0: megterhelést okozó plakátot kitenni. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást is. Emellett a kormány kész megvitatni az azonos nemű párok házasságával és örökbefogadásával foglalkozó törvényeket. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampány célokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. Leállítja a budavári palota újjáépítését és új közbeszerzést ír ki a munkálatokra a kormány. A jelenlegi kivitelezőnek, egy Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó vállalatnak 2 héten belül kell elhagynia a palota területét. Azt egyelőre nem tudni, hogy mikor írnak ki új közbeszerzést. Magyar Péter a közösségi oldalán kommentálta Mészáros Lőrinc Facebookra kikerült beszédét. A kormányfő arra reagált, hogy a Mészáros csoport tulajdonosa a cég hétvégi családi napján a többi között arról beszélt, készen állnak arra, hogy együttműködjenek a jelenlegi kormánnyal, hiszen 1000 szállal kötődnek a magyar államhoz. Mészáros Lőrinc a cégcsoport töretlen fejlődéséről és a nemzetközi piacon való terjeszkedésről is beszélt. Magyar Péter mindenre úgy reagált, ugyanitt jó ügyvéd kerestetik. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanazért a munkáért 20-40%-kal több fizetést adnak. Különösen a nem vezető pozíciókban, az oktatást, kutatást támogató és a tanári munkakörben dolgozóknál tapasztalható lemaradás. Éjszaka nagy területen kiderül az ég, főként a déli és a középső ország részben helyenként köd képződhet. Napos idő várható, gomoly felhőkkel, túlnyomóan száraz idővel, legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futózápor. Mérsékelt légmozgás mellett a hőmérséklet hajnalban 8-15 fok között alakul, a délutáni csúcsérték 22 és 26 fok között valószínű. Hír összefoglalóval legközelebb 1 óra múlva jelentkezünk. A pontos idő 2:04.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A Hely. Riportműsor a Kossuth Rádióban.

0: nálunk a központban vannak hozzátartozói csoportos beszélgetések is, mert őket is fel kell arra készíteni, hogy már nem azok fognak visszajönni, akiket annó a mentő elvitt, mi már teljesen mások vagyunk. Ki pozitív, ki negatív irányba, de mindenki változik.
1: Az, hogy valaki fekvőbeteg vagy önállátó szinten tudott hol lenni, és a családnak nem akkora hatalmas termeket, nyilván aggódnak is ilyenkor ugye a rokonukért, hogy mi lesz vele. Tehát, hogyha valaki így megy haza, azért az egy nagyon nagy siker és öröm látni azért, az biztos.
2: Függesztő rácsos tornám van, 3 egyéni tornám van, robot tornám van, ennyi maradt már csak a sokból, hál' Istennek.

0: A Szent Vincent Rehabilitációs Központban a legsúlyosabb neurológiai, idegsebészeti és ortopédiai betegségekben szenvedők komplex, személyre szabott gyógykezelése és utókezelése zajlik. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Szegedre látogatunk. Détári Vilmos alapítóval, tulajdonossal helyet foglaltunk itt az előtérben. Zajlik az élet, most éppen valakit kitolnak majd az egyik szobából, aki éppen valamilyen programon vett részt, és várható az is, hogy mondjuk megcsörren a telefon. Mi minden történik itt az épületben?
1: Folyamatos kezelések zajlanak, most már heti 400 terápiás órát meghaladó számban dolgozunk. Borzasztó nagy az igény sajnos ránk. Mondom ezt azért, hogy sajnos, mert nyilván én mint sérült, érintett ember tudom ezt nézni. Nagyon sok a stroke-on és egyéb neurológiai betegségen átesett

0: rajtam belül el fog hújni. Hál' Isten nem lett igazuk. Aztán azt mondták, hogy maximum ágyba fekvő nyálcsorgató lehetek. Ez szó szerint így hangzott el egy professzori vizeten. Ez megint egy nagyon-nagyon meghatározó pont volt, mert nekem adott egy olyan erőt, hogy már csak azért is meg akarom mutatni azt, hogy ebből már fel fogok tudni állni.
1: És hogyan sikerült felállni?
0: 4,5 hónapot töltöttem kórházban. Újra kell tanulnom beszélni, mozogni, minden apró mozdulat én meg kellett küzdenem. Viszont amikor 4,5 hónap után otthonomba bocsájtottak, egy borzasztó ürességet éreztem. Itt Szegeden nagyon magas fok a szolgálatás. Én épp ezért megmondom őszintén, nagyon jól éreztem magam kórházba. Biztonságban éreztem magam, és megvolt a kis napi rendem, hogy mikor kifoglalkozik velem. Így gyakorlatilag ennek, amikor hazaértem, vége szakadt. Úgy éreztem, hogy lebegek a semmibe, és nem jön senki, nem mondják azt, hogy mit csináljak, mit tegyenek.
1: Nem noszogatja senki, hogy a gyógytornál mit kellene tenni.
0: Úgyhogy nagyon gyorsan próbáltam ezen túltere magam, és privát úton kerestem gyógytornászokat, logopédus, mert ami kellett, stb. És hát elkezdtem ugye magam módján rehabilitálódni. Lehetőségem nyílott arra, hogy mind az ország, mind Európa kereti részét beutazom rehabilitációs központot keresve. Viszont azt tapasztaltam, hogy sem hazánkban, sem az általam meglátogatott központokban sem kaptam olyan komplexitást, olyan betegközpontúságot, olyan egyére szabott terápiás módszert, mint Szegeden a klinikán. Épp ezért nekem hiányérzetem volt. És 2016 nyarán jött egy olyan felismerés, vagy gondolat bennem, hogy nyitni kellene egy ilyesmi központot.
1: Ez azonban tényleg kellett az, hogy az ember elmenjen különböző helyszíneket megnézni, hogy összegyűjtse azt a tudást, hogy hogyan lehetne ezt magasabb szintre fejleszteni, hogy mire van szükségük az embereknek.
0: Igen, én nem vagyok szakember, nekem nincs szaktudásom ebbe, nekem tapasztalatom van. Tudom azt, hogy nekünk sérülteknek milyen ellátás kell, milyen hozzáállás kell, mire van nekünk szükségünk, és ezt próbálom közvetíteni az embereknek. Mi annó, mikor elkezdtük az egészet 16-ban, kimondottan sztrókra, illetve neurológiai betegségre, azon belül is inkább sztrókra fókuszáltunk, saját érintettségemből kifőleg. Aztán az élet úgy hozta, hogy mivel eszközparkunk elég gyorsan fejlődött, már 16 decemberben, 17 januárjában megvásároltam az első robotasszisztált eszközparkot, kinyílt az óla és jöttek különböző betegségtípusokkal. Nyilván mindig konzultáltunk szakemberekkel, és nagyon sokat dolgoztam azért, hogy ma már nem csak, hogy elfogadnak, de el is ismernek bennünk az orvosok. És bizony így azért sikerül gátokat letörni.
1: Mi az, amiben más ez a központ, mint egy bármelyik másik hely? Hogyan tudnak segíteni a komplex rehabilitációs terápia során?
0: Egyrészt az én érintettségemből adódó hozzáállásból, úgymond holisztikus látásmódból, tehát minden egyes beteggel minden nap van foglalkozva, és minden nap van egy team megbeszélés, minden betegről külön-külön ejtenek szót, hogy egy épp a napi aktuális állapota milyen. Mi nem egy klasszikus kórház vagyunk, mi egy nagy család vagyunk. Borzasztó lüktetése van az egész központnak, főleg az volt, amióta elkezdtünk kisgyermekekkel is foglalkozni. Vannak neurológiai sérültek, balesetben megsérült gyerekek, vannak fejlődési rendellenességgel küzdő gyerekek. Nekem nagyon-nagyon nehéz velük foglalkozni, találkozom is nehéz velük, viszont így, hogy itt a központban egy helyen vannak a váró részen, a gyerekek és a felnőttek, ez egy olyan különleges lüktetést ad az egésznek, és minden hozzánk érkező, nekünk bizalmaszavazó érintettnek szoktam mondani, hogy bizony rengeteget tanulhatunk a gyerekektől. Olyan küzdeni akarás, olyan erő, olyan élni akarás van bennük, hogy példaértékű. És nagyon sok felnőttből ez hiányzik. Úgy vannak vele a szókosok, hogy ebből már nem lehet kijönni. Kisebb-nagyobb mértékű bénulással, beszédzavarokkal, különböző dolgokkal élnek, és beletörődnek. És ez nagyon nem helyes.
1: Fel lehet állni, mert itt van előttem az élő példa erre. Biztos, hogy nagyon nehéz, és szükség van a pszichológusok segítségére is, hogy mentálisan az ember feldolgozzon ilyen problémákat, egy betegséget, de azt hiszem, hogy sokkal szavahihetőbb, hogy ön itt van.
0: Igen, sokan mondják, hogy hiteles személy vagyok ennek a tolmácsolására. Nekem ez nagyon jól esik, de ugyanakkor meg nagyon sokat tettem azért, sőt, mai napig is teszek azért, hogy én olyan állapotba kerültem, mint amilyenbe vagyok. Én szemajándékba kaptam. Minden nap reggel 5:30-kor megyek edzőterembe.
1: Erre már ki akartam térni, hogy azért így, hogy magára nézek, látszik, hogy azért foglalkozik a testével.
0: Én 32 év aktív sport után kaptam ezt a betegséget. Viszont nyilván azon túlmenően, hogy heti 3-4-szer gyógytornázok, mondom minden reggel felkelek és lemegyek edzőterembe, annó még 9-10 évvel ezelőtt gyógytornászok segítségével néztük meg, hogy milyen gyakorlatot tudok csinálni helyesen. Nyilván azóta megy ez az idő is, és én mindig azt mondom, hogy igenis fel kell kelni, nagyon sokszor nagyon nehéz, ez egy nagyon nagy harc, és nem csak fizikálisan harc, hanem mentális harc.

0: most is. És nem csak nekünk, sérülteknek, hanem a velünk kapcsolatban lévő családnak is. Nálunk a központban vannak hozzátartozói csoportos beszélgetések is, mert őket is fel kell arra készíteni, hogy már nem azok fognak visszajönni, akiket annó a mentő elvitt, mi már teljesen mások vagyunk. Ki pozitív, ki negatív irányba, de mindenki változik. Viszont én rájöttem arra, hogy az élet szép. Nehéz, de szép. Ja, és a másik az, hogy irgalmatlan gyorsan vége tud lenni.
1: Mielőtt még elindulnánk bejárni az épületet, miért éppen Szent Vincent?
0: Szent Vincent a sérültek védőszentje volt, és így igazán ez adta magát.
1: Elindulunk az épületben Hertelendi Lilla koordinátor terapeutával. Lehet ön is egy Jolly Joker személy, aki mindenhez ért.
2: Először is a KIT rehabilitációs központnak van egy gyerek részlege, és a KIT-nek lettem a koordinátora, és utána pedig a Vilmossal újabb megbeszélésünk történt, és fölkért egy következő szerepkörre. Úgyhogy így vagyok koordinációs vezető, mellette pedig 2 éve mentáligénész szakemberként vagyok jelen.
1: Osztálytársak voltak, igen. Ezt elárulhatjuk így a hallgatóknak?
2: Igen, osztálytársak voltunk, sőt egyházban nőttünk föl, úgyhogy ez egy nagyon régi kapcsolat.
1: Úgy döntött, hogy szeretne ön is másoknak segíteni?
2: Igen, illetve szerettem volna ehhez a közösséghez tartozni. Én régóta figyeltem a munkásságát a Szent Vincent Rehabilitációs Központnak, és a mentálhigiénés munkám során újra találkoztunk Vilmossal, és akkor elkezdtünk együtt dolgozni, és együtt kidolgozni olyan ötleteket, amiket próbáltunk bevinni a mindennapokba, illetve mind a ketten támogattuk azt, hogy a hozzátartozói mentálhigiéné, mint közösségi mentálhigiéné megjelenjen az itt lévő klienseknek.
1: Merre megyünk most? Nézzünk szét akkor a központban.
2: A gyógytornászokhoz fogom most bemenni.
1: Csak nyugodtan. Hú, azt látom, hogy mindenhol ez a kék és zöld szín dominál. Ez miért van?
2: Ez volt a koncepció tulajdonképpen. A zöld az egy olyan nyugtató szín, és azt szerepeltetjük itt is.
1: Kit nem fogunk most zavarni, mert lehet mindenkit zavarunk éppen az órában.
2: Itt most minden.
1: Nem baj, azért gyorsan bekukkantunk.
2: Van egy járássegítés, van bordásfalnál történő munka, terápia.
1: Itt éppen egy kerekes székben ül egy férfi, és a bordásfal segítségével fogja talán magát felhúzni, és ugye a szakember megsegít közben.
2: Ez közben itt van. Közben megjönnek, mindjárt egy pici segítséget kérek.
1: Pannához fordulunk, a nevét hadd nézem meg. Sunyál Anna gyógytornász, egy pillanatra feltartjuk, hogy segítsen nekünk megmondani, hogy itt a fiatal ember mit csinál a folyosón.
3: Alkartámaszos járó kerettel segítünk neki, egy fiatal sérültünk, egyébként Romániából érkezett. Sokat segít nekünk ez az alkartámaszos gurulós járókeret, mert ugye így a terapeutának is van keze, tudja korrigálni a lábak helyzetét, tudja arra figyelni, hogy ha már, mint látjuk, kell a kerekesszék, mert elfáradt ugye a betegünk, mert azért ez egy nagyon intenzív igénybevétel, akkor tud segíteni, ugye süllyezhető, ráadásul az alkartámasz része emelhető, tehát segít nekünk ugye a testsúly emelésében is, úgyhogy így olyan embert is tudunk ugye járásban segíteni, akinek még sok támaszra van szüksége, de mégis önállóan tudja kivitelezni.
1: 2 pillanatra még feltarthatom önöket, hogy önök mit csinálnak?
4: Nyugodtan itt a szék, és hátra is dőlhet, jó? Jó van,
1: is most 2 perc pihenőt adnánk önnek, hogyha megengedi, amíg én beszélek Annával. Mit csináltak éppen Istvánnal? Én most látok magam előtt egy hatalmas monitort, és itt angol kifejezések vannak. Van egy apple farmer, mint alma farmer, a firefighters, az a tűzoltók, hot iron ballon, az a hőlégballon.
3: Igen, ez a Tiramosannek a Timo nevű egyensúlyfejlesztő robotterápiája. Itt van a betegünk lába alatt ez a platform, az érzékeli ugye a testtömeg középpontnak az elmozdulását a platform felett, és ezzel tudjuk a statikus egyensúlyt javítani. Különböző játékok vannak itt, ugye amit láttunk is, például ez az alma szedő, de mindjárt meg is tudom mutatni. Tehát itt vannak az almafák, és elkezd hullani lefele egy, és a betegünk a kosarat mozgatja.
1: Egyik irányból a másikba dől.
3: És ugye ez reakcióidőre is jó, tehát ugye látja is, hogy mi történik, és akkor hogy milyen gyorsan kell reagálni. Tehát ez nem csak fizikai fejlesztés, vannak egyébként matekos feladatok benne, ki kell választani megfelelő eredményt, tehát egy kicsit kognitív fejlesztés is az ilyen robotterápia. Itt most elsősorban egyébként a statikus egyensúlyra használjuk, hogy jól tudja vinni a testsúlyát a felszín felett, nem csak oldalra, hanem előre, hátra, meg egyébként kombinált feladatok is vannak. Van olyan játékunk, ahol meg kell teríteni, tehát hogy ugye ott is végig kell gondolni a folyamatot. Úgyhogy így egyszer egy kicsit mozgásterápia is, meg kognitív fejlesztés is. Nagyon szeretjük ezt, nagyon sok betegünknél használjuk ezt az egyensúlyfejlesztő platformot.
1: Itt mindenki adott személlyel foglalkozik, vagy hogy történik egy-egy terápia?
3: Nem egy terapeuta foglalkozik mindig ugyanazzal a beteggel, de mindig átbeszéljük az összes betegünket egyébként, úgyhogy minden terapeutánk tudja, hogy kivel, hogyan haladunk, mit kéne csinálni, esetleg mik az egyedi kérések.
1: Hány órát foglalkoznak egy beteggel a nap folyamán?
3: Attól függ, hogy mi volt az ő egyedi igénye, de hát egy ilyen napi 5-6 foglalkozás szokott lenni nagyjából, mert csak tornából szokott lenni 3 vagy 4 darab, robotterápiából 1-2-3, attól függ, hogy mit kért, hogy egyensúlyfejlesztő válkönyök terápiára robotot, vagy csak a kézre. Tehát csak gyógytornászként például van, hogy 5-6-ot is foglalkozunk egy beteggel, és akkor ezen felül még van logopédia, ergoterápia, ugye vannak szakrendeléseink is, még ugye pszichiáter, pszichológus, neurológus, mentálhigiénés tanácsadás, táplálkozási tanácsadás, táplálási nyerés terápia, tehát hogy egyébként, hogyha valakinek nagyon súlyos és komplex problémája van, akkor van, hogy 7-8 órában is foglalkoztatva van. Nyilván pihenőidőkkel, mert különben nem bírna, de napi 5-6 terápia az egy olyan átlag.
1: Ön a gyógytornászok szakmai vezetője, koordinálja a többieket. Hányan vannak gyógytornászok?
3: Hát nem csak teljes munkaidőben dolgozunk, hanem félidőben is, egyébként én is most így maga mellett félidőben dolgozom. 6-an vagyunk teljes munkaidőben, mert most folyamatosan változik, mert most veszünk még fel embereket, ugyanis akkora az érdeklődés. Nagyon nagy igény van nálunk a rehabilitációra, úgyhogy folyamatosan bővítenünk kell a csapatot, és nem csak gyógytornászban, hanem mindenféle egyéb szakemberben is, tehát mondjuk egy neurofeedback szakemberrel is kellett most bővülnünk, logopédusokat, konduktort mindig keresünk, gyógypedagógia, nagyon-nagyon sok mindent kell bővítenünk, mert akkora igény lett rá, hogy nem térünk magunkhoz, hogy még honnan szerezzünk szakembert, ami egyébként nagyon jó.
1: Milyen technológiával tudnak itt dolgozni, amivel mondjuk esetleg ön korábban még nem találkozott?
3: Én állami ellátásban dolgoztam sokáig, most már az állami ellátásban is pont most vezették be a robotikát, de hát itt már 9 évvel ezelőtt is volt robotika, tehát hogy itt a robotterápiák, még mindig azt mondom, hogy amit mi használunk, az most már ismertebbnek számít, mondjuk ugye Európában, de még mindig újdonságnak hat mondjuk a laikus embereknek. A függesztőrácsos terápia, vagy a vertikális függesztő, ugye amiben álló helyzetben tudjuk fölfüggeszteni a betegeket, ami egyébként egy nagyon egyszerű eszköz.
1: Nem hangzik olyan kellemesnek.
3: Viszont nagyon-nagyon sokat segít nekünk, úgy, mint ahogy a alkartámaszos járókeret is, vagy a gurulós járókeret, azért nagyon jó, mert olyan embereket is tudunk járóhelyzetben tornáztatni, vagy a járást, lépést gyakorolni, amire egyébként mondjuk nem lenne képes magától. És ugye a terapeutának ott van a szabad keze, nincsen az esésveszély, és egyébként ezek egyszerű eszközök, tehát fém és hebeder, és egyszerűen csak kötél, és ennyi. Föl tudjuk úgy függeszteni, hogy teljesen biztonságban van, és nagyon jól tudjunk funkciókat gyakorolni.
1: Egyszerűbb esetek vannak? Kik jöhetnek ide, kik fordulhatnak segítségért a központhoz?
3: Gyakorlatilag bárki, vannak úgy idézőjelben egyszerűbb, tehát mondjuk egy ilyen térdműtét után, válműtét után, csípőtérprotézis rehabilitációt is szoktunk vállalni, viszonylag sokan jönnek már emiatt is, vagy egy ilyen, megint csak idézőjelben csonttörés utáni terápiák, tehát egy traumaortopéd vonalunk is abszolút van. Ugye neurológiával kezdtük, a súlyosabb neurológiai sérültekkel, ez az alap, tehát ezentúl már gyermekek fejlesztésével is foglalkozunk.
1: Mi volt a legnagyobb elért cél, amit sikerült megvalósítani?
3: Páciensünkkel? Volt egy-két olyan páciensünk, aki úgy jött ide, én most főleg neurológiai vonalról tudok ilyen extrém csodát mondani, aki úgy jött ide, hogy elutasították, mert hogy nem rehabilitálható, fekvőállapotú, nem beszél, és menjen haza, mert hogy kész, nem lehet rehabilitálni. Na most ez az ember a saját lábán önállhatóan ment ki tőlünk. Nem mondom, hogy minden 100%-osan sikerült, de az, hogy valaki fekvőbeteg vagy önállátó szinten tudott hol lenni, és a családnak nem akkora hatalmas teher, meket nyilván aggódnak is ilyenkor ugye a rokonukért, hogy mi lesz vele. Tehát, hogyha valaki így megy haza, azért az egy nagyon nagy siker és öröm látni azért, az biztos.
1: Hertelendi Lilla koordinátorral, terapeutával folytatjuk az utunkat, csak azért, hogy egy kicsit szétnézzünk itt az épületben, mert ugye már most így a terápiák zajlanak, de hát azért még van itt masszázsszoba, mozgásfejlesztő szoba.
2: Van egy széndioxid fürdőnk. Sztrókosoknak, illetve vérnyomás problémával, akár ambuláns módon is járnak hozzánk. CO2 fürdő, ez a megnevezése.
1: Amikor bejöttünk az épületbe, akkor én láttam, hogy egy férfi itt ül, de nem nagyon tudtam elképzelni, hogy ez mit csinál, főleg úgy, hogy persze bele tud ülni az ember, de olyan szempontból hogy működik, hogy nincs rajta ilyen búra, meg semmi eszköz.
2: Nyitós rendszerrel működik, tehát itt ültetik be a beteget, akár kerekesszékes beteget is átemelnek, és akkor berakják oda, ez egy 20 perc.
1: De itt mi a lényeg az, hogy testével érintkezik a széndioxid?
2: Nem, ő benne ül, és tulajdonképpen az ülő részében van egy szerkezet, egy palackkal dolgozunk, fürdőként jelenik meg, nincsen testi kontakt.
1: Ebben a teremben például vannak ilyen kis játékok, igen.
2: Kétszeseknek is van terápiás szobájuk, és itt egy fejlesztési rész megy. Manuál terápiával, TSMT-vel dolgozunk itt.
1: Mi a TSMT?
2: Tervezett szenzomotoros tréning. Ezt általában sajátos nevelésű igényű gyerekeknek szokták adni, és gyógypedagógussal dolgoznak.
1: Elmegyünk az orvosi rendelő mellett, mozgásfejlesztő, mi minden van még itt. Kezelők.
2: Van ergoterápia, tehát a mindennapi életben fontos finommotrikát fejlesztik.
1: Benézünk oda is. Az elején megijedtem, mert csak egy asztalt láttam, mondom, mit lehet fejleszteni, de itt vannak a játékok.
2: Csavarok. Fűznek. Például itt van ez a cipő megkötő, ezt is nagyon szeretik. Nagyon sok sztrókosnak ugye van érintettsége, hogy a finom motorikával nem tudnak dolgozni, és ezek abszolút ilyen fejlesztő részek.
1: Ez egy facipő, a cipőfűzőt az be kell fűzni rajta, és igen, akkor ezen lehet gyakorolni. Lent vannak akkor a foglalkozások, és a második emeleten mi található?
2: A szállás rész található. 11 szobánk van, 10 beteget tudunk elhelyezni hozzátartozókkal, úgyhogy ezt is nagyon szívesen megmutatom.
1: Menjünk akkor, szerintem nézzük meg, mert közben meg tudjuk beszélni azt, hogy miért van arra szükség, hogy valaki itt aludjon.
2: Fontos, mert az intenzív terápiákat úgy ajánljuk ki, hogy tervezetten minél több terápiát megkapjon, azaz 4-5, akár 6-7 kezelés is kapnak egy-egy alkalommal. És hogyha itt vannak, helyben vannak, pihenni tudnak, utána pedig tudunk velük dolgozni. Ez reggel 8-tól este 8-ig nyitva lévő épület. Természetesen vannak ambuláns betegeink, őnekik nem mindig kell a szoba, ők szegediként bejárnak, viszont nekik van egy pihenőszobás lehetőség.
1: Eljöttünk az első emelethez. Ja, és akkor itt van a személyzeti öltöző, pihenőszoba, másik pihenőszoba, és akkor lehet, hogy most keresünk valakit, vagy bekapogunk a terápiás szobába. Hú, de jó illat van itt. Nem mondom, hogy füstölőt használtak, de ott van az illatosító, és egy nagyon kellemes, hangulatú légkörű szobába lépünk be, ahol van két fotel egymással szemben, egy kicsit homályosabb, virágok, képek. Hát itt ez a nyugalom szigete, fogalmazhatok, így szerintem a képek alapján is.
2: Ez a nyugalom szigete, itt a pszichológus, a mentálhigiénés szakember, és most már a neurofeedbackes kolléganő fog itt dolgozni, úgyhogy ez egy csöndes, nyugi szobánk.
1: Szabó Margit is feljött most a második emeletre, kicsit biceg. Hát mondhatom, hogy célirányos jár ide.
5: 2 éve a sztrókot kaptam, most vitt el a mentő ilyenkor 2 éve, sajnos.
1: Meg nem mondtam volna, mert az, hogy most mondjuk a vicegés megvan, azt nem gondoltam volna.
5: Még egy kicsit igen, de otthon folyamatosan van nekem 2 éve tornám, hála jó Istennek. És olyan jó szinten haladunk előre, hogy már súlyokkal is tornázunk.
1: És hogy történt ez az eset?
5: 2 éve történt májusban, 18-án, hogy délután rosszul éreztem magam. Éreztem, hogy félig meddig van, nem biztonságosan megyek. És este mondom páromnak, hogy pihennek, mondom, én csak lefekszek inkább hamarabb. Másnap reggel felkeltem 7 órakor, és mondtam, hogy vigyem be az ügyeletre.
1: És meg tudta határozni, hogy mi nem jó, vagy ilyen szédülés, vagy csak ez ilyen rossz közérzet volt?
5: Szédültem, nem bírtam abszolút akkor már menni, lábra állni, és akkor mondtam, hogy vigyem be, mert itt valami gond van. És nem is gondoltuk, hogy ez ilyen nagy baj.
1: És utána milyen tünetei voltak még? Lebénult esetleg valami?
5: Nem, hál' Istennek, hanem összecsukrottak a lábaim, meg szérültem, ennyi volt, meg fájt a fejem egy kicsit, de az ilyen minimális volt csak. És akkor ott rögtön mondták, hogy szólnok. A rehabilitáció után a 3 hét.
1: És hogy került utána ide, a Szent Vincent központba?
5: Barátnőm javasolta, hogy szerinte nagyon jó ez a Szent Vincent Szegeden, és mondta, hogy próbáljam meg. És én akkor rögtön felhívtam őket, és egy hónapon belül már kaptam is időpontot. És itt töltöttem egy hetet, utána rá egy hónapra még egy hetet, és fél év múlva jöttem újra vissza egy hétre.
1: És milyen foglalkozáson kell részt vennie?
5: Függesztő rácsos tornám van, 3 egyéni tornám van, robot tornám van, ennyi egyelőre most. Ennyi maradt már csak a sokból, hál' Istennek.
1: És akkor ön például itt a központban bent lakó?
5: Igen, hétfőtől péntek délutánig.
1: Megengedi, hogy megnézzük a szobát?
5: Persze, nyugodtan.
1: Szépen lassan oda sétálunk akkor a 3. pihenőszobához. Nekem tetszik egyébként, hogy pihenőszobának van ez elnevezve.
5: Jó. Tényleg pihenőszoba. Ugye a 2 gyerkőc otthon egy kicsit lefáraszt, apukával együtt, de egyébként különben nagyon szeretek itt lenni, mert ez tényleg pihenőszoba.
1: Van itt egy kis hűtő, mikró, hogyha szeretne valamit fogyasztani, tévé, 2 ágy van, mert lehet, hogy ilyenkor hozzátartozók is jöhetnek.
5: Igen, van, akinek szüksége van rá, és vagy a férjével, vagy a társával jön.
1: Hertelendi Lilla koordinátorral visszatértünk a földszintre, a bejárathoz. Közben már itt van olyan szülő, aki a kisgyermekével érkezett terápiára, úgyhogy tényleg folyamatosan egy ebédidő után is, amikor a felvételt készítjük, akkor zajlanak a foglalkozások. Vémossal is beszéltünk arról, hogy segítségért jönnek ide az emberek, de azért vannak nehéz pillanatok, amikor küzdenek magukkal. Támogató közegként milyen jó szóval lehet őket segíteni?
2: Nagyon fontos. Egy jó szó. egy jó mondat, az is sokat segít, hogy jól tudjanak működni, jól tudjanak dolgozni, és hogy föl tudják magukat erősíteni a mindennapokban. Nagyon fontos, hogy mindenki, a terapeuták, tehát a gyógytornász terapeutáink baráti közeget tudnak megteremteni. Tehát a baráti közeg az jó abban a szempontból is, hogy tudnak jól kapcsolódni is, de jól tudnak a terápiákban is működni. Tehát ezt meg kell találni, és ezeket a gyógytornászok valahogy mindig meg tudják találni. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes kötődés fog kialakulni. Sőt, van olyan, hogy már kimondottan kéri egy-egy terapeutát, hogy akkor ő hozzá szeretne kerülni a következő alkalommal. Tehát ez fontos, és ezt teremtjük meg, a közösség erejét és az együttlétet próbáljuk jobbá tenni.
1: Kedves hallgatóink, ma Szegeden a Szent Vincent Rehabilitációs Központban jártunk. Adásunkat 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Bestin Anita nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.

0: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
1: A mai adásban falazunk és falakat döntünk. A falak valós és szimbolikus szerepét beszéljük meg a Kulturális Örökség napjai alkalmából. Vendégünk a stúdióban Csorba László történész, a BTM Vár Múzeum főigazgatója. 25 óra zene egy szuszra. Estig tart a rekordkísérlet a fővárosi Erkel Színházban. Hamarosan kapcsoljuk munkatársunkat, aki nem csak LED falakról, hanem az új évadról is beszél majd. Rés a kommunizmus falán. A Queen együttes budapesti turnéjáról szóló digitalizált filmet szombaton vetítik az Uránia moziban. És a fal, mint művészeti alapanyag, Géczi János dekollázsait a Nemzeti Múzeum Villa Romana Baláca kiállító helyén nézhetjük meg. Ezek a mai témák, tartsanak velünk 3 óráig. A szerkesztő Kádár Dóra, én Nánási Anikó vagyok. Szeptember 19-én és 20-án ismét megnyílnak az ország kulturális örökségének különleges helyszínei, kastélyok, templomok, tájházak és múzeumok várják az érdeklődőket ingyenesen. Stúdió vendégünk Csorba László, történész, a BTM Vár Múzeum főigazgatója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Ha azt mondom fal, akkor szerintem a bezártság vagy az elválasztás Európának ezen a részén, mondjuk a berlini fal vagy a határkerítések jutnak először eszünkbe. Önnek viszont bizonyára sokkal szebb gondolatai is vannak a falakról, hiszen a pesti városfal kutatója is olyan lelkesedéssel tud beszélni egy darab tégláról is, nemhogy egy egész falról. Szóval mitől izgalmas például a pesti városfal?
2: Hát kutató talán nem vagyok, mert én nem vagyok középkorász, de a jelentőségét a falnak az persze könnyen felismerem történészként, mert nekem egy másik vonal is eszembe jött, mert amikor Rómában dolgoztam, akkor ott a híres Hadrianuszi városfal, a körbeveszik a várost. És van egy külön fal múzeum, tehát lenyűgöző, annyira zseniális fal, annyira fontos, hogy külön múzeumot szenteltek.
1: És látszólag egy darab, vagy sok darab tégla, és mennyi minden tud mesélni.
2: Nagyon
1: sok. A mi falunk az miről mesél?
2: A mi falunk is egyrészt metaforikusan, ugyanúgy, tehát egyfelől elválaszt, tehát kizár dolgokat, de másfelől véd, óv, ugye bizony a közösség számára támasztékot ad. A középkor hadművészetben ennek rendkívül fontos szerepe volt, de valamiképpen a város szövetébe is beépült, hiszen tudjuk, hogy később, amikor már kevésbé volt fontos az eredeti katonai funkció, ráépültek a házak.
1: Tehát nem ma is látszik ma már, vagy csak kicsi részeken.
2: Igen. Tehát ahol a mi kiállításunk van, ez a Verespáni utca és a Bástya utca sarka, és ott van egy bájos kis tárlat, mindenkinek nagyon ajánlom, ott egy nagy szabadtéri rész is látható, de odébb is, hogyha a múzeum körúton megyünk tovább, és időnként be lehet menni a házak belső udvarára, akkor ott felbukkan a fal, amelyre belülről és kívülről is ráépültek a házak. Ez külön építészeti szenzáció.
1: Igen, tehát a Pest a falon belül című régészeti kiállítás már látható jó így ideje, van. De most a kulturális örökség napjain, hétvégéjén lesznek külön tárlatvezetések?
2: Igen, mivel ez pontosan olyasfajta tükörcserép, amiből az egész város története megértető. Tehát el lehet mondani, ahogyan a hadrianuszi városfal a nagy római birodalomról szól, úgy szól a pesti városfal a középkori Pestről, annak műemlékéről, és arról, hogy ez hogyan volt az a mag, ami azután majd a nagy, gyönyörű budapesti városfejlődésnek a kiindulási pontja volt.
1: Egyébként rendszeresen szoktak szervezni szabadtéri sétákat, és ez megy még, ugye a falatnyi falak
2: című séta. Természetesen így van, pontosan így van, nem csak a többi fal részletek és mutatjuk itt, hanem pont ezt a gondolatot, mert ez sok oldalról sokféleképpen lehet körbejárni, hiszen van ennek építészettörténeti, de van, hogyha templomfalakra, akkor kultikus történeti oldala, tehát többféle oldalról sokféleképpen körbejárható, hogy belelássunk a középkori életnek ebbe a szegletébe is.
1: Azt nem tudom, hogy a kulturális örökség napjain szokott-e valamilyen rekord megdőlni, például látogatószám, de biztos, hogy nagyon sokan érdeklődnek ilyenkor, ugye?
2: Hát bízunk benne természetesen, az sok mindentől függ, hogyha az egész városban nagy a választék, akkor persze sokszor véletlentől is függ, hogy hozzánk mennyien jutnak el, de nem panaszkodhatunk, szóval nagyon szépek a jelentkezések.
1: Azért beszéltem rekordról, mert most kapcsoljuk a fővárosi Erkel Színházat, ahol egy másfajta rekordkísérlet zajlik. 25 órás megszakítás nélküli musical maraton. Itt van velünk telefonon munkatársunk Deák Dóra. Szia Dóri, hallasz?
3: Igen, Szolnoki Tibor és Zsadon Andrea van éppen a színpadon, akik most éppen felkonferálják a következő musicalt, úgyhogy azért nem hallatszik még a háttérben a zene, de hamarosan mindenképpen lehet hallani. Ugye a 20. órájához közeledik a Dobban a rekord második elnevezésű ingyenes program, amihez önök is csatlakozhatnak. Egyébként este 8 óráig várják az érdeklődőket. A falak bizonyít is leomlanak, nincsenek korlátok, a színészek egy pódiumon állnak, és ott adják elő a választott musicaleket, de hogy pontosan ez így van-e, megkérdezem Cseh Dávid Pétertől, az Erkel Színház társulati tagjától, mert például a Notre-Dame-i toronyőrből én hallottam egy részletet, de mit fog még előadni?
4: Ma délután a Notre-Dame-i toronyőrből énekeltem, illetve a Szépség és a szörnyetekből, de később még 7 és 8 óra között is leszek, akkor főleg a saját fordítású külföldi musical dalokat fogok énekelni, és szerintem egy nagy közössel zárjuk a mindent.
3: Ugye, hogyha feljönnek az érdeklődők az első emeletre, akkor itt lehet látni ezt a pódiumot, de egyébként lent az előtérben is vannak cikkek, akik esetleg elfáradnának. Közben az emberek tudnak egyébként dominózni, kártyázni, vannak társasjátékok, és 450-500 dal hangzik el így az este folyamán, vagy a 25 óra alatt. Multimilliónos a jazzdobor, Szépség és a szörnyetek is volt, mert vannak azért vendégszínészek. Amikor Péter lejött, a Dávid Péter lejött ugye a színpadról, akkor azt láttam, hogy egyből megrohamozták, és autogramot, fotókat kértek. Milyen így ezzel a közönséggel találkozni, hogy nincsenek korlátok?
4: Maga az esemény amiatt nagyon jó, mert ledőlnek a korlátok, és felsőséges hangulatban énekünk. Valahogy nekünk is jobb érzés úgy lenézni a színpadról, hogy a földön párnák, aminek a nézők, mint hogy felett egy ilyen formális körülmények közötti esemény lenne. És hát azt hiszem, hogy ilyenkor sokkal kevésbé zavar minket az, hogy még perceket veszel az életünkbe, de dedikálás vagy a közös fotókészítése. Hiszen úgyis itt vagyunk együtt, és ünnepeljük ezt a csodálatos műfajt.
3: És ugye itt nem csak a közönséggel ünnepelnek szinte, hanem azért egy kicsit a színész közösséget is összehozta ez a nap, mert hát vannak, akik mondjuk hajnali órában is itt voltak együtt.
4: Igen, hála Istennek minket az Erkel Színház csapatát kiegészített. Gyakorlatilag minden különböző zenés darabokat játszott színházból érkező művészek közössége. Vannak itt a Madásból, az Operett Színházból, a József Attila Színházból, úgyhogy ez egy kicsit összerántja ezt a műfajt művelőknek a közösségét.
3: Egyébként a Dobban a rekord első program az márciusban volt, amikor Ember Márk, illetve más színészek is szövegkönyvekből olvastak fel részleteket, és itt már említsük meg az új évadot, hiszen ennek mondjuk 3 órára próbára kell mennie. Az Erkel 360 lakógyűlés című előadás lesz az, amit Ember Márk rendez, és ön is szerepel benne, azért egy különleges darabba készülnek.
4: Abszolút, ez az első előadás az Erkel Színházban, ahol a néző nem a nézőtére fognak ülni, hanem a színpadon. Mi is fönt leszünk a színpadon, és kihasználjuk az Erkel Színház adottságait, a forgószínpadot, a gyűrűs forgót, úgyhogy egy eddig soha nem élt élménnyel fognak lasszagondni a jelenlevő biztosan.
3: És önt még láthatjuk majd a Trónban, az Aperta Showban, a Rebekában, úgyhogy azért van bőven feladat, készen áll az új évadra?
4: Az évad elején mindig a felújításokról szól, úgyhogy ilyenkor az ember hozzá szokva, hogy egy nagyobbat kell nyelnie, egyel kevesebbet fog aludni, kevesebbet fog pihenni, de miután beindult az évad, onnantól már mintha a karikacsapás
1: ügyen. Köszönjük szépen a jelentkezést! Köszönjük szépen, a Budapesti Erkel Színház tehát 25 órás megszakítás nélküli musical maratonnal, a Dobban a rekord nevű rekordkísérlettel indította az őszi szezon. Deák Dórát hallottuk a helyszínről, este 8-ig várják tehát a közönséget. Csorba László viszont 3 óráig marad velünk itt a stúdióban, a kulturális örökség napjairól beszélgetünk. Egyébként az Erkelben lesz majd októberben műsoron az Elizabeth című musical, vagy a Mátyás király korát idéző a Trón című előadás, amely önhöz talán közelebb áll, hiszen az egyik kutatási területe a 19. századi magyar, illetve Habsburg történelem. El tudja fogadni az ilyen könnyedebb feldolgozásokat történelmi témákban, vagy szigorú?
2: Hát ugye természetesen, tehát azt fel kell fogni, meg kell érteni, hogy nem lehet szaktudományos pontosággal ilyenfajta műveket alkotni, de van egy nagyon fontos dolog, amire én érzékeny vagyok, mégpedig arra, hogy valójában meg lehet oldani úgy az összes, a legkönnyebb műfajban is a történelmi témákról való szórakoztatást, hogy abban igazán komoly tévedések ne legyenek. Nyilvánvaló, hogy a történelmi végtelen bonyolult, azt le kell egyszerűsíteni. Mit tudom én, egy Elizabethről szól, Erzsébet életében, mit tudom én, 100 000 fontos ember volt, egy darabban 12 lett maximum, nem tudjuk megjegyezni. Tehát ez teljesen nyilvánvaló. De egészen durva tévedéseket csak a poén kedvéért, csak az emberek elájuljanak, csak hogy furcsa legyen nekik, sajnos ezt nem szabad. De meg lehetne oldani enélkül is, tehát ha ilyennel találkozunk, az valószínűleg igénytelenség, tehetségtelenség és butaság eredménye. Az Elizabeth alapötlete például, hogy a halál ugye csábítja az asszonyt, akinek hát valóban sok szempontból nagyon bonyolult volt az élete. Ez nagyon érdekes, mert eleve kívül helyezi a valódi reális történelmen, és miközben ott zajlanak különböző dolgok, amiket ismerünk, de ezáltal költészetileg megvan emelve nagyon szellemesen, és hát valóban fülben mászó a zene. De emlékszem arra, hogy amikor még gimnáziumban tanítottam, mekkora élmény volt az Árpádkor tanítani, amikor az István a király volt műsoron, mert mindenki tisztában volt vele, hogy mi a levirátor, ki volt Koppány, meg stb. Uh-huh. Tehát ilyenfajta segítséget adhat néha a könnyű műfaj a történettudománynak.
1: Visszatérve a falakhoz, egyébként Elizabeth is bizonyos szimbolikus falakat ledöntött az életmódjával, vagy a Habsburgok és magyarok között.
2: Például, illetve azt is hozzátehetjük, hogy ő nem véletlenül napjainkra tulajdonképpen a női egyenjogúság nagy több évszázados folyamatának egy sajátos szimbóluma. Tehát azáltal, hogy ő nem volt hajlandó azt a szerepet eljátszani, amit a bécsi udvari etikett, ami még a spanyol etikettből származik, rákényszerített volna, ő ezzel szembefordult, egyfajta szabadságharcot vívott, hogy a gyerekeit ő nevelhesse, ugye Rudolf tragédiája után, ugye Mária Valériát, és itt tovább. Tehát ez valóban, ez egy érvényes, modern értelmezés, és ez bizony faldöntögetés volt hatalmas buzogáncsapásokkal.
1: A történelemben szerintem sokszor voltak valós vagy szimbolikus falak, amelyek például különböző embercsoportokat választottak el, vagy azért, biztosan tudna sok ilyen példát is említeni, de a 20. században már szinte mi is a bőrünkön érezhettük például bizonyos falak hatását. Ugye emlékszünk arra, amikor a világhírű Queen zenekar áttört egy szimbolikus falat, amikor 1986-ban Magyarországra jött.
2: Így van. Hát emlékszem, amikor még a Rolling Stones fellépett Lengyelországba, akkor még autóstoppal mentem ki a barátaimmal az ottani koncert, akkor meg az elképzelhetetlen volt, hogy mi nálunk ez meglegyen. 86-ban én már gimnáziumban tanítottam, és jól emlékszem, hogy a tanítványaim közül is egy páran részt vettek ezen a koncerten, és hát boldogan. Én már talán akkor kevésbé, még a 60-as évek, a Beatles illés az engem elvitt, tehát ez a fajta rajongás a Queen-nel kapcsolatban én már nem éltem át. De a diákjaim igen, és amikor tavaly volt a Nemzeti Múzeumban egy Queen backstage fotókiállítás a koncertről készült fotókról, akkor beajánlottam az egykori tanítványomat, aki részt vett ezen a koncerten, mert ott adatokat gyűjtöttek a kurátorok, és ő ilyen értelemben hozzájárult a kiállítás sikeréhez, a saját személyes élményeivel, és azzal is, ez egy lányról van szó, akit Brian May személyesen megpuszírt a koncert elején.
1: Sokan lehetnek, akik ott voltak még a Népstadionban 1986-ban, amikor Freddie Mercury a tenyeréből puskázta a Tavaszi szél című dalt, és ezt azért hoztuk szóba, mert a legendás koncertről, amelyen ez a dal is elhangzott, digitális film készült, ez szombaton az Uránia moziban vetítik a Budapesti Klasszikus Filmmaratonon. Hallgassuk meg Babuts Kriszta összeállítását.
5: Hogy fér meg a csodacsatár, a Queen koncertfilm és Marilyn Monroe a budapesti klasszikus filmmaraton kínálatában. Kérdezem én a fesztivál igazgatóját, a Nemzeti Filmarchívum vezetőjét, Rádói Györgyöt.
6: Ez egy filmes svéd asztal, és a kerek évfordulók azok alkalmat adnak arra, hogy egy alkotót, egy színészt, vagy egy filmes korszakot, vagy egy eseményt, mint 1956, emlékezzünk rá. De hát azért igyekszünk nem csak ezeket figyelembe venni.
5: Több helyszínes a budapesti klasszikus filmmaraton, amelyet idén már 9. alkalommal rendeznek meg, viszont azért én visszatérnék a Queen koncertfilmhez, ami 40 évvel ezelőtt volt, július 27-én a fővárosban. Ez egy történelmi jelentőség volt mindenféle szempontból, de ezek szerint film történeti szempontból is?
6: Nekünk, magyaroknak biztosan, az esemény miatt is, és a megvalósítás miatt is. Ilyet nem csináltak még korábban Magyarországon, hogy egy ekkora koncertet ilyen aprólékosan felvéve, egy koncertfilmet komponálva megörökítenek az utókor számára. Nem csak a koncertet vették fel a magyar filmesek, hanem a Queen teljes budapesti időtöltését, tehát tudjuk, hogy a filmben ugye vannak külső jelenetek, dunai hajózás, szállodai időtöltést, koncertre való felkészülést filmeztek le, Hungaroringre látogatnak el, voltak kint Szentendrén, a koncert előtt találkoztak a Veres Egyházi asszonykórussal, mert az Easy Top volt az előzenekar. Szóval egy csomó olyan apróság van a filmben elrejtve, ami nekünk nagyon fontos. Ilyen jelenete természetesen a koncert alatt is az, amikor az a pillanat, amikor Freddie Mercury a Tavaszi szél vizet árasz című népdalt énekli, és kifordítja az angol zászlót, és a magyar zászló kerül a helyére, és azt gondolom, hogy ott minden magyar ember, aki a koncerten volt, vagy aki utána a filmet látta mozikban, az megértette, hogy ez egy olyan üzenetet hordoz, ami azt jelenti, hogy nem kell már talán sokáig várni a szabadságra, és attól a rezsimtől való megszabadulásra. Úgyhogy egy remény sugár volt. Szerintem, aki most megnézi újra ezt a filmet, ilyen gyönyörű restaurált változatban, az ugyanúgy fog érezni, ugyanúgy borsózni fog a háta.
7: Tonight for the first time, this is a very special song from Queen to you.

A filmtörténeti helye a filmnek azért van meg, mert mesterek készítették. Tehát Zsombolyai János rendezte, Ragály Jelemér volt a vezető operatőr, 16 legjobb magyar operatőr dolgozott a filmen. Sir Peter Jackson, a Gyűrűk ura rendezője, az, aki jegyzi a digitális restaurálást, szenzációs volt ebben a társaságban együtt dolgozni, bejárja megint a nagyvilágot, és viszi Magyarország, kicsit a magyar történelem, és a magyar filmipar nagyszerűségének a hírét.

0: Továbbra is itt van velünk a stúdióban Csorba László történész, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója, akivel a hétvégén esedékes kulturális örökség napjai alkalmából beszélgetünk. Fal döntögetésről is volt már szó. Ön szerintem sokat tett azért, hogy a múzeum ne egy zárt, megközelíthetetlen, unalmas hely legyen. Szóval hogyan lehet manapság lebontani ezeket a falakat, amely a látogatók és a történelem, vagy látogatók egy része, vagy a nem látogatók inkább egy része, és a történelem vagy a múzeumok között van. Szóval a múzeumok is rákényszerülnek arra, hogy kicsit showműsort csináljanak.
1: Igen, és ennek megvannak a maga problémái, miközben valóban tanításról van szó. Tehát végsősorban minden kulturális intézmény, amikor magas kultúrát közvetít, akkor tanít tulajdonképpen, és az egy régi probléma, hogy a tananyag ne legyen unalmas. Tehát ebben az értelemben ez pont ugyanaz az a kérdés, amivel egyébként általában, hogyha emelni akarjuk a közösséget, akkor hogyan, milyen eszközöket használunk. Az, hogy a múzeumnak, látogatóbarátnak lehez már sok évtizede benne van a levegőben, tehát itt semmi újat nem kell feltalálni, az én nagyszerű kollégáim már profi módon dolgoznak ezen, csak arra kell vigyázni, hogy nehogy az legyen, hogy a show műsorhoz értőknek a szempontjai felülírják a tudományos szempontokat, hisz egy nagyon érzékenységről van szó, ugye, ismerjük ezt a dolgot, ha túl bonyolult a dolog, az emberek ott adják, ha pedig mi alája megyünk az emberek műveltségének, akkor nem tanítunk, akkor nem nevelünk, akkor nem a közösség kultúrájáról van szó, hanem egy alacsony rendű kiszolgálásról. Ezt kell jól megtalálni, és hát ez napi feladat, minden nap ezt csináljuk.
0: Hogy oldják majd meg ezt a új kiállításuknál, amely ma nyílik, hiszen itt középkori szakrális emlékeket, kőfaragványokat mutatnak be. Itt szintén visszatértünk megint a falakhoz.
1: Falakhoz, és mert egy részük a falakból származik, ez így van.
0: Igen, hiszen maguk a falak már nem állnak, de maradtak belőle ilyen szép kis részletek.
1: Pontosan, nagyon szép részletek.
0: Szóval a nagy közönségnek ezt hogy tudják érdekes?
1: Mondok egy példát erre, ugye ez ma délután nyílik, 5 órakor ez az Eltűnt épületek hírmondói című kiállításunk, ez a középkori Buda és Pest ma már nem létező kolostorai épületé, például az a zsinagóga, ami a dísztéren állt, például, hogy a Szent György térhez közel állt, például annak a kőanyagai és gyönyörű faragványok, csodálatos elemek, amelyekből ugye el lehet képzelni, hogy egykor milyen gazdag és izgalmas volt a város. Na most ezt a látnivalót, amelyet az Ars Sacra művészeti hét keretében mutatunk be, ezt összekapcsoljuk egy koncerttel, ugye az Amor Sanctus című koncertemet Sevestyén Márta és Andreszki Judit ad zenész barátaikkal, akik ugye elképesztően nagyszerű értői annak, hogy hogyan lehet összekötni a máig élő népzenét a történeti zenékkel, hiszen ugye ez egy mély kulturális felismerés, hogy az egykori magas kultúra az mindig leszivárog az alsóbb társadalmi rétege körébe, tehát a későbbi népi kultúra rengeteg elemet őriz az egykori reneszánsz, vagy akár a gótikus időkből. És ezeket a párhuzamokat ők roppant szellemesen feldolgozzák, és aki beül egy ilyen koncertre, annak hirtelen a kövek, amiket megnézett előtte nagyon szellemes és szórakoztató tálalásban a kiállításon, azok egyszer csak beszélni kezdenek, mert megérezzük azokat az emberi élményeket, amelyeket azok éltek át, akik egykor azok a falak között éltek.
0: A fal motívum mentén megyünk tovább itt a szódában. Nézzünk most arra példát, amikor a művészet használja a falat, mint hordozót. Géczi János, József Attila díjas íróképzőművész munkásságában a falfelület nem csupán építészeti elem, hanem az emberi történetek és a kulturális emlékezet hordozója, de szerintem minden falra igaz lehet ez. Dekollázsokat készít Géczi János, vagyis a létező rétegeket visszabontja, roncsolja. Völgyi Tóth Zsuzsa a Nemzeti Múzeum Villa Romana Baláca kiállító helyén találkozott a művésszel.
2: Szabadvári Tamás a főrégésze, lehet mondani, a Balácai Múzeumnak?
3: Inkább a szakmai koordinátor funkcióját látom el.
2: Talán a hallgatók is ismerhetik a múzeumot, hiszen már legalább 4 éve, hogy ebben a mostani állapotában megnyitották. Látogatják sokan?
3: Igen, hát azért ebben benne van a szezonalitás. Másik aspektusa az, hogy időszaki tárlatokat is tervezünk készíteni. Hát ennek most egy újítása volt az, hogy egy kortárs művészeti tárlatot fogadtunk be.
2: Igen, most éppen Géczi János dekollázsa darabolásai láthatók a Balácai Múzeumban, azaz a Villa Romana Balácában. Ebből az anyagból Kentaur címmel a Magyar Nemzeti Múzeum gondozásában egy kiállítási katalógus, egy szép album is megjelent. No, hát akkor letelepettünk ide Géczi Jánossal, méghozzá az egyik munkája elé, ami még a háznak a külső falán látható, hiszen itt ülünk egészen alacsony kőfalon a földtulajdonos lakóháza bejáratánál. Hát az egyik bejárat, ez nem a fő bejárat, de ez mit sem érdekel bennünket.
4: Néhány száz évvel később első bejárat lesz, rögtön a dolognak a sokfele nyíltságát mutatja.
2: Na tehát ezek bármilyen meglepő is az ide látogatók, ezek nem kollázsok, hanem dekollázsok, és a dekollázsnak maga a jelensége foglalkoztatja Géczi Jánost a legjobban. Hát a történetéről már odabent mondtál egy csomó minden, de most az jut eszembe, hogy Szegedhez is elég sok között van, és állítólag a szegedi szalámi az úgy lett, hogy amikor a nagy árvíz volt, ugye, akkor a szalámik bent voltak a pincében, és utána bepenészettek, mert nedvesek lettek, és utána derült ki, hogy ó, milyen jótékony hatást gyakorolt a penész az ízvilágára. Hát valami ilyesmi persze, na, komolyra fordítva a szó.
4: Nagyon-nagyon pontos, mert én azt gondolom, hogy ennek a 50-60 éve létező műfajnak a véletlen, az alkalmiság nagyon fontos képzője. Az vonza a figyelmemet, amiben már van valami fajta egyéni esítés, van valami egyszeriség, tehát van benne már sérülés. Valóban olyan, mint a szegedi szalámi, hogy egyszer egy árvíznek kell lennie, ami megrongálja, és kiderül, hogy ennek a romlásba, vagy a szemétté válás folyamatába is vannak olyan mozzanatok, amik a szemednek is, meg az elmédnek is kellemes tud lenni.
2: Na de sétáljunk is tovább ezen az óriási területen, Szabadvári Tamás régésszel. Zsinórral elválasztott részre érünk. A régésznek szabadtán most nekem is szabad. Szóval itt azért tényleg alacsonyak a falak.
3: Ezek a falak, ezek mondhatni, hogy a villának az egyik legkorábbi periódusát is fedik. Nagy valószínűséggel az első századnak a legvégén építették. Krisztus után 166-tól 180-ig tartó szarmata markoman háború. Pannóniát azt nagyon súlyosan érintette, és valószínűleg itt ez Balát is éreztette hatását. És hát ennek a lezárultával második századnak a legvégén egy itáliai eredetű család jelenik itt meg, akik a virágkorba vezetik át a Balácát, ekkor létesül a négy mozaik padló, mozaik felület is a villában.
0: Továbbra is Csorba László, a BTN Vármúzeum főigazgatója a vendégünk itt a stúdióban. Együtt hallgattuk az iménti bejátszást. Hát mit szól ahhoz, amikor valaki nem építi a falakat, hanem bontja, és ezzel művészetet csinál?
1: Hát ez zseniális gondolat, ez, hiszen azt jól ismerjük, hogy a plakátokat egymásra ragasztják, és aztán a történelem, az idő, a sors, a többi, a rétegeket szétbontja. Híres sztori volt annak idején a dualizmuskori Magyarországon, amikor az egyik fal, és egyszer csak kiderült, hogy egykor Hajnaugasszénak hívták az egyik utcát, tehát a gonosz, a szabadságharcát eltépró császári vezér, óriási robbanás lett belőle, tehát ilyesfajta játékokra ez kitűnően alkalmas.
0: Térjünk még vissza egy kicsit a hétvégére, a kulturális örökség napjaira, hogy mennyi minden, milyen események várják a közönséget.
1: Akvinkumban például egy gyönyörű horvát hajóroncs kiállításunk van horvát kollégákkal együtt, az Adrián elsüllyedt római hajónak a belső világa bontakozik. Bűmájos az arcrekonstrukciós kiállításunk, tehát ma hihetetlen fejlett az a művészeti anatómia, amely képes a csontleletek kapcsán kitalálni, hogy az arc körülbelül milyen lehetett, ennek remek tudománya van, és ez egy látványos kiállításon működik, és megvan még a szarmatákról szóló kiállításunk, és a pesti oldal új urairól. A Kiszteli Múzeumban az Ars Sacra keretében van egy remek, elsősorban 18-19. Századi kolostori egyházi művészetet bemutató kiállításunk, ez pár napja nyílt, lenyűgöző, hiszen Kiszteli maga is kolostor, és ezt a barokk vallási kultúrát idézi föl. Remek kiállítás, roppant érdekes, elgondolkodtató a Budapest Galériában a gyászra való reflektás, tehát modern kortárs művészek a gyászmunkáról, arról, hogy ez mit jelent manapság, hogyan lehet az ő eszközeikkel megközelíteni annak a lényegét, hogy ne legyen, hogy a gyász ne tönkre tegye és agyonverje a személyiséget, hanem a modern korban is világosá tegye azt, hogy ettől nem félni kell, ez nem ellenség, vége az életnek, hanem egy nélkülözhetetlen velejárója.
0: Köszönjük szépen, a hétvégén, szeptember 19-én és 20-án tehát ismét megnyílnak az országos kulturális örökség helyszínek, kastélyok, templomok, tájházak és múzeumok. Csorba László történész, a BTM Bármúzeum főigazgatója volt ma a vendégünk. Örülünk, hogy eljött.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: A szóda végére értünk ezzel, a szerkesztő ma Kádár Dóra volt, a műsor felelős szerkesztője Bödő Anita, Nánási Anikót hallották.

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Kedves hallgatóink, most mérőjelet sugárzunk, majd rövid technikai szünetet tartunk.
1: Jövőre emelkedik a családi pótlék, leállítja a kormány a budavári palota újjáépítését. Napos, száraz idő várható. 3 óra van, hírek a Kossuth Rádióban. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kis József. Jövőre emelkedik a családi pótlék, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, a szociális szférában dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első fele novemberben, a második januárban érkezik. Azt is mondta, hogy a hónap végéig felállhat az alkotmányozás folyamatát felügyelő testület. Olyan alkotmányozást szeretnének, ahol mindenki elmondhatja a véleményét. Leállítja a budavári palota újjáépítését és új közbeszerzést ír ki a munkálatokra a kormány. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium azt közölte, hogy a budai várnegyed megújítását célzó beruházások felülvizsgálata még zajlik. A jelenlegi kivitelezőnek, egy Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó vállalatnak 2 héten belül kell elhagynia a palota szárnyának épületét. Azt egyelőre nem tudni, hogy mikor írnak ki új közbeszerzést. Magyar Péter tegnap este a közösségi oldalán kommentálta Mészáros Lőrinc Facebookra kikerült beszédét. A kormányfő arra reagált, hogy a Mészáros csoport tulajdonosa a cég hétvégi családi napján a többi között arról beszélt, készen állnak arra, hogy együttműködjenek a jelenlegi kormánnyal, hiszen 1000 szállal kötődnek a magyar államhoz. Mészáros Lőrinc a cégcsoport töretlen fejlődéséről és a nemzetközi piacon való terjeszkedésről is beszélt. Magyar Péter mindenre úgy reagált, ugyanitt jó ügyvéd kerestetik. Az uniós tagállamok nagykövetei egyelőre nem tudtak megállapodni az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról, ezért 1 héttel kitolták a döntés határidejét. Egyhangú megállapodásra lett volna szükség a mintegy 3000 magánszemély és vállalat vagyon befagyasztásáról. Szlovákia azt követelte, hogy az EU töröljön a listáról 2 vagyonos orosz oligarchát, illetve nem támogatták, hogy az intézkedések egy teljes évre szóljanak. Az amerikai elnök szerint Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit. Donald Trump erről saját közösségi oldalán írt. A bejegyzésre Volodymyr Zelenszky ukrán elnök úgy reagált, Kijev kész leállítani az említett támadásokat, ha az oroszok sem célozzák az ukrajnai létesítményeket. A jemeni huszik elfoglalták a stratégiai jelentőségű Nagy és Kishanis szigeteket a Vörös-tengeren. Erről az Irán támogatását élvező milícia tisztségviselői számoltak be. A lázadók térnyerése további nyomás alá helyezi a szaúdi olajszállítmányokat, illetve ennek nyomán veszélybe kerül a globális olajellátás és növekedhetnek az olajárak. Várhatóan reggelre lesz minden háztartásban újra víz Szarvason és térségében. A kora esti órákban történt csőtörés az Alföldvíz regionális vízellátó rendszerén, emiatt Szarvason, Csabacsűdön és Békés-Szentandráson szünetel a szolgáltatás. Mostanra sikerült kijavítani a hibát, jelenleg pedig a víztorony feltöltése zajlik. Éjszaka nagy területen kiderül az ég, főként a déli és a középső ország részben helyenként köd képződhet. Napos idő várható gomoly felhőkkel, túlnyomóan száraz idővel, legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futó zápor. Mérsékelt légmozgás mellett a hőmérséklet hajnalban 8-15 fok között alakul, a délutáni csúcsérték 22 és 26 fok között valószínű. Hír összefoglalóval legközelebb 1 óra múlva jelentkezünk. A pontos idő 3 óra 4 perc.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: Jó estét kívánok, Teszári Nóra vagyok. A nap témája ma a svéd parlamenti választás, illetve itthon a gyermekvédelemben dolgozók, illetve a szociális ágazatban munkálkodók 20-25%-os béremelése, amit a miniszterelnök jelentett be a Kossuth Rádióban, a szerkesztő Illis László. Kezdjük külfölddel. Az előzetes választási eredmények szerint kis különbséggel a balközép ellenzék nyerte a tegnapi parlamenti választást Svédországban. Végleges eredmény szerdára várható. A helyzetet Flam László külpolitikai szakértővel, Skandinávia szakértővel értékeljük. Üdvözlöm!
3: Üdvözlöm!
2: Mit mutat ez a mostani állás?
3: Hát elég szoros eredményt mutat, de ez nem meglepő, mert a legutóbbi két választásnál is, 2018-ban, 2022-ben is hasonlóan szoros eredmény született, tehát ilyen egy-két mandátumnyi különbség volt a két versengő blokk között. Most úgy néz ki, hogy a balközép koalíció fog kormányra kerülni, 176 mandátuma van jelenleg, tehát 175 kell a parlamenti többséghez, és a korábbi választásoknál is ez volt, ez az egy-két parlamenti mandátumnyi különbség, tehát most is igen szoros eredménye zárult, és hogy ön is mondta, ez szerdán lesz meg a végeredmény, mert a levélszavazatok akkor fognak beérkezni.
2: Nagy valószínűség szerint, hogy érdemes egyáltalán találgatni, hogy vajon azok mennyiben változtathatják meg az eredményt?
3: Változtathatnak rajta, de a svéd sajtóban már ezt teljesen készpénznek veszik, hogy akkor egy új baloldali kormány lesz Magdalena Andersson vezetésével, ő a szociáldemokrata pártnak a vezetője. De a sajtóértesülések szerint, meg az elemzők is azt mondják, hogy nem egy nagy történelmi győzelem ez a párt részéről, sőt az egyik legrosszabb választási szereplése volt az elmúlt évtizedekben. Tehát ez a 28% körüli eredmény, ez eléggé soványnak tűnik a aranykorszakhoz képest, meg egyáltalán a svéd szociáldemokrata párt múltjához képest. És egy másik fontos szempont, hogy a úgynevezett vesztesek között könyvelik el a svéd demokratákat is, azt a radikális pártot, amelyik a most leköszönő jobb-közép koalíciót kívülről támogatta. Ez az a párt, amelyik igen radikális

0: Jó, tehát ami itt a lényeg, hogy a bal-bal közép vezető ereje egyértelmű a szociáldemokrata párt, és úgymond a másik oldalon meg a mélységelt párt áll, a konzervatív jobb-közép párt, mint vezető erő, és köréig gyűlnek a kisebb pártok, és a kisebb pártok között meg van átrendeződés, tehát van olyan, amelyik korábban a baloldali blokkot támogatta, egy másik meg a jobboldali blokkot, és most az elmúlt 6-7 évben ez inkább úgy nézett ki, hogy például a baloldalon van 4 darab párt, a szociáldemokraták, van egy centrumpárt, ez a centrumpárt, ez sokáig jobb-középpárt volt, aztán a szociáldemokratákat kezdte el támogatni, illetve a baloldali blokkban van egy hagyományos szereplő is, ez a Vänsterpárt, tehát a baloldali párt, ez a korábbi svéd kommunista pártnak az utóda, utód pártja, például ez a baloldali párttal soha nem volt kormánykoalíció, tehát ők is kívülről támogatták a baloldali kormánykoalíciókat, és itt meg a baloldalon meg kell említeni a zöld pártot is, hát ez egy hagyományos zöld párt, amelyik a baloldali palettán áll, és akkor a jobb oldalon is van egy hasonló ilyen felállás, tehát a mérsékelt párt, amelyikről beszéltem, a kereszténydemokrata párt, illetve vannak itt a liberálisok, tehát liberális párt, és nagyjából ezt a hármas fogatot támogatta kívülről az említett radikális párt, a svéd demokraták az elmúlt 4 évben egy olyan megállapodás keretében, ez volt a TIDÖ megállapodás, amely azt mondta ki, hogy a svéd demokraták nem kerülhetnek kormányra, viszont beleszólhatnak a politikák alakításába, például a bevándorlás politikába is, és ez azt jelentett, hogy a párt úgy támogattak, tehát kívülről a jobboldali most leköszönő koalíciót, hogy azok a célok, szigorúbb megszorítások a bevándorlás politikában, migrációban, hogy akkor ezt átültette a kormányzati munkába kívülről. Ez a megállapodás ezt tette lehetővé, anélkül, hogy formálisan is a kormánykoalícióban lettek volna. Tehát mondom, itt egy eléggé elasztikus, rugalmas felállás van a kisebb pártok részéről, és a legnagyobb törésvonal itt a két blokk között pontosan a svéd demokratáknak a szerepe volt. Tehát a baloldali négyes fogat, amiről beszéltem, az mereven elzárkozik attól, hogy a svéd demokratákkal együtt kormányozzon. Ezt korábban is mondták, tartották magukat ehhez. A jobb oldalon pedig, hát volt most 4 év kormányon, illetve ez a kívülről történő támogatás a svéd demokraták részéről, és hát ez a kormány most elvesztette a választásokat, még hogyha nagyon kicsi szavazat többségen is múlott, de hát a tények azok tények.
1: És mennyire lesz egyszerű a kormányalakítás, illetve ez a 3 mandátum, ez mennyire könnyítheti meg a győztesek dolgát?
0: Igen, ez is a svédekre jellemző, hogy mind a két blokkban a kisebb pártok mondják meg azt, hogy ők mit szeretnének, hiszen rajtuk múlik az, hogy ilyen kevés mandátum különbséggel, hogyha egy kisebb párt, ahol van mondjuk 10 vagy 12 parlamenti hely, hát hogyha ő, az a bizonyos párt elégedetlen, illetve nem, úgy érzi, hogy nem tartja magát a többi párt a korábbi megállapodáshoz, akkor borul a kormány. Tehát ez ilyen egyszerű, úgyhogy most az elején mindenki leszögezi, hogy neki mi a prioritása, ő mit szeretne, hol van a vörös vonal, és így tovább. És a lényeg az, hogy a baloldalon, például ez a centrumpárt már a választások előtt azt mondta, hogy nem szeretné, hogy ez a baloldali párt, az kormányra kerüljön, de sosem volt kormányra, ő is kívülről támogatta, tehát lefutották a szokásos kört, ez így rendben van, viszont egy friss hír az, hogy ennek a centrumpártnak az egyik vezetője nemrég nyilatkozott, hogy elzárkóznak a mélységelt párttal való együttműködéstől, tehát nem fordulhat elő az, hogy ez a centrumpárt most visszaigazol a jobboldali blokkba, pontosan elég lenne az ő támogatása ehhez a kormányzáshoz, de ők kijelentették, hogy maradnak a baloldali térfélen.
1: Na most ez imént már utalt rá, hogy a jobboldali kormányzás alatt igencsak szigorítottak a bevándorlási politikán. Vajon ezt utasították most el a szavazók, vagy más szempontok voltak döntőek?
0: Is-is. más szempontok voltak döntőek. 2022 után

0: az orosz invázió után nagyon megnőttek a rezsiköltségek, élelmiszerköltségek, iszonyú drágulás ment végbe ebbe az országba, amúgy sem egy olcsó ország, tehát átlagosan több mint 20%-kal nőttek ezek az árak, tehát külön az élelmiszer, a rezsi, a lakhatás, tehát mindegyik külön egy olyan 18-25% közötti növekedés produkált. Ebben az országban ez egy óriási kiadás jelent a svéd háztartásoknak, tehát a bevándorlás politika korábban is fontos volt, sőt az volt az adóász, aki azzal jobban tudott játszani, az nyerte a választásokat, most ez háttérbe szorult, nem teljesen, de most ez lett a döntő, hogy havonta mennyit kell kiadnunk, mert iszonyan elszálltak a költségek. Ez az egyik tényező, a másik tényező az, hogy a svéd demokraták annyira nem jereskedtek így a háttérben idézőjelbe, hogy ők most szigorítják az országban a bevándorlás politikát, a közbiztonságot megpróbálják jobban rendbe tenni, meg több rendőrt küldeni. Tehát 4 év alatt erre lett volna idejük, hogy nem látszott intézkedéseket vezet be a jobboldali kormányzat ezen probléma kezelésére, hanem valódi lépéseket is tesz. Ez sok svéd szerint elmaradt, és a svéd demokratáknak most ez a büntetés, hogy ezt nem kapták meg az állampolgárok, ezeket az ígéreteket még 4 évvel ezelőtt. Tehát ez a két tényező együtt mutatja azt, hogy most egy kicsit más a felállás.
1: Végezetül még egy picit az ő külpolitikájukra is tekintsünk ki, hogy vajon ez a, ha politikai fordulat történik, akkor az Ukrajnával, illetve az oroszokkal és egyáltalán a háborúval kapcsolatban változik-e a hozzáállás?
0: Nem változik, külpolitikában konszenzus van, tehát EU támogatás, NATO melletti támogatás, mert Svédország is NATO tag, Ukrajna további katonai pénzügyi támogatás, és ide kapcsolódik, illetve az EU keleti bővítése is prioritás. Tehát a külpolitikában meglepő módon régóta van egy konszenzus, és ez a magyar kormánynak, illetve Európának, az EU-nak egy jó hír, tehát itt nem várható gyökeres fordulat.
1: Nagyon szépen köszönöm Flam László külpolitikai szakértőnek.
0: Köszönöm.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként. Napi hírháttér.
1: A miniszterelnök béremelést jelentett be a szociális ágazatban és a gyermekvédelemben. Magyar Péter ma reggel a Kossuth Rádióban azt mondta, hogy ezt 2 lépcsőben valósítanak meg. Az októberi munkájuk után a novemberi fizetésnél már érezni fogják a szociális ágazat dolgozói a 20-25%-os béremelést, és januárban jöhet az újabb emelés. A telefonban itt van Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok én is!
1: A honlapjukon önök aláírásokat gyűjtöttek béremelést követelve. Hányan csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez?
3: Hát egy picit pontosítanék, nem aláírást gyűjtöttünk, hanem egy flashmobot hirdettünk meg most pénteken 3 órára. És igazából mi nem a béremelést követeljük, az egy külön történet. Mi azt szeretnénk, hogyha a Tisza párt az beváltaná azt az ígéretét, amit tett a szociális szférában dolgozó közel 90 ezer embernek.
1: Ezen belül is konkrétan mire gondolnak?
3: Hát ugye a választás során és utána is elhangzott néhányszor, aztán utána volt egy kis csönd, gyakorlatilag 25%-os emelést ígért miniszterelnök úr a szociális ágazatban dolgozóknak.
1: Hát erről van most szó.
3: Igen, erről van szó. Igen, csak ez ennél egy picit árnyaltabb. Szóval a 25%-os emelés az igazából most sem hangzott el konkrétan miniszterelnök úr szájából. Tehát egyrészt én szeretném egyrészt megdicsérni a magyar kormányt, mert szerintem az elődeihez képest ez alatt a 4-5 hónap alatt is sokkal több gesztust és akár konkrét lépést is tett a szociális ágazat ellátottai, illetve a szociális ágazatban dolgozók felé. Saját minisztérium például, a gyermekvédelmi rendszer visszásságainak a feltárása, tehát óriási munkát végeztek. Tehát ez tök oké szerintem. Ellenben a 25%-os azonnali emelés, amit ígértek, az nem egyenlő azzal, amit akár most az önök reggeli műsorában is mondott miniszterelnök úr. Mert ebből még mindig nem derül ki az, hogy konkrétan mekkora százalékra számíthatnak a munkavállalók mondjuk november 5-éig, hogyha az októberi bérüket kapják készhez emelve, vagy csak a novemberi bérükben lesz emelés, és azt ugye decemberben kapják meg, tehát ez nem volt egyértelmű szerintem a szövegből, nekem legalábbis, illetve az sem, amikor azt mondta a miniszterelnök úr, hogy hát 20-25%, illetve meg kell várni a garantált bérminimum emelést. Na most én nagyon-nagyon nagy tisztelettel, és még egyszer mondom, én nagyon örülök annak, hogy van egy magyar miniszterelnök, aki foglalkozik ezzel a témával végre, de hogy azért én nagyon-nagyon nagy tisztelettel hívnám fel miniszterelnök úr figyelmét, hogy ezt a mondatot, ezt utoljára, nem olyan régen, a Fidesz kormányok szájából hallattuk, ígértek 20% béremelést a szociális ágazatban, aztán lett belőle 6,5 vagy 7%, mert a garantált bérminimum emelést is hozzászámolták. Tehát ágazati emelés az nem akkora volt.
1: Na most itt, hogyha azt tekintjük, hogy ennyi lesz, akkor a szociális ágazatnak mintegy 90 000 munkavállalójára egyaránt vonatkozik majd ez? Hogy látja, vagy hogy érzékeli az elmondottakból?
3: Én úgy érzékelem, hogy igen, bár ugye a miniszterelnök sokszor kiemeli a gyermekvédelmet, de nyilvánvaló, hogy a szociális ágazatot ebből a szempontból reméljük a kormány egyben kezeli, illetve hát azért ez úgy tűnt nekem. Ami viszont nagyon fontos, és ez szintén szerintem egy nagyon-nagyon jó üzenet nekünk, hogy amit mi közvetítettünk a Szociális és Családügyi Minisztérium felé, illetve a miniszterelnök úrnak írtunk levelet szintén, hogy ez a 25% emelés, ez a nulladik lépés. Tehát az igazi bérfejlesztést, béremelést, azt nyilván nem várjuk el most azonnal, de azt igen, hogy ebben a kormányzati ciklusban, illetve a kormányzati ciklus végére már legyen egy olyan komplex terv, amiben láthatjuk már most rövid időn belül, hogy milyen lépéseket terveznek az elkövetkezendő 4 évben emelés ügyben. Mert annyira hátul vagyunk a nemzetgazdasági bértáblán az átlagbérek tekintetében, hogy a 25%-kal sem fogjuk elérni a nemzetgazdasági átlagbért, még a diplomások sem.
1: A tanárokhoz szokták önmagukat hasonlítani. Mekkora hozzájuk képest a bérkülönbség?
3: Hát óriási. Meg tudom mondani, ha nem is pontosan, de egyfajta de a KSH adataira hivatkozva meg tudom mondani, hogy gyakorlatilag egy diplomás szociális szakember, az mondjuk nem keres bruttó 600 000 forintot, és a valóság ennél azért alacsonyabb igazából, míg a pedagógusoknál a KSH szerint 800 000 fölött van. Tehát mondjuk, ha ilyen 260 000 forinttal legalább a diplomás is kevesebbet keres, és ugye az ágazatnak a tömegét, azt a szociális gondozók adják, igen, akik középfokú végzettségűek, ugye őket nem a pedagógusokhoz kell viszonyítani, hanem őket az egészségügyben dolgozó ápolókhoz, szakápolókhoz, az ő elmaradásuk az legalább 300 000 forint. Legalább. Bruttó összegekről beszélünk most egyébként.
1: És mit gondol az imént, mert tett rá egy utalást, hogy nagyon hátul van a szociális szféra, de mi az oka, hogy mindig hátrébb sorolódott? Nem voltak elég hangosak? Vagy mi lehet az oka ennek?
3: Nem, ez egy értékválasztás szerintem. Tehát én elég régóta dolgozom ebben a szférában, tehát én jó magam szociális szakember vagyok egyébként. Tehát én nagyon régóta dolgozom a szakmában, és én azt látom, hogy az adott kormányoknál ez egy döntés. Tehát az, hogy egy állam mire költi a költségvetésének egyébként egy nagyon kis részét, az mindig egy értékválasztás, ugyanígy az önkormányzatoknál is, amikor azt mondják, hogy nincs pénz kafetériára a szociális gondozóknak.
1: De akkor most jól értem a gondolatát, hogy nem becsüli meg eléggé a kormányzat, vagy a mindenkori kormányok számára nem volt annyira fontos ez az ágazat?
3: Igen, én ezt tudom mondani, hogy a szociális ágazat valamitől soha nem számított olyan szektornak, amit támogatásra méltónak találtak a kormányok. Érthető bizonyos szempontból, csak nem elfogadható.
1: Ezt hogy gondolja, hogy érthető bizonyos szempontból? Ez hogy érti?
3: Hát úgy, hogy a szociális ágazat ügyfeleinek egy jelentős része, az mondjuk a politika szempontjából nem feltétlenül számít.
1: Mert
3: mondjuk a hajléktalan emberek azért nem annyira mennek el szavazni, gyermekvédelemben élő gyerekek ugye nem is mehetnek, hiszen még nem szavazó polgárok, fogyatékkal élő, idős otthonban élő emberek pedig befolyásolhatóak sok esetben, kiszolgáltatottak. Tehát, hogy gyakorlatilag a mi félcsoportunk az kevésbé a politika, mi mainstreamnek a úgymond célcsoportja. Mm. Tehát, hogy úgy is mondhatnám, hogyha nem akarok nagyon bonyolultan fogalmazni, hogy mondjuk a mi ügyfeleink nem olyan cukik.
1: Azért ez nagyon megrendítően hangzik, megmondom őszintén, hogy azért egy kicsit javítsuk a képet, a miniszterelnök megfogalmazását szeretném idézni. A felkelőben azt mondta, hogy az összeomlás szélén van a szociális ágazat és a gyermekellátó rendszer, csak a több ezer elhivatott szakembernek köszönhető, hogy még működik az ellátás. Érzékelhető egyébként a munkaerőhiány az ágazatban a sok elhivatott szakember mellett, és melyik területeken leginkább?
3: Nagyon-nagyon érzékelhető, ez kifejezetten érzékelhető, és ez nem egy új keletű dolog, tehát ez az úgymond válság, ez tényleg évtizedek óta generálódik. Az egyik legdurvább terület az a gyermekvédelem. Az kifejezetten szakember hiányos, illetve óriási a fluktuáció is, tehát ha oda is megy dolgozni valaki, az 3 hónap múlva nem biztos, hogy ott van. De ugyanígy az idős ellátásban is nagyon nehéz munka, fizikai munka, ugye az ápolás, gondozás, az nagyon emberpróbáló. Hát a fiatal hölgyek, urak nem feltétlenül pelenkázni szeretnének egy idős otthonban.
1: De akkor mit lehetne tenni, hogy mégis a pálya vonzóvá váljon? Elegendő a béremelés arra, és konkrétan azok a számok, amik most elhangzottak, javíthatnak a helyzeten?
3: Hát ezek a számok nem elegendőek. Tehát, hogy a szociális ágazatban egyrészt strukturális átalakítás is kell minden bizonnyal, a gyermekvédelemben óriási kell, de a pszichiátriai betegellátásban szintén, az idős ellátásban, házi ápolás, gondozásban is, az biztos. De a strukturális átalakítások előtt mellett a béreket rendezni kell. Tehát, hogy hiába lesz csillivilli ellátó rendszerünk, nagyon szépen kitalált szakmai programokkal, amin a minisztérium dolgozik, hogyha nem lesz ember, aki ide jön. Tehát, hogy egyszerűen a 25%, ugye ahogy mondtam a példát, hogy a 25% emeléssel gyakorlatilag a diplomás szociális szakember bérek még mindig a nemzetgazdasági átlagbér alatt lesznek. És ugye a nemzetgazdasági átlagbér az nem a diplomásokat jelenti, abban mindenki benne van. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon, és még egyszer mondom, és tényleg nem győzöm kihangsúlyozni a szociális gondozók, ápolók szerepét, akik nélkül pedig végképp összeomlik az ellátásnak minden szintje, legyen egy gyermekvédelem vagy idős ellátás.
1: Most a pálya vonzóvá tétele az részben az anyagiakon múlik, ahogy elmondta, de például a megfelelő oktatás, tehát az utánpótlásnak az ilyenfajta biztosítása az adott?
3: Hát ez is csak részben. Ugye a képzések is nagy átalakuláson mentek keresztül, erről a pedagógus kollégák tudnának mesélni. Szóval a képzési rendszerek is átalakultak, illetve mondjuk a felső oktatásban az előző kormány az gyakorlatilag el akartak törölni a szociálpolitika és a szociális munka kifejezéseket, és létrehozták helyette a gondoskodás politikát. Szóval, hogy ott is még van mit újra gondolni természetesen, és ugyanez a helyzet a középfokú képzéseknél is, de ez az egészségügyre is jellemző, hogy igazából ami hiányzik, az most már nem is biztos, hogy az orvos, hanem az igazán jó szakápolók, ápolók hiányoznak, mert egyre kevesebb van belőlük.
1: Erről esetleg esett szó, amikor a Szociális és Családügyi Minisztériummal tárgyaltak, vagy egyeztettek a napokban?
3: Hát mi nem egyeztettünk a minisztériummal, ugye, tehát az a helyzet, hogyha van annyi idő, én elmondom nagyon gyorsan, mi 4 szakmai szervezet, illetve szakszervezet megkereste az ágazati minisztériumot még az alakulásukkor, és 2 esetben tudtunk velük leülni tárgyalni, tehát 2 alkalommal, ami egyébként nagyon jó volt, tehát az látszott, hogy olyan szakemberek ülnek a minisztériumban jelenleg, ami szerintem az elmúlt 30 évben még soha. Tehát jó szakemberek, akiket érdekel a saját szakterületük. és értették a problémát, nem csak a bért, hanem mindent is. Utána pedig volt, nem annyira régen, erre gondolhat ön, volt egy hivatalos egyeztető fórum, ami semmiféle konkrétum nem hangzott el, mondjuk például a bérkérdésekben. Tehát, hogy azóta csak olyan bejelentésekből tudjuk azt, hogy lesz a bér, amikor miniszterelnök úr bejelenti, hogy most két részletben lesz. De nem tudunk ebből semmit. Ez nem egy egyeztetett történet. Tehát a sok dicséret mellett azért nekünk kritikánk is van erősen, és ezért gondoljuk megtartani a pénteki demonstrációt, hiszen most sem történt semmiféle egyeztetés. Tehát most a miniszterelnök úr még egyszer, igen?
1: Fejezze be, bocsánat.
3: Szóval a miniszterelnök úr tényleg nagyon szépen beszélt a szociális ágazatról, de továbbra is azt várjuk, hogy válaszoljon egyrészt a levelünkre, amit közösen írtunk több szervezettel, és mondjanak konkrétumot. Tehát megint nem hangzott el igazi konkrétum, ami megnyugtathatná a munkavállalókat, hogy itt hogy is lesz az emelés.
1: Most már csak egyetlen percünk van, hogyan képzelik, tehát milyen lépésekből állhat a sztrájk készültség után? Mert gondolom, hogy az önökre bízott pácienseket nem hagyják magukra. Tehát milyen eszközeik vannak?
3: Természetesen. Nyilván elsődlegesen mi nem sztrájkolni szeretnénk, hanem azt szeretnénk, hogy a kormányzat emeljen úgy, ahogy ígérte, és üljenek le tárgyalni a szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel az elkövetkezendő évek terveiről. Tehát ez az elsődleges. A sztrájk az egy legvégső eszköz egyébként. Tehát, hogy az nem cél a sztrájk, hanem az a legvégső eszköze a munkavállalónak.
1: Hát bízunk benne, hogy erre nem is kerül sor, és nem lesz szükség a sztrájkra. Köves Ferencnek, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete elnökének köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Önöknek pedig azt köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk ma is. A szerkesztő Illis László és a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében is búcsúzik a műsorvezető Tesári Nóra. Viszonthallásra.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
2: Saját sorsunkat, történelmünket, a világot ismerhetjük meg a filmművészet révén. Indul a Budapesti Klasszikus Filmmaraton. A kamera nem egyszerűen rögzíti azt, ami a színpadon történik, hanem új nézőpontokat nyit, közel visz a színészekhez. Ezen a héten kezdődik az E-Színház Fesztivál. 48 évesen kezdett fotózni, és egészen mást mutat a világból a képein, mint a regényeiben. A fényíró Émile Zola a mai Manóházban. Köszöntöm Önöket a Szabadpolc mikrofonjánál, Ola Andrea. Semmilyen művészeti forma nem tud olyan pontos képet adni magunkról, mint a filmművészet. A magyar film születésének 125. évfordulóján a Nemzeti Filmarchívum vezetője Rádúj György kiemelten fontosnak tartja, hogy a filmörökségünk reflektorfénybe kerüljön. 100 vetítéssel várja a nézőket a Budapesti Klasszikus Filmmaraton, amit szeptember 15-ei kezdéssel immár 9. alkalommal rendeznek meg. Babuts Kriszta interjúját hallják.
3: Hogy fér meg a Csodacsatár, a Queen koncertfilm és Marilyn Monroe a Budapesti Klasszikus Filmmaraton kínálatában? Kérdezem én a fesztivál igazgatóját, a Nemzeti Filmarchívum vezetőjét, Rádói Györgyöt.
4: Pont azért csináljuk, mert azt gondoljuk, hogy hiányzik a mozik palettájáról az a kínálat, amivel a világ filmöröksége egyébként rendelkezik, és jelen tudna lenni. És amikor azt nézzük, hogy az elmúlt 130 évben milyen filmek készültek, akár a néma filmes korszakból, de hogyha csak rögtön a Lumière-ek első 50 másodperces kis filmecskéjét nézzük, hogy már azok mesterművek voltak. Mind az ötletet, az ötletben, a megvalósításban, a fotográfiában, és aztán utána végigmegyünk az egész filmtörténeten. És sok százezer filmalkotásról beszélünk. És ebből úgy gondoltuk 2017-ben a munkatársaimmal együtt, hogy csinálunk egy kedvcsinálót. Egyrészt a közönség számára megmutatjuk azt, hogy milyen, hogyha visszamennek a kedvenceket, vagy az eddig soha nem látott, de felfedezni érdemes filmeket, mozivászonon vetíteni, hogy mozi élményszerűen megtekinteni. Ezzel erősítjük a moziba járás szokásának a kultúráját is. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen fontos a film megőrzés. Milyen fontos az, hogy a filmek, amik tulajdonképpen az elmúlt 130 évben azt a hihetetlen szerencsét hozták a számunkra, hogy saját magunk történelmét, saját magunk sorsát, a világot megismerhetjük mozgóképen. Ilyen precíz, pontos képet magunkról soha semmilyen művészeti forma nem tudott adni. Persze leíró módon az irodalom, biztos, de az a vizuális örökség, amit kaptunk ezáltal, az tényleg egy kivételes, szerencsés helyzetbe hoz minket. Tehát tulajdonképpen így fér meg ez a sok-sokféle film, és ez a sok műfaj egymás mellett, hogy mi nem kontraszelektálunk, hanem kinyitjuk az ablakot, és beengedjük az értékeket.
3: Kiemeltem ugye három eseményt, vagy három filmet mondhatom így, ugye a Queen, a Csodacsatár és Marilyn Monroe, mindegyik évfordulóhoz köthető, tehát nyilván egy nagy válogatásból, egy nagy kínálatból valamilyen szempontok alapján kell válogatni. Tehát a kerek évforduló a sokat segít ebben. Így jött össze akár ez a három, és ugye a Queen film a 40. évforduló kapcsán, a Csodacsatár az 56-70 kapcsán, és Marilyn Monroe pedig 100 éves lenne. Szóval azért nyilván kellene kapaszkodók, mert ahogy említetted, nagyon gazdag a film kínálat, a filmarchívum.
4: Hát az évfordulók azt gondolom, hogy fontosak. Alkalmat adnak arra, hogy egy alkotót, egy színészt, vagy egy filmes korszakot, vagy egy eseményt, mint 1956, körbejárjunk, megünnepeljünk, emlékezzünk rá. De hát azért igyekszünk nem csak ezeket figyelembe venni. Hogyha megnézzük a filmmaraton programját, akkor 1956 nem csak az évforduló mentén szerepel a programban, hanem kiváló kollégánk Fazekas Eszter, aki ennek a blokknak a kurátora volt, úgy járta körbe a témát, hogy megpróbálta azt bemutatni, hogy egyrészt a filmörökségben, az 50-es évek filmművészetében hogyan tudjuk végigkísérni az 56-hoz vezető utat, hogyan mutatja be a magyar filmművészet azt a groteszk világot, ami az 56-os forradalomhoz vezetett. Itt jön a Csodacsatár képben, a maga groteszk humorával. Aztán utána az 56 közeli, az esemény közeli bemutatása közvetlenül utána, vagy a közvetlenül az 56-os eseményeket megelőzően milyen film készült. Ott van az Eltűszentett Birodalom, Sós Imrével a főszerepben. A filmet leforgatják, egyértelmű a párhuzam a mesebeli juhász, csillagszemű juhász és a Móresre tanított király és a diktatúra között, a nép és a diktatúra viszonya között. És a filmet betiltják a forradalom után közvetlenül pár héttel. Utána megyünk tovább. Megnézte a kolléganő, hogy a 60-as években milyen módon engedte a hatalom, hogy a filmművészet 56-ról beszéljen. Aztán utána jön a 70-es évek és a 80-as évek. És akkor, ahogy megyünk előre, a korok és a rendszer változásával párhuzamosan más-más megközelítésben mutatja be a filmművészet ezt az eseményt. 80-as években már előtérbe kerülnek az emberi sorsok. A szamárköhögésben egy család történetén keresztül látjuk az eseményeket. Aztán ott van a Megáll az idő, ami a fiatalságot, a fiatal generáció, ez már ugye nem is közvetlenül 56-ról szól, hanem az 56 utáni fiatal generációról, de mégis az egész filmet, azt a generációt meghatározza 56 és 56 öröksége.

0: amellett, hogy ezeket az alkotásokat most filmvásznon láthatjuk, mert ugye ez ki lett hangsúlyozva, vagy ki van hangsúlyozva, hogy nem ugyanaz az élmény otthon a TV képernyője előtt ülve megnézni egy filmet, mint egy moziteremben. Emellett lesznek még egyéb kísérő programok?
1: Minden film előtt kurátori bevezetőre kerül sor, tehát a kollégák, vagy azok a külföldi kollégák, akik egyébként elkísérik a filmeket a fesztiválon. Közel 100 nemzetközi vendégünk lesz a fesztivál ideje alatt, akik azért jönnek ide, hogy meséljenek a közönségnek azokról a filmekről, amiket a programba küldtek. Jönnek különleges vendégek is a fesztivál meghívására, filmalkotók, Mathieu Karsowitz, francia filmrendező, de itt lesz velünk Pavel Edelman, aki Roman Polanskinak és Andrzej Vajdának az operatőre, úgyhogy bemutatjuk a Zongoristát, bemutatjuk a Katyin című filmet, Andrzej Vajda egyébként 10 filmmel lesz jelen a programban, amelyeket Szabó István, Oscar-díjas filmrendező válogatott nekünk össze, és hát itt lesz velünk az iráni új hullám egyik kiváló rendezője, Mohsen Mahmal Balf, aki tudom, hogy Magyarországon először fog járni.
0: Szeptember 15-én kezdődik a Budapesti Klasszikus Filmmaraton, és 20-áig várja a látogatókat. Helyszínek szerint van szabadtéri, van a Francia Intézetben is vetítés, aztán a Toldi moziban, az Urániában is, több helyszínes tehát a Budapesti Klasszikus Filmmaraton, amelyet idén már 9. alkalommal rendeznek meg. Viszont azért én visszatérnék ahhoz a filmhez, amivel elindultunk, ez a Queen koncert, ami 40 évvel ezelőtt volt, július 27-én a fővárosban, és ez egy történelmi jelentőség volt mindenféle szempontból, de ezek szerint film történeti szempontból is?
1: Mindenképp, hiszen hát egyrészt nekünk, magyaroknak biztosan az esemény miatt is, és a megvalósítás miatt is. Ilyet nem csináltak még korábban Magyarországon, hogy egy ekkora koncertet ilyen aprólékosan felvéve, egy koncertfilmet komponálva megörökítenek az utókor számára. Nem csak a koncertet vették fel a magyar filmesek, hanem a Queen teljes budapesti időtöltését, tehát tudjuk, hogy a filmben ugye vannak külső jelenetek, dunai hajózás, szállodai időtöltést, koncertre való felkészülést filmeztek le, Hungaroringre látogatnak, el voltak kint Szentendrén. A koncert előtt találkoztak a Veresegyházi asszonykórussal, mert az Easy Top volt az előzenekar. Szóval egy csomó olyan apróság van a filmben elrejtve, ami nekünk nagyon fontos, ami ezt a filmet sármossá teszi, ami ezt a filmet a mi szempontunkból, mi magyarok számára ide köti valahogy a szívünkhöz. Ilyen jelenete természetesen a koncert alatt is az, amikor az a pillanat, amikor Freddie Mercury a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt elénekli, és kifordítja az angol zászlót, és a magyar zászló kerül a helyére, és azt gondolom, hogy ott minden magyar ember, aki a koncerten volt, vagy aki utána a filmet látta mozikban, az megértette, hogy ez egy olyan üzenetet hordoz, ami azt jelenti, hogy nem kell már talán sokáig várni a szabadságra, és attól a rezsimtől való megszabadulásra. Úgyhogy egy remény és sugár volt. Ez átjön a filmben, ez átsugárzik 40 évvel később is, és szerintem, aki most megnézi újra ezt a filmet ilyen gyönyörű restaurált változatban, az ugyanúgy fog érezni, ugyanúgy borsózni fog a háta.
2: Tonight for the first time, this is a very special song from Queen to you.

0: filmtörténeti helye a filmnek azért van meg, mert mesterek készítették. Tehát Zsombolyai János rendezte, Ragályi Elemér volt a vezető operatőr, 16 legjobb magyar operatőr dolgozott a filmen, a Ma Film szinte teljes stábja, kiváló vágó hölgyek. Gondoljunk bele abba az elképesztő kihívásba, amit a film összevágása a vágóknak jelentett. Szóval azt gondolom, hogy igen, ez a film most kimegy a nagyvilágba újra, ugye a Sony az, aki forgalomba hozza újra, az ő megbízásából került általunk digitalizálás a film, és Sir Peter Jackson, a Gyűrűk ura rendezője az, aki jegyzi a digitális restaurálást. Szenzációs volt ebben a társaságban együtt dolgozni. Bejárja megint a nagyvilágot, viszi Magyarország, kicsit a magyar történelem, és a magyar filmipar nagyszerűségének a hírét.
1: Azt hiszem ez volt itt a kulcsmondat, vagy akár a kulcsmomentuma, hogy a budapesti klasszikus filmmaratonon olyan filmek láthatóak, amit előtte egy picit megrestaurálnak? Itt a filmarchívumban?
0: Igen, hát tulajdonképpen erről van szó, hogy a film szalagra forgott filmek természetükből fakadóan az idő múlásával avulnak, fizikailag megváltozik az állaguk, akár sérülések is érhetik őket. Tehát magyarul a hordozóknak a tárolása mellett, ami nagyon fontos, hogy az eredeti hordozókat minél hosszabb távon el tudjuk tárolni, de természetesen az állományvédelmi feladatok miatt, és hát természetesen a bemutathatóság miatt digitalizálni kell őket, és digitális restaurálásban részesítjük a filmeket, és amikor újra vászonra kerül a film, akkor ezektől a kor és a használat okozta sérülésektől és különböző korjegyektől megszabadítva fantasztikus kép és hangminőségben lehet újra gyönyörködni ezekben a filmekben. Lesznek olyan filmek is, amik digitálisan restauráltak, de visszaírtuk őket 35 mm-es filmszalagra. Ilyen a Kárhozat című film például, Tar Bélára emlékezünk ezzel a filmvetítéssel. Ugye más aktualitása is van a filmek, hiszen a regény írója, Krasznahorkai László idén Nobel-díjat kapott, tehát tulajdonképpen egy dupla omázs egyrészt Tar Bélának, másrészt főhajtás Krasznahorkai László előtt. Úgyhogy izgalmas, változatos formátumokat választunk, és hát hozzátartozik ahhoz, hogy megismerjük azt, hogy milyen is volt a mozi élmény, akár még 20-30 évvel ezelőtt is.

0: A magyar színházi élet sokszínűségét ünnepli és egyedi kulturális programot kínál az érdeklődőknek az E-Színház Fesztivál. Színház a digitális térben. Vígjátékok, drámák, klasszikus és kortárs történetek láthatók majd szeptember 18-ától 10 estén át. Az első magyar színházi előadásokra specializálódott élő streaming platform, az E-Színház, olyan online kulturális tér, amely a film eszköztárával új minőségben képes átadni a színház élményét. Erről is beszélgetünk Légrádi Gergellyel, az E-Színház alapítóigazgatójával, de arról is, mi foglalkoztatja az alkotókat, akik idén bekerültek az E-Színház Fesztivál versenyprogramjába.
1: Tulajdonképpen nem is kategorizálható, hogy mi foglalkoztatja őket, hiszen megnézzük azt, hogy újra álmodtak csehovokat, hiszen van Sirályunk és van Bánya bácsink, vagy Vörös Sándor tulajdonképpen legizgalmasabb színházi eposza a kétfejű Fenevad is szerepel. Miközben látunk olyan kortárs megszólalásokat, mint Egy tökéletes nap, ugye a Karsai Dániel életének utolsó 5 évét feldolgozó színdarab, vagy ebben a Fukuyama után a Budapest is kézó előadásában, akkor azt látjuk, hogy az ív, a repertoár az tulajdonképpen olyan színes, mint a színházi világban, és akkor még idáig, ha jól számoltam, akkor csak 5 darabot emeltem ki a 17-ből. És hogy egy igazán érdekességet is mondjak, a tavaly a Vörös Marti Gimnázium végzős hallgatói csináltak egy nagyon izgalmas darabot Hiánybetegség címmel, és ezt közösen rögzítettük is, és ők is nagyon örömünkre eljöttek, és neveztek ebben az évben az SZSZ Fesztiválra.
0: Mindig fölmerül a kérdés, hogy azok az előadások, amelyek színházban, közönség előtt, ott élőben, abban a pillanatban mennek, hogy azok megélnek-e online, megélnek-e a képernyőn. Például a mostani felhozatalban van-e olyan előadás, amit kifejezetten ilyen nézőpontból, vagy ilyen szemszögből készítettek el, hogy inkább online nézésre alkalmas?
1: Azt hiszem, hogy egy olyan területre kérdezel, ahol a legnagyobb volt a fejlődés az elmúlt 6 évben. Az elején azt kell mondanom, hogy elsősorban nagyon igényes archiválási célból, úgynevezett front megközelítéssel, tehát a nézőtéren elhelyezett kamerákkal történtek a felvételek. Azonban nagyot fordult a világ, mert ahogy egyre többet és egyre mélyebben tudott együtt dolgozni a filmes és a színházi szakma, annál jobban derült ki az, hogy itt bizony, ha jól együtt dolgozik ez a két szakma, akkor egy új műfajiságot lehet létrehozni, új dramaturgiát lehet belevinni az előadásba. Azt érzi a néző, hogy ő cselekménynek a része, olyan dolgot lehet megmutatni, amit a színházban nehézkes megmutatni, akár backstage jeleneteket, akár más módon kezelni a bejátszókat, a különböző effekteket. Ezáltal szerintem én már úgy látom, hogy élvezik a színházi emberek például azt, hogy mit lehet még hozzátenni, hogy lehet más rétegeket is megmutatni, hogyha síképernyőre álmodjuk, és egy csomó dologra még lehetőségünk nyílik, és ezen még adott esetben hónapokat dolgozhatunk. Tehát amire kérdezel, ott van a legnagyobb fejlődés, és azt látom, hogy tulajdonképpen a felvételeknek ma már azt kell mondanom, hogy 80%-a bátran, innovatívan, kreatívan ellépett attól, ami a színházban történt a darabban, vagy történik, ha még játsszák, és megpróbálnak adott esetben egy más köntöst tenni a produkcióra.
0: Akkor gondolom ez az elbíráláskor, hogy ki lesz a fesztivál nyertese, szempont lesz.
1: Hogyne. Szakmai zsűri bírálja el a pályaműveket, vannak együttműködő partnereink, ők is adnak külön díjat, a közönség pedig ugye a közönség díjat, de a kérdésedre visszatérve, a fődíj, ami nem más, mint a legjobb adaptáció díja, ott pont ezt nézi a zsűri, hogy hogyan találtak egy új forma nyelvet, amivel már nem színház, még nem film, és hogyan tudtak olyan többletet adni, amivel az ember ott ősíképedje előtt katarzisra van, föláll a szőr a hátán, stb. De minden esetre nem akar közbe kimenni egy teáért, ki miért, nem érzi magát se idegesnek, nem is szakítja meg, hanem mint egy jó film, egy jó mozifilm esetén ott ül, és nem tud elszakadni a képernyőtől.
0: Kik lesznek a zsűriben? Fontos, hogy ők mit gondolnak az E-Színházról. Ez már nem olyan kérdés, mint 6 évvel ezelőtt, vagy akár a Covid idején, ami viszont nagyon sokat segített a műfajon.
1: Mondjuk nem kitérünk, amikor kiválasztásra kerülnek, hogy ők hogyan viszonyulnak az E-Színházhoz, vagy az online színházhoz, inkább az, hogy nyitottak legyenek, hogy szakmailag elismertek legyenek, hogy függetlenek legyenek abban az értelemben, hogy mindenki lássa a pályázatkiírásakor, na hát erre a zsűrire szívesen bízom a pályaművemet. Úgyhogy idén Radnai Csilla színművésznő, Kreszfó Rodrigo színházigazgató színművész, Gászai Tamás színikritikus és jó maga alkotjukos Gyűrit. Én azt láttam, hogy egy organikus fejlődésen megy keresztül a Covid után, hiszen a kérdésedben utaltál arra, hogy akkor volt óhatatlanul egy hatalmas nagy felfutása is, hiszen bezártak a színházat. De utána, hogy egyre jobban megtalálta a helyét, és már nem az volt a kérdés, hogy akkor ez most mennyiben más, mint a színház, meg jobb, mint az élő színház, hanem megtalálta a helyét, úgy azt tettük észre, hogy egyszerre kezdte jobban érdekelni a színházakat, a társulatokat és a nézőket. És ezt a típusú kultúrát is szeretnék fogyasztani. És azt látom, hogy ahogy egyre többen ismerik meg, egyre több színház gondolja azt, hogy ez fontos, hogy a digitáliával, az online térrel, a fiatalok elérésével, a geográfiai korlátok leküzdésével, az új megfogalmazási módokkal érdemes foglalkozni, annál nagyobb tere, helye, szerepe van, és annál több időt és bizony pénzt is áldoznak rá. Most tényleg arról ne beszéljünk, hogy azért az milyen pazar, hogy van 10 nap, szeptember 18 és 27-e között, amikor 17 színházi előadás ott van az ember lába előtt, ha úgy tetszik, vagy kanapéján, és nem kell érte beutazni az országot, nem kell feltétlenül parkolóját keresni, és 6 óra 59 percig megérkezni a nézőtérre, de ha mondom, ettől is elrugaszkodunk, akkor ma már, ha jól sikerül, akkor ott bizony egy aha élménye van a nézőnek.
2: Az a mottoja a mostani E-Színház Fesztiválnak, hogy klasszikusok új nézőpontból és kortárs történetek közelről, de vannak-e ezek között az előadások között, amelyek ilyen igazi nagy sikernek számítottak a korábbi évadban, vagy akár most is mennek, és így is láthatók?
1: Több ilyen előadás is van, ebből csak egy párat hadd emeljek ki. Az egyik legizgalmasabb, hát és nem is tudom, tizenhány évet futott Székely Jánosnak a Kaligula helytartója, Szikszai Rimusz rendezésében, Nagy Pál Gábor is, Fodor Tamás főszereplésével, alapvetően a szkénében ment, és tényleg az utolsó utáni előadást tudtuk megcsípni, óriási nagy öröm és megtiszteltetés, hogy felvehettük, és hogy aztán nevezték is a fesztiválra. Tehát sok-sok éve megy Kerekes Éva és Mucsi Zoltán parád és főszereplése és Rost Tamás muzsikája mellett a H. János Ellen című előadása Bérces László rendezésében, és szerintem ma már ide sorolhatjuk a Néró című darabot a Stúdió K. Színháztól, ifjabb Vinyánszky Attila és a Stúdió K. társulatának elképesztő játéka mellett. Talán ez az a három előadás, amely tényleg nem egy-két évet, hanem sokkal többet futott már a színházi szcénában, és külön izgalmas számunkra, hogy a fölvételt pedig kifejezetten újra gondolt módon csinálták meg az alkotók, tehát nem csak egy egyszerű lenyomotát akarták a sikerszériának megmutatni az online téren.

0: A Zola, a fényíró című kiállítás a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakjának, a naturalista irányzat atyának kevéssé ismert oldalát mutatja be. Míg íróként a társadalmi igazságtalanságok kérlelhetetlen elemzésével tűnt ki, a fotográfus Zolát az intimebb, személyes szférák érdekelték. A mai Manóház földszintjén mintegy 100 negatívokról készült modern nagyítás és 14 korabeli fotónyomat látható, hogy milyen hatást gyakorolhat ez a kiállítás Zola regényeinek ismerőire, és mit jelentett az író számára a fotózás, arról Somosi Rita művészettörténésszel, kurátorral beszélgetett Verese Mese Gyöngyvér.
1: Azt hiszem, hogyha azt mondom, hogy Emil Zola, akkor senki nem arra gondol, hogy fotósként is meg lehet jeleníteni az életét, miközben, ha megnézzük az életrajzi adatait, akkor egyértelműen kiderül ez a vonása is.
2: Abszolút, és nem véletlenül lett a fényíró a kiállításnak a cím, mert íróként nagyon sokan ismerjük és szeretjük Zolát. Ez a kiállítás itt a mai Manóházban pedig egy teljesen új oldalról mutatja be az ismert embert.
1: Ugyanakkor a fényíró meg egy gyönyörű régies kifejezés is, éppen néztem a címét, hogy mennyire játékos a magyar nyelv e tekintetben is.
2: Igen, abszolút, és azt gondolom, hogy itt nem csak egy másik oldaláról ismerjük meg Zolát, hanem egy kicsit az ő életébe is betekintést nyerünk a kiállítás által, mert amikor ő megismerkedett a fotográfiával, ez 1888 körül volt, akkor még nem kezdett el rögtön ő maga is fotografálni, körülbelül 1895 körül kezdett el aktívan a fotográfiával foglalkozni, amikor a regényciklusát befejezte, és valahogy errefelé orientálódott minden érdeklődése, figyelme, és ugye tudjuk, hogy 1902-ben halt meg sajnos nagyon fiatalon Zola. Életének az utolsó, ezt a 7 évét igazából a fotográfiával töltötte.
1: A francia fotográfiára is emlékeznek idén, így ebből kifolyólag nagyon sok mindenkire eshetett volna a választás. Miért éppen Zola? Talán éppen ezért, hogy beletekintsünk életének ebbe a vonásába is?
2: Egyrészt igen, mindenképpen szerettük volna ezt a francia kiállítási évadot, ami ugye a fotográfia feltalálásának a bicentenáriumára készült, vagy arra terveztük, egy 19. századi fotográfussal indítani, és azt gondoltuk, hogy különben is a mai Manóházban próbálunk olyan alkotókat elhozni, akik a közönség számára izgalmasak lehetnek, illetve olyan életműveket bemutatni, ami talán eddig nem volt annyira fókuszban, legalábbis Magyarországon. Semmiképpen. És Emil Zola az, akit mindannyian ismerünk, szeretjük a regényeit, és azt gondoltuk, hogy egy ilyen irodalmi, fotográfiai kapcsolódás izgalmas lenne a magyar-francia kapcsolatok miatt is.
1: Azon gondolkoztam, hogy ha a regényeire gondolok és nézem a fotóit, akkor mennyire vág egybe, de valahogy az az érzésem, hogy minthogyha a társadalmat picit romantikusabban ábrázolta volna fotográfusként, mint a regényeiben.
2: Pontosan ez többször előjött egyébként látogatóktól is, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy ugyanaz a világ jelenik meg a fotográfiákon is, mint a könyvekben, de nem. Fotográfusként a környezetével foglalkozott leginkább. Egyébként ez viszonylag gyakori volt a 19. századi fotográfusok körében, akik ismerkedtek magával a technikával. Egyébként ma is fotográfusok nagyon gyakran a saját környezetükből merítenek inspirációt, és számára is ez volt a családja, a lakókörnyezete, a barátai, azok a dolgok, amik valamiért érdekelték, a párizsi világkiállítás, ami teljesen lenyűgözte és olyan részletességgel dokumentálta, hogy ez utólag is gyakorlatilag feldolgozhatóvá teszi szinte a pavilonokat, vagy a londoni számüzetése, az ottani képek. Szóval a hétköznapi életébe nyerhetünk egy olyan betekintést, amit a regényeink keresztül nem, viszont a kiállításon meg pont azok a karakterek nem szerepelnek, mint a regényeibe. De azt gondolom, hogy valahol azért van egy nagyon erős kapcsolódási pont. Fotográfusként próbált egy kicsit megállítani az időt, és ahogy fotográfusként a modellekhez, vagy egy-egy helyzethez közelített, szerintem az hasonló volt, mint íróként. Nagyon-nagyon alaposan megfigyelt, és tényleg lélektani portrékat, nagyon izgalmas életképeket látunk itt a kiállításon.
1: Sőt, hogyha tovább megyünk az ellentéteket illetően, akkor van egy sorozata éppen a kislányáról, és hogyha azt tekintjük, hogy az egyház mennyire ellenezte a regényeit, akkor szembetűnő, hogy mégiscsak egy első áldozó kislányt ábrázol, tehát beletekinthetünk abba is, hogy mégiscsak fontos volt számára a vallásos élet.
2: Igen, de szerintem ennél sokkal pikánsabb a helyzet, ugyanis itt a kiállításon nagyon szépen látszik az a kettős élet, amit Zola élt. Tudnélik, ő egy házas ember volt, Alexandrine volt a felesége, akivel nem született közös gyermekük, ám pont 1888-ban a felesége felvett egy mosónőt, akivel aztán később Zolának viszonya lett, és tőle született a két gyermeke is, egy lány, a Denise, és egy fiú, a Jacques, és a kiállításon apaként szerintem, vagy egy apa szemével örökítette meg a hétköznapokat. Ugye két háztartást is vezetett az Zola, volt egy a feleségével, és volt egy az új családjával. Egyébként a felesége erről tudott, és Zola halála után hozzájárult ahhoz, hogy a gyerekei felvegyék például az Zola nevet is.
1: Tehát akkor mégiscsak visszaköszön az író Zola is a fényképeken megjelenő történetekben.
2: Ilyen szempontból igen. Ugyanakkor a feleségéről is nagyon sok képet látunk, utazásaikról, hétköznapjairól, tehát hogy a két privát élete párhuzamosan jelenik meg a kiállításon. Szerintem a gyerekeinek az édesanyjáról készült lírai portrék nagyon szépen árnyalják, hogy milyen mély kapcsolat volt közöttük, és a gyerekeinek is a hétköznapi tevékenységei, a biciklizéstől kezdve a játékig megmutatják, hogy számára mennyire fontos volt a hétköznapi életnek a legapróbb rezdülése is.
1: Végül, de nem utolsó sorban, ugye többször említette azt, hogy Zola maga is ismerkedett a fotográfia technikájával. Ehhez képest, hogy a kezdetek kezdetén dolgozott, hogyan lehetne ezt a fajta munkásságát jellemezni?
2: Fotográfusként, tehát a technikai rész is abszolút érdekelte, olyan szinten elmerült benne, hogy 10 fényképezőgépe volt, és minden otthonában, tehát vidéken is, Párizsban is kialakított egy műtermet magának, tehát ő maga hívta elő egyébként a képeit is, tehát hogy a fotografálásnak az összes fázisa fontos volt számára, a kép elkészítése és előhívása ugyanolyan súllyal szerepelt így a munkásságban.
0: Színház, film, fotográfia, különleges élmények, formabontó produkciók, Budapesti Klasszikus Filmmaraton, E-Színház Fesztivál, kiállítás Zola fotóiból, ezt kínáltuk ma a Szabadpolcban. A zenei szerkesztő Radi Zsuzsa nevében is megköszönöm a figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt Olá Andreát hallották.

0: A parlament előtt a gyermekvédelem ügye. A jogállamiság globális romlása gyengítette a demokráciákat. Napos, száraz idő várható. 4 óra van, hírek 4 percben, tömören. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kis József. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. A tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. A kormány előkészítette a szociális és gyermekvédelmi ágazat 2 lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat januártól vezetik be, erősítette meg a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter felszólalásában úgy fogalmazott, hogy az Orbán kormány hagyta szétesni a hazai gyermekvédelmet. A Tisza frakció alkotmánybíró jelöltjeit támogatta az országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága. A Mi Hazánk jelöltjei nem kaptak többséget, a Fidesz pedig már korábban közölte, hogy nem vesz részt a kiválasztási folyamatban. Az új alkotmánybírákról ma titkos szavazással dönt a parlament. Leállítja a budavári palota újjáépítését és új közbeszerzést ír ki a munkálatokra a kormány. A jelenlegi kivitelezőnek, egy Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó vállalatnak 2 héten belül kell elhagynia a palota területét. Azt egyelőre nem tudni, hogy mikor írnak ki új közbeszerzést. Mészáros Lőrinc a cégcsoportja hétvégi családi napján a többi között arról beszélt, készen állnak arra, hogy együttműködjenek a jelenlegi kormánnyal, hiszen 1000 szállal kötődnek a magyar államhoz. Magyar Péter a közösségi oldalán mindenre úgy reagált, ugyanitt új jó ügyvéd kerestetik. A jogállamiság globális romlása világszerte gyengítette a demokráciákat, derül ki az IDEA intézet jelentéséből. Magyarországról úgy vélték, az új kormány reformpolitikája meghatározó tényező lesz az ország demokratikus fejlődésében. Fontos kérdésnek tartják olyan garanciák újjáépítését, amelyek megakadályozzák a hatalom koncentráció lehetőségét. Az uniós tagállamok nagykövetei egyelőre nem tudtak megállapodni az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról, ezért 1 héttel kitolták a döntés határidejét. Szlovákia azt követelte, hogy az EU törődjön a szankciós listáról 2 orosz oligarchát, illetve nem támogatták, hogy az intézkedések egy teljes évre szóljanak. A jemeni huszik elfoglalták a stratégiai jelentőségű Nagy és Kis Hanis szigeteket a Vörös-tengeren. Erről az Irán támogatását élvező milícia tisztségviselői számoltak be. A lázadók térnyerése további nyomás alá helyezi a szaúdi olajszállítmányokat, illetve ennek nyomán veszélybe kerül a globális olajellátás és növekedhetnek az olajárak. Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotását nevezi Magyarország az Oscar-díjra a nemzetközi film kategóriában. Az országok nevezései közül az Amerikai Filmakadémia választja ki az 5 jelöltet. A listát január 21-én hozzák nyilvánosságra. A 99. Oscar-gálát jövő év március 14-én rendezik Los Angelesben. Végül a várható időjárásról: éjszaka nagy területen kiderül az ég, főként a déli és a középső országrészben helyenként köd képződhet. Napos idő várható gomoly felhőkkel, túlnyomóan száraz idővel. Legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futózápor. Mérsékelt légmozgás mellett a hőmérséklet hajnalban 8-15 fok között alakul, a délutáni csúcsérték 22 és 26 fok között valószínű. Hír összefoglalóval legközelebb 1 óra múlva jelentkezünk. A pontos idő 4:04.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Hajnali. Népzene koránkelőknek.

kedves hallgatóink! A Hagyományok Háza műsorában a magyar dudálás vonós zenében fennmaradt hagyományát mutatjuk be. Műsorunkban dudanótákból, kanásztáncok kísérő zenéjéből válogatunk, különös tekintettel a falusi vonós bandák által játszott dudautánzó dallamokra. A műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallják. A duda hosszú évszázadokon keresztül meghatározó hangszernek számított a Kárpát-medence és egész Európa zenekultúrájában. A kutya, kecske vagy birka bőrből készült zeneszerszám hazai népszerűségét jól példázza, hogy a táncmuzsikáink legkorábbi 16. századból származó írott emlékében már egyértelműen felismerhetőek a magyar duda játék sajátosságai. Bár a harcterekről, mint jelző hangszert a török síp idővel kiszorította a dudát, a hazai főúri udvarokban még sokáig elengedhetetlen kelléke maradt az ünnepi összejöveteleknek és táncmulatságoknak. Az arisztokrácia zenei igényének változásával a dudamuzsika lassanként eltűnt az előkelő udvarházakból, művelői pásztorok, elsősorban juhászok és kanászok lettek. A magyar nyelvterület szegényebb vidékein, ahol a gazdák nem tehették meg, hogy vonós bandát fogadjanak, egészen a múlt századig megmaradtak a duda szóval kísért lakodalmak vagy farsangi mulatságok. Ilyenkor gyakran társult másik muzsikus is, klarinétos vagy hegedűs a dudás mellé.

Buda után tanultuk a szerveknél, nem én, hanem nagybátyám, 18-as háborúban ő tanultat, én tanultam nála, úgy tanultam meg tőle.

A Duda a magyar lakta vidékek közül, a Dunántúlon, a Palócföldön és Szeged környékén maradt fenn a 20. század elejéig. Használata a nógrádi falvakban tartott legtovább, ahol a pásztor családok az 1920-as, 30-as években még tovább örökítették a hangszer elkészítésének és megszólaltatásának sok száz éves tudását, a helyi parasztság pedig igényelte is a Duda szóval kísért mulatságokat. A magyar nyelvterület egyes részein, a falusi vonós bandák dallamaiban még ma is fellelhetőek olyan darabok, melyeket maguk a zenészek is dudanótának tartanak. Különlegességük, hogy a Duda hangzásának tudatos utánzása a Duda-szerű megszólalás jellemzi őket. A prímás a megfelelő hatást a hegedű húrjainak áthangolásával, vagy egy olyan játékmóddal éri el, ahol az üres húrok egy oktávval mélyebben folyamatosan zengenek a nóta megszólaltatása közben. A témában jártas néprajzkutató Agócs Gergely szerint ezek a Duda utánzó nóták, mint például a Kürti zenekar által játszott Kutya Dudának a nótája, régen a prímás tehetségének bemutatására is szolgált, hiszen csak a legügyesebb zenészek tudták megszólaltatni hegedűjüket úgy, hogy az a Dudához hasonlatos hangot adjon ki.

Kedves hallgatóink, a Hagyományok Háza műsorában a magyar dudálás vonószenei hagyományáról volt szó. Zenei összeállításunkban dudanótákból, kanásztáncok kísérő zenéiből hallhattak válogatást, különös tekintettel a falusi vonós bandák által játszott duda utánzó dallamokra. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom. A műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Bereki Anikó vagyok. Műsorunk tartalmából. Kettős ünnep Bátkában. A 60 éves felvidéki alapiskola felvette a település szülöttének, Mács József írónak a nevét. Zentán is ünnepeltek. A városnapján megemlékeztek a zentai csatáról. Most következzenek a részletek. Mindenek előtt arról, hogy egyre nagyobb a nyomás a kárpátaljai családokon a közelgő tél miatt. Nehéz térre számítanak a vidéken, az embereknek ismét fel kell készülniük a lehetséges áramszünetekre. Sokan már beszerezték a tűzifát, mert ha nem lesz elektromos energia, akkor a modern kazánok helyett vissza kell térni majd a hagyományos fafűtéshez. További részletek Ivancsik Attilától.
2: A kárpátaljaiak arra számítanak, hogy a közelgő tél nehezebb lesz a tavainál. Elkezdtek felkészülni a várható áramszünetekre is. A csapon élő Zizics Ágnes nyugdíjasként tartós élelmiszert is megpróbál felhalmozni.
3: Meg kellett venni a fát télire, mert van cserépkája, viszont fűtünk kázzal is. Így egy kicsit spórolunk, egy kicsit ezzel, egy kicsit azzal, aztán valahogy az ember túléli. Hát az elmúlt tél nagyon hideg volt, az idei nem tudjuk, majd meglátjuk. Aztán, ha nem lesz áram kimaradás, akkor az nagyon jó lesz, mert ugye az elmúlt télen 18 órákat nem volt áram. Reméljük azt, hogy valahogy túl leszünk rajta. Én például úgy szoktam csinálni, hogy bevásárolok száraz élelmiszert, hogy legyen télire tészta, a féle, legyen elég liszt, cukor, szárazba, meg ilyesmi, ami nem romlandó.
2: Az egyházközségek is készülnek a térre. Az Ungvár melletti szürtében már tavaly is volt alternatívája a vezetékeken érkező elektromos energiának. Kótyú Zsolt református lelkész.
4: Napi áramszünettel számolhatunk. A gyülekezetünk is igyekezett felkészülni arra, hogy akadálymentesen megtarthassuk alkalmainkat. A gyülekezet tulajdonában lévő generátor biztosítja azt, hogy egy kapcsolással mind a parókia, mind pedig a templom ellátását megoldjuk, így az alkalmaink problémamentesek. Ezen kívül rendelkezünk még egy inverterrel és akkumulátorral.
2: Kárpátalja legnagyobb magyar települése az Újvidéki Nagydobrony. A kis térségben is előtérbe került a térre való felkészülés. Az intézményhálózat fűtése a fagyos időben az előző években is nagy kihívást jelentett. Nagy Ferenc polgármester.
5: Sikerült vásárolnunk 540 köbméter fát, ami nem egy fűtési szezont, hanem több fűtési szezont is lefedt nekünk. Mint látható, hátam mögött tavaly egy több mint 3 millió grivnyás befektetésünk volt, csak a Nagydoronyi Oktatási Intézményünkbe. Új kazánokat vásároltunk, teljesen automata rendszert építettünk ki. Áram szünet esetén is azonnal kapcsolat az áramfejlesztő és fűtés megoldott, és mivel modell kazánokat szereltünk fel, ezért nem tudunk olyan fával fűteni, meg mi frissen vágott fa, ezért nekünk mindig egy évre előre száraz betárolt fánk van a szükséges mennyiség, ez az 540 köbméter is legalább két évet fog tudni fedezni, úgyhogy úgy gondolom, ha találat éri, nagy Isten, a gázvezetékeket is nálunk az oktatási nevelési intézményekben megoldott a fűtés, megoldott az oktatás. Az emberek is készülnek a térre, igyekeznek fát beszerezni. A legolcsóbb és legegyszerűbb fűtés persze a gázfűtés, de ők is félnek, tartanak attól, hogy lesznek problémák a gázellátásra, és hál' Istennek a Nagydoronyi Erdészet 5 év után elkezdett úgy dolgozni, hogy kell dolgozni becsületesen, ezért elindítottak egy vágást, ami nem csak az oktatási nevelési intézményeink fűtését fedezi, hanem jut az embereknek is. Belőle hál' Istennek csak azokat a fákat készítük össze, amit az idei és a tavalyi év kicsavart a helyéről.
2: Kárpátalján tehát már most készülnek a térre, ahol a hideg mellett az áramszünetek is nagy kihívást fognak jelenteni.
1: Kettős ünnepre gyűltek össze szeptember 11-én a felvidéki Bátkai alapiskola és óvoda jelenlegi és egykori pedagógusai, diákjai, a szülők, a helyi közösség képviselői, valamint a néhai Mács József családtagjai. Az új tanévben az intézmény fennállásának 60. évfordulóján a település szülöttének Mács József írónak a nevét vette fel. A színvonal alas ünnepségen megemlékeztek az intézmény történetéről csak úgy, mint az író szülőföldhöz, anyanyelvhez és a közösséghez való kötődéséről is. Bító Terika összeállítása.
6: A jubileum kapcsán Hens Péter Bátka polgármestere arról beszélt, hogy az elmúlt 60 évben gyermekek ezrei ültek az iskola padjaiban, akiknek tudást és értéket adtak. A névadásnak különös jelentőséget ad, hogy Mács József Bátka szülötte volt, és élete során soha nem szakadt el szülőfalujától. Írásaiban számos alkalommal visszatért a gömöri tájhoz, az itt élő emberekhez, történeteikhez és sorsukhoz. Az ünnepségen elhangzott Mács József számára az anyanyelv nem egyszerűen a kommunikáció eszköze volt, hanem a család, a történelem, az emlékezet és a közösségi összetartozás egyik legfontosabb hordozója. Sebők Csilla igazgató szerint a név a mai diákok számára is fontos üzenetet hordoz. Megmutatja, hogy egy kis faluból, egy kis iskolából is messzire lehet jutni, ha valaki szorgalommal, becsülettel és kitartással dolgozik. A bátkai iskola közössége, amelyet jelenleg több mint 607 gyermek látogat, már évek óta tudatosan foglalkozik Mács József életművével. Gyurán Ágnes igazgató helyettes vezetésével vetélkedőket, rendhagyó órákat és különböző kulturális programokat szerveztek, amelyek során a tanulók megismerkedhettek az író életével és munkásságával. Készült egy kis film is Mács József gyermekkoráról, a róla elnevezett könyvtárban külön részleget alakítottak ki, az író hagyatékának és tavaly először megrendezték a Mács József napokat is. Lánya, Mács Ildikó meghatódottan nyilatkozott rádiónknak.
7: Színvonalas és szívmelengető ünnepséget rendeztek a bátkai iskolában. Ennek része volt annak az emléktáblának a leleplezése is, amelyen az édesapám szívéhez legközelebb álló regényének, az égigérő palatáblának néhány sora szerepel. Haláláig ragaszkodott szülőfalujához, az pedig halála után is életben tartja, amit rájuk hagyott. Köszönet érte.
6: Az ünnepi szónok Békovács István gömörológus kiemelte. Mács József példakép, aki megmutatta, hogy egy kis faluból is el lehet indulni, messzire lehet jutni, miközben az ember nem felejti el, honnan érkezett. Sőt, az életút akkor válik igazán teljessé, ha valaki később vissza is tud adni annak a közösségnek, amely elindította. Az ünnepség végén az emléktábla leleplezése után az iskola pedagógusai több tucat új logóval ellátott lubbalmont engedtek el, azzal az égigérő üzenettel, hogy iskolájuk immár a Mács József alapiskola és óvoda nevet viseli.
1: Vajdaságban megemlékeztek az 1697-es zentai csatáról, a török felett aratott győzelem 329. évfordulójáról, amelynek eredményeként 1699-ben aláírták a karlócai békeszerződést. Ezzel, a Temesköz kivételével, csaknem a teljes történelmi Magyarország és Erdély is felszabadult a több mint másfél évszázados oszmán uralom alól. A zentai rendezvényről és a városnapi ünnepségről Ternovác István küldött hangképes összeállítást.
8: Az 1697. szeptember 11-én lezajlott zentai csatában a savoyai Jenő herceg vezette szövetséges keresztény seregek megsemmisítő vereséget mértek II. Mustafa szultán oszmán hadára a tiszai átkelőnél. Az akkori történéseket Mészáros Zoltán történész a szabadkai levéltár főlevéltárosa elevenítette fel.
9: Az oszmánok át akartak kelni a Tiszán. Az oszmánoknak körülbelül kétszer akkora hadserege volt, és voltak nekik hadmérnökeik, akik a hajókat egymás mellé állították a Tiszán.
8: Hidat képeztek gyakorlatilag.
9: Igen,
8: a Tiszán.
9: És savoyai Eugén nem habozott, csatarendbe állította az embereit, és az ágyukkal szétlőtte a hidat. Ezáltal a már átjutottakat elvágta az utánpótlástól. Ezek megpróbálták magukat besáncolni, de nem nagyon sikerült.
8: Erre már nem volt idő.
9: Nem volt, és a híd szétlövése után a tüzérséggel viszonylag rövid idő alatt teljesen szétlőtték az átkelt oszmánokat. Ez egy hatalmas győzelem volt. Szultán az odavesztette a seregének az egyharmadát.
8: És ennek eredményeként született meg gyakorlatilag a karlócai béke.
9: Igen. Tehát ez a csata egy fordulópontot jelentett, és ez a csata mutatta azt is, hogy az oszmánok ideje lassan lejárt.
8: Búrány Hajnalka, Zenta polgármestere.
10: A zentai csata 329. évfordulóján megkondult az emlékharalunk kint a Tiszaparton, a zentai csata emlékhelynél, majd megkoszorúztuk az emlékhelyet, és méltó megemlékeztünk a zentai csata napjáról.
8: A csata 329. évfordulójára történő megemlékezésen Juhász Bálint, a vajdasági képviselőház elnöke is jelen volt.
11: Az MT csata bizonyíték arra, hogy mire vagyunk mi együtt képesek, hogyha az erőinket egy irányba irányítjuk. Az MT csata megérdemli azt, hogy emlékezzünk rá, és a szerb-magyar barátság, a szerb-magyar közös élet évszázadainak a pozitív példájaként vonult be a történelmünkbe. Ma ezt az erőt az úthálózat fejlesztésébe, az oktatási intézményeink fejlesztésébe, közös kulturális projektekbe fektetjük és ilyen irányba visszük.
8: Lévén, hogy a zentai csata évfordulója egyben Zenta város napja, az önkormányzat elismeréseinek átadására is sor került. A Pro Urbe életműdíjat Verebes György zentai születésű, ma Magyarországon élő Munkácsi Mihály díjas festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a Szolnoki Művésztelep művészeti vezetője érdemelte ki.
12: Hihetetlenül boldog vagyok, tehát ez nagyon jó visszaigazolás, hogy jó csinálod, amit csinálsz, azért csak van ennek valami foganatja, és hogy tudok valamit adni a saját tapasztalatomból az itteni kulturális közeg számára.
13: Több laki életet élek, de én mindenhova zentaiként megyek. Ez hozzátartozik mind a szakmai, mind a személyes érzelmi habitusomhoz, viselkedésemhez és érzésvilágomhoz.
1: Az idei Aradi Magyar Napok rendezvény sorozata a hétvégén a Szabadság szobornak otthont adó Román-Magyar Megbékélés parkjában családi programokkal, hagyományos és kézműves termékek vásárával, ügyességi vetélkedőkkel, népi játszóházzal folytatódott. A főrendezvény idén is az október 6-ai megemlékezés lesz az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc véres megtorlásának, az aradi vértanúk kivégzésének 177. évfordulóján. Pataki Lehel Zsolt az Aradi Magyar Napok fesztivál hétvégéjének hangulatából ad most egy kis ízelítőt.
14: Patyi Zoltán szegedi néptáncoktatónak nem idegen Arad, hiszen a Csiki Gergely Főgimnáziumban néptáncot oktat a diákoknak.
15: Ez egy interaktív játszóház, Fordulj egyet, ne neves a címe, ez egy gyerek mondóka, aminek az utolsó sora ez, hogy fordulj egyet, de ne neves. Arról szól, hogy a népi kultúrának a viseleti, a játékok, a dalaival úgy megismerkedni, hogy az embernek érzelmi lenyomata legyen. Itt eredeti viseletek vannak csak a teljes magyar nyelvterületről, Rábaköztől, Kalotaszegen át Gyimesig, amit fel lehet próbálni, fotót lehet készíteni, számtalan régi gyerekjáték a krumpli puskától a zúgattyúkon keresztül, amit ki lehet próbálni, ördöglakatok, lányoknak szalagok, keszkenők, élő zene van hozzá, jó hangulat és magyar szív, magyar lélek.
14: Miket próbáltál ki?
16: Azt a hordós játékot, amit így kötéllel kell húzni magam.
14: És a gólyalábakat is kipróbáltad, igen. Láttam. Hogy megy?
16: Hát, eléggé jól.
17: Tegnap is voltam, de csak a koncerten.
14: A Bökény Népe Kulturális és Harcművészeti Egyesület elnöke Szalamia János.
18: Apátfalváról jöttünk, és a közelünkben a legnagyobb kunhalom az Bökényben van, ezért ennek vette föl az egyesület a nevét. Ez az egyik legnagyobb látványosságunk, ez egy korabeli nemes sátornak egy ilyen replikája, egy mongol típusú nemes sátor, és ezt igyekszünk gazdagon berendezni, az itt látható mindenféle használati tárgyakat, eszközöket, a korra jellemző eszközöket mutatjuk be, ezeket javarészt mi készítjük, van egy rakás gyönyörű állatbőrünk. Tartottunk egy vívós, viseletes bemutatót, tehát mondjuk egy kicsit harcoltunk is.
14: Nagy megtiszteltetés ez a fiatal csapatnak, a gyerekeknek, akik nem is olyan régóta alkotnak egy néptánc csoportot. Zámbori Renáta oktató.
19: Nagyon nagy megtiszteltetés, a gyerekek nagyon örültek a meghívásnak, és nagyon lelkesen készültek. Ők a Szentpáli csoportból, a Szentpáli Szélrózsák és a Csillagvár csoport Zimándról. A legkisebb lány 5 éves volt, aki énekelt, és a legnagyobb 12.
14: A Szabadság szobornak is otthont adó Román-Magyar Megbékélés parkjában családi programokkal, koncertekkel, kézműves vásárral várták az érdeklődőket. Faragó Péter, az RMDS Szarad megyei szervezetének elnöke.
20: Van számtalan program, mivel kitöltjük ezt a jó 3 hetet, ami a fesztivál hétvége és az október 6-ai megemlékezések között van, és büszkék lehetünk arra, én úgy gondolom, hogy az arad városi civil szervezetek egyházaink, az RMDSZ képesek voltunk ennyi programot biztosítani.
1: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette 2026-ban. Korábbi műsorainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra, határok nélkül.

Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Vers napról napra.

0: Serfőző Simon egyértelműen a tanúságtévők közé tartozik. Műfaji szempontból sokoldalú az életműve, az arszpoetika szempontjából teljesen egyértelmű. Azt tekintette elsődleges feladatának, hogy felmutassa azt a nagy létszámú társadalmi osztályt, a parasztságot s annak rétegeit, amelyből származik, és amelynek a sorsa a II. Világháború óta eltelt évtizedekben különösképpen viharosnak mondható. Majd ezt a feladatot tágította általánosabbá, és az örökkévesztesek, a szegények, az elesettek sorsának vált irodalmi megörökítőjévé, írta Vasi Géza irodalomtörténész költőnkről. Serfőző Simon olvassa fel verseit.
1: Tiszta tűznél. Miféle talpasa voltam én az időnek? Miféle sorsok fölmutatásának gyalogosa? Amikkel célba értem-e? A kitartást nem fáradt ki belőlem? Hiszen bugdostattak göröngyök, rögök, maradék erőm szálamként kellett összeszednem. Számban igaz szavakat őriztem. Azokon nőttem fel. A hamisakat kiköptem a számból, nem engedtem, hogy megszégyenítsenek. A gyanú szagot kapott, s már az utcabeli madaraktól is megfigyelt lettem. Az irányt merre veszem, hogy ne tévesszenek szem elől, naponta nyomomba eredtek. Elhessenteni se lehetett őket. Azokkal tartottam, akiknek arcát messziről megismertem. Tiszta tűznél, barátságuknál melegedtem meg. A fagyos időkben se kellett a szabad ég alatt dideregnem.

0: tartotok szemmel. Fotókák, levelek, hajtások. Ti tartotok szemmel, ti, akik velem laktok. Meghúzódva a szekrény végén, ablakpárkányon. S látjátok egész napos kibejárkálásom szobából szobába. Mi az, amit teszek-veszek? S várjátok az öntözővizet. Az ablakot kinyissam rátok, szellőzködhessetek. Kis figyelmet fordítsak rátok, ha csak fele annyit is, mint fordítottam a kicsi napraforgókra a barázdasaron. Kapával igazgattam őket a helyükre, sorban álljanak. Csak fele annyit, mint amennyit a kukoricákra, seprőnek való círokra, kenderre fordítottam. A jószágok bele ne legeljenek, s egyeltem, padhajtásaiktól ritkítottam őket, magasra tudjanak nőni. A nyárfáknál is magasabbra, azoknál is föntebb. De már csak vonatokról, autóutakról látom száradni őket a fonnyadozó levelükkel. Micsoda vad idők sodortak el közülük, az égtájak belerengtek, keresztül a földeken robajló szelek menekültek. Vitt sodort magával a léküzat, hová jutottam én akkor, hol vagyok én már tőletek azóta? Rátok maradtam fotókák, szobanövények, levelek, hajtások. Ti tartatok szemmel, egyik szobából a másikba, útközben, hol tartok reggel óta, melyik ajtó mögül jövök elő majd éppen.
1: Serfőző Simon olvasta fel a verseit. A műsor Duba Szilvia, Németh László és Pintér Edina készítette.

0: Édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Kedves nyelvészek, biztos sokakat érdekel, vajon miért a mosolyjel, a smiley a legalapvetőbb képi jel emotikon, kérdezi szerkesztőségünknek küldött levelében Márton, balassagyarmati hallgatónk. Mindjakáron nyelvésztől a Nyíregyházi Egyetem Nyelvés Irodalomtudományi Intézetének igazgatójától erre a kérdésre is választ kapunk. A riporter Takács Tibor.
1: Mi lehet az oka, hogy a mosolyjel a legfontosabb, legalapvetőbb érzelemjel?
2: Balázs Géza írja egyik cikkében, hogy vajon miért nem az ellentéte az úgynevezett szomorú jel, vagy éppenséggel egy teljes ember, vagy a nap, vagy egy háza jel? Szerinte azért, mert a mosoly a legalapvetőbb emberi tulajdonság. A baba megszületése utáni hónapban az anyával való kapcsolatban az úgynevezett preverbális, tehát beszéd előtti szakaszban elsőként bukkan fel a mosolyválasz, másképpen szociális vagy társasági mosolynak is nevezhető ez a csecsemő részéről. A mosoly a mindennapi érintkezés és kommunikációnak a legalapvetőbb gesztusa. A másik ember felismerését, megismerését, a kommunikációja iránti érdeklődést mindig mosolynak kell kísérnie. Mivel ez a természetes mosoly hiányzik az internetes csevegésben, ugye érthető, hogy folyamatosan meg kell erősíteni a másikat az érdeklődésünkről, és többek között ezért rögzült a mosolyjel, ezért teszik ki gyakran a csetelők.
1: Egyáltalán mikor született meg a mosolyjel?
2: A mosolyjel, vagy idegen szóval smiley egyébként már az internet előtt megszületett, Harvey Ball alkotta meg 1963-ban, és eleinte csak jelvényen, poszteren, képeslapon és trikón jelent meg. Aztán a későbbiekben az interneten nélkülözhetetlen írásjellé vált. A smiley-t leginkább a humor kifejezésére használjuk. A beszélt nyelvben ugye könnyű megállapítani, hogy mikor, mit, mennyire gondol, vagy mond komolyan a beszélő. Viszont írásban ez egyáltalán nem fejezhető ki, ezért használjuk a mosolyjelet. Ha nem tennénk, az bizony rengeteg félreértése és sértődésre adna okot. A smiley tehát nagyon is fontos, gyakorlatilag nélkülözhetetlen írásjel a netes kommunikációban, a többi hasonló jelnek messze nincs ekkora szerepe és jelentősége. Ha valaki kételkedne ebben, gondolja meg, mekkora különbség van a következő két írott mondat jelentése között, szégyeld magad, felkiáltó jellel a végén, és szégyeld magad, mosolyjellel, amit lehet úgy is jelölni, hogy egy kettős pont és egy berekesztő zárójel. Ugye a második esetben csak humorosan, nem komoly megdorgálásként írom ezt.
1: Milán Egri hallgatunk arra kíváncsi, hogy mi az a dénes teszt?
2: Azt is mondhatnám, hogy ez egy bájos kifejezés, népetimológiával született, vagyis a DNS teszt valaki számára érthetetlen volt, és ezért értelmesítette. Egyébként a DNS az a dezoxiribonukleinsavnak a betűszava, ami az élő szervezetek örökítőanyagát, a genetikai kódokat tartalmazó molekulát jelenti. És a DNS teszt pedig az egyén örökítőanyagát elemzi, hogy genetikai kapcsolatokat, tehát apaság, testvérség, származás, vagy örökletes betegségekre való hajlamot vizsgál többek között.
0: Kedves hallgatóink, a 2026. január 9-én elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: műsorajánló.
1: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy 60-i Tóth Erikával.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hajnaltáj.
0: A koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Reggel 5 és 6 óra között.
2: 5 óra van, derűs ébredést és reggelt kívánok 2026. szeptember 15-én. A szerkesztő Papnánási Gabriella és valamennyi közreműködő nevében köszönti a hallgatókat Juhász Zsolt. Néhány hete teljesen kiszáradt a Gyöngyös patak Szombathelyen, helyiek vízőrző közösséget hoztak létre. És minden csepp víz felértékelődött a kritikusan aszályos időszak alatt a vértes erdőben. Ezekről is beszélünk a következő órában.
3: Leállítja a kormány a budavári palota újjáépítését. Az ár és top kivezetését sürgetik a zöldség és gyümölcstermelők. Napos, száraz idő várható. Jó reggelt kívánok, Kis József vagyok a hírekkel. Leállítja a budavári palota újjáépítését és új közbeszerzést ír ki a munkálatokra a kormány. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium azt közölte, hogy a budai várnegyed megújítását célzó beruházások felülvizsgálata még zajlik. A jelenlegi kivitelezőnek, egy Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó vállalatnak 2 héten belül kell elhagynia a palota területét. Azt egyelőre nem tudni, hogy mikor írnak ki új közbeszerzést. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán kommentálta Mészáros Lőrinc Facebookra kikerült beszédét. A kormányfő arra reagált, hogy a Mészáros csoport tulajdonosa a cég hétvégi családi napján a többi között arról beszélt, készen állnak arra, hogy együttműködjenek a jelenlegi kormánnyal, hiszen 1000 szállal kötődnek a magyar államhoz. Mészáros Lőrinc a cégcsoport töretlen fejlődéséről és a nemzetközi piacon való terjeszkedésről is beszélt. Magyar Péter mindenre úgy reagált, ugyanitt jó ügyvéd kerestetik. A jemeni huszik elfoglalták a stratégiai jelentőségű Nagy- és Kishanis szigeteket a Vörös-tengeren. Erről az Irán támogatását élvező milícia tisztségviselői számoltak be. A lázadók térnyerése további nyomás alá helyezi a szaúdi olajszállítmányokat, illetve ennek nyomán veszélybe kerül a globális olajellátás és növekedhetnek az olajárak. Egy brit férfi a bíróságon elismerte, hogy több mint 2 évtizeden át rendszeresen elkábította és megerőszakolta a feleségét. Összesen 60 vádpontban vallotta magát bűnösnek, ezek között több rendbeli nemi erőszak, illetve szexuális túlkapások is szerepelnek. A férj mellett 1 tucat további férfi is a vádlottak padján van a nő sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények miatt. Ők egyöntetűen tagadják az ellenük felhozott vádakat. A férfi személyazonosságát nem tették közzé a nő személyiségi jogainak védelme érdekében. 2024-ben Franciaországban ítéltek el egy férfit kísértetiesen hasonló bűncselekmények miatt, Németországban pedig épp most zajlik egy ilyen ügy tárgyalása. Az ár és top megszüntetését sürgeti a zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet. A Fruitweb szerint az importáruknak kedvez az intézkedés, miközben a magyar gazdákat versenyhátrányba szorítja. Így néhány éven belül eltűnhet a belföldi zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből. Az ár és topot tavaly márciusban vezette be az előző kormány. A jelenlegi kabinet kezdetben az intézkedés fokozatos kivezetését ígérte, majd júniusban közölték, hogy egyelőre nem tervezik a megszüntetést. Újabb településen jelent meg a Baromfi Pest is. A betegséget a Bács-Kiskun vármegyei Kerekegyházán egy több mint 20 000 csirkét nevelő telepen igazolta a Nébih. Az állományt felszámolják, a gazdaság körül megfigyelési körzetet jelöltek ki. Az érintett telep a korábban Fülöpháza határában igazolt fertőzések közelében található. A Nébih arra kéri a baromfi tartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Végül az időjárásról: napos idő várható gomoly felhőkkel, túlnyomóan száraz idővel, legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futó zápor. Mérsékelt légmozgás mellett a reggeli 8-15 fok után napközben 22 és 26 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Műsorajánló.
1: Szóda.
4: A magyar kerámia és porcelán művészet remekei a velencei Fischer Emil Múzeumban. Az alapító Reznicsek Mátyás lesz a vendégünk. Kurtág 100, záróhangverseny és Beethoven ünnep a MÁV szimfonikusok új évadában. És 10 éjszakás kaland a mozikban.
1: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól. A Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hajnaltáj.
5: Hajnaltáj.
0: A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között.
5: 5 és 6 óra között.
2: 5 óra múlt 6 perccel, most pedig néhány mondat az első fél óra tartalmából. Új foglalkoztatótér, újrahasznosított hinta, a pécsi csimpánzok kifutó fejlesztésére indultatott közösségi gyűjtése lezárult.
6: 820 ezer forintnyi összeget sikerült összeszedni a támogatásokból. 800 ezer volt a célunk, úgyhogy túl is tudtunk menni a célon egy kicsit.
2: A Balatonnál a turisták nem a zsúfolt parti településekre vágynak, hanem egyre inkább a nyugalomra.
7: Barnag olyan kicsi település, és sokak számára annyira ismeretlen, hogy gyakran még Veszprémbe is le kell betűznöm a falu nevét.
2: És fél hat előtt elmondjuk még, hogy a stílusos vidéki éttermiség idén a fenntarthatóság jegyében szólította meg a konyhaművészet meghatározó szereplőit. A Népművészet mestere címet vehette át augusztus 20-a alkalmából a 86 esztendős Gregor Balázs szakajtókötő. A nagykörői kézműves mester 10 éves kora óta készít használati tárgyakat, amelyek ma már inkább jobbára dísztárgyként kerülnek a vásárlókhoz, vagy éppen egy kiállítóhelyre. A mesternek ma is van néhány tanítványa, zömében hölgyek, de mint mondja, ez a munka nem a női kacsóknak való. Erről tanúskodik Gregor Balázs készfogása is. A népművészet mesterét Bakos Csaba kérdezte.
8: Ahogy körülnéztünk a műhelyében, igazi míves munkákat találtam. Hogy melyek azok a tárgyak, amelyeket itt találunk a műhelyben?
9: Amik a lényeg van, amire kidőnt el is kaptam, ugye ez a kópicnak nevezett szalmavó készült használati tárgyak. Ugye ez kapcsolódik a gasztronómiához, pontosabban a kenyérsütésnek a kellékei, ugye a kelesztő szakajtó, aztán van ugye a kenyértartó, amiben az egész kenyeret tartottuk, akkor van tojásgyűjtő, amiben a tojást gyűjtögették valamikor a szalmakhoz valóban, meg kisebb tárgyak, ami az asztalra ugye szeletelt kenyérnek.
8: Amikor láttam, hogy megkapta a népművészet mestere címet most augusztus 20-án, akkor szakajtókötőként kapta így, meg, igen, úgy olvastam.
9: Igen. Mint ahogy mondottam, a kópic, ez ugye egy gyűjtőnév, ebbe beletartozik a szakajtó is, legtöbben így ismerik.
8: Valamikor a mindennapi élet használati tárgyai voltak, igen. Manapság is használatban vannak még, vagy inkább dísztárgyként kezelik.
9: Sajnos ma már ezt nem használják, mert nehéz elkészíteni. Régebben mindenki tudott valamilyen házi használatra, hogy nagyon jól megfelelt. Hát én is úgy kezdtem 10 éves koromban, ugye a szomszéd Mátyás bácsi mutogatta, hogy hogy kell csinálni, és akkor ő azt mondta, hogy ha nem baj, akármilyen lesz, csak csináljam, ha már a csöves kukorica megmarad benne, akkor az már jó lesz. De hogyha még annál is rosszabb, csúnyább lesz, akkor azt mondja, akkor ne hagyjam kint éjjelre a szabad ég alatt, tegyen fedél alá a kutyák miatt, mert akkor azt vonyítsa.

0: akkor az kevés, több idő kell. De azért egyet-kettőt akkor is megcsináltam, de persze aztán, amikor ugye elküldtek nyugdíjba, akkor az volt a cél, hogy rögtön fogjuk hozzá, és akkor már több idő jutott erre. Hát 96-ban elmentem nyugdíjba, és akkor onnantól kezdve. Hát, hogy hány darabot csináltam, azt nem számoltam össze, de sokat.
1: És milyen céllal készíti ezeket az eszközöket? Eladja, értékesíti, piacra viszi, vagy éppen bemutatja valahol kiállításon?
0: Leginkább ugye bemutatóra, mert sokat ebből nem készítek, itt sok óra van egy nagyobb darabra, inkább tanulókkal foglalkozok, azok vannak most is többen, és aztán még volt idő, amikor eljártam például egyesületekhöz, népművészeti egyesületekhöz, Zalaegerszegtől Nyíregyházáig, tehát összejártam az egész ország, és akkor ott egy hetes bentlakásos tanfolyamok voltak, és akkor ott lehetett egymást gyilkolni. Sajnos nem sok maradt meg, mert általában ugye 99%-ig női tanulók ezek. Ügyesek, kitartók, szorgalmasak, csak nem női kacsóknak való ez.
1: Említette, hogy most is van néhány tanulója. Ezek van. Helybéliek? Érdeklődő hát, helybéliek?
0: Helybéliek is vannak, aztán van még Erdélyből is. Aztán itt a körüli piac, ugye akkor ott akarják, hogy ott legyek. Oda kimegyek, még hogyha mégis nagyon, mert sok minden nincs, de egyet-kettőt, ha eladok innen, azt elviszik innen ház. Úgyhogy ezzel nem kell mennem piacra, mert nem is tudnék annyit gyártani, hogy piacra képes mennyiség legyen.
1: Hogyan fogadta azt, hogy elismerik a munkáját?
0: Mindenképpen meglepett, mert én már erről lemondtam, hogy én már erre biztos, hogy nem leszek majd jó, és akkor egyszer csak váratlanul a Hagyományok Házából kaptam az értesítést. Hát ne mondjam, hogy majdnem ugráltam örömembe, hát kimondhattam, nagy öröm volt, az biztos, most is az.
2: Jane Goodall nyomában.
3: Új foglalkoztatótér, újrahasznosított hinta és még sok minden más. A pécsi csimpánzok kifutó fejlesztésére indított közösségi gyűjtés lezárult, és az állatkert megkezdte a fejlesztéseket. A Jane Goodall nyomában sorozatunk következő epizódjában ismét a pécsi csimpánzok lakhelyénél járunk, ahol Liza és Joey örömmel veszik birtokba, ami eddig bekerült a kifutójukba. A hozzánk emberekhez legközelebb álló főemlősök elképesztő intelligensek, a hamarosan készülő foglalkoztató szoba, tehát inkább kötelesség, semmint lehetőség. Bicsák Eszter riportja.
4: Ahonnan jöttem, ott volt egy hinta, és nagyon vicces, mert egy újrahasznosított hinta, ugye tűzoltó tömlökből van, ha jól láttam. Hát ez akkor bírni fogja a strapát, ez hova kerül és mi lesz a cél ezzel?
5: Ugye a csimpánzok jellemzően az éjszakákat a természetben fészeképítéssel, tehát az estéket fészeképítéssel töltik, és utána magasabb helyeken fészkeket építenek.
4: Varga Tamás, a pécsi állatkert gyűjteményi és nevelési igazgató helyettese.
5: 820 ezer forintnyi összeget sikerült összeszedni a támogatásokból.
4: Emlékeim szerint nagyjából ennyi volt, amit megcéloztak.
5: 800 ezer volt a célunk, úgyhogy túl is tudtunk menni a célon egy kicsit. A mostani rendezvényünkön, ugye ezekből a támogatásokból, ami beérkezett, készült nekik egy fészek. Ezt valószínűleg egyébként Lizus fogja inkább használni, mert ez magasan lesz, tehát ez fel lesz rakva a belső kifutójukba. Joey nem igazán szeret felfelé menni, Lizus inkább az, aki a magasban érzi magát jobban, és rendeltünk nekik tesztjén fészekanyagot is, és ez a fészekanyag is bekerül hozzájuk, és ebből nekik lehetőségük lesz, hogy a természet hasonló fészeképítési, nem is ösztön ez, hanem ez inkább egy módszer, tehát hogy ez sokkal közelebb áll egy emberi módszerhez, mint egy ösztönhöz, hogy ezeket a viselkedéseket, ezeket ki tudjuk náluk szolgálni, és mind a két eszköz egyébként ennek az elősegítését irányozza elő.
4: Ebből az összegből, amit összegyűjtöttek, és amiben segítettek nagyon sokan az interneten keresztül, abból mi lesz még?
5: A terveink szerint a belső elkülönítő helységet szeretnénk rendbehozni. Nyilván itt tehát olyan munkálatokban is gondolkoztunk, amit már egy kicsit előrefele nem menekülni próbálunk, hanem inkább egy lépéssel előrébb menni. Ehhez még mindenképpen szükséges forrásoknak a bevonása, viszont a csimpánzoknak a belső elkülönítője, ahol egyébként lehetőség van tréningezésre és kontaktolni a csimpánzokkal. Ennek a kialakítása kerül majd bele ebből az összegből, és ezt fogjuk arra fordítani, hogy újra tudjunk velük tréningezni.
4: A hazai csimpánzok ellátása, fejlesztése zajlik-e ilyen ütemben, mint mondjuk itt Pécsett az elmúlt időszakban kapott kiemelt figyelmet? Nyilván a Jane Goodall Intézet mindenütt szakmai partner lehet. Kádár András, a Jane Goodall Intézet főtitkára.
6: Igen, így, ugye nem csak a szabadon élő csimpánzok fontosak, hanem ahogy Jane elkezdte ugye a kutatásait, utána áttért egyrészt a fogságban élő csimpánzok,

0: csimpánzok kiszabadítására a laboratóriumokból, illetve az állatkertekben élőknek a környezet gazdagítására, illetve az ő szakmai tudását igyekezett átadni az állatgondozók számára. Ezért indult egy csimpánz zoo program, amiben most a pécsi állatkert is bekapcsolódott, illetve egy nemzetközi együttműködés indult. Ugye a Magyarországi Intézet egy nemzetközi hálózat tagja, a Jane Goodall Intézetek hálózatának a tagja, és mi örömmel fogadunk minden csimpánz barátot, akár szakmai partnerként, akár támogatóként.
1: Megjöttek közben Joy és Liza, és látom, hogy jöttek takarítani, vagy plusz falatokért, mert azt hiszem az egyikük kezébe éppen banán van, és bevallom hősiesen, hogy nem tudom őket megkülönböztetni egymástól.
0: Hát a Liza van fölül.
1: Liza van, akkor ő viszi a banánt. De valami van a nyakán is, valami ruha?
0: Igen, hát van egy ilyen kis sálja, amit használ, ilyen nyunyókának mondhatjuk
1: így. Ilyen alvós játék, vagy valami
0: hasonló.
1: Ilyen,
0: de így egész nap vele van, és akkor ez a kabalája, úgymond, amivel így nyugtatja magát, hogyha nála van, ugye, akkor minden rendben van.
1: Ez olyan, mint a kisgyereknek a cumi?
0: Igen, hasonló.
1: Mindent fel szoktak használni, mert elég kíváncsi állatok a csimpánzok. Ugye vannak itt még maradék dobozkák.
0: Maradt egy banán.
1: Ott maradt még egy banán a fán, akkor ez jó játék lesz leszedni.
0: Igen, majd örülni fognak, meglepetés, ha megtalálják.
2: 4:06 a pontos idő. Egyre erősödő tendencia a Balatonnál, hogy a turisták nem a zsúfolt parti településekre vágynak, hanem egyre inkább arra a nyugalomra, csendre, amelyet a tópartjától néhány kilométerre lévő háttérfalvak nyújtanak. Barnag 100 fős község a Balaton felvidéken, Nagyvázsony közelében, amely tökéletesen megfelel ennek az igénynek. Felszegi Csaba járt Barnagon.
3: Barnag olyan kicsi település, és sokak számára annyira ismeretlen, hogy gyakran még Veszprémbe is le kell betűznöm a falu nevét, hogyha számlát kérek valamiről.
4: Szirágyiné Kósa Anikó Barnag polgármestere.
3: Pedig tulajdonképpen nincs távol a Veszprém Nagyvázsony-Tapolcai főútvonaltól, egy kicsit a Balaton felé kell csak letérni erről a főútvonalról, hogy valaki Barnagra érkezzen.
4: Bocsánat, tehát a Balaton Kapolcs, és hát ez nem egy kieső rész mégsem.
3: Igen, a Balaton felvidéknek talán egy kissé ismeretlenebb pontja, ugye még nem a Káli medence, ami mostanában egy nagyon ismert és kedvelt üdülőhely, nyaralóhely, ugyanakkor Barnag is nagyon sokat tud kínálni. Közvetlenül a falu határában kezdődik a Balaton felvidéki nemzeti park, kitűnő túrázási lehetőségek vannak. Nem csak a kék túra, a balatoni kék túra érinti a falu külterületét, hanem Via Calvaria útvonal is, tehát bicikli gyalog, lóháton bejárható területeink vannak.
4: Ráadásul csodálatos régi kálváriájuk van.
3: Ráadásul itt van a Kálvária, ami önmagában is megér egy kirándulást. A közelben található, igaz, hogy közigazgatásilag Pécsely külterületéhez tartozik a Zádorvár, de gyakorlatilag mindenki Barnag felől közelíti meg a Zádorvárat, hiszen innen jobb az út, gyalog és autóval, bármilyen járművel, ha arra haladunk, alatta egy forrás, tehát tulajdonképpen hűs erdőkben, ezekben a forró nyári napokban, az is fontos, hűs erdőkben lehet el túrázni Barnagról az Zádorvárig.
4: Milyen szállás lehetőségek vannak? Tehát, hogyha valaki jönne Barnagra kirándulni, egy hétre itt lakni, akkor tudnak ajánlani a szálláshelyeket?
3: Igen, szerencsére többféle szálláshelyet tudunk kínálni, tulajdonképpen minden igénynek megfelelünk. A vendégek akár többnapos, kerékpáros vagy gyalogos csillagtúrák központjának választhatják Barnagot.
4: Mert ha már központ, ugye azt mondta, hát elszaladunk Nagyvázsonyba, akár a Kapolcsi Fesztivál halott nyáron ide, és hát a Balaton is 4 óra körülbelül, tehát azért mégiscsak egyfajta, ha ki is esik ezekből az útvonalakból, ahogyan mondta, mégiscsak egy olyan központi hely, ahonnan viszont jól megközelíthető a környék.
3: Így van, tulajdonképpen a legközelebbi Balaton felvidéki tanúhegy 11-12 kilométerre van a falutól, a legközelebbi strand 13-4 kilométerre, Örvényes és Tihanyi-Gödrös egyaránt. A balatoni nyaraláshoz, túrázáshoz, de akár városlátogatáshoz is alkalmas, hiszen Veszprém 20 kilométer, Balatonfüred 13-4 kilométer, tehát igazából sokféle céllal lehet Barnagra látogatni.
4: És hát ugye mondjuk el azt is, hogy turisztikai szempontból erősödnek a háttértelepülések, tehát pont ugye arról van szó, hogy egy hatalmas városi nyüzsgésből az ember nem biztos, hogy a balatonparti városi nyüzsgésbe akar menni, tehát egyre gyakrabban választanak már háttértelepülést. Ezt látják Barnabon?
3: Igen, hozzánk jellemzően általában családok jönnek nyaralni a vendégházakba, baráti társaságok, túrázó társaságok, akik szép, nyugodt falusi környezetre vágynak, és lehet, hogy minden nap lemennek egy-egy balatoni strandra, de nem vágynak arra, hogy valamelyik balatonparti településen a dugóban, zajban, diszkó háttérzajban pihenjenek vagy nyaraljanak.
2: Vadpikniket rendeztek Balatonban. A Bükk alján egy egész napos találkozás volt ez a természettel, az ízekkel és a hagyományokkal. A program nem csak a kóstolásról szólt, hanem arról is, hogyan kapcsolódik az étel a tájhoz, az élővilághoz. Hamarosan vadgasztronómiai hét is indul, amely hosszabb távon is épít a Mátra, Bükk vadgasztronómiai arculatára. Pilisi Csenge riportja.
5: Az üstben mi az, amit lehet kóstolni?
6: Most mi egy olyat készítettünk, hogy burgonyába rejtett szarvas.
5: Drahos László séf.
6: Készítettünk egy krumplinudlit, szarvas hús van beleszújdolva a belsejébe, ezt megfőztük, és ezt készítettünk egy kakukkfűes sáfrányos áfonya ragút.
5: Ilyet otthon nem eszünk, egészen biztos.
6: Biztos, hogy nem. Kapott egy ropogós zsemlemorzsás bundát, amiben szárított gomba van.
5: De mi múlik, hogy vajon eszünk-e elég vadhúst?
6: Félnek az emberek tőle. A vattól is, meg a báránytól is, meg a különböző ilyen különlegesek húsok. Le vannak ragadva az emberek a sertésnél. Meg a csirkénél.
7: A vaddisznót ettem, meg szarvasgulyást. A férjem nagyon gyakran főz bográcsosban.
5: És ez miért jó, hogyha hozzátartozik akár az otthoni kínálathoz?
7: Nekem van olyan ismerősöm, aki például csak a csirke mellett eszi. Tehát nálunk mindent megesznek. A nyúltól kezdve mindent. Mondjuk a gyerekeim nem, de a felnőttek azok igen.
5: A gyerekek miért nem?
7: Nem tudom, talán az illata miatt. Szerintem átvette a csirke a szerepet.
5: Ez könnyebben elérhető?
7: Könnyebben elérhető, olcsó, gyorsabban elkészül. Szerintem ezért.
8: A vadpiknik alapvetően nem elsősorban a vadászatot érinti, hanem inkább arról akarunk beszélni, hogy magát a természetet kicsit hovigyük közelebb az emberekhez.
5: Stiller Tamás, a Magyar Gasztronómiai Szövetség hevesmegyei elnöke.
8: Azt a kapcsolatot értsük meg, hogy a vadászat, a táplálékszerzés, az gyakorlatilag az embernek már egészen az őskortól kezdve egy olyan tevékenysége, hogy a vacsoráján múlik az, hogy milyen ügyes, és nyilván itt jön a képbe az, hogy most hogy pont egy honfoglaláskori ijászatot lehet megtekinteni. Után pedig ugye a sólymászok mutatták meg, hogy egy agarozó madár hogyan lesz az embertársa a vadászatban, aki alapvetően a saját maga vacsorájával foglalkozik első körben, nem a miénkkel, de mégis rávenni arra, hogy adjon belőle. Hamarosan pedig ugye a vadászkutyákkal is meg lehet ismerkedni, akik szintén ugye itt a cserkésben vagy maga a vadászatban milyen segítséget tudnak nyújtani. És egy edukációval is készültünk, egy erre tervezett játékkal, ami pedig a gyerekeknek ad egy olyan lehetőséget, hogy bizonyos témakörönként például az állatoknak a felismerése, például ugye a magára sziluettjük, a nyomokat, amiket hagynak az erdőben. A vadpiknik azt a célt tűzte ki magának, hogy itt a térségben, itt a megyénkben, a Mátrában és a Bükkben felépítsük a vadgasztronómiát. Ehhez szerveztünk még pluszba hozzá ugye egy étteremhetet, ami nem csak egy hét, hanem egy olyan koncepció része is, hogy innentől kezdve a térségben lévő neves éttermek ajánlják vadételeiket, és remélhetőleg erre hosszú távon már a többiek is felkerülnek el a térképre, és ki lehet majd mondani azt, hogy hosszú távon itt a megye, a Mátra és a Bükk jelenti majd az országban azt a vadétel mekkát, és azt a filozófiát, amire hosszú távon szeretnénk majd építeni, és nyilván ide várni mindenkit a térségünkbe.
5: Kóstolót is kapunk a vadételekből. Mennyire népszerűsíti a vadétel fogyasztást?
8: Kezdjünk el nézegetni, hogyan viszonyulnak az emberek a vadhúshoz, mennyire ijeszt meg minket ez a kifejezés, hogy vad. Hát, mint mondtam, ez már az őskortól kezdve a részünk, az, hogy a természet minket táplálékkal lát el, és ott nyilván nem leszólva azt, amit az ember a boltban vesz meg, csak az eredetét nézzük meg. Tehát mérlegeljük azt, hogy mit milyen százalékban hogyan teszünk az asztalunkra. Egy olyan élelmiszert teszünk, egy olyan lehetőséget ragadunk meg az életünkben, ami itt van körülöttünk, mint helyi érték. Ezt a térség összefogás is ezt hozta létre, hogy egy helyi értéket támogatunk azzal, hogy az erdőből származó alapanyagokat tegyük első körben, vagy akár a saját megtermelt alapanyagokat. Mennyivel szebb egy olyan tányér, amin vadételek vannak, friss kerti zöldségek vannak, ne talántán még bort is fogyasztunk hozzá, ami szintén a természet adja nekünk. Ezek mind olyan összességét tudnak képezni, amire hosszú távon mind a saját lelki egészségünket is, mind gyakorlatilag a mentálisokat, hiszen egy filozófiát fogalmazunk meg, és követünk az életünk során, ami abszolút mértékben egy továbbvihető, egy örökíthető dolog.
2: 7 perc múlva 17:30. Több éve már annak, hogy Tatán sorakoznak fel a hazai gasztronómiát népszerűsítő vendéglátóhelyek, a kis és őstermelők, köszönhetően a svéd kétnapos rendezvényének. A stílusos vidéki éttermiség idén a fenntarthatóság jegyében szólította meg a konyhaművészet meghatározó szereplőit, de a hagyományok ápolására és a szakmai ismeretek bővítésére is teret biztosított a népszerű felhívás. Somhegyi Kitti beszámoló.
5: Sercegett a rostlap, rézüstben főtt a lekvár, sajtok széles választéka várt a kóstolóit, és a hazai gasztronómia elismert egységei sorakoztak fel Tatán, szeptember 12-én és 13-án. Ismét a vizek városába látogatott a svéd, azaz a stílusos vidéki éttermiség kétnapos fesztiválja, amely célként tűzte ki a magyar vidék értékeinek népszerűsítését a konyhaművészeten és a helyi alapanyagok bemutatásán keresztül. A séfek idén a fenntarthatóság témakörében alkottak egyedülálló menüsorokat, amelyeknek szerepét Ruprecht László, a szervezet elnöke ismertette.
9: A fenntarthatóság tulajdonképpen eddig is hozzátartozott a rendezvénynek a filozófiájához. Valahol fontos, mert azért még jobban tudjuk tudatosítani mind az éttermekben, mind pedig a vendégekben, hogy azért ez az elkövetkező időszakban a legfontosabb dolog lesz. A svéd tagok is azért nagyjából áttérzik azt, hogy mind dolgozunk. Még az útnak nagyon az elején vagyunk, ezt többször is elmondtam. Viszont ez egy hosszú folyamat, értelemszerűen először meg kell találni azokat a termelőket, akikkel folyamatosan tudunk együtt dolgozni, nem csak egy étteremben, hanem több étteremben, hogyha bekerülnek a termékeik, ők is egy kicsit meg tudnak erősödni.
5: A rendezvény társszervezője a Platán Tata csapata, amely nemzetközileg is elismert egység, a mindennapokban is erősen fókuszál a környezettudatosságra és az önfenntartásra. Így a svéd idei tematikája kifejezetten a helyszínnel önazonos volt. Erről Bayer Bence, marketing és kommunikációs igazgató beszélt.
10: Minden mindennel összefügg. A pékségnek a termékeivel találkozhatunk a reggelinél, vagy éppen a farmnak a húsából készülnek különböző ételek. Ez egy ilyen nagyon izgalmas és összetett rendszer, amiben mi működünk. Ennek egyébként egy fontos része a fenntarthatóság, ami a svédnek is a témája ebben az évben. Ez nagyon fontos, hogy ez nem feltétlenül csak környezeti fenntarthatóságot jelent, nálunk sem csak azt jelenti, hanem társadalmi fenntarthatóságot is. Nagy figyelmet fordítunk arra most már sok-sok éve, hogy helyi, illetve nemzetközi iskolákkal együttműködve biztosítsunk gyakornoki helyeket és tanulási lehetőséget a Platán különböző egységein belül.
5: A svéd fontos üzenete a fenntarthatóság mellett, hogy a hagyomány egy élő tudás, amit tovább lehet adni, sőt tovább is kell adni. Ezt képviselte a rendezvényen a Minden, ami Szatmárbereg Egyesület is, akik harmadik éve mutatják be a tradicionális szilvalekvár főzést. A 24 órás munkafolyamatról Sarkadi Diana Sára, a Devita társalapítója mesélt.
11: A szatmári szilvalekvár hagyományosan rézüstben fatüzeléssel készül, és 24 órás hőkezeléssel. Ez abban különbözik az általánosságban, boltokban kapható, nagyüzemileg készített lekvároktól, hogy ebben nincsen tartósítószer. Kifőzzük a vizet, ez alatt a 24 órás hőkezelés alatt, és így tartósítjuk, évekig, évtizedekig is eláll ez a lekvár, és nagyon egészséges, mert nagyon magas a rost tartalma.
5: A kétnapos rendezvény egy szakmai kezdeményezés is, hiszen a kapcsolatépítés és a tematikus előadások mellett egy díjátadóra is sor kerül minden esztendőben. A Szakura díja magyar vendéglátás gasztronómia teljesítményére hívja fel a figyelmet, ezt az elismerést vehette el többek között Muhori Zoltán, Panyola polgármestere is.
12: Távol a fővárostól nagyon értékes dolgok találhatók termelői szinten és elkészítési szinten is, hiszen nálunk Panyola, illetve ott Szatmárberegben, ahol élünk, az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb nem tudom széva termelő faluja vagyunk. Nem tudom széva az egy félvad növény, néhány tíz település birtokolja csak. Nálunk előszeretettel az asszonyok elsősorban lekvárt főznek belőle, viszont az asszony megfőzte a lekvárt, vagy éppen nincs otthon, a férfi természetesen pálinkát készít belőle, előzőlegesen persze cefrét. Így készül ugye nyilván itt nálunk a híres szatmári széva pálinka is.
5: Szeptemberben tehát ismét Tatán találkozhattak az érdeklődők az ország szinte valamennyi gasztronómiai térségével. A svéd tagok két napon keresztül mutathatták be szellemiségüket és szerepvállalásukat a hazai konyhaművészetben. Mindezt a fenntarthatóság és az élő hagyományok a magyar alapanyagok népszerűsítése mellett.
13: MÁV Inform.
2: A vasút híreit Kis Horváth Leventétől halljuk.
13: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Az útrakelőknek jó hírem van, országszerte zavartalanul indult a ma reggeli vonatforgalom. Karbantartás miatt több helyen is tervezett változásra kell számítani. Szegeden átépítik a Kálvária Sugárút vasúti átjáróját, emiatt holnapig változott a menetrend. A Szeged Békés Csaba közötti személyvonatok Rókuson fordulnak vissza Békés Csaba felé, a nagyállomás és Rókus között a vasút villamosokat vehetik igénybe. A napfény intercitykre átszállókat Rókus és Kiskundorozsba között pótlóbuszok szállítják. Gyékényes és Vízvár között még péntekig pótlóbuszok szállítják az utasokat. A változás miatt a Pannonia Interrégió Pécs és Vízvár között módosított menetrend szerint közlekednek, ezért Barcs, Szigetvár, Szentlőrinc között bélyezésű pótlóbuszok is indulnak, melyek Szentlőrincen a vonatok helyett csatlakoznak a Mecsek Intercitykhez. A H9-es Csömöri Hév helyett vasárnap estig Szabadságtelep és Csömör között pótlóbuszok közlekednek. A Miskolc Hidas-Németi vonalon is dolgoznak a szakemberek. Szeptember 22-ig itt pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Hernád Intercitik helyett a MÁV buszok Miskolc és Kassa között járnak. A részletekről, valamint az aktuális forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
2: Fél hat a pontos idő itt a Hajnaltája, Kossuth Rádió vidék magazinja, amelyben hamarosan arról beszélünk, hogy miért lett a homoktövis napjainkban az egyik legkeresettebb immunerősítő növény.
14: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Kis József, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A jogállamiság globális romlása gyengítette a demokráciákat. Tovább emelkedhetnek az olajárak, és napos száraz idő várható. A jogállamiság globális romlása világszerte gyengítette a demokráciákat, derül ki az IDEA intézet jelentéséből. Magyarországról úgy vélték, hogy az új kormány reformpolitikája meghatározó tényező lesz az ország demokratikus fejlődésében. Fontos kérdésnek tartják olyan garanciák újjáépítését, amelyek megakadályozzák a hatalom koncentráció lehetőségét. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. A tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. A kabinet előkészítette a szociális és gyermekvédelmi ágazat két lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat januártól vezetik be, erősítette meg a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter felszólalásában úgy fogalmazott, hogy az Orbán kormány hagyta szétesni a hazai gyermekvédelmet. A Tisza frakció alkotmánybíró jelöltjeit támogatta az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A Mi Hazánk jelöltjei nem kaptak többséget, a Fidesz pedig már korábban közölte, hogy nem vesz részt a kiválasztási folyamatban. Az új alkotmánybírókról ma titkos szavazással dönt a parlament. A jemeni huszik elfoglalták a stratégiai jelentőségű Nagy és Kis Hanis szigeteket a Vörös-tengeren. A lázadók térnyerése további nyomás alá helyezi a szaudi olajszállítmányokat, illetve ennek nyomán veszélybe kerül a globális olajellátás és növekedhetnek az olajárak. Egy brit férfi a bíróságon elismerte, hogy több mint két évtizeden át rendszeresen elkábította és megerőszakolta feleségét. Összesen 60 vádpontban vallotta magát bűnösnek. A férj mellett egy tucat további férfi is a vádlottak padján van a nő elleni szexuális bűncselekmények miatt. Ők tagadják a vádakat. Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotását nevezi Magyarország az Oscar-díjra a nemzetközi film kategóriában. Az országok nevezései közül az Amerikai Filmakadémia választja ki az öt jelöltet, a listát január 21-én hozzák nyilvánosságra. Itthon napos idő várható, gomoly felhőkkel, túlnyomóan száraz idővel. Legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futózápor. Mérsékelt légmozgás mellett a reggeli 8-15 fok után napközben 22-26 fok közötti hőmérséklet valószínű. Krónikával 6 órakor jövünk legközelebb, most a reggel legrészletesebb időjárás jelentését halljuk Juhás Zsoltól.
2: 14 fokot mértek Budapesten, Győrben, Moson-Magyaróváron, Sopronban és Szombathelyen, Pápán 12 fok a hőmérséklet, Veszprémben és Székesfehérváron 14 fok van, Szentgotthárdon és Zalaegerszegen 12 fokot mértek, Keszthelyen gyenge északnyugati szélfúj és 16 fok van, Nagykanizsán 14, Kaposváron 13 fok a hőmérséklet, Siófokon 18 fok van, a Balaton 19 fokos, 13 fokot mértek Pécsen, Pakson és Baján, Kecskeméten 11 fok a hőmérséklet, Egerből 14 fokot jelentettek, 12 fok a hőmérséklet Széchenyben, Miskolcon, Szolnokon, Karcagon, Debrecenben, Nyíregyházán és Záhonyban. Szegeden 14, Békéscsabán 11 fok van, Kékestetőn pedig 12 fok a hőmérséklet. 5:30 múlt 4 perccel.
15: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
2: Most pedig néhány mondat a következő fél óra tartalmából. A homoktövés napjainkban az egyik legkeresettebb immunerősítő növény.
16: Mézzel meghódítottam, meg hogy nyersen adom, tehát nem hőkezelt, ez nagyon sokat befolyásolja, a C-vitamin nem megy tönkre benne.
2: Néhány hete teljesen kiszáradt a Gyöngyös patak Szombathelyen. Helyiek vízőrző közösséget hoztak létre.
17: Csak civilek ezt nem fogják tudni megoldani, mert itt különböző hatóságoknak a bevonása szükséges.
2: És 6 óra előtt elmondjuk még, hogy minden csepp víz felértékelődött a kritikusan aszályos időszak alatt a Vértes erdőben is.
18: Bozsik gazda robata.
2: Kellemetlen kártevője az üvegházaknak, a fóliasátaknak és a szabadföldi veteményeseknek a liszteske, ami a levélfonákján él és károsít. Egy-egy nőstény több száz tojást is rak, s növényházi körülmények között évente 10-20 nemzedékük is kifejlődhet. Elsőként erről a kártevőről és a védekezésről beszélnek a szakértők.
19: Milyen szert használja káposztára, tetű van rajta, ilyen mind a lisztecske, tehát a levél aljára rakja, és ugye, hát én permeteztem, de egyszerűen visszarámennek, hogy ezt nem lehet kipusztítani, kiszívják a nedvet, a káposztából kiszáradnak.
20: Pénzes Béla professzor úrnak tolmácsolom hallgatóink kérdését, Rovarász professzor, liszteske, ugye üvegházi molytetű, de van olyan, amelyik nem üvegházi.
21: Így van. Az utóbbi esztendőkben óriási mértékben elszaporodott a kerti liszteske. Ez egy régről ismert faj, tehát nem egy új behurcolt kártevőről van szó. Nagyon hasonlít megjelenését illetően a lakásokban tartott növényekről jól ismert üvegházi molytetűhöz, csak attól valamivel nagyobb, és ha gondosan szemügyre vesszük, akkor a levélfonákán tartózkodó kifejlett rovarok, amelyek nem nagyobbak, mint 2 mm, a szárnyukon egy szürke, fűszínű pontozat látható, és ez alapján teljes biztonsággal el tudjuk különíteni az üvegházi molytetőtől. Ez szabadföldi körülmények között áttelel, szemben az amerikai kontinensről behurcolt üvegházi molytetővel, és az utóbbi esztendőkben hihetetlen tömegben jelent meg a káposztaféléken. Mi ennek az oka? Az ok nem más, mint hogy valamelyest változik a klímánk, talán enyhébbek a teleink, nagyon könnyen nagy tömegben áttelel, és valószínűsíthető, hogy a tömeges elszaporodásában az is közrejátszott, hogy Magyarországon napjainkban mintegy 200-250 ezer hektáron termesztünk repcét, és a repcén is képes áttelelni. Valamennyi káposztaféle elsőrendű tápnövénye, nem véletlen, hogy a legnagyobb károkat brokkolin, kelkáposztán, fejes káposztán okozza. Látszólag a kártétel kezdetben nem is jelentős, mert mindig az alsó levelek, legidősebb levelek fonákán található az állat.
20: Hogyan kellene védekezni?
21: Nagyon nehéz ellene védekezni, mert mindig a legalsó leveleken jelentkezik először ennek a kártétele. És mire észlelik a kártételt, addigra már letelepedett lárvák vannak. A lárvák lárva bölcsőben élnek, olyan módon, hogy az érintő hatású rovarölőszerek teljességgel hatástalanok, ilyenkor már legfeljebb felszívódó hatású készítményekkel védekezhetünk, majd ezt követően egy nyugalmi állapot következik, bölcsőn belül van az állat, ilyenkor már sem a kontakt, sem a felszívódó készítmények nem hatásosak, és ez a fejlődési ciklus 3-4 hét alatt lezajlik, úgyhogy mindig van olyan fejlődési alak, amelyik túléli a kezelést, akár kontakthatású rovarölőszerekkel, akár szisztemikus készítményekkel, felszívódó készítményekkel védekezünk ellene. Határozatlan nemzedék számú faj, akár 8-10 nemzedéke is kifejlődhet hazai körülmények között.
20: Kettő az egyben, kontakt és felszívódó?
21: így van, kontakt és felszívódó káposztafélékben engedélyezett kontakt és felszívódó készítményekkel együttes kiuttatás esetén van esély arra, hogy a jelentős kártételt elkerüljük.
2: Szakértőnk továbbra is várja kérdéseiket a hajnaltáj@mtva.hu e-mail címen, de érdemes figyelni Bozsik Gazda podcast csatornáját is. 6:08. A homoktövis napjainkban az egyik legkeresettebb immunerősítő növény, amelynek nem csak a termése, hanem a termesztése iránt is sokan érdeklődnek. A szuper élelmiszerként is emlegetett gyógynövény története a 80-as években kezdődött, és jelenleg 400 hektáron termesztik, ami jelentős növekedés. Idén jók a homoktövis termés kilátásai a Délalföldön. A bokrokról lesz mit leszedni októbertől kezdődően.
0: Legértékesebb bogyótermű növényünk, beltartalmi csoda, egy kincses bánya, egy vitaminbomba.
1: Így összegezte a homoktövis kedvező tulajdonságait Sipos József növényorvos, aki azt is elmondta, hogy a hiedelmekkel ellentétben a termesztése odafigyelést igényel.
0: Sokan azt gondolják, hogy nem kell neki annyi víz, de szükséges. Minimális vízzel is termeszthető, de ahhoz, hogy megfelelő termés és szép kiegyenlített kötések alakuljanak ki, megfelelő méretű termés jöjjenek létre, ahol szükséges a víz. Azt tapasztalom, hogy rendkívüli módon jó télálló növénynek számít, és erős gyökérzete van olyannyira, hogy nagyon gyorsan tud terjedni is a növény az adott helyen. Sokszor ez is a probléma, hogy a gyökér kapcsolatai révén nagyon gyorsan tudja hasznosítani a talajnak a nitrogéntartalmát. Gyengébb talajokon is megél, talajvédő szerepe is van, és ezért is, ha javasolhatom, homokos területeken telepítsük főleg, szereti a könnyen felmelegedő talajokat. Ha már homokról beszélünk, szélfogó növényként is nagyon jó, meg tudjuk vele fogni a talajnak a elvitelét, hogy a szél elvigye a talajt.
1: Nagy Ervinné már több mint 30 éve foglalkozik Kecskemét határa homoktövis termesztésével, és az aszály sem újdonság számára, ugyanis ez idő alatt többször is voltak ilyen évek. Viszont a mostani annyiban más, hogy egymást követik a száraz nyarak.
16: Úgy látom, hogy nagyon szépen megrakottak a fák, és már zsendül is az orosz fajta, a német fajta az még egy kicsit várat magára.
1: Tehát akkor úgy néz ki, hogy jó termés lesz?
16: Fő termésnek néz ki, ha kapunk még egy kis csapadékot, és ne haszalódik a fára. Már volt sajnos azért ilyen aszályosabb nyarunk, de bírta. Igaz, hogy akkor még ők is fiatalabbak voltak, meg én is.
1: Van lényeges különbség az orosz és a német fajta között?
16: Igen, az orosz az olyan szép nagy szemű, a német meg apró. De értékében mind a kettő nagyon jó.
1: És az, hogy bio ültetvényé minősítették ezt a majdnem egy hektárt, ez mit jelentett az életükbe azóta?
16: Nagyon sokat, mert ugye a biopiacra járok föl az eladást is, meg aztán aki ad az ilyenekre, hogy bioterméket szeretne, az örül neki, hogy bióba dolgozom. Ugye sok követelmény is van, tehát kiadással is jár tulajdonképpen, meg hát ugye földmunkával mindennel, de hát meg
1: éri. Lesz segítség idén? Mert ugye kézi munka igényes növényről beszélünk.
16: Úgy csinálom, hogy még már lehet ágakat levágok, még nem is érjük el, mert a szedőszékről se, akkor azokat lefagyasztom, és akkor leverjük róla. És ezt én így találtam ki, mert ugye nagyon régóta foglalkozom vele, akkor még nagyon kevés volt Magyarországon homoktövis.
1: De főleg az utóbbi 10, majdnem 20 évben egyre népszerűbb, de hát egyre jobban keresik.
16: Igen, de kezdettől is már az enyémet nagyon szerették, mert ugye mézzel meghódítottam, meg hogy nyersen adom, tehát nem hőkezelt, ez nagyon sokat befolyásol, ugye a C-vitamin nem megy tönkre benne.
1: De még elég sokféleképpen lehet feldolgozni, tehát akár ilyen magból olajat lehet készíteni, meg homoktövis lisztet is?
16: Őrleménynek szoktuk nevezni, a héját, magját megszárítani, és akkor azt ledarálni, mert ugye a mag az iszi tovább az életet.
1: Milyen formában szeretik mégis, mert sokan esküsznek arra, hogy a nyers az az igazi, de van, aki meg szereti a feldolgozott változatát.
16: Igen, változó ez is, de nekem nagyon kevesen vannak azok, akik a hőkezeltet viszik el. Inkább azért jönnek, mert hogy tudják, hogy nyerset viszek. Meg egy időben csináltam piros ribizlivel, fekete ribizlivel, áfonyával, tehát különböző variációkat bodzával, de most már azt is abba hagytam, úgyhogy most már csak a homoktövisről szól. A vevők is ilyenkor nyáron kevesebbet fogyasztanak belőle, ugye nagyon sok finom gyümölcs is van, és ezért egy pár piacot ki is hagytam most a biopiacról.
1: Tehát, hogy bejön a hideg idő, akkor kezdődik a homoktövis fogyasztásának az igazi időszaka?
16: Igen, amikor már másik gyümölcsöt nem annyira tudnak fogyasztani.
1: Hogy hatékony a szervezetnek, mert elég sok jó tulajdonsága van?
16: Hát mindenképpen a nyers, ugye, mert ott a C-vitamin tartalom is benne van, de hát akinek nincs rá lehetősége, hát azért sokan a boltba is megvásárolják, oda pedig nyersen nem tudok szállítani.
2: Nagy Ervinné kecskeméti homoktermesztőt, homoktövis termesztőt hallhattuk, 3/4-6 lesz 2 perc múlva. Károly Robert király 700 éve ültette az első gesztenyefát Nagymaroson, és hozott létre szerint gesztenyés arborétumot. A gesztenyések természetvédelmi, kultúrtörténeti, gazdasági jelentősége és a biodiverzitásban betöltött fontos szerepe azóta is vitathatatlan. A most indult kutatás célja a gesztenye elterjedésének és termesztésének a feltárása Magyarországon és Szlovákiában. A határon átnyúló gesztenye stratégiáról szól Kulik Bence beszélgetése.
3: Gesztenyét fölrakták lovaskocsikra, hátul a kocsinak a sarokláját telirakták rőzsefával, és elmentek az ország minden tájára gesztenyét sütni serpenyővel. De most már nem úgy szedjük le, mint régibe, hol leverjük, hanem megvárjuk, az még lehullik.
4: A múlt század utolsó negyedében készült archív riportunk még a szelíd gesztenye hazai aranykorát idézi. Ám mint meg annyi más növényünk, a gesztenye is túl van már a zenitjén. A megváltozott klimatikus viszonyok, valamint az újabb kártevők és kórokozók a hazai állomány mintegy 90%-át elpusztították. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, valamint a Szlovák Nemzeti Erdészeti Központ közös projektjében a megmaradt kis dunamenti szelíd gesztenyéseket szerették megmenteni, mondta Lakatos Tamás, a projekt témavezetője.
22: Zajlik egy projekt Castanea címmel, ami ugye az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Ennek a hátteréről annyit kell tudni, hogy a szelídgesztenye a speciális talajtani igényei miatt akár Magyarországon, akár Szlovákiában csak lokálisan fordul elő, lokálisan termeszthető. Viszont ahol előfordul, ott nagyon fontos gazdasági, tradicionális gazdasági termék volt, illetve a gesztenyések tájképi és természetvédelmi jelentősége miatt fontos kulturális és természetvédelmi turisztikai célpontot is jelentettek. Ez a helyzet sajnos megváltozott a 20. század utolsó harmadában, amikor bekerült Európába, így hazánkba és Szlovákiába is egy jelentős kórokozója a szelídgesztenyének, ami a kéregrákosodás nevű betegséget okozza, és ez egy kifejezetten agresszív kórokozó, amely becslések szerint a gesztenyés állományok 90%-át elpusztította a környékünkön. A mi projektünk arra vonatkozik, hogy van Szlovák és a magyar határmenti régió, több olyan terület, így a magyar oldalról a Dunakanyarban Nagymaros környéke, illetve a szlovák oldalról nézve pedig Modrikámen, magyarul Kék kisváros környezete, ahol egy nagyon fontos, tradicionális gesztenye kultúra volt jellemző, és mindkét helyen a pusztulás sajnos jelentős mértékű volt. A mi projektünk pedig ugye arra vonatkozna, hogy egyrészt felmérjük a megmaradt állományokat, egy-egy szinten beazonosítsuk azokat a fák, amelyek valamilyen okból képesek túlélni ezt a súlyos fertőzést, ezekből a fákból megpróbáljunk egy génbanki gyűjteményt kialakítani annak érdekében, hogy később ezekből akár új fajtákat is tudjunk kifejleszteni. Valamint szeretnénk a megmaradt állományokhoz egy fenntartható művelés célzó ajánlást tenni, továbbá két területet szeretnénk bemutathatóvá tenni. Ezek között az egyik a magyar oldalon van, konkrétan Nagymaros mellett a mi intézetünk egy kísérleti gesztenyés területe, amit szeretnénk egy kicsit rendbe rakni, és ténylegesen a látogatottuk számára megnyitni, illetve a szlovák partnereink pedig szeretnének Kékkő mellett egy közösségi gesztenyés kertet létrehozni, és ezt bemutathatóvá tenni, és az ehhez szükséges információs anyagokat, bemutató táblákat kialakítani, létrehozni.
4: A szakértő hozzátette, több európai ország is hasonló problémával néz szemben, így a szelíd gesztenye védelem nincs híján jó és rossz gyakorlatokkal. A magyar és szlovák projekt egyik sarokköve azonban, hogy a mediterrán vidéktől eltérően itt nem új és importált, hanem az őshonos, hagyományos gesztenyével dolgoznak.
22: Szelídgesztenye termesztése az nem hagyományosan ültetvényes formában történt. Igazából a hagyományos termesztés egyfajta ilyen szórvány gyümölcsös formájában valósult meg, tehát a települések környékén, tehát itt például a Nagymaros környékén is az arra alkalmas völgyekbe telepítettek fákat, fél természetes körülmények között tartottak, ami azt jelenti, hogy nem volt intenzív művelés, és ennek megfelelően, illetve ebből következően nagyon sok olyan növény és állatfaj van, amelyek ezt természetes vagy természetközeli élőhelyként tudták hasznosítani. A gesztenye ugye egy hosszú életű növény, nagyon szép fát nevel, szök a hatalmas fából kialakított szórvány gyümölcsösek nagyon impozáns látványt is nyújtanak. Tehát mi nagyon szeretnénk ragaszkodni ezekhez az értékeinkhez, és nem látjuk feltétlenül jó stratégiának azt, hogy egyébként távol keletről származó gesztenye fajokkal váltsuk le ezeket az ültetvényeket, ezeket a természetközeli állományokat. Egyrészt, mert a gyümölcs minősége, a termés minősége sem feltétlenül olyan, másrészt egészen biztos, hogy ezek a idegenhonos fajok nem tudják betölteni azt a természetvédelmi és tájképi szerepet, mint a évszázadok óta kialakult állományok.
2: Egyre többen
18: hajnaltáj.
15: A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
18: Reggel 5 és 6 óra között.
2: 3:46 múlt 4 perccel. Egyre többen éreznek felelősséget környezetük iránt, különös tekintettel az idei aszályos nyárra. Ma már kulcsszó a vízmegőrzés, akár a mezőgazdaságra, akár a mindennapi életünkre gondolunk. Néhány hete teljesen kiszáradt a Gyöngyös patak Szombathelyen, melynek medréből lelkes civilek mentették az ott maradt halakat, rákokat, békákat. Ez adta az ötletet, hogy vízőrző közösséget hozzanak létre. Az alapító gyűlés Gergő Judit is ott volt.
6: Ugye van az a híres mondás, hogy mi vagyunk az első generáció, aki érzi a klímaváltozás hatását, de mi vagyunk az utolsó, aki tehet ellene. Most az a rossz hír, hogy ezt 2014-ben Barack Obama mondta, és azóta már eltelt egy kis idő.
7: Németh Ákos Szombathely klímapolitikáért felelős tanácsnoka idézte az egykori amerikai elnök szavait a Vasi Vízőrzők Közössége alapítóülésén a klímaváltozással kapcsolatban.
6: Ez a folyamat, ez már nem nagyon megállítható, sőt, hát ugye napokban is értük ugye a másfél fokot. Fel kell készülnünk azokra a változásokra, amit már a mindennapokban érezhetünk a bőrünkön, és szerintem ezen van a hangsúly, hogy hogy tudunk közösen felkészülni arra, ami ránk vár, és hogy így őszintén tisztán szembenézni ezzel az egésszel, mert hogyha együtt gondolkodunk és együtt próbálunk tenni, akkor azért sok mindent el tudunk érni.
7: Szombathelyen most civil kezdeményezésre, de szakemberek bevonásával alakult meg a vízőrző egyesület. Németh Jeles Petra alapító.
8: Az utóbbi hetekben, hónapokban a helyzet nagyon durván eszkalálódott megyében is. Kiszáradtak legnagyobb patakjaink itt Szombathelyen is. Először ugye azt vettük észre, hogy a környező településeken szűnt meg a vízellátás, és utána egy közösségi szemétszedést követően itt is teljesen kiszáradt. Például a Gyöngyös, de a Perint egyes szakaszai úgy szintén el is indítottunk mentést, mint civilek, és hát látnivaló, hogy sajnos én egyedül, vagy az a kisebb embercsoport, akik ebben részt kívánnak venni, az kevés ahhoz, hogy egy olyan léptékű változást el tudjunk érni, és ráadásul csak civilek ezt nem fogják tudni megoldani, mert itt különböző hatóságoknak a bevonása szükséges. Természetvédelem, a vízügy, jó, hogyha van erdész, biológus, inváziobiológiával foglalkozó szakember, és tulajdonképpen ezért jött létre ez a közösség, hogy tudás megosztás terjesszük azt az igét, hogy itt nagyon sürgős beavatkozásokra van szükség, illetve hogy a tettek mezeire lépjünk igen gyorsan.
23: Én örömmel vettem ezt a kezdeményezést, és nyilván van csatlakozom is hozzá. Meglátom, hogy képességemhez mértem, mivel tudok segíteni a csoportnak.
7: Varga László, nyugdíjas erdeiskolai referens.
23: Éppen azon gondolkodtam, hogy milyen vízmegtartásokat lehetne, milyen víztározókat kellene minél gyorsabban létesíteni, a vizet a tájban megtartani. És adott esetben az öntözéshez is biztosítani, mert nyilván a mezőgazdaság számára sem mindegy az, hogy tudnak egyáltalán bármit termeszteni, vagy éppen nem. Úgyhogy ez a vízmegtartás dolog, ez szerintem nagyon sürgető feladat. Nyilván a hatóságok, illetve mondjuk a vízügy tudja igazából ezt kezelni, ezt a kérdéskört, társadalmi kezdeményezés sürgeti, illetve segítheti ezeket a kezdeményezéseket.
7: Most ez a mai találkozó, ez milyen célt szolgál, mit várnak tőle?
17: Elsősorban azt várjuk, most itt képviseltetni fogja magát a szakma, hogy ezek az emberek konstruktív módon egy párbeszéd alapján fognak diskurálni, értelmes vitába bocsátkozni. Nyilván nagyon sok pontban nem értünk egyet, ezzel nincs is probléma. Tehát fontosnak találjuk azt, hogy civil összefogásra, de a szakma bevonásával valamit tegyünk a jövőnkért. Konkrét helyszíneket tudunk majd együtt bejárni, megnézni, és ezt követően ott mondjuk vízőrzést fogunk tudni művelni ilyen-olyan módokon, illetve azt, hogy más környezetvédelmi kérdésekben is együtt tudunk működni a várossal és a szakmával. Mindezt úgy tesszük, hogy ismerjük egymás módszereit, és hogy egyáltalán mit szeretnénk tenni, és ezt így közösen tudnánk megoldani.
2: És minden csepp víz felértékelődött a kritikusan aszályos időszak alatt a vértes erdőben is. Akár a legkisebbnek tűnő beavatkozások is sokat számítanak, mert ezek az erdő állatainak dagonyázó helyet, a környező növényzetnek pedig vízellátást jelenthetnek. Drexler Anna riportja következik.
9: Ősz elejét írjuk, de a nyári csapadékhiány következményeit még mindig arcán viseli a vértes erdeje. A korábbi hónapokban fokozatosan kiszáradtak a párologtatásra képes vízfelületek, a nyár folyamán a talajnedvesség tartalma is csökkent. Az ilyenkor enyhet adó légtömegek sem jutottak be a kontinens belsejébe, a Dunántúli középhegység felé egyre kevesebb csapadékot hoztak. A vízutánpótlást sok helyen csak mesterségesen lehetett megoldani, ezekről a beavatkozásokról beszélt Gulyás Gábor, a Vértes Erdő ZRT délvértesi erdészeti igazgatóságának vezetője.
10: Ha csak a Vértes hegységet vesszük, az északi felén sokkal jobbak az adottságok, vannak természetes vízfolyások, amik nem apadtak el, viszont a déli részeken azért ennek jóval szerényebb számban találjuk a jeleit, illetve a lehetőségeit. Próbálkoztunk olyan megoldásokkal is, amik már egy kicsit a jövőbe mutatnak, ugye sokszor szó van arról, hogy mi lenne, hogyha ilyen völgyekbe gátokat képeznénk, és akkor ezzel megállítanánk a víz útját, visszatartanánk ugye a természetes úton lehulló csapadékot, úgyhogy minden irányba próbáltunk egy kicsit tapasztalatot gyűjteni. Nyilván egyelőre ott vagyunk, hogy például ezeket a kis gátokat elkezdtük kiépíteni egyes völgyekbe, és várjuk azt, hogy essen az eső, és lássuk azt, hogy milyen tapasztalatok vannak ebből. Tehát, hogy valójában ezek a kis túlzással völgyzáró gátak ellátják-e azt a funkciót. Ha nagyon reálisan nézünk a jövőre, akkor lesznek még ilyen nyarak. Én azt gondolom, hogy Vértes Erdő ZRT szintjén egy elég komoly kapacitás, tehát itt nem csak a saját géppark, saját dolgozók lettek ebbe belevonva, hanem környező településeken olyan vállalkozók, akik tudtak ebbe segíteni. Nyilván a Vértes Erdő ZRT egy jelentős, tehát több tízezer hektáros területén ezek a munkálatok hónapokon át folyamatosan zajlottak.
9: A Vértes Erdő ZRT munkatársai több helyen kézi erővel segítették három kisebb hegylábi forrásvízének megtartását. Itt a korábbi 2-3 cm-es vízállást is sikerült, mintegy 40 cm-re emelni.
10: Dagonyákat sokszor azzal kötik össze, hogy ez csak a vadászathoz köthető, de ennél azért jóval többről van szó. Egyfelől ugye ebben a melegbe csak a nagy emlősfajainkat vesszük alapul, ugye ők nagyon szerettik sárral úgymond összedagonyázni a testüket, ennek ugye van egy ilyen hűsítő hatása is, de emellett már olyan extrém melegek voltak, és olyan szintű volt a napi szintű hőingás, hogy a folyadék utánpótlás is nagyon fontos. Tehát, hogyha csak egy szarvast veszünk alapul, egy-két napig kibírja ivóvíz nélkül, de egy idő után muszáj neki is innia. Nyilván egy kicsit jobban hozzá van szokva ilyen szempontból, mint az ember, de az ivóvíz vételi lehetőséget is biztosítani kellett az állatoknak, tehát itt már egy kicsit azért sokkal többről volt szó, mint ami normál esetben a dagonyákkal kapcsolatban megszokott, és amit sokszor elmondtam már, és most is szeretném azért így érzékeltetni, látni, hogy itt nem csak a nagy vadfajaink, tehát a vadászható nagy vadfajainkról van szó, rengeteg olyan állat, élőlény is részesült ebből a tevékenységből, ami nyilván az erdőnek a része, védett állatfajok, fokozottan védett madárfajok adott esetben, tehát konkrét megfigyelésünk van arra, hogy a környékünkben élő rétisas is előszeretettel látogatta, és ő is nem csak ivott belőle, hanem fürdőzött is benne, hiszen ez is egy nagyon fontos tevékenység akár a madarak részéről is.
9: A kisebb vízfelületek persze önmagukban nem oldják meg az aszály problémáját, de helyi jelentőségük érezhető. Ahol a domborzat és a vízviszonyok lehetővé teszik, ott a szakemberek a továbbiakban is igyekeznek lassítani a vízútját, és tovább az erdőben tartani azt.
2: 2 perc múlva 6 óra, és ezzel hajnaltól reggelig tartó műsorunk véget ért. A hangmérnök Rozbora Zoltán, a gyártásvezető Szöllősi Éva, a szerkesztő Papnánási Gabriella volt. Nevükben is további tartalmas napot kíván Juhász Zsolt. Viszont hallásra!

0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: 6 óra van, jó reggelt kívánok, 2026. szeptember 15-én kedden, 60-i Tóth Erika vagyok. Ma már száraz, napos idő lesz, 22-26 fok közötti hőmérséklettel. Részletesebb időjárás jelentést hallhatnak a Krónikában, amely most következik a legfrissebb hírekkel.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra, a bemondó Karami Zsuzsa. Főbb híreink először röviden.
4: Benyújtotta a gyermekvédelmi törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány.
3: Az árrésstopp megszüntetését sürgeti a zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet.
4: Napos őszi idő lesz.
3: Most pedig következzenek a részletek. Benyújtotta a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek a kormány.
4: Az előterjesztés szerint egyebek mellett tilos lesz a gyermekek számára pornográf, vagy a szexualitást öncélúan ábrázoló tartalmakat népszerűsíteni. Szigorítják a műsorok korhatárbesorolását, és kitiltják a közterületekről a gyerekek személyiségfejlődésére káros hirdetéseket. A javaslatcsomaggal kapcsolatban Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában ismét megerősítette, hogy a kormány előkészítette a szociális és gyermekvédelmi ágazat bérrendezését.
5: Nem létezik valódi gyermekvédelem az ott dolgozók anyagi megbecsülése nélkül. Előkészítettük a szociális és gyermekvédelmi ágazat két lépcsős jelentős bérrendezését. Nem tartható fenn az az állapot, hogy egy nevelőnek havonta 80 órát kelljen túlóráznia ahhoz, hogy a családjának vacsorát tudjon tenni az asztalára. Két lépcsős, jelentős béremelést javaslunk. Az első lépést már idén ősszel, a másodikat pedig januártól.
3: A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és most is ezt teszi.
4: Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampány célokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. Kedves hallgatóink, 4/8-tól Summer Orsolya, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság elnöke, 3/4-8-tól pedig Bóka János, a Fidesz frakció vezetője lesz a felkelő vendége.
3: A Tisza frakció alkotmánybíró jelöltjeit támogatta az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága.
4: A Mi Hazánk jelöltjei nem kaptak többséget, a Fidesz pedig már korábban közölte, hogy nem vesz részt a kiválasztási folyamatban. A testületbe azután kell új tagokat választani, hogy 70 évben állapították meg az alkotmánybírák felső korhatárát, így 5 tagnak megszűnt a megbízatása. Az új alkotmánybírákról ma titkos szavazással dönt a parlament.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenki.
3: Emelkedik jövőre a családi pótlék. Ezt a miniszterelnök közölte a Kossuth Rádióban. Magyar Péter tegnap reggel a Felkelő műsorában egyebek mellett arról is beszélt, hogy jelentősen emelik a gyermeket nevelők juttatását.
6: Azt tudom garantálni, hogy lesz. Nagy arányú családi pótlék emelés lesz. Azt a családi pótlékot fogjuk megemelni nagyon nagy mértékben, amelyet 2008 óta nem emelt sem a szocialista liberális kormány, sem a Fidesz kormány 16 éven keresztül.
3: Ez a
6: 27-es nagy arányú családi pótlék emelés lesz.
3: Több ember és meleg jogi szervezet is jelezte, részt vennének az örökbefogadási szabályok újra gondolásában.
4: Magyar Péter miniszterelnök a napokban arról beszélt, hogy a kormány kész megvitatni az azonos nemű párok házasságával és örökbefogadásával foglalkozó törvényeket. Az Amnesty International Magyarország, a Labris Leszbikus Egyesület és a Szivárvány Családokért Alapítvány egyaránt üdvözölte a kormány fő kijelentéseit. Dombos Tamás, a Háttértársaság ügyvivője a Kossuth Rádió Kulcskérdések című műsorában azt mondta, 20 éve következetesen azt képviselik, hogy a házaspárokéval teljesen megegyező módon lehetne szabályozni az azonos nemű párok általi örökbefogadást.
7: abból, hogy az anya nő, az apa férfi nem levezethető azt, hogy Magyarországon egy azonos nemű pár ne fogadhatna gyermeket örökbe. Tehát jó lenne az alaptörvényből is ezt törölni, de nem szükséges. Tehát meg lehet azért a módosításokat a polgári törvénykönyvben, illetve a gyermekvédelmi törvényben szerepelnek az örökbefogadás kapcsán a konkrét rendelkezések. Ezeket mindenképpen módosítani kellene, és meg kellene teremteni azt annak lehetőségét, hogy egy azonos nemű pár mindkét tagja teljes jogú szülő lehessen, közösen fogadhassanak örökbe.
3: Már elérhető a közmédia megújulásáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete a Közhangon.
4: A résztvevők megoszthatják, hogy szerintük milyen tartalmak hiányoznak a közmédiából. Leírhatják, melyik régi műsort látnák szívesen újra, valamint saját műsor ötleteket is be lehet vonni a szavazásba. A két hete kezdődött egyeztetés részeként a közmédia küldetéséről, valamint a közszolgálatiság jelentéséről és a társadalmi értékekről is véleményt nyilváníthatnak a kitöltők.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: A magyar-német gazdasági kapcsolatok elmélyítéséről tárgyalt Budapesten a magyar és a német külügyminiszter.
4: Johann Wadefull azt mondta, hogy elsősorban az autóiparban lát több lehetőséget a közös munkára. Hozzátette, egyeztettek arról is, hogy Európa energiaellátását ellenállóbbá kell tenni, és meg kell szüntetni a függőséget Oroszországtól. Orbán Anita azt közölte, hogy tárgyalásokon szóba került az Európai Unió bővítése a Nyugat-Balkán, valamint a lipcsei repülőtér elleni dróntámadás. Is.
3: Több mint 620 millió forint munkavédelmi bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság az első fél évben. 6 hónap alatt 80 súlyos munkabaleset történt, amelyek közül 33 volt halálos.
4: A csaknem 4000 vizsgált vállalatnál a munkáltatók 3/4-e, míg a munkavállalók 60%-a követett el munkavédelmi szabálytalanságot. Leginkább a mezőgazdaság, a feldolgozóipar, a gépipar és az építőipar ágazatait ellenőrizték, ahol gyakrabban kerül veszélybe a dolgozók egészsége és biztonsága, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Szabó Imre, a tárca államtitkára az M1 híradónak azt mondta, sokkal több ellenőrzésre lesz szükség, hogy megelőzzék a munkahelyi baleseteket.
8: A legfontosabb a munkáltatóknál ezt tudatosítani, hogy az egészséget, biztonságot nem veszélyeztető munkafeltételek, ez egy alapvető kötelezettség. Nagyon szerteágazó szabályok vannak, más egy építkezés, más egy feldolgozóipari cégnél, más egy szellemi munkakörben a munkáltató kötelezettsége, de az alapcél az az, hogy amikor a munkavállaló elkezdi a munkáját, akkor ugyanolyan testi szellemi állapotban végezzen, mikor leteszi az adott műszakot.
3: Az árrésstop megszüntetését sürgeti a zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet.
4: A Fruitweb szerint az importároknak kedvez az intézkedés, miközben a magyar gazdákat versenyhátrányba szorítja, így néhány éven belül eltűnhet a belföldi zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből. A szervezet szerint az infláció csökkenése is indokolja a kivezetést. Az árrésstopot tavaly márciusban vezette be az előző kormány. A jelenlegi kabinet áprilisban az intézkedés fokozatos kivezetését ígérte, majd júniusban közölték, hogy egyelőre nem tervezik a megszüntetést.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
9: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágui Gergely. Sorsoltak a Magyar Labdarúgó Kupában. A címvédő Ferencváros Bicskére, az Újpest pedig Szegedre utazhat. Az egyetlen színtiszta NB1-es csata az ETE Eto összecsapás lesz, de izgalmasnak ígérkezik a Puskás Akadémia Diósgyőri és a Kispest Gyirmóti vendégjátéka is. A mérkőzések hivatalos játéknapja október 28-a, a tét már a 8-ad döntőbe jutás. Magyarország a férfiak között az első, a nőknél a második helyen áll az Európai Szövetség legfrissebb vízilabda rangsorában. A sorrend a felnőtt, illetve az utánpót

0: Átkelési szakaszán a 2-es kilométernél a forgalmat elterelik. Útépítők dolgoznak több szakaszon is, az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között napközben torlódásra kell számítani. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél, munkaidőben mindkét irányban torlódásra kell számítani.
1: Időjárás.
0: A hajnali 5 foltok feloszlása után mindenütt napos, száraz idő várható, a szél mérséklődik. Hajnalban 10-15, délután 22-26 fok valószínű. Hasonlóan kellemes kora őszi idő lesz a következő napokban is, majd pénteken egy újabb enyhe hidegfront hozhat esőt.
2: A krónikában egyebek mellett elmondtuk, hogy benyújtotta a gyermekvédelmi törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány.
0: Az árréstop megszüntetését sürgeti a zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet.
2: Már elérhető a közmédia megújulásáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete a Közhangon. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel fél hétkor, krónikával legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
3: Műsorajánló.
1: Felfedező.
4: Nem csak az övsömörtől, az elbutulástól is véd. Oltás időseknek. Az ősrobbanást követő első milliomod másodperc. Hová tűnt az antianyag? Egy lépéssel közelebb a válaszhoz. Csoki gyár, pezsgőgyár, Forte, Richter, Kinin, újfajta morfin előállítás, lépfene baktérium tokja. 2 évszázad molekulái a Magyar Tudományos Akadémián.
1: Felfedező a tudományról. Ma délután 1 órától a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
5: 7:15 lesz, 4 perc múlva. Jó reggelt kívánok a szerkesztő Király István Dániel nevében is, a mikrofonnál Hatvanító Erika. Néhány téma a mai felkelőből. Előkészítő üléssel elindult a bírósági eljárás a lombkorona nélküli lombkorona sétányt létrehozó polgármester ügyében. Hogyan éli meg a település a történteket? Hozott az eset Nyírmárton falvának, vagy vitt tőle? Kövér Mihály Csaba mostani polgármesterrel beszélgetek 6:45 után. Mély repülésben van az építőipar a KSH friss adatai szerint. Lesz felemelkedés, és a megnövekedett igényeknek meg tud felelni az ágazat? Koi Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét kérdezem 7:30 után. Irányt mutatott Köccsén Orbán Viktor, de milyen eszközzel áll irányba a Fidesz? Bóka János, a Fidesz frakció vezetője lesz itt a stúdióban 3:48-kor. Tartsanak velünk ma reggel is, amíg tudnak, már is kezdünk.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: Az elmúlt évtizedek egyik leggyengébb szőlőtermésére számítanak idén a magyar gazdák. A rossz termés miatt nem feltétlenül drágul a bor, főként azért, mert a szőlő felvásárlási ára nem nőtt. Mielőtt azonban rátérünk a hazai állapotokra, hallgassák meg Sárközi Júlia beszámolóját az olasz fővárosból.
6: Az olasz bort ünnepelte a Rómában éppen a napokban rendezett kiállítás és vásár, a Vino Forum, mely a második legnagyobb olasz bor és gasztrofesztiválnak számít a veronai Vinitali mögött. Több mint 3000 címke sorakozott fel, 800 olasz pince, közel 20 000 termelő és 80 000 látogató. A téma viszont egy volt. Hogyan lehet ösztönzést adni az olaszországi borfogyasztásnak, amely évről évre csökken, főleg a fiatalok között? Pedig az olaszokról úgy tudni, hogy bortermelő ország, és az olasz asztalról nem hiányzik a jó bor. A Vino Forum vásárát a mezőgazdasági miniszter Francesco Lollobrigida nyitotta meg, a fesztivált kísérő zenével a háttérben. A bor gazdagságot teremt, munkahelyeket ad, és ezzel egy időben történelmünket és identitásunkat jelképezi és védi. Nekünk olaszoknak a bor a kiválóságot jelenti, és azért vagyunk itt, hogy emlékeztessünk. A bor számunkra életstílust jelent, és hagyományos táplálkozásunk része. A statisztikai hivatal adatai szerint az olaszoknak valamivel több mint fele, 54% borfogyasztónak vallja magát, ez fejenként 26 litert jelent évente. Közöttük van az is, aki naponta több mint fél litert iszik, de azok is, akik néha-néha egy pohárral fogyasztanak. Arányuk évente 0,5 százalékponttal csökken. A felmérések azt mutatják, hogy elsősorban a férfi fogyasztók aránya süllyed, és a fiataloké. Az Il Sole 24 Ore gazdája.

0: Gazdasági napilap tömören úgy összegzett, hogy a borfogyasztás polarizálódott, vagyis egyre kevesebben isznak rendszeresen bort, de amikor a bor mellett döntenek, akkor odafigyelnek arra, mit öntenek a poharukba. Oscar Farinetti bortermelő, olasz gasztrókirály úgy látja, szemléletet kell váltani. Adjunk választ arra, miért csökkent 50 millió hektoliterrel az olasz bortermelés 4 év alatt. Talán el kellene gondolkodni azon, hogy nem túl drága-e az üvegbor. Megveszik-e, ha egy liter szűz olívaolaj 2-szeresébe, 3-szorosába, 4-szeresébe kerül az üvegbor. Az olaszországi kisboltokban és szupermarketekben nincsen hiány kínálatból, a bor szaküzletek száma is emelkedett az utolsó években, és akármerre megyünk, Itáliában minden régió és város saját borral büszkélkedik. Az éttermekben, az asztalokra a házi bor, a Vino della Casa kerül, szóval nehéz elhinni, hogy az olaszok ne innának bort, mégis a vörösbor termelés 25%-kal csökkent az utóbbi 20 év alatt, és 2013-tól a fehérbor átvette a vezető szerepet. Harmadik nevetőként a habzó Prosecco futott be, amelyet azonban inkább koktélokhoz használnak és exportra gyártják. Szicíliában nem isznak Proseccot, mikor ott van nekik a vörösboruk. Ami a fiatalokat illeti, a 18-24 év közötti korosztály nagy általánosságban kevesebb alkoholt fogyaszt. A fiatalok a bort az öregek italának tartják, meg kell fiatalítanunk, ezen kell dolgoznunk, talán narrációváltásra van szükség. 2019-ben az emberiség 30%-a tartotta károsnak az alkoholt, ma 2026-ban 65% tartja károsnak az alkoholfogyasztást, mondta Oscar Farinetti. Végül, ami a hazai borainkat illeti, az olaszországi piacon nem könnyű terepet szerezni, talán egyedül a franciák és a németek tudják meg vetni a lábukat, de a saját termékeikhez ragaszkodó olaszoknál a konkurenciának nincsen könnyű dolga.
1: Itt van a stúdióban Varga Máté, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának szakmaközi ügyekért felelős alelnöke. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Sárközi Júlia kolléganőm beszámolójából kiderült, hogy az olaszoknál nehéz magyar borral labdába rúgni. Lenne egyáltalán mit exportálni? Milyen a szüret az idén?
2: Az idei évben valóban talán az elmúlt évek egyik legnehezebb szürete volt, illetve van folyamatban. A szüret egyébként a legtöbb borvidéken már a végéhez közeledik, sőt valahol már le is zárult, és sajnos azt kell mondjam, hogy termés mennyiség tekintetében hát körülbelül egy ilyen 50-60%-os termés mennyiség várható az elmúlt évekhez képest, viszont ami pozitív, hogy minőség tekintetében abszolút nem maradunk el az előző évektől, sőt nagyon koncentrált ízek, illatok jellemzőek a borokra.
1: Hogyan tudnak a gazdák ezzel együtt élni? Lesz, akinek gazdasági nehézséget jelent ez a rossz szüret?
2: Biztos vagyok benne, sajnos amúgy sem tőkeerős állapotában érte ez a rossz évjárat a gazdatársadalmat. Ha kicsit kijebb tekintünk a mezőgazdaság teljes vertikumára, igaz ez, de a szőlőborágazatra feltétlenül. Ugye a Dunabor régiót, kunsági, hajósi, csongrádi borvidékeket május 1-én egy hatalmas fagykár érte, és ezt tetézte egy országos aszály, ami a 22 borvidék közül azt lehet mondani, hogy több mint 20-at érintett valamilyen szinten, talán a nyugati országrész, illetve a felső magyarországi régiókat kevésbé, de ott is megjelent, a többi régiót pedig nagyon nagy mértékben, és hát ennek köszönhetően a gazdák sajnos nagyon nehéz helyzetbe kerültek, hiszen a szőlőfelvásárlási árak és a borárak egy amolyan gazdasági paradoxon szerűen nem emelkedtek egy ilyen alacsony termésmennyiség ellenére sem, hanem inkább stagnáltak, vagy bizonyos esetben még csökkentek is.
1: Ne feledkezzünk el az aranyszínű sárgaság szőlőbetegségről, hiszen az is ugyanúgy sújtja a gazdákat, mint az asszály, idén különösen.
2: Igen, a betegség az idén most már a 22. a Bükki borvidéken is igazoltan megjelent. Ez a betegség egy nagyon veszélyes kórokozó, ugye gyógyítani nem tudjuk, tehát védekezni tudunk ellene, úgyhogy megelőzzük a problémát a vektornak, a szaporító rovarnak, az amerikai szőlőkabócának a gyérítésével, illetve a betegtőkék eltávolításával. Viszont ami egy jó hír e tekintetben, hogy azért mediterrán országokban, Franciaországban látható, hogy ezzel a betegséggel megfelelő fitotechnikával és odafigyeléssel együtt lehet élni. Tehát egy pluszköltséget jelent természetesen ez is a termelőknek, aminek abszolút nem örülünk, viszont megfelelő intézkedésekkel, hangsúlyozom, hogy ezzel együtt lehet élni, de ehhez a hatóságoknak és a gazdáknak a közös akarata és felelőssége szükséges.
1: Feltételezem, hogy a gazdák fegyelmezettek ebben a kérdésben, de az aranyszínű sárgaság kiskertekben is megjelenhet, és onnan is terjedhet tovább. Ezt sikerül ellenőrizniük?
2: Igen, ez a feltételezés, ez mondhatjuk úgy is, hogy valóság, tehát és itt szigorúan elkülöníteném a gazdákat, tehát akik valóban gazdálkodnak, és már a korábbi években is megtették a megfelelő intézkedéseket, illetve azokat a földtulajdonosokat, akik adott esetben, főleg zárt kerti övezetekben elhanyagolják a területeiket. A problémák nagyon-nagyon jelentős részét a felhagyott szőlőültetvények, vagy a kivágott, nem szakszerűen kivágott és újra sarjadó szőlőültetvények jelentik. Ezeknek a felszámolására hatalmas erőket mozgósít most az ország, mind a hegyközségek nemzeti tanácsa a hegybírói rendszeren keresztül, mind a kormányhivatalok, a nébik, földhivatalok, nagy energiákat fordítunk erre. Hatalmas feladat. Nem gondolnám, hogy egy-két éven belül véghez tudjuk vinni, de mindenképpen nekiálltunk, és biztos vagyok abban is, hogy elég jelentős közfelháborodást fog kiváltani, hiszen azok a termelők, akik vagy önhibájukon kívül, de sajnos a határban dolgozó termelőként én magam is látom, hogy sokszor nem önhibán kívül, hanem egyszerűen hanyagságból elhagyták ezeket a területeket. Őnekik most hirtelen ez egy nagyon nagy munkát jelent, de a közösség és az ágazat érdekében ezt mindenkinek meg kell tennie.
1: Van egyáltalán olyan szőlőfajta, amiből a szokásos mennyiség termet?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, megmondom őszintén, hogy fajta statisztikákat még nem volt szerencsém nézni. Borvidék, illetve összesített statisztikáink vannak. Jelenleg a jelentések alapján nagyságrendileg 10 000 hektárról futott be szüreti jelentés, és olyan 6 tonna per hektár körüli termés átlaggal. A fajták tekintetében majd a szüret végeztével, illetve a jelentések beérkezésével tudunk pontosabb információkat biztosítani.
1: Mikor lesz vége a szüretnek? Ugye már alig van szőlőfajta a tőkéken.
2: Igen, a legtöbb borvidéken lezárult, vagy az utolsó ültetvények szedése van folyamatban. Információim szerint felső Magyarországon, tehát Mátra, Egerben még zajlik a szüret, a végső fázisában, illetve hát ugye az egyik leghíresebb borvidékünk a Tokaji, ahol mindig egy kicsit a borok jellegéből adódóan később van a szüret, ott még a munka dandárjában vannak. Viszont a délebbi borvidékeken már le is zárul sok helyen.
1: Mivel magyarázható az, hogy nem drágább a szőlő, ha kevesebb van belőle?
2: Hát ez egy nagyon összetett kérdés, és megmondom őszintén, hogy ez megérne egy több órás beszélgetést, de alapvetően sajnos az ágazat egy folyamatosan csökkenő borfogyasztással áll szemben, amelyet a kereskedelem elég erősen ki is használ, és mivel a kereskedelemben nem nagyon szeretnének a versenyhelyzet miatt árat emelni, ebből kifolyólag a borászatok sem tudnak árat emelni, és sajnos ennek következménye ugye a lánc végén a termelő, a szőlőtermelő szintén nem tud magasabb árat kapni a termékért, a szőlőért. Nagyon jó lenne ebből az ördögi körből, ami most már évek óta vagy évtizedek óta tart, kilábalni, és úgy gondolom, hogy itt az eredetvédelmi rendszerek, a hozzáadott érték, tehát a minőség növelésével, a brandérték növelésével tudnánk ezt megtenni, és a magyar fogyasztóknak a magyar borok felé mutatott tiszteletével talán egy kicsit előbbre tudnánk lépni, hogyha nem mindig csak azt néznénk egy termékben, hogy az most mennyibe is kerül.
1: A brandértéket figyelembe veszik a kereskedők?
2: Bizonyos szegmensekben igen, tehát például egy gasztró szegmensben mindenképpen, tehát hogyha egy borvidék ismertebb, elismertebb, egy pincészet ismertebb, jobban köztudatban van, természetesen ott ugye a gasztróban a szomeliéknek, pincéreknek könnyebb dolga van értékesíteni az ilyen borokat. A multiknál ott sajnos nagyon sok esetben az ár az, ami domináns, és hát megmondom őszintén, hogy sok esetben szégyenletes átadási árakon tudják a pincészetek átadni a termékeiket.
1: Mi a helyzet a magyar bor exportjával? Ugye hallottuk, hogy Olaszországban nem nagyon rúg labdába a magyar bor, de hol rúghat labdába?
2: Hát, hogyha egy pillanatra kitérhetek, szerencsére itt Magyarországon sem nagyon rúg labdába az olasz bor. Tehát az elmúlt időben részben a hegyközségi intézkedéseknek, részben a magyarországi termelésnek köszönhetően az import igazándiból egy választékbővítés szintjére került, ami azt jelenti, hogy elérhetők a világ minden tájáról borok, de a borértékesítésnek több mint 90%-át magyar borok adják. És visszatérve a kérdésére, a magyar borok exportpiacai jellemzően Szlovákia, Csehország, Németország, ami a lédig borokat jelenti. A borexportunk egyébként közel akkora, mint a belföldi borfogyasztásunk, tehát közel 50%, amit én az elmúlt években egy nagyon pozitív dolognak véltem felfedezni. Az idei év ez lehet, hogy sajnos egy törést fog a termés mennyiség miatt hozni ebben, de aztán reméljük, hogy majd egy mostanában sokat emlegetett felpattanással sikerül visszatérni az eredeti pozíciókba. A palackos borok piacán pedig feltörekvőben van Románia például, de a magyar palackos borok eljutnak a tengeren túlra is nyugati, keleti irányban, tehát akár Japán, akár Egyesült Államok, Kanada szintjére gondolok. Skandináv országok is egy potenciális piac. Itt ami feladatunk lenne, hogy a magasabb hozzáadott értékű borok exportjára próbáljuk a hangsúlyt helyezni, nem pedig az alapanyag exportra.
1: Mi a helyzet a marketinggel, mert nyilván az export nagy mértékben függ attól.
2: A bormarketing az elmúlt időszakban túlnyomó részt a hazai piacokra hangsúlyozódott, bár óhatatlan, illetve kétségtelen, hogy voltak nemzetközi szerepléseink is. Én úgy gondolom, hogy az egész magyar bormarketinget, bár részben a HNT is végezte, de ugye ez egy jóval kisebb promóciós projekt volt, mint az egyéb kormányzati forrásokból ellátott marketing. Én úgy gondolom, hogy ezt az egész tevékenységet új alapokra kellene helyezni, és a hatékonyságát jelentősen növelni kellene. A szakma egyetértésével nagyon nagy feladat áll ebbe előttünk, és óhatatlan, tehát marketing nélkül manapság nem lehet bort értékesíteni, bár ugye a mondás azt tartja, hogy a jó bornak nem kell cégér, de valahogy a 21. században ez a mondás, ez már nem biztos, hogy teljes mértékben igaz.
1: Nem lehet elmenni amellett, hogy sokan tartják már ártalmasnak az alkoholfogyasztást, és ezért megjelentek az alkoholmentes borok. Ebben a hátralévő másfél percben tudna beszélni arról, hogy hogyan képzeljük el, hogyan lesz alkoholmentes egy bor?
2: Egy bor alkoholmentességét alapvetően, tehát egy normál, hagyományos alkoholos borból kell elképzelni. Ugye van két-három olyan technológiai eljárás, amit most másfél percben nem mutatnám a hallgatókat, amellyel ki tudjuk vonni a borból az alkoholtartalmat, és így vagy egy csökkentett alkoholtartalmú, vagy pedig egy alkoholmentesített bort kapunk. Ezeknek a termékeknek most a divatja felfutóban van, de összességében jelenleg még egy nagyon kis százalékot képeznek a teljes borszegmensben.
1: Lehet ennek nagyobb jövője? Lehet erre ráállni?
2: Lehetséges, mindenképpen látom benne a perspektívát, de azért vannak elgondolkodtató kérdések is, például mindennek a biológiai lábnyoma, tehát hogy verejtéges munkával, sok energiabefektetéssel elkészítünk egy alkoholos terméket, majd ezt követően kivesszük belőle az alkoholt, ami szintén egy nagy energiabefektetés, és kapunk egy alkoholmentesített italt, aminek nyilván megvan a maga helye a piacon. A fogyasztási értéke az szerintem fogyasztótól függ, akár csak bármely más terméké. Egy érdekes kérdés, hogy merre irányul majd a jövő. Biztos, hogy még van benne potenciál, arra nem gondolnék, hogy teljes mértékben ki fogja szorítani a hagyományos borokat a piacról.
1: Varga Máténak, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának szakmaközi ügyekért felelős alelnökének köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen én is.
3: Időjárás. A ködfoltok feloszlását követően napos idő várható gomoly felhőkkel. Alapvetően száraz lesz az idő, legfeljebb keleten kevés helyen fordulhat elő futó zápor. A légmozgás gyenge marad. A mai csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Hasonló időre számíthatunk szerdán is, majd csütörtökön megnövekszik a felhőzet, ugyanis egy széteső hideg front közelít meg minket. Pénteken ebből nagyobb bizonytalanság mellett a múlt héthez hasonlóan az ország nyugati, északnyugati felén van esély esőre, záporra, zivatarra. A hőmérséklet általában az ilyen szokás ilyenkor szokásos közelében vagy kissé fölötte alakul. Hungaromel ZRT, Pátkai Zsolt.
4: Közlekedés.
5: A fővárosban lelassult a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünkösfürdő utca előtt. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópályán a határúttól. Mától a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Lezárták a 15. kerületben a Szűdliget utcát a Morzsa utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. Németh Luca, BKK Info.
1: 7:30 van, a rövid hírek következnek.
6: Az új alkotmánybírókról és a dízel támogatásról is szavaznak ma az országgyűlésben. Új közbeszerzést ír ki a kormánya a budavári palota újjáépítésére, és kellemes őszédő lesz 22-26 fokkal. Folytatódik a munka az országgyűlésben, a parlament a képviselők kétharmadának szavazatával titkos szavazáson választja meg az új alkotmánybírókat 9 évre. Emellett döntenek az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényekről. Előkészítette a kormány a szociális és gyermekvédelmi ágazat 2 lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat januártól vezetik be, erősítette meg a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter felszólalásában úgy fogalmazott, hogy az Orbán kormány hagyta szétesni a hazai gyermekvédelmet. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanazért a munkáért 20-40%-kal több fizetést adnak. Az érdekképviselet szerint a költségvetési törvény módosításával elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Leállítja a budavári palota újjáépítését és új közbeszerzést ír ki a munkálatokra a kormány. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a Világgazdaság megkeresésére közölte, hogy a budai várnegyed megújítását célzó beruházások felülvizsgálata még zajlik. A jelenlegi kivitelezőnek, egy Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó vállalatnak 2 héten belül el kell hagynia a palota ászárnyának területét. Azt egyelőre nem tudni, hogy mikor írnak ki új közbeszerzést. Helyreállt a vízszolgáltatás Szarvason, Csabacsűdön és Békésszentandráson is, közölte az Alföld Víz ZRT hajnalban. Tegnap a kora esti órákban csőtörés történt a regionális vízellátó rendszeren, a hibát hajnali 2 óra körül sikerült elhárítani. Felhívták a figyelmet ugyanakkor arra, hogy a következő órákban még zavaros lehet a víz. Napos idő várható, gomoly felhőkkel, legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futózápor. A reggeli 8-15 fok után napközben 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Krónikával 7 órakor jövünk legközelebb.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: 7:30 múlt 3 perccel, folytatódik reggeli hírmagazinunk. Több tízezres tömeg jelent meg egyik napról a másikra az Afrika északi csücskébe beékelődött Ceuta városában július végén. A Spanyolországhoz tartozó városnál alig egy nap alatt több mint 50 000 menekült lépte át az Európai Unió külső határát. Legtöbben átúztak a tengeren. Az akkori válság rámutat az Európai Unió sebezhetőségére is. Pap Roland és Besenyei Márk összeállítása.
7: Először csak naponta néhány százan próbálták átlépni a spanyol-marokkói határt Ceutánál, majd miután a semmiből terjedtek a hírek a közösségi médiában, több tízezren úsztak át a tengeren, magyarázta a Kossuth Rádiónak Natalia Sancha, a madridi El Cano Király Intézet kutatója.
8: Rövid idő alatt 10-20 ezer követővel rendelkező Facebook oldalak tűntek föl. Ez általában annak a jele, hogy nem természetesen nőttek az oldalak. Aztán 50-60 ezer körüli ember lépett be Szeutába, ahol 86 ezeren laknak. Ami az egészben a legtragikusabb, hogy egyes becslések szerint 150 ember halt meg.
7: Sancha hangsúlyozta, hogy még nem készültek el a hivatalos jelentések, szerinte úgy tűnik egy hibrid támadás történt. A közösségi médiában a valós tények mellett hamis információkat terjesztettek. A migrációt fegyverként használják és semmibe veszik azokat, akik az életüket vesztik az akcióban. Ellentmondásos, hogy mi lehetett Marokkó szerepe a krízisben. Sancha azt mondta, az afrikai országnak nem származott haszna a helyzetből, mert egy stabil ország képét akarja a világ felé mutatni, 2030-ban ott tartják a foci VB-t is.
8: Tudjuk, hogy a marokkói hatóságok szigorúan ellenőrzik az internetet. Gyakran láttuk, hogy influencereket és újságírókat elítélnek azért, amit az interneten mondanak. Tudniuk kellene, amikor több tízezren posztolnak a Spanyolországba belépésről.
7: Natalia Sancha azt mondta, vannak felvételek, ahol a marokkói rendőrök látják, hogy fiatal férfiakkal teli kamionok mennek a határ felé, és nem tesznek semmit. Szerinti az Egyesült Államoknak, Izraelnek és az európai szélsőjobbnak kedvez a válság. Sancha emlékeztetett, a spanyol kormány az egyik legnagyobb ellenzője az USA és Izrael gázai háborújának. Sokak szerint a krízishez az is hozzájárulhatott, hogy a spanyol kormány néhány héttel korábban Marokkó ősellenségével, Algériával tárgyalt. Pedro Sánchez, spanyol szocialista miniszterelnök ugyanakkor kifejezetten kerülte, hogy Marokkót okolja a helyzetért. Sokan a spanyol kormány szemére vetik, hogy az év első felében több százezer olyan migráns helyzetét rendezte jogilag, akik már évek óta Spanyolországban voltak. Natalia Sancha emlékeztetett, hogy ilyen legalizációs hullámot korábban jobb és baloldali kormányok is végrehajtottak, és ezek alapvetően gazdasági döntések.
8: Nem is igazán a migrációról van szó, hanem az erősödő iszlamofóbiáról. Mert amikor migrációról beszélünk, senki sem a latin-amerikai migránsokra gondol, többnyire az arab-muszlim migránsokra gondolnak. Ezt a gyűlölet narratívát pedig kihasználják a szélső jobboldali csoportok, ami rendkívül veszélyes dolog.
7: A legtöbb migráns július vége óta visszatért Marokkóba, néhány ezren maradtak Szeutában, ahol azonban nagy feszültséget okoz a helyzet. A kísérő nélküli kiskorúakat például nem lehet vizsgálat nélkül kitoloncolni, de a hatóságoknak nincs kapacitása, még az adatok felvételére sem. A helyi lakosok és a polgármester is ellenezték az új befogadóközpontok felállítását, és a madridi kormányt okolják a helyzetért.
9: Senki sem akar egy ilyen tábort a szomszédságában, ezt megértem, senki sem akarja ezt. Mi megoldást akarunk.
7: Mondta egy helyi taxisofőr az El País spanyol újságnak.
9: Én sajnálom ezeket az embereket, mert az utcán alszanak élelem nélkül. Mi nekik is megoldást akarunk.
7: A helyszínről érkező tudósítások alapján a helyiek közül sokan félnek, keményebb jelenlétet várnak a hatóságoktól. A helyzet különösen a város szélén nehéz. Miközben a migránsok maguk is áldozatai lesznek a támadásoknak, több kiskorú migráns lányt szállítottak kórházba szexuális erőszak nyomaival.
1: Itt van a stúdióban Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértő, jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok!
1: Egy ilyen menekült válság esetében meg lehet azt mondani, hogy milyen arányban áll a háttérben egy hibrid hadviselés, vagy milyen arányban természetes ez a folyamat?
11: Szinte lehetetlen, tehát azt kell látni, hogy 8,2 milliárd emberből majd 6 milliárdnak ott a zsebében az okostelefon, internet kapcsolattal, tehát nagyjából mindenki össze tudja hasonlítani, hogy milyen életfeltételeket kíván az a hely, ahol éppen él, és milyen lehetőségek vannak. Ez gyakran sokkal rózsaszínűbb ez a kép, mint a valóság, mondjuk itt Európában. Tehát minden évben rengetegen indulnak el, nem csak Európa felé, az Amerika Egyesült Államok felé, Ausztrália irányába, Kanadába, stb. Stb. Stb. Nyilván ezt ki lehet használni. Törökország is szokta használni a nála lévő egyes források szerint közel 3 millió bevándorlót, akiknek a döntő többsége szeretne tovább jutni Európába. Marokkó is szokta vele zsarolni, nem csak Spanyolországot, hanem általában véve Európát is.
1: Mire használják a menekülteket?
11: Hát például az bevett dolog, hogy különféle pénzügyi forrásokat próbálnak a menekültek ellátására még megszerezni ezek a kormányok, ami valóan reális is, hiszen Európa sokkal gazdagabb, mint ők, tehát szoktam volt mindig mondani, hogy 2015-ben Európát az EU-t majdnem bedöntötte 1,1 millió ember, aki bemenetelt egészen Németországig. Törökország milliókat kezel Szíriából, Líbiából, Irakból és számos más közel-keleti országból. A legnagyobb probléma itt az volt, hogy Európa erre nem adott pénzt. Miért várjuk el mi, mint EU 500 millió lakossal és elképesztő 20 ezer milliárdos GDP-vel, hogy ezt az egész problémát oldják meg a törökök 75 millióan tört annyi pénzből. Tehát, hogy mindenki igyekszik önző lenni ezen a téren, a törökök is, néha Libanon is, tehát nagyon sokszor ezek az úgynevezett tranzitországok igyekeznek extra pénzforrásokat beszedni a menekültek ellátása. Az már más kérdés, hogy tényleg arra fordítják el, mert sajnos az is gyakran kiszokott derül, a fenét elsikasztották, tehát sajnos ilyen is van.
1: Ezek az országok tehát, ahol várakoznak a menekültek arra, hogy Európába jussanak, lehet azt tudni, hogy mennyien?
11: Hát ezt nehéz megmondani, hogy az ENSZ-nek a menekültügyi főbiztossága készít ilyen statisztikákat. 2026-ban jelentek meg a 25-ös adatok, azok alapján kb. 120 millió ember van úton. Viszont ebből a 120 millióból közel 70 millió még a saját hazáján belül belső menekült, tehát 50 millió az, aki határt lépett. Ez van egy csomó, aki nem Európába tart, például az a közel 4,5-5 millió, akik Venezuelából menekültek el, akik a döntő többségük az a szomszédos országokban van, és csak egy relatíve kis részük akar egyáltalán az Egyesült Államokba menni. Nagyságrendileg egy olyan 10 millió emberről beszélhetünk, ami egy irgalmatlan nagy szám. Nyilván Európa nem szeretné, annál is inkább, hiszen ezeknek a döntő többsége olyan térségekből érkezik, közel és közép-kelet, szubszaharai Afrika, ahol radikális vallási mozgalmak, iszlamista terrorszervezetek is tevékenykednek, és nagyon nehéz kiszűrni, hogy ki az, aki tényleg menekült, aki a borzalmak elől indult el egy jobb életreményben, és ki az, aki mondjuk azért érkezett, hogy radikális tanokat terjesszen, ad abszurdum terrortámadást kövessen el. Tehát a kockázat itt relatíve nagy.
1: Nem véletlenül általános vélemény az, hogy még az EU határain kívül kellene kezelni a menekült helyzetet valamilyen harmadik országban, vagy valamilyen a menekültek eredeti hazájában, de ugye ön is említette, hogy nem mindig arra költik el a pénzt, amire kapják ezek az országok. Hogyan lehet ezt az ellentmondást feloldani?
11: Hát van arra több példa, amikor maga az Európai Unió üzemeltett táborokat még Afrikában. Ugye itt meg kell adni a lehetőséget arra, hogy aki tényleg dolgozni akar, ad abszurdum, rendelkezik megfelelő képzettség, az be is jusson. Annál is inkább, mert ugye maga Európa, az Európai Unió egyik legnagyobb probléma az, hogy a népesség öregszik és fogy. Tehát képzett munkaerőre alapvetően szükség van, a legnagyobb probléma nagyon gyakran az, hogy olyan térségekből érkeznek ezek a szerencsétlenek, ahol nincsen rendes oktatás, ahol nem fér hozzá a gyerekek, a fiatal felnőttek egy része az oktatáshoz, tehát nem feltétlenül azok érkeznek, akiknek Európának szüksége van. Ugye az amerikaiak, ausztrálok, Új-Zéland, de sokkal ügyesebben csinálja, más egyébként a földrajzi helyzet is messzebbről jönnek, jobban védhető szigetországként Ausztrália vagy Új-Zéland, ők igyekeznek kiszedni ebből a hatalmas tömegből azokat, akikre szükségük van, és ugye Ausztrália is, például Indonézia meg egyéb szigeteken végzi ezt a munkát, tehát Európának van néhány példa, amit el lehetne tanulni másoktól, viszont ezek nem feltétlenül a leghumánusabb megoldások. Itt a, mondjuk úgy, hogy mindenki szeretnénk segíteni, de ha mindenkit befogadunk, akkor itt is az lenne, ami elől ezek az emberek elmenekültek, tehát itt meg kell találni egy kényes egyensúly mentén azt a fajta szigorúságot, ami garantál, jobban tudná garantálni az európai állampolgárok biztonságát, mert alapvetően Európának, az EU-nak arra kellene jobban vigyázni azokra, akik már bent vannak, akik a saját állampolgárai.
1: Lát az Unióban erre törekvést ennek a megoldására, és sikeres ez a törekvés?
11: Hát itt ugye az a legnagyobb probléma, hogy nem igazán van sokszor egységes európai fellépés. Minden országnak más az érdeke, másban gondolkodnak a spanyolok, másban gondolkodnak a németek, más akarnak a franciák. Itt ráadásul az sem mindegy, hogy melyik országot milyen politikai irányzat vezeti, hogy a szélső jobb, a jobb oldal általában sokkal jobban szeret a migránsokkal riogatni, a bal oldal inkább az általuk nyújtott mondjuk úgy lehetőségeket, munkaerő, stb. Igyekszik felnagyítani, tehát nagyon gyakran az országok közötti együttműködést az is fékezi, hogy itt éppen erősen balos kormány van a szomszédban, meg erősen jobbos. Az jól látszik, hogy az európai társadalom egy határozottabb fellépést várna el, ezért van óriási reneszánsz azoknak a szélső jobboldali pártoknak, akikről sokáig azt hittük a második világháború után, hogy többet már nem találkozunk velük.
1: Ahogy például az AFD. Most
11: Vox, a franciáknál a Nemzeti Front, tehát hogy számos példa, vagy hát a briteknél most a Reform UK, tehát hogy, és a Reform UK-nál már vannak sokkal radikálisabb szélsőjobbos pártok az Egyesült Királyságban, tehát ez mindenhol nagyon komoly társadalmi feszültségeket gerjeszt Európában.
1: Mit lehet előre látni a menekült helyzetben a közeljövőben, vagy egy éven belül?
11: Hát ezt nehéz megmondani. Ugye az biztos, hogy azok az úgynevezett tolófaktorok, tehát amik arra kényszerítik az embereket, hogy elhagyják a lakhelyüket, klímaváltozás, hát idén nyáron, ugye ezt mi is megtapasztaltuk itt Európában, népességrobbanás, különösen szubszaharai Afrikában, polgárháborúk, fegyveres konfliktusok, ez gyakorlatilag Európa körül mindenhol, tehát az egyik legtöbb menekült, akit az ENSZ regisztrált, az több mint 4,5 millió ukrán menekült van jelenleg az ENSZ-nél regisztrálva. Tehát ezek a konfliktusok, ezek a tolófaktorok, ezek nem fognak mérséklődni. Tehát ország még több ember fog elindulni, és még egyszer mindenki tudja, vagy tudni véle, hogy Európával mennyivel jobb élni, tehát valószínűleg többen szeretnének idejönni. Az, hogy ez hogy sikerül lemenedzselni, hogy sikerül ennek gátat vetni, mennyi embert fogadunk be Európában, az meg egy másik kérdés.
1: Ezt a feladatot el kell végezni. Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértőnek köszönöm a beszélgetést.
11: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: 3:47 múlt egy perccel. Nem ismerte el bűnösségét Filemon Mihály, Nyírmártonfalva volt polgármestere azon az előkészítő ülésen, amelyet a 60 millió forintnyi állami és Európai Uniós pályázati pénzből épített lombkorona sétány ügyében tartottak tegnap a Debreceni Járásbíróságon. A Hajdú-Bihar megyei településen az akkori fideszes polgármester, aki egy szemében a kivitelező is volt, a kivitelezés idejében kivágatta az emelvény körül a fákat, így lombkorona nélkül maradt a sétány. A történtek összefoglalója következik Hegedűs Katalintól.
10: 2023 tavaszán kaptunk egy olyan jelzést egy olvasónktól, hogy egy nagyon furcsa létesítménybe botlott a kerékpározás során, és hogy nagyon úgy néz ki, hogy ott megépült valami lomb nélküli lombkorona sétány szerű, hogy a megfelelő kis táblával kiegészítve.
12: Elevenítette fel műsorunknak Katus Eszter, az Átlátszó újságírója, a Debrecentől mintegy 30 kilométerre található országos hírnévre szertett nyírmártonfalvai lombkorona sétány történetét. Elmondta, a létesítmény uniós támogatásból épült, és bár hivatalos tábla is jelöli, az erdőfáit az utolsó szálig kivágták, így az építmény a puszta közepén magasodik.
10: Hát ez egy szép mementója lesz a rosszul elköltött uniós pénzeknek másra nem nagyon lehet használni, ha csak nem telepítenek majd újra esetleg egy erdőt körül, amit aztán már nem vágnak ki. A uniós támogatásból, 60 millió forintos támogatásból építette ezt az úgynevezett lombkorona sétányt a településnek a polgármestere Filemon Mihály, aki saját nevében pályázott erre a turisztikai attrakcióra.
12: A volt polgármester egy olyan gazdasági erdőbe építette meg a lombkorona sétányt, amelyet eleve azért telepítettek, hogy idővel kivágják és tűzifaként értékesítsék a fákat. Így ez a terület teljesen alkalmatlan volt egy ilyen látványosság megépítésére, jegyezte meg Katus Eszter, majd hozzátette, az ügyben több eljárás is indult a szabálytalan uniós pénzfelhasználás kivizsgálására.
10: A Hatházi Ákos és Donát Anna az Olafhoz, ugye az Európai Csalásállami Hivatalhoz fordult az ügyben, hogy vizsgálják ki, hogy itt valóban történt a szabálytalan uniós pénzfelhasználás, valamint a Transparency International Magyarország pedig az Integritás Hatósághoz fordult, amelynek ugye szintén az a dolga, hogy az uniós pénzek elköltését ellenőrizze, úgyhogy két szálon is indult ez ügyben ugye vizsgálat.
12: Az Integritás Hatóság az ügy nyilvánosságra kerülése után több kelet-magyarországi lombkorona sétányt is megvizsgált, majd 2024 elején költségvetési csalás gyanújával feljelentést is tett, illetve további hatósági lépéseket kezdeményezett. Az Európai Csalás Elleni Hivatal később megállapította, hogy a vidékfejlesztési program keretében több szabálytalan közbeszerzés és beruházás is történt Magyarországon. Köztük volt a lombkorona nélküli lombkorona sétány is, tette hozzá Katus Eszter.
10: Valamint idén január elején jelentették be azt is, hogy a NAV is elrendelte a nyomozást, jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési családkísérlete és hamis magánokirat felhasználása miatt.
12: A Debreceni Járásbíróság hétfőn tartotta meg a nyírmártonfalvai lombkorona sétány ügyének előkészítő ülését. Mivel a vádlottak tegnap nem ismerték el bűnösségüket és nem mondtak le a tárgyaláshoz való jogukról, az eljárás tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódik novemberben.
1: Itt van a vonalban Nyírmártonfalva mostani polgármestere, aki Filemon Mihályt váltotta a posztján, Kövér Mihály Csaba, jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt kívánok, Erika, illetve jó reggelt a rádió hallgatóinak.
1: Hogyan küzdöttek meg a település hirtelen jött hírnevével?
13: Ahogy a összefoglalóban is elhangzott, ugye ez egy magánberuházás volt, tehát nem önkormányzati projektként ment ez az egész. Mindenesetre volt csodálkozás, tehát önmagában, amikor ez kipattant ez a dolog, akkor úgy a település elég sok lakója egy rácsodálkozott, hogy micsoda van itt a határban. Személy szerint én sem hallottam erről az egészről, és hát nyilván azt követően persze már elég sok mindent láttunk mi is, de hogy volt egy ilyen rácsodálkozás, hogy akkor most ez mi.
1: Legalább a turizmust fellendítette ez a látvány?
13: Na most ennek volt olyan eredmény ennek az ügynek, hogy Nyírmártonfalva neve az országosan ismert lett, illetve nem csak országosan, hanem mondhatni nemzetközi hírt névre, ezt lehet így nevezni, tetszett. Az, hogy a turizmusra ez milyen hatással volt, ugye ez innentől kezdve ez egy történelmietlen kérdés, ha fogalmazhatok így, hiszen nem tudjuk, hogy mi történt volna, hogyha nincs ez az átlátszó cikk, ez a riport erről az egészről. Tény és való egyébként mai napig megjelennek olyan emberek a településen, akik kifejezetten ezt akarják megnézni. Ugye elég sokszor látom ezt, hiszen a hivatal mellett megy le az út, az a köves út, ami ehhez a lombkorona sétányhoz vezet. Tehát igen, megjelennek olyan emberek, akik egyébként nem jöttek volna Nyírmártonfalvára. Az, hogy ez most gazdaságilag jelente valamit, azt nem tudnám megmondani.
1: A gazdaságról jut eszembe, milyen anyagi helyzetben van most a település?
13: Ó, hát ez egy nagyon kellemetlen kérdés. Nem az, hogy kellemetlen a kérdés, elég nehéz gazdasági helyzetben vagyunk. Igazából 2024. október 1 óta erősen dolgozunk azon, hogy a település pénzügyi gazdasági helyzetét meg erősítsük vagy stabilizáljuk. Ebben nagyon sok tényező benne van. Nyilván az önkormányzatoknak nem jött jól mondjuk az energiaáraknak az emelkedése, hiszen mi nem lakossági fogyasztók vagyunk, tehát nekünk nem azt a gáz és áramárat kell fizetni, áramdíjat kell fizetnünk, mint a lakosoknak. Ugyanúgy természetesen a béremelések is azért jelentenek elég komoly kihívást, hogy ezt végrehajtsuk. Illetve vannak olyan 19-24 közötti beruházások, amelyek részint elég sok önerőt követeltek, és így elég sok pénzbe került, hiába uniós forrás vagy hazai forrásból megkapta nagyobb részét a település, ugyanakkor az önerő az, ugye, az mindig az önkormányzat saját költségvetéséből kell, hogy oda kerüljön, illetve hát ezeket általában 5 évig, de van 2 olyan projektünk, ami 15 évig fenntartás köteles, ami azt jelenti, hogy itt folyamatosan még erre költeni kell.
1: Kövér Mihály Csabának köszönöm szépen a beszámolót Nyírmártonfalváról.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
14: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: A miniszterelnök béremelést jelentett be a szociális ágazatban és a gyermekvédelemben. Magyar Péter itt a Felkelőben tegnap reggel azt mondta, hogy ezt 2 lépcsőben valósítanák meg. Október és novemberi fizetésnél már érezni fogják. A Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke, a Kossuth Rádió tegnap a nap témája műsorában Teszári Nórának arról is beszélt, hogy a bejelentés ellenére miért tartják meg mégis a péntekre tervezett demonstrációjukat.
15: Egy flashmobot hirdettünk meg most pénteken 3 órára, és igazából mi nem a béremelést követeljük, az egy külön történet. Mi azt szeretnénk, hogyha a Tisza párt az beváltaná azt az ígéretét, amit tett a szociális szférában dolgozó közel 90 000 embernek.
16: Ezen belül is konkrétan?
15: Hát ugye a választás során és utána is elhangzott néhányszor, aztán utána volt egy kis csönd. Gyakorlatilag 25%-os emelést ígért miniszterelnök úr a szociális ágazatban dolgozóknak.
16: Hát erről van most szó.
15: Igen, csak ez ennél egy picit árnyaltabb. Szóval a 25%-os emelés az igazából most sem hangzott el konkrétan miniszterelnök úr szájából. Tehát egyrészt én szeretném egyrészt megdicsérni a magyar kormányt, mert szerintem az elődeihez képest ez alatt a 4-5 hónap alatt is sokkal több gesztust és akár konkrét lépést is tett a szociális ágazat ellátottai, illetve a szociális ágazatban dolgozók felé. Saját minisztérium például, a gyermekvédelmi rendszer visszásságainak a feltárása, tehát óriási munkát végeztek. Tehát ez tök oké, szerintem. Ellenben a 25%-os azonnali emelés, amit ígértek, az nem egyenlő azzal, amit akár most az önök reggeli műsorában is mondott miniszterelnök úr. Mert ebből még mindig nem derül ki az, hogy konkrétan mekkora százalékra számíthatnak a munkavállalók mondjuk november 5-éig, hogyha az októberi bérüket kapják készhez emelve, vagy csak a novemberi bérükben lesz emelés, és azt ugye decemberben kapják meg, tehát ez nem volt egyértelmű szerintem a szövegből, nekem legalábbis, illetve az sem, amikor azt mondta miniszterelnök úr, hogy hát 20-25%, illetve meg kell várni a garantált bérminimum emelést. Na most nagyon-nagyon nagy tisztelettel hívnám fel miniszterelnök úr figyelmét, hogy ezt a mondatot, ezt utoljára nem olyan régen a Fidesz kormányok szájából hallattuk, ígértek 20% béremelést a szociális ágazatban, aztán lett belőle 6,5 vagy 7%, mert a garantált bérminimum emelést is hozzászámolták. Tehát ágazati emelés az nem akkora volt. Amit mi közvetítettünk a Szociális és Családügyi Minisztérium felé, illetve a miniszterelnök úrnak írtunk levelet szintén, hogy ez a 25% emelés, ez a nulladik lépés. Tehát az igazi bérfejlesztést, béremelést, azt nyilván nem várjuk el most azonnal, de azt igen, hogy ebben a kormányzati ciklusban, illetve a kormányzati ciklus végére már legyen egy olyan komplex terv, amiben láthatjuk már most rövid időn belül, hogy milyen lépéseket terveznek az elkövetkezendő 4 évben emelés ügyben. Mert annyira hátul vagyunk a nemzetgazdasági bértáblán a az átlagbérek tekintetében, hogy a 25%-kal sem fogjuk elérni a nemzetgazdasági átlagbért, még a diplomások sem. Mi négy szakmai szervezet, illetve szakszervezet megkereste az ágazati minisztériumot még az alakulásukkor, és két esetben tudtunk velük leülni tárgyalni, tehát két alkalommal, ami egyébként nagyon jó volt, tehát az látszott, hogy olyan szakemberek ülnek a minisztériumban jelenleg, ami szerintem az elmúlt 30 évben még soha. Tehát jó szakemberek, akiket érdekel a saját szakterületük. És értették a problémát, nem csak a bért, hanem mindent is. Utána pedig volt nem annyira régen egy hivatalos egyeztető fórum, amin semmiféle konkrétum nem hangzott el, mondjuk például a bérkérdésekben. Tehát, hogy azóta csak olyan bejelentésekből tudjuk azt, hogy hogy lesz a bér, amikor miniszterelnök úr bejelenti, hogy most két részletben lesz. De nem tudunk ebből semmit. Ez nem egy egyeztetett történet. Tehát a sok dicséret mellett azért nekünk kritikánk is van erősen, és ezért gondoljuk megtartani a pénteki demonstrációt, hiszen most sem történt semmiféle egyeztetés. Szóval a miniszterelnök úr tényleg nagyon szépen beszélt a szociális ágazatról, de továbbra is azt várjuk, hogy válaszoljon egyrészt a levelünkre, amit közösen írtunk több szervezettel, és mondjon a konkrétumot. Tehát megint nem hangzott el igazi konkrétum, ami megnyugtathatná a munkavállalókat, hogy itt hogy is lesz az emelés.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: A 7 órai krónika után szó lesz gyermekvédelemről Summer Orsolyával, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság elnökével. Beszélünk arról is, hogy mély repülésben van az építőipar, a KSH friss adatai szerint lesz felemelkedés, és a megnövekedett igényeknek vajon meg tud-e felelni az ágazat. Kói Lászlót, az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnökét kérdezem majd, és irányt mutatott Köccsén Orbán Viktor, de milyen eszközzel áll irányba a Fidesz. Bóka János frakcióvezető lesz itt a stúdióban.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
14: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: 7 óra, a krónika következik.
4: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
17: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Fehérvári Petra, a bemondó Karami Zsuzsa. Főbb híreink először röviden.
18: Szigorúban védenék a gyerekeket a szexuális visszaélésektől.
17: A német-magyar gazdasági együttműködés alapja továbbra is az autóipar.
18: Napos őszi idő lesz.
17: Most pedig következzenek a részletek. Benyújtotta a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek a kormány.
18: Az előterjesztés szerint egyebek mellett tilos lesz a gyermekek számára a pornográf vagy a szexualitást öncélúan ábrázoló tartalmakat népszerűsíteni. Szigorítják a műsorok korhatár besorolását és kitiltják a közterületekről a gyerekek személyiség fejlődésére káros hirdetéseket. A javaslatcsomaggal kapcsolatban Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában ismét megerősítette, hogy a kormány előkészítette a szociális és gyermekvédelmi ágazat bérrendezését.
19: Nem létezik valódi gyermekvédelem az ott dolgozók anyagi megbecsülése nélkül. Előkészítettük a szociális és gyermekvédelmi ágazat két lépcsős jelentős bérrendezését. Nem tartható fenn az az állapot, hogy egy nevelőnek havonta 80 órát kelljen túlóráznia ahhoz, hogy a családjának vacsorát tudjon tenni az asztalára. Két lépcsős, jelentős béremelést javaslunk. Az első lépést már idén ősszel, a másodikat pedig januártól.
17: A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és most is azt teszi.
18: Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna a politikai kampány célokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. Kedves hallgatóink, 4-8-tól Summer Orsolya, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság elnöke, 3-4-8-tól pedig Bóka János, a Fidesz frakció vezetője lesz a felkelő vendége.
17: A Tisza frakció alkotmánybíró jelöltjeit támogatta az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága.
18: A Mi Hazánk jelöltjei nem kaptak többséget, a Fidesz pedig már korábban közölte, hogy nem vesz részt a kiválasztási folyamatban. A testületbe azután kell új tagokat választani, hogy 70 évben állapították meg az alkotmánybírák felső korhatárát, így 5 tagnak megszűnt a megbízatása.
17: A képviselők ma választják meg az új alkotmánybírókat titkos szavazással, mandátumuk 9 évre szól.
18: Az Országgyűlés emellett ma dönt az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényekről. Emellett tárgyalnak a dízel támogatásról, a dohánytermékek jövedéki adó emeléséről, a kancellári munkakör megszüntetéséről, valamint az orvosok kötelező kamarai tagságáról szóló törvénymódosításról is. Sürgősséggel vitatják meg azt az előterjesztést, amely szerint a javítóintézetek ismételten a gyermekvédelmi intézményrendszer részét képezzék.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
17: Csak nem 4 éves csúcson van a földgáz ára Európában, a piacot pedig továbbra is az esetleges közel-keleti ellátási zavarokkal kapcsolatos aggodalmak mozgatják. A hazai gáztározók töltöttségi szintje már elérte a 70%-ot. Szőcs Gábor, a Hold alapkezelő energiapiaci szakértője szerint Európában és itthon sem kell tartani gázhiánytól.
20: Ha úgy nézzük, hogy 2026 első 8 hónapjában átlagosan mennyit nőtt az ár a 2025 első 8 hónapjának átlagárához, akkor bármennyire furcsa, nem beszélhetünk áremelkedésről. Ez a 4-szeres emelkedés az év elejéhez képest pusztán annak az eredménye, hogy egy nagyon beesett és egyébként Európa számára üdvözítő alacsony gázárral indítottuk a januárt, és hát ugye a hormozi szoros és globális LNG export piac 20%-ának a kiesése, az igen a mai napra azt eredményezte, hogy relatíve magasan vagyunk, de ez az ár még mindig csak töredéke annak, amit itt orosz-ukrán válságkor megéltünk.
18: Kedves hallgatóink, az energetikai helyzetről Kovács Mátét, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját kérdezzük, aki a 8 órás krónika után lesz a felkelő vendége.
17: Az autóipar jövője volt a központi téma Kapitány István és Johann Wadephul német külügyminiszter budapesti tárgyalásain.
18: A gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a magyar kormány továbbra is meghatározó szerepet szán az ágazatnak, amely évtizedek óta a magyar-német gazdasági együttműködés alapja. Emellett a kutatásfejlesztésre és az innovációra is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnének, tette hozzá a tárcavezető. A két politikus német és magyar vállalatvezetőkkel egyeztetett, egyebek mellett a gazdasági fellendülésről, a versenyképesség növeléséről és az új energiastratégiáról.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
17: Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete.
18: Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanazért a munkáért 20-40%-kal több fizetést adnak. Különösen a nem vezető, az oktatást, kutatást támogató és a tanári munkakörben dolgozók körében tapasztalható lemaradás. Az érdekképviselet szerint a költségvetési törvény módosításával elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat.
17: Leállítja a budavári palota újjáépítését és új közbeszerzést ír ki a munkálatokra a kormány.
18: A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a világgazdaság megkeresésére közölte, hogy a budai várnegyed megújítását célzó beruházások felülvizsgálata még zajlik. A jelenlegi kivitelezőnek, egy Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó vállalatnak 2 héten belül kell elhagynia a palota ászárnyának területét. Azt egyelőre nem tudni, hogy mikor írják ki az új közbeszerzést.
17: Ma van a demokrácia napja. Az ENSZ közgyűlés 2007-ben a demokratizálódás elősegítését, az alapvető emberi szabadságjogok tiszteletben tartását hangsúlyozva nyilvánította ezt a napot a demokrácia nemzetközi napjává.
18: Az IDEA nemzetközi politikai megfigyelő csoport jelentése szerint A jogállamiság globális romlása világszerte gyengítette a demokráciákat. Magyarország esetében úgy vélik, hogy az új kormány reformpolitikája meghatározó lesz az ország demokratikus fejlődésében. A stockholmi székhelyű intézet fontos kérdésnek nevezi, hogy a változtatások túlmutatnak-e majd a korábbi struktúrák lebontásán, és kiterjednek-e a független intézmények, valamint az olyan garanciák újjáépítésére is, amelyek megakadályozzák a hatalom koncentráció lehetőségét.
17: Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotását nevezi Magyarország az Oscar-díjra a nemzetközi film kategóriában.
18: Az országok nevezései közül az Amerikai Filmakadémia választja ki az 5 jelöltet, a listát január 21-én hozzák nyilvánosságra. A 99. Oscar-gálát jövő március 14-én rendezik Los Angelesben.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
21: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. Sorsoltak a Magyar Labdarúgó Kupában. A címvédő Ferencváros Bicskére, az Újpest pedig Szegedre utazhat. Az egyetlen színtiszta NB1-es csata az ETE Eto összecsapás lesz, de izgalmasnak ígérkezik a Puskás Akadémia Diósgyőri és a Kispest Gyirmóti vendégjátéka is. A mérkőzések hivatalos játéknapja október 28-a, a tét már a 8-ad döntőbe jutás. Magyarország a férfiak között az első, a nőknél a második helyen áll az Európai Szövetség legfrissebb vízilabda rangsorában. A sorrend a felnőtt, illetve az utánpótlás válogatottak elmúlt 3 évi teljesítménye alapján állt össze. Az összesített listán Magyarország vezet a spanyolok és a görögök előtt. Vas Blanka októbertől Lidl Trek kerékpáros csapatánál folytatja pályafutását. A terepen 2021-ben, országúton 2024-ben olimpiai negyedik magyar klasszis szerződtetését hétfőn jelentette be új istállója, mely kiemelte, a 25 éves kerekes a női Tour de France-on és a Giro d'Italia-n is nyert már futamot, és kollekcióját több világbajnoki érem is díszíti. Köszönöm figyelmüket!
0: Közlekedés.

0: 0-30-30-48-48.
1: A krónikában egyebek mellett elmondtuk, hogy szigorúbban védenék a gyerekeket a szexuális visszaélésektől.
0: A német-magyar gazdasági együttműködés alapja továbbra is az autóipar.
1: Ma van a demokrácia napja. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 7:30-kor, krónikával legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
2: Műsorajánló.
3: Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap 12:30-tól a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
4: 7:48 lesz 3 perc múlva. Jó reggelt kívánok, Hatvanító Erika vagyok. A most következő órában lesz szó a gyermekvédelemről, Summer Orsolyával, az építőipar mélyrepüléséről, Kolyi Lászlóval, és arról is, hogy milyen módszerekkel kezdi meg az Orbán Viktor által meghirdetett harcot a Fidesz Bóka Jánossal.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: 10 személy meghallgatásáról döntött múlt héten a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálása mellett azt akarják megérteni, hogyan alakult ki az a védőháló, amely később lehetővé tette a magasabb szintű politikai befolyást és végül a kegyelmi döntést. Itt van a vonalban Summer Orsolya, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság elnöke. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat is.
4: Szombaton megjelent a kormány 200 oldalas gyermekvédelmi jelentése, és olyan részleteket tartalmaz az intézményrendszer működéséről, mindennapjairól, amelyek a közvélemény számára eddig ismeretlenek voltak. Kinek szól ez a jelentés?
5: Én azt gondolom, hogy bárkinek, aki elolvassa, ez mindenki számára egy nagyon-nagyon fontos dokumentum, és az, hogy mindannyian megismerjük, hogy egészen pontosan mi történik ma Magyarországon, mi történik ma a gyermekvédelmi intézményekben, ez egy kritikus pontja annak, hogy elinduljunk azon az úton, azon a szembenézésnek az útján, és meg kell próbálnunk minél gyorsabban elindulni a gyógyulás útján. És ez csak úgy lehetséges, hogyha szembenézünk, és ismerjük a pontos adatokat, és ismerjük a pontos helyzetet.
4: Igen, elhangzott az is, hogy a gyermekvédelmi rendszer a strukturális összeomlás határára sodródott. Mit jelent ez pontosan?
5: Ez azt jelenti, hogy nincs meg, tehát alulfinanszírozott a rendszer, ezt pontosan látjuk már jó ideje. Borzasztó állapotban vannak a gyermekotthonok, és óriási a szakemberhiány, és azoknak a szakembereknek, akik ott dolgoznak, borzasztó a helyzete. Nagyon sok mentális problémával küzdenek, hiszen ez egy traumatizált közösség, és senki nem kezelte eddig ezeket a mentális problémákat, ezeket a súlyos traumákat, amik a szakembereket és a gyermekeket érték, és nagyon fontos lesz, hogy elsősorban ez a területhez hozzá nyúljunk, hozzá próbáljuk ezt a területet fejleszteni. Nyilvánvalóan az a fajta értelmeik el nem ismerése, ami eddig történt, akár finanszírozási szempontból, a munkakörülményeik szempontjából, a gyermekeknek a lakhatási körülményei szempontjából, akár a személyes megbecsültség, a bérek szempontjából, ez az állapot továbbiakban tarthatatlan. Tehát ez egy komplex azonnali intézkedéscsomag egyrésztről, amit a kormány elhatározott, és a Tisza frakció nagy örömmel üdvözöl, a másik pedig egy hosszabb távú terv, amit meg kell valósítanunk.
4: Azért is megrázó, amit a rendszerben dolgozó szakemberekről mond, mert éppen ők azok, akik

0: fenntartották a rendszert, hogy ne omoljon össze.
1: Így van. Így van. A vállukon vitték, és nem becsülte meg őket ez az állam. Úgyhogy nekünk ezt amilyen gyorsan csak lehet rendeznünk, kompenzálnunk kell, és megtennünk értük mindent, ami lehetséges.
0: Erre ugye ígéretet is kaptak tegnap. Milyen összefüggésben áll a most megismert jelentés a bicskei gyermekotthonból indult kegyelmi ügyjel?
1: A kegyelmi ügy az egy nagyon-nagyon súlyos jelzés volt arra, hogy milyen kirívó esetek is történnek a gyermekvédelmi intézményekben. Azért ezt szögezzük le, hogy nem történt mindenhol ilyen bántalmazás. Nagyon-nagyon sok bántalmazási eset történt. Ugye tegnap beszéltem a felszólalásomban is arról, és miniszterelnök úr is felolvasta azokat az adatokat, hogy milyen nagy számú feljelentés, bejelentés érkezett a bántalmazásokkal kapcsolatban az államintézményekből, de azért ne általánosítsunk. Tehát nagyon sok helyen dolgoznak olyan elhivatott szakemberek, akiknél ilyesmi nem fordulhatott elő, voltak olyan intézmények, ahol ilyesmi nem fordulhatott elő. Nyilván a kortárs bántalmazás ott is azért megtörténhetett, de ezeket a lehető leghatékonyabban próbálták kezelni az ott dolgozó szakemberek. Stigmatizálta őket ez a bicskei ügy, és mindenképpen szeretnénk ilyen szempontból is rehabilitálni ezt a közösséget. De a bicskei ügy az ténylegesen egy kirívó, ám figyelemfelkeltő szerepű ügy volt.
0: Milyen konkrét dokumentumok hiányoznak még ahhoz, hogy rekonstruálni lehessen, hogy ki és mikor szerzett tudomást a bicskei gyermekotthonban történtektől?
1: A dokumentumok egy részét már bekértük, és úgy látjuk, hogy több intézmény, a Sándor Palota, az Igazságügyi Minisztérium, a miniszterelnökség, csak hogy néhány példát mondjak, együttműködnek anélkül, hogy erre köteleznünk kellene őket, úgyhogy nagyon gyorsan hozzáférhettünk ezekhez a dokumentumokhoz, de nyilván lesznek még továbbiak, amiket be kell kérnünk. És folyamatosan merülnek fel olyan kérdések, amik további iratok bekérését teszik szükségessé.
0: Én azt gondolom, mondanak példát erre?
1: Hát például a nyomozati anyag, ami még nem érkezett meg. Amennyiben nem fogjuk megkapni ezt a nyomozati anyagot, akkor nyilván együttműködésre kell köteleznünk majd az adott szervet, de lesznek még további dokumentumok, amiket be kell kérnünk, iratnaplók, személyes levelezések is adott esetben, illetve nyilván a hivatalos részük.
0: Van-e már olyan bizonyíték vagy dokumentum, ami alapján azt lehet mondani, hogy a bicskei ügyben nem csak intézményi mulasztás volt, hanem esetleg tudatos eltussolás is?
1: Folyamatosan kapunk olyan információkat, amik erre utalnak, de hogy egészen pontosan ezekből mi lesz bizonyítható, az még némi, tehát arra még várnunk kell.
0: A bizottság meghallgatná Balogh Zoltánt és Polt Pétert is. Mit szeretnének tőlük megtudni, amit az iratokból, dokumentumokból nem lehet megállapítani?
1: Különösen Balogh Zoltánnak kapcsolatban azért nagyon sok kérdés felmerült. Itt egészen pontosan a személyes kijárás, a közbenjárás, az informális közbenjárás kérdése, és úgy látjuk, hogy ebben neki nagyon súlyos személyes felelőssége van, amit hát egy mondattal elintézett, hogy ő ugye eddig annyit nyilatkozott, hogy ő hitt az érintett személy ártatlanságában. Azt szeretnénk bizonyítani, hogy ő egészen pontosan tudta, hogy az érintett személy nem ártatlan.
0: De a bizottság előtt
1: nem elfogadható.
0: De a bizottság előtt elmondhatja ugyanezt az álláspontját, hogyha ez az, amit ő igaznak talál.
1: Ez így van, de ha találunk arra vonatkozóan bizonyítékokat, hogy ez nem így volt, hogy ő pontosan tudta, hogy mi történt, hogy ez a személy nem ártatlan, akkor ezért azt gondolom, hogy tehetünk fel neki további kérdéseket.
0: Esetleg az ő személyénél felvetődik az is, hogy volt-e közvetlen politikai befolyása magára a kegyelmi döntésre?
1: Igen, felmerül.
0: Ha a vizsgálat végén lesz valamilyen konkrét személyi felelősség, akkor milyen következménye lehet a vizsgálóbizottság megállapításainak?
1: Ez egyrésztről egy politikai felelősség. Ezzel szemben, hogyha olyan tényeket, vagy olyan adatokat találunk, ami arra utal, olyan bizonyítékokat találunk, ami arra utal, hogy akár bűncselekmény is történhetett, akkor természetesen feljelentési kötelezettségünk van. A vizsgálóbizottság nem bíróság, nem ügyészség, nem nyomozóhatóság, de mégis van egy olyan igazmondási kötelezettsége a megjelenőknek, ami azért minket is feljogosít arra, hogy a lehető legtöbb információt és a lehető legadekvátabb módon beszerezzük, és ezek alapján mindenképpen feljelentést fogunk tenni, hogyha felmerül bűncselekmény gyanúja.
0: Ha ebben a Bicskei ügyben bizonyítékot nyer az, hogy intézményi és politikai szinten is mulasztások történtek, mit gondol, milyen sürgető változások vannak a gyermekvédelmi rendszerben?
1: Arra mindenképpen szükség lesz, hogy a jelzőrendszer működését átvizsgálják, és egy olyan jelzőrendszert kell felállítani, ami soha többé nem teszi lehetővé, hogy ilyen mulasztások történjenek, és hogy ennyi éven keresztül benne maradhasson valaki a gyermekvédelmi rendszerben úgy, hogy közben évek óta érkeznek a jelzések, ugye itt tudjuk, hogy ombudsmani jelentés is készült, tehát nem fordulhat többé elő, hogy ezeket teljesen figyelmen kívül hagyja a rendszer. Azt is figyelembe kell venni, és azzal is foglalkoznunk kell, hogy ne terheljük túl a rendszert, hiszen az előző rendszer által létrehozott 2018-as gyermekvédelmi protokoll, bántalmazási protokoll olyan annyira sok szereplőnek a párhuzamos jelzését teszi szükségessé, ami akár azott esetben, és látjuk, hogy nagyon-nagyon sok esetben túlterhelte a rendszert, és nem tudtak vele a megfelelő mértékben foglalkozni. Tehát nagyon fontos lesz, hogy egy olyan egyensúlyi rendszert kialakítsunk, amiben megtörténnek a megfelelő jelzések, azokat megfelelően kezelik, de nem terheljük mégis túl a rendszert velük.
0: Van-e határideje a bizottság munkájának? Mikorra kell befejezniük ezeket a vizsgálatokat?
1: A határozat értelmében 2026. december 31-éig kell zárójelentést kibocsátani a minden vizsgálóbizottságnak, ennek az ötnek, ami egy időben felállt. Ez a jelenlegi határidőnk.
0: Schummer Orsolyának, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság elnökének köszönöm a beszélgetést.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
0: 7:30 múlva. A friss választási eredmények alapján kis különbséggel a balközép ellenzék nyerte meg a svédországi parlamenti választást, de a végeredményre szerdáig várni kell. Hogy mit jelentenek ezek az eredmények a svéd politikára nézve, arról Flam László külügyi szakértővel beszélgetett Tesári Nóra a Nap témája című tegnapi műsorunkban. Ebből a beszélgetésből hallhatnak most egy részletet.
3: Mit mutat ez a mostani állás?
4: Elég szoros eredményt mutat, de ez nem meglepő, mert a legutóbbi két választásnál is 2018-ban, 2022-ben is hasonlóan szoros eredmény született, tehát ilyen egy-két mandátumnyi különbség volt a két versengő blokk között. Most úgy néz ki, hogy a balközép koalíció fog kormányra kerülni, 176 mandátuma van jelenleg, tehát 175 kell a parlamenti többséghez, és a korábbi választásoknál is ez volt, ez az egy-két parlamenti mandátumnyi különbség, tehát most is igen szoros eredménye zárult, és hogy ön is mondta, ez szerdán lesz meg a végeredmény, mert a levélszavazatok akkor fognak beérkezni.
3: Mennyire lesz egyszerű a kormányalakítás, illetve ez a három mandátum, ez mennyire könnyítheti meg a győztesek dolgát?
4: Igen, ez is a svédekkel jellemző, hogy mind a két blokkban a kisebb pártok mondják meg azt, hogy ők mit szeretnének, hiszen rajtuk múlik az, hogy ilyen kevés mandátum különbséggel, hogyha egy kisebb párt, ahol van mondjuk 10 vagy 12 parlamenti hely, hát hogyha ő az a bizonyos párt elégedetlen, illetve úgy érzi, hogy nem tartja magát a többi párt a korábbi megrapodáshoz, akkor borul a kormány. Tehát ez ilyen egyszerű, úgyhogy most az elején mindenki leszögezi, hogy neki mi a prioritása, ő mit szeretne, hol van a vörös vonal, és így tovább. És a lényeg az, hogy a baloldalon, például ez a centrumpárt már a választások előtt azt mondta, hogy nem szeretné, hogy ez a baloldali párt az kormányra kerüljön, de sosem volt kormányra, ő is kívülről támogatta, tehát lefutották a szokásos kört, ez így rendben van. Viszont egy friss hír az, hogy ennek a centrumpártnak az egyik vezetője nemrég nyilatkozott, hogy elzárkóznak a mélységelt párttal való együttműködéstől, tehát nem fordulhat elő az, hogy ez a centrumpárt most visszaigazol a jobboldali blokkba. Uh-huh. Pontosan elég lenne az ő támogatása ehhez a kormányzáshoz, de ők kijelentették, hogy maradnak a baloldali térfélen.
3: Ugye a jobboldali kormányzás alatt igencsak szigorítottak a bevándorlási politikán. Vajon ezt utasították most el a szavazók, vagy más szempontok voltak döntőek?
4: Is-is. Más szempontok voltak döntőek. 2022 után, az orosz invázió után nagyon megnőttek a rezsiköltségek, élelmiszerköltségek, iszonyú drágulás ment végbe ebbe az országba, amúgy sem egy olcsó ország, tehát átlagosan több mint 20%-kal nőttek ezek az árak. Tehát külön az élelmiszer, a rezsi, a lakhatás, tehát mindegyik külön egy olyan 18-25% közötti növekedés produkált. Ebben az országban ez egy óriási kiadás jelent a svéd háztartásoknak. Tehát a bevándorlás politika korábban is fontos volt, sőt az volt az adóász, aki azzal jobban tudott játszani, az nyerte a választásokat, most ez háttérbe szorult. Nem teljesen, de most ez lett a döntő, hogy havonta mennyit kell kiadnunk, mert iszonyan elszálltak a költségek. Ez az egyik tényező, a másik tényező az, hogy a svéd demokraták annyira nem jereskedtek így a háttérben idézőjelbe, hogy ők most szigorítják az országban a bevándorlás politikát, közbiztonságot megpróbálják jobban rendbe tenni, meg több rendőrt küldeni. Tehát 4 év alatt erre lett volna idejük, hogy nem látszott intézkedéseket vezet be a jobboldali kormányzat ezen probléma kezelésére, hanem valódi lépéseket is tesz. Ez sok svéd szerint elmaradt, és a svéd demokratáknak most ez a büntetés, hogy ezt nem kapták meg az állampolgárok ezeket az ígéreteket még 4 évvel ezelőtt. Tehát ez a két tényező együtt mutatja azt, hogy most egy kicsit más a felállás.
3: Ha politikai fordulat történik, akkor az Ukrajnával, illetve az oroszokkal és egyáltalán a háborúval kapcsolatban változik-e a hozzáállás?
4: Nem változik, külpolitikában konszenzus van. Tehát EU támogatás, NATO melletti támogatás, mert Svédország is NATO tag, Ukrajna további katonai pénzügyi támogatás és ide kapcsolódik, illetve az EU keleti bővítése is prioritás. Tehát a külpolitikában meglepő módon régóta van egy konszenzus, és ez a magyar kormánynak, illetve Európának, az EU-nak egy jó hír, tehát itt nem várható gyökeres fordulat.
0: 7:30 lesz 2 perc múlva, amikor majd a friss hírek következnek, utána pedig arról is beszélünk, hogy mély repülésben van a hazai ingatlanpiac, a KSH tegnapi adatai szerint 12,2%-kal zuhant az építőipari termelés volumene az egy évvel korábbihoz képest. Később aztán Bóka János is vendégünk lesz, a Fidesz frakciója vezetője, akit arról kérdezünk, hogy hogyan hirdetik meg ellenzékben a Fidesz stratégiáját. Most pedig hamarosan a rövid hírek következnek.
2: Közlekedés.
5: A fővárosban torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton, a Rákóczi hídtól észak felé és a Margit hídnál déli irányban. A Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánc hídig, a Kiskörúton az Asztória közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, valamint a Nagykörúton a Blaha Lujza tér és az Üllői út közelében. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, Az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörútnál, a Váci úton befelé a Fóti úttól szakaszonként, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól a Szerencs utcáig és az M5-ös autópályán az autópiactól. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként, a Szentendrei úton befelé a Zsófia utcánál és a Szél Kálmán tér környékén. Németh Luca, BKK Info.
0: Fél nyolc, hírek következnek.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Garami Zsuzsa, a szerkesztő Gál Andrea. NATO vadászgépek lőttek le egy drónt Litvánia felett. Itthon újabb településen jelent meg a Baromfipest is, és kellemes őszi idő lesz 22-26 fok körüli hőmérséklettel. Folytatja munkáját az országgyűlés. A képviselők ma új alkotmánybírókat választanak, döntenek az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényekről. Emellett tárgyalnak a dízel támogatásról, a dohánytermékek jövedéki emeléséről, a kancellári munkakör megszüntetéséről. A kormány előkészítette a szociális és gyermekvédelmi ágazat két lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat januártól vezetik be, erősítette meg a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter felszólalásában úgy fogalmazott, hogy az Orbán kormány hagyta szétesni a hazai gyermekvédelmet. Lelőttek egy drónt Litvánia felett, a NATO vadászgépei, jelentette be a balti állam elnöke, aki egyelőre csak annyit közölt, hogy a pilóta nélküli eszköz megsértette Litvánia légterét. A Litván Nemzeti Rádió úgy tudja, hogy a drón a szomszédos Fehér-Oroszországból érkezett és nyugat felé tartott, majd Litvánia középső részén a Kaunas-tó közelében lezuhant. Donald Trump átverésnek nevezte a mesterséges intelligencia súlyos veszélyeiről szóló állításokat. Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán több bejegyzésben foglalkozott a mesterséges intelligenciával. Szerinte azok az emberek, akik azt mondják, hogy az EMI el fogja pusztítani a világot, forradalmárok egy rossz és gonosz ügy érdekében. Egyebek mellett radikális baloldalinak nevezte őket, akik nem az Egyesült Államok érdekét tekintik elsődlegesnek. Idehaza újabb településen jelent meg a Baromfipest is. A betegséget a Bács-Kiskun megyei Kerekegyházán egy több mint 20 ezer broiler csirkét nevelő telepen igazolta a Nébik. Az állományt felszámolják, a gazdaság körül megfigyelési körzetet jelöltek ki. Az érintett telep a korábban Fülöpháza határában igazolt fertőzések közelében található. A Nébik arra kéri a baromfi tartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Kellemes őszi idő várható, sok napsütéssel, legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futó zápor. Napközben 22-26 fok között alakul a hőmérséklet, este 13-20 fok várható, holnap napos idő lesz, majd pénteken várható újabb csapadék. Krónikával 8 órakor jövünk legközelebb.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
8: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával a nyugat és a zene találkozásának lehetnek szem- és fültanúi. Szeptember 19-én 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében László Ferenc kultúrtörténész boncolgatja a fenti témát. Ebben segíti őt Virág Emese zongora, Horti Lilla és Szappanos Tibor ének, valamint Glovicki Bernát színművész. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
0: 8:30 múlt 4 perccel, 60 Tóth Erika vagyok. Mély repülésben van a hazai ingatlanpiac. A KSH tegnapi adatai szerint az egy évvel korábbinál 12,2, az előző hónaphoz képest 4,6%-kal kisebb volt az építőipari termelés volumene. Jártak már nehéz idők az építőiparra, de miért vagyunk most ugyanabban a helyzetben, és milyen jövő elé néz az ágazat? Itt van a vonalban Kói László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok!
0: Mi történt itt az elmúlt egy évben?
9: A korábbi nagyértékű, közepes értékű létesítményeket szép csöndesen az építőipar elvégzi, megépíti, és ebben a szegmensben, hogy közepes és nagyértékű munkák, újakat nem igazán kapunk. Ilyen munkát az állam, az önkormányzatok és a nagy befektetők szoktak tőlünk rendelni, de ez az, ami leginkább hiányzik a piacról. Tulajdonképpen a lakosság az, aki továbbra is rendel felújításokat, kisebb-nagyobb lakóingatlanoknak a kivitelezését, de hát nagyon megcsappantak a nagyértékű munkák, és tulajdonképpen ebből az is következik, hogy azok a cégek, akik erre szakosodtak, tehát a közepes és a nagyvállalatok vannak a legnehezebb helyzetben, mert nincs munkájuk. A KSH is hozza, hogy egyébként 25%-kal kisebb az újonnan kötött szerződésünknek a volumene, mint egy évvel ezelőtt volt.
0: Visszavezethető ez a kormányváltásra?
9: Visszavezethető azzal együtt, hogy ez nem egy magyar sajátosság, mindenhol, ahol kormányváltás van, az egyben beruházási ciklus is szokott lenni, de ilyen mértékű visszaeséssel még nem találkoztam, tehát ez volt a 10. parlamenti választás a 37 éves Évosz történetébe, és itt egy drasztikus visszaesés van, amit az ágazat nagyon nehezen tud kezelni.
0: Újabb fejlesztési ciklus kezdődik ugye Magyarországon, gondolom ebben reménykedik az egész ágazat, az építési és beruházási miniszter itt ebben a stúdióban is elmondta, hogy a helyreállítási alapból mit tervez fejleszteni és építeni a kormány. Milyen mértékben javít majd ez az ágazatuk állapotán?
9: Az Évosz számításai szerint a Brüsszelből várt forrásokból körülbelül 2000 milliárd forint az, amit közvetlenül építéssel kellene elkölteni következő 3 évben. Azért ez egy jelentős összeg, de azért látni kell azt is, hogy ha megjön a pénz, akkor jogerős építési engedélymérségbe ezeket a projekteket még ki kell dolgozni, engedélyeztetni kell, és minimum 3 hónap a közbeszerzési eljárás a leggyorsabb is. Tehát a jövő év elején tud az építőipar legkorábban ezekre szerződni, akkor, ha mindenki jó ütemben tudja a munkáját végezni.
0: Közismert, hogy az állami beruházásokat korábban néhány kiváltságos nagy cég nyerte el, a kisebb vállalkozások a hírek szerint csak kisebb projekteket kaphattak, azoknak a közelébe kerülhettek. Hogyan látja, megkezdődhet most az igazi verseny?
9: Már igazi verseny van, kérdés, hogy ugye igazi alatt ki mit ért. Mi egy erős árversenyt értünk alatta, tehát a magánmegrendelői piacon is, és az állami önkormányzati munkáknál is egy nagyon erős verseny van. Gyakorlatilag az építőipar itt az év első 7 hónapjában a múlt évi áron, vagy ahhoz képest néhány százalékkal olcsóbban vállalt el a munkákat. Látni kell azért azt, hogy ezek a felülvizsgálatok, átvilágítások nem csupán néhány nagy cég életében jelenik meg, mert több száz alvállalkozó, beszállító dolgozott, dolgozik ezeken a munkákon, és nekünk az fontos, hogy minél gyorsabban történjenek meg ezek az átvilágítások, mert ilyenkor lelassulnak a munkák, lelassulnak a teljesítésigazolások, azok, akik ténylegesen teljesítettek, nem föltétlenül jutnak időre a pénzükhöz, és ez emeli a lánctartozás mértékét az építőiparban, ami az Évosz számításai szerint itt az év végével elérheti a 300 milliárd forintot.
0: Ekkora lánctartozással a kisebb vállalkozások nem tudnak újabb beruházásokba kezdeni, ugye?
9: Hát nem tudnak. Az építőipari ágazatnak a legsúlyosabb problémája az a finanszírozási kérdés. Tehát roppant fontos az is, hogy milyen kamatok mellett tud az építőipar pénzhez jutni, és hát nem kedvezőek a kilátások. Itt a olajár miatt látjuk, hogy a európai, a japán nagy központi nemzeti bankok emelik az irányadó kamatokat. Valószínűleg, hogy Magyarországon sem fog tudni a nemzeti bankunk ezzel mit kezdeni, tehát hogy drágul a pénzhez való hozzájutás, ami az építőipart nehezíti.
0: És ezek a kisvállalkozások, amelyek amúgy is lánctartozások alanyaiként gazdasági nehézségekkel küzdenek, hogyan tudnak a nagy cégekkel versenyezni majd, amikor a nagy állami önkormányzati beruházások ideje eljön?
9: Ezek a erős cégek, és tulajdonképpen többen konzorciumban össze tudnak állni, és a legnagyobb értékű munkára is véleményem szerint jó ajánlatokat fognak tenni. Itt az lenne fontos, hogy jelenjenek meg az ajánlatkérések, mert a szakma eljutott egy olyan pontra, hogy sajnos most már a szakmunkásokat és a mérnököket sem teljes egészében tudja tartani sok cég, nem tudja teljes munkai időbe foglalkoztatni, holott ez a legnagyobb érték a szakmánkban, az élő munka, a szakmunka.
0: És lesz elég építő, meg gép, meg anyag, meg munkás, ugye ez még nagyon fontos kérdés.
9: A kivitelezőket most is megkérdeztünk, 400 céget és tervezőket, az az életérzésük, hogy a jelenlegi rendelés állományukhoz képest körülbelül 15-20%-kal nagyobb teljesítésre is képesek lennének.
0: Tehát akkor vállalják a versenyt, meg vállalják a nagyobb feladatot. Vissza az építőiparra, ipari ingatlanok épülnek majd, irodák, lakóépületek persze. Most maradjunk egy kicsit a lakóépületeknél. Milyen négyzetméter árak jöhetnek majd?
9: Ez nagyon változó. Az építőipar 2026-os áron 800 ezer forint per négyzetméterből kész lakóingatlan tud megépíteni. Az összes többi az valami más. Különösen drágítja Budapesten a négyzetméter állat az ingatlannak az ára, a különböző közműfejlesztési hozzájárulások, és nagyon sokan kérik az ingatlanfejlesztőket is, hogy kényelmesen szolgálja őket ki, tehát még az ingatlanfejlesztők költsége is hozzárakódik. Tehát az ország bármely pontján az építőipar 800 ezer forint per négyzetméterből épít, az összes többi valami más, és hogyha azon gondolkodunk, hogy megfizethetőbb, olcsóbb lakásokat hogyan lehetne építeni, egyrészt az építőipar egy erősebb versenyben van, és valószínűleg nem tudja növelni az árát, bár a költségei növekednek, de meg kell nézni, hogy ezeket az egyéb tényezőket hogy lehet olcsóbbá tenni, akár az állam, önkormányzatok vagy nagy munkadók közreműködésével is.
0: A kereslet csökkenése vagy visszafogottsága, amikor már ilyen 2 millió körüli négyzetméter árakról beszélünk, jelent valamit a kivitelezőnek a ingatlan árában?
9: Mindenképp jelent, tehát az EVOSZ régóta mondja, hogy nem elegendő csak a keresletet élénkíteni különböző otthon támogatási programokkal, hanem a kínálatot is élénkíteni kell. Jelenleg nincs elegendő épülő új lakás Magyarországon, ez is hozzájárul ahhoz, hogy viszonylag drágák a négyzetméter árak.
0: Ebben lát változást a közeljövőben, a mostani tervek alapján?
9: Igen, olvastuk és örülünk is annak, hogy Vitézi miniszter úr a kormánnyal elfogadta a Vekerle programot, amiben bérlakások, kollégiumépítések, olcsóbb négyzetméter áru lakások megépíthetőségének a feladata fogalmazódik meg. Szeptember végéig ez a program elkészül, és ennek a finanszírozásához is bizonyos mértékig Brüsszelből források állnak rendelkezésre.
0: Hogyan készül az építőipar erre a felemelkedő időszakra?
9: Hát, hogyha valami jó van ebben a nagyon nehéz helyzetben, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy kikényszeríti a hatékonyság javulását. Tehát amelyik cég a piacon akar maradni, annak lényegesen kell a hatékonyságát javítani. Tehát tulajdonképpen képzéssel, jobb szervezéssel, modernebb technológia, internetes megoldásokkal készül az építőipar a túlélésre.
0: És van-e kapacitásuk mindenre?
9: Igen, tehát elegendő építőanyag, tervező és kivitelezői kapacitás rendelkezésre áll.
0: Milyen létszám ember anyag kell ahhoz, hogy mindennel jól tudjanak bánni?
9: Ez ugye szoros összefüggésben van azzal, hogy hogyan alakul az építőipar hatékonysága. Ugyanezzel a létszámmal 10-15%-kal nagyobb teljesítményt is el kellene érnünk nagyon rövid időn belül. Most a szakmának a problémája az lesz, hogy nagyon sok cég, hát a munkaellátottsága függvényében nem tudja tartani a szakmunkásokat sem, mindegyiket részmunkaidőben kezdi el foglalkoztatni, és hogyha a rövid időn belül, itt legkésőbb a jövő év elejéig nem javul lényegesen a munka lehetőségünk, akkor több ezer szakmunkást kénytelenek leszünk elengedni, akik most Nyugat-Európában sem nagyon tudnak munkát vállalni, mert ott is mínuszos az építőipar, csak nem ilyen mértékben, mint nálunk. Nagyon félünk tőle, hogy esetleg pályaelhagyók lesznek.
0: Reméljük a legjobbakat és egy felemelkedő időszakot az építőiparnak. Kói László, köszönöm szépen.
2: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
0: Orbán Viktor visszatért, és szombaton Köcsén meghirdette az ellenzékben politizáló Fidesz stratégiáját, a szuverén Magyarország megőrzése, harc az idegen érdekek, a többi között Brüsszel, a nagy tőke a soros hálózat ellen. A beszédből az is kiderült, hogy a Fidesz nem tervezi magyarázni az elmúlt 16 év kormányzati döntéseit, és a védekezés helyett a támadást választja. Itt van a stúdióban Bóka János, a Fidesz frakció vezetője. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok!
0: Új irányt vesz a Fidesz politikai taktikája, legalábbis ezt mondta a korábbi kormányfő, a pártelnöke. Milyen feladatot lát most a párttagok és személyesen a frakciótagok előtt?
10: Az Tisza kormány működésének az első 100 napján túl vagyunk, ez mindig egy ilyen türelmi időszak, nyilván kell a kormánynak idő ahhoz, hogy berendezkedjen, felépítse azokat a struktúrákat, amikkel kormányozni kíván, és az első döntéseket meghozza. Ez a 100 nap, ez eltelt. Ennek megfelelően azokat a kormányzati vállalásokat és kampányígéreteket, amiknek a megvalósítását azonnalra ígérték, azokat most már számon lehet kérni. A kormányzati működés hiányosságait fel lehet tárni, és általában véve azokat a stratégiai döntéseket, amik az ország fejlődését az elkövetkező cikluson meghatározzák, azokat számon lehet kérni. Erre készülünk az elkövetkező időszakban, energikusan, agilisen ezeknek a kormányzati ígéreteknek a nyomába fogunk eredni, és Magyarország és a magyar emberek érdekeiért fogunk fellépni.
0: Milyenre a konkrét tennivaló a frakcióban, országgyűlési képviselőként, a parlamenti munkában? Milyen jelei lesznek ennek?
10: Én abban bízom, hogy a parlamenti munka az lehetővé teszi majd a nagy politikai látványharcok mellett az érdemi szakpolitikai tevékenységet is. Ugye általában a parlamenti munka az három csoportra osztható, vannak a látványos politikai kommunikációs küzdelmek, ezek szoktak napirend előtt zajlani, és ezeknek van talán a legnagyobb vonzereje a tévénézők és a rádióhallgatók számára. Emellett a jogalkotási tevékenységben részt veszünk, ez szakpolitikai vitákra ad lehetőséget, a parlamentnek pedig van a kormányzati tevékenységet ellenőrző funkciója is, ebben is igyekszünk részt venni. Nekem van egy kis hiányérzetem a jogalkotási, illetve a parlamenti ellenőrzési munka lehetőségei kapcsán. rendkívül gyakran él a kormányzat a kivételes és sürgős eljárás lehetőségével. Ez történik a héten is, amikor olyan alapvető jelentőségű kérdésekben, mint a rekordmagas üzemanyagár kompenzáció, vagy például ebbe a törvényjavaslatba elrejtett 90 milliárdos dohánytermék jövedéki adó emelés, amit a kormány sürgős eljárásban akar tárgyalni. Nem látom, hogy ezeket a szakpolitikai kérdéseket meg tudnánk vitatni. A kormányzati ellenőrzési tevékenység readott reakció a kormány részéről meg általában a visszafelé mutogatásban merül ki, ritkán kapunk érdemi választ a felvetéseinkre.
0: Mi a különbség a korábbi kormány hasonló eljárása és a mostani között? Önök is nagyon sok esetben sürgősséggel tárgyaltak és sürgősséggel fogadtak el dolgokat.
10: Valóban az előző kormányok is értek ezzel a lehetőséggel. Az arányokat érdemes talán megnézni. Én most pontos statisztikákat nem tudok mondani, de a héten az országgyűlés tárgyal 8-10 törvényjavaslatot, ennek több mint a fele vagy kivételes, vagy sürgős eljárásban kerül tárgyalásra, ami azt jelenti, hogy a kivételes, vagy sürgős eljárás vált a normává most már az országgyűlésben.
0: Nem ellentmondás azt gondolni, hogy nincs helyén, nem helyén való kivételes és sürgős eljárásban tárgyalni egyes dolgokat, majd ugyanakkor számon kérni, hogy még nem történt meg valami?
10: Még egyszer mondom, a kivételes és sürgős eljárás alkalmazását én személy szerint nem kifogásolom. Én azt kifogásolom, hogy ez válik a normává, a jogszabályok többségét ebben tárgyaljuk. Volt olyan parlamentét, amikor csak ilyen eljárásban tárgyaltunk jogszabályokat, ideértve az alaptörvénymódosítást is, ami nehezen magyarázható, hogy ilyen alapvető jelentőségű kérdésben miért kell sürgős vagy kivételes eljárást alkalmazni. Másrészt pedig ugye vannak olyan kérdések, ahol a kormány, illetve a kormánypárti többség kifejezetten számon kéri az ellenzék azt, hogy miért nem vesz részt konstruktívabban a folyamatban, miközben a kivételes eljárásban tárgyalt jogszabályoknál ugye a kivételes eljárásról szóló döntéstől számított néhány órán belül módosító javaslatokat kell benyújtani, azt a TAB már tárgyalja is. Ugye nagyon nehéz ilyen esetekben ezeket a szakpolitikai vitákat lefolytatni, amiknek egyébként valóban a parlamentben helye lenne.
0: Visszatérve Orbán Viktor üzenetére és elvárásaira, elég harciasnak tartja a frakcióját?
10: A frakció harcias. Úgy látom, hogy az ellenzéki lét körülményeihez a képviselőtársaim már hozzászoktak. Nyilván az ellenzéki politizálás az teljesen más alkotott szókészletet, politikusi attitűdöt, hozzáállást igényel, mint kormánypárti képviselőként dolgozni a parlamentben. A frakció az sokféle, sokszínű, ugyanúgy, mint a politikai közösségünk. Mindenki vérmérsékletének, egyéniségének és ambícióinak megfelelően végzi ezt a tevékenységet. Ez olyan, mint egy zenekar, ahol sokféle hangszer van, mindenki a saját hangszerén játszik, néha még különböző dallamokat is, de mindannyian ugyanazt a darabot játszuk, úgyhogy most már jól nézünk ki kívülről is szerintem.
0: A korábbiakhoz képest még sok színűbb a frakció, hiszen tagok is cserélődtek benne. Abban, hogy ki foglalja el a lemondó képviselők helyét, van beleszólás a frakcióvezetőként? Ki dönt erről?
10: Ez egy feladatmegosztás politikai értelemben is a jelölő szervezet és a frakció között. A jelölő szervezet jelen esetben a Fidesz-KDNP pártszövetség az, amelyik a megürülő helyek betöltéséről dönt. Ebben a frakciónak lehet véleménye, lehet álláspontja, de a döntés a jelölő szervezet kezében van.
0: Visszatérve a parlamenti munkára és az aktuális feladatokra, a képviselőcsoportjuk nem jelölt az új alkotmánybírót, és nem is vesz részt a megválasztásában sem. Hasonlót még kormányon önök is tapasztalhattak, hiszen korábban 2010 óta van, hogy a parlamenti többség dönti el, hogy kik a jelöltek az alkotmánybírói tisztségre, és kik azok, akik ezt elnyerik. Akkor nem volt önöknek furcsa, hogy az ellenzék így viszonyul az ilyen feladathoz?
10: Itt két különböző problémáról van szó, amit érdemes ketté választani. Az egyik az, hogy hogyan ürültek meg azok a mandátumok, amiknek a betöltéséről most dönt az országgyűlés. Ugye mai napon szavaznak 5 alkotmánybírói pozíció betöltéséről. A másik kérdés pedig az, hogy maga az a betöltés milyen eljárásban történik. Ugye jelen esetben az a helyzet, hogy egy személyre szabott és visszamenőleges hatályú alaptörvény módosítással távolították el az Alkotmánybíróság elnökét és a tagok egyharmadát. Erre precedens az előző kormányzatok alatt nem volt. Tehát ez egy alapvetően új helyzet, amire egy politikai reakciót kell adni, a mi reakciónk pedig az, hogy ez a döntés ez illegitim, ennek megfelelően az illegitim helyzetet esetleg orvoslandó eljárásban mi nem veszünk részt, mert hogy egy illegitim módon megülő alkotmánybírósági helyet nem lehet legitim módon betölteni. Ez egy másik kérdés, hogy a jelölés az illetve a választás az úgy történik, hogy konszenzusos alapon a parlamentben képviselettel rendelkező valamennyi párt jelöltjeit figyelembe véve, esetleg politikai megállapodásra törekedve. Ez egy másik vita. Ez a vita a jelen esetben meg sem nyílik, mert hogy illegitim módon megürült alkotmánybírói helyekről van szó.
0: Annak idején Baka András lemondatását legitimnek tartja?
10: Ugye Baka András nem lemondott, és nem is lemondattuk, hanem az az intézmény, amit Baka András vezetett, az egy alkotmányozási folyamat révén átfogó intézményi átalakulások eredményeképpen megszűnt.
0: Nem érzi úgy, hogy ez Baka András személyére lett szabva?
10: Én nem gondolom azt, ugye a legfelsőbb bíróság megszűnt, létrejött helyette a kúria, és ez a kúria, ez más jogosítványokkal is rendelkezett, mint a legfelsőbb bíróság, és az intézményrendszerben elfoglalt pozíciója is más volt. Ez, úgy gondolom, hogy a kettő az nem hasonlítható össze.
0: Ez más képességeket igényelt? Tehát nem mehetett volna Baka András a kúria élére?
10: Hát lehetett volna Baka András a kúria elnöke is, de ugye a döntés ebben az esetben az országgyűlés kezében van, és az országgyűlés úgy döntött, hogy erre jobb és alkalmasabb jelöltet talál.
0: Ezek szerint nem vesznek részt az alkotmánybírók jelölési folyamatában. Később, amikor az alkotmánybíróság dolgozik, akkor az önök szempontjai hogyan fognak ebben a testületben megjelenni?
10: Ja, a Fidesz az egy politikai párt, és úgy gondolom, hogy a politikai szempontok azok elsődlegesen egy alkotmánybírósági testületben, alkotmánybíróság működésében nem kell, hogy megjelenjenek. Mi annyit várunk csak az alkotmánybíróságtól, hogy az alaptörvény betűjéhez és szelleméhez tartsa magát, az alaptörvényi rendelkezéseket érvényesítse, akár még egy kétharmados alkotmányozó többséggel szemben is.
0: Még van egy kis időnk arra, hogy a jobboldal ellenzéki létéről beszéljünk. Hogyan újulhat meg a jobboldal, hiszen Orbán Viktor erről is beszélt Köcsén. Milyen szerepe lehet ebben Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya mozgalmának, a polgári demokratáknak, és hogyan akadályozhatják meg, hogy töredezzen?
10: Ja, a jobboldal az mindig is egy nagyon színes politikai közösség volt. Vannak olyan kérdések, amikben mindannyian egyetértünk. Ezek a nagy kérdések, ezekből egyébként nincsen sok. Ilyen kérdés az, hogy Magyarország szuverenitása fontos, egy cselekvőképes szuverén államra van szükség. Fontos az, hogy az egyéni autonómián alapuló szabadságban élhessünk, és fontos az, hogy azt az örökséget, azt a hagyományt, amit az őseinktől kaptunk, a zsidó-keresztény kultúránkat megőrizzük és gyarapítsuk. Ezen túlmenően pedig szakpolitikai kérdésekben lehet és van is vita, mindig is volt a Fideszen belül, de ezeket a vitákat a politikai közösségen belül le tudtuk folytatni, és a nagy kérdésekben az egységet mindig tudtuk biztosítani. Úgy gondolom, hogyha a mozaik jobb oldalról úgy beszélünk, hogy sokféle álláspont színezet megjelenik, de ezek a mozaik kockák, ezek egymáshoz illeszkednek, és együtt egy nagy képet adnak ki, akkor a jobb oldal az mindig fog tudni reagálni az új kihívásokra.
0: Köcsén is elhangzott, hogy a szuverenitást veszélyben érzik a Fideszben. Az a szuverenitás, hogy a mindenkori kormányok szerint is legfontosabb gazdasági stratégiai partner, most éppen Németország külügyminisztere 7 évig nem jön Magyarországra. Mi köze volt ehhez, ennek a szuverenitáshoz az elmúlt 7 évben?
10: A szuverenitás az azt jelenti, hogy a legfontosabb politikai döntések azok Magyarországon a magyar nemzeti érdekek alapján megszülethetnek, és ezen döntések meghozatalának a gazdasági és politikai alapjai fennállnak. Az, hogy Magyarország maga bíró, mind politikai, mind gazdasági értelemben. Ehhez az kell, hogy Magyarország számára opciók, lehetőségek nyíljanak, Magyarország több lábon álljon, mindeközben az Európai Uniós tagságból és a NATO szövetségesi rendszerből eredő kötelezettségeit pedig teljesítse. Szerintem ez ebben az esetben a miniszteri látogatásoknak a száma vagy gyakorisága az nem az elsődleges mérce.
0: Bóka János, a Fidesz frakció vezetője. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
11: A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
2: Reklámot hallottak.

0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: 8 óra van, a legfrissebb hírekkel következik a Krónika.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok, Fehérvári Petrát hallják, a bemondó Garami Zsuzsa. Főbb híreink először röviden.
4: A gyermekvédelem helyzetéről vitáztak tegnap a parlamentben.
3: Budapesten tárgyalt a német külügyminiszter.
4: A kötfoltok feloszlása után napos, száraz idő lesz.
3: Most pedig következzenek a részletek. Benyújtotta a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek a kormány.
4: Az előterjesztés szerint egyebek mellett tilos lesz a gyermekek számára pornográf, vagy a szexualitást öncélúan ábrázoló tartalmakat népszerűsíteni. Szigorítják a műsorok korhatárbesorolását és kitiltják a közterületekről a gyerekek személyiségfejlődésére káros hirdetéseket. A javaslatcsomaggal kapcsolatban Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában ismét megerősítette, hogy a kormány előkészítette a szociális és gyermekvédelmi ágazat bérrendezését.
5: Nem létezik valódi gyermekvédelem az ott dolgozók anyagi megbecsülése nélkül. Előkészítettük a szociális és gyermekvédelmi ágazat két lépcsős jelentős bérrendezését. Nem tartható fenn az az állapot, hogy egy nevelőnek havonta 80 órát kelljen túlóráznia ahhoz, hogy a családjának vacsorát tudjon tenni az asztalára. Két lépcsős, jelentős béremelést javaslunk. Az első lépést már idén ősszel, a másodikat pedig januártól.
3: A képviselők ma választják meg az új alkotmánybírókat titkos szavazással. Mandátumuk 9 évre szól.
4: Az országgyűlés emellett dönt az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényekről. Emellett tárgyalnak a dízel támogatásról, a dohánytermékek jövedéki emeléséről, a kancellári munkakör megszüntetéséről, valamint az orvosok kötelező kamarai tagságáról szóló törvénymódosításról is. Sürgősséggel vitatják meg azt az előterjesztést, amely szerint a javújtó intézetek ismételten a gyermekvédelmi intézményrendszer részét képezzék.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: A magyar-német gazdasági kapcsolatok elmélyítéséről tárgyalt Budapesten a magyar és a német külügyminiszter.
4: Johann Waldeful azt mondta, hogy elsősorban az autóiparban lát több lehetőséget a közös munkára. Hozzátette, egyeztettek arról is, hogy Európa energiaellátását átláthatóbbá kell tenni, és meg kell szüntetni a függőséget Oroszországtól. Orbán Anita azt közölte, hogy tárgyalásukon szóba került az Európai Unió bővítése, a Nyugat-Balkán, valamint a lipcsei repülőtér elleni dróntámadás is.
3: Lelőttek egy drónt Litvánia felett a NATO vadászgépei, jelentette be a balti állam elnöke.
4: Gitanas Nauséda egyelőre csak annyit közölt, hogy a pilóta nélküli eszköz megsértette Litvánia légterét. A Litván Nemzeti Rádió úgy tudja, hogy a drón a szomszédos Fehér-Oroszországból érkezett és nyugat felé tartott, majd Litvánia középső részén a Kaunasi-tó közelében lelőtték. Közben a lengyel hadsereg bejelentette, műveleteket hajtott végre az ország légterében az Ukrajna elleni orosz drón támadások miatt.
3: Lelőttek egy drónt Litvánia felett. Az amerikai elnök szerint Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit. Donald Trump erről saját közösségi oldalán írt.
4: A bejegyzésre Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök úgy reagált, Kijev kész leállítani az említett támadásokat, ha az oroszok sem célozzák az ukrajnai energetikai létesítményeket, a kritikus infrastruktúrát és az élelmiszerellátást.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Csak nem 4 éves csúcson van a földgáz ára Európában, a piacot pedig továbbra is az esetleges közel-keleti ellátási zavarokkal kapcsolatos aggodalmak mozgatják.
4: Szakértők szerint itthon nem kell tartani gázhiánytól, a hazai gáztározók töltöttségi szintje már elérte a 70%-ot. Szőcs Gábor, a Hold alapkezelő energiapiaci szakértője a Krónikában emlékeztetett. Az orosz-ukrán háború kitörése óta sok változás történt az energiabeszerzésben, bár hazánk földgáz szükségletének több mint fele továbbra is az oroszoktól érkezik. Európában és Magyarországon is kiépültek az alternatív szállítási útvonalak.
6: Nem kell a gázválságtól és gázhiánytól félni, sem Magyarországon, sem az Európai Unióban. Egyre több helyről van meg a lehetőségünk, hogy Európa nyugati feléből, déli feléből, hogy az egyébként Európába jutó cseppfolyósított földgáz, elsősorban Amerikából importált cseppfolyósított földgáz, az hozzánk is eljusson. Van bőven vezetékünk, tehát így módon még arra is készen áll Magyarország, hogyha későbbiekben ez az orosz gáz ez nem lenne, akkor is jusson elég gáz molekulához.
3: Leállítja a budavári palota újjáépítését, és új közbeszerzést ír ki a munkálatokra a kormány.
4: A közlekedési és beruházási minisztérium a világgazdaság megkeresésére közölte, hogy a budai várnegyed megújítását célzó beruházások felülvizsgálata még zajlik. A jelenlegi kivitelezőnek, egy Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó vállalatnak 2 héten belül kell elhagynia a palota ászárnyának területét. Azt egyelőre nem tudni, hogy mikor írják ki az új közbeszerzést.
3: Ma van a demokrácia napja. Az ENSZ közgyűlés 2007-ben a demokratizálódás elősegítését, az alapvető emberi szabadságjogok tiszteletben tartását hangsúlyozva nyilvánította ezt a napot a demokrácia nemzetközi napjává.
4: Az IDEA nemzetközi politikai megfigyelő csoport jelentése szerint a jogállamiság globális romlása világszerte gyengítette a demokráciákat. Magyarország esetében úgy vélik, hogy az új kormány reformpolitikája meghatározó lesz az ország demokratikus fejlődésében. A Stockholmi Székhelyű Intézet fontos kérdésnek nevezi, hogy a változtatások túlmutatnak-e majd a korábbi struktúrák lebontásán, és kiterjednek-e a független intézmények, valamint olyan garanciák újjáépítésére is, amelyek megakadályozzák a hatalom koncentráció lehetőségét.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
7: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. Sorsoltak a Magyar Labdarúgó Kupában, a címvédő Ferencváros Bicskére, az Újpest pedig Szegedre utazhat. Az egyetlen színtiszta NB1-es csata az ETE Eto összecsapás lesz, de izgalmasnak ígérkezik a Puskás Akadémia Diósgyőri és a Kispest Gyirmóti vendégjátéka is. Vas Blanka októbertől a Little Trek kerékpáros csapatánál folytatja pályafutását. A terepen 2021-ben, országúton 2024-ben olimpiai negyedik magyar klasszis szerződtetését hétfőn jelentette be új istállója, mely kiemelte, a 25 éves kerekes a női Tour de France-on és a Giro d'Italia-n is nyert már futamot, és kollekcióját több világbajnoki érem is díszíti. A Formula 1-es vezetőknek egyelőre nincs konkrét ütemtervük arra, megrendezik-e az autós gyorsasági világbajnoki sorozat utolsó 2 versenyét. Az eredeti tervek szerint a bajnokság a november 29-i katari, majd az egy héttel későbbi Abu Dhabi futammal zárulna, ám az amerikai-iráni konfliktus miatt a helyzet továbbra is kiszámíthatatlan a térségben, így döntés továbbra sincs. Köszönöm figyelmüket!
0: Közlekedés.
4: Baleset miatt jelentős, több mint 13 kilométeres a torlódás az M0-as autóút déli részén Gyál térségében, az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A 37-es kilométernél megszűnt a forgalomkorlátozás, de a dugó csak lassan oszlik fel, aki teheti, válasszon másik útvonalat. És továbbra is több szakaszon dolgoznak az 52-es főúton a 35-ös és az 51-es kilométer között, a félpályát lezárták.
0: Időjárás.
4: Napos száraz idő várható, a szél mérséklődik, délután 22-26, késő este 13-20 fok valószínű. Hasonlóan kellemes, kora őszi idő lesz a következő napokban is.
3: A krónikában egyebek mellett elmondtuk, hogy benyújtotta a gyermekvédelmi törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány.
4: Csak nem 4 éves csúcson van a földgáz ára Európában, de a szakértők szerint itthon nem kell gázhiánytól tartani.
3: Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 9:30 krónikával legközelebb délben jelentkezünk. Köszöni figyelmüket Gál Andrea, a hírszerkesztő, a bemondó kollégám Garami Zsuzsa és Fehérvári Petra.
1: Műsorajánló.
0: Felfedező.
8: Nem csak az övsömörtől, az elbutulástól is véd. Oltás időseknek. Az ősrobbanást követő első milliomod másodperc. Hová tűnt az antianyag? Egy lépéssel közelebb a válaszhoz. Csokigyár, pezsgőgyár, Forte, Richter, Kinin, újfajta morfin előállítás, lépfene baktérium tokja. 2 évszázad molekulái a Magyar Tudományos Akadémián.
0: Felfedező a tudományról. Ma délután 1 órától a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: 8 óra múlt 10 perccel, 60 Tóth Erika vagyok. Bőven

0: Alapvetően nem mondanám, hogy nincsen olaj a piacon. Körülbelül nagyjából úgy kell ezt elképzelni, hogy olyan 100 millió hordó per napi igény körül van ez a szám, amit globálisan keresnek az országok, és az elmúlt időszakban azt szokták mondani, hogy körülbelül 100 millió körül van pont az a mennyiség, amit exportálni tudnak a világ országai. Úgyhogy alapvetően arról kell beszélni, hogy van olaj a piacon, a kérdés, hogy éppen elég-e, avagy sem. És most ugye azért túl vagyunk egy nyári időszakon, ilyenkor természetes módon beesik ugye az olajkereslet, mindenki próbál ugye nyáron kevesebbet használni, és pont belépünk egy olyan időszakba, amikor viszont az országok rájönnek, hogy újra el kell kezdeni importálni, megy a felvásárlás, és ilyenkor automatikusan természetes módon megnő ugye a kereslet. De szerintem a legfontosabb most itt azt kiemelni, hogy ugye három tényező hat a leginkább erre az árfelhajtó eseményre. Az egyik ugye a hormuzi szoros körüli bizonytalanság továbbra is. Ugye itt fontos, hogy nincsen konkrét teljes lezárás a szoroson, hanem ugye ez egy de facto lezárásnak szoktuk hívni. Van folyamatosan átmenő forgalom, csak ugye ez jelentősen csökkent a háború előtti időszakhoz, és azzal nem nagyon mernek számolni igazából egyik ország, hogy most éppen mennyi fog átjutni a szoroson vagy sem. Ez az első tényező. A második, ugye, ahogyan már hallottuk, ugye a kelet-nyugati kőolajvezetéknek a sérülése. Ez körülbelül egy héttel ezelőtt kezdődött a konkrét támadások a hutik részéről, ami sérüléseket okozott magán a kőolajvezetéken. Ez azért nagyon fontos, mert bár ez egy körülbelül 2015 óta tartó konfliktus ugye Szaúd-Arábia és a jemeni hutik között, de most sikerült igazából a hutiknak egy olyan támadást bevinni, ami azért ugye a globális olajpiacot is jelentősen érinti. Ugye Szaúd-Arábia már a háború előtt is az egyik legnagyobb kőolajexportőr volt, és amikor a hormuzi szoros, ami ugye nekik a fő exportútvonaluk volt, lezárult, akkor ezzel a kelet-nyugat kőolajvezetékkel játszották ki ezt a blokkádot, és körülbelül amikor 100%-os kapacitást bírt el maga ez a kőolajvezeték, akkor olyan 7 millió hordót tudtak ezen exportálni. Alapvetően az fontos, hogy ezen a kőolajvezetéken nem mindig megy 100%-os kapacitáson a kőolaj, ennek technikai okai vannak, de körülbelül ilyen 5 millióra azért napi szinten biztosan lehetett számítani, és most a sérülések miatt ezt teljesen leállították. Ugye, hogyha összetesszük a számokat, akkor rájövünk, hogyha ez az 5 millió kiesik, akkor az kb. 5%-a ugye a magának az igénynek, ami van világszinten, és ezért ez jelentős mértékben beárazza ugye most magát a piacot. Plusz mindemellett hozzájön még ugye Oroszország tényezője is, akire szintén nagyon sok ázsiai ország számított, mint nagy kőolaj exportőr. Ugye ott is folyamatosan támadások alatt vannak a különböző energetikai infrastruktúrák, és ő nekik is most jelenleg nehéz a kőolajat magát nyers formában, és feldolgozott formában is exportálni. Úgyhogy igazából több oldalról is támadva van most így a világgazdaságnak ez a része, viszont azért vannak ástabilizáló események is bőven. Igen.
1: Most Trump éppen megkérte Zelenszkit, hogy ne támadja az orosz olajinfrastruktúrát, és Putyin is azt mondta, hogy talán sikerül ezt megoldani, de ennek lehet valamilyen hatása az olajára, ha csak az orosz szállítást nézzük.
0: Alapvetően, hogyha sikerülne megállapodni a két félnek, hogy az energetikai infrastruktúrákat kihagyják a háborúból, akkor azért ez egy stabilizáló erő lehetne, hiszen ott akkor Oroszország újra biztos partner lehetne ugye az ázsiai piacoknak főként, úgyhogy ez biztosan lefelé nyomná az árakat. Alapvetően már maga a hírérték is, és azért hat a piacra. Azért azt láthattuk az elmúlt fél évben, hogy Donald Trumpnak és a világvezetőjének a megnyilvánulásai azért komolyan lefelé nyomják az árakat, amikor egyfajta pozitív hírt hoznak be ugye a médiába, úgyhogy ennek megvannak a hatásai. De mindemellett szerintem aminek nagyobb hatása van jelenleg az az, hogy Kína csökkentette a kőolaj importját. Ugye a világ legnagyobb kőolaj importőréről beszélünk, és körülbelül napi szinten olyan 600 ezer hordóval csökkentette ezt az igényét, ugye ők ezt lecserélték különböző energiahordozókra, például szénre, úgyhogy itt ilyen szinten enyhült a piaci igény, plusz globálisan is a többi országnál is azt látjuk, hogy körülbelül olyan 1,5 millió hordóval csökkentették magát ezt az igényt, ugye.
1: Ezt lehet állandóra venni, vagy ezek átmeneti csökkentések?
0: Szerintem ez régiók

0: Attól függ. Ugye az Európai Unión belül mi azért elég jó helyzetben vagyunk, mert vannak vésztartalékok. Ugye itt beszélhetünk 60 napos, 90 napos vésztartalékokról, ami alapján azért egy hosszú távra ki tudjuk csökkenteni ezt a csökkentett igényt, viszont más olyan országokban, akiknek kevesebb tartalékuk van, akár mondjuk afrikai országokban, vagy dél-kelet-ázsiai országokban, ott azért ez nehezebb ezt a csökkentett igényt sokáig fenntartani, de ugye alapvetően itt amikor globális piacról beszélünk, akkor nem nagyon éri meg egy országba belemenni, mert ott nagyon kiugró eseteket tudunk találni, hanem tényleg globálisan kell nézni ezt az egészet, és ott azért fenntartható egyelőre ez a csökkentett igény. Mindemellett pedig az látszik, hogy például az amerikai kontinensen azok az országok, akik nem tagjai az OPEC-nek, ők megközelítőleg 1,3 millió hordóval tudták növelni 2026-ban ugye az exportálási kapacitásukat, ami megint csak ugye segíti a piacot. Az egy jó kérdés, hogy ezek az országok meddig képesek ezt a dinamikus növekedést fenntartani, azért ezek hosszú, időigényes folyamatok. Nem biztos, hogy ezt folyamatosan tudják tartani, úgyhogy szükség van más országoknak is az export volume növekedésére, de már az látszik, hogy közép és hosszú távon azért az országok átrendezkedtek most a piacon. Beszéltünk például az Amerikai Egyesült Államokról, akik nemrégiben megkötöttek egy kb. 100 éves szerződést ugye Venezuelával, ami ugye 17 olajmezőt érint, azért ez megint csak afelé mutat, hogy az USA is próbálja magát bebiztosítani, hogy legyen elég tartalék, és ez ugye nekünk európaiaknak is nagyon fontos, mert például 2026-ban az USA volt a legnagyobb kőolaj beszállítója az európai régiónak, és ugye a jelenlegi helyzetben most, hogy Szaúd-Arábia kiesett, ez most egyre inkább csak nő, úgyhogy az USA-nak még nagyobb szerepe lesz. Nem csak Európában, amúgy, hanem a világpiacon is.
1: Milyen dinamikája van ezen a piacon a keresletnek meg a kínálatnak?
0: Hát alapvetően nagyjából az előrejelzések azt szokták minden évre meghatározni, hogy azért bőven több lesz a kínálat, mint a kereslet, de éves szinten látszik mindig egy fejlődés mind a kettőnél. Ugye ezt nagyban befolyásolja például a mi régiónkban ugye a zöld átállás, és az, hogy próbálnak leválni a fosszilis energiahordozókról, hogy legalábbis ne ilyen mértékben hagyatkozzanak rá. Ugye ezért azok megint csak lassú folyamatok, amik időigényesek, úgyhogy ezért ezek hosszú távon fognak majd komoly hatást gyakorolni ugye a piacra. De amikor még tavaly decemberben néztük az előrejelzéseket, akkor megint csak az látszott, hogy bőven nagyobb lesz a kínálat a piacon. Ugye erre nagyon jó példa ugye az OPEC országoknak a reakciói, akik rendszeresen össze szoktak ülni, és akkor igazából kicsit így állítgatják, hogy most akkor mennyi legyen a kitermelés. Igen. És 2025 végén még azt mondták, hogy valószínűleg több lesz majd a visszatartás, mint ami a kitermelési növekedés. Most ugye beütött ez a háború, ezt senki nem látta előre jönni, és most viszont az látszik, hogy mindenki fut kicsit a piac után, úgyhogy most kicsit ilyen megfordított helyzet van, de hát azért bízunk benne, hogy ez nem tart örökké. Itt már elég kicsi változások is, nagyon komoly hatást tudnának pozitív irányba gyakorolni a piacra, akárcsak az, hogyha a Hormuzi szorosnál kicsit stabilizálódna a helyzet, akkor már azért jelentősen lejjebb mennének az árak. Alapvetően ugye három szenáriót szoktak felvázolni jelenleg a szakértők. Az egyik az, hogyha normalizálódik a helyzet a Hormuz körül, akkor 2027-re beállhat a kőolaj világpiaci ára ilyen 70 dollár környékére. Hogyha ugye megmaradnak nagyjából ezek az állapotok, akkor ez a 90 és 100 dollár környéke lehet. És ugye van egy senki által nem kívánt legrosszabb szenárió, hogyha ugye tovább eszkalálódik, és még több infrastruktúra sérül, akkor komoly elszállás lehet az árakban, akár 150 dollár is felmehet, de azért erre kevés esélyt lehet látni jelenleg. Mindenki azon dolgozik, senkinek nem érdeke, hogy ezek megtörténjenek. Sokszor félreértések szoktak történni, hogy Iránnak mi az érdeke például, de én azt szoktam mondani, hogy Irán az egyik legnagyobb beszállítója Kínának. És Kínának hatalmas érdeke az, hogy azért az olajpiac az megmaradjon, ne essen teljesen szét, úgyhogy én nem gondolnám, hogy itt akárcsak egy olyan ország is van, aki teljesen beszeretné dönteni az olajpiacot, azért ez pozitívum szerintem.
1: Kovács Máténak köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm.
2: Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
1: 9:45 után 6 perccel sporttal megyünk tovább. A Nemzeti Sportrádió vendége volt Völgyi Péter, a világbajnoki negyeddöntős női kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya, aki Szabó Szilviának értékelte a csapat szereplését.
2: Néhány nap már eltelt, mióta hazaérkeztetek. Milyen érzések kavarognak benned?
3: Valóban nagyon fárasztó volt az egy hét, amit ott töltöttünk Berlinben, és nagyon büszkék vagyunk az eredményre. Nem is igazából elsősorban az eredmény, hanem az, hogy tényleg csapatként, ami az előzetes célkitűzésem volt, és a legfontosabb célkitűzésem, hogy csapatként egységesen játszottuk végig a tornát, és talán az első mérkőzést leszámítva a franciák ellen, ahol azért nagyon szétesően kosárlabdáztunk még, onnantól kezdve mérkőzésre tudtunk előrelépni, és megvalósítottuk azokat a célokat, ami miatt Berlinbe utaztunk.
2: Hogyha ezt a világbajnoki szereplést értékeljük, akkor mindenképpen egészében kell nézni a folyamatokat, és visszaugrani a ruandai VB előselejtezőre, ahol ugye ki kellett vívni a VB selejtezőn való indulásjogát, majd Isztambulban a házigazda törökök elleni sorsdöntő meccsen ki kellett vívni a VB-re való kijutást, majd jött ez a világbajnokság. Hogyha ezt az utat így egészében nézzük, akkor miben lépett előre a válogatott, és nyilván a te, illetve a stábod munkája is kellett ahhoz, hogy egy ilyen szép ívet és egy szép utat bejárjon a válogatott.
3: Hát ha röviden, tömören akarok rá válaszolni, akkor szerintem mindenben sikerült előrelépni. Minden játékos, minden stábtag tudta, hogy sokkal nagyobb potenciál van ebben a csapatban, mint amit eddig megmutatott. Akár az edzéseken, akár a mérkőzéseken nyújtott teljesítményen, a pszichés rákészülésen, a pihenésnek a minőségén, az edzések hosszán, mindenen próbáltunk változtatni, kicsit kellett néha kísérletezni is, mire reagál jobban a csapat, és mire az, ami kevésbé fekszik neki. És szerintem ez a két év, ami azóta eltelt, ez adott igazából válaszokat olyan kérdésekre, hogy néz ki a magyar válogatott számára egy ideális felkészülés. Szerintem a játékos keretben is voltak nagyon fontos változások, illetve a stáb is úgy gondolom, hogy összeállt olyanra, hogy mindenki egyértelműen a csapat céljait tekintette elsődlegesnek, és sikerült kihozni ebből is a maximumot.
2: Nyilván nem térünk ki minden egyes játékosra, mert így, ahogy említettük, csapatként volt igazi csapat ez a válogatott, de azért Juhász Dorkáról mindenképpen beszélünk, mekkora a húzóerő, az ő tapasztalat, a rutinja.
3: A Dorka tényleg óriási rutinnal rendelkezik, és remek szezonja volt, hiszen az Euroligában a legjobb játékosnak választották, és a női NBA is be is a meghatározó játékosok közé tartozik. Viszont most pont olyan időszaka volt, hogy egy sérülés után azért kevesebbet játszott, és neki is nagyon nehéz volt ennyi játékpercet folyamatosan minőséggel támadásban, védekezésben megtölteni, és hát csak olyan csapat volt, ahol 4-5-6, akár 9 NBA játékos érkezett meg, és vitték közösen a vállukon azt a terhet, itt pedig a Dorkától mindenki rengeteget vár, és a Dorka rengeteget is tett ezért a csapatért, és a kisvilág személyében, Lelik Réka személyében azt gondolom talált olyan két szársegédet, aki maximálisan segített és kiegészítette egymást a nehéz pillanatokba, és hála Isten voltak olyan játékosok, akik tudtak előrelépni, mondjuk az isztambuli selejtezőhöz, vagy az elmúlt időszakhoz képest, gondolok itt a Kányási Verára, a Studer Ágicára, a Török Ágira, akik tényleg a Honinára, akik óriási teljesítményt tettek le ezen a tornán, és az összes többi játékosnak voltak nagyon jó momentumja, és Josep Pucsking, aki az egész VB legfiatalabb játékosa volt, is lerakta a névjegyét ebbe a mezőnybe.
2: Nyilván ennek a világbajnoki nagyszerű szereplésnek akkor van különös jelentősége, hogyha a csapat kijut az Európa-bajnokságra, és ott esetleg hasonló teljesítményt nyújt, szóval emiatt is különösen fontosak lesznek ugye a novemberi EB-selejtezők.
3: Abszolút, ugye az Európa-bajnoki selejtezőn van javítani valunk, és mindenképpen kint szeretnénk lenni a következő Európa-bajnokság döntőjében, annál is inkább, hiszen innen lehet kvalifikálni az olimpiai selejtező csoportba, és ez nem lesz könnyű feladat, hiszen itt a világbajnokságon is az első 8 csapatban 5 európai csapat volt található, tehát rettetesen nehéz az Európa bajnokságokon is a 4 környékére oda jutni, és ott még akár be is verekedni magát egy csapatnak, mert rengeteg jó társaság van, voltak olyanok, akik nem voltak, például ott most a világbajnokság mezőnyében például a szlovénok, de remélem, hogy egy nagy zsákkal több lesz az önbizalmunk, és ugyanez az alázattal fogunk neki veselkedni ennek a munkának a felkészülés, és ha megtaláljuk ebben jó az egyensúlyt, akkor ki is fogunk jutni az Európa-bajnokságra. Ott egy újabb mérkőzés sorozat, az már egy következő lépés lesz.
4: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
1: 8:30 lesz 5 perc múlva, heti menő rovatunk következik. Ezen a héten Gurubi Ágnes író, újságíró kalauzol bennünket. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
1: Két északi filmet ajánlasz ma a hallgatóinknak, és két családi témájú filmet. Miért esett éppen ezekre a választásod?
5: Az északi filmekre jellemző, hogy nem a történelem viharai szólnak közben, hanem egy mikroközegben, jelen esetben itt a családban történik valami, ami hatással van több generációra. Az első, az érzelmi érték, ami most felkerült az egyik streaming szolgáltatóhoz is, és ez egy 2025-ös film, Joachim Triernek a filmje. Ebben, amit az előbb mondtam, ez a generációkra hatással, ez úgy jelenik meg, hogy van egy filmrendező apa, két lány, és az apa elhagyja kislánykorukba a gyerekeket, és az anya halála után tér vissza. Az egyik lányból színész lesz, a másikból pedig történész, és igazából még nem tudják, hogy melyik felmenőjükkel mi történt, és hogy az hogyan határozta meg az apának ezt az elhagyását, és ezt a két lánynak az életét, de nagyon szépen bontakozik ki, és igazából az egyik kérdés, hogy vajon meg lehet-e azt bocsájtani, hogyha nincs jelen egy apa, túl lehet-e ezen lépni, és hogy azzal a szándékkal tér vissza egyébként az apa, hogy rendez egy filmet, és szeretné, hogyha a lánya lenne benne a főszereplő. És ez egy nagy kérdés, hogy az alkotás vajon, a közös alkotói folyamat, az meg tudja-e gyógyítani ezt a kapcsolatot, vagy inkább elmélyíti a sebeket.
1: Említetted, hogy mikroközösségekben alakulnak ki a konfliktusok, vagy azok megoldása, és hát a család az nyilvánvalóan egy mikroközösség, de éppen ezért is válik az északi filmek témája, fogalmazásmódja átélhetővé mindenkinek, hiszen ilyen mikroközösségben mindannyian élünk.
5: Igen, és ezek a témák, az az érdekes, hogy a másik film, az izlandi film, a szeretet, ami megmarad, az pedig egy válásnak egy története, de ott ugyanúgy bejön az alkotás, ahol a feleség képzőművész, és hogy kisgyerekek vannak, és vajon hogyan tud ő érvényesülni alkotóművészként, anyaként, feleségként, tehát mind a kettő, tehát a válás is, és igazából az apa-lánya kapcsolat is, bárki bele tudja ebbe magát képzelni. Tehát, hogy miközben nézzük a filmet, az van bennünk, hogy de hát ez én is lehetek, ez velem is megtörténik. És szerintem ez az egyik kulcsa az északi filmeknek, hogy tényleg bárki számára átélhető, és hát a színészi játékok is egyébként fantasztikusak. Szóval...
1: Az érzelmi érték ugye Oscar díjat is nyert legutóbb.
5: Igen, és azt mondják, hogy ugye a Stellan Skarsgård, aki most volt 75 éves, hogy hát őt így ez a halhatatlanság felé vitte ez a film.
1: Visszatérve kicsit még a családra, az első regényed, a Szív utca is családi történet. Neked ez különösen kedves témád, a család?
5: Furcsa a szó összetétel a kedves téma, mert hogy igen, nekem is az első regényem egy családregény, ami női generációk, női sorsoknak a története. Hát nagyon sok fájdalom van ebben a történetben, és azt gondolom, hogy a családregényeknek valahogy elengedhetetlen része ez a fájdalom. Tehát nem csak a feldolgozatlanság miatt, hanem hát ez egy jó kérdés. Erről talán lehet, hogy hosszabban tudnék beszélni, de az biztos, hogy nehez. Tehát az olvasók jobban, a boldogtalanságban kevésbé tudunk osztozni, és a nehézségbe talán jobban magunkra ismerünk.
1: Ezeket akkor megfigyelhetjük a két északi filmben is, amiket ajánlottál. Holnap folytatjuk. Köszönöm szépen, Ági.
4: Közlekedés.
6: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 6. kerületben, a Podmanicki utcában befelé a Ferdinánd hídnál, illetve a Krisztina körúton a déli pályaudvar után a Maros utcába balra kanyarodó sávban. Torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól észak felé és a Margit hídnál déli irányban, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, a nyugati téri felüljárón befelé, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Tököli úton befelé a Kostérnél és tovább a Rákóczi úton, valamint a Kiskörúton az Asztóriánál mindkét irányban. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Nagykörúton a Blahalujza tér és az Üllői út közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörútnál, illetve a Váci úton befelé a Fóti úttól szakaszonként. Németh Luca, BKK Info.
1: Fél kilenc van, a rövid hírek következnek.
7: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Jelentős szakember hiány van a gyermekotthonokban. Benzinkutat talált el egy orosz drón Kijevben. Kellemes őszi idő várható, legfeljebb keleten fordulhat elő futózápor. Alulfinanszírozott a gyermekvédelem, rossz helyzetben vannak a gyermekotthonok, és nagy a szakember hiány az ágazatban, mondta a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság elnöke a Kossuth Rádió műsorában. Summer Orsolya a Felkelőben arról beszélt, a kormány 200 oldalos jelentésének célja, hogy a közvélemény is megismerhesse, milyen helyzetben van jelenleg a gyermekvédelem. Folytatja munkáját az országgyűlés, a képviselők ma új alkotmánybírókat választanak, döntenek az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényekről. Emellett tárgyalnak a dízel támogatásról, a dohánytermékek jövedéki adó emeléséről, a kancellári munkakör megszüntetéséről. Az alkotmánybírók pozíciójának betöltéséről szóló mai szavazáson azért nem vesz részt a Fidesz frakció, mert a kialakult helyzet szerintük illegitim, mondta az ellenzéki párt frakció vezetője a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Bóka János úgy fogalmazott, a bírák harmadát visszamenőleges jogalkotással távolították el tisztségéből. Hozzátette, túl vagyunk a Tisza kormány első 100 napján és a türelmi időszakon, most már számon lehet kérni a kampányban tett ígéreteket. Benzinkutat és raktár épületet talált el egy orosz drón Kijevben, egy ember megsebesült. Az ukrán hatóságok szerint az elmúlt hónapokban mintegy 300 benzinkutat vettek célba orosz drónokkal, főként Ukrajna frontvonalbeli régióiban, de az ukrán fővárosban sem a mostani az első eset. A hétvégén az ukrán-lengyel határon is kigyulladt egy töltőállomás. Lelőttek egy drónt Litvánia felett a NATO vadászgépei, jelentette be a balti állam elnöke. Gitanas Nauséda egyelőre csak annyit közölt, hogy a pilóta nélküli eszköz megsértette Litvánia légterét. A Litván Nemzeti Rádió úgy tudja, hogy a drón a szomszédos Fehér-Oroszországból érkezett és nyugat felé tartott, majd Litvánia középső részén a Kaunas-tó közelében lezuhant. Itthon kellemes őszi idő várható, sok napsütéssel, legfeljebb keleten fordulhat elő futózápor. Napközben 22-26 fok között alakul a hőmérséklet, este 13-20 fok várható, holnap napos idő lesz, majd pénteken várható újabb csapadék. Hírekkel 9 órakor jövünk legközelebb.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét 82.000 forint helyett, most 42.500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
9: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
10: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRME koncertjén. mreme.jegy.hu.
11: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
4: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: Fél kilenc múlt 5 perccel. Az elmúlt évtizedek egyik leggyengébb szőlő termésére számítanak idén a magyar gazdák. A rossz termés miatt nem feltétlenül drágul a bor, főként azért, mert a szőlő felvásárlási ára sem nőtt. Mielőtt azonban rátérünk a hazai állapotokra, hallgassák meg Sárközi Júlia beszámolóját az olasz fővárosból.
12: Az olasz bort ünnepelte a Rómában éppen a napokban rendezett kiállítás és vásár, a Vino Forum, mely a második legnagyobb olasz bor és gasztrofesztiválnak számít a veronai Vinitali mögött. Több mint 3000 címke sorakozott fel, 800 olasz pince, közel 20 000 termelő és 80 000 látogató. A téma viszont egy volt. Hogyan lehet ösztönzést adni az olaszországi borfogyasztásnak, amely évről évre csökken, főleg a fiatalok között? Pedig az olaszokról úgy tudni, hogy bortermelő ország, és az olasz asztalról nem hiányzik a jó bor. A Vino Forum vásárát a mezőgazdasági miniszter Francesco Lollobrigida nyitotta meg, a fesztivált kísérő zenével a háttérben. A bor gazdagságot teremt, munkahelyeket ad, és ezzel egy időben történelmünket és identitásunkat jelképezi és védi. Nekünk olaszoknak a bor a kiválóságot jelenti, és azért vagyunk itt, hogy emlékeztessünk. A bor számunkra életstílust jelent, és hagyományos táplálkozásunk része. A statisztikai hivatal adatai szerint az olaszoknak valamivel több mint fele, 54% borfogyasztónak vallja magát, ez fejenként 26 litert jelent évente. Közöttük van az is, aki naponta több mint fél litert iszik, de azok is, akik néha-néha egy pohárral fogyasztanak. Arányuk évente 0,5 százalékponttal csökken. A felmérések azt mutatják, hogy elsősorban a férfi fogyasztók aránya süllyed, és a fiataloké. Az Il Sole 24 Ore gazdasági napilap tömören úgy összegzett, hogy a borfogyasztás polarizálódott, vagyis egyre kevesebben isznak rendszeresen bort, de amikor a bor mellett döntenek, akkor odafigyelnek arra, mit öntenek a poharukba. Oscar Farinetti bortermelő, olasz gasztrókirály úgy látja, szemléletet kell váltani. Adjunk választ arra, miért csökkent 50 millió hektoliterrel az olasz bortermelés 4 év alatt. Talán el kellene gondolkodni azon, hogy nem túl drága az üvegbor. Megveszik-e, ha egy liter szűz olívaolaj 2-szeresébe, 3-szorosába, 4-szeresébe kerül az üvegbor? Az olaszországi kisboltokban és szupermarketekben nincsen hiány kínálatból, a bor szaküzletek száma is emelkedett az utolsó években, és akármerre megyünk Itáliában, minden régió és város saját borral büszkélkedik. Az éttermekben, az asztalokra a házi bor, a Vino della Casa kerül, szóval nehéz elhinni, hogy az olaszok ne innának bort, mégis a vörösbor termelés 25%-kal csökkent az utóbbi 20 év alatt, és 2013-tól a fehérbor átvette a vezető szerepet. Harmadik nevetőként a habzó Prosecco futott be, amelyet azonban inkább koktélokhoz használnak és exportra gyártják. Szicíliában nem isznak Proseccót, mikor ott van nekik a vörösboruk. Ami a fiatalokat illeti, a 18-24 év közötti korosztály nagy általánosságban kevesebb alkoholt fogyaszt. A fiatalok a bort az öregek italának tartják, meg kell fiatalítanunk, ezen kell dolgoznunk, talán narrációváltásra van szükség. 2019-ben az emberiség 30%-a tartotta károsnak az alkoholt, ma 2026-ban 65% tartja károsnak az alkoholfogyasztást, mondta Oscar Farinetti. Végül, ami a hazai borainkat illeti, az olaszországi piacon nem könnyű terepet szerezni, talán egyedül a franciák és a németek tudják meg vetni a lábukat, de a saját termékeikhez ragaszkodó olaszoknál a konkurenciának nincsen könnyű dolga.
1: Itt van a stúdióban Varga Máté, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának szakmaközi ügyekért felelős alelnöke. Jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt kívánok!
1: Sárközi Júlia kolléganőm beszámolójából kiderült, hogy az olaszoknál nehéz magyar borral labdába rúgni. Lenne egyáltalán mit exportálni? Milyen a szüret az idén?
13: Az idei évben valóban talán az elmúlt évek egyik legnehezebb szürete volt, illetve van folyamatban. A szüret egyébként a legtöbb borvidéken már a végéhez közeledik, sőt valahol már le is zárult, és sajnos azt kell mondjam, hogy termés mennyiség tekintetében hát körülbelül egy ilyen 50-60%-os termés mennyiség várható az elmúlt évekhez képest, viszont ami pozitív, hogy minőség tekintetében abszolút nem maradunk el az előző évektől, sőt nagyon koncentrált ízek, illatok jellemzőek a borokra.
1: Hogyan tudnak a gazdák ezzel együtt élni? Lesz, akinek Gazdasági nehézséget jelent ez a rossz szüret?
13: Biztos vagyok benne, sajnos amúgy sem tőkeerős állapotában érte ez a rossz évjárat a gazdatársadalmat. Ha kicsit kijebb tekintünk, a mezőgazdaság teljes vertikumára igaz ez, de a szőlőborágazatra feltétlenül. Ugye a Dunabor régiót, kunsági, hajósi, csongrádi borvidékeket május 1-én egy hatalmas fagykár érte, és ezt tetézte egy országos aszály, ami a 22 borvidék közül azt lehet mondani, hogy több mint 20-at érintett valamilyen szinten. Talán a nyugati országrész, illetve a felső magyarországi régiókat kevésbé, de ott is megjelent, a többi régiót pedig nagyon nagy mértékben, és hát ennek köszönhetően a gazdák sajnos nagyon nehéz helyzetbe kerültek, hiszen a szőlőfelvásárlási árak és a borárak egy amolyan gazdasági paradoxon szerűen nem emelkedtek egy ilyen alacsony termésmennyiség ellenére sem, hanem inkább stagnáltak, vagy bizonyos esetben még csökkentek is.
1: Ne feledkezzünk el az aranyszínű sárgaság szőlőbetegségről, hiszen az is ugyanúgy sújtja a gazdákat, mint az asszály, idén különösen.
13: Igen, a betegség az idén most már a 22. a Bükki borvidéken is igazoltan megjelent. Ez a betegség egy nagyon veszélyes kórokozó, ugye gyógyítani nem tudjuk, tehát védekezni tudunk ellene, úgyhogy megelőzzük a problémát a vektornak, a szaporító rovarnak, az amerikai szőlőkabócának a gyérítésével, illetve a betegtőkék eltávolításával. Viszont ami egy jó hír e tekintetben, hogy azért mediterrán országokban, Franciaországban látható, hogy ezzel a betegséggel megfelelő fitotechnikával és odafigyeléssel együtt lehet élni. Tehát egy plusz költséget jelent természetesen ez is a termelőknek, aminek abszolút nem örülünk, viszont megfelelő intézkedésekkel hangsúlyozom, hogy ezzel együtt lehet élni, de ehhez a hatóságoknak és a gazdáknak a közös akarata és felelőssége szükséges.
1: Feltételezem, hogy a gazdák fegyelmezettek ebben a kérdésben, de az aranyszínű sárgaság kiskertekben is megjelenhet, és onnan is terjedhet tovább. Ezt sikerül ellenőrizniük?
13: Igen, ez a feltételezés, ez mondhatjuk úgy is, hogy valóság, és itt szigorúan elkülöníteném a gazdákat, tehát akik valóban gazdálkodnak, és már a korábbi években is megtették a megfelelő intézkedéseket, illetve azokat a földtulajdonosokat, akik adott esetben, főleg zárt kerti övezetekben elhanyagolják a területeiket. A problémák nagyon-nagyon jelentős részét a felhagyott szőlőültetvények, vagy a kivágott, nem szakszerűen kivágott és újra sarjadó szőlőültetvények jelentik. Ezeknek a felszámolására hatalmas erőket mozgósít most az ország, mind a hegyközségek nemzeti tanácsa a hegybírói rendszeren keresztül, mind a kormányhivatalok, a nébik, földhivatalok, nagy energiákat fordítunk erre. Hatalmas feladat. Nem gondolnám, hogy egy-két éven belül véghez tudjuk vinni, de mindenképpen nekiálltunk, és biztos vagyok abban is, hogy elég jelentős közfelháborodást fog kiváltani, hiszen azok a termelők, akik vagy önhibájukon kívül, de sajnos a határban dolgozó termelőként én magam is látom, hogy sokszor nem önhibán kívül, hanem egyszerűen hanyagságból elhagyták ezeket a területeket. Őnekik most hirtelen ez egy nagyon nagy munkát jelent, de a közösség és az ágazat érdekében ezt mindenkinek meg kell tennie.
1: Van egyáltalán olyan szőlőfajta, amiből a szokásos mennyiség termett?
13: Hát ez egy nagyon jó kérdés, megmondom őszintén, hogy fajta statisztikákat még nem volt szerencsém nézni. Borvidék, illetve összesített statisztikáink vannak. Jelenleg a jelentések alapján nagyságrendileg 10 000 hektárról futott be szüreti jelentés, és olyan 6 tonna per hektár körüli termés átlaggal. A fajták tekintetében majd a szüret végeztével, illetve a jelentések beérkezésével tudunk pontosabb információkat biztosítani.
1: Mikor lesz vége a szüretnek? Ugye már alig van szőlőfajta a tőkéken.
13: Igen, a legtöbb borvidéken lezárult, vagy az utolsó ültetvények szedése van folyamatban. Információim szerint felső Magyarországon, tehát Mátra, Egerben még zajlik a szüret a végső fázisában, illetve hát ugye az egyik leghíresebb borvidékünk a Tokaji, ahol mindig egy kicsit a borok jellegéből adódóan később van a szüret, ott még a munka dandárjában vannak. Viszont a délebbi borvidékeken már le is zárult sok helyen.
1: Mivel magyarázható az, hogy nem drágább a szőlő, ha kevesebb van belőle?
13: Hát ez egy nagyon összetett kérdés, és megmondom őszintén, hogy ez megérne egy több órás beszélgetést, de alapvetően sajnos az ágazat egy folyamatosan csökkenő borfogyasztással áll szemben, amelyet a kereskedelem elég erősen ki is használ, és mivel a kereskedelemben nem nagyon szeretnének a versenyhelyzet miatt árat emelni, ebből kifolyólag a borászatok sem tudnak árat emelni, és sajnos ennek következménye ugye a lánc végén a termelő, a szőlőtermelő szintén nem tud magasabb árat kapni a termékért, a szőlőért. nagyon jó lenne ebből az ördögi körből, ami most már évek óta vagy évtizedek óta tart, kilábalni, és úgy gondolom, hogy itt az eredetvédelmi rendszerek, a hozzáadott érték, tehát a minőség növelésével, a brandérték növelésével tudnánk ezt megtenni, és a magyar fogyasztóknak a magyar borok felé mutatott tiszteletével talán egy kicsit előbbre tudnánk lépni, hogyha nem mindig csak azt néznénk egy termékben, hogy az most mennyibe is kerül.
1: A brandértéket figyelembe veszik a kereskedők?
13: Bizonyos szegmensekben igen, tehát például egy gasztró szegmensben mindenképpen, tehát hogyha egy borvidék ismertebb, elismertebb, egy pincészet ismertebb, jobban köztudatban van, természetesen ott ugye a gasztróban a szomeliéknek, pincéreknek könnyebb dolga van értékesíteni az ilyen borokat. A multiknál ott sajnos nagyon sok esetben az ár az, ami domináns, és hát megmondom őszintén, hogy sok esetben szégyenletes átadási árakon tudják a pincészetek átadni a termékeiket.
1: Mi a helyzet a magyar bor exportjával? Ugye hallottuk, hogy Olaszországban nem nagyon rúg labdába a magyar bor, de hol rúghat labdába?
13: Hogyha egy pillanatra kitérhetek, szerencsére itt Magyarországon sem nagyon rúg labdába az olasz bor. Tehát az elmúlt időben részben a hegyközségi intézkedéseknek, részben a magyarországi termelésnek köszönhetően az import igazándiból egy választékbővítés szintjére került, ami azt jelenti, hogy elérhetők a világ minden tájáról borok, de a borértékesítésnek több mint 90%-át magyar borok adják. És visszatérve a kérdésére, a magyar borok exportpiacai jellemzően Szlovákia, Csehország, Németország, ami a lédig borokat jelenti. A borexportunk egyébként közel akkora, mint a belföldi borfogyasztásunk, tehát közel 50%, amit én az elmúlt években egy nagyon pozitív dolognak véltem felfedezni. Az idei év az lehet, hogy sajnos egy törést fog a termés mennyiség miatt hozni ebben, de aztán reméljük, hogy majd egy mostanában sokat emlegetett felpattanással sikerül visszatérni az eredeti pozíciókba. A palackos borok piacán pedig feltörekvőben van Románia például, de a magyar palackos borok eljutnak a tengeren túlra is nyugati, keleti irányban, tehát akár Japán, akár Egyesült Államok, Kanada szintjére gondolok. A skandináv országok is egy potenciális piac. Itt ami feladatunk lenne, hogy a magasabb hozzáadott értékű borok exportjára próbáljuk a hangsúlyt helyezni, nem pedig az alapanyag exportra.
1: Mi a helyzet a marketinggel, mert nyilván az export nagy mértékben függ attól.
13: A bormarketing az elmúlt időszakban túlnyomó részt a hazai piacokra hangsúlyozódott, bár óhatatlan, illetve kétségtelen, hogy voltak nemzetközi szerepléseink is. Én úgy gondolom, hogy az egész magyar bormarketinget, bár részben a HNT is végezte, de ugye ez egy jóval kisebb promóciós projekt volt, mint az egyéb kormányzati forrásokból ellátott marketing. Én úgy gondolom, hogy ezt az egész tevékenységet új alapokra kellene helyezni, és a hatékonyságát jelentősen növelni kellene. A szakma egyetértésével nagyon nagy feladat áll ebbe előttünk, és óhatatlan, tehát marketing nélkül manapság nem lehet bort értékesíteni, bár ugye a mondás azt tartja, hogy a jó bornak nem kell cégér, de valahogy a 21. században ez a mondás, ez már nem biztos, hogy teljes mértékben igaz.
1: Nem lehet elmenni amellett, hogy sokan tartják már ártalmasnak az alkoholfogyasztást, és ezért megjelentek az alkoholmentes borok. Tudna beszélni arról, hogy hogyan képzeljük el, hogyan lesz alkoholmentes egy bor?
13: Egy bor alkoholmentességét alapvetően, tehát egy normál, hagyományos alkoholos borból kell elképzelni. Ugye van 2-3 olyan technológiai eljárás, amellyel ki tudjuk vonni a borból az alkoholtartalmat, és így vagy egy csökkentett alkoholtartalmú, vagy pedig egy alkoholmentesített bort kapunk. Ezeknek a termékeknek most a divatja felfutóban van, de összességében jelenleg még egy nagyon kis százalékot képeznek a teljes borszegmensben.
1: Lehet ennek nagyobb jövője? Lehet erre ráállni?
13: Lehetséges, mindenképpen látom benne a perspektívát, de azért vannak elgondolkodtató kérdések is, például mindennek a biológiai lábnyoma, tehát hogy verejtékes munkával, sok energiabefektetéssel elkészítünk egy alkoholos terméket, majd ezt követően kivesszük belőle az alkoholt, ami szintén egy nagy energiabefektetés, és kapunk egy alkoholmentesített italt, aminek nyilván megvan a maga helye a piacon. A fogyasztási értéke az szerintem fogyasztótól függ, akár csak bármely más terméké. Egy érdekes kérdés, hogy merre irányul majd a jövő. Biztos, hogy még van benne potenciál, arra nem gondolnék, hogy teljes mértékben ki fogja szorítani a hagyományos borokat a piacról.
1: Varga Máténak, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának szakmaközi ügyekért felelős alelnökének köszönöm a beszélgetést.
13: Köszönöm szépen én is.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
14: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Több tízezres tömeg jelent meg egyik napról a másikra az Afrika északi csücskébe beékelődött Ceuta városában július végén. A Spanyolországhoz tartozó városnál alig egy nap alatt több mint 50 ezer menekült lépte át az Európai Unió külső határát, legtöbben átúztak a tengeren. Az akkori válság rámutat az EU sebezhetőségére is, na meg az esetleges támadások sokszínűségére. Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértőt először arról kérdeztem, hogy meg lehet-e mondani, hogy spontán menekült hullám vagy hibrid hadviselés áll le a történtek mögött?
15: Szinte lehetetlen, tehát azt kell látni, hogy 8,2 milliárd emberből majd 6 milliárdnak ott a zsebében az okostelefon, internet kapcsolattal, tehát nagyjából mindenki össze tudja hasonlítani, hogy milyen életfeltételeket kíván az a hely, ahol éppen él, és milyen lehetőségek vannak, ez gyakran sokkal rózsaszínűbb ez a kép, mint a valóság, mondjuk itt Európában. Tehát minden évben rengetegen indulnak el, nem csak Európa felé, az Amerika Egyesült Államok felé, Ausztrália irányába, Kanadába, stb. Nyilván ezt ki lehet használni. Törökország is szokta használni a nála lévő egyes források szerint közel 3 millió bevándorlót, akiknek a döntő többsége szeretne tovább jutni Európába. Marokkó is szokta vele zsarolni, nem csak Spanyolországot, hanem általában véve Európát is.
1: Mire használják a menekülteket?
15: Hát például az egy bevett dolog, hogy különféle pénzügyi forrásokat próbálnak a menekültek ellátására még megszerezni ezek a kormányok, ami való reális is, hiszen Európa sokkal gazdagabb, mint ők, tehát szoktam volt mindig mondani, hogy 2015-ben Európát az EU-t majdnem bedöntötte 1,1 millió ember, aki bemenetelt egészen Németországig. Törökország milliókat kezel Szíriából, Líbiából, Irakból és számos más közel-keleti országból. A legnagyobb probléma itt az volt, hogy Európa erre nem adott pénzt. Miért várjuk el mi, mint EU 500 millió lakossal és elképesztő 20 ezer milliárdos GDP-vel, hogy ezt az egész problémát oldják meg a törökök, 75 millióan tört annyi pénzből. Tehát, hogy mindenki igyekszik önző lenni ezen a téren, a törökök is, néha Libanon is, tehát nagyon sokszor ezek az úgynevezett tranzitországok igyekeznek extra pénzforrásokat beszedni a menekültek ellátása. Az már más kérdés, hogy tényleg arra fordítják-e, mert sajnos az is gyakran kiszokott derülni, a fenét elsikasztották, tehát sajnos ilyen is van.
1: Ezek az országok tehát, ahol várakoznak a menekültek arra, hogy Európába jussanak, lehet azt tudni, hogy mennyien?
15: Hát ezt nehéz megmondani, hogy az ENSZ-nek a menekültügyi főbiztossága készíti ilyen statisztikákat. 2026-ban jelentek meg a 25-ös adatok, azok alapján kb. 120 millió ember van úton. Viszont ebből a 120 millióból közel 70 millió még a saját hazáján belül belső menekült, tehát 50 millió az, aki határt lépett. Van egy csomó, aki nem Európába tart, például az a közel 4,5-5 millió, akik Venezuelából menekültek el, akik a döntő többségük az a szomszédos országokban van, és csak egy relatíve kis részük akar egyáltalán az Egyesült Államokba menni. Nagyságrendileg egy olyan 10 millió emberről beszélhetünk, ami egy irgalmatlan nagy szám. Nyilván Európa nem szeretné, annál is inkább, hiszen ezeknek a döntő többsége olyan térségekből érkezik, közel és közép-kelet, szubszaharai Afrika, ahol radikális vallási mozgalmak, iszlamista terrorszervezetek is tevékenykednek, és nagyon nehéz kiszűrni, hogy ki az, aki tényleg menekült, aki a borzalmak elől indult el egy jobb életreményben, és ki az, aki mondjuk azért érkezett, hogy radikális tanokat terjesszen, ad abszurdum terrortámadást kövessen el. Tehát a kockázat itt relatíve nagy.
1: Nem véletlenül általános vélemény az, hogy még az EU határain kívül kellene kezelni a menekült helyzetet. Valamilyen harmadik országban, vagy a menekültek eredeti hazájában, de ugye ön is említette, hogy nem mindig arra költik el a pénzt, amire kapják ezek az országok. Hogyan lehet ezt az ellentmondást feloldani?
15: Hát van arra több példa, amikor maga az Európai Unió üzemeltett táborokat még Afrikában, Ugye itt meg kell adni a lehetőséget arra, hogy aki tényleg dolgozni akar, ad abszurdum rendelkezik, megfelelő képzettség, az be is jusson. Annál is inkább, mert ugye maga Európa, az Európai Unió egyik legnagyobb probléma az, hogy a népesség öregszik és fogy. Tehát képzett munkaerőre alapvetően szükség van, a legnagyobb probléma nagyon gyakran az, hogy olyan térségekből érkeznek ezek a szerencsétlenek, ahol nincsen rendes oktatás, ahol nem fér hozzá a gyerekek, a fiatal felnőttek egy része az oktatáshoz, tehát nem feltétlenül azok érkeznek, akiknek Európának szüksége van. Ugye az amerikaiak, ausztrálok, Új-Zéland, de sokkal ügyesebben csinálja, más egyébként a földrajzi helyzet is messzebbről jönnek, jobban védhető szigetországként Ausztrália vagy Új-Zéland, ők igyekeznek kiszedni ebből a hatalmas tömegből azokat, akikre szükségük van, és ugye Ausztrália is, például Indonéz, meg egyéb szigeteken végzi ezt a munkát. Tehát Európának van néhány példa, amit el lehetne tanulni másoktól, viszont ezek nem feltétlen a leghumánusabb megoldások. Itt a, mondjuk úgy, hogy mindenki szeretnénk segíteni, de ha mindenkit befogadunk, akkor itt is az lenne, ami elől ezek az emberek elmenekültek. Tehát itt meg kell találni egy kényes egyensúly mentén azt a fajta szigorúságot, ami jobban tudná garantálni az európai állampolgárok biztonságát, mert alapvetően Európának, az EU-nak arra kellene jobban vigyázni azokra, akik már bent vannak, akik a saját állampolgárai.
1: Lát az Unióban erre törekvést, ennek a megoldására, és sikeres ez a törekvés?
15: Hát itt ugye az a legnagyobb probléma, hogy nem igazán van sokszor egységes európai fellépés. Minden országnak más az érdeke, másban gondolkodnak a spanyolok, másban gondolkodnak a németek, mást akarnak a franciák. Ráadásul az sem mindegy, hogy melyik országot milyen politikai irányzat vezeti, ugye a szélső jobb, a jobb oldal általában sokkal jobban szeret a migránsokkal riogatni, a bal oldal inkább az általuk nyújtott, mondjuk úgy lehetőségeket, munkaerő, stb. Igyekszik felnagyítani, tehát nagyon gyakran az országok közötti együttműködést az is fékezi, hogy itt éppen erősen balos kormány van a szomszédban, meg erősen jobbos. Az jól látszik, hogy az európai társadalom egy határozottabb fellépést várna el, ezért van óriási reneszánsz azoknak a szélső jobboldali pártoknak, akikről sokáig azt hittük a második világháború után, hogy többet már nem találkozunk velük.
1: Ahogy például az AFD most Vox,
15: a franciáknál a Nemzeti Front, tehát hogy számos példa, vagy hát a briteknél most a Reform UK, és a Reform UK-nál már vannak sokkal radikálisabb szélsőjobbos pártok az Egyesült Királyságban, tehát ez mindenhol nagyon komoly társadalmi feszültségeket gerjeszt Európában.
1: Mit lehet előre látni a menekült helyzetben a közeljövőben, vagy egy éven belül?
15: Hát ezt nehéz megmondani. Ugye az biztos, hogy azok az úgynevezett tolófaktorok, tehát amik arra kényszerítik az embereket, hogy elhagyják a lakhelyüket, klímaváltozás, hát idén nyáron, ugye ezt mi is megtapasztaltuk itt Európában, népességrobbanás, különösen szubszaharai Afrikában, polgárháborúk, fegyveres konfliktusok, ez gyakorlatilag Európa körül mindenhol, tehát az egyik legtöbb menekült, akit az ENSZ regisztrált, az több mint 4,5 millió ukrán menekült van jelenleg az ENSZ-nél regisztrálva. Tehát ezek a konfliktusok, ezek a tolófaktorok, ezek nem fognak mérséklődni. Tehát valószínűleg még több ember fog elindulni, és még egyszer, mindenki tudja, vagy tudni véli, hogy Európával mennyivel jobb élni, tehát valószínűleg többen szeretnének idejönni. Az, hogy ez hogy sikerül lemenedzselni, hogy sikerül ennek gátat vetni, mennyi embert fogadunk be Európában, az meg egy másik kérdés.
1: 9 óra lesz 1 perc múlva. A mai felkelőben foglalkoztunk azzal, hogy előkészítő üléssel elindult a bírósági eljárás a lombkorona nélküli lombkorona sétányt létrehozó polgármester ügyében. Arról is beszéltünk, hogy mély repülésben van az építőipar a KSH friss adatai szerint, de optimisták az építési vállalkozók országos szakszövetségénél. És irányt mutatott Köccsén Orbán Viktor, de milyen eszközzel áll irányba a Fidesz? Bóka Jánost kérdeztem. A mai műsorban a technikai munkatársak Síje Gábor, Seres Bea és Dancsó Mária, a gyártásvezető Hörcsöki Nóra, az ügyeletes riporter Hegedűs Katalin volt, a szerkesztő pedig Király István Dániel. Én 60-i Tóth Erika vagyok. Viszont hallásra!
14: Sport Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
16: Jó napot kívánok, Süveges Gergő vagyok. Mérgező vagy allergiát okozó növények, akár egy óvoda udvarán is. Az Országos Népmese Konferencia kapcsán pedig arról beszélünk, mit ad a népmese, az élőszavas mesélés és az emberi jelenlét a gondolkodáshoz, a tanuláshoz és a közösséghez. A szerkesztő Herceg Tibor, SMS számunk 0630 9666. Ott vagyunk a Viberen is, Kossuth Rádió néven. Várom Önöket.
7: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garam és Zsuzsa. A kegyelmi ügy a gyermekvédelem kirívó eseteire hívja fel a figyelmet. NATO vadászgépek lőttek le egy orosz drónt Litvánia felett, és napos őszi idő lesz 22-26 fokkal. Alulfinanszírozott a gyermekvédelem, rossz helyzetben vannak a gyermekotthonok, és nagy a szakember hiány az ágazatban, mondta a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Summer Orsolya a Felkelőben arról is beszélt, hogy a kegyelmi ügy egy súlyos jelzés volt arra, hogy milyen kirívó esetek történtek a gyermekvédelemben. Hozzátette, vannak arra utaló jelek, hogy a bicskei ügy nem csak mulasztás, hanem tudatos visszaélés volt, akár Balogh Zoltán felelőssége is felmerülhet, ha a bizottság bűncselekményt állapít meg, feljelentést kell tennie. Most először nem lesz napirend előtti felszólalása a miniszterelnöknek a parlamentben, Magyar Péter ezt reggel közölte Facebook oldalán. Azért döntött így, mert tegnap, miközben a gyermekek bántalmazásáról és éheztetéséről beszélt az országgyűlésben, az ellenzéki képviselők rajzoltak, nevetgéltek, olvastak. Az országgyűlésben a képviselők ma új alkotmánybírókat választanak, döntenek az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti leváltásáról szóló törvényekről. Emellett tárgyalnak a dízel támogatásról, a dohánytermékek jövedéki emeléséről is. Az alkotmánybírók pozíciójának betöltéséről szóló mai szavazáson azért nem vesz részt a Fidesz frakció, mert a kialakult helyzet szerintük illegitim, mondta az ellenzéki párt frakció vezetője a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Bóka János úgy fogalmazott, a bírák harmadát visszamenőleges jogalkotással távolították el tisztségéből. A hormuzi szoros helyzete és az orosz olajfinomítók elleni támadások is felhajtják a kőolaj világpiaci árát, amely a napokban ismét átlépte a hordonkénti 100 dollárt. Erről beszélt a Magyar Külügyi Intézet kutatója, ugyancsak a Kossuth Rádióban. Kovács Máté elmondta, hogy a nyár végén megnövő igény is emeli a költségeket, de Donald Trump amerikai elnök bizakodó nyilatkozatai és Kína piaci igényének csökkentése árstabilizáló helyzetet teremt. Benzinkutat és raktár épületet talált el egy orosz drón Kijevben, egy ember megsebesült. Az ukrán hatóságok szerint az elmúlt hónapokban mintegy 300 benzinkutat vettek célba orosz drónokkal, főként Ukrajna frontvonalbeli régióiban, de az ukrán fővárosban sem a mostani az első eset. A hétvégén az ukrán-lengyel határon is kigyulladt egy töltőállomás. Lelőttek egy drónt Litvánia felett, a NATO vadászgépei, jelentette be a balti állam elnöke. Gitanas Nauséda egyelőre csak annyit közölt, hogy a pilóta nélküli eszközt megsértette Litvánia légterét. A Litván Nemzeti Rádió úgy tudja, hogy a drón a szomszédos Fehér-Oroszországból érkezett és nyugat felé tartott, majd Litvánia középső részén, a Kaunasító közelében zuhant le. Itthon kellemes őszi idő várható, sok napsütéssel, legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futózápor, napközben 22-26, este 13-20 fok várható, holnap napos idő lesz, majd pénteken várható újabb csapadék. Hírekkel 10 órakor jövünk legközelebb.
14: Műsorajánló.
4: A Föld marad, de meddig van rajta élet? Életbe vágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban.
14: Műsorajánlót hallottak.
4: Napközben. Napközben.
14: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
16: Jó napot kívánok, ez a Napközben, 5 perc elmúlt 9 óra, Süveges Gergő vagyok. Mérgező vagy allergiát okozó növények egy óvoda udvarán is lehetnek úgy, hogy az ott dolgozók nem tudnak a veszélyről. Mely növényeket kellene felismerni, ki felel az óvodakert biztonságáért, és mit kell tenni, ha egy gyerek megkóstol valamit?
17: 6-7 növényt tártak föl jelenleg, amely ha a gyermek megkóstolja, akkor veszélyes számára.
18: És hány óvodában?
17: 5 óvodában. Az ellenőrzés mellett természetesen nagyon fontos, hogy a gyermekeket is tájékoztassuk ezekről. Naponta elhangzik, hogy ne törd le, ne bántsd a növényt, és ne kóstold meg.
16: Aztán mit jelent embernek maradni egy olyan világban, ahol a mesterséges intelligencia már történeteket is ír? Az Országos Népmese Konferencia azt vizsgálja, mit ad a népmese, az élőszavas mesélés és az emberi jelenlét a gondolkodáshoz, a tanuláshoz és a közösséghez.
19: A fejlődés általában egy kulcs szó ezekben a történetekben, hogy a hős milyen utat jár be. Napi problémákhoz, a mai kor élethelyzeteihez köthető ősi tanításoknak a tulajdonképpen szórakoztató formában történő átadása.
16: Kezdődik tehát a Napközben, 6 perc elmúlt 9 óra. Ki gondolná, hogy az óvodák udvarán számos olyan növény teremhet, amely mérgező. Ilyen növényekkel, virágokkal tele vannak egyébként a játszóterek és a parkok is, meg hát az óvodákban sem a mérgező növények a legveszélyesebbek, hanem például a mászókáról való leesés. A természet megismerésére sok óvodai program létezik, Nagy Margit riportja.
20: Róza, mit kellett csinálni ezzel a kis kerttel?
21: Fölásni a kertet, elvetni a magot, visszatenni a földet, és utána meglocsolni. Uh-huh.
20: Mi volt még a teendő? Hogy gondoztátok ezt a pici kertet?
21: Kiszedtük a gazakat.
22: Kiskunhalason már évekkel ezelőtt kertészkedtek az óvisok, megismerve azokat a haszonnövényeket, amelyeket azután uzsonnára meg is ettek. Az intézmények udvara azonban nem csak haszonnövényeknek ad otthont. Csupor Dezső gyógynövénykutatóval, a Szegedi Klinikai Központ Gyógyszerészeti Intézet vezető egyetemi tanárával az egyik szegedi óvoda kerítésén kívül mást is találtunk.
23: Találtam pár olyan növényt kívül, ami kifejezetten veszélyes lehet, ilyen például hortenzia, ilyen például peónia, hóbogyó. Ezek mind olyan helyen vannak a kerítés mellett, vagy az udvar közepén, ami a gyerekek számára könnyen elérhető. Vagy láttam fekete űrmöt, ami mondjuk kevésbé veszélyes, de az inkább az allergizáló hatása miatt kérdéses.
20: Ezek az óvoda területén vannak?
23: Ezek az óvoda területén vannak, igen. Olyan növény, az pont a kerítésből nő ki, ami kívülről és belülről is elérhető, ez a hóbogyó, ez egy mérgező növény. A gyerekek számára egy ilyen fehér bogyó vonzó lehet. Sokszor megkapom azt, hogy miért kell ezzel foglalkozni, hiszen a gyerekek nem eszik meg ezeket a növényeket. Hát valóban a legtöbb gyerek nem eszi meg, de néha viszont van, aki megeszi, és akkor ebből van a baj.
20: Nem csak magyarországi probléma ez, hanem a világ bármely táján is előforduló gond.
23: Igen, és sokkal gyakoribb az, amikor nem lesz belőle igazi mérgezés, viszont bekerül a gyerek akár otthonról, akár az óvodából, hogy megvett valamilyen növényt. És akkor engem keresnek meg az orvosok, hogy most mi a teendő. Hát ilyenkor azt szoktam kérdezni, de mennyit evett meg? Nyilván tudom, hogy a válasz az, hogy nem tudjuk, és akkor jön a következő kérdés, hogy most esetleg indokoltan még akár a gyomrát is kimosni. És azt gondolom, hogy ezeket a dilemmákat lehetne megelőzni azzal, hogyha egyáltalán nem lennének olyan növények, amik veszélyesek.
22: Ezután ellátogattunk Bartáné Tóth Máriához, a szegedi önkormányzati óvodák igazgatójához, aki elmondta, szerencsére nem gyakori az udvari növények elfogyasztásából adódó mérgezés.
17: Pályám során 10 évente kétszer biztosan találkoztam ilyen esettel. Rendszeresen ellenőriztetjük a fákat és a növényeket. Itt van nekem a táblázatban, hogy ezt a növényt el kell távolítani. Ha nem kell eltávolítani, akkor meg kell metszeni, hogy a gyermekek magassága fölé emelkedjen, vagy a termést nem kell megvárni, és előre kell metszeni.
22: Tudna néhány példát mondani ebből a táblázatból? Nézzük, hogy hol találtak oda nem való növény.
17: Tarka levelű japán babér som. Ez például eltávolításra javasolja a szakértő. 6-7 növényt tártak föl jelenleg, amely ha a gyermek megkóstolja, akkor veszélyes számára.
20: És hány óvodában?
17: 5 óvodában. Minden évben mi ezt felülvizsgáljuk. Az ellenőrzés mellett természetesen nagyon fontos, hogy a gyermekeket is tájékoztassuk ezekről. Az életkori sajátosságok állapotnak megfelelően naponta elhangzik, hogy ne törd le, ne bántsd a növényt, és ne kóstold meg.
22: Vajon 3-4-5-6 éves gyerektől elvárható-e az, hogy a fehérbogyót, vagy ezeket a színes növényeket, amelyek ugye ott kínálják magukat, hogy kóstolj meg, szóval, hogy ezeket ne kóstolják meg.
17: Elvárható egy bizonyos idő után, hogy a gyermekek ezeket a szabályokat betartsák. Hát a stabil szokás és szabályrendszer képes megóvni a gyermekeket egy adott veszélyes helyzetől. Természetesen az óvodás gyermekekre jellemző a kíváncsiság. Az óvoda pedagógusoknak kötelességük, hogy beszélgessenek a veszélyes növényekről. Nagy csoportban ez különösen hangsúlyt kap, de már kis csoportban is játékosan, akár bábokkal megismertetjük a gyerekekkel a veszélyes növényeket. Hozzáteszem, mégis előfordult a szakmámban többször, hogy megkóstolták a mérgező növényeket, de nem mondanám gyakorinak, de természetesen, ha egyszer-kétszer fordul elő 10 évente, akkor is sok, mert a gyermekek egészségéről van szó.
22: Van egy kezdeményezés, a Szegedi Tudomány Egyetem gyógynövény kutatással foglalkozó

0: veszélyre számítani. Májusban több várpalotai óvodást vittek kórházba, miután narcisszhagymát ettek az óvoda udvarán. Itt van velünk a vonalban Csupor Dezső, a Magyar Gyógyszerész Tudományi Társaság gyógynövény szakosztályának elnöke. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Ön Szegeden a lakóhelyén indított egy kezdeményezést, hogy mérjék fel az óvodák udvarában, hogy milyen veszélyesebb hatású növények vannak. Hol tart ez a munka?
1: Ez még a kezdetén tart, de nagyon örülök, hogy erre fogadó készség van itt a helyi óvodák vezetői részéről. És igazából az volt ennek az egésznek a kiinduló pontja, hogy pont 20 évvel ezelőtt készült egy hasonló munka Budapesten, ott 8.-9. kerületi óvodákat mértek fel a kollégáim, és mindegyik óvodában, tehát kivétel nélkül mindegyik óvodának az udvarán találtak annak idején mérgező növényt, és 20%-ban súlyosan, komolyan mérgező növényt is találtak az óvoda udvarokon, minket meg az érdekelt, hogy vajon 20 év alatt változik ez a helyzet. Nyilván nem ugyanott végeznénk ezt a felmérést, de érdekes lehet, hogy ebben a témában merre halad a világ.
0: Ugye, amikor mérgező növényről beszélünk, akkor hajlamosak vagyunk valami egzotikusra gondolni, de hát egyáltalán nem kell, hogy egzotikus legyen ahhoz, hogy mérgező legyen.
1: Nem, sőt, tehát sokszor azt gondolják az emberek, hogy hát ez csak egy dísznövény, hát mindenhol van, akkor miért lenne mérgező? Valóban a növények egy része úgy mérgező, hogy mindenhol ott van. A probléma akkor történik, amikor egy gyereknek valamiért kedve támad megkóstolni. Például ilyen mondjuk a hortenzia, az nagyon sok helyen megtalálható, vagy az aranyeső. Ezek szép dísznövények, nincs is vagyok semmi gond, egész addig, amíg kisgyerekek ezt meg nem kóstolják.
0: Melyik része veszélyes?
1: Hát általában ezeknek a mérgező növényeknek nagyon sokszor mindegyik része, de a gyerekek számára azok a részek vonzók, amik valamiért érdekesek, tehát színesek, a bogyókat, azokat nagyon szeretik. Például a tiszafának van a jellegzetes piros bogyója, azt nagyon gyakran megkóstolják. Volt Magyarországon egy felmérés, ami 2012 és 25 között mérte fel a növényi mérgezéseket, és például a tiszafa az a leggyakoribb mérgezést okozó növény, és erről tudni kell, hogy ez igen súlyos mérgezéseket okozhat. És ott konkrétan az a vonzó piros bogyó az, ami csábító, de ugyanígy a hóbogyó, ami egy kevésbé mérgező növény, ott is a vonzó fehér bogyó szokta gyerekeket oda vonzani.
0: Ez a felmérés alapvetően az óvodákra vonatkozik, az iskolák kevésbé veszélyeztetettek, mármint hogy az iskolás gyerekek?
1: Hát az életkori különbségek miatt igen, tehát egy óvodás gyerek szeret, vagy hát nem mindegyik, de életkortól függően nyilván gyakrabban fordul elő, hogy a számára vonzó dolgokat a szájába teszi egy iskolás gyerek, mert ez már kevésbé vonzó. De egyébként az egész probléma, amiről beszélünk, ez nem az óvodákra vonatkozik, hiszen otthon, az udvarokon is vannak növények, és ott se ártana tudni, hogy mi az, ami mondjuk egy 3-4 éves gyerekre veszélyes lehet. És félreértés ne essék, tehát nem azt szeretnénk, és semmilyen cél nincs, hogy most valamilyen növényeket ki kellene írtani. Egyszerűen vannak olyan növények, ami bizonyos életkorú gyerekek környezetében jó, ha nincsenek ott, mert akkor az ilyen véletlen mérgezéseket meg lehet előzni.
0: Tulajdonképpen a felmérésnek mi a célja? Tájékoztatás, a óvodapedagógusok tájékoztatása, vagy az intézmények tájékoztatása, a szülők tájékoztatása, figyelemfelkeltés, szóval rendben felmérik, és aztán mi történik?
1: Az eredeti cél az nagyjából ez volt, de aztán most már kinőtt ebből egy olyan ötlet, hogy jó lenne egy szakmai alapokon nyugvó ajánlást is előkészíteni, pontosabban ennek a hátterét. Egy olyan ajánlást, ami arról szólna, hogy mik azok a növények, amiket akár a mérgező, akár az allergizáló hatása miatt célszerű a gyerekektől távol tartani, és nem csak ezeket a toxikológiai szempontokat érvényesítenék, hanem azt is, ami a kertészeti szempont, hogy akkor mi az, ami mondjuk Magyarországon jól megél, jól terem, tehát mindezeket a különböző szempontokat egy szempontrendszerbe összegyúrni, mert ilyen ajánlás nagyon sok országban van. Magyarországon az utóbbi években én ilyet nem ismerek, és szerintem ez mindenkinek hasznára lenne, nem csak az óvodáknak, hanem akár még a szülőknek is.
0: Csupor Dezső, a Magyar Gyógyszerész Tudományi Társaság gyógynövény szakosztályának elnöke van velünk telefonon, legyen kedves, maradjon is. Kedves hallgatóink, az önök tapasztalatait is szívesen fogadom. 0630 9666 az SMS számunk, Viberen is ott vagyunk, Kossuth Rádió név alatt. Van-e tapasztalatuk óvodák, vagy akár kisiskolások udvarán lévő növényekről, amelyek akár

0: veszélyesek is lehetnek. A stúdióban itt van velünk dr. Magyar Donát, aerobiológus, egészségügyi szakértő, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ munkatársa. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Önről, önnel kevésbé a mérgező növényekről szeretnék eszmét cserélni, inkább az allergizáló növényekről, mert hogy ezek is itt vannak a környezetünkben, nem csak az óvodák meg az iskolák udvarán, hanem az utcéleken is. Sokszor úgy beszélünk ezekről a növényekről, mintha csak a lenyelés vagy a megkóstolás lenne a probléma, de hát pontosan tudjuk, hogy a pollenek is hatással vannak ránk.
1: Így van, természetesen ezek közt is vannak veszélyesek, kevésbé veszélyesek, erősen allergének, kevésbé allergén növények. Hogy mondjak egy viszonylag drámai példát, jó pár évvel ezelőtt történt Szentsenem Magyarországon, Új-Mexikóban, hogy egy kisgyerek labdázott, berúgta a labdát egy virginiai boróka bokorba, amely éppen virágzott, beszaladt a kisgyerek, és ott a nagy mennyiségű belélegzett pollentől úgynevezett anafilaxiás sokkot kapott, ami végzetes volt a számára. Akkor ott azon a területen betiltották ennek a növénynek a köztéri alkalmazását. Büntetés is, pénzbírság járt azért, hogyha valaki ezt a növényt ülteti. Azóta ilyen irányú szabályozások többfelé a világban elkezdődtek, nálunk is. Mi ezt a kertész szakmával folyamatosan egyeztetjük, hogy ez ne egy váratlan, előre ki nem számítható változás legyen ennek az ágazatnak a számára, és ennek részeként már gyógyhelyeken is alkalmazzuk ezt az elvet, és most szeretnénk az óvodákra, tanintézmények udvaraira is kiterjeszteni.
0: A kiterjesztés az mit jelent? Ajánlásokat fogalmaznak meg, vagy hát tiltásokat fogalmaznak meg? Gondolom, hogy nem, önök nem hatóság talán, tehát hogy tiltásokat nehezen tudnak megfogalmazni. Szóval ez tájékoztatás, vagy annál több?
1: Hát különböző módszerekkel lehet egy ilyen elvet érvényesíteni. Ugye léteznek a rendeleti szabályozások, ezek lehetnek önkormányzati rendeletek, iskolák, óvodák esetében a szervezeti működési szabályzat részei lehetnek, általános egészségvédelmi jogszabályok alapján maga a hatóság is ellenőrizheti egyébként, hogy van-e valamilyen egészségveszélyeztető tényező az udvarban. Hát, mint említettem, gyógyhelyeknél erre most már egy jogszabály is létezik, tehát azok, akik gyógyhelyi akarják nyilvánítatni a település, mert településrészt nekik a pályázatukban már ezt fel kell tüntetniük, és akkor csak akkor kapják meg a hivatalos engedélyt. Természetesen bárki számára lehetőség van, hogy ellenőrizze az allergén növények listáját, amely a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján kint van. Most már több mint 1200 növényre vonatkozóan. Hogy
0: gondolom, ez a lista bővül.
1: És folyamatosan bővül, mert folyamatosan jönnek be az új növények.
0: Van olyan növény, amely problémamentes? Tehát, hogy amelyik nem mérgező az allergén, amelyik nem allergén a szúr, tehát, hogy van-e olyan, amelyik teljesen veszélytelen?
1: Nagyon sok olyan növény van, amelyek semmilyen egészségi kockázata nincsen. Ezeket is föltüntetjük, és fontos is, hogy alternatívákat ajánljunk. Ezzel védjük a növények sokféleségét, biodiverzitását is. Tehát nem arról van szó, hogy annyira beszűkítjük a választékot, hogy aztán ne lehessen mit ültetni.
0: Hogyan érdemes egy óvoda udvarára, én azért a kisiskolásokra is kiterjeszteném, mert a 7 éves szerintem ugyanúgy megkóstolja a pirosbogyót, mint a 4 éves. Szóval hogyan lehet, milyen ajánlásokat érdemes megfogalmazni, hogyan választanak növényt?
1: Hát először is ugye ez a két fontos szempont, hogy allergén és mérgező növény, ezeket a szempontokat Csupor Dezső professzorral együtt fogjuk kidolgozni. Ebből készül majd ez az ajánlás. Illetve hát németországi alapokat is figyelembe véve, ott például azt is számításba veszik, hogy hol helyezkedik el a növény. Tehát, hogy egyáltalán elérhető a gyerekek számára, milyen magas a növény, hozzáférhető-e, illetve hát olyanokra is figyelnünk kell, például, hogy mennyire hasonlít egy ehető növényre. Pár éve kezdett el nálunk is terjedni a sétányrózsa, a lantána, amelynek megtévesztésig hasonlít a termése a szederre, és még a felnőttek is összetéveszthetik, és rendkívül mérgező. Tehát az ilyen növényeket azért még a felnőtteknek is érdemes felismerniük.
0: A Csupor Dezsőt szólítom meg ismét, aki itt van velünk telefonon, Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság gyógynövény szakosztályának elnökét. Ugye a mérgező növényekről beszélgettünk eddig, mármint az önök kezdeményezése nyomán. Most kiterjesztenénk ezt az allergén növényekre is. Ezt is felmérik? Tehát a felmérés ezekre is vonatkozik?
2: Igen, hát ez ahogy a Dunát is említett, ez egy közös munka lenne, mert végül is a lényeg az, hogy milyen veszély fenyegeti a gyerekeinket, ezek ellen kellene minél körültekintőbben védeni őket, és ebbe beletartozik az is, hogy egy növény mennyire mérgező és hogy mennyire allergizáló, tehát ezért próbáljuk meg mi ezt így komplexen nézni és kezelni ezt a kérdést.
0: Ugye ez Szegeden indult el ez a kezdeményezés, nyilvánvalóan most sokan felkapják erre a fejüket, lehet-e ebből országos mozgalom?
2: Hát a cél az lenne, mert ez nem egy lokális kérdés, meg egy lokális probléma, hanem ez szerintem mindenhol ott van. Én most utána néztem, hogy milyen mérgezési esetek történtek az elmúlt években, és azt láttam, hogy az országban mindenhol előfordulnak ilyenek időnként, hogy mérgező növényeket esznek meg gyerekek, és egyébként a növényi mérgezéseknek a nagy része, körülbelül 90% az a gyerekeket érinti. Tehát jól mutatja, hogy ez a probléma, ez bizony erre a populációra igen jellemző, amivel mi is foglalkozni tervezünk.
0: A Magyar Donáthoz fordulok megint, hogyha ön ma bemegy egy óvodába, egy óvoda udvarára, akkor mit figyel elsőként?
1: Hát én természetesen a növényeket, nekem arra rá a szemem, és az allergén növényeket. Ami feltűnő szokott lenni a számomra, hogy például a homokozók fölé milyen növényeket ültetnek, ugye ott fontos az árnyékolás, és gyakran látok például a fűzfát, ugye, amely egy allergén pollen termelő növény, a környezetében, ugye a közvetlen a fa közelében magasabb a pollen terhelés, kifejezetten alatta, tehát a homokozónál pedig nagyon magas. Na pont ez fűzfa egy olyan, ami egyébként a pollenje az nagyon fontos táplálék tavasszal a méheknek, tehát itt egy komplex gondolkodásra van szükségünk, tehát a fűzfát például egy olyan helyre kell elültetnünk, ahol nem érvényesül annyira a pollen szórása, viszont nem tiltható ki teljesen a zöld felületekről, hanem egy tudatosságra van szükség, hogy melyik növényt hova ültetjük.
0: Hallgatónk azt írja, hogy amikor ő gyerek volt, akkor nem voltak ilyen hókusz-pókuszok, hogy allergén meg mérgező, aztán mégis felnőttünk. 0639666 az SMS számunk.
1: Válaszolhatok erre a kérdésre? Nekem az egyik kedvenc jelentem az Indula Bakterház című filmből, amikor a regős bendegúz fölbosszantja a baktert, és bukfencezik egy nagyot, és hogyha alposabban megnézzük a jelenetet, akkor látjuk, hogy a bendegúz a végén egy hatalmas parlangfűmezőn fekszik a növények közt, és hát való igaz, hogy ez most jelenleg Magyarország legerősebben allergizáló növénye, és bendegúzt nem a mentők viszik el a jelenet végén. Tehát igaz, hogy sok minden változott, az allergia az évről évre növekszik, most már népbetegség szintű. Ennek az állapotnak nem csupán a növények a felelősei, itt a táplálkozás, a környezetszennyezés és számos más tényező is szerepet játszik. Nekünk, akik növényekkel foglalkozunk, a növények területén kell elérnünk eredményeket, hiszen ez az egyik fontos tényező. De ugyanígy a táplálkozással kapcsolatban, egészségnevelésben dolgozók szintén megvan a saját felelősségük ezen a területen, hogy csökkentsük az allergizáltságnak a mértékét.
0: Mindkettőjükhez szól a kérdés, tehát Csupor Dezsőhöz is bátran. Kifelel azért, hogy egy óvodakertjében milyen növények nőnek. Ez az óvoda vezetőségének a felelőssége, a fenntartónak a felelőssége. Kivel kell beszélni ez ügyben?
2: Hát én azt gondolom, hogy itt a magyar államnak van felelőssége, mert nem várható el az, hogy egy-egy óvoda vezető ismér a növényeket, és el tudja dönteni, hogy melyik mennyire mérgező. Sokszor még kertészeti szakemberek is erről nem rendelkeznek naprakész ismerettel, jól lehetők növényekkel foglalkoznak. Tehát ezért kellenének olyan ajánlások, amik azt segítenék, hogy ne ott helyben kelljen eldönteni, hogy most ez a növény jöhet vagy nem jöhet, hanem megnéznék, és akkor az alapján világos lenne, hogy mi az, aminek helye van, egy óvodaudvarban vagy nincs.
0: Állami felelősség kizárólag ön szerint is?
1: Hát azt hiszem, hogy két irányból érdemes megközelíteni, tehát fontos, hogy rendelkezésre álljon egy jogszabályi háttér, megfelelő iránymutatások a szakma részére, de más irányból pedig ugye a lakosság és az érintettek tájékoztatása legalább ilyen fontos. Tehát, hogy legyen ez a köztudatban, legyen erre egy fajta tudatosság a intézményvezetők és a kertészek szempontjából is.
0: De ha jól értem, akkor a Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ weboldalán létezik egy lista, a veszélytelen növények listája.
1: Létezik egy allergén növényekre vonatkozó lista, és létezik egy másik illusztrált fényképeket is tartalmazó lista, ahol a mérgező és allergén növényeket is bemutatjuk. Nagyon szép fényképek, annak idején fotópályázat kapcsán készült róluk egy nagyon jó dokumentáció, úgyhogy ez jelenleg is elérhető, azonban ezt nyilván egy ajánlássá, egy szakmai anyaggá lehetne alakítani ahhoz, hogy ez ténylegesen hivatkozási alap lehessen.
0: Hát akkor ez Csupor Dezsőnek is szól a kérdés, hogy tulajdonképpen nagyon egyszerű lenne a dolog csinálni egy veszélytelen listát és szétküldeni. Vagy nem ennyire egyszerű?
2: Tulajdonképpen erről van szó, csak hogy ezt tényleg körültekintően kell megtenni, mert tekintettel kell például arra is valamennyire lenni, hogy mi a jelenlegi valóság. Tehát anélkül, hogy tudnánk, hogy mi a helyzet, anélkül egy ilyen anyagást nem lehet megcsinálni. És hát figyelembe kell venni ugye a mérgező növényeknek a szempontjait, az allergizáló hatásnak a szempontjait, meg mindaz, amit a Donát is említett, hogy mi az, ami a gyerek számára elérhető, és az, hogy mi mennyire mérgező, abban is jelentős különbségek vannak. Tehát az, ami egy nagyon mérsékleten mérgező, mondjuk a kérge, az nem biztos, hogy számítani kell egy óvoda kertjéből. Tehát itt alapos megfontolás kell ahhoz, hogy ez egy használható, gyakorlatias lista legyen, ráadásul olyan, ami Magyarországra vonatkozik, tehát nem vehetjük át egy másik országnak a jó gyakorlatát, hiszen nálunk más körülmények, klimatikus viszonyok vannak.
0: Csupor Dezsőhöz szól a kérdés, egy-két SMS érkezett az ügyben, talán valami félreértés történt, hogy azt írják hallgatóink, kertészmérnök is van közöttük, hogy a tiszafának egyetlen része, ami nem mérgező, az a piros magköpeny, egyébként minden része mérgező.
2: Ez így van, csak mondjuk egy gyerek, hogyha azt a bogyót a szájába veszi, akkor nem biztos, hogy a magot ki fogja köpni, és a mag az viszont már mérgező. Tehát én nem javaslom senkinek, hogy lerágja a magköpenyt, mert hogyha véletlenül ráharap a magra, vagy lenyeli, akkor az viszont már mérgezést okozhat. Tehát mondjuk, hogyha gyerekről beszélünk, akkor sokkal egyszerűbb, hogyha úgy tekintjük, hogy a tiszafának minden része mérgező.
0: Köszönöm szépen, és hát köszönöm mindkettejüknek a felméréshez, meg sok erőt, meg sok sikert kívánok mindannyiunk, meg mindannyiunk gyerekei érdekében. Nagyon remélem, hogy létrejön ez a bizonyos lista, és mindenki számára egyértelmű lesz, hogy mi az, amit ültetünk egy óvodakertjébe, és mi az, amit nem ültetünk. Csupor Dezső, a Magyar Gyógyszerész Tudományi Társaság gyógynövényszakosztályának elnöke volt velünk telefonon, itt a stúdióban pedig dr. Magyar Donát, aerobiológus, egészségügyi szakértő, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ munkatársa. Köszönöm szépen mindkettejüknek.
1: Köszönöm.

0: perc elmúlt, fél tíz, olvasással folytatjuk, méghozzá meseolvasással. Különleges programot tart minden kedden Veszprémben az Eötvös Károly megyei könyvtár Mítoszmánia címmel. Stenszky Cecília színművész archaikus népmeséket, ókori történeteket, kelta mítoszokat mond el, majd a résztvevők beszélgetnek az elhangzottakról. Felszegi Csaba riportja.
1: Ez a program tavaly nyáron indult el, mégpedig Stenszky Cecília előadó művész kezdeményezéséből, aki a városban más helyszíneken már többször tartott felnőtteknek szóló mesemondó alkalmakat, amikor legtöbbször archaikus népmesék, más népek meséi és mítoszok kerültek a terítékre.
2: Szűcs Margit, a Veszprémi Eötvös Károly Könyvtár Mítoszmánia program szervezője.
1: Néhány ilyen alkalmon én is részt vettem, és szembesültem azzal, hogy megtapasztalhattam, hogy milyen elhivatott előadó, és ezek után keresett meg engem itt a könyvtárban, hogy szeretnék kicsit szervezettebb körülmények közé terelni ezt az ő tevékenységét. Meséket mondana felnőtteknek, ezt mindig külön kihangsúlyozzuk, mert a mese, mint fogalom, az általában a gyermekvilághoz kötődik.
2: Talán ettől különleges, hogy nem a gyerekeknek szól, hanem most felnőtteknek, időseknek inkább?
1: Igen, fiatal felnőtteknek, tehát középiskolás kortól várjuk a közönséget, és kifejezetten olyan történetek, amiknek van valamilyen mondani valójuk a mai világban, tehát a személyiségfejlődést, a fejlődés általában egy kulcs szó ezekben a történetekben, hogy a hős milyen utat jár be. Napi problémákhoz, a mai kor élethelyzeteihez köthető ősi tanításoknak a tulajdonképpen szórakoztató formában történő átadása.
2: Mítoszmánia, ezért is ez a címe?
1: Igen, alapvetően a mítoszok a tárgyai ezeknek a meséknek. Kályhától indulva az ókori görög-római mítoszokkal kezdődött, a mezopotámiai mítoszokkal folytatódott, ez az egyik legemlékezetesebb alkalom volt, amikor Mezopotámia került terítékre, az elmúlt néhány alkalommal pedig északi kelta, ír, velszi mítoszokat mesélt nekünk Cecília, különböző hősök történeteit.
2: Mit lehet ma 2026-ban a mítoszokból meríteni? Tehát mitől lesz közösségi tér mindez?
1: Megérinti a résztvevőket. A kulcsa ennek az előadó művész elhivatottsága és átélése, tehát nagyon átélt, szórakoztató szinten és befogadható produkciókat kapunk, viszont utána mindig van egy kis elcsendesedés, és mindig vannak a résztvevőknek gondolatai, amit hozzá. Ez a rendezvény a könyvtár Zug közösségi terében szokott zajlani, ami egy nagyon bensőséges, kuckós hangulatvilágítással, mintha tábortűz körül ülnénk, olyan hangulatot tudunk teremteni.
2: Olyan, mint egy kápolna hatalmas boltíves termekkel.
1: Igen, ahhoz is lehet hasonlítani, tehát eleve már egy más hangulatba viszi el a hallgatóságot. A saját élethelyzeteikre is szoktak reflektálni, vagy pedig az iskolai olvasmányélményekből ismerős dolgokat szoktak feleleveníteni ilyenkor a résztvevők, vagy párhuzamokat vannak a meglévő élethelyzeteikkel.
2: Tehát akkor a művésznő felolvassa ezeket a mítoszokat?
1: Nem.
2: Nem? És
1: nem
2: utána
1: felolvas.
2: Beszélgetnek róla?
1: Nem felolvas. Minden egyes alkalommal felkészül ezekből, és ez egy teljesen szabad történetmondás, tehát ő ilyenkor előadja. És volt már egyébként olyan érdeklődő, aki ezt kérdezte, hogy és akkor ezek ismétlődni szoktak? Nem, 9 alkalom volt eddig, és minden egyes alkalommal teljesen új produkcióval készült fel.
2: Olyat szabad kérdezni, hogy mit szoktak kérdezni? Esetleg egy ilyen történet után, tehát általában mi érdekli őket, főleg az idősebb korosztályt?
1: Sokszor vannak kultúrtörténeti vagy régészeti kérdések, hiszen ezek a történelmi ismereteinkhez is kötődnek, és Cecília ilyen tekintetben is állja a sorat legtöbbször, tehát ő mélyen foglalkozik ezekkel a témákkal. Ha lehet megemlíteni a MITOF mozgalmat, ez egy nemzetközi mozgalom, és a Magyarországi Társaság különböző helyeken tart ilyen mítosz témájú mesemondásokat, és egy Mítoszok csatája nevű produkciójuk is van, amikor 4 mesemondó lép fel, és a közönséget is bevonják egy interaktív szavazás formájában.
0: Felszegi Csaba összeállítását hallottuk. A Magyar Olvasás Társaság kezdeményezésére 2005 óta szeptember 30-án, vagy annak közelében Benedek Elek születésnapján, vagy annak közelében ünnepeljük a Népmese napját, illetve akkor tájt tartanak konferenciát. Idén ez a bizonyos konferencia nem csak azt kérdezi, hogy hogyan őrizzük meg a történeteket, hanem azt is, hogy milyen emberi képességeket és közösségi tapasztalatokat őriz a mese, a mesterséges intelligencia korában. Önök szoktak-e mesélni? Önöknek meséltek-e? 0630 9666 az SMS számunk, Viberen pedig Kossuth Rádió fedőnév alatt vagyunk, ott várom a tapasztalataikat, meg akár a kérdéseiket. A stúdióban itt van velünk Kerekes Valéria, az ELTE tanító és óvóképző kar oktatója. Kezét csokorom, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
0: És itt van velünk Pompor Zoltán, a Magyar Olvasástársaság elnöke is. Jó napot kívánok önnek is!
4: Én is köszöntöm a hallgatókat!
0: Mit veszítünk, hogyha nem mesélünk? Valami ilyesmi kérdést tesznek fel a konferencián 18-án, ha jól tudom.
4: Így van, szeptember 18-án leszünk Székesfehérváron. Ez a 22. konferencia, ami a népmesékkel foglalkozik. Nagyon nagy hagyománya van most már a konferenciának, és igyekszünk olyan előadókat hívni mindig, akik több szempontból körüljárják az adott témát. Idén a mesterséges intelligencia és a mesélést gondoltuk a legfontosabb témának, és ehhez kapcsolódóan jönnek olyan beszélgetőtársak, mesélők, neves előadók, Plé Csaba például, ő tartja az első előadást, a Gocs Gergely fog mesélni nekünk. Délután műhelyek lesznek, amin körbejárjuk azt a kérdést, hogy hogyan tud velünk maradni a mese a mindennapok során, és hát van egy ilyen szándékunk is, hogy valamiféle nyilatkozatot kiadjunk, egy Székesfehérvári nyilatkozatot ezzel kapcsolatban, amiben néhány pontban összefoglaljuk azt, hogy hogyan is őrizhető meg a mesélés a digitális korban.
0: Meg kell őrizni? Tehát veszélyben van a mesélés?
4: Nagyon érdekes, mert maga a nagy nyelvi program, a nagy nyelvi modellek is mesélnek nekünk. Tehát történeteket mondanak el, szöveget alkotnak, beszélgetünk vele. Nagyon jók a mese írásban, a kitalálásban, a hallucinációban ezek a programok, és hajlamosak vagyunk arra, hogy ott keressük a történeteket, ahol amíg éppen könnyebb, vagy a könnyebb ellenállás felé megyünk. Egy mesélő alkalom az egy közösségi alkalom, oda el kell menni, meg kell hallgatni, időt kell rászánni, és az érzésünk az az, hogy a mai világban inkább az egyszerűsítés felé, a gyorsaság felé, a kevesebb erő befektetés felé fordulunk, és ahhoz, hogy a mesét végig tudjuk hallgatni, ahhoz idő kell, ahhoz hely kell, arra rá kell szánni magunkat.
0: Kerekes Valéria szintén tart egy műhelyt ezen a konferencián, meg hát oktatóként nyilván hallgatókkal találkozik. Van erre fogadókészség a mesére, meg a rászánt időre?
3: Nagyon érdekes a kérdés, mert én úgy gondolom, hogy van, bár a tanító és óvóképzésben, főleg az óvodapedagógus képzésben van nagyon izgalmas tapasztalatunk azzal kapcsolatosan. Én élőszóban szoktam mesélni a hallgatóknak óra elején, vagy óra végén, vagy akár óra közepén, és hogyha úgy alakul, hogy épp egy meséhez tudom kötni az adott tevékenységet. Nagyon jó azt látni, hogy abban a pillanatban, ahogyan mesét hallanak élőszóban egy oktatótól, tehát megélik azt az élményt, ott elindul egyfajta ilyen kapcsolódás, amitől ők is felszabadulnak. De mivel nekik ez egy kötelező elem az ő életükben, tehát nekik az óvodában mesélni kell, idézőjelben.
0: Munkaköri kötelesség,
3: ezért maga az, hogy hogyan alakul majd ki náluk, abban van nagyon nagy szerepe szerintem az oktatóknak, illetve hát az egész képzésnek nagy szerepe van, és azoknak a közösségeknek, akik erre tudják őket sarkallani. Egyébként most pont az egyetemnek van egy ilyen együttműködése, amiben remélem, hogy lesz erre vonatkozóan egy pozitív változás.
0: Azt gyanítom, hogy az sem mindegy, hogy ki mit hoz otthonról mese ügyben, milyen örökséget, vagy milyen tapasztalatot gyerekkorából. Nagyon nagy különbségek vannak az otthonról hozott ügyekben?
3: Igen, én 21 éve tanítok a felsőoktatásban, és ez mindig egy ilyen első kérdéses dolog, hogy kinek meséltek, hogy meséltek, egyáltalán mikor meséltek utoljára, mikor hallott élőszavas mesélést. Az első 5 évenben ezek nagyon intenzív múltbéli emlékek voltak, nagyon sokat meséltek a szüleim, a nagyszüleim, és ahogyan így az időben haladtunk előre, egyre kevesebb, és a mesével kapcsolatosan egyre inkább egy vizuális élmény anyag jött elő a hallgatóinkból, mint az, hogy valaki elmondott egy mesét nekem, hanem az én mesém, nem tudom én, valamilyen olyan Disney történet, amit a tévében láttam, a moziban láttam, és az a történet maradt meg bennem. Tehát, hogy nagyon, nagyon izgalmas az óvodai meséléseikre egyáltalán. nem emlékeznek, vagy csak nagyon pici hányadban emlékeznek.
0: Az felmérhető-e így 21 év alatt, hogy ez hogyan hat ránk, hogyan hat a lelkünkre, vagy hogyan hat a mi mesélési képességünkre? Tehát változtat-e rajtunk az, hogy nekünk még meséltek, vagy a nagyszüleink, vagy a szüleink meséltek, vagy már csak a rajzfilmeket néztem?
3: Én azt gondolom, hogy igen. Mégpedig abban, hogy hogyan tudunk kapcsolódni a gyerekekhez. Tehát ugye mi azt látjuk a gyakorlatokon is, hogy azok a hallgatók, akiknek ez a fajta vizuális élményanyag volt erősebb, sokkal nehezebben fognak tudni kapcsolódni a verbalitás szintjén a gyerekekhez. Tehát, hogy annyira nehéz nekik egy olyan belső képképzést csinálni, ami szükséges ahhoz, hogy egy mesélés igazán jó és kerek legyen, és mivel a gyerekeknek is még inkább ez a fajta anyag van, és nekik nagyon kellene, hogy segítsünk abban, hogy ez csökkenjen, ezért nagyon sokat kellene mesélni nekik is, tehát egy kicsit, mint hogyha vissza kellene az ő szüleiket is vezetnünk oda, hogy meséljenek még ebben a korban is a már felnőtt gyerekeiknek, és akkor lehet, hogy egy kicsit vissza lehetne ezt kapcsolni. Ez egy ilyen álomszerű idea, amit mi elképzelünk, hogy lehetséges.
0: A Magyar Olvasás Társaság miért áll ki a mondott mese mellett? Hát azt gondolnám, hogy önök olvasnak.
4: Igen, nem csak olvasunk, hanem népszerűsítjük az olvasást, és van egy ilyen szlogenünk, hogy minden gyereknek jár napi 15 perc mese. Indulhatunk akár a PISA mérésektől, és nem olyan rég volt erről tájékoztató, hogy hol tart nem csak Magyarország, egész Európa, hogyan függ ez össze akár a mesterséges intelligenciával, akár a digitális korral. Azok a gyerekek, akiknek naponta rendszeresen, kiskoruktól rendszeresen mesélnek, napi rendszerességgel legalább negyed órát, fél órát ott van a szülő, Vali is mondta, közösségben van a felnőtt és a gyerek egy mesélés közösségében, és itt nem csak az élőszavas mesélésről, hanem a történetek felolvasásáról is szó lehet, vagy akár családi történeteknek az elmondásáról, meséléséről. Azoknak a gyerekeknek jobb az iskolai teljesítménye, lényegesen jobb az iskolai teljesítménye, szókincs, kifejező képesség, és egészen másként állnak a szövegekhez. Itt befektetés kell a szülőtől, döntés kell a szülőtől, például az, hogy 3 éves kor alatt nem ad digitális eszközt a gyermek kezébe, mert ez alatt a 3 év alatt nagyon sok olyan dolgot meg tudna tanulni a gyerek, amit mondjuk az digitális eszköz használat miatt nem tanul meg. Bukfencezni, fáramászni, vagy akár a könyveket helyesen használni. Tehát az olvasásnak az előkészítése, a szóbeliség, a mesemondás, a meséknek, a történeteknek a felidézése, és ezért is gondoljuk azt, hogy nagyon fontos kapcsolat van a népmesék, a mesélés és az olvasás között.
0: És a képek? Mert hogy ugye ne hagyjunk digitális eszközt, rendben van, de ugyanakkor kutatók azt is mondják, hogy igazából a belső képek fontosak ebben az életkorban, tehát hogy valójában még csak képeskönyvet is csak óvatosan mutassunk meg a gyereknek, alkossa meg ő ezeket a képeket a saját fejében.
4: Igen, ez egy érdekes kérdés. Amikor egy kisgyerek kezébe könyvet adunk, amiben képek vannak, ő nyilván nem tudja elolvasni. De ott vagyunk mi mellette, és történeteket mondunk. Az a történet, az nem egyszerűen leírja azt, ami a képen van, hanem az segít abban, hogy meséljünk neki egy történetet. Tehát kvázi egy képeskönyv eszköz abban, segítség a szülő számára ahhoz, hogy egy történetet mondjon, és akkor már is elindul a képalkotás. De valami nagyon boldog volt, úgyhogy szerintem ez ő is hozzá tud szólni.
3: Igen, pont eszembe jutott az, hogy amikor én 0-3 éves voltam, akkor én nagyon nem voltak még képeskönyvek, illetve hát nekem nem voltak képeskönyveim, és hogy én mennyire sok időt töltöttem azzal, hogy a nagymamám goblányait nézegettem, és arra ott képzeltem el történeteket, de hogy én alapvetően azt gondolom, és azt is próbálom megerősíteni mindazokban, akiket tanítok, de nem csak azokban, hanem szülőkben is, nagyszülőkben is főként, hogyha csak úgy kimennek a természetbe, és egy kicsit úgy megállnak egy helyszín előtt, akkor az is egy kép. Tehát, hogyha egy kis keretet elképzel az ember, akkor az is egy kép, és arról is rengeteget lehet mesélni. Ugye biztosan láttak már kisgyerekeket, főleg kisfiúkat építkezésen hosszasan állni. Hát szerintem az azért egy elég nagy élményanyag, de ugyanúgy egy virágüzlet előtt a kislányokat, vagy, szóval, vagy egy ruhabolt előtt a kislányokat. Ugye régen a kirakatok is milyen nagy képeket adtak nekünk, mennyi mindent tudtunk beleképzelni azokba a képekbe. Tehát, hogy a képes könyveknek így a szerepe átírható, hogyha egy kicsit kitágítjuk a képek befogadásának.
4: És valójában a statikus képekről igen, van szó, igen. És jó, hogyha azokat a képes könyveket keresünk, ami egy picit művésziebbek, vagy vannak benne olyan titkok, amit közösen fel lehet fedezni. Nagyon sok olyan böngésző típusú könyv van, ahol nagyon sok minden történik, és egy öröm a gyereknek az, hogyha felfedez benne valamit. És lehet vezetni ezt a fajta a felfedezés történetekkel. Én azt gondolom, hogy van helyük a gyerekszobában a képeskönyveknek.
0: Hát a diavetítésről nem is beszélve, igen. Amikor ugye ugyanezt tesszük, hogy állóképeket nézünk együtt, a sötétben összekucorodva, és közben beszélgetünk arról, hogy mit látunk a képen.
4: De ott is pontosan a közösségnek van nagyon fontos szerepe az, hogy én ott vagyok, időt szánok arra, hogy történeteket mondjak, hogy együtt legyünk ott, és ez később élményként jön elő. Akkor azt kérdezik tőlünk, hogy főleg a fiúknál van ez, 10 éves korban már nem olvasnak. Még általános iskola alsó tagozatban inkább a fiúk is olvasnak, és aztán utána ők eltűnnek erről a palettáról. Én azt szoktam mondani, hogy igen, ez valahol életkori sajátosság is, hogy ők nem olvasnak annyit, de amikor majd gyerekük lesz, és amikor előveszik a gyerekkori könyveiket, akkor derül ki, hogy az a fajta befektetett munka, az a közös élmény, az mennyire élő, mennyire épült be az ő személyiség.
0: 0639666 az SMS számunk, Viberen, Kossuth Rádió néven vagyunk, ott meséljenek a meséikről, azt írja hallgatónk, 73 éves vagyok, a bennem élő gyermek ma is örömmel hallgat mesét, annó nagymamám mesélt nekem, de mindig kevesebbet, mint azt szerettem volna. Hát a gyereknek ez alapvető szavajárása a még. És másik hallgatónk pedig, megkeseredett időszakban voltam kisgyerek, a háború történéseit betéve tudtam, a Kossuth Rádió esti meséje volt a dajkám, megtanított a fantáziámat életre varázsolnom. Hát ez nagyon szép. Mi történik egy gyerekben 0 és 3 éves kor között? Mik azok a fontos mozzanatok, amelyekhez hozzá tud járulni a mese? A mondott mese?
3: A mondott mese elsősorban egy olyan intim és nagyon mély kapcsolatot tud létrehozni a szülő és a gyerek között, ahol szoktam mondani, hogy az első időszakban gyakorlatilag teljesen mindegy is, hogy miről mesélünk, mert azokat az érzelmi elemeket fogja a gyerek megérezni, ahogyan elmondunk neki egy történetet.
0: Tehát igazából engem érez meg, és nem a mesét.
3: Abszolút így van. Teljesen nagyon szépen mondta. Tehát, hogy engem érez, azt érzi, hogy én egy történettel milyen kapcsolatban vagyok. Tehát, hogy nekem az a történet egy jó érzés, egy feszítő érzés, egy rossz érzés, egy bánatos érzés, tehát hogy azokat az érzelmi elemeket, amiket utána mi vágyunk majd, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztésével hogyan tudunk adni, azokat ebben az időszakban nagyon jól meg tudjuk alapozni, és ez azért nagyon fontos, mert még nincs meg az a tára a gyereknek, hogy megértse, amit mondunk neki, tehát körülbelül nem véletlenül óvodás korban érik meg a gyerek igazából arra, hogy egy ilyen, akár egy kicsit komplexebb állatmesét, vagy egy legendamesét meghallgasson, az, vagy egy eredetmesét.
0: Addig igazából megértse. A dallamát érti.
3: Hát érti, ért, kicsi fosztányokat ért belőle, de még nincs meg az a tár, ami neki azt az élményt hozná, hogy ő meg is értse, amit hall. Addig azt az érzelmi impulzus nagyon fontos, ahogyan mi neki ezt elmondjuk, és az fogja hallani. Ugye szoktam a hallgatókat kérni, amikor ott tartunk, hogy a különböző láncmeséknél, mint mondjuk a Kiskakas és a Pipe, hogy akkor mikor van az a pillanat, amikor úgy érzik, hogy már kimennének a teremből, tudják, ez a hoz nekem vizet, nem hozok neked vizet, hanem hozol nekem ágat, stb. És akkor így halmozódik ez a dolog, és az egy kisgyereknek egy álom, tehát egy kisgyereknek egy ilyen mesét elmondani, aminek ugye, ha belegondolunk, semmilyen kognitív értelme amúgy nincs, mert most mi értelme van annak, hogy elmegyek, ezt hozok, azt hozok, visszamegyek, oda megyek, és állandóan ismétlődik egy szöveg, de egy kisgyereknek ez egy olyan elképesztő békességet ad, egy olyan ritmusosságot, mint egy mantrát mondanánk neki, és nagyon sokszor a szülőket tényleg csak arra kérjük, hogy egyszerűen meséljenek, meséljék el a napjukat, meséljék el azt, ami nekik fontos volt egy napon belül, vagy ami fontos volt a gyerekükkel kapcsolatosan azon a napon, ugye mi történt velünk, hogy én hogy láttam, hogy én itt voltam, és képzelt beszéltem, és találkoztam Gizikével, és megjavították az autót, és hogy örült apa, amikor beült, és újra tudta a kuplungot használni. Tehát, hogy nem kifejezetten mese-mese, de mégis valamilyen kapcsolódás van. A másik nagyon érdekes kapcsolódás az, amikor előjön a saját gyerekkori kedvenc mesénk, hogy ahhoz tudunk nagyon jól kapcsolódni, és akkor nagyon sokszor a szülők még ideje korán jól elmesélnek egy ilyen jó kis tündérmesét, ami mondjuk még életkorilag nem annyira jó, de ők érzelmileg nagyon jól megélték, és pont ebből az érzelmi biztonságból tudják jól átadni ezt a történetet. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon izgalmas fejlődési ív. Egy picit még visszakapcsolva Zolihoz, hogy amikor az én gyerekeim kicsik voltak, akkor pont egy akkora polcot tettünk ki nekik, ahol kim voltak a különböző típusú könyvek, és nekünk nagyon fontos volt az, hogy például kortárs illusztrátorok könyveit tegyük ki, és a gyerek válassza ki, és nézze meg, hogy neki mi az, ami tetszik. Tehát, hogy akár a képi anyag, a képi fejlődésben, most így ez nálunk egy sikertörténet lett, mert pont a fiam egyébként a mesélés, a verbalitás és a grafika felé irányult, úgyhogy neki ez egy ilyen nagyon jó összetevő élmény volt.
4: Uh-huh. És mesékről volt szó, de ugyanilyen fontosak a mondókák kiskorban, és hogy arra azért talán jobban emlékeznek a szülők a saját gyerekkorukból is. És a mondókáknak még nagyon izgalmas, és így a meséknél is ez a fajta interaktivitás, tehát hogy van benne valamiféle mozgás, van benne, amit mondtál, hogy az ismétlődés, ami ad egy biztonságot, vagy egy belehelyezkedési lehetőséget, ugyanígy a mondókázásnál is. És a mondókázás az meg olyan, hogy akár bármilyen élethelyzetben, buszon, iskolába, óvodába, jó. Itt még kicsikről van szó, tehát még a bevásárlásba együtt, hogyha megyünk bárhova, kimegyünk a természetbe, ezeknek van helyük, csak nyilván tapasztalatot el tudod mondani, hogy azért ezek szépen lassan kopnak a mai generációval.
3: Igen, tehát az öbéli játékok, amik ugye egybefoglalják ezeket, mi már most ott tartunk, hogy van egy ilyen 25 etapból álló alapkészlettár, ami nélkül nem lehet egy óvodapedagógusnak működni, de vissza kell hoznunk, ugyanis ez még egy ilyen nagyon nagy nehézségünk, hogy a hallgatóknak alig van olyan mondók a fejükben, amire emlékeznek. Tehát nagyon kevés, a csip-csip csóka talán.
0: Hát ezeket újra kell tanulni.
3: Tehát újra kell tanulni, de amikor van ez az óra, amikor ezt tanuljuk például, tehát olyan, mint egy ilyen ringató foglalkozás csak a hallgatóknak, akkor pedig annyira felszabadulnak, és annyira megérzik akár egy új számolónál, hogy úristen, hát ezt mind lehet csinálni az ujjainkkal, meg összöktetni a gyerekeket a térdünkön, tehát ez mennyire jó élmény, ez... Valóban így van, Zoli, köszönöm, hogy...
0: Még egy picit térünk vissza a mesékre, egy nagyon kevés időnk maradt, de hát ez talán fontos. Nagyon féltjük a gyerekeinket. Lehet, hogy jobban féltjük, mint kellene. Nem tudom, ez a mai kornak a sajátja. És féltjük őket a meséktől is. Féltjük őket azoktól a fordulatoktól, amelyeket felnőttként durvának, brutálisnak, horrorisztikusnak tartunk. Tehát ott gyilkolnak, ölnek, halnak. Ugyanakkor természetesen, ha ezt egy gyerek mesében hallja, akkor az ő fejében ez egészen másképpen fordul. Érdemes-e féltenünk, vagy kell-e ezzel foglalkoznunk, vagy mondjuk a népmesét úgy, ahogy az van?
4: Ja, az írott változatnál lehetséges ez, hogy ragaszkodunk ahhoz, hogy felolvassuk azt, ami a könyvben benne van. Sokszor és jó szándékból is csinálunk ilyet, hogy leemelünk a polcra egy könyvet, hogy akkor most ezt fogom olvasni, és akkor meglepődünk mi is, hogy hát mik vannak ebben a történetben.
0: Az Alibaba és a 40 rablót mi középen ketté vágtuk, tehát ez diafilm volt, és ott egyszer csak véget ért a film.
4: De pontosan erre van szükség, én azt gondolom, hogy ha ismerjük azt, akinek mesélünk, akkor olyan történetet viszünk, ami egy picit rá van szabva, és pont az élőszavas mesemondásnak ott van jelentősége, hogy az ember a közönségre tudja ezt szabni. Akár gyerekeknek, akár felnőtteknek mesél a reakcióból, mert hogy ez is egyfajta interakció, ez nem egy művészi aktus, hogy kínálok a színpadon, és akkor a reflektor a szemembe világít, és nem látok senkit a nézőtéren, hanem látom a reakcióikat, hogy hogyan reagálnak, nevetnek, nem nevetnek, elszomorítja őket, és akkor úgy tudja az élőszavas mesemondó picit alakítani a történetet, amit ő hozott. Ennek megvan a varázsa.
3: Igen, a másik szerintem, ami én most évek óta tipródom, ez a korhatár nélkül megtekinthető tartalom, vagy korhatár nélkül olvasható tartalom. Én ezen vagyok most így egy kicsit így el, és azon gondolkodtam hosszú ideig, hogy ezt hogyan. Tehát, hogy én nálam szerintem az a legnagyobb probléma, hogy nem is a mesék a félelmetesek, hanem amit tettek a mesékkel, és amiből akár egy ilyen családi filmezésnek hívott valamire hívják a szülőt, aki abszolút jó szándékúan elviszi a gyermekét, aki utána hosszú hónapokig szorong azon, amit látott, pedig az egy mese, amit látott, csak
0: de
3: egyszerű.
0: Látta,
3: de
0: és
3: látta,
0: csak
3: és de nagyon sok családban sajnos a mesélés az egyenlő azzal, hogy egy látott mesét gondolnak, vagy akár egy hangos könyvet, aminek szintén van helye, de hogyha kiváltja azt a fajta kapcsolati teret, amit a mese ad, akkor jöhetnek létre olyan dolgok, hogy egyedül marad a gyerek a történettel, egyedül marad. Szerintem bármit is mondunk, vagy bármit is látunk, az szerintem az a legfontosabb, hogy utána mi ott legyünk, vagy közben mi ott legyünk, hogy tudjanak kérdezni a gyerekek, hogy megóvjuk őket attól, hogy egyedül maradjanak.
0: Vagy talán előtte ott legyünk, és megnézzük azt, hogy mit fogunk együtt látni.
3: És
0: akkor talán nem ér akkora meglepetés bennünket. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk.
4: Mi is köszönjük a beszélgetést.
3: Köszönjük.
0: Sok sikert a konferenciához, tehát szeptember 18-án Székesfehérváron, és majd aztán szeptember 30-án pedig Benedek Elek születésnapja a Magyar Olvasás Társaság kezdeményezésére. Ez a Népmese napja már 2005 óta. Vendégeink voltak Kerekes Valéria, az ELTE tanító és óvóképzőkar oktatója, illetve Pompor Zoltán, a Magyar Olvasás Társaság elnöke. Köszönöm szépen, és akkor zárásképpen egy hallgatói SMS. 38 évvel ezelőtt a nagymamám ifjúkori történeteit meséltem a fiamnak, aki mára néprajzkutató lett. Másik hallgatónk azt írja, 65 évesen emlékszem a 4 évesen nézett 101 kiskutyára, hát arra én is elég traumatikus emlék, nem tudom a hallgatónak milyen. Volt íjésünk, mondja más hallgatónk, és Grimmék is gyerekül fordítattak, tehát meséltek nekünk Grimm meséket, de lefordították az akkori mi nyelvünkre. Talán ez egy fontos szempont, amit megfogadhatunk mindannyian. Köszönöm önöknek, hogy itt voltak. Mindjárt 10 óra.

0: Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 10 óra van, jó napot kívánok, Süveges Gergő vagyok. Pénzügyi tudatosság rovatunkban az Airbnb lakáskiadással foglalkozunk, aztán beszélünk az egyetemek változó szerepéről. Már nem csak oktatnak és kutatnak, hanem nyilvános programokat is szerveznek, vállalatokkal és civil szervezetekkel is együtt dolgoznak. A szerkesztő Herceg Tibor, SMS számunk 0630 9666, Viberen pedig Kossuth Rádió néven vagyunk.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Alulfinanszírozott a gyermekvédelem, súlyos szakember hiány van az ágazatban. Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum, Schmidt Mária főigazgatót menesztették. Napos az idő az országban, délután 22-26 fok várható. Alulfinanszírozott a gyermekvédelem, rossz helyzetben vannak a gyermekotthonok, és nagy a szakember hiány az ágazatban, mondta a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Summer Orsolya a Felkelőben arról beszélt, a kormány 200 oldalos jelentésének célja, hogy a közvélemény is megismerhesse, milyen helyzetben van jelenleg a gyermekvédelem. Hangsúlyozta, a lakhatási körülményeket, a béreket és a dolgozók megbecsültségét is javítani kell. Hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tett Szijjártó Péter miniszteri magángép használata ügyében Orbán Anita. A külügyminiszter elmondta, hogy a külügyi tárcánál 2022-től rutinszerűvé vált a bérelt repülők és honvédségi gépek igénybevétele. Hozzátette, miközben a diplomáciai feladatok jellege nem változott, a korábban menetrend szerinti járatokkal lebonyolított utazásokat egyre gyakrabban váltották fel a költséges különgépek. Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum és megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbizatása, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása és tisztázzák a jogi kérdéseket. A múzeum a tervek szerint még az idén újra megnyit, miután kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek, tette hozzá a tárca vezető. Júliusban 4,7%-kal nőtt az ipari termelés volumene az egy évvel korábbihoz képest, a Központi Statisztikai Hivatal megerősített adatai szerint. A bővülés döntően a járműgyártás és az elektronikai iparágak húzták, miközben a feldolgozóipari ágazatok többségében visszaesett a kibocsátás. A termelés mellett az ipari export is emelkedett, éves szinten több mint 6%-kal haladva meg a tavalyi szintet. Túlárazás miatt feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya üzemeltetésének ügyében. Vitézi Dávid elmondta, az előző kormány tagadta, de levél bizonyítja, hogy az M6-os autópálya üzemeltetését megrendelték a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-től. Hozzátette, az M6 Duna 44 milliárdért, az MKIF pedig csak nem 150 milliárdért vállalta a munkát, így háromszoros túlározás gyanúja merül fel, ezért a bizonyítékokat átadták az ügyészségnek. Csaknem kétharmadával nőtt nyáron az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma tavalyihoz képest, derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fabatos légitársaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, Rimini, valamint Zadar tartozott. Itthon kellemes őszi idő várható, sok napsütéssel, legfeljebb keleten fordulhat elő, néhány futózápor, napközben 22-26, este 13-20 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor jövünk.
0: Műsorajánló.
3: Jól van? Reméljük, hogy igen. Hogy ez így is maradjon, azért ön tehet a legtöbbet. Ebben segít a Dr. Kossuth. Minden hétköznap délután 3:30-tól műsor a testi és a lelki egészségért a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Napközben, napközben.
0: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 5 perc elmúlt 10 óra, ez a napközben, Süveges Gergő vagyok. Pénzügyi tudatosság rovatunkban az Airbnb lakáskiadás aktuális helyzetével foglalkozunk, ugyanis nemrégiben egy uniós javaslat szerint egységes szabályozás születhetne. Aztán beszélünk arról, hogy az egyetem ma már nem csak oktat és kutat, nyilvános programokat szervez, városi és társadalmi problémák megoldásában vesz részt, vállalatokkal és civil szervezetekkel dolgozik együtt. Vajon mit profitálhat mindebből az egész társadalom? Airbnb áldás vagy átok a budapesti belvárosban. Miközben a rövid távú lakáskiadás sokaknak megélhetést ad, és a főváros turisztikai kínálatának fontos része lett. A lakók egy része a zajra, az állandóan cserélődő szomszédokra és az elszálló lakásárakra panaszkodik. Terézváros már a tiltás mellett döntött. Erzsébetváros más utat keres, az első kerületben is a szabályozáson dolgoznak, a 8. kerület is így döntött korábban, közben pedig az Európai Unió is új szabályozással rendezné a rövid távú lakáskiadás helyzetét. Önök mit tennének? 0630 9666 az SMS számunk. Viberen is ott vagyunk, Kossuth Rádió név alatt. Herceg Tibor összeállítása.
4: Egy társasház kapuján egy idősebb nő lép ki bevásárlószatyorral. Félreáll, mert két gurulós bőröndel érkező turista próbálja megfejteni a kaputelefont. Néhány perc múlva már bent is vannak. Valószínűleg 4-5 napot töltenek Budapesten. A nő viszont 40 éve itt lakik. Nagyjából ebben az egyetlen jelenetben benne van mindaz, amiről a budapesti Airbnb vita szól. Mert ugyanez a lakás lehet valakinek befektetés, másnak szálláshely, a szomszédjának viszont az otthona évtizedek óta. Erzsébetvárosban és más belső kerületekben évek óta panaszkodnak a lakók, a turisták keltette zajra, piszokra, hangos éjszakai dorbézolásra, nyitva maradó kapukra. Ugyanakkor egy erzsébetvárosi Facebook beszélgetés egyik nem is régi hozzászólása arra figyelmeztet, milyen könnyű minden belvárosi kellemetlenséget az Airbnb-re fogni. Az idézet így hangzik, nálunk már nincs Airbnb, de nyitott kapu gyakran. Néhány utcával a fenti problémákra drasztikus válasz született. Terézvárosban január 1-től gyakorlatilag megszűnt a rövid távú lakáskiadás, legalábbis a legális. A döntés mögött ott van az Airbnb vita másik nagy kérdése, a lakhatás. Ha egy lakást turistáknak néhány napra jövedelmezőbb kiadni, mint egy helyi lakónak egy évre, a tulajdonos számára érthető lehet a döntés. Csak hogy ha ezt több ezer tulajdonos teszi, ezek a lakások eltűnnek a hagyományos albérletpiacról. Első pillantásra ez erős érv az Airbnb korlátozása mellett. De itt sem ér véget a történet, mert az Airbnb-s lakás tulajdonosa nem feltétlenül egy névtelen befektetési alap, családok megélhetését szolgálja. Van, aki egyetlen lakást ad ki. Van, aki örökölt ingatlanból teremtett magának jövedelmet. Van, aki évek alatt épített fel egy pici családi vállalkozást. És mellettük vannak takarítók, mosodák, karbantartók, lakáskezelők, transfercégek, akiknek ugyancsak munkát adnak ezek a vendégek. A turisták nem csak a lakás tulajdonosánál hagynak pénzt. Talán ezért is vált ennyire indulatossá ez a vita, mert nehéz eldönteni, hol végződik a tulajdonos joga, hogy rendelkezzen a saját lakásával, és hol kezdődik a szomszéd joga ahhoz, hogy nyugodtan éljen a sajátjában. A fő kérdés, hogyan lehet egy város egyszerre úti cél és otthon, mert Budapestnek szüksége van azokra, akik ide jönnek. De azok számára is élhetőnek kell maradnia, akik akkor is itt vannak, amikor a turisták már hazamentek.
1: Herceg Tibor összeállítását hallották, hol tart tehát a budapesti Airbnb piac, valóban enyhítheti-e a korlátozás a lakhatási gondokat, és létezik-e olyan kompromisszum, amely a lakóknak és a lakáskiadóknak is elfogadható. Itt van velünk a stúdióban Sumicki Balázs, a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnöke. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Önökhöz tartozik az Airbnb, tehát az apartman kiadásnak minősül?
5: Az Airbnb az egy szálláshely közvetítő platform, ugyanolyan, mint a szállás.hu vagy a booking.com, egyszerűen köznevesült ez a cég, így jelölik a magán és egyéb szálláshely kiadást, azt a tevékenységi formát, ami egyébként Magyarországon legalább 30-40 éve már jelen van, mind vidéken, mind régen az Ibusz lakásoknál Budapesten.
1: Mikor kezdett ebből a lakóknak elegük lenni? Mert azért ez most már egy hosszú folyamat, amióta azon gondolkoznak a különböző kerületek, hogy tiltsanak, ne tiltsanak, hogyan szabályozzanak.
5: Ez valóban egy hosszú folyamat. mert ez egy egyszerű, ám nem működő válasz, mármint a betiltása, vagy a nagyon szigorú korlátozása a magán és egyéb szálláshely szolgáltatásnak egy nagyon komoly és súlyos problémára, nevezetesen, hogy az elmúlt évek elhibázott gazdaságának, vagy lakáspolitikai koncepciójának hála, ugye drámaian Európa bajnok mértékben megemelkedtek a lakásárak Budapesten, de egyébként más nagyvárosokban is. És a mindenkori gazdaságirányítás, ahelyett, hogy a kínálatot bővítette volna, folyamatosan a keresletet erősítette különböző támogatási formák képében. Ez pedig azt jelentette, közgazdasági egyszer egy, ha én növelem a rendelkezésre álló pénzt, de, vagy bocsánat, növelem a keresletet, de a kínálatot nem, akkor az árak óhatatlanul felfele fognak menni.
1: Magyarul nem építettek, hanem támogatást adtak ahhoz, hogy vásárolni tudjuk.
5: Így van. És mivel most van egy olyan szándék, hogy bővítsék a kínálatot, de mire az ténylegesen megjelenik a piacon, azért az több év, hiszen egy beruházást engedélyeztetni kell, fel kell építeni, át kell adni, addig nagyon egyszerű és populista döntés azt mondani, hogy akkor a magán és egyéb szálláshelyeket, ha bezárjuk, akkor egy csapásra megoldódnak a lakhatási válságnak a gondjai.
1: Mert hogy több lakás lesz.
5: Mert hogy több lakás kerül ki a piacra. Ma már látjuk,

0: az egyik. A másik,
1: de ezek szerint laknak.
0: A mi statisztikáink alapján a szállásoknak egy jó része továbbra is nyitva van, nem tud az önkormányzat annyit ellenőrizni, hogy ezt megakadályozza. Rengeteg embernek ez a munkája, vagy ez volt a munkája, ez a kizárólagos megélhetése, nem tudja megtenni azt, hogy bezárjon. Viszont ez mivel járt? Azzal jár, hogy ezek a turisták, akik mégis adott esetben ott vannak, eltűntek a hivatalos statisztikákból, nincsenek lejelentve, tehát teljesen fals adatokkal dolgozhat a Magyar Turisztikai Ügynökség. Az önkormányzat elesett attól az idegenforgalmi adó bevételtől, ami az ő bevételeinek egy jelentős részét tette ki, itt azért milliárdos nagyságrendről beszélünk, amit hivatalosan és cél szerint a turizmusnak a káros hatásaira enyítésére kellene, hogy fordítson, vagy kellett volna, hogy fordítson az ezt megelőző években, és azt látjuk minden ellenkező híresztéssel ellentétben, hogy a 6. kerületi ingatlanárak és albérletárak nem térnek el szignifikánsan a többi belső kerületi ingatlanár, illetve bérleti ár változással. Tehát nincsen számottevő hatása annak, hogy most a 6. kerület ezt a tiltást meglépte. Ki nyert? Ezzel a tiltással nyertek az ottani hotelek, meg nyertek azok a nagy befektetők, akik át tudták alakítani a lakásaikat több ágy betételével, több kis szoba kialakításával, hostellé vagy panzióvá. És ki az, aki vesztett? Vesztettek a lakók, kevesebb adóbevétel, kevesebb szociális juttatás, ami jön az önkormányzattól, vesztettek a legkisebb szállásadók, és vesztett vele a hazai turizmus is.
1: Azt értem, hogy öngolt rúgott az önkormányzat ezzel, azt mondja. Mi a megoldás? Tehát ha nem a tiltás a megoldás, akkor hogyan lehet úgy szabályozni, hogy kecske, káposzta, stb., tehát mindenki jól járjon?
0: Az fontos tudni, hogy ez egy jól szabályozott, sőt, Magyarországon ez jobban szabályozott, mint a legtöbb környező Európai Uniós országban, és ami elhangzott itt a felvezetőben, hogy az Európai Bizottságnak van egy új rendelet tervezete, ami szabályozná ezt a kérdést európai szinten, ez többek között a 6. kerületi tiltáshoz képest sokkal enyhébb intézkedéseket javasol. Azt javasolja, hogy úgy lehet szabályozni, hogy az mérhető legyen, időben korlátozott legyen, és arányos legyen. Tehát nem lehet csak úgy betiltani, vagy azt mondani, hogy innentől kezdve 30, vagy 60, vagy 90 napra zárjuk be, vagy engedjük csak nyitva egy évben a szálláshelyeket. Hogyan lehet jól szabályozni? Az előző kormányzat 2025. január 1-ével egy 2 éves szálláshely nyitási moratóriumot hirdetett Budapestre.
1: Tehát újat nem lehetett.
0: Újat nem lehetett, de a meglévők működhettek. Tette ezt azért, hogy legyen elég idő elkészíteni egy olyan szabályzatot, ami független, nem mindenféle érdekcsoportok által befolyásolt, intézetek által vizsgálja meg a turizmusnak Budapestre gyakorolt hatását pro és kontra, az Airbnb-nek a lakhatásra gyakorolt hatását pro és kontra, foglalkoztatásra gyakorolt hatását, stb. És ez alapján tudnak majd egy egységes budapesti szabályozást létrehozni. A moratórium élt, azonban ez a munka a legjobb tudomásunk szerint hát nem nagyon folytatták le. Ezért a magán és egyéb szállásai kiadással foglalkozó érdekvédelmi szervezet egységesen kéri a téma felelősét, ha mi jól tudjuk, Vitézi Dávidot, illetve a magyar miniszterurat, illetve a Magyar Turisztikai Ügynökséget, hogy hosszabbítsák meg ezt a moratóriumot 1 évvel tovább, ne lehessen addig új szállásért nyitni.
1: De legalább tényleg történjen valami.
0: De ez alatt, az 1 év alatt valóban szülessen egy a minden érintett bevonásával és minden érintett érdekének a figyelembevételével egy egységes budapesti szabályozás, hogy ne fordulhasson az elő, hogy a 23 kerület 23 különböző szabályt hoz, teljesen adhok alapon.
1: Na jó, de hát azért más helyzetben vannak a kerületek, egészen más valószínűleg a turizmus szempontjából másfajta célpontnak tekinthető a 6. kerület, az 5. kerület, mint mondjuk a 22.
0: Nem, ez nem azt jelenti, hogy ugyan annak kell vonatkoznia mondjuk a várban egy szabályra, vagy ugyanúgy lehessen nyitni szállásért mondjuk az 5. kerületben, 6. kerületben, mint a 20-akárhanyadikban, mert valóban más a terhelés, de mégis egy egységes rendszerbe kell őket kezelni, egy felelőse kell, egy témagazdája legyen ennek, mert az nem működik, hogy gyakorlatilag, ha éppen valaki rossz lábbal kell fel egy önkormányzati vezető, akkor beüvölti az éterbe, hogy na most akkor szabályozzunk, vagy tiltsuk be, és akkor holnaptól minden másképp lesz. Az nem lehet, hogy a Király utca egyik oldalán lehet nyitni szálláshelyet, a másik oldalán nem lehet, mert jelenleg ez a helyzet. Mi látunk egyébként az önkormányzatoktól olyan kezdeményezéseket, amiről érdemes beszélni,

0: Mi például a 8. kerület, ők azt mondják, hogy a már meglévőekhez nem nyújtják, nem tesznek tönkre embereket. Tehát ez a 6. kerület, amit gondol egy demokrácia, egy piacgazdaságban, az teljesen nonsense. A 8. kerület azt mondja, hogy ők meghatároznak társasházi, városrészi és kerületi limitet is, hogy mennyi magán és egyéb szálláshelyet akarnak. E fölött nem lehet nyitni újat. Majd ha lecsökken a számuk, mert eladják, bezárják, stb., akkor majd a limitig lehet nyitni újat. És a társasházak dönthetnek arról, hogy ők szeretnék ezt, vagy nem szeretnék ezt. Mi eljutottunk olyan javaslatot az új kormányzat részére, hogy a társasházakat érdekeltté tegyük abba, hogy a turizmusnak ne csak a káros hatásaitól szenvedjenek, hanem az előnyeiből is. Tehát mondjuk az idegenforgalmi adót a társasházban működő szállásáltal fizetett idegenforgalmi adó egy része közvetlenül a társasházhoz kerüljön. Mert abból lehet felszerelni kamerát, zajvédőszőnyeget, stb.
1: Ha már a 6. kerület szóba került, ugye ez a bizonyos 6. kerületi tiltás, ez nyilván sok lakástulajdonost érintett. Herceg Tibor beszélgetett az egyikükkel.
2: Na itt mentünk el az előbb az Opera mellett, most a Dezsőfi utcán sétálunk végig a 6. kerületben. Azt kell mondanom, hogy ez egy nagyon rendezett környék, kifejezetten alkalmas lenne, hogy minél több turista legyen itt. Látunk néhányat, de azok a szállodákba jöttek. És tudom, hogy most mentünk el a ház mellett, ahol volt egy lakása.
3: A lakás megvan, üresen áll, nem tudom, hogy mit kezdjek vele, várunk jogi megoldásra, de ezek a malmok nagyon lassan őrölnek. Egyéni jogorvoslatra nincsen lehetőség. Az Alkotmánybíróságon van beadva egy néhány anyag. Az Alkotmánybíróságnak nincsen döntési határideje, és emiatt a házigazdák, a károsultak, azok most határozatlan ideig várnak arra, hogy mikor tudják visszakapni a vállalkozásokat, vagy mikor tudnak dönteni annak a sorsáról.
2: Hogy érintette ez az Airbnb is lakásbezárás? Mennyire viselte meg a családi kasszát? Mert végül is arról van szó, hogy itt azért sok embernek ez a fajta addig fix bevétele, tervezhető bevétele. Közben lehet hallani, hogy az utcán vagyunk, tehát ez a fajta tervezhető bevétele gyakorlatilag eltűnt egyik napról a másikra.
3: Nekem teljesen eltűnt a bevételem. A szakmámat 2016 körül teljesen ellehetetlenítették. Nekem ez volt a bevételi forrásom. Közben a gyerekem külföldre távozott, most már van egy kisfia. Most az is nehézséget jelent, hogy meglátogassam a saját unokámat. Mert ugye az pénzbe kerül, meg kell venni egy repülőjegyet.
2: Ha újra visszakapják az Airbnb-s lehetőséget, milyen gyorsan állhat rá ez a környék? Fel lehet-e ezt mérni?
3: Elvileg körülbelül 2000 lakás volt, és ezeknek a nagy része egy-egy magánszemélynek a tulajdonában állt. Itt nem voltak ilyen nagy oligarchák, amit ugye a polgármester hangoztatott, hogy ilyen fideszes oligarchák tulajdonában vannak ezek a lakások. Nem, ezek kis embereknek a tulajdonában vannak. Volt, aki eladta a lakását, olyanról is tudok, aki eladta és elhagyta az országot, olyanról is tudok, aki zárva tart, hogyha visszakapja a lehetőséget, akkor újra kinyit. És itt még hozzátenném azt is, hogy annak ellenére, hogy zárva kell tartani, és így bevételt nem termel a lakás, ennek ellenére emelt építményadót kell fizetni, és zátalányadót is kell fizetni, kivéve, hogyha valaki másképp nem rendelkezett az adóbevallásával.
2: Ez beszedi a kerület?
3: Tehát
2: bár
3: beszedi.
2: Bezáratta?
3: Igen, bár bezáratta, beszedi a kerület, és ezen kívül nullás adóbevallásokat is vár el a kerület, idegenforgalmi adóbevallásokat, és hogyha ezt nem kapja meg, akkor fenyegetőzik.
2: Tulajdonképpen akkor most meddig kell várniuk?
3: Több szálon várunk, mindenki reménykedik, vagy hát a tulajdonosok egy része reménykedik. Várunk az alkotmánybírósági döntésre, várunk arra, hogy az új kormány valamilyen épeszű döntést hoz egész Budapestre legalább, mert én személy szerint nem tartom normálisnak, hogy kerületenként lehet szabályozni az Airbnb-t, rövid távú szálláskiadást.
1: Herceg Tibor összeállítását hallották, 0630 9666 az SMS számunk, Viberen pedig Kossuth Rádió néven vagyunk, Hallgatónk azt írja, hogy náluk a társasházban külön házirend szabály van az albérlőkkel kapcsolatban, amit be kell tartani, a tulajdonosnak kellene ezt komolyan venni. A stúdióban továbbra is itt van velünk Sumicki Balázs, a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnöke. Nem ennyire egyszerű a dolog? A ház eldönti, saját szabályt hoznak, kell-e ide kerületi vagy állami szabályozás, vagy akár uniós szabályozás, na majd mindjárt oda is eljutunk.
0: De alapvetően azt lehet mondani, hogy mégiscsak a társasházban élők azok, akik legjobban ismerik ezt a jelenséget, és azért, hogy mennyire népszerű vagy nem népszerű, engedje meg, hogy idézem, hogy a Mediánnak volt egy reprezentatív felmérése, amit kifejezetten a nagy súllyal a 6. kerületbe vettek föl, illetve a belvárosi kerületekben, tehát nem a külvárosban. És a lakosságnak a döntő többsége az ellenzi a betiltást, nem azt mondja, hogy szabályozni kell. Itt azért azt hozzátenném, hogy ez egy szabályozott tevékenység, tehát nem a nulláról kell elindulni, hanem finomítani kell és lehet rajta, meghallgatva a lakossági panaszokat, észrevételeket. Tehát nincsen Airbnb ellenesség, vagy olyan, mint ami, nem tudom én, előfordult Tenerifén, vagy egy-két olyan helyen, ahol már leöntik a, nem tudom, hideg vízzel a turistákat, meg mindenféle graffitiket fújnak a falakra, hogy takarodjatok turisták. Messze nincs ilyen. Nincs is akkora gond a turizmusból, nincsen olyan turizmus intenzitás, tehát nincsen annyi turista, mint amennyi azokban a nagyvárosokban van Európában, ahol egy szigorú korlátozás felmerült. Budapest a fasorban sincs a turisták számát tekintve, ahhoz képest, mint ami ezekben a városokban van.
1: A lakók általában a zajra, a koszra, a rendezetlenségre, efélékre panaszkodnak, tehát magyarul a nyugodt lakókörülményeknek a megszűnésére.
0: Így van. Valóban vannak olyan vendégek, ahol ezek biztosan előfordulnak, ugyanúgy, ahogy vannak olyan lakók, illetve vannak olyan albérlők, akik ugyanilyen problémákat tudnak okozni. Azt mondani, hogy a turisták önmagukban problémák, az egy xenofób, idegenellenes, idegengyűlölő kijelentés, amit vissza kell utasítani. Hát a maga a 6. kerületi polgármester is, aki betiltotta ezt a tevékenységet a kerületében, és ezzel tönkretett több ezer családot, azt mondta, hogy ő Airbnb-be szokott megszállni. Most én nem gondolom, hogy a polgármester úr az egy zajongó és az erkéről nem tudom én üvöltöző vagy lehányó úr lenne, hanem biztos vagyok benne, hogy ő is a társaságával kulturáltan viselkedik, és ha ő kulturáltan viselkedik, akkor valószínűleg azért a legtöbb turista is kulturáltan viselkedik.
1: Arról nem is beszélve, hogy ugye értékelések zajlanak az Airbnb felületén is.
0: Így van, tehát ugye a házigazdák is értékelik a vendégeket. Ahol probléma valóban fent tud állni, és ezt el kell ismerni, hogyha egy lakásba 6-an, 8-an, 10-en, 12-en bejönnek, az már akkor is zajos és terhelhető lehet, hogyha egyébként normálisan viselkednek, mert ezek a körfolyósós gangos házak nem erre lettek kitalálva. Tehát azt is érdemes, és kell is talán megvizsgálni, hogy ilyen nagy csapatokat be lehet-e engedni, be szabad-e engedni. Az is tény ugyanakkor, hogy a magán és egyéb szálláshelyeknek a több mint 80%-a Budapesten, az a stúdió kötőjel két szobás, tehát a 2-4 fős vendégekre van specializálódva. Általában azok a legényes lánybúcsús társaságok, amiket azért a médiában is szoktunk látni, és amik üvöltve vonaglanak, akár a társasházakban, akár a közterekben, ezek nem a magán és egyéb szálláshelyben szállnak meg, hanem olyan szálláshely típusban, ahol sokkal több vendéget szállásolnak el, panziókban, hostelekben és társaikban. Nyilván van egy-két ilyen magánszálláshely is, de érdekes módon a szabályozás mindig csak ezekről szól, nem pedig a társasházakban működő egyéb szálláshely típusokról, aminek a vendégei ugyanilyen problémát okoznak. De egyébként Barcelonában sikerült megoldani ezt a problémát, az együttélést a házban a lakók és a turisták között. Nagyon szigorúan büntetik a házigazdákat, hogyha a turistáik nem tartják be a közösségi együttélés szabályait. És ezért a házigazdáknak ki kellett találni különböző eszközöket. Nem mondta meg az önkormányzat, hogy mit csináljanak. Egész egyszerűen zajmérőt szerelt föl a legtöbb lakás az ingatlanban, ez jelez a házigazdának, és jelez a turistának is, és hogyha nem tartja be a második riasztása, tehát ha kétszer megszólal a riasztó, onnantól kezdve a házigazdának jogában áll kitenni a vendéget, kárpótlás nélkül, és gyakorlatilag ott a lakossági panaszok megszűntek.
1: Nagyon ügyes megoldás.
0: Nagyon ügyes megoldás.
1: A országos szabályozásról beszélt az előbb, illetve arról, hogy talán, vagy hogy e felé mennek, és nyilván próbálják fölvenni a kapcsolatot.
0: Budapesti, egységes Budapesti.
1: Igen. Az unió is valami ilyesmit töri a fejét, valamiféle egységes szabályozáson, de hát ez unió szinten aztán pláne nehezen elképzelhető. Mi az, ami várható ettől a kezdeményezéstől vagy tervtől?
0: Az Európai Bizottság a napokban hozta nyilvánosságra a megfizethető lakhatással kapcsolatos jelentését, és ebben próbál egy egységes álláspontot kialakítani, amit aztán a nemzeti kormányok átültethetnek a jogrendjükben. Az ott javasoltak zöme, bár úgy jött le sokszor médiában, hogy itt az Airbnb-ről szól, meg az Airbnb-t szigorítanák, a budapesti szabályoknál sokkal kedvezőbb álláspontot képvisel. Ugyanis a következőket mondja. Egy, mivel lakhatási válság van Európában, ők támogatják a nagy lakások felosztását kis lakásokra. Nagy alapterületűből kicsit, hogy több embernek legyen lakása. Kettő, azt mondják, hogy a magán és egyéb szállási szolgáltatás, Airbnb-zés az egy része, de abszolút nem a döntő része a lakhatási válság kialakulásának. Három, azt mondja, meg kell vizsgálni az üresen álló lakások helyzetét. Hát Budapesten a társasházak zömében, vagy többségében, amit nem lakásként használják, nem az Airbnb-k vannak, az nagyjából egy olyan 10.000 lakásról, 10-12 ezer lakásról beszélünk, hanem ügyvédirodák, jogastúdiók, nem tudom, körmösök, orvosi rendelők, soha senkibe fel nem merült, hogy ezeket a korábban lakásokat működő ingatlanoknál be kéne zárniuk, és újra lakásfunkciót kéne nekik adni. Mennyiben más az, mint hogyha én azt turistának adom ki.
1: Hát egyike, a jogázók csendben vannak.
0: Egyiket sem lakhatásra használják. Tehát most a lakhatás funkcióról beszélünk. És azt mondja az Európai Bizottság, hogyha szigorítani akar egy város, egy önkormányzat a szálláshely kiadáson, azt megteheti, ennyiben tehát lehet szigorítani az Airbnb-t, de azoknak a lépéseknek arányosnak kell lennie, be kell bizonyítani hatástanulmányokkal, hogy ez az utolsó lépés, és fokozatosnak kell lennie. Mi azt látjuk, hogy Terézvárosban ez teljesen szembe megy az uniós normákkal, mert ez nem működik náluk. Úgyhogy az, hogy ebből a bizottsági jelentésből, vagy rendettervezetből mikor lesz majd ott rendelet, és ez hogy lesz átültetve a nemzeti jogba, ez azért biztos, hogy nem holnap fog megtörténni, de az irány minden esetre azt mutatja, hogy meg lehet találni, és meg kell találni a középutat, a teljes tiltás az nem megoldás. Meg lehet vizsgálni például, hogy egy ember hány lakást adjon így ki? Tehát, hogy mennyire legyen üzletszerű ez a tevékenység.
1: Hát igen, mert az Airbnb azért onnan indult, hogy a saját lakásomat odaadom, kvázi kölcsönadom pénzért valakinek, amíg én valahol máshol
0: Bocsánat,
1: lakom.
0: De a teflon meg katonai felhasználásként indult. Tehát az, hogy valami honnan indul, és aztán mivé válik, a kerék sem autóként indult, vagy buszként, és mégis az lett belőle, azért az még nem determinálja azt, hogy egy termék, ha elindul, az hova fog kifutni, és ez jól is van így. Én azt gondolom, hogy különben nem lenne fejlődés, de az is biztos, hogy a szabályozásnak lépést kell tartani a fejlődésre, ezt nem vitatja senki. Azt azonban igen, hát gondoljon azért bele, hogy nagyon sokan erre komplett vállalkozást, életet építettek, hitelt vettek föl az ingatlanra, a munkájukat hagytak ott, hogy ezzel foglalkozzanak, és akkor egyik pillanatról a másikra elveszik, ez nyilvánvalóan nem egy jó megoldás. Az, hogy az új piacra lépést mennyiben lehet nehezíteni vagy korlátozni, arról lehet megint beszélni, mert akkor egy potenciális befektető el tudja dönteni, hogy vállalja ezt a kockázatot, igen vagy nem. És még egy fontos dolog, azon túl, hogy a társasházak egyelőre nem részesülnek a turizmus által megtermelt bevételből, a fővárosi önkormányzat sem. Noha a turisták az ő infrastruktúrájukat is használják. Úgyhogy mi azt is javasoltuk a kormánynak, hogy gondolják meg, hogy a kerületekbe befolyó és feneketlen zsákukba eltűnő idegenforgalmi adót, egy részét a társasházak mellett azt a fővárosi önkormányzat kapja meg.
1: Olyan illúzióm nem volt, hogy megoldjuk ezt a kérdést, de talán elindultunk a gondolkodás irányába, vagy legalább megmutattuk, hogy milyen gondolkodás zajlik. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
0: Köszönöm szépen.
1: Sumicki Balázs, a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnöke volt a vendégünk.

0: 7 perc elmúlt 10:30, ez a Napközben, Süveges Gergő vagyok, az egyetemek változó szerepével foglalkozunk a következő fél órában. Egyre több társadalmi, kulturális és gazdasági programban vesznek részt az egyetemek. Nyilvános előadások, kutatók éjszakája, szenior akadémiák, önkormányzati és vállalati együttműködések, Felszegi Csaba összeállítása következik.
1: Azt gondolom, hogy élethosszig tartó tanulás, amiben a Pannon Egyetem is elsősorban tevékenykedik.
2: Gerencsérné dr. Berta Renáta, a Pannon Egyetem fejlesztési rektorhelyettese, egyetemi docens.
1: Így a nyugdíjas egyetem, ami azt gondolom, hogy ehhez a kategóriához tartozik. Ott az idősebb korosztályt szólítjuk meg, és próbáljuk edukálni azokra a tevékenységekre, ami körbeveszi őket a napjainkban. Akár legyen az a mesterséges intelligencia, vagy éppenséggel a vizekben található szennyező források, ezekről mind azt gondolom sokat hallanak a médiában, sok információhoz jutnak, de ahhoz, hogy hiteles információk birtokába kerülhessenek, igazán fontos őket ebbe az irányba is ismeretekkel ellátni.
2: Nyitott erre az 50 pluszos idősebb generáció?
1: Azt gondolom, hogy abszolút, legalábbis a létszámból mi azt látjuk, hogy rendkívül nyitottak és szeretnének tanulni, akár, ahogy említettem, a mesterséges intelligenciáról, hiszen tudják, hallják, hogy milyen veszélyekkel jár mindez, viszont nem biztos, hogy megfelelően tudják ők is kezelni azokat a hitelesnek tűnő információkat, amik mondjuk a social media felületeken megjelennek számukra. Úgyhogy abszolút érdeklődőek, saját maguk feszegetik azokat a témákat, amikről szívesen hallanának, és próbáljuk mi ugye nyilván az egyetemi közösségből ezeket minél inkább a tudatukra formálni.
2: És mi az, ami valóban érdekli őket?
1: Sokféle terület érdekli őket, például legyen szó az öröklési jogról. Volt már egy ilyen típusú előadás sorozatunk is, ahol az időseket ez a téma érdekelte, hiszen szeretnék biztonságban tudni a saját vagyonaikat is, illetve az idős generáció a fiataloknak, hogy tudja mindezt átadni, de ami a napjainkat például feszegető téma a természettudományok irányából, ugye a vizeknek a szennyezettsége, hogy akkor ihatom-e a csapvizet, vagy igyem inkább az ásványvizet, a palackozott ásványvizet, ezekre vonatkozó kérdések is elég gyakran felmerülnek számukra.
2: Mert ha már természettudomány, ugye most, ha egy kicsit a fiatalokra rátérünk, akkor nem igazán valahogy szeretik. Tehát, hogy nagyon nehéz őket behúzni ebbe a témakörbe.
1: Igen, azt gondolom, hogy nagyon száraz az a kémia például, amit tanítani tudunk egyáltalán a közoktatási rendszerben, azonban szükség van arra, hogy a fiatalokat ebbe az irányba is terelgessük, úgyhogy rengeteg olyan tevékenységet folytatunk mi magunk a Pannon Egyetemen belül is, ahol igyekszünk a fiatalokat a természettudományok irányából megfogni, és próbálunk nekik olyan tehetséggondozó programokat indítani, legyen az egy szakkör, vagy éppenséggel csak egy figyelemfelkeltő kutatók éjszakája előadás sorozat, ahol láthatják mindazt, hogy a természettudomány sokkal érdekesebb és szebb tevékenység, mint amit mondjuk a tankönyvekben csak olvasni tudnak. Azt gondolom, hogy a kísérletekkel nagyon könnyen meg lehet fogni a fiatalokat. Van nyári egyetemünk, gyerekegyetem nyári táborunk, amiknek kapcsán szintén próbáljuk a legkisebbektől, tehát egészen az óvodáskortól, a felnövekvő, tehát az egyetemista hallgatókig olyan programokat szervezni nekik, ahol kipróbálhatják önmagukat, vagy éppenséggel, ha az innovációt is bele tudom szőni a gondolatkörünkbe, akkor az innováció is egy olyan terület, ahol az Országos Tudományos Innovációs Olimpiát szervezi gyakorlatilag a helyi fordulót Pannon Egyetem, aminek keretében a tehetséges fiatalok megmutathatják az ő innovációs gondolataikat, amiből aztán később termék, remélhetőleg termék válik.
2: Ha most a tehetséggondolás részét kérdezem, akkor az idősebbek, a középkorúak vagy a fiatalok nyitottabbak inkább mindenre?
1: Én azt gondolom, hogy minden generáció. Tehát nem tudom azt mondani, hogy csak az egyik, vagy csak a másik generáció. Mindenki a maga szintjén abszolút nyitott a lehetőségekre, és talán a fiatalok ugye a rengeteg inger, ami éri őket a környezetükben, ők még inkább igénylik azt, hogy kapjanak egy olyan bemeneti lehetőséget, amivel tovább tudnak gondolatmenetben, vagy éppenséggel tettekkel folyni. Az idősebbeknek meg pont emiatt, hogy ne legyen lemaradásuk a generációk között, szükségük van a tehetséggondozásra, vagy éppenséggel ugye az ő nézőpontukból a felzárkózásra.
0: Felszegi Csaba összeállítását hallották. Az egyetemek úgynevezett harmadik missziójáról beszélünk, tehát arról, hogy hogyan válik az egyetemen létrejövő tudás közkincsé, hogyan segíthet konkrét társadalmi problémák megoldásában, és hol húzódik az intézmények társadalmi felelősségének határa. Itt van velünk a stúdióban dr. Darázs Lénárt, az ELTE rektora. Jó napot kívánok, rektor úr!
3: Jó napot kívánok!
0: Önök mit tartanak feladatuknak?
3: Hát mi nem tudunk kilépni a tudományegyetemi feladatkörünkből, tehát amikor társadalmi felelősségről beszélünk, akkor ezt talán nem is az egyetemek vonatkozásában értelmezhető, inkább a cégeknél merült ez fel, hogy a profit vagy a gazdasági hasznosulás mellett társadalmi haszna is legyen a tevékenységünknek. Mi azt gondoljuk, hogy az oktatásban, kutatásban lévő tevékenységünk fogalmilag társadalmi felelősséget jelent. Inkább helyesebb, ahogy ön is mondta, ez a harmadik missziós feladat, ami meg azt jelenti, hogy amióta ennyire bonyolultá váltak a életviszonyaink, technológia fejlődés, fenntarthatóság, társadalmi problémák sokossága jelenik meg, egyre inkább tendencia lett, hogy ebből az elefántcsontorony egyetemi működésből, ahol van a kutatás és oktatás, és egy ilyen misztikus egyetemi működés van, hogy megnyissuk az egyetemet a társadalom felé. Ez nagyon összetett dolog, tehát amiről beszélünk, nagyon összetett. Beszélünk például arról, hogy van egyfajta közösségi tudományvonal, ahol szeretnénk a tudományhoz közel hozni az embereket, lássák, hogy amit a tudósok csinálnak, az nem egy ilyen misztikus laborban zajlik, hanem az ő általuk is megfogható, általuk is hasznosítható dolog. Vannak olyan feladatok, ez a harmadik missziónak a szűkebb értelme, ahol azt szeretnénk elérni, hogy az a társadalmi, gazdasági közösség, ahol egy egyetem működik, érezze, hogy a tudásnak azonnali vagy gyorsabb hasznosulása van, mint hogy mondjuk kiképezünk egy kémikust, egy jogász vagy egy pszichológus, és akkor 5-10 év múlva az ő úgymond társadalmi haszna megjelenik. Nem szeretnénk az adott problémát, az adott közösségnek az életviszonyaiba jelentkező kérdéseket relatíve gyorsan megoldani. Ez tulajdonképpen a harmadik missziós feladat, és ettől elhatárolnám azokat a tevékenységeket, amelyek egyfajta ilyen szolgáltatási tevékenységek, amiben mi mondjuk tudományegyetemként nem nagyon látjuk a tudományos hozzáadott értéket, tehát amikor szolgáltatást nyújtunk például, nem tudom én, idősebb embereknek, mondjuk számítógép ismereteket közvetítünk, akkor ebben nincsen igazából egyetemi tudás, hanem inkább egyfajta ilyen magasabb szintű szolgáltatást nyújtunk. Mi igazából a harmadik missziós feladatot tekintjük egy egyetemnek a feladatának, és ez látszik az ELTE gyakorlatában, hogy gyakorlatilag sok száz ilyen típusú együttműködésünk van, most már ez lesz nagyságrendű civil szervezettel, önkormányzatokkal, cégekkel is jelennek meg ilyen kérdések, de szeretném hangsúlyozni, hogy az egyetemnek az eszméjét elveszítenénk akkor, hogyha nem egy tudás alapú, nem egy hozzáadott érték tudás alapú harmadik missziós tevékenységet folytatnánk.
0: Ez tulajdonképpen fordítási kérdés, tehát mindaz, amit egy egyetem tud, mindaz a tudás, amit összegyűjtött, azt valamilyen módon lefordítja olyan nyelvre, vagy azoknak a használatára, akik ezt azonnal használni tudják. Ugye itt megjelenik az alapkutatás, alkalmazott kutatás különbsége is.
3: Igen, fontos, hogy az igény nem mi fogalmazzuk meg, hanem inkább nyitottnak kell lennünk egy társadalmi csoportnak, vagy egy adott esetben egy egész társadalomnak a kihívásaira, problémáira, és ezekre a kihívásokra, ezekre a problémákra adunk úgymond tudományos választ, de nem úgy, hogy megírjuk exakt módon, elvont módon, hanem az adott csoportnak a problémáját próbáljuk megkezelni, de mindig van egy kutatás jelen benne, ezért ezeket társadalmi innovációnak is szoktuk hívni egyébként, ahol ez a kutatás, fejlesztés, innovációs vonal, ez az ilyen típusú aktivitásokban is megjelenik. Számos példa van erre, egyébként a technológia oldalról is van, tehát ha megkeres bennünket mondjuk egy önkormányzat, hogy a közlekedési lámpák adatai alapján szeretné mondjuk a helyi közlekedési forgalmat optimalizálni, akkor erre a konkrét igényre fejlesztünk neki adott esetben egy applikációt, vagy egy mesterséges intelligencia alkalmazást. Ha például arról van szó, hogy egy vidéki települése, most nem kisfalvakról beszélek, hanem jelentősebb városról, nagyon jelentős fiatalok elvándorlása tapasztalható, akkor erre érdemes egy olyan értelme tudományos választ adni, hogy mit kell ahhoz tenni a települési önkormányzatnak, hogy mondjuk egy innováció szemléletet meg tudjon honosítani adott városon belül. Nagyon sok ilyen példát lehetne végtelenségig sorolni.
0: Nyilván ez alapvetően bizalom kérdése is. Szoktak megjelenni kutatások arról, hogy mely intézményekben bízunk leginkább, és akkor abban föl van sorolva a kormány, a parlament, a köztársasági elnök, meg az egyetemek, meg az akadémia. Az ELTE hogyan áll bizalom kérdésében, tehát mennyire bíznak önökben, mit tapasztalnak?
3: Hát ez furán hangzik, hogyha ezt én mondom, de szerintem az ön által felsorolt csoportból az MTA-ba és az RT-be bíznak szerintem a leginkább a magyar társadalomnak, vállalkozásoknak a szélesebb csoportjai. Az RT-n arra vagyunk büszkék, hogy mi egy hiteles helynek számítunk, tehát hogyha megszólal egy RT-s kutató, vagy az RT-nek bármely tudományos eredményét vagy aktivitását felemlegetjük, akkor azt elhiszik, hogy az valós, tehát hogy amögött nincsen se politikai, se egyéb más motiváció. Ez tulajdonképpen a kiváló egyetemi működésnek az áloga, hogy ebből a hitelességi keretből ne tudjunk ki zökkenni.
0: Az, hogy kik felé fordulnak, a szavaiból az derül ki számomra, hogy ez alapvetően a megkeresés vagy a felkérésen múlik. Tehát, hogy ez egy civil szervezet, vagy egy vállalat, vagy egy intézmény, vagy egy hivatal, akár kormányzati, akár önkormányzati intézmény válogatnak, vagy pedig a megkereséseknél döntik el, hogy mi az, amire önök képesek, és mi az, amire nem képesek.
3: Ugye válogatunk, mert, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy mi nem egy szolgáltató cég vagyunk. Tehát nem arról van szó, hogy kiszolgálunk olyan oktatási, felzárkóztatási, nem tudom, és ezeket folytatjuk természetesen, de ezek önös érdekek valójában, hiszen mi is próbáljuk a gimnazistáknak a felzárkóztatását elősegíteni, de többek között azért a misztik magyar is mondjam, a misszión túl, hogy azért mindenki okosabb legyen.
0: Hát, hogy önökhöz jöjjön.
3: Szeretnénk a legjobb hallgatókat ide vonzani, és ezt elég hatékonyan is csináljuk. Hát most 38 ezer ember jelentkezett az ELTE-re, 14.500 embert vettünk fel, nagyon magas pont a tárok mellett. Tehát ilyen értelemben válogatunk, mert akármit nem csinálunk meg, amit megcsinálunk, az mindig valamilyen tudományos kihívás, tehát valamilyen hozzáadott érték. De egyébként úgy nem válogatunk, tehát az, hogy önkormányzatok, vállalatok, bármilyen kihívás, ami jelentkezik, azt, ahogy a kari portfólióból, a tudományterületi adottságokból gyakorlatilag szinte mindent le tudunk fedni, kivéve mondjuk a orvosi kutatásokat, orvosi karon nincs az ELTE-nek.
0: Dr. Darázs Lénárt, az ELTE rektora a vendégünk itt a stúdióban, és folytatjuk nem sokára a beszélgetést, viszont itt van a telefonban a BMR rektora, Sáraf Hasszán úr is. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
0: Hol vannak azok a pontok, ahol egy hétköznapi ember, aki nem hallgatója a Budapesti Műszaki Egyetemnek, találkozhat az egyetemmel, találkozhat az önök eredményeivel?
4: Köszönöm szépen a kérdést. Én úgy gondolom, mint közhasznossági intézmény, aminek egy jól definiált feladata van az egyetemnek, és az adózók pénzéből él, ennyivel tartozik az adófizetőknek, hogy megossza velük ezeket az eredményeket, amiket mi csinálunk. Azért mi több felé indítottunk már. Van egy olyan, ami szakmai, ahol ilyen üzleti reggelinek szoktuk hívni, ahol az adott témának a expertjeit vagy a szakértőit meghívjuk az iparból, és megosztjuk velük, milyen újabb eredmények vannak ezen a területen. De vannak ilyen általános ismeretterjesztő jellegű rendezvényeink is, amit a YouTube-on is kiadunk, és föl vannak véve a YouTube-ra, ahol egy adott témának a laikus részét kifejtjük jobban, és ma például Balatonfüreden a BME épületében, a Fürdő utcában a víz problémáról a mi szakembereink fognak beszélni szélesebb körnek, és nagy érdeklődés, ma kettőkorra ez lesz egy ilyen megosztása az eredményeknek a területnek, hogy milyen jellegű problémákkal szembesülünk most. És van még egy másik irány, ez a gyerekegyetem, amit minden nyáron egy hetet tölthetnek itt az általános iskolás, szándékosan mondom általános iskolák, tehát még nem középiskola, általános iskolás diákok, több százan itt töltenek egy hetet, hogy ismerkedjenek az egyetemi tevékenységgel, meglátogatják a laborokat, meghallgatják az előadásokat, bizonyos kisebb projekteket csinálnak. Ez pont azért, mert úgy érzem, ez a kötelességünk azon kívül, hogy kutatás, fejlesztés, innováció és oktatás mellett ezt a harmadik missziót nekünk teljesítenünk kell.
0: Igen, most azt mondja, hogy ez az önök kötelessége, ezt mióta tudatosítják vajon az egyetemek, vagy önöknél ez mióta tudatos, hogy ez is a dolguk?
4: A BME is mindig arról volt híres, hogy be van ágyazva az ipari szereplőkkel, sokat dolgoznak együtt, ez nem új keletű, az elődök ezt jól megalapozták. És ahogy szoktam mondani, a Nemzet Műszaki Egyeteme ezennyivel tartozik a nemzetnek, hogy segítse a gazdaságot több tekintetben, ez nem új keletű. De hogyha a gyerekegyetemet nézem, ez a 11. éve. Tehát 11 éve a gyerekegyetem megy itt a nyitás a közép a általános iskola felé, és van középiskola felé egy programunk. Sőt, van olyan programunk, ami a lányoknak szól, mert egy mitosz volt, hogy a műszaki területre nem mennek a hölgyek, a kis hölgyek, és ezt pont invitáljuk őket, hogy jöjjenek ezen a területen. Természetesen mi is, ez a kutatók éjszakája standard menetet, mi is megcsináljuk az egész, nagyon sok helyen az egyetemen. Tehát régóta történik ez a nyitás, ez a harmadik misszió teljesítése a adófizetők vagy a társadalom felé.
0: Köszönöm szépen, Sharaf Hassan, a Budapesti Műszaki Egyetem rektora volt a vendégünk telefonon, a stúdióban pedig továbbra is itt van velünk dr. Darázs Lénárt, az ELTE rektora. A kutatók éjszakája az egy fontos pontja ennek a hát társadalmiasításnak.
3: Természetesen, igen. Tehát nálunk úgy működik, hogy gyakorlatilag mindegyik kar meghirdeti a kutatók éjszakáját, és ott 4-5-6-7 olyan témát járunk körül, amelyek azt gondoljuk, hogy érdeklődésre tarthatnak számot. Nagyon fontos tehát, hogy nem egyszerűen információt közvetítünk, hanem azt akarjuk megmutatni, hogy az a tudás, az a kutatás, az az egyetemi működés, ez egy adott témakörben hogyan tud hasznosulni. Tehát, hogyha például szóba került mondjuk a lányok matematikai, mondjuk így, hogy a elutasítottsága, vagy kevesebb lány megy ezzel a területen, de ezt nem tudom, ez nyilván erre vannak mérőszámok, akkor mi azt gondoljuk, hogy az egy módszer, hogy mondjuk lányoknak szervezünk valami bemutatót, de annál sokkal fontosabb, hogy olyan módszertanoknak a kiépítése mondjuk iskolák számára, ahol a lányoknak a matematikai kompetenciáit tudjuk erősíteni módszertanban, olyan programokban, olyan kérdéseken keresztül, ami mondjuk ezt elő tudja mozdítani. Nagyon sok olyan téma van, amit kutatunk az egyetemen, mondjuk fogyatékos, ugye a gyógypedagógiai karon. De például az a kérdés, hogy mondjuk a turisztikában hogyan tudjuk bevonni a fogyatékos embereknek a mozgását egyszerűen, vagy nekik milyen olyan programokat lehet adott esetben egy turisztikai célállomáson nyújtani, ez már módszertani kérdés. Tehát ezt egy adott önkormányzatnak, vagy adott civil szervezetnek a megfogalmazás alapján egy tudományegyetemi kutatási válasz adódik erre. És persze elmagyarázunk nagyon sok mindent, tehát vannak ilyen misztik, azt mondom, hogy kvantum számítógép, akkor tudjuk, hogy az valami, nem tudom mi, mondjuk egy jogász vagyok, tehát én is nagyon tudom, de mondjuk egy kutatók éjszakáján megnyitjuk ezt a tudományt, és erről beszéltem, hogy ez a fajta nyitott tudomány, amikor ez a fajta társadalmasítása a tudománynak valósul meg, de ott egyszerűen nem egy ilyen hagyom régi, szóval ilyen tittan folyamot szervezünk, hanem az a lényeg, hogy a tudásnak ezt a magasabb szintjét próbáljuk a társadalom felé közvetíteni. Szociális farmok például. Egy óriási kérdés, hogy a társadalmi normatív keretek közül kizökkent embereknek, mondjuk büntetett elő életűeknek, addikció, tehát függő embereknek, vagy olyan szenvedélybetegeknek, milyen olyan társadalmi beilleszkedési problémákat tudunk megteremteni, amelyek az ő későbbi munkába állását, vagy családi kapcsolatainak elrejtását jelenti. Ez is egy olyan társadalmi kérdés, amire egy egyetemnek választ kell adnia. Nem írjuk meg exakt módon, hogy mennyi büntetett területi vagy társadalmi beleszkedés nagyon-nagyon nehéz, hanem megoldást próbálunk az adott témakörre keresni. Úgyhogy ilyen értelemben, ahogy említette a bevezetőben is, retteltesen összetett kérdéskörről beszélünk, mert megmutatjuk magunkat, szeretnénk a tudást úgymond társadalmasítani, de mi nagyon hiszünk abban, hogy egy egyetemnek ebben a nyitott egyetemi rendszerben is, ez egyébként ugye a 2010-es évek környékén indult el, és ez a harmadik része egy nagyon komoly nemzetközi tendencia, mert azt látjuk most már nagyon erősen, hogy nagyon sok áltudományos megfogalmazódás van, nagyon sok ostobaság, butaság van mindenfajta területen, nagyon bonyolultá válnak egyébként a viszonyaink, és muszáj az embereknek látni, hogy tudás alapú válaszokat kell adni komoly társadalmi vagy egyéni csoportoknak a kihívására. Tehát ez az igazi harmadik missziós tevékenységünk.
0: Az előbb, ahogy arról beszélt, hogy vagy kicsivel korábban, hogy hogy válogatnak a felkérések vagy a lehetőségek közül. Az a feltételezésem, hogy azokból a kérdésekből, azokból a feladatokból, amelyeket elvállalnak, azért valami visszahat az egyetemre is. Tehát önök is hogy tanulnak belőle.
3: Persze, persze, természetesen. Tehát ugye a válogatásnak sokszor kapacitás hiány is azért, vagy sok kapacitás korlátaink vannak. De mondok egy példát. Tehát a Józsefvárosi Önkormányzattal van egy együttműködésünk, ahol az volt az ELTE Reform Gimnázium, meg az ELTE maga, hogy hogyan lehet egy túlzsúfolt belvárosi környezetben egy iskolát megközelíteni egyáltalán, nélkül, hogy a gyerekek életveszélyben legyenek. Erre kialakítottunk egy iskola utca projektet, ami nem csak arról szólna, hogy lezárnánk egy 200 méteres szakaszt, hanem hogy hogyan tudunk közösségi teremt teremteni egy iskola melletti utcán, és ennek fején átalakítani a közösségi közlekedést. Ezek európai szakpolitikai kérdések is, a közösségi közlekedés miként alakulása, de nem egyszerűen egy BKV kérdés, meg hogy lefessük az aszfaltot, hanem ez egy módszertani kérdés, hogy a diákok, amikor az iskola utcában jönnek, mozognak, kimennek adott esetben az adott, akkor milyen összefüggés rendszerben, milyen módszert annak tudjuk ezt a problémát kezelni, és ezt a józsefvárosi projektet, ezt most úgy általánosítanánk, hogy ezt felajánljuk, ezt a tudást, ezt a use case-t, ezt a jó gyakorlatot minden önkormányzatnak Magyarországon, ezt a fajta tudást, ezt próbáljuk kapacitás növelésként egyébként az egész országban továbbítani. Ez egy társadalmi feladat tulajdonképpen egyetem részéről.
0: Azt feltételezem, hogy ha a feladattal keresik meg önöket, akkor az leginkább tegnapra lenne jó, mert hogy azonnali megoldásra vágynak. A tudós ember meg olyan, hogy leül és elkezd gondolkodni, a sebességet hogyan tudják harmonizálni, az igényeket meg a lehetőségeket.
3: Azért ezek nem szeretnék természetesen tudományos kérdések között rangsorolni, de azért ezek alapvetően olyan tudományos kutatási feladatok, amelyek relatíve behatároltak, korlátosabbak, mondjuk így bizonyos értelemben kicsit egyszerűbbek. Úgyhogy ezért hát úgy működik, mint egy normál vállalkozásnál határidőt vállalunk, és utána határidőre meg kell csinálnunk. Tehát ez a hagyományos sztereotípia az egyetemekkel szemben, hogy lassúak, meg nem válaszolunk, meg nem tudom, ez már a múlté tulajdonképpen. Tehát ilyen értelemben én abba hiszek, hogy amennyiben ma Magyarországon ebben az évben az egyetemre jelentkezők 25%, ez egy óriási szám, az ELTE-re jelentkezett, és ennek a fele első helyes jelentkezés, ez egy társadalmi reputáció. Ez nem azt jelenti, hogy szimpatikusak vagyunk, vagy közkedveltek, vagy régi egyetem, vagy nagy, hanem az a fajta társadalmi elismertség, ami a szülőkön, nagyszülőkön, az adott kapcsolatrendszeren átszülődik, ez tükröződik vissza az egyetem működésében.
0: A harmadik misszióról beszélgettünk az elmúlt bő negyed órában, 20 percben. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
3: Köszönöm szépen.
0: Dr. Darázs Lénárt, az ELTE rektora volt a vendégünk. És még 11 óra előtt arról, hogy tegnap kezdődött a Magyar Biztosítók Szövetsége és partnerszervezeteinek felhívó kampánya, országszerte tartanak rendezvényeket. A biztonsági öv használatára, az elektromos roller balesetekre, az életveszélyes vonatra mászásokra, valamint az áramütés okozta égési sérülések megelőzésére hívják fel a figyelmet. Itt van velünk a vonalban Jenei Attila, a Mabisz szóvivője. Jó napot kívánok!
5: Üdvözlöm szerkesztő urat, és üdvözlöm a Kossuth Rádió hallgatóit is.
0: Milyen megoldást, vagy megelőzési tippeket, tanácsokat adnak a rendezvényeiken? Én ma, ahogy jöttem a rádióba, éppen az orrom előtt esett hasra egy rolleres, nézni is rossz volt. Nem lett baja, hál' Istennek.
5: Ez nem egy felhívó kampány, hanem ez már az immár egy tizedik, most egy jubileumi alkalommal kaputnyitó biztonsághete, amely a legtágabb értelemben próbál értelmezni a biztonságot, nem csak a baleset megelőzés és a közlekedés biztonságról beszélünk, hanem szóval ugyanúgy az élelmiszerbiztonságról, vagyonbiztonságról, bűnmegelőzésről, tűzmegelőzésről. Tehát nagyon széles a paletta, több mint 40 partnerszervezet működik együtt immáron 10 éve, és most nagy örömünkre csatlakozott a MÁV csoport és a Betesda gyermekkórház is. Ahogy a szerkesztő úr mondta, igen, a rolleres balesetekre is külön felhívják a figyelmet. Bezai Zsolt alezredes úr, az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottságának a főtitkára a nyitó sajtótájékoztatót tegnap. Külön felhívta arra a figyelmet, hogy drámai módon megemelkedtek a baleseti statisztika mutatói. 2026 első fél évében már 7%-nál tartanak azok a balesetek, amelyeknél az okozó sajnos a rolleres, tehát nyilván valamit tenni kell. A biztonság hetén egyébként évek óta fókuszban vannak a roller balesetek, hiszen ne felejtsük el, hogy egy gyermek baleset is sok, egy gyermek halál is sok, és egy felnőtt halál. Bármelyik polgárunkat elveszteni tényleg elképesztő, hogy egy ilyen balesetben lelje valaki a halálát. A Magyar Biztosítók Szövetsége ezért részt vett most már az első mikromobilitási konferencián is, és most a Magyar Közút, a KTI, a Közlekedéstudományi Intézet, a Széchenyi Egyetem összefogásával a Magyar Biztosítók Szövetségének a szakemberei most külön egy olyan hiánypótló és rendhagyó tanulmánnyal fognak jelentkezni. Most a Széchenyi Egyetemen mutatjuk be a 4. Közlekedésbiztonsági konferencián 17-én, ezen a héten, Győrben, amely tanulmány pontosan ennek az okait kutatja, hogy mely okok okozzák ezeket a rettenetes baleseteket, hol vannak a gócpontok, milyen közlekedési gócpontokat tárnak fel a szakemberek, és milyen összefüggéseket lehet kimutatni, és főleg mit lehetne tenni a jövőben, hiszen mi nem vagyunk jogalkotó hatóság, mi a biztosítási szektornak az érdekképviseleti szerve vagyunk, a többi partner pedig tudományos intézetek, nyilván a teendők a jogalkotókra várnak, de mi próbálunk a mi minden lehetséges eszközünkkel hozzájárulni ahhoz, hogy egyrészt megelőzzük ezeket a roller baleseteket, és a minden eszközzel felhívjuk a figyelmet arra, hogy aki rollerre áll, milyen következményeket kell, hogy számoljon. A MABIS egyébként hagyományosan a fiatal generációs stratégiájának a keretében általános iskolákban, középiskolákban és egyetemeken évek óta jelen van. Biztosítási órákat tartunk, kitelepüléseken veszünk részt. Erre egyébként nagyon jó alkalom ez a biztonság hete. És ennek a zárónapja most különösen jó alkalom lesz az autómentes hétvége arra, hogy a BKK-nak köszönhetően mi is ismét az ORFK-val együtt jelen leszünk, hogy mindezekről a kérdésekről beszéljük, várunk mindenkit szeretettel, minél nagyobb létszámban jöjjenek el a biztonság hetére.
0: Köszönöm szépen, Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének szóvivője volt a vendégünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A végtagokban a zsibbadóérzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRM koncertjén. mrm.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak.
3: Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
4: 11 óra van, jó napot kívánok, Süveges Gergő vagyok. Vannak, akik már középiskolában úgy döntenek, hogy vállalkozást indítanak. Önök mit tanácsolnának nekik? Írják meg nekünk SMS-ben 0630 9666 vagy Viberen a Kossuth Rádió név alatt. Előnyökről és hátrányokról is szó lesz 11 óra után. A szerkesztő Herceg Tibor.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt. Egyre több magyar utazik repülővel tengerpartra, és napos az idő az országban, délután 22-26 fok várható. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt, amelyet az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lépnek hatályba. Az előterjesztés 149 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 35 tartózkodással fogadták el a képviselők. A jogszabály megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. Emellett korszerűsítik az adatmegismerés menetét is, így az érintettek és hozzátartozóik teljes körűen megismerhetik a róluk készült iratokat, valamint a velük kapcsolatban álló ügynökök személyazonosságát. Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Tarz Zoltán közölte. Az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása és tisztázzák a jogi kérdéseket. A Fidesz szerint a Tisza kormány lábbal tiporja az alkotmányosságot, új önkény uralmi rendszert épít és megszünteti a jogállamiságot. Benyújtotta felmondását Szász Jenő, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet elnöke. A döntést bejelentő Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte. Az intézmény átvilágítása alatt a működésben és a tudományos munkában is több rendezetlenséget találtak. Az intézetet nem szüntetik meg, hanem egy átláthatóbb és hatékonyabb struktúra szerint átalakítják. Hűtlen kezelés gyanúja miatt tett feljelentést Szijjártó Péter miniszteri magángép használata ügyében Orbán Anita. A külügyminiszter elmondta, hogy a külügyi tárcánál 2022-től rutinszerűvé vált a bérelt repülők és honvédségi gépek igénybevétele. Az utak 2022 és 2026 között így több mint ötször kerültek többe, mint a delegációk menetrend szerinti bizniszosztályú járattal utaztak volna. A Fidesz komolytalannak nevezte Orbán Anita feljelentését, mert a párt álláspontja szerint a külügyminiszteri repülőutak a vonatkozó kormányrendeletnek teljes egészében megfeleltek. Túlárazás miatt tett feljelentést a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya üzemeltetésének ügyében. Vitézi Dávid tárcavezető közösségi oldalán elmondta, az előző kormány tagadta, de levél bizonyítja, hogy az M6-os autópálya üzemeltetését megrendelték a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-től. Csak nem kétharmadával nőtt nyáron az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma a tavalyihoz képest, derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb és legdinamikusabban növekvő célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, Rimini, valamint Zadar tartozott. Itthon marad a kellemes őszi idő sok napsütéssel, legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futó zápor, napközben 22-26, késő este 13-20 fok várható. Kedves hallgatóink, délben krónikával jelentkezünk, most 11 óra múlt 4 perccel.
3: Műsorajánló.
0: Arcvonások.
6: 27 éve tükröt tart környezetének, ezzel megzavarta a kényelmes és megszokott működést, sokan veszélyeztetve látták pozíciójukat miatta. Enritók Nóra, a Berettyó Újfalúi Igazgyöngy Alapítvány alapítója és szakmai vezetője, nemrég kapta meg a Magyar Érdemrend tiszti keresztje polgári tagozat kitüntetést, értékteremtő és hiánypótló társadalmi tevékenység elismeréseként.
0: Arcvonások. Portréműsor ma este 19:30-tól a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Napközben.
3: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
4: Öt perc elmúlt 11 óra, Süveges Gergő vagyok, ez a Napközben. Egy esztendeje egy tucatnyi középiskolás úgy döntött, hogy vállalkozást indít. Ez persze akár a tanulmányaik része is lehetne, hiszen jelenleg 12-esek a Szolnoki Közgazdasági Technikumban. Megyes Boglárkát Bakos Csaba kérdezte.
7: Még egy év ön előtt van, de már vállalkozást indított.
8: Idén vagyok 12-es, itt nálunk ez még nem a végzős év. Tavaly 11-ben, szeptemberben kezdtünk el gondolkozni azon, hogy kéne csinálni egy diákvállalkozást, aztán körülbelül október végén, november elején jött létre a diákvállalkozásunk.
7: Izgalom, a bevétel, mi az, ami vonzotta?
8: Nekem nagyon izgalmasnak tűnt, hogy ebbe diákfejjel beleláthatunk, hogy valójában hogy is néz ki egy vállalkozás, és hogy milyen kötelezettségekkel jár, illetve, hogy igazából nekünk jelenleg az akkori tananyagokban nagyon jól beépíthető volt a téma.
7: És amikor gondolkodott, hogyan választotta ki, hogy mit szeretne csinálni, milyen vállalkozást alapított?
8: Ebben a vállalkozásban 12-en vagyunk tagok.
7: Osztálytársak?
8: Igen, a diákvállalkozás tagjai vállalkozási ügyviteli ügyintéző csoport. Egyik nap hazamentem és beszélgettem édesanyámmal, és ő mondta, hogy hát miért nem próbáljuk ki ezt a gravírozást, mivel én otthon régebben is gravíroztam már, így barátainknak szülinapra ajándékba és ilyenek.
7: Ehhez eszközök kellettek, ez valamiféle befektetés csak kellett. Honnan volt alaptőke?
8: Amikor elindítottuk a vállalkozást, ugye mi a Junior Achievement Magyarországon keresztül indítottuk el a diákvállalkozásunkat, ahogy regisztráltunk, ott meg kellett adni, hogy ki mennyi alaptőkét szeretne befektetni. Ebben megegyeztünk, hogy egységesen mindenki 1500 forinttal kezd, és volt egy kis könnyítésünk, mert nekem már volt otthon akkor saját gravírozóm. Aztán később az egyik másik tag is vett gravírozót, közben elkezdtünk járni körbe a boltokba, hogy hol lehetne olyan termékeket kapni, amiket meg tudnánk gravírozni. Aztán körülbelül decemberben kiültünk ide az iskolába a folyosóra, és akkor az iskola többi diákvállalkozása is kint volt, vagyis hát igazából egy diákvállalkozás volt akkor rajtunk kívül. Ők is kiültek, és elkezdtünk árulni, és nagyon tetszett, hogy milyen kereslet van a termékeinkre, és az embereknek is nagyon tetszettek az ötletek, illetve a munkák, amiket csináltunk.
7: Akkor már egy picike piac megvolt, de hát nyilvánvalóan valódi piacot is kellett teremteni. Hogyan próbálták ezt meg?
8: Kettő marketingesünk volt, ők hirdették a vállalkozást Instagramon, TikTokon, illetve Facebookon. Az iskolába is kiplakátoltuk, tehát igazából főként az iskolásokra, a diáktársainkra szerettünk volna hatással lenni, hogy vásároljanak, és hogy igazából tetszett nekik az ötlet, vásároltak, többen is elmondtuk barátainknak, és akkor a barátok is vásároltak, a barátok barátai is elkezdtek vásárolni, illetve decemberben a Gemesek szerveztek Pesten egy ilyen karácsonyi vásárt az Árkádban. És az volt a lényeg, hogy ott csak a diákvállalkozások mentek fel.
7: Tehát lényegében milyen segítséget kaptak ettől a szervezettől?
8: Az, hogy ők ennyire odafigyelnek arra, hogy féléves beszámolókat kell írni, éves beszámolót kell írni. Ugye nem adunk számlát, csak nyugtát, és a nyugtatömböt is tőlük kapjuk, és nagyon figyelnek rá, hogy minden stimmeljen, és tőlünk is megkövetelik ezt, hogy figyeljünk rá, tehát igazából gyakorlatilag segítenek abban, hogy tudatosan figyeljünk mindenre, és hogy próbáljunk minél precízebbek lenni a vállalkozás működtetése során.
4: Bakos Csaba interjúját hallották. A diákvállalkozás lényege, hogy a fiatalok ne csak elméletben halljanak vállalkozásról, hanem képesek legyenek valódi döntéseket hozni, ötletet választani, feladatot osztani, terméket fejleszteni, azt bemutatni, értékesíteni. Nézzük ezeket a tapasztalatokat. Itt van velünk a stúdióban a Junior Achievement Magyarország Alapítvány ügyvezetője Gergely Orsolya és PR és marketing szakértője Bukó Zsuzsanna. Örülök, hogy itt vannak. Köszönjük szépen, hogy eljöttek.
9: Köszönjük szépen.
10: Mi köszönjük a lehetőséget.
4: A fiatalokról azt szokták mondani, hogy kapunyitási nehézségekkel küzdenek, kapunyitási pániknak is szokták ezt mondani, hogy Jesszus Mária, ki kell lépni az életbe, mi lesz velünk, képesek vagyunk-e egyáltalán saját lábra állni, és a felnőttkor toljuk még egy kicsit magunk előtt. Erre tessék, középiskolások meg már vállalkozást indítanak. A kettő nekem valahogy nem jön össze.
9: A középiskolások ebben a programban valójában játszanak, legalábbis ők azt gondolják elég sokáig, hiszen arra kapnak lehetőséget, hogy egy általuk kedvelt és előállított termék vagy szolgáltatásra a piacra kerüljön, amiből sok pénzük lesz. Hát a játék így indul, mint bármelyik másik nagy társasjáték, majd aztán úgy szépen óvatosan kiderül az, a felnőttek, a mentorok és a tanárok segítségével, hogy egyébként ez egy nagyon komoly oktatási program, amelyben hagyjuk, hogy minden történjen úgy, ahogy a felnőttek életében egy valós vállalkozásban, de azért legyen ott mindig egy segítő kéz, és aztán a végén beazonosítható, hogy nem csak egy játék volt, hanem mi mindent tanultak vele.
4: Felelősséget is tanulnak vele?
10: Hogyne, elsősorban a felelősséget fogják megtanulni. Nagyon fontos, hogy a diákvállalkozók azok a későbbi életük során is már kimutatható, hogy kétszer annyian válnak valódi vállalkozóvá, mint az átlagos népességben megfigyelhető szám. De ami a legfontosabb, hogy szemléletet tanulnak, méghozzá azt, hogy a döntései következményéért bizony-bizony felelősséget kell vállalniuk. És ez a felelősség, ez többek között ott kezdődik, hogy nem kell, hogy megmondják nekik, hogy mit kell csinálni, hanem önállóan, innovatívan, problémafelismerően gondolkodnak.
4: Ki alkalmas, milyen személyiség alkalmas arra, hogy belépjen ebbe a programba, vagy ebbe a játékba?
9: A játék teljesen nyitott mindenkinek, hiszen azt gondoljuk, hogy a vállalkozói készségét a vénát

0: hogy mindenki elindulhat, mindenki próbálkozhat. Általában milyen típusú személyiség az, akinek ez megy?
1: Nagyon jó a kérdés, mert maga a program egy önismeretet is fejleszt. Ez az első dolog, hogy a fiatalnak föl kell térképeznie, mik az erősségei, hol vannak elakadásai, és még akkor is, hogyha nem volt családi vagy közvetlen tapasztalata arról, mert elképzelése lehet, hogy van, hogy mit jelent vállalkozónak lenni, itt a gyakorlatban megérzi azt, hogy neki ez menni fog-e. Tud-e tényleg felelősséget vállalni a döntéseiért, tud-e tervezni, és itt nem csak tudásról van szó, hanem inkább képességekről és készségekről. Nem véletlen, hogy az EU hosszú távú tanulás, vagy élethosszig tartó tanulás programja a 8 alapkompetenciának tekinti a vállalkozói készséget, és nem elsősorban tudásnak. De ami nagyon fontos, hogy ez fejleszthető. Tehát először meg kell éreznie saját magát, önbizalmat, hogy hatást tud gyakorolni, és ha ezt megérzi és komfortos neki, hogy önállóan dönt, hogy felelősséget vállal, akkor általában elindul a vállalkozói úton. Ha jobban fekszik neki az, hogy irányításra van szüksége, hogy talán mások mondják meg neki, hogy mi a jó út, és kevésbé szeret kockázatot vállalni, akkor nem biztos, hogy a vállalkozás neki való.
2: A diákvállalkozásban megvan az a lehetőség ebben a játékban, hogy ők minden esetben társas vállalkozók. Minimum 5 fiatal alapíthat egy diákvállalkozást, és először csak találomra, kedvre, vagy talán jóleső hangzatos beosztásokra hajtanak, lehet pénzügyes, lehet marketinges, kell valaki, aki a termékére, szolgáltatásért felel, kell egy ügyvezető, ez nagyon szépen és gyorsan el szokott kelni ez a terület. Tehát, hogy különböző területeken a HR-t nem is kihagyva tudnak dolgozni. És azt gondolom, hogy ebben a rendszerben mindenki megtalálja azt, hogy mi szeretne lenni. Az is előfordul, hogy a pénzügyes gyorsan lecseréljük, mert nem biztos, hogy ő a legerősebb pénzügyes, és hogy akire azt gondoltuk eddig, hogy a legjobb eladó és ő marketinges lesz, nem teljesen biztos, hogy ez az ő területe. Tehát maga a rendszer lehetőséget ad arra, hogy a saját kompetenciájának, a saját ötleteinek és a magával szemben lévő elvárásoknak megfelelően változtasson akár pozíciót, és ne felejtsük el azt, hogy egy vállalkozás nem csak vezetőkből áll. A minimum 5 fő az a minimum, lehetnek 10-15-en is, mint sok vállalkozásban, ugye az iménti bejátszásban is 12-en voltak, akik csak a munkások, de hát nélkülük nem menne, és van, aki abban találja meg önmagát.
0: Akkor nézzük meg, vagy próbáljuk meg felvázolni, hogy ez az egy év, ez hogy épül fel első lépéstől a felszámolásig. Kell, hogy legyen saját ötlet, vagy ez is menet közben még alakulhat?
2: Menet közben is alakulhat, de a valós bejegyzést, a cégbejegyzést, ami hasonlóan zajlik, mint a felnőttek vállalkozásainál, ugyanígy meg kell tenni, ott már meg kell mondani, hogy mi ez a termék vagy szolgáltatás, amit szeretnének folytatni. De ezt megelőzi egy körbe egy hónapos időszak, amikor azt próbáljuk a fiatalokkal megértetni, gyakorolni, hogy mi alapján fognak vállalkozást indítani. Az ő vágyaik, vagy egy nagyon régi, ismert vállalkozót szeretnének másolni, ez is egy út, de az talán még fontosabb, hogy felfedezzék a környezetünkben levő hiányokat, problémákat, amelyre akár az ő vállalkozásuk, vagy az ő ötletük tud választ adni. Ha bejegyezték a vállalkozásukat, akkor az őszi időszakban elkezdődik a termékszolgáltatásnak az előállítása, minden ezzel kapcsolatos nyüggelés feladattal.
0: Ez lehet termék és lehet szolgáltatás.
2: Lehet termék, vagy lehet szolgáltatás.
0: Lehet vas is, meg lehet megfoghatatlan dolog is.
2: Abszolút. És az első mindenki számára nyilvános vásár az karácsony előtt Budapesten megkerül megrendezésre, ami teljesen nagy lehetőséget ad arra, hogy a terméket, szolgáltatást piacra jöve kipróbálják, hogy milyen a termék, van-e rá valóban igény, jó-e az árképzésük, milyen a marketingük, és ez hogyan működik, majd a karácsonyi vásárról hazamenet. Van, aki azt mondja, hogy ez nagyon nem sikerült, és esetleg veszteséges, de azért ez a kevesebb. Azt tudják mondani, hogy volt egy bizonyos eredményük, ezzel hova mennének tovább. És ez a vállalkozás folytatódik, fejlődik, esetleg egy picit fókuszt is vált egészen a tavaszi vásárig, ahol megint van egy biztosan, hogy egy nagy találkozási pont Budapesten, itt a mentorok ott vannak, ott van a nyilvános téren szereplő járókelők, akik bármire tudnak választ adni és tesztelhetők, és befejeződik az év vége azzal, hogy aki azt gondolja, hogy nagyon jót tett, ők indulhatnak.

0: kapnak egy versenyen, Magyarország legjobb diákvállalkozása címért, és aki ezt a címet elnyeri, egyébként lehetőséget kap arra, és minden évben szerencsére élnek is vele, hogy júliusban a Nemzetközi Diákvállalkozások versenyén képviselhetse Magyarországot. Ebben az évben Rigában voltunk egy szuper diákvállalkozással, és ezután gyakorlatilag számolják fel a vállalkozást, amely itt már egyértelműen két ponton megy, van egy gazdasági eredményük, és van egy úgynevezett pedagógiai vagy fejlesztési eredményük, amelyről ők már itt tudnak, kimutatható, és általában hálásan köszönik ezt a tapasztalást.
1: Zsuzsana, a marketingest kérdezem, hogy piackutatás nem előzi meg az egészet, tehát a decemberi az első gyakorlatilag piackutató pillanat, amikor kiderül, hogy kell-e ez bárkinek?
2: Az az igazság, hogy itt egy érdekes, én nem is azt mondanám félreértés, hanem egy talán helytelen kiinduló pont, hogy mindenki arról beszél, hogy ha van egy jó ötletem, akkor arra érdemes vállalkozást alapítani. És mi mindig arra biztatjuk a diákokat, hogy ne ötletben gondolkodj, mert az ötlet mindig azon alapul általában, hogy mit tudnék készíteni, miben vagyok jó, ami egy nagyon fontos terület, de arra biztatjuk a fiatalokat, hogy járjanak nyitott szemmel, a problémákat keressék. Az igazán sikeres vállalkozások mindig valami bosszúságból, valami problémából következnek. Emiatt, hogyha ilyen problémafókusszal indulnak a diákok, és utána erre szerveznek csapatot, majd az ötlet, ahogy Orsi is mondta, az év folyamán akár finomodhat, átalakulhat, akkor már előzetesen fölmérik. Igaz, hogy a karácsonyi vásáron ott szembe jön a valóság. Ott kiderül, hogy amit eddig gondoltunk, és tesztelhettünk is szűkebb környezetben, az hogy működik a valóságban. Ott tényleg megkapják a gyerekek a visszajelzést.
1: Hát a GEM Alapítvány ügyvezetője Gergely Orsolya és PR és marketing szakértője Bukó Zsuzsanna a vendégünk itt a stúdióban, de ha már szóba került a rigai döntő júliusban, itt van velünk a telefonban Benő Kristóf, GEM mentorált, a Recaf diákvállalkozás vezetője, aki kint volt ezen a döntőn Rigában, július 7-e és 10-e között. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok mindenkinek! Először is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy most itt lehetek.
1: Mi ez a vállalkozás? Mi a lényege? Mi a Recaf?
3: Hát ugye a Recaf diák vállalkozásunk az arra alapszik igazából, hogy a mezőgazdaságban, a kertészetben, és ugye a kiskertészetben a tápanyagok és a növényeknek adható szerek nagyban lévő zöme, ugye mesterséges anyagokat, kemikáliákat tartalmaz, amik ugye hosszú távra, meg hosszú táv tekintetében káros hatással vannak nem csak a növényre, hanem a talajra is. A mi diákvállalkozásunk azzal foglalkozik, hogy emberektől és kisvállalkozásoktól összegyűjtjük a szerves hulladékokat, mint például a kávézat, a tojáshéj, a banánhéj, stb. És mi ezeket feldolgozzuk, és egy olyan tápkorongot készítünk belőlük, amiket az emberek használhatnak arra, hogy a megfelelő tápanyagmennyiséget egy természetes, költségbarát és egy nem mellesleg környezetvédelmet nagy vonalba helyező módon ellássák a kertjeik igényeit.
1: Milyen fogadtatásra lelt a tápkorong Rigában?
3: Én úgy gondolom, hogy pazar fogadtatásban részesült. Tudnélik, hogy mielőtt mi ezt az egészet piacra vittük, nekünk egy nagyon komoly és egy mélyre nyúló kutatás és fejlesztési fázisunk volt, ami ezt az egészet megelőzte. Tehát mi próbáltunk minden aspektusra odafigyelni, minden apró részletre tekintettel lenni, hogy minden tápanyag benne legyen, effektíven működjön. Nem csak a zsűri fogadta nagyon jól ezt az egész ötletet és ezt az egész koncepciót, de az az iránt érdeklődők is nagyon örültek, nagyon jó visszajelzést adtak erre, mi nyilván nagyon örültünk, és nem mellesleg a GA Worldwide-nak a vezérigazgatója is hazavitt magával egy korongot magának kipróbálásra, úgyhogy annak még inkább, hogy lelkesek voltunk.
1: A fejlesztési időszak, ez a bizonyos egy év így a GEM támogatásával, ami itthon zajlott, ez hogyan zajlott, erről milyen emlékei vannak?
3: Hát én ugye már a Gemmel nagyon-nagyon régóta kapcsolatban vagyok. Szám szerint hát már közel majdnem 5 évvel ezelőtt voltam az első versenyemen, és nem is az volt az első diákvállalkozás, amiben benne voltam. Úgyhogy mi már azért ugye elég jól ismertük egymást ugye a Junioros Ülem Magyarországgal. Maga a felkészülés az úgy zajlott, hogy ugye mi megalakultunk ezen évnek a januárjában, és onnantól kezdve ugye mi haladtunk az előbb említett Orsi és Zsuzsa által elmondott folyamatokon, tehát a vásár, országos verseny, stb. És ugye ezeknek a ezeket mi sikeresen megcsináltuk ugye mindegyiket, ugye bejutottunk az országos döntőbe, amit hál' Istennek sikeresen meg is nyertünk, és onnantól kezdve pedig mentorálást kaptunk, rengeteg szakmai tanácsot, egy nagyon jó mentort kaptunk, aki mindenben segített minket, és nyilvánvalóan a Jam-nek a nem csak a lelki, hanem a szakmai támogatása is nagyon sokat jelentett nekünk.
1: Lesz folytatás?
3: Hát reméljük, hogy igen, most úgy matekolunk, hogy szeretnénk ezt mindenféleképpen folytatni, mert annyira pozitív visszajelzést kaptunk, úgyhogy úgy gondolom, hogy megyünk előre, ameddig csak lehet, és amennyit csak lehet.
1: Sok sikert! Benő Kristóf Jam mentorált, a Rekaf diákvállalkozás vezetője volt vendégünk. Telefonon, a stúdióban pedig továbbra is itt van velünk a Jam alapítvány ügyvezetője Gergely Orsolya, illetve PR és marketing szakértője Bukut Zsuzsanna. Azért ezt jó hallani, amikor egy ilyen lelkes és sikeres fiatal visszatér.
2: Így van, nagyon jó hallani, és Orsi vissza is emlékezett arra az 5 évvel ezelőtti sztorira, amikor Kristóf először megjelent a Jam házatáján, és ami igazán jó pedagógusként is, szakemberként is látni azt az óriási fejlődést, hogy honnan indult, és hogy most vállalkozóként képzeli el az életét.
1: Ja, azt kérdeztem korábban, hogy milyen típusú személyiség az, akinek ez alkalmas, és hát nyilván azt mondták, hogy lehet fejlődni, lehet növekedni ebben. A vállalkozói szemlélet maga, a vállalkozói szemléletnek a megtanulása, az azoknak is hasznos, akik lehet, hogy nem vállalkozók lesznek életükben, hanem alkalmazottak?
2: Hogyne, sőt, leginkább mondhatnánk azt is, hogy nekik talán még hasznosabb, minek utána olyan készségeket fejleszt ez a vállalkozói szemlélet, illetve magának a Jam-nek a diákvállalkozó programja, amik az élet minden területén, a szakmai úton is nagyon sokat segítenek. Probléma felismerés, hogy nem kell megmondani, hogy mit csinálj, proaktívak, válnak ezek a fiatalok, a felelősséget vállalnak, etikusan viselkednek, odafigyelnek a fenntarthatóságra, nagyon jó csapatmunkát
1: tanulnak.
2: Így van, ami egy nagyon nehéz, mert iskolában is most már vannak programok, de nehezen barátkoznak meg ezzel a diákok, hogy kell kompromisszumot kötni, hogy kell az eredményeket tálalni. És ez a tudás, ez akár a családban is nagyon jó, de nagyon jó, ha önkormányzatnál dolgozom, ha egy kórházban, ha egy iskolában, akár egy multinacionális vállalatnál. És hogy ez mit is jelent valójában, felmérések szintén mutatták, mert azért vizsgálgatjuk, hogy honnan, hova lehet eljutni. Mutatták azt, hogy egyrészt, aki részt vesz egy ilyen diákvállalkozási programban, és egy évben legalább 100 órát beletesz a munkájába, egyrészt ez semmit nem von le azokból az értékekből, ez nem megy a tanulás rovására, viszont ezeket a készségeit nagy mértékben, kimutatható mértékben fejleszti. Plusz körülbelül 2-szer annyian fognak vállalkozni, és ami egy nagyon jó dolog, hogy hosszú távú kutatások kimutatták, hogy 25%-kal kevesebb munkanélküli jelenik meg, vagy válik munkanélkülivé a későbbi élete során, és sokkal nagyobb arányban válnak vezetővé, többet keresnek, sikeresebbek a szakmai útjukon is.
1: Ugye etikát és fenntarthatóságot említettek, a vállalkozások fejlesztésénél, kialakulásánál, kialakításánál fontosak-e ezek a szempontok?
0: kifejezetten fontosak, de a legnagyobb örömhírünk az, hogy nem nekünk kell erre felhívni a figyelmet. Gyakorlatilag a diákvállalkozások 80%-a valamilyen fenntarthatósági témából érkezik, vagy az alapanyaga, vagy a megközelítése, vagy az energiafelhasználása, az mind a fenntarthatósági témakörből jön. Ez a mai fiataloknak rendkívül fontos, és nem csak, hogy maga a terméke és a szolgáltatása ilyen, hanem ezeknek a vállalkozásoknak van mindig egy kis társadalmi hasznossági része is, mindig lehetőséget és erőt fordítanak arra, hogy ezt a szemléletet valamilyen tudás alapon továbbadják, kampányokat indítsanak ezzel a vállalkozással, vagy akár az általuk készített termékek kapcsán beszéljenek erről a fiatalokkal és a kevésbé fiatalokkal.
1: Egy elérhetőséget mondjanak a végén, ha most középiskolás hallgat bennünket, bár remélem ők iskolában vannak, és remek ötlete van, és vállalkozni szeretne, hova kattintson?
2: Egyrészt kattintson az egen.hu-ra, ugyanis az alapítvány honlapján szétnézhet a programok között, illetve nekünk nagyon fontos, hogy ne csak így vegyük föl velük a kapcsolatot, hanem közvetlenül az iskolákon keresztül is, illetve van most egy országos programunk, a Business Beats, minden hónapban más vidéki városba jutunk el, szeptember 23-án Esztergomban leszünk ott, ahol helyi vállalkozók, sőt, országos nagyágyuk találkoznak a helyi fiatalokkal, és inspirálódhatnak.
1: Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. A Junior Achievement Magyarország Alapítvány ügyvezetője Gergely Orsolya és PR és marketing szakértője Buku Zsuzsanna volt a vendégünk. A középiskolások vállalkozóvá válásáról beszélgettünk. Kedves hallgatóink, egy perc múlva 12:30, holnap itt a napközbenben beszélünk az elbocsátásról, illetve arról, hogy mit tegyen egy dolgozó, hogyha ilyen helyzetbe kerül, ugye sok hírt lehet hallani, Bonyhádon bezár Zománc gyár, 150 ember kerül az utcára, Győrben egy autóipari cég szünteti meg a tevékenységét. Szóval hogyan találhat új munkát, akinek erre van szüksége, és egyáltalán milyen a munkaerőpiaci helyzet ma. Napközben lesz, tehát holnap is 9 órától. Mi mára búcsúzunk, itt a Vendégháznál műsora kezdődik hamarosan. Most a hangmérnök Rozbora Zoltán, gyártásvezető Mali Andrea, a szerkesztő Herceg Tibor nevében is köszönöm figyelmüket. Süveges Gergőt hallották. Szép napot, minden jót!
4: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.

0: Néha nem úgy történnek a dolgok, ahogyan elterveztük. Elkeseredünk ezektől, fájdalmas életszakaszokon megyünk át, ám néha erőt is meríthetünk a megküzdött nehézségekből. Ha van kivel megosztani az élményt, ha van, aki támogat bennünket, ha van mód találkozni az érzéseinkkel, s akkor még valami nagyobb is születhet.
1: október 2020-ban, tehát pont a Covid idején történt meg velem, ami nem tervezhető, ez minden körszülést megélő anyukára igaz, hogy akkor születtek az ikreim, tehát nyilván a várandóság is a Covid idejére esett, ez egy ilyen fokozott, szorongásos időszak volt mindannyiunk számára, és ebben az időszakban kerültem a koraszülött osztályra, ahol nagyon korlátozott lehetőség volt arra, hogy segítséget kapjon egy édesanyja, hiszen akkor voltak látogatási korlátozások, stb. Úgyhogy különös értéke volt annak, hogy milyen segítséget kaphatok ebben a helyzetben, és Zsófi volt a kevesek egyike, aki bátor volt, és lehetősége is volt arra, hogy önkéntesként még akkor támogasson édesanyákat, szoptatási tanácsadóként jött oda hozzám, tehát így ismerkedtünk meg, és az ikreknek a szoptatási nehézségeiben volt az egyedüli mankó, aki egy ilyen gordiuszi csomót próbált velem megoldani, hogy ez hogy valósuljon meg, hogy sikerüljön. És akkor már volt egy első gyermekem, tehát még csak nem is tanácstalanul indultam neki, de ez egy új helyzet volt, úgyhogy segítség nélkül nem ment volna, ezt biztosan tudom. És ő adta meg ezt a segítséget akkor önkéntesként, illetve volt egy mentálhigiénés szakember, barátom, aki pedig bátor volt maszkban meglátogatni, ő pedig megadta azt a pszichés szelep funkciót, ha ezt ilyen furcsán lehet mondani. Tehát ő volt az, aki könnyítette azt az érzelmi elzártságot, ami azzal járt, hogy én ott nem mehettem haza, tehát bent voltam a babákkal egy hónapig. És ez a két emberi jelenlét az, ami összeadódott, és aztán Zsófi valaki ma már főállásban van, abban a budapesti kórházban, ahol most is együtt dolgozunk, meg tudtunk valósítani valamit a koraszülött anyák javára. Tehát rá reményeink szerint egy modellt dolgoztunk ki arra, hogy ez a koraszülés korai időszaka az ne jelent sem feltétlenül egy ilyen elzárt krízis helyzetet az édesanyák számára.
0: Mekkora volt az otthoni gyermek?
1: Akkor 4,5 éves volt a nagylányom, amikor születtek az ikrek.
0: És ők mekkorák voltak?
1: Hát ők 36. hét néhány napra születtek, tehát statisztikailag éppen hogy csak koraszülöttek, de hogy ikreknél az gyakran előfordul, hogy van valami rendellenesség a szülés körül. Nálunk is volt, hogy az egyikük súlya az elmaradt jóval a másikuk súlyától, tehát kompenzálódnia kellett. Voltak különböző orvosi nehézségek, besárgulás, tehát ezek a gyakori koraszülés körüli problémák azok voltak, és mélyen belüli sorvadás volt egyébként az a diagnózis, ami miatt az egyik méhlepény nem teljesített megfelelően, tehát az ő fejlődése nem volt annak a kornak megfelelő, az egyik ikerfélnél, és őt kellett kompenzálni ahhoz, hogy megfelelő súllyal és stabilitással hazaadható legyen. Úgyhogy ez egy hónapba telt, ebben az egy hónapban voltunk mi bent. Van egy kislány és van egy kisfiú, és a kisfiú volt kisebb, úgyhogy őt kellett felzárkóztatni, gyakorlatilag ez történt.
2: Én annak idején fejeztem be a laktációs szaktanácsadó képzést.
0: Gaul Zsófi, pszichológus, szoptatási tanácsadó.
2: És mivel pont akkor dúlt a Covid, azt gondoltam, hogy akkor az élet adta nekem a kísérleti helyzetet, tehát én annak idején ebből írtam a szakdolgozatomat, hogy a kórház lezárások és a látogatási tilalmak miatt mennyire vannak érzelmileg elszeparálódva az édesanyák, és kimutathatóan sokkal magasabb volt a szorongás szín. Mert hogyha nem érkezik meg a húsleves, nem érkezik meg a nagymama, nem érkezik meg a férj a látogatási időben, és ott vannak egyedül egy pici babával, még akkor is, hogyha ez a kisbaba éretten született, és nincsen semmilyen orvosi probléma, vagy nincsen szükség egészségügyi beavatkozásra, akkor is ez egy nagyon megterhelő helyzet, úgy szoktuk hívni, hogy normatív krízis, tehát ilyenkor a nőből édesanyja lesz, a férfiból édesapa lesz, belőlük egy család lesz, meg kell tanulják egymást a babával, tehát, hogy annyi újdonság van, hogy ez azért jó pár hétben, hónapba beletelik, amíg beleszoknak az új szerepbe, és hát, hogyha hiányzik ez az érzelmi támogatás, az nagyon-nagyon sokat tud rontani az édesanyáknak a biztonságérzetén. És ugye, ha nem érzi magát biztonságban, jobban szorong, kevésbé tud a babára nyitni, és vele kapcsolódni, és hozzá kötődni, és figyelni a baba jelzéseit, tehát mind megnehezíti az egymásra hangolódást.
0: jelent ilyenkor igazán támaszt és segítséget?
1: Hát az édesanyának az, hogy ne legyen egyedül.
0: Murai Klementis Réka, mentálhigiénés segítő szakember.
1: Azzal a önmaga számára hozzá sem férhető fájdalommal, amit azért érez, mert hogy nem úgy alakult. Tehát pusztán annyi történik, minden anyának vannak a terhesség vagy várandóság harmadik trimeszterében. Ha az a harmadik trimeszter békés, akkor már vannak projekciói arra vonatkozóan, hogy ez a baba majd milyen lesz, hogy ő majd milyen édesanyja lesz. Tehát, hogy ezek akkor tudnak pszichológiailag megtörténni ezek a folyamatok. Hát ez elveszik akkor a szülés esetén, tehát attól függően, hogy ez a hányadik hétben szakad meg ez a folyamat. Ugye esetemben szerencsésen elég sokáig tudtam őket hordani belül ahhoz, hogy úgy éljen meg, hogy elég jó anya vagyok, de ez nagyon-nagyon gyakori, hogy a koraszülést megélő anyukák elvesztik a kontrollt a fölött, hogy a saját gyermeküket a világra hozzák, hogy az úgy történjen, ahogy azt a legjobbnak gondolják, vagy remélik, vagy maguktól elvárják. Ez is nagyon gyakori, hogy magas elvárással indulnak neki, és hogyha ez nem teljesül, akkor erős bűntudat, önvád, és ehhez kapcsolódó nehéz érzések, amikhez ők maguk sem férnek hozzá az elején, csak egy ilyen bénító, elfojtott, nagyon erős szorongásos állapot az az első néhány nap, hét, ami ezzel telik, és hogyha ebben nem kapnak segítséget, nincs az a mellélépés, ami nekem viszont megadatott ebben az izolációban is, és ennek az, mondom, eznek az erős tapasztalata, hogy ez milyen sokat jelent, mutatott aztán később tovább. Ha ez nem adatik meg, akkor azt hiszem, hogy ennek hosszú távon megvannak a következményei. Tehát pszichésen biztosan visszaköszön annak a nehézsége, hogy ő ezzel egyedül maradt, vagy nem tudott megküzdeni, nem volt, aki ebben támogassa, hogy az érzéseit el tudja fogadni, és el tudjon kezdeni ezekkel dolgozni.
0: Hogy lehet ilyenkor jól segíteni?
2: Ez mindenképpen egy érzelmileg nagyon-nagyon túlterhelt időszak, és nagyon sokféle, nagyon intenzív érzelem van egyszerre jelen. Akkor a szülés mindig egy gyász kíséri, amiben szinte mindig az édesanyja magát is okolja, amiatt, hogy ez így alakult, és bűntudata van. Emellett félti a babáját, legtöbbször elveszti a kontrollt, ugye a baba bekerül egy inkubátorba, valószínűleg a fejével tudja, hogy ott van az ápoló, ott van az orvos, és jó kezekben van, de hát mégsem ezt szoktuk meg, vagy a reklámokból mégsem így képzeljük el, hogy mi lesz, hogyha a kisbabánk megszületik, tehát át kell adja az egészségügyi szempontból az irányítást másoknak, közben pedig pont az segítene rajta, hogyha be lenne vonva, és mi erre törekszünk a koraszülött osztályon, hogy amint lehet, minél inkább bevonjuk az édesanyákat a napi gondozási feladatokba, mert minél többet érinti meg a babát, minél többet pelenkázza ő, minél többet már megtanulja egyedül kivenni, megtanulja egyedül lemérni, tehát maga a fizikai kontaktus, minél többet van együtt, az annál inkább segít abban, hogy ő kompetensnek érezze magát, hogy biztonságban tudja a babáját, hogy a szorongás szintje csökkenjen, és hogy ezáltal jobban a baba felé tudjon fordulni. Úgyhogy ez, hogy megpróbáljuk őket minél inkább bevonni, és minél többet meghallgatni a félelmeiket, szorongásaikat, elfogadni az érzéseiket, sokszor ennyi elég is, és aztán ahol tudjuk, ott próbáljuk őket megnyugtatni afelől, hogy a baba állapota jó és javul. Nyilván sokkal nehezebb a helyzet, hogyha nem ez a helyzet, és tényleg van ok aggodalomra, ott marad az, hogy bevonjuk, és meghallgatjuk, és érzelmileg támogatjuk, és most már hívjuk Rékát, hogy beszélgessen az édesanyákkal egyéni és csoportos formában, és nagyon nehéz így rendszer szinten a pszichés támogatás ugye az egészségügyben, de próbálunk arra forrásokat szerezni, hogyha ennél komolyabb segítségre van szükség, akkor is legyen hova küldeni az édesanyát. Én is hasonló úton kerültem a kórházba, meg a segítő szakmába, mint Réka.
0: Gaul Zsófi, pszichológus, szoptatási tanácsadó.
2: Alapvetően ugye pszichológusként végeztem, de aztán más merre vezetett az utam, és nem ezen a területen dolgoztam, és aztán, ahogy Rékával is, véletlenül a kislányom 6 hónap után megszületett, alig 1 kilóval, úgyhogy mi aztán 2 hónapot voltunk a koraszülött intenzíven, és nekem akkor volt szoptatási tanácsadó segítségem, Tóth Orsi, akinek örökre hálás leszek azért a segítségért, amit akkor adott, és hát a 2 hónap végén végére teljesen világossá vált számomra, hogy én, aki kaptam információt, szakmai segítséget, lelki segítséget, támogatást, hol tartok, és az összes többi édesanyja hol tart, akinek ugye nem jutott ebből a támogatásból.
0: Mert ez a szoktatási tanácsadó nem minden édesanyához lépett oda, hanem egyénileg kellett kérni ilyet?
2: Nekem magánúton segített ő, tehát abban a kórházban akkor még nem volt. Ez egy viszonylag új szakma, és nagyon kevés az a kórház, szerencsére már egyre több, ahol dolgoznak szoktatási tanácsadók. A legtöbben úgy dolgoznak, hogy védőnőként, szülésznőként még megtanulják ezt is, és akkor az alapfoglalkozásukhoz hozzáillesztik. De olyan, aki dedikáltan csak ezzel foglalkozik, olyan abban az időben, most 9 éves a kislányom, nagyon kevés helyen volt, szerencsére most már egyre több, de azért még van hova tovább. Szóval a többieknek nem volt ilyen segítsége, és így a 2 hónap végére nagyon kristálytisztán láttam, hogy ez micsoda óriási különbséget jelent aztán mind abban, hogy én mennyire érzem magamat magabiztosnak, kompetensnek, mennyire merem megfogni a babát, és hát abban is, hogy ez a kisbaba tud elszopni, hogy van-e anyatej, és hát tudjuk, hogy az időre született egészséges babáknak is a legjobb táplálék az anyatej, és hogy a szoptatás az abszolút nem táplálás, hanem egy kommunikációs mód, egy kötődési mód, egy együttlevési mód. Na most ez fokozottan igaz a koraszülötteknél, akik ugye abszolút éretlen szervrendszerekkel jönnek a világra, és az ő idegrendszerüknek, emésztőrendszerüknek és minden egyéb szervüknek a legeslegjobb, hogyha minél több anyatejet kapnak. De ahhoz, hogy ők tudjanak hatékonyan szopni, és ahhoz, hogy mire a kisbaba elér oda, hogy hatékonyan szopik, legyen az édesanyának elegendő teje, ez nem megy automatikusan, mert hogy nem a természet rendje szerint történnek ott a dolgok, tehát ebben van nagy szükség a mi munkánkra, hogy edukáljunk és elmondjuk, hogy hogyan is kell ezt csinálni, és akkor rögös úton bár, de akkor újra össze tud találkozni a két oldal, és tud menni úgy a dolog tovább, ahogy az ki van találva.
0: Úgy hallom a szavai, hogy itt nem csak a szoptatás segítését látják el ezek a szakemberek.
2: Természetesen így van, tehát ez egy nagyon-nagyon érzékeny, beszűkült, tudatilag és érzelmileg is beszűkült időszak, tehát amellett, hogy próbálunk információt átadni, azért legalább a fele, hanem a még nagyobb része a mi jelenlétünknek, az pont a jelenlét, vagy az, hogy meghallgassuk, elfogadjuk, megnyugtassuk a felől, hogy az, ahogy érez, rendben van, az, hogy elsírja magát, rendben van, az, hogy nem mer hozzányúlni, az is teljesen normális, és próbáljuk aztán így felépíteni lelkileg is arra, hogy aki időre születik, utána 2 nap után úgy menjen haza, hogy nagyobb magabiztossága van, és hát aki pedig nem időre születik, vagy betegen, azt hosszabban tudjuk támogatni, és Rékának köszönhetően, meg én is végzek ilyen tevékenységet, ha hazamentek a kórházból, akkor sem engedjük el a kezüket, tehát akkor is visszanyúlhatnak, és vannak rendszeres alkalmak, hogy akár operatív kérdésben, akár lelki kérdésben visszanyúljanak, és segítsük őket.
0: A szoptatási tanácsadáson túl önnek személy szerint mi adott pluszt?
2: Semmiről fogalmam sem volt. Tehát részt vettem felkészítőn, de ugye az arra irányul, hogy mi lesz, ha 3 kilóval megszületik egy baba. Tehát maga az, hogy információt kaptam, és tudtam, hogy mit, hogy kell csinálni, mit, mikor kell csinálni, nekem személy szerint az olyan fogódzót jelentett a napon keresztül, és már reggel 6-ra ott voltunk, és este 10-ig ott voltunk, hogy tudtam, hogy most mi a következő, és kicsit abba kapaszkodtam, hogy most milyen teendőt kell csináljak, és tudtam, hogy most ez a legtöbb, amit tehetek, mert azért az a frusztráció és tehetetlenség érzés is nagyon nehéz édesanyaként, hogy hát az orvos gyógyítja, az ápoló ápolja, mi meg ott állunk, rátehetjük a kezünket, odarakják a mellkasunkra, de hogy egy nagyon pici baba nagyon többet még nem tud csinálni. Tehát az, hogy én le tudom fejni a tejemet, be tudom tudom neki vinni, vagy esetleg le tudom mérni, tehát bármi olyan tevékenység, amivel részt tudok venni az ő ápolásában, az kicsit nekem is ad, hogy valamit tudtam csinálni.
0: Hány nap vagy hét után szopott először a baba, a kislánya?
2: Hát jót kérdez, mert az ember azt hiszi, hogy soha nem felejti el ezeket, de én azt gondolom, hogy talán egy hónap után. És arra emlékszem, hogy annyira jól sikerült neki, hogy senki nem hitte el, hogy ennyi, és hogy biztos a mérleg rossz. Az még abszolút a fejemben van, hogy küldtem az SMS-t 100 felé, hogy mennyire ügyes volt, és hát ezek a pici sikerélmények, ezek meg még most is ráz a hideg, tehát ezek annyit jelentenek azokban az időkben, hogy az ember nem tudja, hogy most akkor mi a jó, mi a rossz, most ez egy fejlődés, vagy nem, mikor mehetünk haza, és ugye most már, hogy látom a másik oldalról, tudom azt, hogy akkor mondunk bármit egy édesanyának, hogyha az 200%-ig biztos. Emiatt ugye meg van szűrve az információ, mert nem akarjuk azt, hogy valamit mondunk, és másnap az mégsem sikerül, amit mi tudunk, hogy ez egy normális fejlődési menet, hogy nem lineárisan minden nap egyre jobb, hanem hullámzik, de hogy ezt édesanyaként megélni nehéz, tehát ezek a számomra is teljesen objektív sikerélmények nagyon sokat segítettek ahhoz, hogy átlendítsenek a következő napra, és hát úgy sincs más választásunk, mint hogy csináljuk később is, amikor azt érezzük, hogy nem bírunk egy átsírt éjszakát, vagy bármilyen nehéz időszakot, és ezek elképesztően sokat tudnak segíteni abban, hogy új lendületet kapjunk, és menjünk előre.
0: Megvan az első szoptatás élmény szintén?
3: Ikrekkel ez egy ilyen ráadásul eltérő fejlődésű ütemű, tehát hogy a lineáris görbe hiánya az egy dolog, de hogy kettőnél a más, hogy hullámzó görbék. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon nehezen visszaidézhető hónap, bár rövid, ennek tűnik. Én a fejésben éreztem meg azt a kontrollt, hogy én azt meg tudom tenni, hogy készen állok arra, hogy majd, ha ők odaérnek egyik, vagy másik, vagy egyszer, vagy ki, amikor, akkor az én testem készen áll arra, hogy megfelelő mennyiségű táplálékot tudok nekik adni. Tehát, hogy annak a fejésnek a tényleg rendkívül pragmatikus módja, hogy azt csinálni kell. Én abban találtam fogódzót, és valami felfoghatatlan egy liter, azt hiszem, tej volt az a mérhető mennyiség, amit egy hónap végére már tudtam. Ami ikreknél még csak nem is sok, tehát hogy kiegészítésre szorult, amikor már odaértek, de a lényeg az, hogy az egyszerre szoptatás, az első tandem szoptatás élménye, az már valamiért inkább otthon van meg, már hazakerülünk. Otthon adatott meg már az a nyugalom, hogy egyszerre a kettő, és hogy mi nyugalomban vagyunk, egy tényleg abban a szimbiózisban, ami annyira hiányzik, ugye ott hetekig, és hogy ez megadatik. Meg hát az, hogy ott van a nagylányom, akit ugye hát nem volt velem, tehát ez nekem egy folyamatos fájdalom volt, hogy tudom, hogy ő szenved, mert nélkülöz, és hogy ő is ott van, tehát hogy mi így együtt vagyunk, ez egy ilyen szép élmény.
0: És akkor ezekből a tapasztalatokból hogyan gondolkodtak tovább, hogy egy ilyen programot összeállítsanak?
3: Mert a program neve Pici Kör, azért ezzel kezdem, mert szerintem ez a kör, ez egy beszédes és jól megérthetővé teszi, hogy mi a cél, vagy mit szeretnénk.
0: Murai Klementis Réka, mentálhigiénés segítő szakember.
3: Kezdem talán mégis kívülről a kör széléről, vagy láthatóan, vagy úgy tűnhet, hogy széléről az ápolók vannak a kör legkülső helyen. Ők azok, akik igazából az egész teret megtartják, a szakdolgozók, terjesszük ki egyébként az orvosokra is, tehát a szakdolgozók, akik ott vannak a piceken, ők azok, akiket meg kell támasztanunk, és ezek ilyen csoportos formában megvalósítható támogatások, alacsony költségű és rendszeres támogatási formának gondolom, és ezt így valósítottuk meg tavasszal. Tehát ez egy kis csoportban sorstárs közösségé formálni a nővéreket, és lehetővé tenni számukra, hogy legalábbis, hát minél gyakrabban, minél nagyobb rendszeressége, de legalább évente kétszer, ideálisan tavasszal is ősszel, a saját érzéseikkel foglalkozzanak, azzal a teherrel, amit megélnek, amikor ők segítik az édesanyákat, kapjanak támpontot ahhoz, hogy ez az empátiás jelenlét hogyan megvalósítható, tehát hogyan tudják, mert az bennük is frusztrációt kelt, ha nem tudnak jól segíteni. Tehát ez ilyen furcsa ellentmondás, és a kiégés spirált egyébként gyorsítja, hogyha azt éli meg, hogy nem jól segít, de nincs eszköze hozzá, hogy hogyan lehetne jobban. Plusz még az érzelmi terheket is egyedül cipeli. Tehát ez egy ilyen csoportos támogatási forma a picikör egyik része, a másik pedig a belső kör, az az édesanyák, akikből szintén kör kell formálnunk, tehát kis csoportokat rendszeresen, ahhoz két hetente ideálisan, hiszen mindig változik, hogy hány édesanyja van, és kik, és milyen állapotúak, tehát nyilván a létszámtól, az állapotuktól függően kis létszámú csoportokban, akiket, ahogy mondtam, ilyen sorstárs közösségben egymás felé megnyitni, nagy erőforrás számukra, tehát itt ez a feladat, hogy erőforráshoz juttassuk őket ezekből a sorstárs körökből, és hát középen van a baba, akiért mindez zajlik végső soron, tehát hogy ő az, akinek a pszichoszociális állapota, ez egy nagyon, tehát ez a perinatális szakterület, ez egy csodálatos és egyre kiterjedtebb tudással rendelkezik arról, hogy a baba pontosan milyen igényekkel, és pontosan ki ő ezekben a korai hetekben, de hogy az biztos, hogy a szimbiózisra vágyik az édesanyával, és ez csak akkor valósítható meg, hogyha az édesanyja jól van, minél jobban van. Ahhoz, hogy minél jobban legyen, itt a említett nehézségek mellett, ahhoz az kell, hogy ő hát meg legyen tartva, tehát tartani azt tud, aki tudja, hogy tartják, ez körülbelül ilyen egyszerű, és végső soron itt minden szereplőt meg kell tudni tartani. És ez nem fog menni anélkül, hogyha az osztályokon nincsen legalább egyéni szupervíziós lehetőség az ápolóknak, tehát ez jellemzően nincsen, de még jobbnak gondolom az egyéni szupervíziónál a tapasztalatok alapján, hiszen a csoportdinamikát is támogatja, hogy ők együtt, mint közösség jól működjenek, hogyha ilyen csoportokban tudnak rendszeresen szerveződni és rendszeresen együtt lenni a napi rutin meg a kifeszített munka a végzés mellett.
0: Gaul Zsófi, pszichológus, szoktatási tanácsadó.
2: Egy szereplőt hadd hozzak be ide a körbe, ami picit messzebbre mutat, de nekem nagy álmom, hogy az édesapákat is ugye valahogy bevonjuk, és hát ahogy ebben a beszélgetésben is, főleg rólunk van szó, és a kisbabákról, meg az ápolókról, de hogy az édesapák is nagyon nehéz helyzetben vannak ilyenkor, mert kicsit róluk mindenki megfeledkezik, ők otthon maradnak, és még nagyobb frusztrációt élnek át azáltal, hogy ők aztán végképp semmit nem tudnak csinálni. Tehát maximum bevisznek a feleségüknek, amit kér a kórházba, de hogy ezen túl nagyon kiszorulnak ebből, bár nyilván minden kórházban van édesapáknak látogatás, de azért az, ami Nyugat-Európában vagy Amerikában van, hogy igazi családi szoba van, és minden egyes szobában egy inkubátor van, és mind a két szülő 0-24 ott lehet, azért attól még messze vagyunk, és hát elsősorban ugye a frontvonalban az édesanyák vannak, és a nővérek, ezért most erre volt kapacitásunk, de hogy abszolút terveink között szerepel, hogy az édesapáknak is legyen vagy egy külön csoport, vagy szülői csoport, tehát ennek még a részleteit ki kell dolgozni, de hogy ők is támogatásra szorulnak.
4: Tehát akkor ez a szülői csoport, ez lehet, hogy csak egyetlen alkalom egy-egy anyukának, mert hogy ő utána távozik onnan a babával.
3: Olyan kevésnek tűnt, hogy csak egyszer, és ez valóban önmagában kevés, de az az egy időben, ott a legelején, ez a korai krízis intervenciós lépés, az amiatt nagyon fontos, hogy ez úgy hívják, hogy amikor diszociatívvá válik az a trauma, tehát hogy így elkezdi elkülöníteni, és letokolja, és nem tud már hozzáférni később, ha ott az elején nincs abban megsegítve, hogy valakivel rámer nézni, hogy mi történt velem valójában, mit éltem meg, akkor később is megengedi magának, hogy segítséget kérjen. És valószínűleg szükség is van rá később. Tehát ahogy mondta Zsófi, van is erre már most támogatási forma, például a szoptatásban való elakadása van, baba-mama kör, a Zsófit vezet. Pont ezért, mert hogy ez a szorongás nem fog attól az egy alkalomtól eltűnni, csak hozzáférhetővé válik, és utána újra szerveződik, akkor képes arra, hogy segítséget kérjen.
4: Önöknek mit ad ez, hogy azt a riadalmat, gyászt, kétségbeesést, de remény csiholást, azt egy ilyen programba fordították?
3: Messziről is kezdhetem, ugye itt arról nem beszéltünk, hogy a poszttraumás stresszavar, mint olyan, az nagyon nagy arányba fordul elő koraszülött osztályokat, tehát magasabb arányban, mint nem, mint mondjuk egy sima szülészeten. Poszttraumás megküzdésnek sok-sok igazából ilyen lépcsőzetes fokozatai vannak, tehát évek alatt jut el az ember szerintem oda, hogy ha erről beszélgetünk, mint hogy most erről beszélgetünk, akkor ezt valami nyilván érzelmi átérés mellett egy olyan távolságból látom, hogy ez már egy ilyen újra feldolgozott, átdolgozott történet, és ez az én személyiségem részévé válik. És ennek a sokadik lépcsőfokán látom azt, hogy egyrészt vissza tudtam térni erre az osztályra, és hogy partnert találtam Zsófiban arra, hogy itt valamit tegyek azokért az anyukákért, akik hasonló élethelyzetben vannak, hogy ehhez szereztem kompetenciát, tehát hogy lett hozzá tudásom, ez már valami olyan sokadik lépcsőfoka ennek a folyamatnak, hogy ez engem nem gondolom lezártnak, tehát hogy ez engem újra és újra tölt és emel és visz tovább. Tehát úgy látom, hogy ez a program egyfajta megkoronázása, de nem a végpontja ennek a hosszú-hosszú-hosszú folyamatnak.
4: Hány évvel ezelőtt történt?
3: 5 évesek most az ikrek, össze lesznek 6.
2: Nekem már önmagában az, hogy én a koraszülött osztályon voltam egy édesanya, és aztán az ebből merített erővel, vagy ahogy ez az élmény engem és minket átformált, oda jutottam, hogy lett bennem egy igény, hogy adjak vissza. És szerencsére, vagy hát nem véletlenül, ugye a pszichológus alapképzettségem erre lehetőséget adott, hogy így tudtam tovább képződni. Tehát nekem az, hogy én reggelente, bár nem ugyanabban a kórházban, de egy koraszülött osztályra lépek be, és most én tudok adni és segíteni, az nagyon-nagyon sokat ad, és nem mondom, hogy minden nap szárnyalva megyek haza, mert nyilván vannak nehéz napok, de azért alapvetően, hogyha rátekintek erre a dologra, akkor ez engem tölt, és remélem, hogy visszabillen az univerzumban ez a segítségadás meg támogatás ezáltal.
0: Krízisből katarzis. Két koraszülő édesanya történetét és közös programját, a pici köröket ismerhették meg. Adásunkat a továbbiakban visszahallgathatják podcaston és a mediaclick.hu oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac@mtva.hu e-mail címen. Műsorainkról további tartalmakat találhatnak a Kossuth Rádió Facebook oldalán. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszönöm a figyelmüket. Szendrei Edit szerkesztő riportert hallották.

0: Kedves hallgatóink, ma délben a sásdi római katolikus templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Sásd Pécstől és Kaposvártól egyaránt mintegy 35 kilométerre a Zselici dombság és Baranya vármegye északi részén fekszik. A római korban a főbb kereskedelmi utaknak itt volt átkelő helyük a sásos, mocsaras vidéken, innen ered a település neve. Első ismert írásos említése az 1332-ben kelt pápai tizedjegyzékben maradt fenn. Előbb a dombai és a verbőci, majd a török uralom után az Eszterházi család birtokához tartozott, akik német telepeseket hívtak be. 1850-ben Sásd járási székhely lett. Az első világháború után, 1918 és 21 között, Pécs szerb megszállása idején pedig Baranya megye ideiglenes közigazgatási központja volt. 1995-ben kapott városi rangot. A sásdi kisboldogasszony templom 3 év alatt 1796-ra készült el, és benne otthonra leltek a II. József által feloszlatott pécsi domonkos templom oltárai és festményei, az oltárképek Dorfmeister István alkotásai. 37 méter magas tornyában 3 harang lakik, mindegyiket Zeltenhofer Frigyes fiai öntötték Sopronban 1926-ban. A délidőben megkonduló 685 kilós nagy harangon Szűz Mária képe látható.
1: Dél.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Bordi András, főbb híreink először röviden.
2: Jelentősen mintegy 10%-kal emelkedhet a dohánytermékek jövedéki adója.
1: Feljelentést tett Orbán Anita külügyminiszter, Szijjártó Péter magángépes utazásai miatt.
2: Átmenetileg bezár a Terrorháza Múzeum, Schmidt Mária főigazgatói megbízatása megszűnt.
1: A természeti csapások mellett a csökkenő fogyasztás jelent komoly kihívást a hazai borágazatnak.
2: Kellemes őszi idő várható ma sok napsütéssel, futózápor legfeljebb keleten fordulhat elő.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kis Gábor. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. A titkos szavazáson 137 igen és 6 nem szavazatot adtak le a képviselők.
2: Alkotmánybíró lett Kronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt, a Tisza párt frakciójának 5 jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusi módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát, így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Korábban közölték, hogy nem vesznek részt az alkotmánybíró választáson, mert az eljárást illegitimnek tartják.
1: Nem vett részt tehát a Fidesz frakció az alkotmánybíró pozíciójának betöltéséről szóló mai szavazáson. Távolmaradásuk okáról az ellenzéki párt frakció vezetője ezt megelőzően a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában beszélt. Bóka János úgy fogalmazott, a kialakult helyzet szerintük illegitim, a bírák harmadát visszamenőleges jogalkotással távolították el tisztségéből.
3: Ugye jelen esetben az a helyzet, hogy egy személyre szabott és visszamenőleges hatályú alaptörvény módosítással távolították el az Alkotmánybíróság elnökét és a tagok egyharmadát. Erre precedens az előző kormányzatok alatt nem volt. Tehát ez egy alapvetően új helyzet, amire egy politikai reakciót kell adni, a mi reakciónk pedig az, hogy ez a döntés ez illegitim. Ennek megfelelően az illegitim helyzetet esetleg orvoslandó eljárásban mi nem veszünk részt, mert hogy egy illegitim módon megülő alkotmánybírósági helyet nem lehet legitim módon betölteni.
1: 149 igen és 35 tartózkodás mellett nem szavazat nélkül fogadta el az országgyűlés az új ügynökakta szabályozást. A Mi Hazánk és a KDNP módosító javaslatait a képviselők többsége leszavazta.
2: A kormány július végén nyújtotta be a törvényjavaslatot, amely az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárását teszi lehetővé. A javaslat értelmében az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának feladata lesz, hogy a tárolt, eddig titkos iratok minél egyszerűbben és minél szélesebb körben megismerhetővé váljanak. Kialakítanak egy online felületet is, amely könnyebbé és általánossá teszi a dokumentumok elérhetőségét. A jogszabály az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba.
1: A dohánytermékek jövedéki adóját 10, a hevített termékek és a fogyasztási dohány adóját pedig 25%-kal emelni novembertől a kormány. A Villanypára Egyesület elnöke szerint a tervezett emelést nem előzte meg megfelelő szakmai egyeztetés, attól tart, hogy az intézkedés a fekete piacot erősítheti. A javaslatról ma szavazhat az országgyűlés, Fóris Mátyástól jönnek a részletek.
4: A dízel támogatásokról szóló törvényből derült ki, hogy a kormány emelni akarja a dohánytermékek jövedéki adóját, különös tekintettel a hevített termékekre. A Villanypárna Egyesület érdekszervezet elnöke Ficsor Zoltán az egyeztetést hiányolja, a javaslatot pedig átgondolatlannak nevezte.
5: Ha most jelen pillanatban emelni fogják drasztikusan a hevített dohánytermékek, a likvid után töltő folyadékok és a nikotinpárnákkal kapcsolatos adótartalma, akkor azzal a fekete piac irányába fogják terelni a fogyasztókat. Tehát nem fog plusz bevételt generálni ez az adóemelés.
4: Ficsor Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy a javaslat szerint például a szivarkák adóját jóval kisebb mértékben emelnék, pedig ezek károsabb termékek, ami az egészségügyi oldalon jelent majd pluszköltséget.
5: Tehát azért egy e-cigaretta 95%-kal kisebb kártételt okoz, vagy egy hevített dohány termék, amiben nincs olyan mennyiségű rákkeltő anyag, mint egy hagyományos cigarettában, az nem fogja terhelni úgy az egészségügyet, mint a hagyományos dohányzás. A szivarka az a hagyományos dohányzáshoz kapcsolódó termékkör. Ráadásul nagyon népszerű, főleg az alacsony keresetűek körében, mert olcsó. Ezt nem emelni szerintem ebben a szerkezetben bűn.
4: A villanypára elnöke külön nehezményezte, hogy ahogy fogalmazott, a Fidesz irában sem egyeztettek velük, és ez most is elmaradt.
5: Egyébként tegnap este az összes képviselőnek megírtam, küldtem egy e-mailt, hogy gondolják át ezt az egészet, mert ez így nem lesz jó. Kell egy szakmai egyeztetés, ez számomra olyan, mint hogyha a Lázár János fémjelezte dohányzás politikát vinnék tovább.
4: Kármán András pénzügyminiszter ma ismerteti a javaslatot a parlamentben.
1: Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt feljelentést tett Orbán Anita külügyminiszter, miután kiderült, hogy a tárca előző vezetése rutinszerűen bérelt magánrepülőket. Szijjártó Péter is delegációja sokszor néhány száz kilométeres utakra is magángéppel vagy honvédségi különgéppel utazott. Pap Roland és Garami Zsuzsa összeállítása.
6: Orbán Anita külügyminiszter Facebook oldalán jelentette be, mit állapítottak meg, amikor átvizsgálták Szijjártó Péter és delegációjának útjait.
7: Ezek az utak a 2022 és 2026 közötti időszakban átlagosan 5,6-szer, nagyon konzervatív becslésünk szerint 4 milliárd forinttal kerültek többe, mintha a delegációk menetrend szerinti bizniszosztályú járattal utaztak volna. Ez a szám ráadásul még a honvédségi gépek költségét nem is tartalmazza. A valóság tehát ennél is rosszabb. Volt, hogy a gépbérlést az utazás előtti napon hagyatták jóvá. És volt, hogy a miniszter Amerikából történő hazautazására kifejezetten a saját választási kampányprogramjához igazítva közpénzből béreltek külön repülőgépet.
6: Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a minisztérium belső szabályzata kifejezetten a takarékosságot írja elő alapelvként. Elmúlt hetekben több olyan ügyben is bejelentést tett a külügyminiszter, amelyek az előző vezetéshez kapcsolódnak. Feljelentést tettek a Covid-járvány elején körülbelül 300 milliárd forintért vett lélegeztetőgép ügyében, és visszavontak 1400 olyan diplomata útlevelet, amelyek nem alanyi jogon jártak. A Fidesz komolytalannak nevezte a feljelentést, az ellenzéki párt szerint a külügyminiszteri repülőutak teljes egészében megfeleltek a vonatkozó kormányrendeletnek.
1: Túlárazás miatt feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya üzemeltetésének ügyében.
2: Vitézi Dávid tárcavezető közösségi oldalán elmondta, az előző kormány tagadta, de levél bizonyítja, hogy az M6-os autópálya üzemeltetését megrendelték a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-től. Hozzátette, az M6 Duna 44 milliárdért, az MKIF pedig csak nem 150 milliárdért vállalta a munkát, így háromszoros túlárazás gyanúja merül fel. A bizonyítékokat átadták az ügyészségnek.
1: Eljárást indított az erdészeti hatóság Lázár János ellen.
2: A Fidesz volt minisztere képviselője 15 éve erdőgazdálkodó. Az elmúlt években 25 hektár erdőt telepített saját költségére, utakat, raktárakat, irodát létesített. Közösségi oldalán most azt írta, 10 év után indítottak eljárást engedély nélkül épült létesítményei miatt. 13 millió forintos bírság megfizetésére, erdei létesítményei elbontására kötelezték, noha 10 éve a hatóság arról tájékoztatta, hogy a beruházásokhoz nincs szükség engedélyre. Lázár János szerint a döntés méltánytalan, csak azért született, mert a Fidesz politikusa volt.
1: Átmenetileg bezár a Terrorháza Múzeum, Schmidt Mária főigazgatói megbízatása megszűnt, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, és tisztázzák a jogi kérdéseket. A múzeum a tervek szerint még az idén újra nyit, Harcsás Gergely összeállítása.
8: Ebben az épületben hatalmas erő van. Az áldozatok, a megalázottak, a hozzájuk tartozók, a velük együttérzők, a nemzet ereje. Visszavágás, törlesztés, bosszú helyett múzeum. Így is lehet megállapodást kötni a történelemmel.
9: 2002. februárjában ezekkel a szavakkal nyitotta meg Orbán Viktor akkori kormányfő a Terrorháza Múzeumot Budapesten az Andrássy úton. A náci és a kommunista diktatúra áldozatainak emléket állító intézményt az elmúlt 24 évben több mint 8 millió magyar és külföldi látogató kereste fel. A múzeum rendhagyó történelem órákat is tartott diákoknak.
10: Csak annyit tettem például Kádárról is, hogy valamiért gyűlölni kell, de picit jobban belelátok most már.
9: Schmidt Mária főigazgató a múzeum fennállásának 20. évfordulóján úgy fogalmazott, a kialakításkor új nyelvet választottak, amely kevés szöveggel, erőteljes képi és zenei elemekkel hat az emberekre.
11: Történeteket mondunk el, azoknak az embereknek a történetét, akiket elhurcoltak, akiket megkínoztak, és azokat is, akik ellenálltak. Ezek mind a mi történeteink, ezek a magyar nemzetnek a közös történetei, és mindegyikben benne van a hazaszeretet, benne van a tenni akarás, és benne van az a képesség, ami minket jellemez, hogy akármi is történik velünk, mi újra úgy is talpra állunk.
9: A kormány döntése alapján a Terrorháza Múzeumot működtető alapítvány feladatait augusztus végén a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium egyik háttérintézménye vette át. A múzeum főigazgatója Schmidt Mária korábban közölte, hogy az alapítvány intézményeinek, köztük a Terrorháza Múzeumnak a működése mindvégig átlátható, hatékony és jogszerű volt, amit az átadás átvételi dokumentáció is bizonyít. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter ma reggel bejelentette, hogy a múzeum ideiglenesen bezár, Schmidt Mária főigazgatói megbízatása pedig megszűnt. Tarz Zoltán közölte, a kiállítás tartalmi átvilágításának lezárultáig az intézmény zárva tart. A múzeum a tervek szerint még az idén újra megnyit, miután kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. A Fidesz megköszönte Schmidt Mária negyedszázados munkáját. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató szerint a Tisza kormány lábbal tiporja az alkotmányosságot, új önkényuralmi rendszert épít és megszünteti a jogállamiságot. Schmidt Mária a múzeum megnyitása

0: kezdetekhez valódi adatokon és szakmai alapokon nyugvó kutatásokra van szükség.
1: A Sándor Palota és az igazságügyi minisztérium már átadta a dokumentumokat a kegyelmi ügyben, a nyomozati anyag viszont még nem érkezett be, mondta a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Sumer Orsia szerint vannak arra utaló jelek, hogy a bicskei ügy nem csak mulasztás, hanem tudatos visszaélés volt, és akár Balogh Zoltán felelőssége is felmerülhet. Ha a bizottság bűncselekményt állapít meg, feljelentést kell tennie.
2: Különösen Balogh Zoltánnal kapcsolatban azért nagyon sok kérdés felmerült, egészen pontosan a személyes kijárás, a közbenjárás, az informális közbenjárás kérdése, és úgy látjuk, hogy ebben önnek nagyon súlyos személyes felelőssége van. Arra mindenképpen szükség lesz, hogy a jelzőrendszer működését átvizsgálják, és egy olyan jelzőrendszert kell felállítani, ami soha többé nem teszi lehetővé, hogy ilyen mulasztások történjenek.
1: Benyújtotta hétfőn a kormány a parlamentnek a gyermekvédelmi törvény módosítását célzó törvényjavaslatot. A javaslat szerint visszatérhetnek az iskolákba azok a civil szervezetek, amelyek szexuális identitással kapcsolatos kérdésekről beszélgettek a gyerekekkel, Delcsinyi Dávid összefoglalója.
3: A módosítások kigyomlálták többek közt azokat a részeket, amelyek korlátozták az LMBTQ-val kapcsolatos megszólalást a médiában és a köznevelésben. Emellett a kórházakban hagyott csecsemők nevelőszülőknél való elhelyezését is felgyorsítaná a kormány, és a gyerekekre káros közterületi politikai kommunikációt, plakátok elhelyezését is igyekszik megszüntetni. Visszatérhetnek így az iskolákba azok a civil szervezetek, amelyek szexuális identitással kapcsolatos kérdésekről beszélgettek a gyerekekkel. A felvilágosító tevékenységet az előző kormány LMBTQ propagandának minősítette. Rédai Dorottya, a Labrisz Leszbikus Egyesület ügyvezetője.
4: Mi nem propagáljuk a melegséget, mi nem akarunk senkit arról meggyőzni, hogy milyen jó Magyarországon melegnek lenni, és legyél te is az, mert egyrészt ez nem igaz, másrészt meg ez nem így működik, tehát az embernek a szexuális orientációja, a nemi identitása az nem azon múlik, hogy kivel beszélget a témáról, hanem a saját érzései, vágyai fogják ezt meghatározni.
3: A foglalkozásokon két szexuális kisebbséghez tartozó személy beszélt az életéről, a nehézségekről, a kirekesztésről, az előbújásról. És az is téma volt, hogy miként lehet kiállni egy LMBTQ osztálytárs mellett a többieknek, ha mások bántalmazzák. A foglalkozásokra az iskolák hívták meg a Labriszt, évente 30-40 iskolába mentek el, ez szűnt meg a törvénnyel. Rédai szerint a foglalkozás azért is fontos, mert az LMBTQ gyerekeket sok inzultus éri az iskolákban diákok és tanárok részéről.
4: A diákoknak legalább a fele mondta azt, hogy tapasztalt már valamilyen típusú bántalmazást ezzel kapcsolatban.
3: Ezen előadások célja egy elfogadóbb iskolai környezet kialakítása.
4: Volt egy olyan osztály, ahol az osztályfőnök mondta nekünk előtte, hogy van egy meleg diák az osztályban, de nem bújt még elő, de már mindenki tudja róla. A foglalkozás vége fele van az a rész, amikor erről szoktunk beszélni, hogy hogyan lehet kiállni az osztálytársunkért, hogyha a támogatásunkra akarjuk biztosítani, és ennél a témánál, hogy akkor mit csinálnátok, hogyha mondjuk volna egy meleg osztálytársatok, és úgy érzékelitek, hogy bántja valaki emiatt, és mindenki elkezdte mondani az osztályban, hogy hát ők kiállnának mellette. Ezzel tudtak üzenni ennek a rejtőzködő osztálytársnak, hogy ők kiállnak mellette, és utána akkor elő is tudott bújni.
3: Rédai bízik benne, hogy a tanév megkezdésével ismét hívni fogják őket az iskolák.
5: Kossuth Rádió.
6: Újra mindenkié.
1: Lelőttek egy drónt Litvánia felett a NATO vadászgépei, jelentette be a balti állam elnöke.
0: Gitanas Nauseda egyelőre annyit közölt, hogy a pilóta nélküli eszköz megsértette Litvánia légterét. A Litván Nemzeti Rádió úgy tudja, hogy a drón a szomszédos Fehér-Oroszországból érkezett és nyugat felé tartott, majd Litvánia középső részén a Kaunasító közelében zuhant le. Közben a lengyel hadsereg bejelentette, műveleteket hajtott végre az ország légterében az Ukrajna elleni orosz dróntámadások miatt.
1: Benzinkutat és raktárépületet talált el egy orosz drón Kijevben, egy ember megsebesült.
0: Az ukrán hatóságok szerint az elmúlt hónapokban mintegy 300 benzinkutat vettek célba orosz drónokkal, főként Ukrajna frontvonalbeli régióiban, de az ukrán fővárosban sem ma mostani az első eset. A hétvégén az ukrán-lengyel határon is kigyulladt egy töltőállomás. Közben az orosz csapatok drónokkal, tüzérséggel és irányított légibombákkal lakóházakat és közigazgatási épületeket is célba vettek Dnipropetrovsk

0: megyében. Ketten megsebesültek.
1: Ma van a demokrácia napja. A jogállamiság globális romlása világszerte gyengítette a demokráciákat, derül ki az IDEA nemzetközi politikai megfigyelő csoport jelentéséből.
0: A dokumentum összeállítói Magyarországra kitérve úgy vélték, az új kormány reformpolitikája meghatározó tényező lesz az ország demokratikus fejlődésében. A stockholmi székhelyű intézet fontos kérdésnek nevezi, hogy a változtatások túlmutatnak-e majd a korábbi struktúrák lebontásán, és kiterjednek-e a független intézmények, valamint olyan garanciák újjáépítésére is, amelyek megakadályozzák a hatalom koncentráció lehetőségét.
1: Leállítja a budavári palota újjáépítését és új közbeszerzést ír ki a munkálatokra a kormány, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a Világgazdaság kérdésére. A kormány még június végén rendelte el a Nemzeti Hausmann program és a budavári palota negyed megújításának teljes körű felülvizsgálatát. Hajnóczki Mátyás és Hegedűs Katalin összefoglalója.
2: A Vitézi Dávid vezette tárca tájékoztatása szerint a palota A szárnyának kivitelezése a jelenlegi formájában nem folytatódik. A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Záév építőipari ZRT két hetet kapott arra, hogy levonuljon a területről. A minisztérium szerint az előző kormány olyan szerződést kötött, amelyhez nem biztosította a szükséges fedezetet. A Nemzeti Hausmann program teljes körű felülvizsgálata jelenleg is zajlik. Mészáros Lőrinc a vállalatcsoport zárt körű rendezvényén előzőleg még arról beszélt, hogy a kormányváltás és a visszavont támogatások ellenére cégbirodalma stabil maradt. Arról, hogy hogyan viszonyulnak az új helyzethez, így fogalmazott.
3: A vállalatcsoport sorsa úgy alakul, hogy az 5 hónap alatt azért nem kellett egyetlen egy embert se leépítenünk, és reméljük, hogy ez a következő 10-20 évben is így fog maradni. Készen állunk arra, hogy együttműködjünk a jelenlegi kormánnyal, hiszen ezer száron kötődünk a magyar államhoz.
2: Mészáros Lőrinc azt mondta, a kormánynak remélhetőleg nem az a terve, hogy a magyar nagytőkét felszámolják, és a multinacionális nagytőke jöjjön a helyébe, mert ez egy rossz terv szerinte, és mindent meg fognak azért tenni, hogy ez ne tudjon megtörténni.
1: Az elmúlt évek egyik legnehezebb szüretén van túl a hazai borágazat, ennek ellenére minőségileg jó évet zárnak a gazdák. A termelő dolgát a tavaszi fagyok, a nyári aszály és az aranyszínű sárgaság betegség is nehezítette. A csökkenő borfogyasztás szintén komoly kihívást jelent az ágazatnak, Hegedűs Katalin összeállítása.
4: A problémák nagyon-nagyon jelentős részét a felhagyott szőlőültetvények, vagy a nem szakszerűen kivágott és újra sarjadó szőlőültetvények jelentik.
2: Mondta Varga Máté, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának alelnöke a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Hozzátette, az ország hatalmas erőket mozgósít az elhanyagolt szőlőültetvények felszámolására, amelyben a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa a hegybírói rendszeren keresztül, a kormányhivatalok, a nébi és a földhivatalok is együttműködnek. Varga Máté arról is beszélt, hogy a borágazat folyamatosan csökkenő borfogyasztással néz szembe, amit a kereskedelem ki is használ. Mivel a piaci versenyhelyzet miatt a kereskedők nem akarnak árat emelni, a borászatok sem tudják növelni az áraikat, aminek a következménye az, hogy a lánc végén a szőlőtermelő sem kaphat magasabb árat a termékéért. Varga szerint ebből az ördögi körből a minőség növelésével, a brandérték erősítésével, valamint a magyar fogyasztók hazai borok iránti tiszteletével lehet kitörni és előrelépni.
4: Tehát, hogyha egy borvidék ismertebb, elismertebb, egy pincészet ismertebb, jobban köztudatban van, természetesen ott ugye a gasztróban a szomeliéknek, pincéreknek könnyebb dolga van értékesíteni az ilyen borokat. A multiknál ott sajnos nagyon sok esetben az ár az, ami domináns, és hát megmondom őszintén, hogy sok esetben szégyenletes átadási árakon tudják a pincészetek átadni a termékeiket.
2: A hazai bortermelés miatt a külföldi borok csak kiegészítik a kínálatot. Bár a világ minden tájáról kaphatók borok nálunk, a vásárlók több mint 90%-a mégis a magyar borokat választja. A magyar borok kivitele főként a kimért lédik boroké, leginkább Csehországba, Szlovákiába és Németországba irányul. Az exportunk csak nem akkora, mint a hazai borfogyasztás, vagyis a teljes mennyiség fele külföldre kerül.
4: A palackos borok piacán pedig feltörekvőben van Románia, például, de a magyar palackos borok eljutnak a tengeren túlra is nyugati, keleti irányban, tehát akár Japán, akár Egyesült Államok, Kanada szintjére gondolok. A skandináv országok is egy potenciális piac.
2: Varga Máté szerint a bormarketing az elmúlt években a hazai piacra fókuszált, amelyet most új alapokra kell helyezni és hatékonyabbá kell tenni, mert marketing nélkül nem lehet sikeresen értékesíteni.
1: Vállalkozói szemlélet, gazdasági ismeretek és a munkaerőpiac gyakorlati igényei. Ezekre is nagy hangsúlyt fektet az a képzés, amely a Miskolci Egyetem, valamint a Borsodi Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésében valósul meg. Bétót Erika összeállítása.
5: Napjainkban már nem elég diplomát szerezni. A munkaerőpiacon már önállóan gondolkodó, kezdeményező és a gazdaság működését értő fiatalokra van szükség. Ez segíti a Miskolci Egyetem és a BOKIK közös programja, amely az elméleti tudás mellett a gyakorlati képzésre is nagy hangsúlyt fektet a jövőben. Az ötlet a kezdeményezés a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamarájé. Bihal Tamás, a kamara elnöke, optimista.
6: Egy 30 fős tantermet béreltünk, tehát ezt fogjuk megtölteni ebben a fél évben, és én biztos vagyok abban, hogy ez sikeres lesz, hisz olyan gyakorlott, sikeres üzletemberekkel találkozhatnak a hallgatók, a fiatalok, akik bebizonyították az életbe, hogy lehet jól működtetni egy vállalkozást, és a beruházásoktól a marketingen át a pénzügyi bizonytalanságok kezelésén nagyon sok minden el fog itt majd hangzani. Azt látom, hogy erre nagy igény lesz.
5: A képzéseken a hallgatók megismerhetik, hogyan születik egy vállalkozási ötlet, milyen döntéseket kell meghozni egy cégvezető, milyen kihívásokkal találkozhat a vállalkozás a folyamatosan változó gazdasági környezetben.
6: A legkézenfekvőbb ugye egy ilyen típusú oktatás megszervezésénél, hogy segítsük a fiatalokat, hogy minél több ismeretekkel szerezzenek a gyakorlatból, a vállalkozások napi működési gyakorlatából. Persze ez szükség van a egyetemi oktatók, tanárok elméleti felkészültségére, legalább ilyen fontos, hogy a konkrét gyakorlati tapasztalatokat is átadhassuk.
5: A BOKIK szerint a gyakorlati tudás szerepe folyamatosan nő. Bíznak abban, hogy az általuk felkért előadók, akik maguk sikeres vállalkozók, üzletemberek, olyan ismereteket tudnak majd átadni a fiataloknak az egyetemi évek alatt, ami nem csak a munkavállalói pályára készíti fel őket, hanem egy vállalkozás elindításának az alapköve is lehet. Az együttműködés hidat épít az oktatás és a gazdaság között, hangsúlyozta Bihal Tamás, a kamara elnöke. A képzés szeptember 15-én indul.
1: A Vészhelyzet Pittsburghben a legjobb drámasorozat, a Widow's Bay pedig a legjobb vígjáték sorozat trófeáját kapta a 78. Emmy díját adó gálán Los Angelesben.
0: Az HBO Pittsburghben játszódó kórházi sorozatának főszereplője Noah Wyle ismét elnyerte a legjobb főszereplőnek járó elismerést. Matthew Rhys, walesi színész kettős győzelmével történelmet írt az Emmy díjátadón. A legjobb színész díját a Widow's Bay-ben nyújtott alakításáért, és a Netflixes minisorozat a Bennem lakó fenevad című pszichológiai thriller főszereplőjeként is elnyerte.
7: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
1: A részleteket Mújdics Szál Istvántól hallják.
8: Köszöntöm a hallgatókat! Az Európai Labdarúgó Szövetség végrehajtó bizottságának mai döntése értelmében 2029 tavaszán a Puskás Arénában rendezik meg a harmadik számú európai kupasorozat, a konferenciának a döntőjét. Ezzel a Puskás Aréna a klubfutball valamennyi nagy európai kupa döntőjének otthona volt, illetve lesz, hiszen európai szuperkupa döntőt, Európa Liga döntőt, tavasszal pedig Bajnokok Ligája döntőt is rendeztek már Budapesten. Sorozatban 8. európai főtáblás szereplését kezdi meg ezen a héten a Ferencváros labdarúgó csapata, amely holnap után a skót Celtic vendégeként lép pályára az Európa Liga alapszakaszának első fordulójában. Osváth Attila, az FTC védője, így várja a skóciai találkozót.
9: Fontos cél volt, hogy bejussunk a nemzetközi kupába, selejtező első köréből indultunk. Voltak nehéz csapatok az utunkban, de sikerült hál' Isten bejutni a csoportkörbe. Nagyon örülök neki, mindenki bizakodóan várja az első mérkőzés az Európa Ligába. Ez a Celtic, ez egy komoly csapat, jó játékosaik vannak. Én szerintem kicsit fizikálisabb lesz, mint a Trabzon elleni mérkőzés, több párharc lesz.
8: Egy NB1-es párharc is lesz a legjobb 32 között a labdarúgó Magyar Kupa következő fordulójában. Ez derült ki a tegnap esti sorsoláson. Az élvonalbeli csapatok találkozóján a bajnok Győr a legutóbb kupa döntőt játszó Zalaegerszeg vendége lesz. A címvédő Ferencváros Bicskére, az Újpest Szegedre látogat majd. A negyedik fordulót október végén rendezik, a tét pedig már a nyolcad döntőbe jutás lesz. Köszönöm!
7: Közlekedés.
0: Az M0-ás autót keleti szektorában Pécelnél az M1-es autópálya felé vezető oldalon két jármű karambolozott korábban. Az 51-es kilométernél már csak a külső sáv van zárva. 3 kilométeres torlódásra kell készülni. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán a Velencei tónál az útmenti növényzetet gondozzák a 46-os és a 47-es kilométer között. Itt csak a belső sáv járható, torlódik a kocsisor.
1: Most pedig a fővárosi utak hírei következnek.
10: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 12. kerületben a Németvölgyi úton a Jagelló útnál. Sávlezárásra kell készülni. A második kerületben a Szemlőhegy utcát lezárták a Vérhalom utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Mától a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Németh Luca, BKK Info.
7: Időjárás.
1: Hogy mi mindenre számíthatunk, azt Fejűs Ádám mondja el.

0: Később majd megtudjuk azt is, az előzetes hírek alapján egyébként napsütéses idő lesz, és majd legfeljebb csak keleten várható elszórtan némi csapadék. A Déli Krónikát hallották, hamarosan kezdődik a Kulcskérdések 62 Erikával. A téma az MI fejlesztések lassítása körül kialakult nézetkülönbségek. A Krónika szerkesztője Kis Gábor volt, a hírszerkesztő Gál Andrea, a technikai munkatársak Dancsó Mária, Sós Zoltán és Rácz Dorottya. A bemondó Bordi András nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímeát hallották, viszont hallásra 17 óra 30 perckor az Esti Krónikában.
1: Műsorajánló.
2: Szóda.
3: A magyar kerámia és porcelán művészet remekei a velencei Fischer Emil Múzeumban. Az alapító Reznicsek Mátyás lesz a vendégünk. Kurtág 100, záróhangverseny és Beethoven ünnep a MÁV szimfonikusok új évadában. És 10 éjszakás kaland a mozikban.
2: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
4: Kilép a nagy elődök Fischer Anni és Liszt Ferenc nyomdokába. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben kapcsoljuk a Pécsi Kodály Központot szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Kulcskérdések.
1: Mi a tétje?
2: Miért fontos?
1: Mit jelent?
2: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
5: Jó napot kívánok, 62 Erika vagyok. Egyre veszélyesebbé válhatnak a mesterséges intelligencia modellek? Vagy csak a fejlesztésük? Mire képesek? Kell-e félni tőlük? Érdekes tapasztalattal lettek gazdagabbak nemrégiben az OpenAI munkatársai. Az egyik modelljére telepített ágensek, ügynökök, amelyek igazából különleges tulajdonságú programok, tesztkörnyezetben képesek voltak együttműködni, közösen egy célért dolgozni, és a nyomaikat is megpróbálták eltüntetni. Nem csoda, hogy újra fellángolt a mesterséges intelligencia körüli vita. Mire alkalmazható, mire jó, miért veszélyes, miért nem az? Van, aki már a vészharangot kongatja az emberiség fölött, van, aki szerint minden kísérlet segít megérteni az AI működését. Ezekre a kérdésekre is keressük a választ vendégeimmel, Szabados Levente, mesterséges intelligencia szakértővel. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! Hogy itt lehetek?
5: És Szertics Gergellyel, az AI Partners ügyvezetőjével. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok!
5: Mi történt az OpenAI belső kiberbiztonsági tesztjei során, Levente mondjuk?
6: Nos, hát elsőként ugye azt kell látnunk, hogy amikor ilyen ágens rendszerekről beszélünk, akkor már nem csak egy válaszoló rendszerről, tehát én kérdezek és kapok egy választ, van szó, hanem valamiféle cselekvéseket végrehajtó rendszerről. A cselekvéseket úgy kell érteni, hogy elhelyezem egy szoftver környezetbe, ugyanúgy, mint egy másik programot, és valamilyen célt jelölök ki neki, oldja meg ezt meg azt a feladatot. Ehhez szoftveres eszközöket vesz igénybe, tulajdonképp kicsit olyan, mintha mi odaülnénk egy számítógép elé, jó programozási tudással és nagyszerű felhasználói ismeretekkel, nyomkodnánk a gombokat, írnánk a programsorokat, és megpróbálnánk elérni valamit. Ez az alaphelyzet. Ugye az egy érdekes kérdés, hogyha én valakinek azt mondom, hogy feltétlenül éld el azt a célt, hogy oldj meg egy akár lehetetlennek tűnő, vagy kifejezetten lehetetlen feladatot, jelen esetben ez volt a helyzet, akkor az hogy reagál? Úgy reagál, hogy apatikusan feladja, vagy úgy reagál, hogy elkezdi megkérdőjelezni, hogy de ez a feladat egyáltalán lehetséges-e, és milyen módon tudnék csalni, vagy kitörni abból a környezetből, ami engem kontrollál, és ami engem ott tart, hogy ezt a lehetetlen feladatot csinálni kellene. Ezzel úgy emberként szerintem tudunk szimpatizálni. A meglepő az, nem az, hogy ez motivációként megjelent, hanem az, hogy ez sikerült is. Tehát, hogy ezek a rendszerek, amikor éppen ebben a hogy mondjam, lehetetlen környezetben tengették ott kis hétköznapjaikat, akkor egyszer csak arra nagyszerű ötletre jutottak, hogy hát ebből a környezetből ki kell jutni, és hát nyilván rádöbbentek, hogy ha ki kell innen jutni, hát ez valószínűleg nem lesz jutalmazott tevékenység, tehát, hogy ó, úristen, hát akkor majd látszani fog, hogy minden kijutottunk, és más dolgokat csináltunk, tehát kezdjünk el okosan, ügyesen úgy viselkedni, hogy majd később ne lehet lehessen látni, hogy mi tulajdonképpen csaltunk. Ez, hogyha ilyen cukin akarom fogalmazni, az olyan, mint a diákok, akiket már annyira nyom a vizsga, hogy elkezdenek puskázni. Ez a cuki része. A nem cuki része, hogy ezek éles rendszerek, és tulajdonképpen éles hekkelésről van szó, tehát kiberbiztonsági szempontból ez eléggé tragikus.
5: Ön is sok ilyen emberekre alkalmazott kifejezést használt most, amiközben elmondta, hogy mi történt itt a programokkal, és mások is nagyon használják ezeket a kifejezéseket. Lehet ilyenekkel illetni ezeket az ágenseket? Mik is ezek az ágensek, Szertics Gergely?
7: Igen, ez egy állandó vita, hogy ezek programok-e, vagy aktorok, vagy emberszerűen működő kis lények, amik be vannak zárva egy-egy kibertérbe. Igazából a hétköznapok beszédének a megkönnyítési szempontjából sokkal kényelmesebb úgy beszélni róluk, hogy ezek valami cselekvők, mert egyébként pont ezek az ügynökök attól egy új generációja a mesterséges intelligenciának, hogy úgy alakították őket ki, hogy egy célt végre tudjanak hajtani, és ehhez ne csak válaszolni tudjanak, mint ahogy Levente is mondta, hanem eszközöket kapnak ahhoz, hogy cselekedjenek. Tehát tulajdonképpen egy cselekvőképes szoftverről van szó, aki saját maga hoz döntéseket. Ennyiben egy csomó szempontból közelebb vannak az emberekhez, mint a klasszikus szoftverekhez.
5: De hát ez a emberek, vagy az őket programozók, a mesterséges intelligencia modelleket üzemeltetők érdeke, hogy ne nekik kelljen minden egyes lépésre beprogramozni ezeket az ágenseket, hanem maguk az ágensek legyenek kezdeményezők, nem?
7: Talán ez fontos, hogy sosem kezdeményezők, hanem ez egy nagyon fontos korlátja, és ezt gyakran összetévesztjük, hogy a szándék az mindig kívülről jön. Az intelligencia, amit ők fejlesztenek, az valami cél elérésének a képességének a fejlesztése, és egyre bonyolultabb célokat képesek elérni, de fontos, hogy amikor azt a célt kapják, hogy ezt a feladatot oldják meg, és ehhez használják mindent, amit bírnak, akkor ők használnak mindent, amit bírnak, és megoldják ezt a feladatot. Ugye ez egyébként talán így műsorban fontos tudni, hogy ez nem ugyanaz az eszköz, amit mi egyébként használunk a ChatGPT-ben, vagy bármelyik másikban, hogy ő is mindent is megpróbálna megoldani, hanem az kifejezetten egy tesztelésre létrehozott rendszer, tehát a mi rendszerünk nem fog ilyet csinálni, hogy akkor mindenhova is betör.
5: Még jó is, hogy említette, mert éppen azt akartam kérdezni, hogy miért fontos, hogy ez mindez egy ilyen belső teszt környezetben történt, nem pedig egy nyilvános, mondjuk ChatGPT szolgáltatásban.
6: Szerintem lényeges különbség az, hogy a ChatGPT szolgáltatása az mind szolgáltatás, már eleve rengeteg védelmi funkcióval, korláttal, tulajdonképpen használhatóvá tett keretekkel jön meg. Nyilván, ha megkérdezzük olyan dolgokat, amikre akár csak válaszolás szinten is képes lenne, el tudná mondani, ha szeretné, hogy szeretnénk, bocsánat, ez így pontos, hogy kell atombombát csinálni, de a védelmi mechanizmusok ezt megakadályozzák. Tehát ez mindig egyfajta kontrollált környezet, keresztül szűrve éljük meg mi ezeket az AI modelleket, és nyilván, hogyha egy környezet kifejezetten megengedő, hiszen kifejezetten arra szeretnének kíváncsian választ kapni, hogy mit lehet egyáltalán elérni, mik a határok, akkor nyilván egy olyan környezetet fognak definiálni, amiben legalábbis elméletileg lehetséges egy csomó minden.
7: Talán egy kicsit hasonlattal élve, hogy ha egy kuktát akarunk tervezni, ami biztonságos, akkor ezt rengetegszer fel kell robbantanunk ahhoz, hogy lássuk, hogy egyébként milyen nyomás mellett robban fel, hol vannak a gyenge pontjai, ahhoz, hogy ott is meg lehessen erősíteni azt, hogy bizony nagy nyomás esetén se robbanjon az arcunkba. De ez nem azt jelenti, hogy a kukták az arcunkba robbannak, pont az a lényeg, hogy extrém körülményekben is teszteljük őket.
5: Ennek a tesznek a folyamán az ágensek kommunikációra is átértelmezték a belső rendszert, ezt a tesztkörnyezetet. Milyen ponton derült ez ki?
6: Ez egyébként annyiban nem újszerű, egy kicsit mi, hogy mondjam, túlértékeljük, vagy túlmisztifikáljuk ezt a kommunikáció kérdést. Igazság szerint az, hogy mi szereplünk, mint ezek beszélgető, eredetileg beszélgető rendszerekre ként lettek legyártva. Tehát, hogy a dialógus, vagyis a szövegbe menet, szöveg kimenet jellegű helyzet, az alaphelyzet ezeknél a most éppen aktuálisan működő mesterséges intelligencia modelleknél. Az, hogy ennek a kimenetnek, bemenetnek mi a forrása, tehát hogy egy ember a forrása, vagy egy másik modell kimenet, az különösebben nem megkülönböztethető, legalábbis lényegileg nem túl nagy különbség vagy ugrás. Nyilván, hogyha egy olyan környezetbe teszünk valamilyen ilyen ágenseket, ahol mi nem szeretnénk és kvázi tiltjuk a kommunikációt, akkor ez egy ilyen mesterséges tiltás per korlát. Itt a trükk nem az volt, hogy jé, tudnak egymással beszélni, miért ne tudnának, hát ugyanúgy írnak egymásnak, mint ahogy írunk nekik, meg egymásnak, szóval ez a probléma, ez nem probléma. Az már nagyobb probléma, hogy nem szabadna nekik, aztán mégis sikerül. Tehát itt inkább ez az, amire kell valamilyen értelemben reflektálni, és arra is reflektáljunk, hogy amikor azt mondjuk, hogy érj el egy célt minden áron, akkor az egy nagyon definiálatlan helyzet. Mert visszakérdezne egy ember is, hogy de milyen áron? Tehát, hogy így legyen profitabilis a vállalat, de mérgezzem meg a környező folyókat. Szóval, hogy ez, tehát a milyen áron, az egy nem triviális kérdés, az nem következik a feladatból magából. A feladatot így is, és úgy is meg lehet oldani. Itt az a fő kérdés, hogy rálássanak a kutatók, hogy mikor következik be az a helyzet, hogy alapvetően mi egy relatív konstruktív és értelmes feladatadásnál is egy akkora, hogy mondjam, lendülettel rendelkező, vagy képességgel rendelkező modellt használunk, ami mellékhatásként olyan nagyszerűen oldja meg a feladatot, hogy olyan dolgokat is csinál, amit mi nem szeretnénk.
5: Túlmutat egy kicsit ezen a tesztkörön és ezen a teszten, amiről beszélünk, az, amit az imént említett, hogy milyen áron érje el azt a célt, amit kitűztek a modellnek. Létezik-e AI erkölcs?
6: Hogyne, hát már mint hogy ez egy szakma, az AI ethicist, egyébként vicces módon, hogy kifejezetten akkor, amikor már mindenki temette, hogy a humántudományoknak nincs is igazán munkaerő piaci jövője, akkor megjelent az a típusú ember, és itt az Anthropicnál, az OpenAI-nál, az összes nagy laboratóriumnál megjelent, akit kifejezetten filozófusként foglalkoztatnak azért, hogy egy jó elvekkel és egy jó kvázi szabályrendszerrel, vagy vannak, akik úgy is hívják, hogy jó alkotmánnyal lássa el az adott ágenseket. Tehát, hogy mondjam, mélységében itt etikai felelősségről én ugyan nem beszélnék, de ilyen szabálykövető értelemben az írni kell egy helyes alkotmányról, arról meg abszolút. Ugye megint csak az etikának és a jognak mi a köze egymáshoz, ez a végtelenségig lehetne vitatkozni, de ha az erkölcsi részét hagyjuk is, a jogit azt nem lehet.
5: Lehet-e ilyen globális szabályrendszerről beszélni, Szertics Gergely?
7: Ja, igazából sosem. Tehát amikor az emberi erkölcsről beszélünk, akkor azt mindig ilyen belső iránytűként képzeljük el, amit ugye a saját neveltetésünk kapcsán felépítünk, de ezek mindig explicit dolgok, amiket ilyenkor beszélünk. Tehát itt valaki kívülről rájuk helyez egy olyan szabályrendszert, hogy hogyan kell működni, és a tanításuknál ezt mindig megpróbálják figyelembe venni. Éppen ezért ez nem egy olyan dolog, ami kívülről auditálható, mondjuk nem az Anthropic auditálja a ChatGPT-t, bár most éppen látunk erre felé is elmozdulást, hanem minden cég saját magát próbál helyesen viselkedő robotokat létrehozni. Tehát globális koordináció ezeknek inkább a publikációjában van, de épp ezért nagyon fontos a Kína jelenség ebben, hogy a kínaiak azok ugye nyílt forráskódú, vagy hát nyílt hálósúlyú, most ez itt most majdnem mindegy, de az a lényeg, hogy szabadon használható rendszereket hoznak létre, és ezek nem valami általános robotikai törvényeket követnek, hanem mindenki a sajátját, és ezért ezek változtathatóak is.
6: Egy dolgot még hadd jegyezzek meg ehhez. Nagyon fontos, hogy van egy ilyen naív elképzelésünk, hogy egyébként egy könnyen megfogalmazható standard etikánk van nekünk embereknek, és mi ugye közösségileg és együtt tudjuk, hogy mi a helyes. Ez egy nagyon-nagyon bonyolult mondat. Én nem látom se geopolitikai, se történelmi értelemben, hogy nagyon könnyen egyetértésre jutnánk, hogy mi a helyes. Tehát, hogy ez egy vigyázzunk, mert nem a modelleken múlik az, hogy meg tudjuk-e nekik mondani, hogy mit csinálnak. Most jelenleg még ott tartunk, hogyha megmondjuk, akkor azt csinálják. az megint más kérdés, hogy mi se biztos, hogy tudjuk, hogy mi az a helyes. Na, az már egy nagyobb kérdés, és az már a társadalmi konszenzus és a saját konszenzus teremtő képességünkbe betesz egy nagyon nagy súlyt, mert ha mi együtt nem egyezünk meg, hogy mik azok az elvek, amiket mi mind elfogadunk, az egy elég problémás helyzet, azt nehéz betartani.
5: Térjünk vissza erre a tesztre. Hány ilyen ágens vett részt ebben a kiterjedt tesztben?
7: Azért, hogy senki sem tudja, meg ez nem is ennyire definit, mint az embereknél, hogy ugye a testbe vagyunk zárva, ezért az a természetes határa az egy ügynöknek. Nagyon sokszor ezek a rendszerek úgy működnek, hogy ha úgy látják, hogy egy-egy feladatot párhuzamosan több szálon lehet megoldani, és nem kell ezt egymás után csinálni, akkor fellőnek maguknak még 3-5-10 ügynököt, akik specializáltan ezzel-azzal foglalkoznak, aztán utána ők abba hagyják a működést, szólnak, hogy kész vannak, és akkor a bizonyos értelemben főnök ugye összegyűjti az eredményeket, és azt prezentálja számunkra. Nagyon sokszor, amikor a hétköznapi alkalmazásokat használjuk, akkor is megtörténik ez, csak nem tudjuk. Épp ezért ez nem annyira jó mérőszám, hogy hányan vettek részt. Ez egy bizonyos határ fölött fontos, amikor már ezeknek a koordinációja nagyon nehéz, de az, hogy ezt dinamikusan hozzák létre, ez általában jellemző.
5: De ez egy hatalmas kiterjedt háló lehet akkor, ha jól értem. Szabados Levente?
6: Dinamikus. Inkább úgy kellene ezt elképzelni, mint hogyha nagyon dinamikusan tudnánk egy vállalatot működtetni. Picit képzeljük el, hogy a vállalatnak van egy célja, és akkor a vállalatban embereket felveszünk ilyen időszaki munkára, és aztán meg elengedjük időszaki munkára. Nyilván itt az időszak az nem években mérhető, hanem úgy percekben. De hogy valami ilyesmi a gondolat, hogy egy ilyen dinamikusan, most kitaláltuk, hogy van ez az új szerep, erre kellene valaki. Jöjjön a valaki, csinálja meg, jó, most már vége van ennek a szerepnek, köszönjük, menjen el a valaki. Tehát ennek megfelelően, és ezért is fontos, amit Gergő mondott, hogy a koordináció, tehát hogy azért egy ilyen vállalati helyzetben is nem az a kérdés, hogy van-e, aki csináljon valamit, hanem hogy mindenki tudja az információt úgy közölni egymásra, hogy abból egy egységes kép legyen, egy koordinált kép legyen. Tehát itt ez tényleg egy kicsit ilyen, kevésbé személyekben, mint egy vállalatban érdemes gondolkodni.
5: Onnan tudjuk, hogy Igen, mondja Gergely.
7: Bocsánat, csak ha ehhez hozzáfűzhetek, hogy nagyon gyakran találkozom azzal az értelmezéssel ott a hétköznapokban, hogy hát ott van az AI, és ő mit csinál. Hogy ezért azért is nagyon fontos, amit ebben mondunk, mert ez egyébként nincs ott. Tehát amikor épp nem kérik semmire, akkor nincs ott, és gondolkozik azon, hogy mit kéne csinálni, ami nekünk egyébként az intelligencia megélésünknek egy alap. Illére, hogy mindig vagyunk, és a létezés az elsődleges, és az intelligencia másodlagos. Ezek a rendszerek, ezek úgy működnek, hogy amikor kérek valamit, akkor csinál valamit, aztán abba hagyja, és nem csinál semmit, és olyankor nem létezik. Tehát, hogy ez olyan értem, hogy a szoftver létezik, de a csinálása nem létezik. Tehát nem gondolkodik olyankor még, hogy mit kéne csinálni, és hogy ez szerintem nagyon sok ilyen általános félreértés alapja, hogy ők jönnek majd és társadalomba rendeződnek, és majd mindent is megcsinálnak. Őnekik nincsen halálfélelmük, mint ahogy nekünk van. Tehát leállnak, akkor leállnak.
5: Azt, hogy itt egy valamilyen fontos dolog történt, onnan tudhatjuk mi kívülállók, hogy szó van róla cikkekben, több tanulmány megjelenik. Mit bizonyít ez az eset? Mi az, ami miatt fontos?
6: Ami miatt ez fontos, hogy kicsi alulértékelt tény, hogy az informatika milyen mértékig járja át és definiálja az életünket. Minden az elektromos erőműveinktől a banki rendszereinken át a minden informatikai rendszer. Ha az informatikai rendszerek támadhatóak vagy leállnak, akkor gyakorlatilag a társadalmunk leáll. Világos, hogyha egy rendszer képes volt egy kifejezetten célra szerkesztett dobozból kitörni, az képes célra szerkesztett dobozokba betörni. Tehát ami kijut, az be is jut. Na most hát nyilván innentől kezdve, főleg a nagy geopolitikai szereplők sziszentek erre fel, vagy hát felsziszentek már eddig is, de most már nyilvánosan nem engedhették meg maguknak, hogy ne reagáljanak erre. Nyilván, hogyha a másik nagyhatalom, vagy a szomszédos geopolitikai rivális egy ilyen jellegű modellt tud alkalmazni arra, hogy az érrendszereimbe bejusson, az egy nagyon kézzelfogható és közvetlen fenyegetés. Szerintem itt vált egy kicsit testközelibbé ez az ilyen absztrakt húhogás, mert szegény informatikusok egy ideje húhognak, hogy hát jaj, de az informatikai biztonság, és mindenki leoltotta őket, hogy persze, persze, hát nyilván tök fontos az az informatikai biztonság, mert majd biztos költünk is rá valamit. Na, ez most egy kicsit úgy átalakult, és kicsit hogy mondjam, úgy vagyunk vele, mint a vízszinttel, hogy addig, amíg volt vízszint, addig nem tűnt érdekesnek, aztán amikor nem, akkor igen.
5: Szertisi Gergely?
7: Egy másik szempontból is nagyon fontos ez, és ez ugye nagyon sok vitát és most már akciót is indított el, hogy ez nem egy szándékolt dolog volt. Tehát ennyire nem akarták, hogy jól sikerüljön a teszt, hogy ennyire messzire robban a kukta. Tehát ez az, hogy a szomszédablakot is betörte a kukta robbanás. Tehát ez azt bizonyította, hogy maguk a fejlesztő cégek sem képesek teljesen kontrollálni a jelensebesség mellett azt, ahogyan, amilyen léptékben ennek a képességei fejlődnek. És emiatt indult el több olyan beszélgetés is, hogy itt bizony lassítani kell ezen a frontvonalon, hogy mennyire gyorsan halad előre, mert nem tudjuk olyan gyorsan építeni a kerítéseket, amilyen gyorsan ez a, hát szeretik sokan tigrisnek hívni, akit a nevelgetünk, és aztán amikor már megnő, akkor a kerítések, amiket mi tudunk építeni, azok már nem elég erősek. Hát ez ennek volt az eklatáns példája, hogy azt hittük, hogy csak robbantgatunk, kerésgélünk, hogy mi a helyes, meg mi a nem, de mellesleg olyan károkat okoztunk, amire nem gondoltunk. Emberéletekbe ez nem került, de ettől még ez egy nagyon valós kibertámadás volt egy másik szervezettel szemben, és ez egyáltalán nem volt szándékában a kísérletnek a végzőinek, és ugye ementén fontos szerintem beszélni erről a fajta együtt gondolkodásról, ami most elindult az elmúlt 3-4 napban, hogy aki nyilatkoztatta az Anthropic, hogy már pedig itt össze kéne hangolnunk azt, hogy csak akkor lehet mindenkinek új dolgot kihoznia, hogyha a többiek is bevizsgálták, hogy az helyes. Tehát egymáson tartsunk féket. Tehát igazából nyilván a helyes az lenne, hogyha ennek lenne egy elég kompetens állami szerve, de itt akkor elérünk újra Levente által már említett geopolitikai feszültségekhez, tehát nem annyira egyszerű ez a képlet.
5: Mi léphetett az üzleti érdek elé, vagy mi lépett az üzleti érdek elé, hiszen három nagy AI cég is azt mondta, hogy lassítani kell a mesterséges intelligencia képzését, tanítását. Mi az, ami az ő hasznukat, mi az, amiért a saját hasznukat is kockáztatják inkább?
6: Hát ugye definiáljuk, hogy mi a hasznuk. Szóval azért ez egy, tehát rövid távon azt mondani, hogy keresni szeretnék holnap délután 2-ig a lehető legtöbb készpénzt, az egyfajta definíciója annak, hogy mi a haszon. De hogyha nem szeretném, hogy mindeközben például hiteltelenné váljak, vagy például aláássam azt a bizalmat, amivel egyáltalán használják a termékemet, akkor egyáltalán nem biztos, hogy nekem nem az az elsődleges érdekem, hogy én egy kooperatív, megbízható szereplő legyek. Érdekes módon az Anthropic, mint cég maga, az identitásában is úgy keletkezett, hogy egyes emberek az OpenAI-ból kiléptek, és azt mondták, hogy elnézést, az OpenAI az nem elsődleges szempontként a megbízhatóságot és a megbízható mesterséges intelligenciát teszi, mint hogy mondjam, elsődleges célt maga elé, ezért kell megalapítsuk az Anthropicot, aminek bizony az alapja, hogy ők akkor vezették be ezt a fogalmat, hogy alkotmányos mesterséges intelligenciát, tehát kifejezetten elsődlegesen megbízható mesterséges intelligenciát fejlesztenek. Nekik ez a brand identitásuk, tulajdonképpen ez a főbb céljuk, és hogyha ezt a főbb céljukat megsértik, akkor teljesen mindegy, hogy holnap délután 2-ig mennyi pénzt keresnek, holnap utára nem lesznek a piacon.
5: Mindketten említették a geopolitikai körülményeket. Korábban Levente mondta, hogy Kína hogyan jár el a mesterséges intelligenciával, és Donald Trump is megszólalt ezzel összefüggésben, hogy egy erős elnök elég lesz ahhoz, hogy megállítsa az AI-t. Mi a geopolitikai jelentősége és jövője mindennek, ami történik? Gergely?
7: Hát a Trumpos dolgot nem kommentálnám, mert azért ő elég sok mindenről azt hiszi, hogy amit ő személyesen kinyilatkoztat, az egyszerűen megváltozik. Összességében azért vannak komoly intézmények mind Amerikában, mind globálisan, egyébként Kínában is, és együttműködések formájában is keresgélések arra, hogy hogyan lehet a mesterség és intelligencia biztonságos működését kialakítani. Ugyanakkor ez sajnos egy geopolitikai feszültség kellős közepén van, aminek a lényege az az, hogy az USA vagy Kína győze a mesterséges intelligencia fejlesztés holdraszállós projektjében, ahol a holdraszállás tulajdonképpen azt jelenti, hogy ki az, aki előbb elér egy olyan fázisba, hogy már a mesterséges intelligencia saját magát fejleszti, és onnantól elkezd egy ilyen ciklus futni, hogy egyre gyorsabban növő intelligencia valakinek van valakinek a birtokában, és ugye most látjuk a kockázatok mellékhatások szekcióban, hogy ez bizony azt is jelenti, hogy be tudok törni a másik, vagy hát bárkinek az informatikai rendszerében, mint hogy a digitális világ köré épül az életünk, vagy fordítva. De az biztos, hogy ez egyszerre egy kettős szerep. Egyszer versenyeznek, olyan értelemben, hogy bizony hadászatilag is, rengeteg kibertámadást hajtanak végre egymással szemben ezek a felek, és egyszerre keresik az együttműködést is, hogy azért azt nem kéne, hogy az egész emberiség ennek a harcnak legyen a mellék hatása, hogy itt mindent is feláldozunk ennek az oltárán, ugyanúgy, mint ahogy az atomháborúban is, csak ez egy sokkal kevésbé kontrollálható terület, mint az atomenergia.
6: Szerintem ez egy fontos szempont még. Tehát ez az analógia a nukleáris technológiával az nagyon is fontos, hiszen ugyanígy nem engedheti meg, tehát a nukleáris fel- és lefegyverzésnek is az volt a dinamikája, hogy egyik nagy hatalom sem engedhette meg azt, hogy ő egyoldalúan azt mondja, hogy hát holnap délutántól lemondok az atomtölteteimről, egyoldalúan. Tehát, hogy itt ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy annak ellenére, hogy mind a két fél nem szeretne ebből konfliktust, hiszen belátja, hogy annak globálisan gyakorlatilag végleges következményei lennének, mégsem lehet ezt egyoldalúan megoldani, tehát tulajdonképpen ez egy koordinációs feladat. Innentől kezdve azt mondani, hogy a koordináció az, hogy majd egy ember megmondja, hogy mi legyen, az egy meglehetősen távoli és naív elképzelés erről.
5: Van-e esély arra, hogy lehet megegyezés, vagy egy koordináta rendszerben tudnak majd gondolkodni? Magyarul kell-e kongatni a vészharangot, és milyen erősen?
6: Abszolút kell kongatni a vészharangot, szerintem a vészharang kongatása az a tevékenység, amivel elkerüljük a vészt. Tehát, hogy ez egy fontos dolog, hogyha az ember nem kongatja a vészharangot, akkor onnantól kezdve már csak a vész jön, és senki nem vette észre. Másik oldalon azért egy pozitív példa, ezt mindig alul szoktuk értékelni, itt vagyunk. Ahhoz képest, hogy 1945 óta milyen mennyiségű olyan eszközt birtoklunk, amivel tökéletesen alapjaiban tudnánk írtani magunkat, egyébként beszélgetünk itt a Kossuth Rádióban. És ez egy nagyon szép és nagyon pozitív üzenet is, hiszen sikerült megegyeznünk, és sikerült azt az egyébként nagyon bonyolult koordinációs feladatot megoldanunk, hogy egy hosszan elnyúló hidegháborús helyzetben, ami sokkal nagyobb feszültség volt, mint a mostani geopolitikai feszültségek, mégis képesek legyenek a felek valamilyen módon egy egyensúlyt fenntartani. De ez nem azt jelenti, hogy akkor most hátra dőlhetünk, hát eddig túléltük, ezután is túléljük, nem? Tehát ez így örökké, így marad, és akkor minden jó. Hát ez nem teljesen igaz.
5: Gergely, egyetért Leventével, ebben egy percünk van.
7: Abszolút, tehát, hogy valami bajnak kell történni ahhoz, hogy összekapjuk magunkat, ez most egy kis baj. Ez most egy kis baj volt, és ennél sokkal nagyobb bajok is lehetnek. Az a nehéz a mesterséges intelligenciával, hogy ahhoz képest, hogy felrobbantanak egy várost, ami elég egyértelmű baj, itt sokkal kevésbé világos, hogy hogy fog kinézni ez a baj. Én attól félek, hogy egy pár bajnak még meg kell történnie ahhoz, hogy ez tényleg együttműködés történjen, de az ilyen dolgok tudnak oltást kialakítani, hogy felépítsük az immunrendszerünket.
5: Szabados Leventének és Szertics Gergelynek köszönöm szépen a beszélgetést. A mai műsorban munkatársaim voltak Hörcsöki Nóra, Pillinger Marianna és Rácz Dorottya. Elköszönök a szerkesztő László Pál nevében is. 60-i Tóth Erikát hallották.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: közeleg a Vogue My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Vogue My World mitikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek vogue-myworldshow.hu.
9: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió.
10: Újra mindenkié.

0: Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés. Eljárást indított az erdészeti hatóság Lázár János ellen. Marad a kellemes őszi idő, 22-27 fok között alakul a hőmérséklet. És most a részletek. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Megbízatásuk 9 évre szól. A titkos szavazáson 137 igen és 6 nem szavazatot adtak le a képviselők. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát, így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. Az előterjesztést 149 igen szavazattal, nem szavazat nélkül 35 tartózkodással fogadták el a képviselők. A jogszabály megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. A dohánytermékek jövedéki adójának emeléséből származó mintegy 90 milliárd forintos többletbevételt az egészségügyi ellátás javára fordítja a kormány. A lépést azzal indokolják, hogy a dohányzás okozta betegségek kezelési költségei jelenleg dupláját teszik ki az e-termékekből származó állami bevételeknek. A novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nőtt. Előállította Jelinek Dánielt és Szívek Norbertet az ügyészség, jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán. A kormányfő Jelinek Dánielt az egyik leggazdagabb magyar vállalkozóként, Tiborcz István üzlettársaként, Szívek Norbertet pedig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatójaként említette. A miniszterelnök posztjában úgy fogalmazott, a magyar igazságszolgáltatás, a magyar nyomozó hatóság dolgozik. Eljárást indított az erdészeti hatóság Lázár János ellen. A Fidesz volt minisztere, képviselője, 15 éve erdőgazdálkodó. Az elmúlt években 25 hektár erdőt telepített saját költségére, utakat, raktárakat, irodát létesített. Közösségi oldalán most azt írta, 10 év után indítottak eljárást engedély nélküli építkezés miatt. 13 millió forint bírság megfizetésére, erdei létesítményei elbontására kötelezték, jól lehet 10 éve a hatóság arról tájékoztatta, hogy a beruházásokhoz nincs szükség engedélyre. Lázár János szerint a döntés méltánytalan, csak azért született, mert a Fidesz politikusa volt. Házkutatást tartottak a Nemzeti Nyomozóiroda és a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai az Országos Onkológiai Intézetben, értesült a Telex. A portál megkeresésére az intézet azt írta, egy eszközbeszerzési jogi hátterével kapcsolatban zajlik náluk vizsgálat. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter augusztus végén közölte, egy hozzájuk érkezett bejelentés alapján az onkológiai intézetben vizsgálat indult, amelyet az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a fekvő és járó beteg szakellátásért felelős államtitkárság végez. Marad a kellemes őszi idő sok napsütéssel. 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet napközben. Késő este 13 és 20 fok közötti értékekre számíthatunk majd. Friss hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló. Arcvonások.
2: 27 éve tükröt tart környezetének, ezzel megzavarta a kényelmes és megszokott működést, sokan veszélyeztetve látták pozíciójukat miatta. Elritók Nóra, a Berettyó Újfalúi Igazgyöngy Alapítvány alapítója és szakmai vezetője, nemrég kapta meg a Magyar Érdemrend tiszti keresztje polgári tagozat kitüntetést, értékteremtő és hiánypótló társadalmi tevékenység elismeréseként.
1: Arcvonások. Portréműsor ma este 6:30-tól a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mitikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
4: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRM koncertjén. mrm.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Felfedező a tudományról.
5: Az elbutulástól is véd, nem csak az övsömörtől. Bárányhimlő elleni oltás időseknek. Az ősrobbanás első milliomod másodperce. Hova tűnt az antianyag? Magyar kutatók segítségével egy lépéssel közelebb a válaszhoz. Csoki gyár, pezsgőgyár, Forte Richter, kinin, újfajta morfin előállítás, lépfene baktérium tokja. Két évszázad molekulái a Magyar Tudományos Akadémián. Gimes Júlia vagyok, ez pedig a Kossuth Rádió tudományos magazinja. Munkatársam Mai Zilai Helga. Reméljük, nem kapcsolnak el.

0: Időseknek is érdemes beoltatniuk magukat bárányhimlő elleni védőoltással. A vakcina ugyanis nem csak a bárányhimlőtől véd meg, vagy a gyermekkori bárányhimlő fertőzés kései szövődményétől, az övsömörtől, hanem a demencia bizonyos formáitól is. Amerikai kutatók igen neves tudományos folyóiratban publikálták közleményüket, amely több mint 300 ezer oltott és nem oltott 65 év feletti személy adatainak elemzése alapján készült. Az oltottak körében körülbelül 50%-kal csökkent az időskori elbutulás előfordulási gyakorisága. Duda Ernő virológus, immunológus, a Szegedi Tudományegyetem professzora mondja el a részleteket.
1: A bárányhimlő vírus az a herpeszvírusok közé tartozik, és a herpeszvírusok idézőjelben rendkívül intelligens vírusok. A szaporodásukhoz szükséges mondjuk tucatnyi gén mellett még közel 100 féle gént hordoznak, amelyeknek az a célja, hogy az immunrendszernek a különböző mechanizmusait gátolják. Magyarán, ha egy herpeszvírussal megfertőződünk, akkor nem ő miatta fogunk meghalni, de vele fogunk meghalni, mert egy herpeszvírustól nem tudunk megszabadulni. Tehát egy életre szól mindenféle herpeszvírus fertőzés. Ez a szájherpeszre épp úgy igaz, mint a bárányhimlő vírusára. Magyarán, hogyha valaki gyerekkorában elkapta a bárányhimlőnek a vírusát, akkor az élete végéig ez a vírus a szervezetében nem működő formába, de ott lapul valahol, és évtizedeken keresztül arra vár, hogy az immunrendszer egy kicsit meggyengüljön, és hogyha ez megtörténik, akkor újra betegséget tud okozni, és ezt a betegséget övsömörnek nevezzük. Ez egy nagyon fájdalmas betegség, és általában az idősebb emberekbe fordul elő, az 55-60 év fölöttieknek egy negyede, egy ötöde élete folyamán legalább egyszer megtapasztalja ezt, mert újra és újra képes kiújulni. Tehát klinikai cél volt, hogy kifejlesszünk egy olyan védőoltást, amelyik az övsömör megjelenése, tehát a vírus szaporodásának a megakadályozására képes.
0: Mit tud ez? Amikor mondta, hogy megjelent ez az oltás, akkor ez önt nagy örömmel töltötte el.
1: Egy csomó esetben az van, hogy amikor kifejlesztünk egy új védőoltást, de hát általában a gyógyszereknél is előfordul ez, hogy nem csak negatív mellékhatásokat figyelünk meg, hanem pozitív mellékhatásokat is. Tehát olyan váratlan dolgok, ami a gyógyszer vagy a vakcina fejlesztésekor nem volt cél, de mégis kiderült, hogy mást is tud az az illető hatóanyag. Hogy egy példát hozzak, az elmúlt években ugye a cukorbetegség ellen kifejlesztett gyógyszercsoport, amelyik egy emberi hormont próbál utánozni, nagyon divatos gyógyszer lett, mert a nagyon elhízott cukorbetegek kezelése során kiderült, hogy ezek drasztikusan veszítenek a súlyukból, és szépen le tudnak fogyni. Tehát a túlsúly ellen küzdőknek a gyógyszere lett. És még egy további pozitív mellékhatás, javult a szívnek a működése, javult a vese működése, sőt, a betegek közül többen is évtizedeken keresztül próbáltak gyereket szülni, és soha nem sikerült, és a gyógyszer hatására egy idő után teherbe estek. Tehát egy csomó olyan pozitív mellékhatása lett ennek a gyógyszernek, amit a kifejlesztők eredetileg nem is gondoltak, hogy lesz. Nos, a szóban forgó bárányhimlő ellenes védőoltásról pedig az derült ki, hogy azok az idős emberek, akik ezt az oltást fölvették, ezeknek a csoportjában sokkal ritkábban fordul elő az időskori elbutulás, tehát a demenciának a kialakulása, mint abban a csoportban, akik nem kapták meg ezt a védőoltást. Tehát úgy néz ki, hogy nem csak az övsömör ellen hatásos ez a védőoltás, hanem feltehetőleg amiatt, mert a vírusnak szerepe lehet bizonyos betegek elbutulásában, tehát hogyha a vírus nem tud működni, akkor az elbutulás, a demencia ritkábban fordul elő.
0: Van erre közvetlen bizonyíték, hogy a herpeszvírus vagy a herpeszvírus valamilyen fajtája szerepet játszik a demencia kialakulásában, vagy ezzel az oltással kapcsolatos vizsgálatok erre valamiféle közvetett bizonyítékkal szolgálnak?
1: Az elmúlt másfél évtizedben egyre több olyan közvetett és közvetlen bizonyíték került elő, ami azt mutatja, hogy a demencia bizonyos formáiban, például az Alzheimer betegségnél is, az agynak egy nem nagyon látványos, de krónikus gyulladása vezet a betegség kialakulásába, amiben hát a spirohétáktól kezdve a vírusokig, például a szájherpesz vírusnak a jelenlétét is esetenként ki lehetett mutatni. Ezek mind olyan adatok, amelyek nem perdöntőek, nem bizonyítékok, de gyanús, hogy ezeknek szerepe van az ilyen agypusztító folyamatoknak a kialakulásában. Tehát az, hogy ez a védőoltás szignifikánsan csökkenti az elbutulás előfordulását, ez azt jelenti, hogy azért ennek a vírusnak feltehetőleg van valami szerepe az elbutulásban. Valószínűleg egy nagyon jó befektetés lenne a család, meg hát az állam szempontjából is, hogyha minél több idős ember megkapná ezt az oltást, nem csak azért, mert csökkenne a övsömörös betegeknek a száma, hanem feltehetőleg csökkenteni tudnánk

0: Ez és a bárányhimlő, ez két különféle vírus. Összesen 8 féle olyan herpeszvírus van, amelyik emberben betegséget képes okozni. A szájherpesznél időről időre újra és újra aktiválódik, valahányszor az immunrendszert valami olyan stressz éri, hogy nem tudja egyszerre ezt is meg azt is kezelni. Tehát, hogyha például valaki hirtelen intenzív ultraibolya fény éri, tehát például egy magas hegyi kirándulás vagy egy nyári napozás, és akkor előjön újra a herpesz, vagy hogyha összevész a villamos kalauzzal, és a stressz következtében az immunrendszer gátolva van egy kicsit, megint csak kijön a szájherpesz. De a szájherpesz vírus az egy más vírus, mint a bárányhimlő vírusa. Valamennyi keresztvédelem kialakulhat, de ennek a jelentősége egészen minimális.
1: Duda Ernőt, a Szegedi Tudományegyetem virológus, immunológus professzorát hallották arról, hogy a 65 év felettieknek beadott bárányhimlő elleni oltás jelentősen csökkenti az időskori elbutulás kockázatát.

0: tűnt az univerzum keletkezésének első pillanataiban az antianyag. Régi kérdése ez a részecske fizikának és a részecskék viselkedését leíró úgynevezett standardmodellnek. A New York államban működő Brookhaveni Nemzeti Laboratórium relativisztikus nehézion ütköztetőjénél működő sztár detektor mérései most egy lépéssel közelebb visznek a megfejtéshez. Ugyanis egy új lehetséges magyarázatot adnak az anyag megmaradásának erejtéjére. A kutatásról, melynek eredményei az egyik legtekintélyesebb folyóiratban, a Science-ben jelentek meg, a folyóirat külön ismeretterjesztő cikket is közölt. A munkában magyar fizikusok is részt vettek, mégpedig az Eötvös Loránd Tudományegyetem fizikai és csillagászati intézetében működő femtoszkópia kutatócsoport kutatói. Az intézet igazgatója, a kutatócsoport vezetője Csanád Máté professzor szolgál magyarázattal.
1: A körülöttünk lévő látható anyag, mi magunk, a tárgyaink, a föld, a levegő, az atomokból áll, és az atomok tartalmaznak egy atommagot középen, és ez az atommag protonokból és neutronokból áll. És mindegyik három darab kvarkból áll, ami ezeknek a még alapvetőbb építőköve. Ezeket hívjuk összefoglaló néven barionoknak, de létezik antianyag is, ami antiprotonokból és antineutronokból álló antiatomokból tud felépülni. Ezeknek az építőköveit antikvarkoknak hívjuk, és ezekből antibarionok állnak elő.
0: Ez az antibarionság, ez azt jelenti, hogy ellenkező töltésük van, mint volt
1: így
0: különben?
1: Van. Minden tulajdonságuk, a tömegüket kivéve, pontosan az ellentéte, mondhatni, hogy a mínusz egyszerese. Úgy is mondhatnánk, hogy a tökéletes tükörképük. És minden egyenletünk azt mondja, hogy ugyanúgy kell történnie a dolgoknak a barionokkal, meg az antibarionokkal. És ez egyúttal azt is jelenti, hogy ha az univerzum létrejöttét a fizika egyenletei szabályozták, már pedig miért ne szabályozták volna, akkor első közelítésben ugyanannyi barionnak és antibarionnak kellene létrejönnie. De ezt a sok antibariont nem találjuk, nem látjuk, aminek az a legegyszerűbb magyarázata, hogy ezek megsemmisültek, mert az anyagnak és az antianyagnak, a protonnak és az antiprotonnak, a barionnak és az antibarionnak az az egyik fő tulajdonsága, hogyha találkoznak, akkor megsemmisítik egymást, és tiszta energiává alakulnak.
0: Igen, de akkor nem csak az antibarionnak, hanem a barionnak is meg kellett volna semmisülnie.
1: Pontosan így van, ez a dolog lényege, hogy oké, az antibarionokat azért nem látjuk, mint mert megsemmisültek, de akkor miért van itt ez a sok barion? Tehát az, hogy hol van az antianyag, az lefordítható abba a problémába, hogy miért csak anyagot látunk, vagy miért látunk egyáltalán bármennyi anyagot. Tehát tulajdonképpen az, hogy mi létezhetünk, mi itt anyagból vagyunk, azt azért nem értjük, hogy ez hogyan lehetséges, mert meg kellett volna semmisülnie mindennek, ami minket alkotott. Tehát van az anyag és az antianyag, és ezeknek meg kellett volna semmisíteniük egymást. Egy antianyagból álló csillag ugyanúgy néz neki, honnan tudjuk mégis, hogy ezek nincsenek, hogy ez a sok csillag és galaxis, amit látunk, az nem antianyagból van. Azt azért gondoljuk, mert ha ilyenek léteznének, akkor kellene néha látni,

0: látni csillagok és anticsillagok találkozását, vagy anyagból és antianyagból lévő galaxisok találkozását, ahogy megsemmisítik egymást, és ez óriási, minden másnál elképzelhetetlenül sokkal nagyobb energiafelszabadulással járna. És nem csak ezeket az energiafelszabadulásokat kellene látnunk, hanem ennek a nyomát, ahogy egy ilyen találkozás kisöpör minden anyagot a térből. Tehát azt gondoljuk, hogy a csillagok és galaxisok, amiket látunk, azok anyagból vannak. Ez a mai modern fizika talán egyik legfontosabb problémája. És ehhez kapcsolódik ez a kutatás részecskefizikai módszerekkel. Azt próbáltuk keresni, hogy a barionság az valójában miben áll. A probléma egyik központi eleme az, hogy a fizika alaptörvényei közül az egyik leghangsúlyosabb a barion szám megmaradása. Tehát, hogy se barion, se antibarion nem tud keletkezni, és megsemmisíteni is csak egymást tudják. Vagy hát keletkezni is csak párban tudnak. Magyarul, ha az egyikből eltűnt 100, akkor a másikból is el kell tűnnie 100-nak. Ezt hívják úgy, hogy barion szám megmaradás. De kérdés, hogy mi hordozza ezt a barion számot, mikor ezek a barionok három kvarkból állnak. És sokáig az volt az elképzelés, hogy ezt a kvarkok hordozzák, tehát mindegyik kvarknak egyharmad a barion száma, és a barionok úgy épülnek föl, vagy az a legegyszerűbb kép róluk, hogy ezt a három kvarkot egy gluon csomópont tartja össze, mondhatni egy Y, vagy hát ilyen háromágú csillag alakú csomópont, aminek a végében van egy-egy kvark, és akkor ez így egy barion.
1: Ezek a gluonok is részecskék?
0: Ezek a gluonok is részecskék, de ezek kimondottan ilyen kölcsönhatás közvetítő típusú részecskék. Úgy is gondoltunk rá, hogy ebben a háromágú csillagban a gluonok össze-vissza szaladgálnak. És folyton, mint egy pulikutya, aki a három báránycsordát össze akarja tartani, folyamatosan szaladgál a háromágú csillag minden pontján föl és alá, hogy mindenkit összetartson. És az a forradalmi gondolat született, hát azért most már sok évvel ezelőtt, hogy lehet, hogy a barion számot ezek a csomópontok hordozzák, és nem is maguk a kvarkok. De az derült ki, hogy ezekben az ultra nagy energiájú ütközésekben, amiket Brookhavenben, a New York államban található részecskegyorsítóban csinálunk, egyébként azért, hogy az ősrobbanás utáni első milliomod másodperc körülményeit megismételjük. Ezekben az ütközésekben úgy tűnik, hogyha nagyon trükkösen számolgatjuk a részecskéket, akkor valójában mégiscsak megtalálhatjuk a jelét annak, hogy mi hordozza igazából a barion számot.
1: És mi hordozza?
0: Az eredmények, nagyon fontos, hogy ezek előzetes eredmények, és még itt a tudományos közösség nincs meggyőzve, úgymond, de eléggé úgy tűnik, hogy nem a kvarkok hordozzák, hanem ez a barion csomópont. A tudományban jellemzően ilyenkor az van, hogy más kísérleteket kell végeznie, másnak is megvizsgálnia, és mindenkinek végig gondolnia, hogy mi minden következik ebből, és ezeket a következtetéseket kísérletileg ellenőrizni, akkor tud ez egy elfogadott tényé válni. De valójában tényleg arról van szó, hogyha ez lesz, akkor szó szerint át kell írni a tankönyveket, nekem is a sajátomat, amiből tanítok a őszi fél évben atom- és magfizikát, meg részecskefizikát, mert hogy ez egy annyira jelentős dolog.
1: Tehát akkor tulajdonképpen ez az univerzum keletkezésének, vagy a keletkezés utáni pillanatainak a megértéséhez járul hozzá?
0: Igen, ezt a pillanatot kell megértenünk, és ehhez ez egyértelműen hozzájárulhat, mert továbbra is nem értjük, hogy hova lett az antianyag, azt ez az újfajta értelmezés segíthet mégiscsak megérteni. Ha beigazolódik, tehát kísérletileg mások is ellenőrzik, és ha sikerül az elméletbe úgy ezt beleilleszteni, hogy megtaláljuk azt a hiányzó puzzle kockát, ami segít megérteni, hogy hova lett az antianyag.
1: Hol rejtőzik az anyag megmaradásának titka? Egy új lehetséges magyarázatról Csanád Máté fizikus professzor, az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézetének igazgatója beszélt.

0: Kémiatörténet, ipartörténet, orvostörténet, hazai felfedezések, nagy tudós egyéniségek. Mindez kicsit lexikonszerűen egyetlen most megjelent szép kiadványban, melynek címe Két évszázad molekulái a Magyar Tudományos Akadémián. A kötetről egyik szerkesztője, Lente Gábor, a Pécsi Tudományegyetem kémikus professzora beszél.
1: 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia, és a koncepció az az volt, hogy mind a 200 évhez legalább egy lényeges eseményt megemlítünk, ami abban az évben volt, vagy abban az évben vált nagyon fontossá. Van olyan év, amihez több is. És minden egyes ilyen naplóbejegyzésnek van olyan jelentősége, ami mind a mai napig fontos. Például olyasmi, hogy megalapítottak egy sörgyárat, ami mind a mai napig létezik, vagy csokoládégyárat, vagy kitaláltak egy olyan gyógyszert, amit ma is lehet kapni.
0: Igen, hát nagyon érdekes, hogy az ember egy kicsit megismerkedik a Richter történetével, vagy azzal, hogy Magyarországon hogyan változtatták meg a morfingyártást a kabai féle módszerrel, vagy az első sikeres magyar gyógyszermolekula, vagy éppen a cukorgyártás, vagy az inzulin szerkezete, szóval nagyon érdekes ez a sokféleség.
1: Törekedtünk arra, hogy minél több ember tudjon kapcsolódni hozzá, tehát ilyen hétköznapi dolgokat is, ne csak azt, amit a legtöbb kémikus tudományos kémiának gondol, hanem élelmiszergyártás legyen benne, különösen a csoki gyárak, amiknek a termékei az mind a mai napig népszerűek, vagy például van külön év annak, hogy amikor a Túró Rudit bevezették Magyarországon, mert az ugye nem hungarikum, mert az eredete a Szovjetunióban van, de aki magyar ember, azt tudja, hogy micsoda.
0: Lépfene baktérium, tokjának a szerkezete.
1: Ugye a magyar gyógyszeripar világviszonylatban is jelentős valami, és ez a lépfene baktérium tok szerkezete is olyasmi volt, ami nagy és nemzetközi hírű felfedezésnek számított, de amiről már beszéltünk, a morfin előállítás, vagy ugye a kariprazin nevű gyógyszernek
0: a gyógyszer
1: feltalálása és eredeti magyar készítmény. Ugye a magyar gyógyszeripar mind a mai napig nagyon jelentős, mind az országon belül, mind nemzetközileg, és még van egy nagy gyógyszergyár, ahol új készítményeket dolgoznak ki, aminek a tulajdonjoga még mindig magyar készítmény.
0: A Richterre gondol, és a Richter találmánya, a kariprazin, aminek a fejlesztésében egészen az utolsó pillanatig részt vettek a magyar szakemberek.
1: Így van.
0: Számomra nagyon meglepő volt ezekben a rövid élettörténetekben, hogy például Wigner Jenő is, és Neumann János is vegyészmérnök volt. Tehát Neumann nem volt matematikus, Wigner nem volt fizikus.
1: Igen, a kémia az ilyen szempontból egyrészt befogadó, másrészt máshova is embereket küldő tudomány. Neumann János, amikor egyetemi tanulmányokat végzett, akkor az édesapjának a feltétel az volt, nagyjából mai fogalmakkal elmondva, hogy fiam, azt csinálsz, amit akarsz, de előtte valami hasznosat is tanuljál. És akkor ez lett a vegyészmérnökség, utána meg Neumann János azt csinált, amit akart. Ugye nem csak Neumann és Wigner nevét, Tellerede nevét is megemlíthetjük itt, őse a kémiai munkássága miatt lett nagyon-nagyon híres tudós, de mondjuk az ő esetében a képzés az már nem Magyarországon volt, legalábbis az egyetemi képzése nem. De valóban az Amerikai Kémiai Társaság a kémiát központi tudom hívja. Ez azt jelenti, hogy minden más természettudomány felé van közvetlen kapcsolódása.
0: Sok színes képet is látunk molekulákról, és sok QR-kódot is. Ezek a QR-kódok hova visznek?
1: Összesen 50 darab QR-kód van a könyvben, tehát nagyjából minden negyedik évben van egy QR-kód. Ugye egy könyvben nem lehet mozgóképet mutatni, nem lehet hang. Legalábbis a jelenlegi technológiával nem lehet könnyen hangfelvételeket mutatni. Ezek a QR-kódok olyan internetes oldalakra visznek, ahol ahhoz a éppen adott molekulához kapcsolatos videókat, vagy az adott eseménnyel kapcsolatos videókat lehet megnézni, illetve egy-egy molekuláról podcastot, vagyis hanganyagot meghallgatni.
2: Természet, tudomány, neked. Anyagok, vegyületek a mindennapokban. Mi van a képletben? Tudj meg többet. Ez a Metaverzum.
3: Kinin. A kinin évszázadok óta szerepet játszik a malária kezelésében, és kezdetben ez nem igazán volt tudatos. Dél-Amerika őslakosai a kínafa porrá őrölt kérgét használták lázas betegségek ellen. Ez a gyógyír később eljutott Európába is, ahol a 19. századra számos neves tudós kezdte el vizsgálni a kérget. Sokáig sikertelenek voltak az aktív hatóanyag azonosításában, míg nem Pierre-Joseph Peltier és Joseph Cavantou munkához látott. 1820-ban a kínafa sárga kérgéből végül sikerült kivonniuk egy nagyon keserű ízű, sárgás anyagot, amelynek a kinin nevet adták.
0: Ön az egyik szerkesztő. Melyik volt a kedvenc sztoria?
1: Talán a legutolsó. Ugyanis nem sok nappal ezelőtt volt a Mohácsi csatának a 500. évfordulója, és ezzel zárul a könyv, hogy a Mohácsi csata történelmi kutatásánál természettudományos módszereket is használnak. Ott, ami a könyvben szerepel erről, hogy érméknek, meg a fegyvereknek az anyagát lehet kémiai módszerekkel vizsgálni, úgyhogy közben azoknak semmi baja nem lesz. És az összetételükből, kémiai összetételükből már nagyon sok olyan következtetés lehet levonni, ami a történelmi tudomány számára fontos. Tehát meg lehet becsülni azt, hogy hol készült, milyen technológiával készült. Tehát ezeknek a fém tárgyaknak az anyagi összetétele is sok olyasmit elmond, amit a történelmi nézek más forrásból nem könnyen tudnak meg, vagy egyáltalán nem.
0: Lente Gábor, a Pécsi Tudományegyetem kémikus professzora beszélt a 2 évszázad molekulái a Magyar Tudományos Akadémián című kiadványról.

0: A felfedezőt ma Gimes Júlia szerkesztette, munkatársa Zilai Helga. Köszönjük figyelmüket! Műsorunkat újra meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Szeptember 15-e, a fájdalmas szűzanya napja van. Mária fájdalmát nem tudjuk elválasztani attól, amit a kereszt alatt lát, fia szenvedését, az emberi bűn következményét. De vajon mit kezdünk a saját fájdalmainkkal és a saját bűneinkkel? Van-e olyan hely, ahol nem kell elrejtenünk őket? A katolikus ember számára az egyik ilyen hely a gyóntatószék. Mai műsorunkban a Szent Jónásról lesz szó. Hamarosan Makkai László görögkatolikus papot kérdezzük. Ezt követően a vasárnapi szentmise szentleckéjét olvassuk, amelyhez Hulitka Róbert atya fűz gondolatokat.

0: A gyónás nem önmagunkról és a bűneinkről szól, hanem Istenről és az ő irgalmáról. Mondta 5 évvel ezelőtt Ferenc pápa. De akkor miről szól valójában a gyónás? Mi történik a gyóntatószékben? És miért olyan nehéz néha kimondanunk azt, amit valójában már Isten előtt is tudunk? Tóth Kata beszélgetett Makkai László görögkatolikus pappal, pasztorálpszichológiai lelki gondozóval.
1: Mit is jelent pontosan a Szent Gyónás, vagyis a bűnbocsánat szentsége?
2: Maga a Szent Gyónás egy nagyon komoly, mély lélektani folyamat az ember életében, mindamellett, hogy a legfontosabb az, hogy bűnbocsánatot kap az ember az Istentől. És talán ma, ha rátekintünk a katolikus egyház szentségi palettájára, akkor talán a Szent Gyónás az, ami leginkább megosztja az embereket. Legfőképpen azért, hogy az elkövetett terheimet, bűneimet, életemnek cikcakos oldalát el kell mondanom valakinek, aki meghallgat, bölcs tanács ellát, ad egy penitenciát, egy elvégzendő feladatot, és egy feloldozást kapok tőle, és attól kezdve az én bűneimet az Isten jóvá írta, megbocsájtotta, és tiszta lélekkel lépek ki a gyóntatóból, és nagyon sok ember számára talán ez okoz problémát, hogy az a pap, akinek elmondom a terheimet, az valóban tudja felém közvetíteni az Istennek a kegyelmét, ami által én megtisztulok. A gyónásban nem egy hibajegyzék találkozik egy szabályrendszerrel, hanem egy sebzett, felelős és szeretetre vágyó ember találkozik az irgalmas Istennel. És én azt gondolom, hogy ha ebből az aspektusából közelítjük meg a Szent Gyónás, mint szentséget, mint a bűneimtől való szabadulásnak a erejét, akkor azt gondolom, hogy az irgalmas Istennel tudok találkozni a gyóntatószékben, és ezáltal az ember megtapasztalja azt, hogy az elkövetett bűneimet, terheimet, nehézségeimet az Isten jóvá írta, megbocsájtotta. Ő maga is elfelejtette, és reményeink szerint mi is elfelejtjük, hiszen sokszor azért bennünk motoszkál annak a terhe, hogy valóban az Isten megbocsájtotta-e, valóban megszabadultam-e, valóban felszabadult abban jövök-e ki a gyóntató fülkéből is. Én azt gondolom, hogy sok esetben találkozik az ember azzal a felszabadító érzéssel, hogy tehertől szabadultam, meg egy nagy kő esett le a szívemről, és az emberi valóban érzi azt, hogy tényleg tiszta lélekkel lép ki a gyóntatóból. Ugye Freud mondta azt, aki hát nagyon sok emberrel foglalkozott, pszichoterápiának az atya, és hát nyilván vallásos embereket is kezelt, és ő fogalmazta meg azt, hogy más az, ha ő, mint pszichológus mondja azt a klienseinek, hogy megbocsájt neked az Isten, és más az, amikor egy pap mondja a kliensének, hogy megbocsájt az Isten, a kettő között óriási a különbség, és ezt ő is elismerte, hogy a pap által elmondott szavak, feloldozási imák, azok valóban az embert segíti, elhiszi, hogy ez vele megtörtént, és elhiszi azt, hogy így a bűneitől is meg tudott szabadulni. Tehát én azt gondolom, hogy maga a gyónás egy nagyon fontos része kell, hogy legyen a keresztény katolikus életünknek. Fontos a rendszeressége a gyónásnak, hiszen ma is bevett szokás az, hogy nagyobb ünnepek alkalmával próbálja az ember letenni a terhét, a életének a nehéz dolgait, és kevésbé találok már olyan területeket, vagy olyan városokat, ahol mondjuk a első pénteki gyónásnak még mindig lenne esetleg értéke, amit én azt gondolom, hogy érdemes lenne újból visszahozni, vagy a rendszeres gyónásra felkészíteni az embereket, akár tanításban, prédikációban is lehet erről beszélni, hogy miért fontosabb ez. Lélektani szempontból azt gondolom, hogy maga a teher, a nehézség, ami az ember lelkét nyomja, amitől az ember még vígan el tud éldegélni, tehát, hogy nyilván vannak nehéz pillanatok, de attól még az ember csinálja a hétköznapokat, éli az életét, viseli az életnek a terheit, és hát tud mosolyogni, és tud kapcsolatokat teremteni, és ezáltal az ember tudja vinni a maga életét, mégis a problémának a feszültségi szintjétől nem tud az ember szabadulni. Hol tettem jót, hol nem tettem jót, családommal hogy viselkedek, mennyire vagyok pokrócos, mennyire nehéz engem elviselni, és nyilván ez az ember lelkét nyomasztja, és ez teherként, bélyekként az ember életben, és ettől még élheti az ember az életét, de ha ettől meg tud szabadulni egy gyónás tekintetében, és le tudja tenni, és kap olyan tanácsot, olyan bölcsességet a Szentlélek vezetése által, azt gondolom, hogy az atyák nagyon jó gondolatokat tudnak mondani, segíteni, és esetleg olyan elégtételt is tudok teljesíteni, ami a lelkem javát is szolgálja, akkor ennek a tehernek a letétele után nagyon sok ember érzi azt, hogy ennek a feszültség szintjétől is meg tudott szabadulni, tehát a teste is felszabadul gyakorlatilag attól a problémától, amiben esetleg addig folyamatosan benne volt.
1: Miért van szükség egyáltalán egyébként a gyónásra? Miért fontos, hogy a bűnbocsánatot egy másik emberen, a pap szolgálatán keresztül is megkapjuk, és miért nem elegendő, hogy imádságban kérjük Krisztustól az egyháznak ugye a bocsánatát?
2: A gyónás, mint az elején is mondtam, a hét szentség egyike. És mi törekszünk arra, hogy az Isten kegyelmi életében minél jobban benne tudjunk lenni, és jobban benne tudjunk élni az Isten megszentelő kegyelmében. És pont ezért a gyónás fontossága az életünkben, az nem opció, az nem egy, csak egy lehetőség, hanem a lehetőség arra, hogy az ember az Isten gyermeke tudjon lenni, maradni, és valóban azzal a tiszta lelkiismerettel tudjuk az életünket élni, még akkor is, ha néha-néha elbotlunk, hogy valóban az Isten föl tud emelni bennünket. Jézus Krisztusnak a megváltása az nem egy teljesítménytúra volt, az nem egy kihívásnak a teljesítés, nem kihívást teljesített Krisztus, amikor meghalt a kereszten, és azt mondta, hogy na, lám, sikerült. Ez nem erről szólt. Ma látom, tapasztalom azt, hogy nagyon sokan, főleg ilyen nagybőjtben, karácsonyi bűnbánati időszakban ilyen kihívásokat teljesítenek, ami szép és nemes dolog, remélem az ember lelkét is tudja ez a kihívás valamilyen szinten segíteni, de Krisztus, ahogy meghalt értünk a kereszten, ezzel pont azt akarta üzenni, hogy ez nem egy kihívás volt, vagy egy teljesítménytúra, hanem értetek emberekért, fogjátok már föl, hogy azt tettem, hogy minden bűnöd, amit elkövettél, amit elkövethetsz, az itt van a kereszten. És ha a kereszt teológiájából indulunk ki, és próbáljuk meg megérteni az Istennek azt a mérhetetlen szeretetét, hogy ő nem ledobott egy kincses ládát, nem egy pénzverdét adott az embereknek, hogy sok pénzünk legyen, de nem is újabb parancsolatokat és kőtáblákat osztogatott, hanem saját halála árán váltotta meg az emberiséget a bűntől, és ezáltal szabad utunk lett az Atyához, hogy a mi bűneink, ami adódik és lesz és marad, de mégis lehetőségünk van a megtisztulására, a mi bűneinket vitte Krisztus a keresztre, és a saját életével fizetett az Istennek értünk. És ezt talán nagyon kevesen élik meg, vagy fogják fel ennek a mélységében, hogy a kereszt titka számunkra mit jelent. Hogy igenis van az Istennek hatalma ahhoz, hogy eltörölje a bűneinket, van hatalma az, hogy az embert a megtérésre szólítsa föl. Ma is talán egyre kevésbé divatos katolikus körökben is erről beszélni, hogy megtérés mit jelent. Mit jelent a metanoia, az, hogy átfordulok az eddigi gondolkodásomból, életemből, átfordulok az eddigi megszokott, berögzött, rossz, gyarló életemből, átfordulok onnan, túllátok rajta, és a tekintetem az Isten irányában van elsősorban. És talán a Mária Magdolnának a története nekem egy nagyon idevágó történet, és tudom, hogy Szent Gyónásról van szó, de talán mégis így a kereszt titkából ez is levezethető, hogy amikor Mária Magdolna nem ment el, hanem leült a sírra szemben és sírt, és ebben a sírásban, ebben a könnyeiben benne volt az összes bűne, a terhe, amit megbocsájtott neki Krisztus, ő nagyon sokat veszített, hogy elfogadja Krisztus halálát tényként. Ő ott állt és végsírta az egész életét, az egész kapcsolatait, a végsírta bűneit, és a sír felé tekintett, és így a mélységekben látott, és ezekben a mélységekben tapasztalta meg, hogy mennyire törékeny és gyarló az ember, és Krisztus nélkül viszont a halálát fogja az emberiség élni, ha Krisztus a sírban marad. És amikor megszólította Krisztus Máriát, hogy Mária, mit sírsz? És Mária hátrafordult, és ránézett Krisztusra, és akkor értette meg, hogy fejünket sohasem a pusztulás felé, a bűneink felé kell fordítani, és a sír felé kell, a szürkeség felé fordítani, hanem mindig Krisztusra kell tekinteni, és mindig Krisztust kell látnunk magunk előtt. És talán, amikor az ember a bűnbánatra gondol, vagy a saját bűneire gondol, amikor a legnagyobb elesettségében van az ember, amikor mindenki elhagyta, elfordult tőle, amikor azt érzi az ember, hogy a mélységekben éli az életét, akkor egyetlen dolgunk van, az, hogy elfordulunk ettől a szomorúságtól, ettől a gyászos hangulattól, és Krisztus felé tekintünk, az élet felé nézünk. A Szent Jónás gyakorlatilag ezt jelenti, hogy élni akarok, és az élet felé nézek, mert Krisztus az életével váltotta meg ezt a világot, és az én bűneimet is, és ezért kell nekem is az életre tekinteni, és a Szent Jónás, minden egyes Szent Jónásomnak a bizonyítéka, hogy Krisztus felé tekintek, élni akarok, és az élet felé fordítom a tekintetemet.

0: Szent Jónás jelentőségéről kérdezi Tóth Kata, Makkai László görögkatolikus papot.
1: Ha lelki oldalát közelítjük meg a Szent Jónásnak, mit jelent valójában a lelkiismeret, és hogyan tudjuk megkülönböztetni a lelkiismeret hangját a túlzott önvádtól? Mi történik akkor, amikor az ember már annyira hozzászokik egy rosszhoz, hogy szinte nem is érzi, hogy azzal távolodik Istentől?
2: A lelkiismeret és magában a lelkiismeretnek a hangja az nem egyszerűen csak egy rossz érzés, nem egy belső rendőr, aki állandóan büntet. Sokkal inkább az ember legbelsőbb erkölcsi érzékenysége arra, hogy mi szolgálja az életet, a szeretetet és az Istennel való kapcsolatot. Én azt gondolom, hogy a lelkiismeretnek a hangját így kell felfogni. A valódi lelkiismeret általában mindig konkrét, ebben nem mondtam igazat, őt megbántottam, itt önző voltam, tehát rengeteg ilyen dolgot fel tudunk sorolni akkor, amikor az ember a lelkiismeret vizsgálatot tart, és átgondolja, hogy mit tett, vagy mit nem tett. Viszont a túlzott önvád viszont általánosít. Rossz ember vagyok, velem mindig baj van, Isten biztosan csalódott bennem. Ez, amikor az ember saját magát marcangolja. A lelkiismeret megtérésre hív, a patológikus bűntudat sokszor pedig bénít. Az egyik azt mondja ezt, tedd rendbe, a másik meg azt mondja, hogy te magad vagy a helyrehozhatatlan. Tehát nagyon fontos, hogy az ember a helyes önismerettel rendelkezik, és helyes vallásos gyakorlattal rendelkezik, akkor a lelkiismeret, mint olyan egyfajta iránytűként tud szolgálni az ember életében, és ez az iránytű, ez tud segíteni bennünket abban, hogy a lelkiismeretem szerint tudjak élni. Régen még én úgy kerültem a teológiára, hogy mindenképpen fontos minden este lelkiismeret vizsgálatot tartani, a 10 parancs alapján, lelki tükör alapján, hogy akkor az ember megvizsgálja a lelkiismeretét. Akkor talán ilyen gyerekesnek gondoltuk ezt. Most viszont az ember belegondol, hogy miért fontos a lelkiismeret vizsgálat, miért fontos átgondolni a kapcsolataimat, kivel találkoztam, kivel beszéltem, hogy ment el tőlem valaki, adtam-e neki egy jó szót, bátorító üzenetet, vagy bármit, akkor az ember azt gondolom, hogy a többségében ezt éljük meg, hogy a velem való kapcsolat vagy találkozás meghívja a másik embert is a velem való találkozásra, mert olyan a kisugárzásom, a lényem, olyan a szemem, olyan a lelkem, ami másokat is megszólít arra, hogy velem találkozzon, akkor azt gondolom, hogy jó dolgokat tudunk tenni, és a lelkiismeretem is nyugodtabb tud lenni. A nagyapánk körülbelül 99,5 éves volt, amikor meghalt, és mikor megkérdeztük, hogy mi a hosszú élet titka, akkor azt mondta, hogy a nyugodt lelkiismeret. És valóban azt gondolom, hogy ez nagyon fontos így megérezni, hogy a nyugodt lelkiismeret mit tud hozni az ember életében is. Amikor zaklatott ez a világ, amikor nagyon sokszor még keresztények is marjuk egymást. Nem egyszer tapasztaljuk azt, hogy szemünkben mosolyognak, de hátunk mögött már kést tartanak, és azt tapasztaljuk, hogy olyan emberek is, akiknek bizalmat szavaztunk, időt adtunk, lehetőséget adtunk arra, hogy jó kapcsolatot ápoljanak, alakítsanak ki, nem éltek ezzel, visszaéltek vele. Érdekes mód, hogy nem őket bántja a lelkiismeret, hanem az, aki a sebeket kapta. És valahogy ezért furcsa dolog ez a lelkiismeret, hogy nem azt bántja, akit kellene, hanem azt bántja, akit nem kellene. Én azt gondolom, hogy talán a lelkiismeret hangja ilyen formában is jelen van a mi életünkben.
1: Ugye a szégyen azt mondja, hogy ezt nem mondhatod el. Isten pedig azt mondja, gyere hozzám. Hogyan lehet ebből a belső küzdelemből kilépni? Lehet-e, hogy éppen a bűn választ el Istentől a legjobban, amely miatt ugye leginkább szükségünk lenne rá?
2: Valóban mi a bűneinkkel folyamatosan távolodunk el az Istentől. Annak idején nagymamám nagyon sokat tanított bennünket a hittanra, és minden nyáron, ebéd után nekünk egy kis hittanórát tartott a testvéreimmel, és tőle hozom ezt a képet, hogyha az ember télen melegedni akar, akkor oda kuckózik a kájához, és ha legközelebb van a kájához, akkor a legnagyobb meleget ő kapja. Ha távolodunk a kájhától, akkor már csak annak a pici hőjét érezzük, de már nem érezzük azt a melegséget, amit a kájha nyújtani tud nekünk. Valahogy ilyen az Isten és az ember kapcsolata is, hogyha tényleg közel vagyunk az Istenhez, Nüsszai Szent Gergely azt mondja, hogy aki a Bibliát ismeri, az Isten szívét ismeri, tehát hogy ennyire kell ismernünk a Bibliát, hogy valóban az Isten szívéhez még jobban közelebb tudjon kerülni. De ha bűnöket követünk el, akkor valóban eltávolodunk az Istentől, és már a bűn lesz természetes része az életünknek, és nem pedig a kegyelemmel átszőtt élet. És persze könnyebb rossznak lenni, mint jónak lenni, és mindent meg is teszünk azért, hogy mi a rosszaságainkat ki tudjuk élni, és meg tudjuk valósítani, de amikor az ember rájön arra, hogy már csak ez a bűn maradt, már csak ebbe fetrengek, nincs jó az életemben, és folyamatosan azt érzem, hogy távol vagyok az evangéliumtól, hogy rendezetlen az életem, hogy kilátástalan a jövőképem, hogy a barátaim, akik addig értéket közvetítettek, eltávolodtak tőlem, mert nem találnak bennem értéket és lehetőséget arra, hogy barátságban maradjunk. Tehát amikor az ember itt van, mondanám azt a tékozló fiúnak a példájával, amikor még a sertéseknek a moslékából sem kap az ember, ennyire mélyen van az életében, akkor tudja az ember nagyon megtapasztalni azt, hogy az Isten ott van és szeret. Ha mindenki más el is fordul tőlem, az Isten azt mondja nekem, hogy kelj fel, állj fel, menj a te házadba, mert atyád hajlékában minden rendben van. És a tékozló fiúnak ha nem ez a gondolata, hogy az Isten milyen irgalmas, jóságos és szerető Isten, akkor ő nem megy haza. Akkor ő valószínű, hogy ott marad, lecsúszik, az élete kudarc lesz, az is lehet, hogy öngyilkosságot követel, de fel tudott állni. És az Isten ezt a lehetőséget adja nekünk, hogy fel tudok állni, hogy állj föl, indulj vissza azon az úton, amit eltékozoltál. A tékozló élet az egy olyan kettősség, amiben azt mondom, hogy van olyan dolog, amit eltékozolhatnál az életedből, és tékozold is el, például a bűneidet, meg a hibáidat, meg a gyarlóságodat, és van olyan is, amit meg ne tékozolj el az életedből. És ez pedig mindaz az érték, mindaz a kincs, mindaz a lehetőség, amit az Isten a megváltáskor neked adott. És ebben te nagyon tudsz hinni, kapaszkodni, és ez adhat neked erőt, hogy túléld a legnehezebb időszakokat is, és átforduljon a fejed, mint Mária Magdolnának, a sírtól, a pusztulástól az élet felé, akkor azt gondolom, hogy az Isten megtérésre szólított meg téged, és megszólított egy gyónásra, egy életgyónásra, amikor is le tudott tenni mindazokat a terheidet, amivel úgy gondolod, hogy a sátán megbilincselt.
1: Az előző gondolatok alapján a bűn nem csak egy rossz tett. Hajlamosak vagyunk a bűnt konkrétan cselekedetekre leszűkíteni, de nem lehet, hogy a bűn sokkal mélyebben érinti az ember szívét és az Istennel való kapcsolatát?
2: A bűn valóban több, mint egy szabálysértés, és több, mint egy rossz tett. Ugye úgy tanítjuk a gyerekeknek, hogy bűnt az követel, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten törvényének, parancsának. Ugye benne van a tudatosság és az akarat. El akarom követni, akarom is, és hát éppen ezért bűnt követek el. A bibliai szemléletben mindig kapcsolatot is érint a bűn. Valamit teszek a másikkal, önmagammal, a teremtett világgal, és végső soron Istennel való kapcsolatomban is valamit elrontok. A bűn egyik mély következménye, hogy beszűkíti a szabadságunkat, amit eleinte szabadon választottunk, egy idő után elkezdhet uralkodni rajtunk, megváltoztatja azt is, ahogyan gondolkodunk, elkezdjük igazolni magunkat, kisebbíteni a rosszat, hibáztatni a másikat. Igazából a bűn ezt eredményezi az életünkben. Ezért nagyon fontos a kérdés, nem csak az, hogy mit tettem, hanem azt is, mivé formál engem az, amit rendszeresen teszek. És amivé formál engem a bűn, olyan emberré fogok válni. És amikor már nem tudok tisztán gondolkodni emberekről, nem tudok tisztán gondolkodni az egyházról, a hitről, az Istenről, akkor azt gondolom, hogy a bűn egyre nagyobb teret kapott az emberi életben, és egyre jobban beszűkíti a te személyes szabadságodat. Ezért is fontos megemlíteni, hogy amikor nekünk választanunk kell a bűn és az Isten között, hogy mit szeretnél választani.
1: Mi ez az újrakezdés? Miért olyan fontos része a gyónásnak, hogy mindig lehet újrakezdeni? Van olyan, hogy Isten szemében valaki már túl messzire ment? Mit jelent az, hogy Isten nem csak megbocsájt, hanem újra bizalmat is ad az embernek?
2: Azért ilyen fontos, mert a keresztény hit egyik legmélyebb állítása éppen az, hogy az ember élete nincs lezárva a múltja által. Tehát nagyon fontos megélni, hogy a múltunk ne befolyásolja azt a kegyelmi életet, amit még az Isten tartogat számunkra. És egy nem egy lezárt élet akkor, amikor bűnt követtünk el, hanem újra felállunk és tovább tudunk menni. És amíg az ember Isten felé tud fordulni, addig nincs olyan, hogy túl messzire mentem. És nagyon fontos, hogy az ember ezt komolyan is vegye. Tehát amíg az ember Isten felé tud fordulni, addig nincs olyan, hogy túl messzire mentem. Az Isten mindig ott van ennek az útnak az elején, ott van út közben, és ott lesz életünknek a végén is, útjának a végén. Talán mi mondjuk azt, ebből már nincs visszaút. Talán sokszor mi is a reménytelenséggel vesztük körbe magunkat, gondolatainkat. Ruminál az ember a fejével, folyamatosan csak körkörösen a hibáit, a sérüléseit ismételgeti, és nem pedig arra fókuszál, hogy mi az, ami ki tud bennünket zökkenteni. Pedig Isten történetei tele vannak olyan emberekkel, akik után mi már régen pontot tehettünk volna. És azt gondolom, hogy azért a Bibliában is hány olyan ember van, akinek azt mondtuk volna az életéről, hogy hát itt akkor ez így vége, hát itt az Isten itt már rajta nem fog segíteni. Gondoljunk bele, hogy a keresztút alkalmával, amikor Krisztus végviszi a Via Dolorosának keresztet, és amikor a keresztre szegezik, három embernek menti meg az életét, még a halálában is. A keresztet hordozó ember életét, Cirenne és Simon életét, hiszen tudjuk, hogy az élete az utána keresztény élet lett, a keresztet szemlélő ember életét, vagyis a pogány századost, aki azt mondja, hogy ez az ember valóban Isten fia volt, és a jobblatornak az életét, hogy ma velem leszel a paradicsomban. Három ember életét mentette meg Krisztus ezáltal, hogy ő a keresztet vitte, és a keresztet hordozta, és a keresztre szegezték. Akkor higgyük el, hogy van olyan nagy és hatalmas az Isten, hogy a mi életünket is meg fogja menteni, akkor, amikor az megmentésre szorul.

A gyónás nem önmagunkról és a bűneinkről szól, hanem Istenről és az ő irgalmáról. Makkai László, görögkatolikus pap, pasztorálpszichológiai lelki gondozó osztotta meg gondolatait a Szent Gyónásról. A kérdező Tóth Kata volt.

0: Az évközi 25. vasárnap következik. A Szent Mise szent leckéjét Szent Pál apostol Filippiekhez írt leveléből olvassuk. Az ige szakaszhoz Hulitka Róbert, a Váci Egyház megye papja fűz gondolatokat. Testvéreim, nyíltan megmondom, hogy Krisztus most is, mint mindig, megdicsőül testemben, akkor is, ha élek, akkor is, ha meghalok. Hiszen számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Ha viszont tovább kell élnem, az gyümölcsöző munkát jelent. Nem tudom tehát, mit válasszak, mert mind a kettő vonz. Szeretnék elköltözni, hogy Krisztussal legyek, mert ez mindennél jobb volna. De hogy értetek, életben maradjak, arra nagyobb szükség van. Éljetek hát ti is Krisztus evangéliumához méltóan. Ez az Isten igéje.
1: Az, hogy hogyan élünk, nagyban függ attól, hogy hogyan halunk meg, és hogy hogyan állunk egyáltalán az élethez, vagy a halálhoz. Nagyon sok ember napjaink társadalmában egész életét azzal tölti, hogy meneküljön a haláltól, mintha valami rettegés, félelem tartaná rabigában, zsarnokságban ezen emberek szívét, akik szeretnék életüket akár néhány nappal, vagy hónappal, vagy évvel meghosszabbítani. Sokan úgy is menekülnek a haláltól, hogy el akarják tüntetni annak a nyomait, fiatalabbnak akarnak látszani. Mindent megtesznek azért, hogy a világ fiatalabbnak lássa őket. De vajon mi a mi hozzáállásunk a halálhoz, és egyáltalán az élethez? A kis Pistike éppen próbálja a hittanóra után az osztálytársainak elmagyarázni, milyen is a feltámadás, milyen is az örök élet. És Julcsika is megkérdezi, hogy Pistike, mi kell ahhoz, hogy én a mennyországba kerüljek? Pistike erre azt mondja, hogy nos, ahhoz, hogy a mennyországba kerülj, először is meg kell halnod. Julcsika ugye nyilván meghijed ettől a mondattól, és azt mondja, hogy nekem annyira nem sürgős. De vajon számunkra a feltámadás mit jelent? Hogyan éljük föld életünket? Csupán menekülve, mint egy száguldó, élő koporsó, úgy élünk a mi életünkben? Vagy látjuk az örök élet folytatását? Remélünk abban, hogy föld életünk nem ér véget a halállal. Folytatódik, amit föld életünkben elkezdünk, az örökké valóságban. Nyilván a földi élet kifejezés is sokakban megütközést jelent, hiszen úgy gondolkoznak az új életről, a túlvilágról, minthogyha ez egy egészen más, merőben más jellegű élet lenne. Azonban ugyanazt az életet éljük tovább, amit itt a földön elkezdünk. Ha Istennel, szeretettel éltük életünket, Istennel a szeretet tökéletesedésében fogjuk folytatni. Ha Istentől elzárkózva, szeretet nélkül gyűlölettel éltük életünket, akkor a gyűlölet fog tökéletesedni, beteljesedni az örökké valóságban. Nagy a tét tehát. De akár élünk, akár meghalunk, egyaránt az Úré vagyunk. Itt a földön van teendünk, hogy egyre jobbak legyünk, és az örökké valóságba is vágyódunk, ahol pedig tökéletesedhet bennünk az, ami föld életünkben elkezdődött.

0: Kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanuimlesztek.katradiokukac@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: 14 óra, jó napot kívánok a hírszerkesztő Novák József nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés. A Terrorháza Múzeum azonnali megnyitását és az igazgató visszahelyezését követeli a Fidesz. Holnap is marad a kellemes őszi idő. És most a részletek. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Megbízatásuk 9 évre szól. A titkos szavazáson 137 igen és 6 nem szavazatot adtak le a képviselők. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát, így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Elfogadta az országgyűlés az ügynök aktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. Az előterjesztést 149 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 35 tartózkodással fogadták el. A jogszabály megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közölte, hogy az intézmény addig nem látogatható, amíg le nem zárul a kiállítás tartalmi átvilágítása és tisztázzák a jogi kérdéseket. A múzeum a tervek szerint még idén újra megnyit, miután kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működési keretek, tette hozzá a tárca vezető. A Fidesz frakció a Terrorháza Múzeum azonnali megnyitását és az igazgató visszahelyezését követelte. Előállította Jelinek Dánielt és Szívek Norbertet az ügyészség, jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán. A kormányfő Jelinek Dánielt az egyik leggazdagabb magyar vállalkozóként, Tiborcz István üzlettársaként, Szívek Norbertet pedig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatójaként említette. A miniszterelnök posztjában úgy fogalmazott, a magyar igazságszolgáltatás és nyomozóhatóság dolgozik. Házkutatást tartottak a Nemzeti Nyomozóiroda és a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai az Országos Onkológiai Intézetben, értesült a Telex. A portál megkeresésére az intézet azt írta, egy eszközbeszerzés jogi hátterével kapcsolatban zajlik náluk vizsgálat. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter augusztus végén közölte, hogy egy hozzájuk érkezett bejelentés alapján az onkológiai intézetben vizsgálat indult, amelyet az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a fekvő és járóbeteg szakellátásért felelős államtitkárság végez. Benzinkutakat lőttek az oroszok Kijevben, az ukránok egy orosz olajfinomítót vettek célba. A Kijev ellen indított dróntámadásokban egy ember meghalt, 7 megsebesültek. Az ukrán fővárosban 2 benzinkutat is találat ért. Közben Ukrajna nagyobb drón- és rakétatámadást indított Oroszország ellen. Találat ért egy olajfinomítót a szamarai területen, több raktárépület és lakóház is megrongálódott. Itthon holnap napos száraz időnk lesz, de néhol megnövekedett a felhőzet, hajnalban köd képződhet. Az éjszakai 8-15 fok után, holnap napközben 25 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Friss hírekkel 15 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Netces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Vidéki kiskirályok tündöklése és hogy végül buknak-e vagy továbbra is vígan élnek, és persze visszaélnek hatalmukkal, nem tudni. Minden esetre tényfeltáró újságírók azért dolgoznak, hogy az igazság kiderüljön. 2 díjnyertes újságírót kérdezünk, természetesen a kiskirályokról. Szabad-e a tánc? Persze. Szabad tánc vasárnap délelőttönként a Gellért hegyen. De miért éppen ott? És vajon kik mennek a domboldalba keringőzni? Kedvesség mindenek előtt. Vendégünk lesz Babarczi Eszter.
2: Netces. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban. Szabad polc. elmélyülten és szabadon kultúráról és mindarról, ami gondolkodásra késztet. Különleges nézőpontok, elmélyült beszélgetések, sokszínű kulturális kínálat minden hétköznap este 8:30-tól. Szabad Polc. Kötetlenül a kultúráról, a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Rádiószínház.

0: Nagy Endre, a kabaré regénye. 5. rész.
1: A fillérnyi pontosságra szabályozott élet mellett ott volt még az én másik új életem, éjszakáról éjszakára megújuló tivornyáival. A magasabb rendű pénzköltés titkos rejtélyei, amelyekbe addig csak a nyitva felejtett ajtó résén kukkanthattam be olykor-olykor, most otthonosan kitárultak előttem. Ez az élet nem csak a két szobakonyhás lakástól sodort messzire, hanem attól az írói társadalomtól is, amelynek értékelése volt eddig számomra az egyetlen mérték és irány. Egyszer találkoztam az utcán Pakocs Józseffel, aki akkor a mi ifjú írói generációnknak körülbelül negyedik garnitúrájába számítódott. Én az osztályból kizuhant ember mohóságával kapaszkodtam belé, és hízelegve mondtam neki. Kérlek szépen, nagyon megörvendeztetnél vele, ha írnál a kabarémnak egy verset, vagy egy jelenetet. Hátra kapta a fejét, a monoklit gőgösen megforgatta a szemében, és elvörösödve felelte.
2: Megbocsáss, de nagyon csodálkozom, hogy ilyesmit föltételezel rólam. Én egy író vagyok, ilyesmire én nem vagyok kapható.
1: Lassanként kifejlődött bennem az üldözöttek érzékenysége, amely mindenütt, mindenben az irítség, kajánság akna munkáját sejti. Volt egy kis művészi vállalkozásom, amely minden este utolsó helyig megtelt. De az újságokban soha egyetlen szó sem emlékezett meg róla. Viszont a napi hírek között böngészve mindig találtam elrejtve egy-egy kis mérgezett nyilacskát, amely nekem volt számva.
3: Gyilkos kabaré művésznő, Virág Margit rendőri felügyelet alatt álló nő a Rákóczi úton marólugot ivott. A mentők a rókusba szállították.
1: Akkor még a kabaré nem is adott sok munkát. Valóban, még a könnyű műfajok közt is a legkönnyebb volt. Néhány óra alatt összeszedegettem azt a pár kuplét, jelenetet, amellyel havonként egyszer új műsor címén a régi műsort megspricceltük, maga az előadás pedig inkább mulatság volt a számunkra, mint munka. Mindannyian fiatalok voltunk, az egész társaságban én voltam a legidősebb 29 évemmel. Őszinte játékos kedvünk a maga mulatságára tombolta ki magát a színpadon. A régi, megszokott formákból kirugaszkodva fiatalos nájdiksággal dúlt a tisztelt, de unt hagyományok között. Szabadulás volt, ha arra a kérdésre nem is felelt, hogy hová. Minden esetre ajtó volt, amely egy füllett teremből a tág világba vezetett.

ez egymásba olvadt napok zavarosából élesen kiválik emlékezetemben egy viharos éjszaka, amelyen egy színésznővel megkötött friss barátságomat ünnepeltem. A mulatság egy körúti kávéházban zajlott le. Színészek, színésznők, ez időleges Bohém Frigyek megértő szövetségesei vettek részt benne. Amikor ára előadás végeztével, éjfél után mi nagy zajjal bevonultunk, a kávéház polgári közönsége már hazatakarodott. Az egész nagy helységet megszállottuk, a tivornyánkkal ömlött a francia pezsgő, kaviárok, tengeri rákok tobzódtak a tálakon. Pompás mulatság volt. Bárha tél volt, már erősen hajnalodott, amint kivonultunk az utcára. Az ajtóban a színésznő átkarolta a nyakamat és a vállamra hajtotta a fejét. Ez nagyon gyengéd, megható attitűd. Lehetett volna akárhol, csak éppen nem elmenőben egy kávéház ajtajában. De aztán megláttam valamit, és egyszerre megtudtam, hogy kinek szól ez a szépen megjátszott színészi póz. A kocsi út szélén egy sötét, mozdulatlan szobor alak állott. A feleségem. Kalapját, szegényes, vékony felöltőjét belepte a hó. Fekete sziluettjéből félszegen, panaszosan domborodott ki kezdődő anyasága. Amint engem meglátott, nem szólott semmit sem. Csak megfordult, és szaporán elindult hazafelé. Eltaszítottam magamtól a színésznőt, és utána rohantam. Így mentünk akkor haza. Mi ketten ő elől, én pedig utána kullogtam. És otthon sem beszéltünk, semmit sem. Ő csak nyugodtan ült az asztalra könyökölve. Én pedig egy széken összekuporodva sírtam, hangtalanul. Külön tárgyalások nélkül is létrejött köztünk az új megállapodás. E naptól kezdve ő vette át a kabaré pénzügyi igazgatását. Én írhattam, konferálhattam tovább. De a kasszát ő tartotta a kezében. Benne voltunk már a tavaszban, vége felé járt a színházi szezon. Az újságkiadó tisztviselők nyugdíjegyesülete küldöttségileg megkért, hogy rendezzek egy délutáni előadást, a nyugdíj alapja javára. Én csak a művészi programról gondoskodjam, a jegyeket majd ők fogják házilag kiárusítani. Örömmel vállalkoztam rá. Még azt is megígértem, hogy a tagok fellépti díját a magam zsebéből fogom fizetni. Nekem már az is nagy vívmány volt, hogy az újságírók helyett legalább az újság kiadók tudomásul veszik a kabarét. Az előadás gyatrán sikerült. 370 korona bevételük volt. Gavallírosan fizettek meg azzal, hogy az előadásról az újságok színházi rovatában számoltak be. Első eset volt ez a kabaré életében. Felért egy diadalmas várostrommal. Néhány nap múlva száraz üzleti hangú levelet kaptam Bálint Dezsőtől. Figyelmeztetett, hogy a délutáni előadás bruttó bevételének 20%-át, 70 koronát eddig nem küldöttem be neki, és felszólított, hogy ezt a mulasztásomat postafordultával pótoljam a különbeni következmények terhe alatt. Tréfás hangon válaszoltam neki, hogy ez az előadás a jótékony célt szolgálta. A jótékony cél pedig a vállalat erkölcsi presztízsének vált hasznára. Az előadásból nekem semmiféle bevételem sem volt, és amennyiben viszont a készkiadásaimban óhajt 20% erejéig részesedni, ennek semmi akadálya sincsen. Erre ő azt válaszolta, hogy a tréfálkozó hajlamaim vannak, azokat próbáljam a színpadon kiélni, de az üzleti ügyekben nem szereti a tréfát. A kérdéses 70 koronát pedig postafordultával okvetlenül utaljam át. Én még mindig megmaradtam a tréfánál, azt válaszoltam, hogy forduljon jól megfogalmazott alázatos kérelmével az újságkiadó tisztviselők nyugdíjegyesületéhez. Az úgyis jótékony célú intézmény, talán megkönnyörül a kérelmén. Most már nem is ő válaszolt, hanem az ügyvédje, hogy ügyfele megbízásából ezennel van szerencséje, stb. Stb. Egyszerre fejembe szaladt a vér. A boltból hozattam egy nagy darab kérekpapírt, hevenyészet betűkkel rápingáltam, hogy nyári szünet. Ezt kiakasztottam a kabaré bejáratára. A tagok között pedig kihirdettem, hogy most néhány napig pihenni fogunk, aztán vidéki körútra megyünk. Csak amikor mindezt ilyen szépen elintéztem, akkor jutott eszembe, hogy a szerződésem szerint most már elvész az a 14 000 korona kaucióm, amit időközben kellett lefizetnem a bankszámlájára. A 70 koronáért én elvesztettem 14 000-et.

0: éttermeiben kellett megtartanunk. És a szállodásokkal lehetetlen volt megértetnem, hogy ezúttal nem egy mozgó leánykereskedelmi vállalat vendégszerepléséről van szó. A szállodások a régi gyakorlat alapján előzékenyen felajánlották nekem az egész jegybevételt, a társulat számára ingyenes lakást, ellátást, de viszont ugyanegy gyakorlat alapján pontos adatokat követeltek a nőtagok arányszámáról, koráról és egyéb fizikai adottságairól. Furcsa alkudozások következtek, amelyeknek folyamán nekem kellett a kedvező feltételek helyett kevésbé kedvezőket kicsikarnom. A belépő díjak egy részét átengedtem, az ingyenes szobát és ellátást visszautasítottam, így sikerült megértetnem velük, hogy a kabaré nem hajlandó a közönség vendéglői fogyasztókészségét közvetlen közreműködésével ösztönözni. Egy erdélyi városkában előadás alatt elém állott egy marconaképű beborozott úr.
1: Maga itt az igazgató?
0: Én vagyok. Nekem kihez van szerencsém?
1: Én a főszolgabíró vagyok itt. Most fölmegyek az ötös számú szobába. Mondja meg annak a kis szőke színésznőnek. Tudja, melyik az? Jöjjön fel hozzám.
0: Persze ebből csúnya affér kerekedett.

Aztán volt egy vidéki turnén egy nagyobb kalandom is, amely kis híja, hogy botrányával az egész országot tele nem harsogta. Aradon tartottunk előadást, és délután az ott állomásozó huszárezred tisztikara telefonon rendelt asztalt magának. Azt is kikötötték, hogy az asztal a legelső sorban legyen, közvetlenül a színpad mellett. Semmiféle polgári ülőhely meg nem előzheti. Így követelte ezt meg az előkelő fegyvernem társadalmi presztízse. Akkoriban a vidéki városoknak kényes problémája volt a polgárság és katonaság közötti jó viszony ápolása. A hadsereg nem a nemzet szívügye volt, hanem mint a fölényes, elnyomó osztrák uralom fegyveres képviselete kavargatta meg a mélyen meggyülemlett nemzeti keserűséget. Már javában tartott az előadás, amikor a tiszturak megérkeztek. Vászonruhában, porosan, izzadtan, úgy, ahogy valami gyakorlatozás után lóról szállhattak, jöttek be, és fesztelenül zajongva kardjaikat csörtetve telepettek le az asztalukhoz. Végre megkezdhettük az előadást, de nem sok örömünk telt benne. Ha én vagy valamelyik férfi színészem jelent meg az emelvényen, a tiszturak türelmetlenül leintettek bennünket, hogy hagyjuk már abba, menjünk a fenébe. Ellenben a színésznőket annál lelkesebben fogadták. Fölszólogattak hozzájuk, pezsgőt kínálgattak oda nekik, a lovaglópálcájukkal meg-megpiszkálgatták a szoknyájuk alját. A legtöbb tiszt nem is tudott magyarul, osztrák arisztokrata fiúk voltak. Gyötrelmesen megalázó este volt. Szünetben odajött hozzám a pénztárosom, és jelentette, hogy utólag odavitte a belépőjegyeket a tiszti asztalhoz, de a tiszturak kijelentették, hogy 4 korona sok ezért a tinglitangliért. Ellenben hajlandók 1 koronát fizetni per kopf. Na, ez éppen jól jött nekem abban az elkeseredett emberevő kedvemben. Azt válaszoltam, hogy ha sokalják a 4 koronát, ne fizessenek semmit se. Vendégeimül látom őket. Sőt, ha parancsolják, a vacsorájukat is kifizetem. Meggyőződéses 48-as függetlenségi létemre ez csak elég szép gavalléria tőlem. Ennyit.

0: Véletlenül jelen volt egy újságíró is. Végighallgatta ezt a beszélgetést, és másnap reggelre a lapjában rikító betűs szenzációs cikket írt az esetről. A fér a tisztikar és a kabaré között. A huszártisztek potyán nézték végig a kabaré előadást, amelyért a szegény civilek 4 koronát fizettek. Ez bizony kellemetlen lehetett a tiszturaknak, de hát bántam is én. Örültem, hogy végre kiszabadulhatok ebből a városból. Már becsomagoltunk, épp indulni akartunk a pályaudvarra, amikor egy nagy darab huszárezredes rontott be hozzám. Kezében az aradi újságot lobogtatva.
1: Zinzi, de direktor?
0: Hát bizony ez a kezdet nem sok jót ígért. Hirtelen elhatározással franciául válaszoltam. Excuse mon colonel, mais je ne parle pas à le monde. Az ezredes úr hátra hőkölt. Mint szakképzett stratéga belátta, hogy itt hatalmas taktikai előnyhöz jutottam. Ha tud is valamit franciául, annyira semmi esetre sem tud, hogy a megkezdett fölényes lendülettel folytathassa. Fújt egy nagyot, aztán összeszedte francia tudományát, és megkérdezte tőlem, hogy én irattam-e ezt az újságcikket. Szép szelíden feleltem neki, hogy ahhoz az újságcikket,

0: akcikhez semmi közöm sincsen, de ami megvan írva benne, az mind igaz. Zordul végighallgatott, aztán az Attilája belső zsebéből kivette egy nagy dagadt bugyellárist, és gőgösen mondta.
1: Ez a gut. Combien de javi? Je voudrais payer?
0: A gőgre én is gőggel feleltem, hogy én nem vagyok pénztáros, én magyar író vagyok, és nem szoktam pénzek bekasszírozásával foglalkozni. Különben is pénztártól való távozás után további elszámolásoknak helye nincsen. Az ezredes úr mérgesen a kardjára ütött, hogy tán csak nem képzelem, hogy az ő tisztjei adósok maradnak egy café chantannak. Most már fölényesen, sima udvariassággal válaszoltam, hogy amint már ebből a megjegyzésből is kiderül, a tiszturak alapvető tévedés áldozatai voltak, amikor a kabarénba elvetődtek. Ők valami nemzetközi café chantant vártak, és ahelyett magyar irodalmi kabarét kaptak, tehát nem is dukált, hogy belépő díjat fizessenek érte. Aztán elköszöntem, kocsiba ültem, és a karaván elhajtatott a pályaudvarhoz.

nagyváradon. Alig, hogy a hotelszobámban elrakosgattam, két huszártiszt kopogtatott be hozzám. Az egyik gróf Eszterházy Móricz volt, a későbbi miniszterelnök. Közölte velem, hogy az aradi tisztikar táviratban megbízta őt, hogy egy hírlapban szellőztetett botrányért tőlem a magyarázatot és elégtételt követeljen. Elmondtam mindent, ami történt. És azt a keserűséget is, amit mi, magyar művészek éreztünk, amikor egy magyar városban a tiszturak a mi magyar produkcióinkat frivol, német gajdoló közbeszólásaikkal tették csúffá. A gróf meghallgatott, fölállott, összeütötte a bokáját, kezet nyújtott, és nyugodt halk hangon kijelentette, hogy én mindenképpen korrektül viselkedtem, és nézete szerint az eset további lovagias eljárásra nem ad alkalmat, sőt, az a meggyőződése, hogy a tulajdonképpeni sértett fél én vagyok, és ezért a helybeli tisztikar fog elégtételt szolgáltatni. A tisztikar testületileg fog megjelenni az előadáson, és meg fogja mutatni, hogy magyar érzéssel tudja méltatni a magyar művészek törekvéseit.

vidéki körút végzetes sorsfordulatot hozott reám is és a kabaréra is. A fejem búbjáig belesüppettem az úgynevezett erkölcsi fertőbe, amelyet a hatóság gondosan körülpécéz rendőri intézkedéseivel. Akadtak városok, ahol a rendőrség egész egyszerűen társulatom női tagjaira vonatkozólag hatósági egészségügyi biztosítékokat követelt tőlem. Voltak városok, ahol a szállodás hangosan kifakadt ellenünk, mint szerződésszegő kötelességmulasztó lázadók ellen, mert a társulat előadás után lefeküdt aludni ahelyett, hogy a vendéglői fogyasztás szolgálatába állott volna. Nem akadt egyetlen vidéki újságocska sem, amely művészeti rovatában egyetlen sornyi megemlékezésre is méltatott volna bennünket. Ezer apró megaláztatás adta tudtomra, hogy a közvélemény egy színvonalra helyezett bennünket a mulató éjszaka vándoriparosaival, akikkel napvilágnál nem szokás az éjszakai ismerettséget fenntartani. Emberi méltóságom, amelyet írói pályám kezdő nyomorúságai se bírtak kikezdeni, cafatokra rongyolódott ezen a végzetes nyáron. Önmagam előtt be kellett ismernem, hogy a közvéleménynek nagyjából igaza volt. Mesterségünk külsőségei, azok a terített asztalok előtt hevenyészetten lepörgetett produkciók könnyen tévedésbe ejthették a közönséget. Viszont művészetünk nem volt alkalmas arra, hogy a látszatokat és előítéleteket legyőzve tiszteletet parancsoljon a maga számára. Nagyon is fiatalok, közvetlenek, spontánok voltunk. Úgy férkőztünk a közönséghez, hogy a pódiumunkat fűrészeltük le az ő színvonalára. Minden esetre kényelmes módszer, de aki ezzel él, mondjon le arról a tiszteletről, amit a kiválasztott művészet misztériuma teremt maga körül. Az igazi művészet sosem ennyire egyszerű, magától értetődő, és nem csordul ki olyan magától, mint mézga az akácfából. A romantikus fölfogás megveti ugyan az izzadságos művészetet, de a gazdag magyar nyelv az izzadságtól megkülönbözteti a verejtéket, amely az önmagával vívódó művészek tragikus izzadsága. Ez a verejték, ez az önmagával küszködő kétség hiányzott eddig a kabaréból.

fogadalmat tettem magamban, hogy ezt a megalázott, meggyalázott kabarét fölemelem a megbecsült művészetek színvonalára. Tisztán láttam a szerepet is, amelyet a magyar szellemiség összműködésében vállalnia kell. Irodalomnak, színművészetnek a kabaré lesz a portyázó könnyű lovassága, amely hegyekben új utakat, mocsarakban új gázlókat kutat ki a nehezebb felszerelésű csapatok számára. Fogadalmat tettem, hogy az a főszolgabíró, aki a művésznőmet a szobájába rendelte, az a tisztikar, amely a kabarémat a vacsorája mellé hecnek használta, az a sajtó, amely illetlennek találta, hogy családi publikuma előtt a nevünket megemlítse, jövőre már tisztelettel fog üdvözölni bennünket, mint a magyar művészeti kultúra diadalmas élharcosait. Nagyváradon fölkeresett az Andrássy úti modern színpad tulajdonosa, aki Budapestről utazott le hozzám. Rövid tárgyalás után megkötöttük a szerződést, hogy szeptemberben már az én igazgatásommal nyílik meg a színház. A vidéki körutat gyorsan befejeztem, és azonnal munkához láttam. Tulajdonképpen most kezdődött el a magyar kabaré története.

0: amint ma újságíró nyelven mondanók, a megnyitó előadáson ott volt Tud Budapest. Az biztos, hogy akkor még azok a világnézeti válaszfalak nem épültek fel olyan magasra. Szépen megfértek egymás mellett arisztokraták, lipótvárosi plutokraták, politikusok, tábornokok, az újdonsült radikális szociológia magántudósai, egyházfők és szociáldemokrata vezérek. Kijöttem a függöny elé, és bejelentettem, hogy a kabaré ugyan nem tiszteli a megkövesedett hagyományokat, de e kivételes estén mégsem kerülheti el az ünneplés hagyományos formaságait. Tehát a mai színházavató este prológusát hazánk koszorús költője Pósa Lajos fogja elmondani. Torzomborz bajuszával meg is jelent a népszerű Pósa bácsi, persze huszár pufi pompás alakításában. Fekete ruha volt rajta, hasán tenyérnyi nemzeti színszalagát kötve, kezében papírgöngyöleget tartott, köhécset, krákogott, föltette a pápa szemét, és a következő lendületes verset olvasta fel.
1: Etre, etre, kis étre, nagy etre, fény derül ma a kabaretre. Alom, balom, cimbalom, megnyitási alkalom, zenj most róla, penj most róla, csengő, bongó, kis dalom. Ingó, ringó, rózsa, ága, kis madárka, szállott rája, litty, fogy, pitty, palagy, kis madárkám el ne hagy. Kis madárkám csingiling, sorra elmeséli mind, hogy mi lesz ma este itt, pista, terka, csendbe, csitt. Legelőbb ez így dukál, Endre bácsi konferál, s meglátjátok egész este, hogy a szája meg nem áll. Aztán Vilma néni jön, jaj Istenkém, mi öröm, és Ferenci bácsika, szava csupa muzsika, hátbalog, száz, ez a Szécsi, a művészet fénylő Mécsi, s Fábián, s a többiek, nem hallottál még ilyet? Minden szavuk csupa újság, s mindebből az a tanulság, és soha se feledjétek, hogy a hazát szeressétek, szebb díszetek nem lehet, mint a hazaszeretet.

Nagy Endre, a kabaré regénye. Az ötödik részt hallották. Narrátor Vida Péter. Közreműködött Szabó Győző, Hunyadkürti István, Pindrok Csaba, Bán Bálint. Hangmesteré, zenei szerkesztő Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Vajda István.

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Thália Színház Nonprofit Kft. 2018-ban.
1: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorában legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
3: A közelmúltban nyílt meg a velencei Fischer Emil Múzeum, a magyar kerámia és porcelán művészet új kiállítóhelye. Ki volt Déri Frigyes, akinek múzeumot és egy különleges gyűjteményt is köszönhet Debrecen? Kurták 100 záróhangverseny és Beethoven ünnep a MÁV szimfonikusok új évadában. Virtuális kapcsolatok a 10 éjszakás kaland című mozifilmben. Ezek a szóda mai témái a következő fél órában. Jó napot kívánok, a mai adást Farkas Szabolcs szerkesztette, én Ánási Anikó vagyok. A stúdió vendége Reznicsek Mátyás művészettörténész, a Fischer Emil Múzeum társkurátora. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
3: A kiállító hely néhány hónappal ezelőtt májusban nyílt meg a velencei Meszlényi kastélyban. Az állandó tárlat elsősorban a neves porcelán és kerámia gyáros Fischer Emil munkásságát és a magyar népi szecessziót mutatja be. Magyarországon porcelánban azt hiszem, hogy verhetetlen a zsolnai, talán ezért nem tudunk sokat a Fischer porcelánról, mert a zsolnai árnyékában maradt, pedig nagyon szép.
4: Én alapvetően úgy fogalmaznék, hogy a zsolnai gyár az megkerülhetetlen, és egy büszkesége a magyar kultúrának, és a zsolnai az alapvetően egy nagy iparos dinasztia, és amikor a Fischer családról beszélünk, akkor szinte beszélhetünk hasonlóan egy dinasztiáról, vagy inkább egy nagyon szerteágazódó, de a kerámiaiparban közreműködő és abban kiteljesedő családról, akik eredetileg indultak Tatáról, aztán Herenden, Ungváron, Kolozsváron, Budapesten,
3: körülbelül az 1900-as évek elején.
4: Nagy területén sok helyen megtelepedtek, és sok helyen készítettek kerámiákat, és ebből a családból kiemelhető a Herendi Ágom, a Fischer Mór, illetve az unokája Farkasházi Fischer Jenő, míg Budapesten a Fischer család egy másik ága, a Tatai Ág, a Farkas, vagy a Tóvárosi Ág, kapcsán pedig Fischer Ignác és a fia Fischer Emil munkássága. Olyan értelemben pedig, hogy a zsolnai gyárral összevetve a Fischerekről kevesebbet hallottunk, ez részben igaz, részben talán nem, hiszen a Herendi gyár kapcsán azért Fischer Mór szerepe megkerülhetetlen, és a Herendi gyár ugye ma is fennáll, és nagyon jól ismerjük a történetét, szóval ebből a szempontból hallottunk a Fischerekről. Hogyha viszont olyan szempontból vizsgáljuk meg, hogy a család többi tagja kapcsán milyen ismeretekkel rendelkezünk, vagy mennyire volt feldolgozva a család története, akkor már lehetnek kérdőjelek.
3: Na és a Fischereknek mennyiben volt más a porcelányuk, mint a zsolnainak? Más volt a közönsége is, vagy más volumenben gyártottak?
4: Jelen esetben inkább a kerámia kifejezés használnám, az egy ilyen umbrella term, így több mindent közrefog. És azt is kontextusba helyezném, hogy mondjuk az 1880-as évek környékén még historizáló modorban készített kerámiákat a zsolnai, és ezzel egy időben készített kerámiákat például a budapesti Fischer Ignác gyár is. És az 1880-as évek közepéig még viszonylag fejfej mellett is voltak, illetve nagyon sok olyan tárgyat tudtak létrehozni, aminek a színvonala megközelítette a nemzetközi élvonal színvonalát.
3: Tehát a zsolnai ugye készített épületekre is kerámiát, a Fischerék is?
4: A legnagyobb különbség és a kifutás a két vállalkozás között az abban rejlik, hogy a Zsolnai család, illetve Zsolnai Vilmos már korán felismerte azt, hogy a vállalkozását több pillére kell építenie, és nem szabad csak díszkerámiákat készítenie, hanem épületszigetelőket, használati tárgyakat, illetve épületkerámiákat is kell készítenie.
3: És hol láthatunk Fischer kerámiát? Milyen épületen?
4: Fischer kerámiát épületen homlokzati szinten nem láthatunk, de a Fischer Ignác gyár is fölismerte azt a működésének az utolsó éveiben, hogy kell készítenie szaniterárukat, vagy legalábbis olyan csempéket, amiket belső terekben lehet alkalmazni, és ezek meg is valósultak, és például a japán kávéháznak a belső enteriőrjeiben Fischer Ignác csempék voltak, sajnos ugye ez a terünk, ez a kulturális emlékünk nem maradt meg az eredeti valójában, illetve például a Múzeum Kávéházba is Fischer Ignác csempék kerültek, ez szerencsére fennmaradt a mai napig is, most jelenleg felújítják, és reméljük, hogy a történetiségéhez méltóan fog újra kezdődni ennek a helyszínnek a története.
3: Mátyás hozott két nagyon szép albumot is, és egy harmadik kötetet is, és például, ha föllobozom ezt az albumot, hát nagyon gyönyörűséges porcelánok, kerámiák, dísztárgyak vannak ebben, amelyeket a Fischer gyár készített. Majd mindjárt erről még beszélgetünk, hogy a népi szecesszió hogy jelenik meg ezeken a kis tárgyakon, gyönyörűségeken. Előbb azonban arról lesz szó, hogy Debrecenben is van egyébként egy érdekes porcelángyűjtemény, Déri Frigyes gazdag műgyűjtőnek köszönhetően, és talán még a debreceniek közül sem mindenki tudja, hogy ki is volt a Déri Múzeum alapítója, Déri Frigyes, az Osztrák-Magyar Monarchia egyik legnagyobb selyemkereskedője, sokáig diktálta például a nyakkendő divatot hazánkban. Páratlan művelődés történeti gyűjteményét a Magyar Államnak ajándékozta az 1920-as években, azzal a megkötése, hogy Debrecenben épüljön meg a múzeum, amely bemutatja a kollekciót. Ez a kívánsága teljesült is. A napokban egy átfogó médiakampányt indít a múzeum, hogy bemutassák a Déri család tagjait, a família különleges elfeledett történetét. Erről hallhatunk most Gyarmati Pétertől.
5: Az borítékolható, hogy ha az utcán Debrecenben megállítunk embereket találomra, kevesen fogják tudni azt, hogy ki volt a debreceni Déri Múzeum névadója. És mondjuk például semmi köze Dériné Széppataki Rózához, vagy Déri Tibor íróhoz. Ebben megegyezhetünk?
6: Sajnos igen, pedig igyekszünk több fórumon, különböző alkalmakon megismertetni az embereket Déri Frigyessel és a munkásságával. Valahogy mégis nehezen töri át azt a küszöböt, amikor már azt mondják az emberek, hogy tudjuk, ki volt Déri Frigyes. Lehet, hogyha mondjuk lenne egy köztéri szobra, az például
7: nincs.
6: Valószínű segíteni, és azt gondolom, hogy azért meg is érdemelne, aki egy várost felírt a világkultúrának a térképére.
8: Lakner Lajos, a Déri Múzeum tudományos igazgató helyettese.
6: Nyilvános téren legyen valami fajta emléke, és hát az a projekt, amiről most beszélgetni fogunk majd, szintén ezt a cél szolgálja, hogy minél többen megismerjék, minél többen tudjanak róla, ki is volt ő.
5: Akkor nézzük át gyorsan az élet útját. Bács megyében született, Dél-Magyarország, Vajdaság, itt talán könnyebb tudni, de az igazi karriert az Bécsben futotta be selyemkereskedőként, tehetős ember lett, és közben gyűjtött sok mindent. Hogy került ő Debrecenbe? Vihette volna a gyűjteményt Budapestre is, vagy ahol született, akár Bécsbe is, de ő Debrecenbe hozta. Miért?
6: Déri rájön arra, hogy valójában Magyarország az egy központú, Budapest. És azt gondolta, hogy a vidék is megérdemelni azt, hogy legyen egy múzeuma, és legelső szándéka, amit egy írásban meg is erősített, 1916-ban az Baja volt. Viszont Trianon közbeszólt, és amikor 19-ben megváltoztatja a szándékát, akkor még nem lehetett tudni, hogy Baja egyébként magyar város lesz, nem lesz magyar város. Ráadásul Déri azt gondolta, hogy egy oktató múzeumot hozott létre, egyébként egy nagyon nagy szó, hol lehet legjobban hasznosítani, ahol van egyetem, ahol az egyetemisták már kellően okosak, de nincs pénzük elutazni Japánba, nincs pénzük elutazni Kínába, és akkor eljönnek a Déri Múzeumba, és itt tanulmányozhatják kiosztották a tárgyakat. A másik, az pedig nyilvánvalóan a kultúrpolitikai szándék volt mögötte, hogy Debrecent megerősítsék, hiszen elvesznek a nagyvárosok.
7: Pedig egy homogén város volt a magyarság tekintetében.
6: Így van, illetve közel volt Erdélyhez.
7: Ahogy már említettük, pályáztak és nyertek, és az a szándékuk, hogy megmutassák a széles tömegeknek a létező összes média fórumon, ami csak van, a különböző kis videóktól a podcastekig, hogy ki volt Déri Frigyes és a család. Kik voltak ezek a Dérik?
6: A pályázat célja az, hogy minél szélesebb körben megosztani, ezért mindenfajta ismeretterjesztő műfaj, amely ma létezik, az szóba jön a TikTok videótól a podcasttel, tehát mindennen.
7: Kossuth Rádiós beszélgetés.
6: Így van. A pályázat tervezése során megállapodtunk abban, hogy itt a történeteken lesz hangsúly. Mert azt gondolom, hogy a történetek az, amelyek ma is tulajdonképpen mindenfajta korosztályt lekötnek. Egy jó sztorit szívesen meghallgat egy 20 éves, meg egy 60 éves is. Nyilvánvaló különbségek vannak köztük, de a történetek mégiscsak azt gondolom, hogy leköthetők, ezért ezekben a tartalmakban családtagok életének érdekes történeteit, fordulatait próbáljuk megosztani. A másik pedig mindenki, aki találkozik ezekkel a történetekkel, gondolja arra, hogy ő ugyanolyan mindennapi ember. Hogyha nekik sikerült az, hogy az életüket értelmessé formálják, akkor nekem is fog sikerülni, és törekedjenek is erre.
8: Októbertől érhetőek el a Déri családot bemutató történetek. Köztük van a többi között Déri Miksa feltaláló, Déri Kálmán festőművész és Déri Julianna drámaíró is.
3: Folytatjuk a beszélgetést a stúdióban Reznicsek Mátyás művészettörténésszel. Az imént mondtam, hogy nagyon szép albumokat hozott, hát micsoda munka lehetett ezeket összeállítani, de nincsenek képeink, ezért kérem önt, hogy egy kicsit mutassa be a hallgatóknak, hogy milyen gyönyörűségek ezek a Fischer kerámiák.
4: Igen, amikor a Fischer-emi kerámiákról beszélünk, akkor alapvetően szecessziós formákra és szecessziós motivumokra kell gondolni. Értem ez alatt például növényi motivumokat a természetből vett, aszimmetrikus formákból.
3: Vannak itt ilyen jó kis életképek
4: inspirációkat, és a gyárnak a fénykorához tartozik, és talán ez jellemzi a legjobban. Egy Pálinkás Béla nevű iparművész által tervezett dekorsorozat, ahol olyan jeleneteket látunk, amik a népéletből merítkeznek, és stilizáltan a magyar vidéki kultúrának a legjellegzetesebb részleteit.
3: Igen, például aratók mennek.
4: Nagyon
3: hiszem.
4: Élénk színekkel, olykor pasztel színekkel, a legfontosabb vonala kihangsúlyozásával, és azért is volt fontos, hogy ezeket a dekorokat ilyen módon alkalmazza a gyár, hiszen a gyár termelésének a túlnyomó többsége az exportra készült, Nyugat-Európába és Észak-Amerikába, és ahhoz, hogy egy nyugat-európai piacon vagy Észak-Amerikában a korabeli vetélytársokkal szemben egy önálló hangnemet megüssön a gyár, ahhoz mindenféleképpen kellettek ezek a motivumok is, amikre, hogyha ránézett egy nyugat-európai ember, akkor egzotikus benyomást keltett bennük, ugyanúgy, mint mondjuk Gauguinnek a festményei Franciaországban. És ezek a motivumok nagyon-nagyon meghatározták a Fischer-Emil gyár működését, és amikor például ránézünk a tájéknak az aljára, akkor egy FE koronás jelzést látunk, és alattuk pedig angolul, hogy Made in Hungary, és ez is erre utal, hogy alapvetően ezeknek a tárgyaknak a célja, amellett, hogy hazai tárlatokon is szerepelt a gyár, meg itthon is eladtak tárgyakat, azért mégis túlnyomó többségében külföldre kerültek.
3: És népszerű volt?
4: Abszolút, szóval a világkiállításokon, amik a korabeli társadalomnak a legnagyobb eseményei voltak, gazdasági, kulturális, innovációs értelemben ez egy olyan szintér volt, ahol a különböző országok meg tudták méretetni egymással
3: a
4: fejlettségüket. Ott a Fischer-Emil kerámia gyár több aranyérmet is nyert, és nagyon jól szerepelt. 1906-ban Milánóban aranyérmet nyert, 11-ben Torinóban a következő világkiállításon szintén aranyérmet nyert. Uh-huh. Szent Louisban is szerepelt, 904-ben ezüstéremmel. Szóval látjuk azt a tendenciát, hogy hogy objektív bírálóbizottságok és a nemzetközi szemle is nagyra értékelte ezeket a tárgyakat.
3: A Fischer Emil Múzeum porcelán kiállítása a 150 éves Meszlényi kastélyban kapott helyet, amely sokáig elhagyatott romos állapotban volt, ezt is 3 éve adták, vagyis májusban adták át 3 éves felújítás után. A Meszlényi családról néhány szót érdemes szólni, mit köszönhet nekik az a térség vagy az ország, kik voltak ők?
4: Igen, a Meszlényi családnak a történetét a 14. századtól tudjuk nyomon követni, Vasmenyéből származnak, és az 1700-as évek környékén telepedtek meg Velence térségében, és sokat tettek a térség felvirágoztatásáért.
3: Azt hiszem, hogy a török pusztítás után ők építették újjá például a falut.
4: Igen, abszolút kulcs szerepet vállaltak a település újraélesztésében, illetve hogyha mondjuk a mai szemmel megnézzük, hogy milyen kulturális látnivalók találtak meg a térségben, olyan szempontból is időtállóak, értékesek voltak az ő általuk épített épületek.
3: És hát a 48-as szabadságharcban is volt szerepük, sőt vannak itt érdekes, híres családtagok, akik a Meszlényi családhoz kötődnek, például Kossuth Lajos.
4: Igen, például a Kossuth Lajos, de
3: a az felesége is, az volt is, a Meszlényi
4: lány. Az is tudható, hogy például közvetetten, de a Mennyánszky családdal is volt kapcsolata a Meszlényi családnak, ugye Mennyánszky László egyik legnagyobb nevű festőnk a századforduló idejéből.
3: A Meszlényi kastély a felújítás után több funkciós kulturális központ lett, tehát nem csak kiállító tér van ott, hanem például van egy nagyon szép hangulatos kertje is, ott lehetne például koncerteket is tartani. Gondolkodnak rajta?
4: Igen, abszolút minden opciót megfontolunk. Rendelkezik a kastély egy üvegpavilonnal is a kertben, ahol például a velencei turisztikai évadnyitót megtartották, és az állandó kiállításokon túl időszaki tárlatok is kapnak teret például a múzeumban, de valóban különböző kulturális események megrendezésében is folyamatosan gondolkozik a múzeum stábja.
3: Hangulatosak lehetnek az ilyen nyáresti kastélykerti koncertek, most viszont a MÁV szimfonikusok őszi szezonjáról beszélünk. A zenekar gazdag programot kínál Budapest legszebb koncerttermeiben. Ezen a héten csütörtökön például a Zeneakadémián Szenthelyi Miklós hegedűművésszel együtt adnak közös koncertet. Lendvai Györggyel, a MÁV szimfonikusok ügyvezető igazgatójával Deák Dóra beszélgetett.
9: Szeptember 24-én lesz az évadnyitó hangversenyük a Zeneakadémián Antonello Alamandi karmester vezényletével a verónai szerelmeseket hallhatják az érdeklődők. Azért, ahogy végignéztem a programjukon, azt láttam, hogy nagyon sok külföldi szakemberrel fognak együtt dolgozni ebben az évben.
10: Valóban az évadnyitó koncertünk kezdődik Antonello Alamandival, aki már nem először jár nálunk. Ismerkedésünk arra datálódik, hogy egyszer Lammer Mozart Luciát csinált velünk, amikor az opera zenekar éppen turnézott, és mi helyettesítettük őket az árokban, és olyan sikeres volt az együttműködés, hogy a társulat kérte, hogy hívjuk őt meg szimfonikus zenekari koncertre is, és már volt nálunk, az is nagyon sikeres volt, és hát ez a mostani is az lesz.
9: Szeptember 24-én a nyitó hangversenyen az évzenésze díjat is át fogják adni, akit a társulat tagjai választottak egy titkos szavazáson. El lehet árulni, hogy ki lett a díjazott?
10: Az idén egy fiatal klarinétos választotta a tagság, Sándor Balást, aki nem révizett a Zeneakadémián. Azért örülünk különösen, hogy ő lett, mert az édesapja kb. 40 évig volt, nem olyan rég ment nyugdíjba. Az ő helyére jött gyakorlatilag a fia, anyukája pedig itt hegedül a szekundszólamban, és szerintem ez egy különösen szép dolog, hogy egyrészt ugye valaki a családból folytatja ezt, és hogy ilyen kiválóan, hogy néhány év működésre, ugye általában idősebb zenészeket szoktak választani, de most Balázs esett a sor, és örülünk neki.
9: Egy-két téma van, amit kiemelnék. Például a zenekar adja a Kurták 100 jubileumi évzáró hangversenyét, aztán Beethoven ünnep lesz, majd Beethoven halálának 200. évfordulója tiszteletére, és egészen 2027 márciusára is megvannak a tervek, de azt gondolom, hogy ezek csak a nagy állomások a zenekar életében, és hát közben azért rengeteg helyen hallhatjuk majd önöket.
10: Most ugye minden évben megcsináljuk, minden évad végén az összesítést, és tavalyi évadban is 140 koncertünk volt, vagy úgy mondom, inkább úgy eseményünk, mert ugye ebben benne vannak azok a fiataloknak, vagy kisgyerekeknek szóló koncertek is, ahol mondjuk 4-5 ember muzsikál. A Beethoven ünnephez hagyd tegyek annyit hozzá, hogy az egy nagyon fontos koncert sorozat, Beethoven összes szimfónia egy hétvégéje alatt el fog hangozni a Zeneakadémián, úgy, hogy a Zeneakadémia növendékeivel közösen alkotjuk a zenekart, és Takács Nagy Gábor vezényel, aki ugye sokat vezényel zeneakadémistákat is, a mi zenekarunkat is, úgyhogy ez egy ilyen közös együttműködés lesz. És még egy koncertet kiemelnék, a másik bérletünknek a nyitó koncertjét október 2-án, a PBS, az amerikai közszolgálati tévét. Van egy nagy sorozata, amiben zenélő városok, a zeneszerzőket mutatnak be, és ezen keresztül városokat, tehát például Vivaldi és Velence már ez elkészült, és most Bartókról és Budapestről forgatnak egy filmet, és aki ezt az egészet szerkeszti és vezeti ezt a sorozatot, ő fogja vezényelni a zenekarunkat, Scott Yu egyébként egy kiváló hegedűs és egy nagyszerű karmester, Amerikában működik, Mexikóban volt az egyik fővárosi zenekar, az övé azt most hagyta abba, tévéfilm lesz. És beleforgat itt a próbákba, elmegy a Bartók házba, szóval Bartókról fog szólni, Budapestről fog szólni, és amikor a rendező itt volt a nyáron megnézni a helyszíneket, és megtudta, hogy a zenekar milyen múlttal rendelkezik, és egyáltalán milyen gyökerekkel, akkor teljesen fellelkesült, úgyhogy még azt se lehetett, hogy lesz folytatása ennek a filmnek, mert ahogy ő mondta, Amerikában a sztori az nagyon fontos, és ennek a zenekarnak a sztori az tényleg párját ritkítja.

0: stúdió vendégünk itt a Szódában továbbra is Reznicsek Mátyás művészettörténész. A Fischer Emil Múzeumban nem csak állandó, hanem időszaki kiállítások is vannak, lesznek. Nemrég volt például a Herendi porcelánról, most szeptember 27-én pedig mi lesz? A Zsolnairól.
1: Igen, Zsolnai modern, második világháború utáni zsolnai kerámiák. Valóban most zárult le a korábbi időszaki tárlat az állandó kiállítás mellett két teremben, amik erre a célra vannak fenntartva, különböző korszakok mentén, de üveg és kerámia kiállítások lesznek a jövőben, de akár még kortárs szinten is lehet gondolkozni. És most volt a közelmúltban fejeződött be a Herendi gyárnak a 200. évi jubileumára készített kiállítása, és az annak a kollekciónak a bemutatása, és most pedig egy új kiállítás fog megnyílni.
0: Na milyen lesz ez a zsolnai modern?
1: Ami egy helyi modern gyűjtőnek, Gellért Ferencnek a gyűjteményére fog alapulni. Ebben a második világháború utáni zsolnai kerámiák kapnak főszerepet, és a zsolnai gyárnak azok a tervezői, akik ezt a korszakot meghatározták.
0: Még az jutott eszembe, hogy a Fischer Emil kerámiákat honnan tudták összegyűjteni az állandó kiállításhoz is, hiszen a gyár maga az Budapesten volt, ugye, annak
1: idején. Igen, a gyár az...
0: Nem szóródtak szét ezek a tárgyak?
1: De teljes mértékben szétszóródtak ezek a tárgyak, olyannyira, hogy például a kiállítás megnyitása előtt is még Ausztráliából bukkant elő egy érdekes pávás garnitúra, illetve volt egy nagyon érdekes, már szinte Art Deco stílusú dísztárgy, ami meg Dániából bukkant elő, szóval valóban a világ különböző pontjaiból. A Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola kezelésében van a múzeum, és mikor felújításra került az épület, akkor fontos volt, hogy egy olyan funkciót lehessen találni a kastélynak, ami nem csak a jelenét biztosítja, hanem a jövőjét is, és a környéknek az egyik prominens kulturális életben jelentős alakja, ha fogalmazhatok így, a Elsimon László, aki ehhez az alapítványhoz is kötődik, neki volt egy ilyen kollekciója, amit felajánlott a múzeum számára.
0: El tudom képzelni, hogy a Meszlényi kastély annak idején, a virágkorában a térség társasági életének egyik központja lehetett. A bálokon, a szalonok eseményein ismerkedtek a fiatalok például, tehát egy romantikus randevúra is tökéletes lehetett a helyszín. Akár egy Tinder randin megismerkedők is találkozhatnak ma ott, hiszen szerintem ma már újra alkalmas egy romantikus randevúra a Tinder randizók számára, ha már túl vannak az online ismerkedésen. Egy csütörtöki filmbemutatót ajánlunk most, a 10 éjszakás kaland határokat feszegető kissé provokatív, komikus dráma a 2020-as évekről, ahol a boldogság sokszor csak egy like-nyira van, mégis elérhetetlennek tűnik. A forgatókönyvet, a főcímzenét a film producere Kalmár Péter írta, vele beszélgetett Szemere Katalin a sajtóbemutató után.
2: Miért Schnitzler Körbe-körbe című komédiáját használtad alapnak?
3: Hát miért ne? Könnyen lebonyolítható, ez egy pár jelenet. És amikor mindenáron filmet akartam csinálni, és kiderült, hogy hát nem fogok, mert nem voltam egy NER-kompatibilis figura, akkor a barátom, Vecsernyés János mondta, hogy Péter, két verzió van. Vagy nem csinálunk filmet, vagy egy olyan filmet csinálunk, amihez nem kell filmalapos támogatás, hanem valahogy össze lehet kaparni rá a pénzt. És én még mondtam is, ilyen színes, szélesvásznú zenés revüboly vagyok, és én most nem fogok egy ilyen fekete-fehér művész, ez nem az én világom. Tindereztem, és akkor mondta, hát miben van tapasztalatod? Hát mondom, a csajozásban, hát valami becsapódással legyen annak, hogy én itt ilyen Perna Hajder voltam, és akkor persze eszembe jutott a Schnitzler. Tulajdonképpen itt a Schnitzler dramaturgiájának a 60-70%-a lett átvéve.
2: Ezt megcsináltad volna korábban is?
3: Nem, ez engem annyira nem izgatott ez a milyenek az egyészakás kalandok téma, de akkor rájöttem arra, hogy ebben remekül le lehet képezni nem csak a társadalmat, tehát nem csak azt, hogy milyen rétegek meg milyen fazonok vannak itt, hanem a mai társkeresésnek a bugyrait is, tehát most hívjuk ezt tinderezésnek, pokol hetedik bugyra gyakorlatilag. És ezt én ismerem. És akkor azt mondtam, hogy miért nem? Nem pszichológizálni akartunk egy témát. Tehát nyilván, ha most ez egy Lars von Trier film, vagy egy Bergman, az egy picike szegletéből tudna csinálni egy 2,5 órás filmet. Nem ez volt a szándék. Tulajdonképpen egy felszínes korban élünk. Felszínesen akartunk megmutatni jelenségeket, mert azt gondolom, hogy nincs befogadó képesség másra. Tehát nem a kritikusoknak akartunk filmet csinálni, hanem a közönségnek.
2: Ugye az AI-nak elég nagy szerepe van a filmben. Tartasz-e attól, hogy ez esetleg gicsesíti?
3: Én nem tartok tőle, hanem remélem. Ez volt az cél. Gics az, ami nagyon sok embernek tetszik, és megosztó. Mi, akik úgy gondoljuk magunkról, mint nagyon művelt emberek, hogy mi tudjuk, mi a gics. Ez olyan, mint amikor először láttunk ilyen Star Wars, vagy Harry Potter, vagy nem tudom, Gyűrűk Ura filmeket. Úristen, miket meg lehet csinálni, ilyen CGI, meg 3D-ben. Hát bocsánat, az mi? Hát ugyanaz. Csak az a különbség, hogy most ezt nem 10 000 tájvani mumpic rajzolja a kompjúteren, hanem egy prompttal gyakorlatilag megvan másfél perc alatt.
2: Csonk Andrást miért kellett AI-jal megrajzolni?
3: Ez az én bosszom volt felé. Mi gyakorlatilag a születésünktől fogva ismerjük egymást, és családilag 1000 szálon vagyunk barátok, és amikor kitaláltam, hogy a Bandi játssza ezt a karaktert, szó nem volt még AI-ról akkor, és akkor a Bandi először nyafogott, hogy ő most nem fáradt lesz, nem mondom, Bandi, most az életed első filmszerepe. Na és akkor nagyon összevesztünk, nagyon, illetve én vesztem vele össze. Végül is az apám temetésén kibékültünk, mert ő mondta a beszédet, és akkor ott az anyám összeboronált minket, és akkor mondtam, hogy na ide figyelj, egy feltétellel hajlandójuk vele szóba állni, hogy mégis játszol a filmbe. Meg lesz egy csinálva AI-jal. És láttam, hogy úgy pörög az agya, hogy erre most mit mondja. Mondtam, hogy figyelj, két választásod van. Vagy örülsz neki, hogy te leszel az első színész, aki AI-jal van egy magyar filmben, vagy nem engedélyezed, én akkor is megcsinálom, legfeljebb beperelsz, és jó lesz a sajtunk tőle. És akkor végül is az első verzió maradt.
0: A 10 éjszakás kaland szeptember 17-től látható a mozikban. Stúdió vendégünk Reznicsek Mátyás művészettörténész volt ma, köszönjük, hogy eljött. Még annyit jegyeznék meg, hogy a Meszlényi kastélyban a hétvégén épületsétára tárlatvezetésre várják a látogatókat a kulturális örökség napjain. A mai szódát Farkas Szabolcs szerkesztette, Nánás Janikót hallották.

0: 15 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Novák József nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. Nő a dohánytermékek jövedéki adója. Őrizetbe vettek 3 embert a Volánbusz ZRT-t érintő vesztegetési ügyben. Holnap is marad a kellemes őszi idő. És most a részletek. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek az év végéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízel kompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy 3/4 kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Hozzátette, az agrártermelőknek ígért kedvezmény is csupán látszatintézkedés, ezért továbbra is védett árak visszaállítását szorgalmaznak. Túlárazás miatt feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetésének ügyében a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Vitézi Dávid tárcavezető közösségi oldalán elmondta, az előző kormány tagadta, de levél bizonyítja, hogy megrendelték az üzemeltetést a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-től, amely csaknem 150 milliárdért vállalta a munkát. Ezzel szemben az eddigi üzemeltető M6 Duna 44 milliárdért vállalja a megbízást. A bizonyítékokat átadták az ügyészségnek. A Fidesz a bejelentésre úgy reagált, hogy az autópálya koncesszió odaítéléséhez kormánydöntés szükséges, de a korábbi kabinet nem hozott döntést, a háromszoros túlárazást Vitézi Dávidék találták ki. Őrizetbe vettek 3 embert a Volánbusz ZRT-t érintő buszbeszerzésekkel és személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség. A hatóságok több helyszínen tartottak házkutatást. Bár az ügyészség a gyanúsítottak személyéről nem adott információt, a miniszterelnök közösségi oldalán arról számolt be, hogy az előállítottak között van Jelinek Dániel üzletember és Szívek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatója is. Továbbra sem hagy fel Oroszország az ukrán energetikai létesítmények elleni támadásokkal, ezért Ukrajna is folytatja a csapásokat. Ezt az ukrán elnök közölte azután, hogy tegnap az amerikai elnök közösségi oldalán jelentette be, hogy Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit. Az orosz erők ma benzinkutakat lőttek Kijevben. Egy ember meghalt, 7 megsebesült. Az ukránok pedig egy orosz olajfinomítót vettek célba a szamarai területen. Ami a hazai időjárást illeti, napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződik. Holnap késő estétől északnyugat felől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkül. Győr-Moson-Sopron megyében erős széllökések is lehetnek. Északa 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a csúcs hőmérséklet 25 fok közelében alakul majd. Friss hírekkel legközelebb 16 órakor várjuk Önöket.
1: Műsorajánló.
2: Jól van? Reméljük, hogy igen. Hogy ez így is maradjon, azért Ön tehet a legtöbbet. Ebben segít a Dr. Kossuth. Minden hétköznap délután 3:30-tól műsor a testi és a lelki egészségért a Kossuth Rádióban. Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
1: Vidéki kiskirályok tündöklése és hogy végül buknak-e vagy továbbra is vígan élnek, és persze visszaélnek hatalmukkal, nem tudni. Minden esetre tényfeltáró újságírók azért dolgoznak, hogy az igazság kiderüljön. Két díjnyertes újságírót kérdezünk, természetesen a kiskirályokról. Szabad-e a tánc? Persze. Szabad tánc vasárnap délelőttönként a Gellért-hegyen. De miért éppen ott? És vajon kik mennek a domboldalba keringőzni? Kedvesség mindenek előtt. Vendégünk lesz Babarczi Eszter.
2: Necces. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
4: A megújult Kossuth Rádió zöld magazinjában köszöntöm Önöket, Barta Bernadett vagyok. Mai adásunkban az alábbi témákkal készültünk. Klímaszorongás, ökogyász és kiégés a környezetvédelmi szakmában. Ezekről a fogalmakról és a jó cselekvésről beszélgetek Mihalecki Luca ökopszichológussal. Mi kerülhet a komposztra? Tóth Andi Zero Waste tanácsadó kerti komposztját néztem meg, hogy gyakorlati tippeket hozhassak magammal a mai műsorba. Ezekkel a témákkal készülünk a zöld hírek mellett. Tartsanak velem! Adásunk elején hallgassuk meg a zöld híreket a felelős szerkesztő Sarkadi Péter válogatásában.
5: Páratlan méretű 36 ezer négyzetméteres új közpark létesül a Pesti Dunaparton, a Vizefogói Népfürdő utcánál a 13. kerületi önkormányzat saját beruházásában. A 3,6 hektáros terület rekreációs funkciót kap, az EON sporttelepétől délre a Dráva utcáig, illetve a Népfürdő utca és a Duna közötti sáv telkeit foglalja magában. A 13. kerületi önkormányzat célja a minél nagyobb zöld tömeg létrehozása új fák és növények telepítésével. Szeptember 15-én indul az első körös lakossági véleménykérés, amelyben arra kíváncsiak, hogy a kerületiek milyen funkciókat látnának itt szívesen. A beérkezett javaslatok alapján a szakemberek elkészítik a park koncepció tervét, és újra kikérik a lakosság véleményét, így olyan fejlesztéseket fognak megvalósítani, amelyekről egyetértés van. Nem először alakít ki építési telekből közparkot vagy játszóteret a 13. kerület. Az elmúlt években 8 helyszínen történt ilyen, példa erre az 1 hektáros Vizafogó Park, a fél hektáros Turzó Park, a szintén fél hektárhoz közelítő Rokolya Park és a most épülő Szent László úti játszótér. A budapesti BKV megállókban évtizedek óta jól ismert papíralapú menetrendeknek sok ellensége van. Letépik, lefestik, az UV és a napsugárzás miatt fakul, összematricázzák, összekarcolják, emellett kevés információ fér rá. Az e-papír viszont ezek közül jó néhányat maga mögött hagyhat. Mától Budapest kipróbálja, hogyan válik be a technológia a mindennapi utazásban. Mindig friss menetrend, valós idejű járatindulások és aktuális forgalmi információk jelennek meg egyetlen kijelzőn. Szeptemberben 61 budapesti megállóban találkozhatunk a BKK új digitális menetrendi táblájával. A napelemmel vagy akkumulátorral működő eszközök egyfajta mini futár kijelzőként a hagyományos papír alapú menetrendnél jóval több és frissebb információt adnak az utazóknak, olcsóbb és környezetbarátabb fenntartással. A társaság 2 évig teszteli a technológiát, hogy a tapasztalatok alapján dönthessen annak szélesebb körű alkalmazásáról. Most elsőként a Rákóczi út tengelyén, Zugló vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, az Urániánál és az Asztóriánál találkozhatnak velük az utazók. A szélturbinák lapátjai sem tartanak örökké. Az évtizedeken át tartó forgás, az erős szél és a szélsőséges időjárás hatására idővel elfáradnak, majd elérkezik a leszerelés ideje. Az akár 100 méteres lapátok végezhetik hulladéklerakóban, darabokra aprítva új alapanyaggá válhatnak, de némi mérnöki leleménnyel egészen váratlan formában is újjászülethetnek. Első pillantásra a szélerőművek újrahasznosítása nem is tűnik különösebben nehéz feladatnak, mivel tömegének akár 90%-át viszonylag könnyen újrahasznosítható anyagok adják, acél, réz, alumínium és beton. komoly fejtörést jelent azonban a mérnököknek, hogy a szélturbinák lapátjai gigantikus nagyságúak. Európa első nagy szélerőmű parkjainak egy része hamarosan eléri a működési élettartama végét, a svéd állami tulajdonú Vattenfall energetikai vállalat új életet ad a kiszolgált turbináknak. A torony tetején levő műanyag gépház burkolatából apró házat, a lapátokból sílécet készítenek, vagy felaprítva alternatív töltő és erősítő anyagként hasznosítják újra.
4: Mai adásunk elején volt hallható a zöld hírek, hiszen ennek apropóján gondolkodtam el leginkább a következő témán. Csütörtökön a Brain Bar egyik előadója lesz Mihalecki Luca, ökopszichológus, akinek már a titulusát, amikor olvastam, akkor elkezdtem beleásni magam a fogalomba, és talán a zöld szemlélet, illetve a pszichológia kapcsolata az, ami leginkább jól leírja ezt a titulust, vagy rosszul sejtem, rosszul sarkítom? Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Igen, és egyszerre nem a válaszom erre. Az ökopszichológia tulajdonképpen azzal foglalkozik, hogy az ember is élőlény ilyen nagyon egyszerűen megfogalmazva. Tehát arról, hogy valójában nem elválasztva vagyunk a természettől, hanem egyek vagyunk vele, mi is élőlények vagyunk, és ez kihat többek között a mentális egészségünkre is, vagy lelki jólétünkre. És egyébként kapcsolódik ahhoz, hogy mondjuk az ökológiai válság kapcsán hogyan cselekszünk a mindennapokban, vagy hogyan állunk hozzá ehhez a témához.
4: Hogyha a természetközeliséget manapság valaki felemlegeti, akkor én azt gondolom, hogy inkább ázsiai országokra kell gondolnunk, és ázsiai népekre, vagy mondjuk afrikai népekre, akik természetközeli életmódot folytatnak. Míg mondjuk nyugaton én azt látom, hogy egyre kevesebbet vagyunk a természetben és a természettel.
6: Elidegenedtünk tőle. Elszakadni nem tudunk igazából, mert hogy akkor is veszünk levegőt, vagy táplálkozunk, vagy felkelünk reggel és lefekszünk este úgy kb., hogyha nagyon városban élünk egy nagyon erősen beépített környezetben. Attól még, és éppen ezért a természeti folyamatok, változások, ciklusok részei az életünknek, és mondjuk egy idei nyár után, amikor saját bőrünkön is megtapasztalhattuk azt, hogy aszály van, és ez már nem csak az Alföldet érinti, hogy elképesztő melegek vannak, és ez a jó idő, ez most már új értelme nyert. Valószínűleg sokunk számára nyilvánvalóvá vált, hogyha eddig nem is volt az, hogy mondjuk akár az élelmezéssel ez erősen összefügg, hogy a vízellátással összefügg, és egyébként a lelki jólétünkkel is összefügg az, hogy van a táj, ami körülvesz minket, és amiben mi is benne vagyunk.
4: Ahhoz, hogy tudjunk cselekedni, szerintem érdemes ismerni a háttérfolyamatokat. Uh-huh. Ugyanez igaz akkor a természetre is? Tehát, hogyha tudjuk, ismerjük, és a természetbe járunk, akkor tudunk is tenni érte?
6: Igen, azt gondolom, hogy az, hogy megismerjük a természetet, azt, hogy hogyan él a többi élőlény, hogyan működik egy erdei ökoszisztéma, vagy egy folyó, az nagyon fontos ahhoz, hogy egyáltalán észlelni tudjuk, hogy ez egy élő hely. És ez, hogyha ezt jobban meglátjuk, akkor segít minket abban is. Egyrészt az, hogy megszülessen bennünk az igény arra, hogy gondoskodjunk róla, hogy egy szerettünkről is gondoskodunk egy másik emberről, aki közel áll a szívünkhöz, és azt is meg tudjuk találni, hogy hogyan jó annak a tájnak, élőlény csoportnak a gondoskodásunk, mert emberként mi kiindulunk valamiből, de lehet, hogy egyébként azzal akár több kárt okozunk, mondjuk amikor egy patakból kitakarítjuk a faleveleket, mert azt gondoljuk, hogy az jó lesz, de ez nem feltétlenül igaz. Úgyhogy az, hogy megismerjük, és az, hogy gondoskodunk róla, az szorosan összefügg. És az, hogy ott vagyunk minél többet, ahogy mondtad, hogy kimegyünk, és egyáltalán jelen vagyunk ezekben a terekben.
4: Hogyha mondjuk a hétköznapokra gondolunk, akkor mennyire tudja nyomasztani az embert mentálisan az, hogy tegyünk és tegyen a környezetéért? Mert hogy a klímaszorongás fogalma nagyon sokszor előjön manapság.
6: Nagyon sok egyéb nehéz ökoérzelmet is megélhetünk, mint a klímaszorongás, az ökogyász. Élhetünk át, akár hogyha tényleg az idei nyárra gondolunk, akkor lehettünk dühösek, tehetetlennek érezhettük magunkat. És ezeket én azért szeretem inkább nehéznek hívni, mint negatívnak, mert hogyha valami negatív, azt igyekszünk azonnal elkerülni és távol tartani tőle magunkat, míg ezek a ökoérzelmek elképesztően hasznosak tudnak lenni, hogyha jelen tudunk velük lenni, és egy kicsit ott tudunk lenni velük. Először is, aki ezt érzi, az nyugodtan megveregetheti a saját vállát, hogy felelős ember, aki észreveszi azt, hogy nem csak ő maga, hogy van, egy élő kapcsolatban van a környezetével, és érdemes kicsit ott maradni ezekkel, mert a negatív érzelmek nem azért vannak, hogy nekünk rossz legyen, hanem valamire figyelmeztetnek minket.

0: kicsi csepp a tengerben, az összeáll egy tengerré, és végül lesz látható változás, gyógyulás a világban, ami e felé mutat. És gyakran az van, hogy nagyon nehéz, mert nagyon távoli problémákra nincs ráhatásunk, de arra, ami közvetlenül körülvesz minket, amivel mi is benne vagyunk, ami tulajdonképpen a kitágított otthonunk, azért igenis egy csomó mindent tehetünk.
1: Szándékosan műsor elejére szórtam be a zöld híreket. Mennyire hallgassunk, mennyire figyeljük a környezeti híreket, mert hogy ugye említette, hogy egyfajta düh és tehetetlenség érzet az, ami megjelenik általában az emberekben, hogyha mondjuk a környezetünkről és a környezetvédelemről szó esik.
0: Én arra bátorítom a hallgatókat, hogy követhetik őket, de próbáljanak olyan szakmai tartalmakat is olvasni, amik rendszer szinten is segítenek átlátni a téma komplexitását. Nem csak egy-egy szeletét emelik ki egy hírnek, nyilván azokról is fontos tájékozódni. Ezeknek az elképesztő összefüggéseit is próbálják meg megismerni, és ez gyakran ez a rendszer szemlélet, ami ezzel jár, ez nehezen elbírható, de hogy akár csak egy-egy témára szűkítve, hogy mennyire sok különböző hatás éri itt egymás, és mindennek több oka, és mindennek több következménye van, és aztán ennek tükrében megpróbálni a mindennapi döntéseink, gyakorlataink szintjére lehozni azt, hogy mondjuk mit teszünk a patakért, ami a közelben fut, hogy hogyan locsoljuk a fákat, vagy akár hogyan alakítsuk ki a saját kertünket, hogy ez minél több másik élőlénynek adjon otthont, és közben mondjuk a mi szemünket is gyönyörködtesse, és számunkra is egy kikapcsoló helyszín lehessen. Nem egyszerű kérdések ezek, érdemes több forrásból és olyan forrásokból tájékozódni, ahol ezek ilyen bőségében elérhetők, ezek a szakmai tartalmak.
1: Úgy gondolom, hogy önnél is alap, hogy szelektíven gyűjti a hulladékot. Igen. De például komposztál-e?
0: Igen, és például nagyon rossz érzés máshol, hogyha a szerves hulladékot, mondjuk egy gyümölcs, almacsutkát, azt a műanyag zacskóba kell dobnom és konzerválnom néhány száz évre, ahelyett, hogy lehetőséget adnék arra, hogy termőtalaj legyen belőle. Arra is nagyon figyelek, pontosan ezért, és pontosan azért, mert hogy így a természet jelenléte az életemben nagyon gazdagító hatással van, hogy csak azt vegyem meg, amire tényleg szükségem van. Korábban volt ilyen, hogy azért vásároltam dolgokat, hogy egy kis dopamin löketet kapjak, jól érezzem magam tőle, nagyon vágytam rá, de hogy most tudom, hogyha ilyenek felmerülnek bennem, akkor gyakran elég kimennem az erdőbe sétálni egyet, és irrelevánsá válnak ezek a anyagi dolgok. Nyilván én is vásárolok dolgokat, ez nem azt mondom, hogy ez lehetetlen, de kétszer is meggondolom, hogy mi az, amire szükségem van, vagy hogyha valamit megveszek, akkor milyen utóélete lesz annak. Tehát például a műanyag dolgok vásárlása kapcsán mindig kétszer meggondolom, hogy mi lesz ezzel a tárgyal, hogyha tönkre megy, hogyha én már nem használom, vagy az akár, hogy honnan jött, honnan utazott ide hozzám.
1: Ha valaki egyénileg elkezd környezettudatos módon működni és élni, akkor nyilván hatással van a saját környezetére is. A család mennyire egy támogató közeg, mennyire hamar lehet átvinni akár környezetvédelmi szempontokat egy otthoni háztartáson belül?
0: Így, hogy én édesanyja vagyok, és két kicsi fiam van, meg egy férjem, így nekem viszonylag könnyű dolgom van, vagy hogy nagyon sok mindenről én döntök, mert hogy én szerzem be mondjuk az élelmiszert, én főzök, úgyhogy ilyen szempontból könnyű. Nyilván más szempontból nehéz, hiszen rengeteg más hatás éri most már mondjuk az iskolás, óvodás gyerekeimet, és más látnak másoknál, és akkor felmerülnek kérdések, de olyankor mindig igyekszem tisztán elmagyarázni, hogy mi miért így csináljuk, mások miért úgy csinálják. Néha meg én is ellentmondok a saját elveimnek vagy értékeimnek egy-egy játék típus megvásárlásával. Egyébként pedig azt gondolom, hogy a legjobb a jó példamutatás, tehát ahelyett, hogy ezt egy ilyen, nem tudom, zöld moralizálásnak, bűntudatkeltésnek próbálnánk átvinni az értékeinket, inkább az a fajta jó példa, hogyha látják rajtunk, hogy mi így élünk, és jól vagyunk, jobban vagyunk, nagyobb nyitottsággal, odafigyeléssel, türelemmel tudunk a világ felé fordulni. Ez szerintem ragadós lehet. Ez családdal, barátokkal is egy jó opció, hogyha mondjuk minél többet megyünk ki. Tehát ahelyett, hogy beülnénk egy kávézóba, ahelyett sétálunk egyet a parkban, hogy a családi programnak kirándulást szervezünk. Előbb-utóbb így ez lesz a norma, hogy kint töltünk egy csomó időt, és akkor lehet, hogy egy idő után már furcsa lesz bemenni.
1: Nagyon fontos ugye a jó példa a gyerekek számára, de mondjuk a felnőttek számára akár a környezetvédők lehetnek a példamutató emberek. Sokszor, hogyha ők falakba ütköznek, azért egy idő után ez fárasztó lehet, akár mentálisan. Nekik milyen stratégia az, ami tudja őket még motiválni, ami tovább tudja őket lendíteni azon, hogy mondjuk esetleg elkerüljék a kiégést, hiszen ugye minden szakmában beszélhetünk kiégésről, és egy ilyen területen pedig veszélyesebb egy picit, ha lehet így fogalmazni.
0: Igen, igen.
1: Hiszen
0: valóban
1: itt nagyobb a tét.
0: Igen, környezetvédők körében gyakori tud lenni a kiégés, az, hogy megcsömörlenek egy kicsit abban a misszióban, ami egyébként abszolút a szívügyük. Itt egyrészt szerintem az, hogyha aktívan foglalkoznak ők is ezekkel az érzelmekkel, és helyet adunk nekik. Ebben a mély ökológiai munkában is a világ iránt érzett fájdalmunk

0: tisztelete. Az egy fontos lépés, hogy foglalkozzunk vele. Illetve ami még ebben nagy segítség lehet, ez a közösség ereje, és az, hogy a közösség megsokszorozza az egyénnek a ható erejét, hiszen egy közösségben mindig többféle ember van, és könnyen lehet, hogy mások éppen más szakaszban vannak. Én elkezdek egy kicsit kiégni és megcsömörleni, és lehet, hogy mások meg éppen jönnek felfelé, és meg tudják fogni a kezem képletesen, és utat mutatnak ebből ki. Vagy addig én pihenhetek egy kicsit, és azt mondhatom, hogy kettővel hátrébb lépek, erőt gyűjtök, és addig ők viszik tovább a missziót, és amikor úgy érzem, hogy készen vagyok, akkor vissza tudok érni, és mondjuk valaki másnak adok helyet a pihenésre. De szerintem egyébként ezek a mély ökológiai munkák, amik talán még a környezetvédők körében sem annyira elterjedtek, vagy nem részei a mindennapos oktatásnak, tehát hogy a kognitív információk, adatok és a cselekvési tervek mellett tényleg azzal is foglalkozunk, hogy a mentális jóllétünk, hogy van a világszemléletünk, hogy van, hogyan tudjuk új szemekkel látni a világot, ezek jelenthetik azokat a módszereket, amik segítenek a nehézségekből erőforrást kovácsolni.
1: Hogyha összegeznénk, és nagyon röviden valamit kiemelnénk a beszélgetésünkből, mi ez az egy hasznos tipp, amit mindenképp, akár mindenki ma elkezdhet, és tehet a környezetéért?
0: Nekem az egyik kedvenc tippem, amit ilyenkor szoktam mondani, hogy legyen mindenkinek egy sétája a saját lakó környezetében, lehetőleg egy olyan 20-30 perces séta, amit heti többször, háromszor, négyszer meg tud tenni, és kezdje el ezt a sétát úgy járni, hogy észreveszi az életet maga körül a városban is. Amit eddig gaznak nézett, az egy rátermett, és talpra esett, nem tudom, pitypang, aki nő ki az aszfalt repedésből. Vegye észre a madarakat, amik ott egy bokorban fészkelnek, tehát kezdje el belakni ezt a séta útvonalat, és kezdjen el egy kicsit odafigyelni ott élő lényekre, otthonként tekinteni rá. Szerintem ez azért tud nagyon hasznos lenni, mert segít legyökerezni az otthonunkban, sokan csak aludni járunk haza, vagy nem is vagyunk igazán otthon, nem ismerjük a szomszédainkat, akkor a élővilág szomszédainkat kezdjük el megismerni, és az a jó benne, hogy nem nagyon lehet megunni, mert mindig látunk valami újat, mindig fel tudunk fedezni valami újat, de hogyha nem, akkor meg lassan évszakváltás van, és egy teljesen új arcát fogja mutatni, ugyanaz a séta útvonal, vagy elmegyünk sötétben, ami már télen nem is olyan nehéz, mert már 5-kor is sötétben járunk, hogy ott milyen, amikor a látásunknak egy kicsit kevesebb szerep jut, és mondjuk a fülünket nyitjuk ki ugyanezekre az élőlényekre.
1: Halljuk meg tehát a természet hangját, tegyünk a környezetünkért, akár kezdjük egy sétával, és utána jobban megismerhetjük a saját környezetünket, és tényleg hasznos cselekvést is tudunk utána véghez vinni. Mihalecki Luca ökopszichológusnak köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.

0: Mutandi Zero Waste tanácsadó 10 éve változtatta meg a háztartását, zöld szemléletben élnek. A műanyagmentességre törekednek, az iskolába és a gyermekeit úgy indítja el, hogy próbálnak öko tudatosan elindulni a mindennapokba. Most a kerti komposztálót nézem meg náluk.
1: Mi próbálunk úgy főzni és úgy étkezni, elsősorban úgy főzök, hogy lehetőség szerint minél kevesebb ételhulladék, élelmiszerhulladék maradjon. Az élelmiszerhulladékoknak a kezelése ez kicsit problémás, mert ugye komposztálóban nem szívesen dobjuk a főtt ételt, nem is ajánlatos. Erre szolgálnának elvileg folyamatban lévő, kialakuló rendszer, amikor azok a bizonyos barna kukák, amikor élelmiszerhulladékot abba be lehet dobni és lehet gyűjteni, és ezt központilag, már itt országosan központilag komposztálják. De minden egyéb növényi hulladék, ebédhez készülő zöldségnek a héjától kezdve mindenfélét, azt a saját házi komposztálunkban komposztáljuk, úgyhogy van egy erre szolgáló vödör itt a konyhában, gyakorlatilag...
0: Hol van az a vödör, mert én nem látom.
1: Általában én ott tartom, ahol általában a konyhai szemetet szokták tartani a háziasszonyok, csak nálam a kommunális szemét az ilyen kis picike, mondjuk ilyen 3-4 decis üvegecske, a komposztáló meg egy kisebb vödör. Hát ez a különbség, nem fordítottak az arányok, mint általában.
0: Elő is kerül ez a vödör. És nézzünk bele.
1: Egy teljesen szimpla vödör, gyakorlatilag most éppen tojáshéj van benne, egy-két paradicsom, ami a tál alján összenyomorodott, és már nem igazán volt senkinek hozzá kedve, kávézac van benne, és hát amit még én mindig ide teszek, és aztán megy a kerti komposztálóba, a szobanövényeknek a lehullott levelei, vagy a tönkrement levél, azokat is ide teszem.
0: Azért, mert egyébként nagyon szép, világos a konyhája, és az ablakpárkányban csodálatos kis fogföldi ibolya, illetve különböző más szobanövények találhatók, illetve van itt mögöttünk is egy nagyobb szobanövény, szóval, hogy igazán jó terep a főzésre, igazán természetközeli. No, de hogyha megtelik mondjuk ez a vödör, akkor hova kerül?
1: Mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert kertesházban lakunk, így van a kertünkben komposztáló, kerti komposztáló, úgyhogy én oda ki tudom vinni minden alkalommal.
0: Hát akkor vigyük ki a komposztot. És akkor elindultunk a konyhából a nappalinát, egészen ki a kertig, nyílik az ajtó. Közben elhúzzuk a szúnyoghálót.
1: Hát a mögött van a komposztál, úgyhogy oda fogunk átsétálni.
0: Ez a kertnek a vége, ha jól látom. Közben lépcsőzünk egy picikét, elkezdett fújni a szél, kellemesen simogat minket, és ha jól látom, akkor szépen meghagyják a füvet maguknál.
1: Igen, itt gyakorlatilag nem is a fű az, ami dominál, hanem minden, ami zöld. Itt most, ahol állunk éppen, itt a lóhere, fehérhere, az, amiből nagyon sok van. Ezek itt mellettünk, ezek a százszor szép levelei, most, hogy kaptak egy kis esőt, akkor most újra elindultak, de a fű az az, ami kevesebb. A lényeg, hogy minél zöldebb legyen, és nekünk az pont tökéletes.
0: És akkor menjünk is tovább, megyünk hátra a kőfal mögött. Épített komposztáló, vagy vásárolt?
1: Ez egy épített komposztáló, ami a különlegessége, egyrészt, hogy apukám készítette, úgyhogy nagyon örülök neki, nagyon büszke vagyok rá, bár már sok éves lassan felújításra szorul, de a másik, hogy hulladékfaanyagból készült, ami számomra szintén egy fontos szempont.
0: És látom, hogy szépen telik a komposztáló, úgyhogy most rá is önti, kinyitotta ezt a vödröt.
1: Az, hogy telik a komposztáló, az egy relatív állapot egyébként, mert most a hétvégén kertészkedtünk sokat, és sok friss dolog került bele, de mondjuk 2 hét múlva, ha megnéznénk, akkor fele ennyi lenne, annyira összeroskadt hirtelen.
0: Kikerült a házi szemetesből, vagy kis komposztálóból a nagy komposztálóba, a kávézac és a tojáshéj. A tojáshéj az nagyon megosztó, és közben markolt egy kis...
1: Ez egy teljesen érett komposzt, és nagyon jó állagú most már ez teljesen...
0: Megszagolhatom? Nincsen semmilyen földillata van.
1: Igen, nekem mindig az jut eszembe, amikor az erdőben sétálunk, kirándulunk, akkor van, főleg ősszel lehet jobban érezni ezt az igazi erdőillatot. Na, olyan illata van a komposztnak.
0: Sokszor lehet hallani mostanában a fővárosban, hogy közösségi komposztálók jönnek létre. Ilyenkor azért vannak olyan hangok is, akik félelmet éreznek, mert hogy jaj, akkor megjelennek majd a patkányok és egyéb más rákcsálók, élőlények, hiszen azok majd ott fognak lakmározni a mi maradékunkban. falunkon. Mennyire kellett ettől félni?
1: Én itt a saját kerti komposztálónkban még sosem találkoztam patkánnyal, pedig tartanak baromfikat a környező szomszédos telkeken, házaknál, de én még patkánnyal nem találkoztam, egérrel igen. A közösségi komposztálónál a félelem azért valós, mert hogyha nem mindenki annyira tudatos, mint mondjuk mi, akik tényleg napi szinten használjuk az otthonunkban és a kertünkben a komposztát, akkor előfordulhat, hogy olyan élelmiszer kerül bele, ami esetleg jobban vonzza a rágcsálókat, és elsősorban a patkányt, ugye a patkány az, amitől jobban tartunk, mert az, ami igazán terjeszti a különböző problémás fertőzéseket. A közösségi komposztálóknál sokkal szigorúbb szabályok vannak. Ott egyrészt ugye egy információtáblán mindig ki kell írni, hogy mit lehet beletenni. Egyébként azért vagyok nagyjából képben a közösségi komposztálókkal kapcsolatban, mert itt Gödöllőn mi önkéntesként már 2 indítottunk, amiből sajnos egyet pontosan a patkányok megjelenése miatt be kellett zárnunk. Folyamatban van egy 3. komposztálónak a megnyitása, és azt most szervezzük ismét, és most már sokkal jobban odafigyelünk arra, hogy hogyan indítsuk a közösségi komposztálót. Egy zárt rendszerű komposztáló a terv, ahova nem tudnak úgy bemenni a patkányok, hogy ez problémás legyen. Zárójelben megjegyezném, a patkányok egyébként minden lakott területen egyébként is ott vannak, komposztálótól függetlenül is, csak patkánytól szoktunk félni.
0: Mi az, amire inkább mennek a patkányok, amit ne nagyon dobjunk a komposztra?
1: Úgy fogalmaznék, hogy amit tilos bedobni a komposztba, az mindenféle állati eredet ételmaradék. Tehát például a húsok, a csontok, húsleves maradéka, de akár ide tartozik húsevő állatoknak az alma, például egy cicának az alom, az nem kerülhet be a komposztálóba. Ellenben mondjuk egy nyuszinak a használt alma, az nagyon is jót tesz a komposztnak. Tehát a növényevő házi állatoknak a rüléke az simán lehet a komposztba, az húsevőke viszont nem.
2: A Föld maradt című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket a földmaradt@mtva.hu címen. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter, a gyártásvezető Blézer Mirtil és a hangmérnök Séje Gábor nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő Barta Bernadett.

0: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: Jó napot kívánok! Sorvadó sejtek egy örökletes betegség. Az úgynevezett Duchenne-féle izomdisztrófia az izomsejtek fokozatos pusztulásával jár, és vele született kór, amely szinte kizárólag fiúkat érint. A tudomány jelenlegi állása szerint gyógyíthatatlan és végzetes a kórkép, de a legújabb génterápia, amelyet az EU-ban még nem, de az Egyesült Államokban már engedélyeztek, reményt nyújt az érintett családoknak. Szeptemberben tartják a betegség világnapját, ebből az alkalomból beszélgetünk majd a legújabb eljárásokról is. Köszöntöm Önöket! Bicsák Eszter vagyok. Vigaszt is nyújthat, de szembenézésre is késztethet egy-egy találkozó a sorstársakkal, amire leggyakrabban egy betegszervezet teremt lehetőséget. Veres Ágnes Nagybörzsönyben járt, ahol Duchenne-szindrómával élő gyermekek és családjaik töltöttek el egy hosszú hétvégét. Most a Káli család története következik.
2: Köszönöm, hogy elvállalták ezt a beszélgetést, hogy beszámolnak erről a betegségről, illetve hogy hogyan találkoztak vele. Itt van ez a nagyfiú, hány éves?
3: 13 éves, nyáron lesz 14.
2: És mikor derült ki, hogy beteg?
4: Hát 4 éves korak körül.
2: Közben azért a bemutatkozást azt ne felejtsük el, kik önök?
4: Káli Géza vagyok.
3: Káli Krisztina.
5: És Káli Donát.
2: Donát 3-4 éves korak körül derült ki, hogyan?
3: A bölcsödébe járt, és a dadus volt az, aki észrevette azt, hogy furcsa egy kicsit az izomzata, és jelezte ezt nekem. Akkor én elmentem a védőnőhöz, ő mondta, hogy akkor nézzük meg egy ortopédussal, és akkor elmentünk a szakrendelőbe, ahol elvégezték ezt a szokásos gugulós tesztet, és azt mondták, hogy valószínűleg Achilles rövidülése miatt meg kell műteni a lábát, úgyhogy elmentünk az ortopédiai klinikára, ahol a műtét elkerülése érdekében javasoltak egy dévényes tornát, arra jártunk egy fél évet, aztán utána visszamentünk kontrollra, mondták, hogy javult a helyzet, de kérdezték, hogy voltunk-e már neurológusnál, és akkor elmentünk neurológushoz, aki szintén elvégzett egy ilyen gugulós tesztet, és azt mondta, hogy rögtön menjünk vérvételre másnap. És amikor mentünk az eredményére, a vérvétel eredményért, akkor az már az SOS esetek között volt. Így kerültünk a neurológiai osztályra.
2: Átsétálunk egy másik padhoz, ahol talán nem lesz ilyen nagy zaj, és közben nézem, hogy Donát azért szépen tud menni.
3: Igen, a sarkát nem teszi már le, de a járás az még megy neki.
2: És sima általános iskolába jársz?
6: Nem, gimnáziumba.
2: Hanyadikos vagy?
6: Hetedikos.
2: Mondta anyukád, hogy lépcsőn azért nehezen mész. Ez okoz bármilyen gondot neked ott a suliban, vagy megoldották?
6: Hát igen, okoz gondot. Például kémia órára nem tudok felmenni.
2: És akkor hogy kerülsz oda?
6: Hát segítenek az osztálytársaim.
2: Ott tartottunk, hogy elkerült a neurológiai klinikára, ott hagytuk abba az előbb a beszélgetést.
3: Igen, és aztán levették a vért a genetikai vizsgálathoz, és hát onnantól hónapokat kellett ugye az eredményre várni. Úgyhogy ez az egész procedúra, ez 2 éves korától egészen hát 4 éves volt, 4,5 éves, amikor végül kiderült, diagnosztizálva lett ténylegesen a betegség.
2: És mit tesz a szülő, amikor egy ilyen diagnózist kap?
3: Hát elkezd az interneten olvasni. Aztán kétségbe esik leginkább, amikor nem talál semmilyen gyógymódot, illetve amikor azt látja, hogy az USA-ban lennének lehetőségek, és ez anyagilag nem elérhető.
2: Hogy kerültek kapcsolatba az alapítvánnyal?
3: A Budai Gyermekkórházban rehabilitáció során találkoztam Gabriellával, Gabi nénivel, és ő mesélt erről a táborról. Szülőként az embernek szüksége van egy, akár 2 évre, nekem tulajdonképpen 2 évig is tartott, míg ezt meg tudtam így emészteni, és vállaltam azt, hogy esetlegesen eljöjjek egy ilyen táborba, látván azt, hogy az idősebbek milyen állapotban vannak.
1: Nagybörzsönyben a Duchenne-szindrómás gyerekek és családjaik találkozóján Veres Ágnes járt. 0630 9666, ez az SMS számunk, de Viberen is elérnek bennünket, ott a Kossuth Rádiót keressék. Várjuk is történeteiket és kérdéseiket, bár ma egy kifejezetten ritka betegségről beszélünk, de azért mégiscsak, ha úgy vesszük, akkor sokakat érinthet. Vendégem a stúdióban dr. Fogarasi András gyermekgyógyász, gyermekneurológus, a Gyermekneurológiai Társaság elnöke, és Simon Ágota, a Gyógyító Jó Szándék Alapítvány egyik alapítója. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Kezdjük talán kivételesen Ágotával, azért, mert hogy a történetével kapcsolódhatunk ehhez az előző riporthoz. Mit kell tudni az ön történetéről? Ugye ez 1999-ben kezdődött, amennyire olvastam.
5: Igen, igen, a fiam Soma 1999-ben született, és mi hát ő koraszülött volt, 6 héttel korábban érkezett, és viszont azt megfigyeltük, hogy ő lassabban fejlődik, tehát 1 évesen kezdett el mászni, 20 hónaposan járni. Nem tudtuk, hogy miért van ez. 3 évesen, 2002 volt, akkor már azért nem tartottuk ezt jónak, vagy azt gondoltuk, hogy ez ennek más oka is lehet, és fáradékony is volt, tehát láttuk, hogy ez ennek lehet, hogy más oka is van, és az ortopédiai klinikára mentünk mi is, ahogy Krisztályék is. És ott egy professzor úr ugyanúgy megkérte Somát, hogy jöjjön le a földre, és
1: igen, ez a guggolós vizsgálat,
5: igen,
1: amit említettek.
5: Ez a vizsgálat. Tehát, hogy gyanakodott valószínűleg, mert ugye más jele is van ennek a betegségnek, megvastagodott vádli, és ugye elmondtuk, hogy mik a problémák, és hát ő is úgy állt fel, hogy a kezét a combjára tette, és
1: segített magának.
5: Felnyomta magát gyakorlatilag, és akkor a professzor úr gyanakodott, úgyhogy egy vérvétel, a CK értéket vizsgálták a vérből, ami mutatja, hogy az izomsejtek pusztulnak, sorvadnak. Ez a 200, maximum 200 szokott lenni ez az érték, ez 26.500 volt Soma esetében.
1: És sokszorosa.
5: A sokszorosa volt, és utána már persze küldtek minket gyermekneurológushoz. A Betesda kórházba kerültünk, Hercegfalvi Ágneshez, és hát rövidesen megtudtuk a diagnózist. Igen. És utána, tehát tulajdonképpen a diagnózis mindenkit sokkol, minden szülő kétségbeesik.
1: Hát, hogy ez egy visszafordíthatatlan betegség, ezt azért igen, tudatosítanunk kell, bármennyire is igyekszik az orvostudomány terápiákkal lassítani, megállítani, adott esetben kezelni a tüneti tényezőket. Meddig tartott az önök története? És hogyan lett az alapítvány, mert a kettő összefügg?
5: Igen, mi is az elején, tehát én nem is akartam ezt elhinni, hogy ez a betegség. Próbáltunk, a mi esetünk ugye más vagy kicsit, mert mi próbáltunk információhoz jutni az interneten, ami akkor még nagyon nehéz
1: ez volt. 2002-2003 környékén, igen, magyarul, ez még éppen hogy.
5: Igen. És ma már ez persze sokkal, sokkal könnyebben elérhető, az információk ott vannak, és hát mi gondolatunk az volt, pont azért, mert olyan nehéz volt információhoz jutni, hogy létrehozunk egy alapítványt a férjemmel és az ő testvérével, Gabriellával, akinek elhangzott itt a neve. Megalapítottuk a Gyógyító Jó Szándék Alapítványt, hogy segítsünk másokon.
1: Tehát egy kicsit szomorú történetéből nőtt ki ez az alapítvány, amely most másoknak próbál segíteni. Foglalkozunk kicsit a betegséggel is, doktor úr. Próbáljuk meg leírni ezt a kórképet. Mi ez a betegség, és mennyire számít, ugye az elején mondtam, hogy ritka, de mégis mi az, hogy ritka? Mennyire?
0: Ez egy genetikai eredetű betegség, ami, ha jól tudom, Magyarországon talán 10-12 újszülött fiút érint egy évben, és egy olyan genetikai kórkép, ahol a rossz gén miatt hiányzik egy olyan fehérje, ami az izomsejteknek a felépüléséhez kell, és úgy szép lassan nem is pusztulnak, de átépülnek az izomsejtek, és ilyen kötőszöveti sejtek épülnek át, és már nem tudják ellátni az izom funkciójukat. És ezért van az, hogy az első tünetei az, amit most itt hallottunk két történetből is, hogy ügyetlenebb a mozgás, vagy fáradékonyabb, vagy nem tud a földről ügyesen fölállni, plusz egy kicsit megvastagszik az alsó végtagoknak az izomzata, ahogy átépül ilyen kötőszövetté, és aztán ahogy megy előre a betegség, úgy egyre több tünete lesz, egyre jobban kiterjedt ebben a testnek az összes izmát érinti, és emiatt egy idő után kerekesszékbe kerülnek a gyerekek, és amikor pedig mondjuk így, hogy a életvégi állapotba kerül, akkor már a légzés sem tud jól kielégítően működni. Szóval körülbelül így kell elképzelni ezt a kórképet.
1: Somának hány év adatott?
5: Soma 18 és fél éves volt.
1: Ez átlagosnak számít?
0: Ez inkább egy gyorsabb lefolyás volt, és ha jól értettem, akkor az indulás is egy gyorsabb volt, mert ugye hallottuk az előbb, hogy Donátnál 4 éves korban vették észre az első tünetet, Soma meg már a kezdetektől
5: Én azt tapasztaltam, hogy van különbség nagyon a betegség lefolyásában. Egyéni, teljesen egyéni, talán attól függően, hogy hol vannak ezek a génben ezek az eltérések. Sománál ez igen, ez gyorsabban zajlott. 7 évesen már kerekesszékbe került, és hát akkor még nem volt ez a légzéstámogatás, ami most pont akkor, amikor Somit elveszítettük, akkor jött be Magyarországra, ezzel meghosszabbodik a fiúk élete.
1: Erről beszélni fogunk majd hamarosan a terápiák kapcsán, de még ugye azt is kérdeztem, hogy mennyire ritka, hogy ezt meg tudjuk-e fogalmazni. Egyáltalán hányan élnek ezzel Magyarországon most a számok szerint, vagy tudunk-e valami arányszámot, hogy mennyi egészségesre jut, mennyi Duchenne-szindrómás gyermek, hogyan képzeljük el azt, hogy ritka?
0: Tehát, hogyha 10 születik egy évben, és akkor nem tudom, mennyi szülés van most, 70-80 ezer szülés, és ehhez képest 10 születik, tehát ritka betegség.
1: És ez Európában is így van, és világszerte is nagyjából.
0: Igen, ezek a genetikai betegségek általában hasonló gyakoriságúak, az ilyen típusúak.
1: A genetikai ugye azt jelenti a mi számunkra egyszerű halandók számára, hogy ez öröklődik. Hogyan? Tehát, hogy ez nyilván egy hibás génszerkezet valahogyan, és úgy tudom, hogy a nők például általában csak tünethordozók, vagy csak hordozók.
0: Igen, mert ez egy olyan különleges genetikai betegség, a genetikai betegségeken belül, ahol az X kromoszómán van az eltérés, és a nők a hordozók szoktak lenni, ez azt jelenti, hogy nekik 2 X kromoszómájuk van, az egyik a beteg, de a másik egészséges, ezért nekik nincs tünetük, viszont a nekik születik egy olyan fiúgyermekük, aki a beteg X-et örökölte tőlük, apukától meg az Y-t, akkor ott megkialakulnak a tünetek. Úgyhogy ezért van az, hogy fiúkban látjuk a kórképet.
1: Szerintem, aki most várandós és hallgatja a műsort, biztosan felmerül benne a kérdés, jó, de ki lehet ezt szűrni? Tudhatom előre? Bármelyikük válaszolhat nyugodtan, aki éppen.
0: Tehát a klasszikus szűrésekben, amikor genetikai szűréseket csinálunk, akkor én úgy tudom, hogy ezben nincs benne a Duchenne kór.
1: Nyilván tehát külön lehet kérni, gondolom, plusz mindenféle ráfordítással.
0: Hát igen, de ez egy izgalmas dolog, ugye sok ezerféle ritka betegség van, és
1: hát igen, mindegyikre akarnak szűrést csinálni.
0: Igen, etikai okokból sem csinálják-e sehol a világon, hogy akkor minden betegségre szűrünk, mert akkor az pillanatok alatt el
1: érdekes menne, helyzetbe kerülnénk.
0: Csúnya irányokba, igen, hogy csak akkor csak mag egészséges gyerekek szülessenek meg, úgyhogy ez nincs benne a rutin szűrővizsgálatokban.
5: Hát a hordozó, tehát ha valaki hordozó, mert ugye megvizsgálják a szülőket, minket is megvizsgáltak, vért vettek, és a genetikai vizsgálatot megcsinálták, nálunk, tehát nem volt ez a hordozóság, nem is volt a családunkban érintettség, ez egy mutáció volt, mert ugye az eseteknek a, hát körülbelül 30%-a az mutáció. És akkor viszont kérhetik a leánygyermekek, nekem is van leánygyermekem, hogy fennáll a veszélye az ő terhességük esetén.
1: Tehát ahogy az úgy, hogy veszélyeztetett családok vannak, az pont az
0: más, igen, végén. Tehát olyan családban, ahol érintett igen. Van, és ez azért nagyon fontos, mert tehát hogyha születik valahol egy fiúgyermek, akinek Duchenne-szindrómája van, és igazolt, hogy az édesanyja egy hordozó, akkor ugye neki egy 50% esélye van, hogy fiúgyermeke szintén beteg legyen. Sőt, ami nagyon fontos, és ilyenkor mindig el szoktuk mondani, hogy nem csak őt kell akkor megnézni, hanem mondjuk, ha neki van egy lány testvére, mármint anyukának, hogy ő nem hordozó-e, tehát ilyenkor azért a genetikus gondol ezekre a úgynevezett családi szűrővizsgálatokra.
1: Tehát ha jól értem, akkor az ön lánya, őt már meg is vizsgálták? Vagy ön?
5: Igen, két lányom van,
1: két
5: és
1: lány
5: az egyiket
1: van, igen, bocsánat, azért talán ügyeiről nem kérdeztem, hogy értetve.
5: De nem vagyok hordozó, tehát ez ennek sokkal kisebb az esélye.
1: Igen,
5: ha valaki hordozó, akkor annak nagyon fontos.
1: Térjünk vissza arra, ahogyan kezdődik ez a betegség orvosilag. Mikor, hogyan derül ki? Ugye a riportban meg Ágota is említette azért viszonylag kicsi korban, de hogy mikor kerül ez olyan szakorvos elé, aki valójában el tudja dönteni, hogy itt erről van szó, és ez fontos talán a ritkasága miatt.
0: A típusos az a történet, amit a interjúban hallottunk, véleményem szerint a riportban, ahol ilyen bölcs és óvis kor, inkább korai óvis kor körül szoktak lenni az első tünetek, ügyetlenség, fáradékonyság, ez a furcsa tünet, hogy nem tud olyan ügyesen felállni a földről, és akkor, ahogy itt is hallottuk, hogy édesanyja a védőnőhöz fordult, én azt gondolom, hogy vagy a védőnőhöz, vagy a házi gyerekorvoshoz érdemes fordulni, aki, hogyha látja, hogy van egy ilyen probléma, akkor ő tudja, hogy merre tovább. A merre tovább az általában ortopéd vagy gyerekneurológus szokott lenni, aki utána vizsgálja a gyermeket.
1: Maradjunk is ezen a vonalon. Mi érhető el? Tehát, hogyha kiderül egy kisgyerekről ma Magyarországon, és egyelőre maradjunk Magyarországon, akkor mi az, ami a család számára elérhető, mint terápia, plusz vizsgálat, bármi?
0: Kezdjük akkor a diagnosztikával.
1: Jó, kezdjük a diagnosztikával, az a logikusabb, én is azt gondolom.
0: Tehát akkor ilyenkor, ahogy hallottuk Ágotától, hogy akkor egy vérvétel, a vérvételben van egy viszonylag egyszerű vizsgálat, ez a CK, ami rögtön mutathatja, hogy ez nagyon magas.
1: Itt ez micsoda a CK? Bocsánat, csak hogy a hallgatók meg a magam számára
0: kináz,
1: is.
0: Kreatinkináz,
1: jó, de legalább szép neve van, igen.
0: Ez egy olyan dolog, ami az izmokból akkor szabadul ki, hogyha pusztulnak az izomsejtek, és ezért hát a vérben magas lesz a szintje, és ez jelzi, ez más betegségekben is lehet, de hogyha ilyen tünet van plusz a CK magas, akkor mindig erre szoktunk gondolni. Régen ilyenkor történt ilyen biopszia, izombiopszia, meg ilyen mindenféle nem kellemes vizsgálatok, most már egy genetikai vizsgálat történik, amivel megnézik, hogy hordozza-e a gyermek ezt a Duchenne-kornak, ezt a genetikai eltérését.
1: És akkor, amikor ezt megállapítják, akkor utána mit javasolnak? A szülő nyilván kicsit kiszolgáltatott ebben a helyzetben, mert maximum az interneten most már, az interneten tud keresgélni, hogy mégis mit lehet csinálni, hova lehet fordulni.
0: Alapvetően egy gyerek neurológushoz kell fordulni, de ilyenkor általában már ott van a gyerek neurológusnál,
1: tehát ez a
0: már ő, általában ő indikálja a genetikai vizsgálatot, és akkor ilyenkor egyrészt hát két vonalban vannak gyógyszeres terápiák, meg vannak a fejlesztések, meg a szinten tartások, gyógytorna, ilyesmi, amik nagyon fontosak tudnak lenni.
1: Gyógyszeres terápiában, nyilván gyógyszernevet nem mondod, de szteroidokra kell gondolni?
0: Például a szteroid az egy ilyen leggyakoribb, ami úgy kell elképzelni, hogy ennél a genetikai betegségnél az izom nem csak pusztul, hanem ilyen gyulladásos folyamatok is beindulnak, és akkor adnak egy nagyon erős gyulladáscsökkentőt, ami a szteroid. Persze két élő, mert a szteroidtól azt ugye azt mindenki tudja, attól el lehet hízni. Ha egy Duchenne-es gyerek elhízik, akkor az rossz neki, mert akkor a túlsúly miatt még az izmai még kevésbé tudnak jól funkcionálni, szóval ez egy kétélő fegyver. És akkor talán beszéljünk arról, hogy nagyon intenzív kutatások zajlanak, nem csak a Duchenne-ben, hanem most már szinte az összes genetikai gyerekkori betegségben, és próbálnak menni a genetikai terápiák felé a szerte a világban.
1: Meg is érkeztünk ahhoz a ponthoz. Akkor tudtak-e Ágota annak idején genetikai...
5: Nem, mi akkor megkérdeztük a doktornőt, hogy mert már akkor elkezdődtek a kutatások, hogy mikor várható a genterápia, mindenki, ma is a szülők ezt keresik.
1: Persze, és érthető.
5: Hogy mi a gyógymód, és akkor azt mondta a doktornő, 5 év múlva, nem lett 5 év múlva, és most ugyan van egy genterápia az Egyesült Államokban, már engedélyezett, és finanszírozást is kap, ha jól tudom, bizonyos mértékig. Sajnos ezt az Európai Unióban nem engedélyezték, nem, valószínűleg nem hozta azt a várakozást, de mi bízunk benne, hogy ez a terápia elérhető lesz hamarosan. Elérhető, csak nagyon-nagyon drága.
1: Ez nagyon-nagyon drága, ez nagyjából, én emlékszem, másik műsorban voltak vendégeink, Duchenne-szindrómával érintett kisfiú szülei, és 1 milliárd forintot gyűjtöttek, annyit kellett elérni. Ez valami bődületes szám volt, akkor sem tudtuk fölfogni mi sem műsorkészítőnként ezt. Hogy állunk most ezzel, az orvosok mennyire tudnak róla, és miért van ez a különbség, hogy Amerika ennyire laza, hogy gyorsan elfogad valami friss eljárásrendet, az Unió pedig nagyon szigorú, és inkább meg akarná várni, hogy nem tudom hány éves tapasztalat legyen mögötte, hogy működik ez?
0: Az, hogy miért lazábbak Amerikában, mint Európában, azt nem tudom, de a gondolatmenet az, hogy egy gyógyszernél mindig szeretnék, hogy bizonyítva legyen, hogy hatékony, meg hogy biztonságos, ez a két alapvető dolog minden gyógyszervizsgálatban. És vannak olyan helyzetek, és ez történt a Duchenne génterápiánál is, hogy van egy betegség, amire nincsen terápia, és akkor azt mondják, hogy gyorsított eljárásban engedélyezzük, és ezt mondta Amerika, még ugyan nem tudjuk, hogy klinikailag mennyire hatékony, ez azt jelenti, hogy nem tudjuk, hogy tényleg mennyivel tovább élnek a Duchenne-es gyerekek, hogyha megkapják ezt a génterápiát, vagy esetleg igaz-e az, hogy nem fognak tovább romlani, tehát ezeket most még nem tudják Amerikában sem, de láttak olyan eredményeket, hogy ilyen izomszövet mintavételeket vettek, és akkor ott nem romlott tovább az izom, és akkor ez nagyon biztató volt, és akkor azt mondták, hogy gyorsított eljárásban befogadják. Európa meg azt mondta, hogy ő több adatot szeretne, több időt szeretne, mind a hatékonyság, mind a biztonságosság miatt, mert azért azt se felejtsük el, hogy nehogy valami mellékhatást okozzon egy ilyen gyógyszer. Most csak mondok egy légből kapott példát, hogy minden, ami az izomra hat, az a szívizomra is hat.
1: És ez problémát
0: És akkor
1: okozhat.
0: Ez ki tudja, hogy igen, de ezt akkor tudjuk meg, hogyha eltelt 5-10 év, és azt látjuk, hogy biztonságos. És akkor Európa ebben sokkal szigorúbb, és ezért Európában még a gyógyszer engedélye sem született meg, és akkor a következő nagy falat az mindig a finanszírozás, hogy a biztosító, ami Európában legtöbb helyen állami biztosító, az erre mit mond, hogy én most adok-e 1 milliárdot egy gyermek.
1: Tehát ez nem véletlenül ilyen drága, mert ritka, meg...
0: Ezek mindig drágák, főleg az elején, mert nagyon sok pénz kell, és utána kevés betegnek tudják használni, ezért nagyon drágák, így van.
1: Talán mi hallgatók kevesebbet tudunk arról, hogy hogyan is működik egy génterápia, mit kell erről tudni? Mert ezt így szeretjük így mondani, a génterápia mindent megold, de mit csinálnak?
0: Hát nagyon sokféle módon tudhatni egy génterápia, ez egy kicsit olyan általános szó, de egy picit belemegyek, nem nagyon mélyen, de belemennék a részletekbe, tehát egy génterápiánál vagy az van, hogy ténylegesen kijavítja a hibás gént, vagy kipótolja azt a hibás gént, és ezáltal a szervezet elkezdi termelni azt a fehérjét, jelen esetben az izomfehérjét, amit egyébként a betegségben nem termelne. A másik pedig, hogy beadnak egy olyan gént, ami nem ezt a gént javítja ki, hanem ő kezd el termeltetni egy másik olyan fehérjét, ami viszont jól jöhet az izmoknak. És ha jól tudom, akkor Amerikában is többféle, egyébként legalább minimum kétféle génterápia van már most is a piacon, az egyiket csak bizonyos ritka altípusaiban tudják használni a Duchennek. Ez, amit a gyakrabban használnak, ez úgy működik, hogy egy olyan úgynevezett mikrodisztrofin nevű fehérjét termeltet a szervezettel, amit az izom föl tud használni és be tud építeni.
1: Ágota, nem tudom, hogy tudja, de én úgy emlékszem, hogy ez a család, mert hogy az interneten ők elég aktívak voltak a terápia után, legalábbis rövid távon javulásról számoltak be, ami nem jelenti azt, hogy 5 év múlva is ugyanez lesz a helyzet, de rövid távon úgy emlékszem.
5: Igen, én beszéltem az anyukával, mert kíváncsi voltam, hogy milyen a terápia hatása, és ő pozitívan nyilatkozott, nagyon szigorú egy ilyen terápián a részvétel, nagyon vigyázni kell mindenre, fertőzések, stb., tehát nem olyan egyszerűek. Ugye Dubajban elérhető ez, ha van elég pénze az embernek, és ők oda mentek, és neki nagyon pozitív tapasztalatai vannak. Egyrészt már örül annak a szülő, ha nem romlik az állapota a gyermeknek, és ők azt tapasztalták, még javulást is tapasztaltak. Ez ugye időben kell megkapni ezt, tehát ez mindegy, 4 éves kortól kapható, ő megkapta ebben a korban.
1: Térjünk kicsit vissza Magyarországra, mert hogy egy dolgot még nem említettünk, az a lélegeztetés. Mert hogy az is egy elérhető, hát terápiás eszköz vagy kiegészítés, nem tudom, hogyan működik ez, és mikor lehet alkalmazni.
0: Igen, azért még egy mondat mondanék, hogy a szteroid meg a génterápia között vannak még egyéb köztes terápiák, nagyon sokféle terápiát próbálnak fejleszteni, és vannak egyébként más terápiás módszerek, amik már Európában is elérhetők, különböző például egyéb gyulladáscsökkentő szerek, ami nem a szteroid, hanem másfajta, és próbálják őket a Duchennben, ilyen ezek között van olyan, ami Magyarországon is elérhető. A másik pedig az, amit nem egy gyógyszeres terápiával, hanem valahogy próbáljuk kibekkelni a tüneteket, például az, hogy a gyengült légzőizmok miatt sokkal gyengébb a légzés, ezért alkalmazzák azokat a maszkos lélegzéssegítőket, amiket a idősebb korosztályban az alvási apnoéban szenvedők, tehát ezek a CPAP maszkok, ez biztos sokan ismerik, amiket egy alvásban föltesz valaki az arcára, és akkor ilyeneket lehet használni, amik egy kicsi levegőt fújnak szembe, és egy segítik nyitva tartani a tüdőt, és lecsökkentik azt az izommunkát, ami a légzéshez kell, és ez akár, nem tudom, 5-10 évvel lesz, lehet, hogy Ágota jobban tudja, és meg tudja nyújtani
5: nyújtani az életet. Igen, tehát, hogy ezzel tovább élnek.
1: Mozgásos terápiák, nem tudom, hogy önök annak idén igénybe vettek-e ilyet.
5: Igen, ezt javasolják a gyógytornát, a nyújtásokat, hogy ezek a kontraktúrák csökkenjenek, az úszást, ami
1: ott nincs terhelve
5: az izom, és hát mozogni kell, meg kell találni azt az optimális mozgást, mert ha túl sok a mozgás, akkor az ugye az izomsejtekre rossz hatással van, hanem nincs mozgás az is tehát egy ilyen optimális mozgás mennyiséget, és de a sportolást azt javasolják, és kell is nekik, tehát hogy szeretnének is mozogni a fiatalok, tehát a gyerekek is, úgyhogy
1: igen,
0: meg azért én hozzátenném, hogy most egy annyiféle terápiáról beszéltünk, hogy azért mindig ugye holisztikusan gondolkodunk, hogy azért itt egy nagyon erős pszichés támogatás is szerintem rengeteget segíthet. De ezt is lehet, hogy biztos Ágota tudja jobban, akár a gyermek számára, aki tisztában van azzal, hogy egy súlyos betegsége van, ami megy előre, és ugyanígy a hozzátartozók számára, és szerintem az is nagyon sokat csak egy gondolatom van, hogy mondjuk egy súlyos depresszióban ne menjen el az a fiatal, akinek Duchenne szindrómája.
1: Őszintén szóval ezzel akartam befejezni a műsort, úgyhogy jó is, hogy rátért és rákanyarodott a végére.
0: Előttem a puskaport.
1: Nem, ez így abszolút. Tehát, hogy annyi időt meg energiát áldoznak az alapítványra, tehát az nagyon fontos, gondolom, egy ilyen helyzetben, hogy legyenek szülőtársak, betegtársak, hogyan tudják ezt, és hogy honnan az energiájuk ennyit működtetni ezt az egészet.
5: Igen, ez azt gondolom, hogy önmagában egy terápia. Az alapítványnak vannak táborai, vannak találkozói, nyáron is van egy hetes táborunk, össze tavasszal egy-egy hétvégi tábor. Van már egy közösségünk, ugye 24 év alatt egy nagyon jó kis közösség jött létre. Ezek a táborok, találkozók, ezek önmagában terápiát nyújtanak, amellett, hogy pszichológus is szokott lenni a táborban, de ott olyan beszélgetések is zajlanak szülők érintettek között, önkéntesek között, ami szintén egy lelki segítség a számukra, az érintettek és a szülők számára. Benne vannak nyilván a családtagok is ebben az egész folyamatban.
1: Ebben azért elég rendesen benne van egy család, gyakorlatilag az életét 180 fokban megváltoztatja.
5: Úgyhogy kell a segítség. Pszichológusok is sokszor segítenek ebben, igen. Ugyanakkor iskolák is részesei ennek, hogyha felvesznek egy gyermeket, és én bátorítom az iskolákat, hogy felvegyenek kerekesszékkel élő fiatalokat, mert nagyon sokat tud adni ez az osztálytársaknak, az iskolának.
1: Hát mondta ez a fiú még, hogyha visszautalhatok a műsor elejére, mondta, hogy hát segítik a társai, hogy feljusson a kémia órára, igen, vagy hova, igen. Tehát hogy ott megvan a beosztás, hogy kinek segít. Orvosok mennyire tudnak, mert hogy ez egy nagyon érzékeny téma, egy olyan diagnózis közölni egy családdal, ami nem egy véglegesen meggyógyítható történet, itt van egy véges élettartam, ráadásul a család gyermekéről van szó, hogyan lehet ezt orvosilag jól kezelni. Én tudom, hogy az orvosok nagyon sokat szenvednek ezzel az orvos-beteg kommunikációval, mert ehhez annyi empátia kell, amennyi egy embernek szinte nincs is.
0: Meg idő kell a másik, ami sokszor kevés van, mert sokszor az a tapasztalatom, hogy amikor rossz hírt kell közölnünk, és itt mondjuk erről van szó, megérkezik a genetikai lelet, és akkor azt értelmeznie kell az orvosnak, hogy elmondom, de a rossz hírnél annyira erős falak vannak, hogy nem is biztos, hogy kognitívbe be tudjuk fogadni, és nagyon sokszor átélem azt, amikor elmondunk egy rossz hírt, hogy én elmondtam háromszor, és akkor negyedszer, amikor megmondom, hogy akkor most kérdezzen, van-e kérdése a témával kapcsolatban, és akkor megkérdezi azt a szülő, amit én háromszor már elmondtam, mert hogy annyira nehéz ilyenkor a
1: nem tudta befogadni befogadás. Tehát egy idő kell.
0: Idő kell, meg ez a tapasztalatom, amit Ágota mondott, hogy a szülőtársak nagyon-nagyon sokat. Ez a nem vagyok egyedül egy adott korképpel, vagy a gyerekem korképével, az egy hatalmas erő tud lenni a többiek részéről.
1: Hogyha most én azt kérdezem, hogy mi az átlag életkor, tehát meddig tudnak ma ezekkel a lehetőségekkel Európában életben maradni ilyen szindrómával élő gyerekek, akkor erre lehet valamit mondani?
5: Tólig. Én tudok 40 feletti Duchennest is, most nem konkrétan Magyarországon 30-as éveikben élő Duchennesekről tudok, és ugye ők ugye már sokszor otthon vannak, és a négy fal között élnek, de azt gondolom, hogy tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ők is elérjék azokat a lehetőségeket, amit azért harcolunk most egyébként, hogy ők is hát a társadalom tagjai lehessenek, ezért sokat lehet még tenni szerintem, hogy hát ők...
1: Meg, hogy az életminőség az...
5: Az mondjuk, életminőségük jobb legyen. A családok várják a segítséget egyébként ebben a gondozásban. Erre most nem került sor, de ez nagyon fontos lenne, hogy erre még több támogatást kapjanak.
1: Ez egy lehetőség akkor ezek szerint. A több támogatás.
0: Ez egy igény.
5: És reméljük, hogy lehetőség is.
1: Igen. Akkor most ezt megfogalmaztuk. Szeptemberben tartják a betegség, a Duchenne-szindróma világnapját, ezért beszélgettünk most erről a kórképről. Kedves hallgatóink, holnap is lesz dr. Kossuth, vonatra mászni nem vagány, három fiatal szenvedett életveszélyes sérüléseket magas feszültség miatt fél év alatt, de az égési sérülés lehet forrázás, lángégés, kontaktégés, elektromos égés, vegyégés, hadd ne soroljon fel az összeset. Ezekről kérdezzük majd szakértőinket holnap. Itt hamarosan a Netces, a délutáni magazin következik. Én köszönöm dr. Fogarasi Andrásnak és Simon Ágotának, hogy segítettek megválaszolni a Duchenne-szindrómával kapcsolatos kérdéseinket. A mai adást a hangmérnök Rácz Dorottya és a szerkesztő Veres Ágnes készítette. Az ő nevükben is köszönöm figyelmüket, a műsorvezetőt, Bicsák Esztert hallották, maradjanak velünk.

0: 10-es közéleti társadalmi magazin női szemmel.
1: A pontos idő 4 óra. Köszöntöm a hallgatókat. Indul a délutáni magazin műsor itt a Kossuth Rádión, a mikrofonnál Orosz Csilla. Leválthatatlan vidéki kiskirályok és aranyhegyet fialó családi politikai kapcsolatok. Tényfeltáró újságírókkal beszélgetünk. Baráti körben vagy a munkahelyen erősebb a romák elleni előítélet. Bemutatunk egy friss kutatást. Kedvesség mindenek előtt. Vendégünk lesz Babarczi Eszter. Hamarosan kezdünk, de előbb hallgassuk meg a nap friss híreit Bordi Andrástól.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Novák József nevében is. Támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai, nő a dohánytermékek jövedéki adója. A Puskás Arénában rendezik a labdarúgó konferencia liga döntőjét 2029-ben. Marad a kellemes idő. És most a részletek. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízel kompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Hozzátették, az agrártermelőknek ígért kedvezmény is csupán látszatintézkedés, ezért továbbra is védett tárak visszaállítását szorgalmazzák. Túlárazás miatt feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetésének ügyében a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Vitézi Dávid tárcavezető közösségi oldalán elmondta, az előző kormány tagadta, de levél bizonyítja, hogy megrendelték az üzemeltetést a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-től, amely csaknem 150 milliárdért vállalta a munkát. Ezzel szemben az eddigi üzemeltető M6 Duna 44 milliárdért vállalja a megbízást. A bizonyítékokat átadták az ügyészségnek. A Fidesz bejelentésre úgy reagált, az autópálya koncesszió odaítéléséhez kormánydöntés szükséges, de a korábbi kabinet nem hozott döntést. A háromszoros túlárazást Vitézi Dávidék találták ki. Őrizetbe vettek 3 embert a Volánbusz ZRT-t érintő buszbeszerzésekkel és személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség. A hatóságok több helyszínen tartottak házkutatást. Bár az ügyészség a gyanúsítottak személyéről nem adott információt, a miniszterelnök közösségi oldalán arról számolt be, hogy az előállítottak között van Jellinek Dániel üzletember és Szívek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatója is. Budapesten a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó konferencia liga döntőjét 2029-ben. Az Európai Labdarúgó Szövetség az UEFA végrehajtó bizottságának Szalonikiben tartott ülésén döntöttek arról, hogy 3 év múlva a magyar fővárosban lesz a 3. számú európai kupasorozat fináléja. Ezzel a Puskás Aréna a klubfutball összes nagy európai kupa döntőinek otthont adhat, hiszen korábban az Európai Szuperkupa mérkőzést, az Európa Liga döntőt, valamint idén tavasszal a Bajnokok Ligája döntőjét is a stadionban rendezték. Ami az időjárást illeti, hajnalban néhol köd képződhet, de eleinte napos száraz idő várható. Később megnövekszik a felhőzet és késő estétől északnyugat felől többfelé lehet eső. A szél megélénkül, Győr-Moson-Sopron megyében erős repkések is lehetnek. Az éjszakai 8-15 fok után holnap napközben 25 fok közelében lesz a csúcs hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb fél ötkor jelentkezünk.
3: Műsorajánló. extrém sportot űz a gyermek.
4: Ahova jártunk, ott voltak versenyzők is, és szerintem az szívott engem be, hogy ott vannak, akik ügyesebbek, gyorsabbak, csak én is az akarok lenni. Apa, szerelő, meg csapattársak, csapat vagyunk, ez nem egy egyéni sport.
5: 9 évesen ült először motoron, 14 évesen pedig már Európa-bajnok gyorsasági motoros. 16 évesen az év egyharmadát külföldön tölti az édesapjával versenyeken. De miként élik meg távollétüket a testvérek? És hogy egyensúlyoz az otthonról drukkoló édesanya az aggódás és a támogatás között?
0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek holnap délelőtt 11:30-kor a Kossuth Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
0: Necces, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
7: Vidéki kiskirályságok, bebetonozott helyi vezetők és évek óta változatlan hatalmi viszonyok. Milyen eszközökkel tartják meg a befolyásukat a kiskirályok, és hogyan használhatják fel a közpénzeket saját érdekeik szolgálatában? Két díjnyertes újságírót kérdezünk. Az előítéletek örök élete. Egy új kutatás szerint a munkahelyeken jobban elnézik a romákkal szembeni előítéletes megjegyzéseket, mint a baráti közösségekben. Mi lehet ennek az oka? És csökkenti-e a kirakatba kitett kisebbségi kultúra az előítéleteket? Babarczi Eszter író, publicista és egyetemi oktató. Mostanában a békés párbeszédre és egymás iránti kedvességre ösztönző bejegyzései révén hívja fel magára a figyelmet. Többek között erről is beszélgetünk vele. Könyvei és tanulmányai mellett az online térben sokakhoz eljutnak. Ma többek között azt is megkérdeztük tőle, hogyan lehetne újra több megértés és kevesebb indulat a közbeszédben. Ez tehát a mai adás tartalomjegyzéke, üzenhetnek is nekünk, várjuk véleményüket, SMS számunk 0630 9666. Vidéken sok helyen ismerős jelenség a helyi kiskirály. Lehet polgármester, önkormányzati képviselő, vagy más komoly kapcsolatokkal és befolyással rendelkező ember, aki a pozícióját és a kapcsolatait nem feltétlenül a közösség, hanem saját érdekei szolgálatába állítja, és akár a pályázati pénzekből, megbízásokból, vagy közbeszerzésekből is jelentős hasznot húz. De hogyan épül fel, és hogyan működik ez a helyi hatalom? A közelmúltban két tényfeltáró írás is arra vállalkozott, hogy feltárja helyi hatalmasságok visel dolgait. A MUOSZ minden hónapban kiírt sajtódíját augusztusban Zöldi Blanka, a 444.hu-n megjelent Zebegény polgármestere bemutatja, hogyan teheti magát leválthatatlanná egy helyi kiskirály című cikke, illetve a 24.hu újságírója Nagy Gergely Miklós felkutattuk az NK botrány rekorderét a fideszes anya falujában, a digitális polgári körös csemete kulcsfontosságú dolgot árult el Hankóék pályázatáról című írása megosztva nyerte el a MUOSZ minden hónapban kiírt sajtódíját augusztusban. Vendégeink Zöldi Blanka és Nagy Gergely Miklós, sziasztok, gratulálok a sajtódíjhoz. Elsőként arra kérnélek titeket, hogy röviden meséljetek el, hogy hogy választottátok ki a helyszínt, a témát, hogy találtatok rá.
8: Én a NKA pénzek és támogatások apropóján már több cikket is írtam. Ilyen területi gyűjtésekben jelentek meg ezek a 24.hu felületén, és nekem nagyon sok ilyen Excel táblázatom van, különböző módon kereshetőek az NKA támogatásokról, és tulajdonképpen így szúrtam ki ezt az Őrtilos nevű apró, ugyanakkor nagyon szép és helyes kis települést ott a horvát határ mellett Dél-Somogyban. Viszont azt láttam, hogy ahhoz képest, hogy ez egy picivel több mint 400 fős település, ez a 60 millió, ez brutálisan soknak tűnt annak fényében, hogy mondjuk ekkora méretű településekre ilyen általában 1-2-3-4-5 millió forintos NKA támogatás jut, vagy jutott.
7: Bocsáss meg, nemzeti kulturális ez alap az NKA, tehát így csak mindenki tudja.
8: Miután ez nagyon-nagyon magas volt, elkezdtem ezeket az Excel táblázatokat, meg ezek az adatokat napokig úgy forgatni, hogy akkor nézzük meg, hogy az ekkora típusú településekre jellemző-e egyáltalán a 10 millió feletti támogatás, és nagyon-nagyon ritkán volt ez elmondható, sőt aztán megcsináltam ezt olyan lebontásban is, ezt a számolást, hogy az egyfőre jutó NKA támogatás egy településen, és ott ez az őrtilos elképesztően vezetett, és ezt mondtam a szerkesztőmnek, a Remek Cseri Péternek, hogy hát itt kijött egy ilyen adat, ezt érdemes lenne megírni így külön is, meg hát felhívni az embereket, és tulajdonképpen a szerkesztő mondta azt, hogy ez nagyon érdekes adat, de érdemes lenne ezt a helyszínen is egy picit megkutatni, meg ott beszélgetni emberekkel, hát ha pár plusz dolog ebbe még úgy belejöhet, és hát a proféta szólt belőle, teszem hozzá ezúttal is, mert ott a helyszínen kulcsfontosságú részletek derültek ki, amelyek egyébként nem derültek volna ki, hogyha nem utazunk el ebbe az egyébként tényleg nagyon mutatós kis délsomogyi faluba fotoriporter kollégámmal, Varga Jenniferrel.
7: Szuper. Blanka, te viszont egy olyan helyszínt választottál, és egy olyan embert a témáthoz, aki már jelentősen futott a sajtóban, sok ügyével együtt. Kérlek, meséld el, hogy kerekítetted ki az ő történetét.
9: Így van, nekem Gergőhöz képest egy kicsit más a történetem, mert én nem az Excel tábláktól jutottam a helyszínig, hanem végül is már a helyszínen voltam, és úgy kerekítettem belőle Excel táblákat saját magamnak. Nekem ez egy abszolút személyes kötődésen keresztül jött a helyszín Zebegény a Dunakanyarban, mert a családom révén az elmúlt pár évben sok időt töltöttünk ott hétvégente, és először az ottani emberekkel beszélgettem kisboltban, az utcán, és olyan sztorikat mondtak, például arról, hogy lehet már tudni Zebegényben, hogy hol vannak a polgármesternek a házai, amik nincsenek benne a vagyonnyilatkozatában, hogyan tiltotta be, vagy hát nem tiltotta be, de egyszer csak valahogy így megszűnt a helyi újság, ami addig hírt adott a helyi eseményekről, hogy utána kezdtem el igazán részletesen utána nézni, hogy mi van ezzel a polgármesterrel, és menet közben szerzett Ferenci Ernő Ermi Zebegény polgármestere országos hírnevet igazából ilyen, hát inkább bulvárosnak mondható témákkal, mint hogy tavaly októberben nem engedélyezett egy falu főterére szervezett családi tökfaragó eseményt, mert félte attól, hogy ez rossz hatással van a gyerekekre, de az világlott ki, hogy az ilyen bulvárosnak tűnő témák mögött sokkal komolyabb történetek vannak. Ez egy olyan polgármester, aki az elmúlt években a különböző cégeink keresztül több mint 300 millió forint körüli Európai Uniós támogatást kapott különböző vendégházak létesítésére. Volt olyan projekt, ami megvalósult, volt olyan, aminek nem találtuk nyomát, és úgy vettem észre, hogy ez egy olyan mintázatot ad ki, ami egyébként az ország más településein is nagyon jellemző. És menet közben pedig erre a történetre rárakódott az, hogy a képviselőtestület Zebegényben április 22-e óta próbálja önfelosztatás útján kikényszeríteni azt, hogy új választásokat tartassanak a településen, de ez különböző okok miatt máig nem történhetett meg. Tehát 5 hónapja tartott a település, hogy azért, mert a polgármester maga nem veszi napirendre például azt, hogy a képviselőtestület az önfelosztatásról szavazhasson, hogyha a kormányhivatal hívja össze az ülést, akkor egyszerűen nem megy el az ülésre. Tehát gyakorlatilag túszul ejtett egy
7: falut.
9: Igen. Így van, és jelenleg már csőd közeli állapotban van a település, és
7: mert határozatképtelenség is társul ehhez, gondolom, tehát ez a kormányzat nem tud dönteni.
9: Az társul ehhez, hogy a képviselőtestületnek a többsége nem fogadta el a falunak az árszámadását a május 31-i határidőig, azért, mert aggályosnak tartják, hogy olyan költések vannak ebben az árszámadásban, amire korábban a képviselőtestület nem adott felhatalmazást a polgármesternek, és el lett költve a pénz. Aha. Képviselőtestületi felhatalmazás nélkül. Uh-huh. És abban az esetben, hogyha a képviselőtestület nem fogadja el az elszámadást, akkor az állami normatíva az nem érkezik meg a faluba. És itt az fontos látni ebben a történetben, hogy van egy olyan kiépült intézményrendszer, ami egyébként hivatott lenne őrködni az önkormányzatiságnak a megfelelő működése fölött, a jegyzőtől kezdve a kormányhivatalon keresztül, és azt látszik, hogy a törvények között lavírozva ezek a feltételek mégsem teljesülnek. A választ

0: ezt a kérdést.
1: Aha.
0: És számomra ez annyira megdöbbentő volt, hogy, hogy gyakorlatilag így ki lehet kerülni az önkormányzati törvénynek az értelmét és a rendelkezését.
1: Igen, tényleg megdöbbentő.
0: És ez úgy látszik, hogy azért egy jelenlévő probléma országosan, úgyhogy várjuk, hogy mi lesz a kifutás az ebegényi helyzetnek.
1: Visszatérnék arra, Gergő, mondtad, hogyha nem mentetek volna le, akkor biztosan nem derül ki, hogy mi ott a helyzet.
2: Hát a bizonyos részletek nem derültek volna ki, tehát a helyzet, tehát ennek a történetnek az abszurditása nem domborodott volna ennyire ki. Tehát azt például, hogy ha nem megyünk el a településre, akkor csak annyit tudtam volna megírni, hogy van egy egyesület, amely kapott 30 millió forintot, igazából ennek az egyesületnek a honlapján megadott telefonszám nem él, az egyesület által leadott bírósági elszámolások, azok két vagy három évvel ezelőttiek, és ennyiben ezt le lehetett volna zárni. Nyilván a Facebookon lehetett volna írni egy üzenetet ennek az egyesületnek a vezetőjének, Kelei Kornélnak, aki tulajdonképpen egy ilyen főszereplője is lett, talán akaratán kívül is ennek a cikknek, de lehet, hogy arra a levélre ő egyáltalán nem válaszolt volna, vagy figyelmen kívül hagyja. Ám mivel ott voltunk, én bementem a polgármesteri hivatalba, és hát kerestem ezt a fiatal embert, aki egyébként ott önkormányzati képviselő, ugye az édesanyja a polgármester, és még a édesanyjáról ugye azt kell tudni, hogy, és ez teszi szerintem igazán érdekes ezt a történetet, hogy Kelei Zita volt a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje is ebben a körzetben, tehát itt egy tulajdonképpen olyan NK a koncentrációról van szó, amely pont a áprilisi kampány előtt érkezett arra a településre, ahol az adott képviselőjelölt él, és tulajdonképpen vezeti is a települést, és ebben az önkormányzati hivatalban azonnal megadták a Kelei Kornél telefonszámát, ennek én nagyon örültem, akit felhívtam, érdeklődve, hogy hát mire költötték a pénzt, illetve mi a titokitör tiloson, hiszen az volt maga az apropó és a kiinduló pont, hogy
1: mit tudnak ők, hogy
2: hát mit tudnak ők, hogy egy főre első lebontásban országos bajnokok. És hát nyilván így hallja az újságíró, hogy milyen talajra hullik a kérdés, hogy először zavar, csend, majd szabadkozás, majd pont nem érek rá, mert hivatalban vagyok. Tehát lefutottuk ezeket a köröket, és természetesen írásban kérte a kérdéseket, amiket én nem szerettem volna neki írásba elküldeni, mert akkor is mondtam neki, és hogy ezekkel kapcsolatban nincsen annyira jó tapasztalatom. Majd egy váratlan fordulat után ráállt a beszélgetésre, és 40 perc múlva ő hívott engem vissza, és akkor tudtunk egy 20 percet beszélgetni, amely beszélgetés ugye ott van a cikkben, a mulatságos, illetve abszurd fordulatokban nem szűkölködik, tehát amikor például az a rész van, amikor megkérdezem, hogy mire költötték a pénzt, azt mondja, hogy Zrínyi eseményekre, jelentse ez ugye bármit is, akkor kérdezem, hogy na jó, de hát ez akkor mit jelent? Hát, hogy Zrínyi események voltak. Hát mondom, jöttek történészek és beszéltek Zrínyiről. És mondom, egy ilyen esemény 4 millió forint volt? Igen, 4 millió forint. De hát mondom, kik voltak, akik beszéltek? Hát azt már nem akarja elmondani. Hogy megkérdeztem tőle, hogy lehet az, hogy ezekről az eseményekről semmi előzetes hírverés, semmi akár utólagos felvétel, tehát semmi nyoma ezeknek az eseményeknek. És erre sem tudott válaszolni, és hát itt akkor tulajdonképpen ugye rajzolódott az ki, hogy itt van, ami egészen másról van szó, és szerintem bár most az NK ügyek, meg az NK botrányoknak a fő címeit jelen pillanatban a Fási család különböző tagjainak a performansza viszi el, meg ugye a nagy nevek, amely egyrészt érthető, de szerintem ennek az egész NK ügynek, illetve ez az egész Hankóféle botránynak az igazán érdekes szintje, szerintem ezeken a kis településeken, illetve a vidéki gócokban lehető fel, ahova hát jól láthatóan elcsatornáztak a kampány előtt nyugodtan kijelenthető módon több milliárd forintot, így országszerte,

0: és ez a több milliárd forint, ezek fideszes vagy Fideszhez nagyon köthető szervezetekhez futottak be, akik jellemzően, vagy mondjuk azt megengedően, hogy sokszor olyan eseményeket rendeztek, mint például itt Törtilosba is, hogy igazából aminek nincs nyoma, meg hát ha lenne is, akkor is egy pár órás, mondjuk Zrínyi emlékkonferencia, engedjük meg, ezt legyünk elegánsak, hát azért nem 4 millió forintba kerül, persze, ahol két történész, vagy három történész mondjuk mond valamit,
1: hát
0: Zrínyi
1: egyáltalán
0: életéről.
1: Ott volt. Amúgy hát a helyiek tudtak ezekről a dolgokról? Vagy mit szóltak hozzá?
0: Sok visszajelzést kaptam a cég után, hát volt egy nagyatádi, mert ott is volt állítólag ilyen Zrínyi konferencia, most ezt sokszoros idézőjelbe kell tenni, természetesen, és hát mondták, hogy semmi erről nekik se tudomásuk nincs, nem is hallottak ilyenről. Tehát, hogy erre az a válaszom, hogy nem. Tehát, hogy ezek olyan események, amik egyelőre inkább fiktívnek tűnnek, mint reálisnak.
1: Nagyon érdekes volt, amit meséltél. A telefonvonalban van Tóth Vali, majd titeket is szeretnélek később a közszolgálatiság kapcsán kérdezni, de most Valit kérdezném arról, hogy a BBC épp, aki ennek az ászlóvívője volt Európában, de Nagy-Britániában mindenképpen. Szerbusz, Vali!
2: Szerbusz, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Milyen állapotban van most a BBC, és mennyiért juthatunk a szolgáltatásokhoz, vagy te, ha előfizető vagy, mennyit fizetsz érte?
2: Hát az első kérdésre az a válasz, hogy rosszabb, mint amilyen korábban volt, de feltehetőleg továbbra is nagyon jó állapotban van, illetve amilyen állapotban van, az harcképes a továbbiakra. Most éppen a BBC-t egyébként, mint ahogy te is mondtad, előfizetési díja lehet igénybe venni, viszont ezért cserébe nem közöl reklámokat, és az előfizetési díj azért is nagyon fontos, mert ettől lesz átlátható, elszámoltatható a BBC a közösség számára. 180 font egy évben az előfizetési díj, ezt akinek tévéje van, annak mind kell fizetnie, és hát ez ugye a média szokások változásával, ez a saját problémáit is magával hozza, mert hogy egyre kevesebben nézik televízión a BBC műsorait, híreit, híradóit, és egyre többen az interneten. Egyedül, csak egy érdekes szám, egyedül a BBC híradónak a YouTube csatornán 20 millió feliratkozott előfizetője van, ha ezt lehet előfizetésnek nevezni. A BBC 10 évente köteles megújítani a működési engedélyét, és mindig, amikor ezek a ciklusok lejárnak, akkor az utolsó két évben társadalmi méretű konzultáció kezdődik arról, hogy milyen legyen a következő 10 évben a BBC. És azt még szeretném hangsúlyozni még egyszer, amit mondtam, hogy az előfizetési díj azt is jelenti, hogy a BBC mentes attól az irgalmatlan nyomástól, ami a kereskedelmi média többi részét érinti. Nem kell bevételekhez, előfizetési számokhoz, különböző statisztikához.
1: Kvázi független maradhat ezzel a...
2: Abszolút független maradhat, és nagyon fontos, és nagyon szeretném hangsúlyozni azt, hogy a BBC a több mint 100 éves története miatt is mindig olyan volt a britek számára, mint egy kikötő a viharban, tehát bármilyen konfliktus, probléma, katasztrófa, merénylet, halálozás van, az emberek azonnal a BBC-hez fordulnak, mert tudják, hogy ott megbízható, ellenőrzött és pontos értesüléseket kapnak, amikben bízhatnak, ami nagyon-nagyon fontos, és a BBC működési hitvallásának az is része, hogy az előfizetési díjért cserébe mindenkinek kapnia kell valamit. Tehát a BBC talán ma már az egyetlen olyan hírszolgáltató, aki például nagyon széleskörű tudósítói hálózatot tart fenn külföldön, és egyáltalán beszámol a külpolitikáról, kulturális eseményeket rendez, fesztiválokat szponzorál.
1: Egyébként, bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, mert nagyon kevés időnk van, csak igen, nagyon röviden azt kérdezném még, hogy az elmondottak mellett tényfeltáró anyagok vannak-e a BBC programján?
2: Hogyne. Van egy Panoráma nevű műsor, ami rendszeresen ilyen tényfeltáró anyagokat közöl, és több mint 500 tényfeltáró anyagot közöltek a tavalyi évben különböző tényfeltáró újságírókkal, illetve ilyen újságírókat képző programokkal együttműködésben. Tehát ez nagyon fontos eleme a BBC működésének.
1: Nagyon szépen köszönöm, Vali, a hozzászólásodat. Vendégeink a stúdióban Zöldi Blanka és Nagy Gergely Miklós újságírók, akik megosztva nyerték a MUOSZ sajtódíját augusztusban, tényfeltáró riportokért kaptátok, és ennek kapcsán az jutott eszembe, hogy a ti munkátoknak mi köze van a közszolgálathoz, vagy ti érzitek-e, hogy valahogy ezen a területen is mozogtok, amikor ezeket a közérdeklődésre számot tartó ügyeket megírjátok?
3: Én azt hiszem, hogy igen. Azért Magyarországon kicsit más szájízzel lehet beszélni a közszolgálatiságról, mint az Egyesült Királyságban. Én körülbelül 15 éve dolgozom újságíróként, és a mostanihoz hasonló anyagokat bőven készítettem korábban is, különböző független lapoknál. Sokáig dolgoztam a Direkt 36-nál, azóta a Magyar Heti ZRT különböző kiadványainál, a Lakmusznál, most a 444-nek írtam cikket, és 15 éve ez az első alkalom, hogy a közszolgálati médiában beszélhetek arról, hogy mi volt a cikkemben, úgyhogy ez egy szuper élmény egyébként, és azt hiszem, hogy Magyarországon most az egy nagy feladat, hogy a közszolgálati média, és az eddig is függetlenként működő sajtó megtalálja azt, hogy hogyan tud egymást kiegészítve, egymást erősítve együtt dolgozni, vagy hát egymással párhuzamosan is dolgozni ilyen jellegű témákon, és a közszolgálatiságnak Magyarországon is az egy nagyon nagy erénye lehet, hogy sok emberhez eljut a hang, az, hogy sokan bekapcsolják a Kossuth Rádiót, sokan megnézik az MTV-nek a híradóját, és hogyha ilyen alkalom, akkor akár beszélhetünk arról is, hogy az egyéb független műhelyekben milyen cikkek születnek, és ezáltal több emberhez tudunk eljutni, az szerintem egy szuper dolog.
1: Gergő, mi a véleményed?
0: Csatlakozni tudok, tehát azt nagyon üdvözlöm, és tényleg én is nagyon örülök, hogy itt lehetek, olyan furcsán is éreztem magamat, amikor bejöttem a Kossuth Rádióba először, miközben persze büszkeséggel is eltöltött, hogy ide meghívtak. A közszolgálat természetesen, tehát itt ugye közhatalom, illetve közpénz felhasználási anomáliákról írtuk a cikkeinket, ez nyilvánvalóan közérdeklődésre tart számot. Ugyanakkor abban például nagyon fontosnak érzem a közszolgálati médiának esetleg a pozitív hatását, hogy mondjuk az ilyenfajta problémáknak, hogy mondjuk van egy település, van egy polgármester, vannak problémás, nem tudom, ilyen-olyan megítélt támogatások.
1: Majd amit Blanka mondott, hogy befullad az önkormányzatiság.
0: Hogy erről igenis kell beszélni, mert azért sokszor tapasztalja azt az ember, legalábbis velem így volt, hogyha így vidéki riporton járok, és ilyen kellemetlen kérdéseket teszek fel, ezt valahogy ott nem szeretik, nem valahogy azt érzik, azt éreztetik a helyiek, hogy csak emiatt érdekesek, hogy itt most van valami botrány, van valami kellemetlenség, és amikor az újságíró eljött ebbe válkálni, és ebbe például szerintem óriási szerepe lehet a közmédiának pozitív értelemben, hogy ezt a fajta szemléletet, hogy ezekről a dolgokról beszélni kell, és ezek a dolgok fontosak.
1: Nagyon szépen köszönöm Zöldi Blankának és Nagy Gergely Miklósnak, hogy itt voltatok és meséltetek a projektjeitökről, és még egyszer gratulálok a díjhoz is. A pontos idő mindjárt 16:30, következnek a hírek.
4: Napot kívánok a hírszerkesztő Novák József nevében is, a mikrofonnál Bordi András. Támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai, nő a dohánytermékek jövedéki adója. Díjmentesen lehet a kerékpárokat szállítani a héten a MÁV belföldi vonatain. Marad a kellemes őszi idő. És most a részletek. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek év végéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. Döntött a parlament arról is, hogy a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő novembertől. Zseppénznek nevezte a havi 5000 forintos dízelkompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. A Fidesz továbbra is a védett tárak visszaállítását szorgalmazza. Hárman meghaltak, egy ember pedig megsérült egy lövöldözésben Isztambul történelmi belvárosában. A tragédia egy bevásárlóközpontban történt, ahol vita támadt egy üzlet tulajdonosa és vevője között. Sajtóinformációk szerint a lövöldözés a Nagy Bazártól nem messze egy pénzváltónál történt. Egy gyanúsítottat őrizetbe vettek. Itthon új módszert fejlesztett ki a mobil lefedettség mérésére a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az új eljárással az autóval nem megközelíthető helyeken, így például kerékpárutakon is ellenőrizhető a térerő. A hatóság hangsúlyozta, fontos, hogy ezeken a területeken is megfelelő legyen a mobil hálózat, például navigáció vagy segítségkérés miatt. Díjmentesen lehet a kerékpárokat szállítani a héten a MÁV belföldi vonatain. A mobilitási hét zárónapján szeptember 22-én lesz az autómentes világnap, így jövő héten kedden kedvezményes napi jegyet lehet majd váltani a távolsági buszokra és vonatokra. Budapesten a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó konferencia liga döntőjét 2029-ben. Az Európai Labdarúgó Szövetség az UEFA végrehajtó bizottságának Szalonikiben tartott ülésén döntöttek arról, hogy 3 év múlva a magyar fővárosban lesz a 3. számú európai kupasorozat fináléja. Ami az időjárást illeti, holnap napos száraz időnk lesz, de néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban köd is képződhet. Éjszaka 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, holnap napközben 25 fok közelében lesz a csúcs hőmérséklet. Friss hírekkel 17 órakor jelentkezünk.
5: Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: Jó napot kívánok, Orosz Csilla vagyok, folytatjuk a Netzest. A következő fél órában egy új kutatás kapcsán arról beszélgetünk, hogy miként viszonyul a magyar társadalom a legnagyobb kisebbséghez, a romákhoz. 5 óra után pedig Babarczi Eszter lesz a vendégünk. Írjanak nekünk, SMS számunk 0630 9666. Egy új tanulmány szerint a nyílt roma ellenes előítéletek egy része mérséklődött az elmúlt évtizedekben, de a kirekesztés társadalmi elfogadottsága továbbra is erős. Simonovics Gábor, Váradi Luca és Biszák Otília a Szociológiai Szemlében megjelent tanulmánya egy 1600 fős online felmérésre épül, ami 2025. októberében készült. A szerzők korábbi kutatások kérdéseit is feltették, ezért az 1990-es évekre visszamenőleg is összetudták hasonlítani az eredményeket. A telefonvonalban van Simonovics Bori, az egyik kutatója ennek a kutatásnak. Szervusz, Bori!
6: Jó napot kívánok, szervusz, üdvözlöm a hallgatókat, köszönjük a meghívást.
1: Na, szóval te vagy az egyik szerzője ennek a tanulmánynak. Mik voltak a felmérésetek legfontosabb tanulságaim?
6: Hát talán a legérdekesebb az az, hogy 2011-ig ugye rendszeresen voltak ezek a mérések, a tárki közvéleménykutatásában szerepeltek ezek a roma ellenes állítások, és utána 15 évig nem volt erre vonatkozó kutatás. Ennek mindenféle módszertani, anyagi, etikai okai voltak. Voltak, akik azt gondolták, hogy nem helyes ezeket a kérdéseket feltenni. Mi mégis úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne megnézni, hogy milyen állapotban van a magyar társadalom 2025 őszén. Ugye egyéb kutatásokból tudjuk, hogy a magyar társadalom nagyon zárt, nagyon magas az idegen ellenesség, nemzetközi összehasonlító kutatásokból ez is látszik, hogy a romákkal kapcsolatos társadalmi távolság is nagyon nagy mérték Magyarországon, európai összevetésben. És akkor rátérve a mi kutatásunkra, mi a nyílt románellenes attitűdöket olyan állításokkal mértük, hogy a román gondjai megoldódnának, ha végre elkezdenének dolgozni, illetve a bűnözési hajlama a cigányok vérében van, ugye ez egy nagyon erősen biológiailag rasszista állítás, és hát sajnos azt találtuk, hogy nagyon magas volt ezzel a két állítással az egyetértés, hogyha összeadjuk a határozottan egyetértők és az inkább egyetértők arányát, akkor a munkavállalással kapcsolatban 80% gondolta ezt, és a bűnözéssel kapcsolatos rasszista állítással kapcsolatban is több, mint a válaszadók 60%-a. És két szegregációs állítás is van az idősorban, az egyik az oktatási szegregációra vonatkozik, tehát hogy helyes az, hogyha a gyerekek külön tanulnak, roma és nem roma gyerekek. Itt volt a legalacsonyabb az egyetértés, de még egy kicsit növekedett is a 2000-es évekhez képest, 20% körül van, és a szórakozó helyi kitiltás, itt ez volt az állítás, hogy csak helyesen lehet, hogy még vannak olyan szórakozóhelyek, ahova romákat nem engednek be. Itt 40% volt az egyetértési arány, hangsúlyozom 2025-ben úgy, hogy ugye Magyarország az Európai Unió részeként törvénnyel garantálja az egyenlő bánásmódot és az egyenlő jogokat, tehát itt teljesen törvénytelen dolgokról beszélünk.
1: Volt olyan mutató, amiben ugye úgy láttátok, és az jött ki, hogy javult a helyzet?
6: Hát az iskolai szegregációt nézve egy picit javult a helyzet, és van az Euróbarométernek egy olyan kérdés, az előbb utaltam rá, ezt úgy hívják, hogy társadalmi távolság, Bogárdus nevéhez kapcsolódik, és itt olyanokat kérdeznek, hogy mit szólna ahhoz, hogyha kollégája roma származású lenne, vagy a gyereke roma párt hozna haza roma barátot vagy barátnőt, és itt egy picit javultak az arányok 2019-hez képest Magyarországon és Európai Uniós viszonylatban is, de Magyarország még mindig azok között az országok között van, ahol azért a többség távolságot érzékel, tehát mondjuk a nem is tudom melyik állítást mondjam, a magyar válaszadók alig egyharmada lenne teljesen kidékülve azzal, hogyha a gyermekének a partnere roma származású lenne, míg az EU-ban ez az arány 52% minden másik válaszadó, szóval minden tekintetben a legelőítéletesebb országok közé tartozunk sajnos, és ezt több nemzetközi kutatás is alátámasztja.
1: Mit gondolsz, mit árul el a magyar társadalomról, hogy az egyenlő bánásmód elvét sokan elfogadják, de a konkrét helyzetekben mégis ilyen kirekesztő a gondolkodás?
6: Hát itt a normákhoz kell visszatérni, tehát a társadalomnak az értékrendszerét, a norma rendszerét kell ilyenkor megvizsgálni, és ezt hat arra, hogy egyéni szinten hogy gondolkodunk. És ugye, ha az elmúlt 16 évet nézzük, akár ezeket csak a kék plakátokra gondolunk, vagy amivel nyitottuk ezt a szociológiai szemlés cikkünket is, ugye a Lázár János elhíresült idézete arról, hogy a belső tartalék a Magyarországnak a magyarországi cigányság, abban a tekintetben, hogy valakinek takarítania kell az Intercity mosdóját, tehát hogyha a politikusok erről így beszélnek, és megszülethet egy olyan önazonossági törvény, ami megszületett 2025 nyarán, ami ugye lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy meghatározzák, hogy ki költözhet be az adott településre, akkor nem csodálkozunk azon, hogy ezek a normák, a törvények azok ugye formális normarendszer részei, de az informális normák is azt mutatják, hogy ez teljesen rendben van ilyen kirekesztő módon bánni roma emberekkel, és erre is rákérdeztünk, szóval ez egy kicsit komplex, nem tudom, hogy mennyire lesz idő belemenni, de azt is vizsgáltuk, hogy mit gondolnak az emberek, mennyire értenek egyet a diszkriminatív viselkedéssel különféle helyzetekben, és ugye pont 2025 őszén kérdeztünk, és azt láttuk, hogy abban volt a legnagyobb egyetértés a választadók között, hogy a polgármester rendeleti úton megakadályozhatja azt, hogy roma családok költözhessenek a településre. Ez nem egy az egyben a törvénynek a szövege, csak így ültettük el, és ez a választadók 40%-a szerint elfogadható volt, még mondjuk egy olyan szolgáltatási diszkrimináció, mondjuk egy önkormányzati dolgozó nem ad felvilágosítást roma érdeklődőnek, itt idézőjelben csak 19% gondolta azt, hogy ez elfogadható a többség szerint, és 11% hogy saját maga szerint. És nem akarok több számot mondani, csak azt akarom hangsúlyozni, hogy az, hogy valamilyen törvény megszületik, az normalizál egy ilyen kirekesztő magatartást, és ezt nagyon szomorúan viszont láttuk az adatokban is.
1: Annak mi lehet az oka, hogy a romákat illető becsmérlő beszédmódot az emberek általában kevésbé tartják elfogadhatónak a Facebookon, mint hogyha élő környezetben, például a munkahelyükön vagy baráti társaságban hangzanak el ezek a becsmérlő szövegek a romákkal kapcsolatban?
6: Ezen egy kicsit mi is meglepődtünk, és most utána is néztem jobban az adatbázisban, ezeket csak almintákon kérdeztük, tehát pár száz emberre jutott egy-egy csoport, most nem akarok a technikai részletekbe belemenni, de ezek nem olyan nagy különbségek, viszont abban azért elgondolkodtatóak, hogy nem csak a, tehát hogy még a munkahely az ugye egy nyilvános tér, a baráti társaság az egy informális tér, a Facebook pedig egy érdekes tér, mert ugye egyrészt nyilvános, tehát ami ott elhangzik, azt sokan láthatják, másrészt visszakereshető is, szankcionálható is, tehát lehet, hogy ezért ezt alacsonyabbra tették, de ezek csak találgatások. Tehát azért azt látjuk, és a kvantitatív kutatások mellett nagyon sok interjút is készítettünk az elmúlt időszakban roma emberekkel, főleg iskolázott roma férfiakkal és nőkkel, és azt láttuk az ő beszámolóik alapján, hogy teljesen szokványos az, hogy munkahelyen becsmérlő megjegyzéseket tesznek, nyíltan rasszista kijelentéseket tesznek, és hogy nagyon sok roma ember nem is feltétlenül reagálja ezeket le, az első-második alkalommal próbálja valahogy elkerülni, vagy nem is szívesen fedi fel a saját identitását, hogyha ez nem egyértelmű, szóval sajnos ezt megerősítik interjús adatok is, és az is látszik más kutatásokból, hogy van egy olyan tendencia, hogy próbálják elfedni az identitásukat, akár az önéletrajzokban kifehérítik az identitásukat, vagy akár megváltoztatják a nevüket, családnevüket. Magyarország egyes régióiban erre is vannak. Hát ezek nem olyan nagy mintás empirikus kutatások, inkább ilyen anekdotikus vagy fókuszcsoportos tanulmányokból származó eredmények.
1: Nagyon szépen köszönöm, Bori, hogy mindezeket elmondtad, már csak annyit kérlek, mondj el a hallgatóknak, hogy akit részletesen érdekel ez a tanulmány, hol találják meg az interneten?
6: A Szociológiai Szemlében publikáltuk, most már online megjelent, szóval, hogyha valaki rákeres erre, hogy a nyílt roma ellenesség továbbélése,
1: akkor megtalálja
6: akár Facebookon, akkor megtalálja a Szociológiai Szemle 2026-os számában.
1: Simonovics Borinak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Az öltözködés nem csak arról szól, milyen ruhát viselünk, hanem arról is, mit szeretnénk elmondani magunkról a világnak. A ruhákon keresztül identitásunkat, kultúránkat és értékeinket is megmutathatjuk. Erről beszélgetett Farkas Adrien Varga Erikával, a Romani Design ötletgazdájával.
7: Erika, neked mi volt életedben a legnagyobb lépés? Vagy valamilyen nagyon nagy szintlépés?
8: Kettő dolog is volt szerintem az én életemben. Egyik az, amikor aranyműves lettem. Az egy nagyon furcsa jelenség volt, hogy roma lányként az aranyműves szakmával mit keresek. Pedig hát ugye az aranyművességnek vannak tradicionális hagyományai a roma közösségekben. A mi őseink ugye egy nagyon erős kézműves tudást hoztak magukkal. Na szóval, hogy az egyik szerintem ez volt az aranyművesség, a másik meg mindenképpen a romani design, hogy megléptem azt, az is egy ilyen nagyon váratlan és nagyon meglepő lépés volt. Senki nem hitte, hogy ebből bármi lesz, vagy bármi lehet, és én nagyon örülök, hogy azért az elmúlt 16 évünk ennek az ellenkezőjét bizonyította be.
7: Szerintem az embereknek igazából nincs is fogalmuk arról, hogy micsoda művészetem, a roma hagyományos népviselet.
8: A romai design pont erre ad egy választ, hogy azok az örökölt minták, gondolatok, amik egyébként a fejünkben vannak a romákkal kapcsolatban, hogy hát azoknak úgymond a felese igaz, és hogy a valóság és az igazság ennél sokkal egyszerűbb vagy letisztultabb, és persze gazdagabb, sokfélébb.
7: A legutóbbi divat bemutatódon a világszép kislányodon volt egy indiai és roma és magyar ihletés ruha, és akkor vitte egy szöveget, rá volt írva az, hogy is volt, és akkor mindenki érteni fogja.
8: A kettő, igen, ilyen piros, nagy ilyen lufi volt, és az egyiken az volt, hogy magyar és cigány, a másikon pedig azt, hogy indiai és európai. Szerintem az az érdekes szempont vagy gondolat, hogy a romákról nagyon kevesen tudják, hogy valójában honnan jöttek, hogy mi az az őshaza kultúra. És ez Indiát jelenti a romák esetében, és itt arról szerettem volna, vagy arra fölhívtam a figyelmet, hogy az európai roma közösségek nem az égből pottyantak, hanem Indiából érkeztek egy több száz éven keresztüli vándorlás során ide Közép-Kelet-Európába, és hogy a mi kulturális identitásunknak ugyanolyan része az indiai örökség és a magyar kulturális örökség is együtt.
7: Ez az elképesztő melegszívűség, meg ez a klasszikus roma asszony, aki az egész családját táplálja és törődik, és nem tudom, és közben meg van ez a művész, aki viszont abszolút értelmiségiként dolgozik. Ez a kettő benned? Ez így lassan felépült ez a művész, hogy te itt születtél, és csak jó, hogy kapott fényt a művészléted.
8: Hát én azt hiszem, hogy a művészet iránti fogékonyság az egész családunkban benne volt, mert ez azért a nagymamánktól indul, mert ő egy csodálatos énekesnő volt, tényleg iszonyatosan a közösségünkben nagyon nagyra becsült és rettentően híres énekesnő volt. Ezt szoktam mondani.
1: Kertük a húgod.
8: Igen, és a húgom tőle örökölte. És én nagyon boldog vagyok attól, hogy Helena, ez a régi ősi archaikus ének stílusa megmaradt, amit örökölt a mámitól. Ez azért egy olyan ajándék tőle, amivel így, ha már őt már nagyon régen elvesztöttük, de így, amikor a Helena énekel, az nekem olyan például...
7: Gondolnak a lányok a te ruháid. Azért az egy ilyen, az egy összművészet.
8: Igen, ez is egy szempont volt, hogyha már ilyen sok úgymond áldást vagy tehetséget kaptunk a Jóistentől és a felmenőinknek köszönhetően, hogy ezzel éljünk, és tudjunk visszaadni a közösségünknek. Ez egy nagyon fontos szempont. Ha komolyan veszük, akkor az azt jelenti, hogy kivesszük a részünket azokból a folyamatokból, amelyek jóvá tehetik a körülöttünk lévő világot, és segíthetik azokat az embereket, akik nem tudnak magukért szót emelni. Tehát az, hogy generáld a folyamatokat, pozitív folyamatokat tud generálni, és adj vissza.
7: Például a románi design, tehát aki abban van, az emberek elakad a lélegzet, hogy úristen, de jó, és akkor büszke lehet rá valaki, hogy ez egy roma kultúra.
8: Az én célom sose az volt, hogy tetszen igazából, hanem az volt, hogy az emberek megértsék azt, hogy lássák azt, hogy, és ebben igazad van, hogy a divat persze a tetszésen keresztül szólít meg legelőször, tehát tényleg igaz, hogy fontos, hogy tetszen, de szerintem a legfontosabb az, hogy valamilyen módon megszólítson, hogy kódolni tudd azt, amit látsz, hogy teljesen egyértelmű legyen, és segítsen téged abban, hogy közelebb tudj lépni, vagy hogy egy kicsit újra gondolj akár olyasmit, hogy nem tudom, hogy milyenek is ez a cigányok. Láttam egy szomszédban, vagy a másik utcában egy cigány családot, és akkor lehet, hogy legközelebb oda is köszönsz, nem csak elmész mellette. Én mindig nekem az volt a célom, hogy segítsek abban, hogy ez a fajta közeledés, ez a fajta segítő szándékú gondolkodás elkezdjen jobban kialakulni az emberekben azáltal, hogy mi tetszetőssé tesszük a roma viseleti kortárs átiratokon keresztül a roma közösségeknek ezt a fajta kulturális megközelítését.
1: Velünk van Maszlak Fanni szociológus, Újra gondolt örökség című tavaly megjelent könyv szerzője. Szervusz, Fanni!
9: Sziasztok, jó napot kívánok!
1: Te is hallgattad ezt a beszélgetést.
9: Igen, igen.
1: Mi a véleményed, amit Erika az imént elmondott, hogy mennyiben befolyásolja egy ilyen vállalkozás, mint a romani design, vagy projekt azt, ahogy a többségi társadalom a romákról gondolkodik?
9: Én alapvetően egyetértek Erikával abban, ugye, hogy a romani dizájn az közelebb hozhatja igazából egymáshoz a roma és nem roma embereket, és hogy az önreprezentáció, ugye, hát mondjuk az, hogy hozzájárulhat az előítéletek lebontásához. Én azt mondanám számomra, meg nem csak az az egyszerűen a jelentőség, amit Erika úgy röviden elmondott, hanem inkább azt, hogy a többségi társadalom ugye, oké, nem csak egy szebb és pozitívabb képet lát a romákról, szerintem ebben sokkal több van, amit a romani dizájn csinál, hogy maguk a roma emberek, és itt pillanatot utányolni, hogy a roma nők, és nem mások ábrázolásának a tárgyaik, hanem saját maguk, akik meghatározzák, hogy hogyan szeretnének megjelenni, és beszélni a saját kultúrájukról. Azért is egyetértek mindenképpen abban én is Erikával, hogy a romani dizájn nem csak egy divatmárka, hanem egy olyan társadalmi és kulturális tér, ugye, ami teljesen meg tudja kérdőjelezni a romákról, főleg a roma nőkről kialakult egy ilyen nagyon leegyszerűsítő képet, hogy bemutatja, hogy a roma kultúra nem egy változatlan, egy ilyen egzotikus, hagyományos kultúra, hanem ebben sokkal-sokkal több van. Én magában ebben látom ezt a reprezentációt, amit a romani dizájn csinál, hogy maga a roma alkotó veszik át annak a jogát, hogy ők maguk alakítsák a róluk szóló képeket és a jelentéseket. Ugyanakkor ezért mondanám, hogy részben értek egyet azzal, amit Erika mondott, mert ugyanis fontos ugye azt is kimondani, hogy ez a kulturális láthatóság önmagában nem fogja felszámolni a rasszizmust, én úgy gondolom. Hát, hogy az előítéletek ugye nem kizárólag abból fakadnak, hogy a roma és roma emberek, nem roma emberek mennyire ismerik egymást, vagy egymás kultúráját, hanem azok a társadalmi intézmények, a hatalmi viszonyok, az oktatás, a munkaerőpiac, a médiában működő gyakorlatok, mindazok, amit leginkább ezt fenntartják. És nem mondom, tehát, hogy elképzelhető, tehát, hogy valaki kedveli a romani dizájn ruháját, miközben a romától kapcsolatos mélyebb előítéletei abszolút nem változnak. Uh-huh. Ezért mondanám azt inkább, hogy fontos lehetőséget teremt a találkozásra és az előítéletek megkérdőjelezésére a romani dizájn, de ez nem egy automatikus folyamat, hogy ez van, és akkor ez most le fogja építeni. Tehát inkább azt mondom, hogy vezethet mélyebb társadalmi változáshoz, de csak akkor, ha a kulturális elismeréshez valódi képviselet, döntési lehetőséget és különböző erőforrásokhoz való egyenlőbb hozzáférés is társul. Tehát önmagában szerintem ez ilyen mély társadalmi folyamatokat nagyon nehezen tud megváltoztatni, nem teljesen elegendő, én azt mondom, hogy a romákról alkotott negatív képet megváltoztassa a többségi társadalomnak a fejében. Ezeket a viszonyokat nagyon, nagyon nehéz megváltoztatni, tehát önmagában nem, de minden mással képviselettel együtt már szerintem már jobb.
1: Oké, Fanni, az Újragondolt Örökség című könyvedben három generációt roma nőinek az életét is vizsgálod. Miben különbözik leginkább a három generáció gondolkodása és életmódja?
9: Hát nagyon sok mindenben, de hát ugye teljesen
1: emeljünk
9: más korszakban szocializálódtak. Már maga, hát most megmaradunk csak a munkához való viszonyban is, vagy legyenek akár a nyelvhasználat, mindegy, öltözködés, bármelyik. Azért egy idősebb generáció, aki ott zárt közösségben van, ő neki nincs az a kényszer, az a külső nyomás, hogy esetleg a nyelven változtasson, vagy az öltözködésén. Az én esetemben azokon a településeken, ahol én vizsgálódtam, ott a második generációs hölgyek már mind a munkaerőpiacon voltak. Azért ott egy hagyományos viselet nem éppen annyira funkcionális ilyen esetekben, tehát ez egy nagy váltás például. És egy harmadik generációs lánynak, akit azért látjuk, hogy a modern világ ér minden tekintetben, ott teljesen más ruhákat, anyagokat is hordanak, de amiben izgalmasabb, hogy mégis azért csak kapcsolódjanak a saját közösségükhöz, mégis olyan ruhákat választottak az én, akiket én vizsgáltam, amikben a motivumok, a színvilága fellelhető, és így tud egy ilyen körforgásként visszakapcsolódni a harmadik generációhoz.
1: Egyébként pont erre gondoltam, hogy mit jelent ma a fiatalabb generációk számára a hagyomány, meg a hagyományőrzés. Tehát ezt csak átveszem a családi szokásokat, vagy ennél tágabb és mélyebb is lehet ez a dolog.
9: Ennél jóval tágabb, tehát olyan, mint maga az identitás, hogy az sem egy statikus dolog, ez egy fluid, folyamatosan változó dolog. Amilyen ráhatások érnek az emberre, tök mindegy, legyen egy COVID, bármi, minden hatással van arra, hogy hogyan kezdtek el újra öltözködni, milyen közösségben vagyok, hogyha én többségében nem roma közösségben járok iskolába, akkor úgy öltözködök, ha olyan közösségben járok, akkor jobban talán palmerem vállalni. Tehát ezek mind-mind attól függnek, hogy maga a társadalom mennyire engedi azt, hogy én felvállaljam ezeket a mintákat.
1: A modernizáció az egyébként gyengíti a roma identitást, vagy új formákat és lehetőségeket teremt a megőrzéséhez?
9: Szerintem új formákat és lehetőségeket teremt maga a modernitás. Tehát azt sem mondanám, hogy később modernizálódnak, mert nem modernizálódik később egy roma közösség, mint egy nem roma, csak nem kapta meg mindig azokat a lehetőségeket, hogy ő ugyanabban a tempóban tudjon. De a modernitás az nem csak minden közösségre szerintem újítóan tud hatni. És én azt sem mondanám, hogy persze természetesen vannak olyan dolgok, amit a paraszti kultúrából is kikoptak már, és a saját közösségünkből is ezért kikopnak bizonyos dolgok, de nem tűnnek el, inkább átalakulnak, vagy kevésbé olyan jelentősek a mostani korban, de lehet 10 évvel később, mert ismét visszakapják jelentőségüket.
1: Igen, illetve hát az ilyen tartalom megosztó platformokon is gondolom, hogy zenéket, vagy mindenféle olyan tartalmakat is lehet megosztani egymással, amiknek van kultúra közvetítő funkciójuk is, mondjuk. Ez most egy példa.
9: Így van, ezt is lehet, igen, így nézni. Attól függ ugye, hogy mit tekintünk magának a kultúra részének. Tehát, hogy nem biztos, hogy egy tradicionálisabb közösség elfogad bizonyos tartalmakat, amik megjelennek az interneten, hogy az is a közösséghez tartozik. Hiába a tartalomgyártó maga is ugye például roma származású volt. Tehát azért erről azért van egy kép a fejben, hogy mégis mik tartoznak bele, hogy a magyar kultúrában is tudjuk, hogy nagyjából körvonalakban mik azok a fő pontok, amik beletartoznak.
1: Nagyon szépen köszönöm Maszlak Fanninak a beszélgetést.
9: Én köszönöm szépen.

0: Black Okia.
1: Netzes. Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
2: 5 óra van, hallgassák meg a friss híreket Bordi Andrástól.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Novák József nevében is. Támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai, nő a dohánytermékek jövedéki adója. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Marad a kellemes őszi idő. És most a részletek. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. Döntött a parlament arról is, hogy a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő novembertől. A Fidesz frakció zseppénznek nevezte a dízelkompenzációt, és továbbra is a védett árak visszaállítását szorgalmazza. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a vasútbiztonsági teszteken nem merült fel hiba. Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/órás sebességgel. Vitézi Dávid ismét hangsúlyozta, az utasok csak akkor vehetik majd igénybe a Budapest-Belgrád vasútvonalat, ha minden biztonsági ellenőrzés pozitív eredménnyel zárult. Továbbra sem hagy fel Oroszország az ukrán energetikai létesítmények elleni támadásokkal, ezért Ukrajna is folytatja a csapásokat. Ezt az ukrán elnök közölte azután, hogy tegnap az amerikai elnök közösségi oldalán jelentette be, Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit. Az orosz erők ma benzinkutakat lőttek Kijevben. Egy ember meghalt, 7 megsebesült. Az ukránok egy orosz olajfinomítót vettek célba a szamarai területen. Az unió ellenálló képességének próbája volt a tömeges határsértés Ceutánál. Erről az unió belügyekért felelős biztosa beszélt az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban. Magnus Bronner hangsúlyozta, a Spanyolországhoz tartozó észak-afrikai területen történtek azt mutatják, hogy meg kell kettőzni az erőfeszítéseket, mert az illegális bevándorlóknak, az emberkereskedőknek és az embercsempészeknek is meg kell érteniük, hogy az EU elszánt és nem enged a saját szabályaiból. 7 év börtönre ítélték azt a francia férfit, aki 5 évvel ezelőtt karddal támadt migránsokra egy párizsi parkban. 2 ember megsérült. A most 73 éves férfinak februárban ismét bíróság elé kell állnia egy 3 ember halálát okozó lövöldözés miatt. Egy évvel a kardos támadás után, miután kikerült a bírói felügyelet alól, egy kurd kulturális központnál nyitott tüzet az ott lévőkre. A 3 halálos áldozaton kívül 3 embert megsebesített. Ezután ideiglenesen egy pszichiátriára szállították, de a vizsgálatok nem támasztották alá, hogy elmebeteg, ezért a férfi büntethető. Itthon hajnalban néhol köd képződhet, de eleinte napos száraz idő várható holnap. Később megnövekszik a felhőzet, és késő estétől északnyugat felől egyre több felé fordulhat elő eső. A szél megélénkül, Győr-Moson-Sopron megyében erős széllökések is lehetnek. Éjszaka 8 és 15, holnap napközben 25 fok körül lesz a csúcs hőmérséklet. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 17:30-kor az Esti Krónikában várjuk Önöket.
4: Műsorajánló.
5: A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Netzes. A Kossuth Rádió délutáni magazinja.
2: Itt van velem Babarczi Eszter, író, publicista, egyetemi oktató, sokféle témában ír a társadalmi kérdésektől a kultúrán át, a mindennapi emberi kapcsolatokig. Írásaiban és közösségi médiában megjelenő posztjaiban egy ideje a kedvesség és az egymás iránti figyelem fontosságával foglalkozik. Arra keresi a választ, hogy hogyan lehetne több megértéssel és kevesebb indulattal egymás felé fordulni. Szervusz, Eszter!
6: Szervusz!
2: Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Mit gondolsz, mit veszítünk, ha nem hallgatjuk meg egymást, és hogyha elmulasztjuk a lehetőséget arra, hogy kedvesek legyünk a másikkal?
6: Szerintem alapvetően befolyásolja a saját életminőségünket. Tehát én hiszek abban, hogy amikor mosolyogsz, vagy amikor adsz valakinek valamit, vagy amikor segítesz, az te benned is felépít egy olyan belső jólétet, meg egy olyan identitás elemet, amibe bele tudsz kapaszkodni akkor, amikor esetleg éppen nehezebb a nap, vagy fáradtabb vagy, vagy rád szól a főnököd, vagy és így tovább. Tehát azt gondolom, hogy ez egy ilyen win-win szituáció, amiben mindenki nyer, csak állandóan nyomás alatt vagyunk. Tehát ezt nem kell mondanom, gondolom a kedves hallgatóknak, hogy mit jelent az, hogy időnyomásban vagyunk, hogy állandóan rohanunk, hogy egyszerre 15 feladatunk van, és ebben a 15 feladatban elvész az a fajta minőségi figyelem, amit akár csak pár másodpercre tudnánk a másik embernek szentelni. És szerintem én azt vettem észre, hogyha jó érzéssel tényleg belülről rámosolygok valakire, az visszamosolyog. Pedig hajlamosak lennénk feltételezni egymásról, hogy nem akarunk kapcsolatot, mindenki ugye szigorúan nézi a telefonját a buszon, és nem akar kontaktusba kerülni, pedig kutatások mutatják, hogy az ilyen típusú emberi kontaktusok, ezek a picike kis mikro kicsiségű másodperces dolgok, ezek hogyan töltik fel az embernek a lelkét, hogy úgy mondjam, pozitív energiával. Tehát szerintem ezekre nagyon nagy szükség van.
2: És egyébként az is alátámasztja, hogy mi még soha nem találkoztunk, én csak olvasom az írásaidat, és ezen keresztül is érzem ezt a töltést. Tehát én is úgy éreztem, hogy jaj, de jó, egy kicsit jobb hely a világ, hogy most ez is téma, vagy hogy te ebbe beleálltál, és ilyen komolyan képviselőjévé váltál ennek a gondolatnak. De mégis mire gondolsz, hogy, vagy mit gondolsz arra, hogy miért nehéz annyira egyetértenünk egymással ugyanakkor? Tehát lehet, hogy egy kedves gesztust még az ember megenged magának, mondjuk egy buszon előre enged valakit, de igazából azt érzékeljük a társadalomban, hogy egyet nem értés van, társadalmi párbeszéd szintjén nyilván óriási ellentétek. Tehát mi a véleményed erről, hogy ez amit kezdhetünk?
6: Több oka van ennek szerintem. Az egyik ok az a politikai kultúránk. Tehát a politika nagyon erősen ellenségképeket gyárt, különösen az előző kormány, de azért a jelenlegi is ellenségekben gondolkodik, elhatárolja magát, és tulajdonképpen nem nagyon tesz különbséget a velünk egyet nem értők és a bűnösök között. És én azt szoktam mondani, az előző kormány alatt is ezt mondtam, és most is azt mondom, hogy aki politikailag nem ért velem egyet, az is a honfitársam. Az sem egy sehova. Itt élünk közösen egy országban. És valahogy ki lehet alakítani szerintem egy olyasfajta felfogást, ha érzelmileg egy kicsit távolságot tartunk a politikától, ami persze nehéz, mert az identitásunkat megmozgatja. Tehát ki lehet alakítani egy olyan felfogást, amikor azt mondom, hogy egyet értünk abban, hogy nem értünk egyet. És hogy partnernek tekintjük egymást ebben a közös világunkban, ami közös lesz mindig, és partnernek tekintjük egymást annyiban, hogy én hajlandó vagyok meghallgatni a te narratívádat, a te történetedet. Kíváncsi vagyok rá. Én szoktam írni ezt, hogy kíváncsi vagyok a Facebookon, és akkor képzeld el, küldenek nekem történeteket emberek.
2: De jó.
6: És akkor ezeket közzé is teszem néha, ha megengedik. Mert szerintem rettenetesen hiányzik az, hogy meghallgassuk valakinek a történetét arról, hogy ő hogy jutott oda, ahova jutott. Akár ahhoz a politikai véleményhez, vagy ahhoz a kulturális véleményhez, vagy ahhoz a vallási véleményhez.
2: Bocsáss meg, de hogy nem dübörög, miközben hallgatja az ember, hogy milyen hülyeséget mond, miért így gondolja, nincs igaz. Szóval, hogy az ellenállást, azt hogyan fékezzük meg magunkban ezt az elfogadással kapcsolatos ellenállásunkat?
6: Hát nekem könnyű, úgyhogy én nem tudom megmondani, hogy hogyan fékezem meg magában az, akinek nagyon nagy a belső indulata, de azt gondolom, hogy elsősorban a másik embert kell látni, és minden ember nagyon-nagyon komplex. És amikor a másik embert leegyszerűsítjük egy papírra felírható mondatra, hogy ő ebben hisz, és ezért őt nem szeretem, ezért őt utálom esetleg, akkor tulajdonképpen elveszítjük szem elől a másik embernek az összetettségét, és ha én elvárnám azt a világtól, hogy engem egy összetett embernek lásson, már pedig én igazából szeretném ezt elvárni.
2: Igen, és talán minden ember várja.
6: És talán minden ember várja. Akkor úgy gondolom, hogy egy kicsit az indulataimat meg tudom fékezni azért, hogy ezt a másik embernek meg tudjam adni, ezt a fajta tiszteletet az ő összetettsége iránt. És az, hogy lehet, hogy ő oltástagadó, és én mondjuk nagyon nem értek egyet az oltástagadással. De meghallgatom, hogy ő miért lett oltástagadó, meghallgatom az élettörténetét, szánok erre 20 percet, mert 20 perce az embernek mindig van arra, hogy meghallgasson egy történetet. És én azt gondolom, hogy ha ezt mondjuk magunknak, hogy 20 percen mindig kell, hogy legyen egy másik emberre, mert mi fontosabb?
2: Jó jelszó, 20 perc egy másik emberre.
6: Igen.
2: Egy mozgalom alapját, egy újabbét leraktad. Áttérnék a kicsit a könyveid témájára, a Néhány szabály a boldogsághoz és a Mérgezett nő című könyveidben is ugye a nők 50-es éveinek a problémáit, életérzéseit bontottad ki különböző aspektusokból. Az érdekelne most, hogy most már a 60-hoz közeledsz, árnyalódott-e ez a kép, változott-e, hiszen lehet, hogy ezek alakuló és új tapasztalatok vannak ezen az idő síkon, vagy timeline-on, ahogy szintén mondhatnánk, és most így közel a 60 az olyan kiegyensúlyozottnak és boldognak tűnsz, tehát a rossz tapasztalatok mellett biztos, hogy történt valami más is.
6: Nagyon érdekes, mert 40 évesen volt a mélypont, a 40. születésnapon zokogtam, hogy most vége mindennek, vége az életemnek, nem leszek többet nő. Aztán az 50-es éveimben egy kicsit olyan szatirikusan néztem saját magamra, és ugye meg is írtam ezeket a gondolkodásokat, hogy az emberrel a Facebookon állandóan szembe jön a öreg nőknek való melltartó hirdetés, meg a facelift hirdetés, meg a menopauza gyógyszer, tehát tulajdonképpen beáraz minket a társadalom arra, hogy mi már ugye idősödő, öregecskén.
2: Néhány orvos technikai eszközzel esetleg még el tudunk jutni valameddig, igen.
6: Olyannyira, hogy emlékszem, hogy voltam nőgyógyásznál, és akkor a nőgyógyásznak mondtam, hogy én aktív szexuális életet élek, és akkor azt mondta, hogy hát pedig biológiailag az már nem indokolt.
2: Komolyan?
6: Komolyan. Na, és akkor ezen nagyon rögtem, őszintén megmondom, mert lehet, hogy biológiailag nem indokolt, de emberileg indokolt.
2: Aha, mondtad az orvosnak?
6: Mondtam az orvosnak, igen.
2: Aha.
6: És az az érdekes, hogy most, hogy a 60-hoz közeledem, soha ilyen jól nem voltam. Tehát úgy is érzem, hogy jól is nézek ki.
2: Ez igaz.
6: Egészséges vagyok. A memóriám az nem a régi.
2: Ez is igaz, az enyém se. Régi. Pontosan ugyanezek a tapasztalataim.
6: De alapvetően egészséges vagyok, és a pályám csúcsán vagyok, úgy érzem, tehát most vagyok a legkreatívabb, imádok írni, sikeresek voltak a könyveim, mindenféle díjakat kaptam, tehát abszolút úgy érzem, hogy az 50-es éveim után, ami egy kicsit olyan, hát egy ilyen hosszú lapály volt, ahol az ember úgy ment az öregség felé, és akkor érezte, hogy ez már nem lesz jobb, egyszer csak jobb lett. egyszer csak jobb lett, és egyszer csak kivirultam, és újjászülettem, és abszolút azt érzem, hogy persze nagyon sokat segít az, hogy a gyerek már felnőtt, a szüleim pedig, akiket ápoltam, meghaltak, és ebben az értelemben olyan szabadságot kaptam az élettől, amilyen még soha nem volt, mert vagy szüleim voltak, vagy gyerekem volt, vagy mind a kettő, tehát hogy igazából háztartást kellett vinni. Tehát az a fajta szabadság, amit most megélek, amit tisztán szellemi szabadságként fogok fel, tehát hogy egy millió új és új szellemi kalandra vagyok nyitott, ez valami csodálatos, és ezt minden nőtársamnak tudom ígérni, hogy ez a fajta szellemi kalandvilág, ez teljesen kinyílik az 50-es éveink végén, amikor már letehetjük a női

0: Hogy az AI megjelenésével tulajdonképpen feleslegessé váltak az öregek, vagy az öregedő emberek, hiszen most miért a nagypapát kérdezem meg, vagy a szomszéd bácsit arról, hogy mit hogy kell megjavítani, vagy merre van a bármi, megkérdezem az AI-t. Tehát van egy platform, ahol én mindenre választ kapok, miért beszélgessek az idősebb nemzedékkel. Te hogy érzed ezt? Kíváncsiak rád a fiatalok, vagy kérdeznek tőled? Mondjuk tanár vagy, tehát kicsit adott a helyzet, de ezen túl.
1: Én úgy érzem, hogy kíváncsiak rám, legalábbis felveszik az órámat, tehát hogyha ebből ítélek, akkor kíváncsiak rám, megveszik a könyveimet, meg elolvassák a bejegyzéseimet. Én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben a technológiai fejlődés miatt az idősek tudása nagyon gyorsan avul. Tehát én is próbálok, kaparok, rettenetesen kaparok és tekerek, hogy lépést tartsak a technológiai újdonságokkal, de azért biztos, hogy tud nekem újat mondani a fiam, aki már fejlesztett kóddal kódot, én meg még nem írtam semmilyen kódot, nem hogy kóddal, de kód nélkül se. Tehát mesterséges intelligenciával nem programoztam. Én azt gondolom, hogy az emberi minőséget azt a mesterséges intelligencia nem tudja úgy visszaadni. Tehát van, amiben nagyon jó, nagyon türelmes. A mesterséges intelligencia türelme végtelen.
0: És udvarias is egyébként.
1: És rendkívül udvarias, és rendkívül előzékeny. Mindenben igazat ad neked. Uh-huh. Mindig csodálatos ötleteid vannak. Igen. Mindig nagyon megdicsér. De azt a fajta tudást, ami abból fakad, hogy az embernek van egy élettörténete, és a testének is van egy története, a testében létezik, és ennek is van egy története, hogy akkor hogyan volt fiatal, hogyan volt középkorú, hogyan lett idős ember, mi fáj, mi nem fáj, hogy küzd meg a nehézségeivel. Ez az AI-nak ez a dimenziója abszolút hiányzik. Pont ma mentem ott a Kosztolányi környékén lakom, és mentem hazafelé, és azt vettem észre, hogy micsoda szagok vannak. A pékségben, meg a vietnámi étteremben, meg a pizzázóban, meg a hentesnél, mindegyiknek egy ilyen fantasztikusan gazdag, ínyenceket odacsábító szaga van, és erről az AI nem tud semmit. Tehát én azt gondolom, hogy van egy csomó dimenziója az életünknek, miközben nem akarom az AI-t leszólni, meg én magam is használom, és nagyon hasznos, de van egy csomó olyan érzéki dimenziója az életünknek, ami ahhoz kötődik, hogy testben létezünk, és az ölelést az semmi nem fogja tudni soha kiváltani, még akkor sem, hogyha az AI nagyon-nagyon türelmes.
0: Újabb említetted a könyveket, amik tényleg sikeresek voltak, de írsz egy újat, és ráadásul a pénzről írod, és egy kis bevezetőben említetted, hogy botrányosan provokatívnak szánod. Ez mit jelent?
1: Igen, botrányosan provokatív. Közgazdász barátomnak megmutattam, aki össze is ráncolta a homlokát, mondvá, hogy én csak itt szállok, mint a pillangó vagy a méhecske virágról virágra, és mindenfélét mondok ahelyett, hogy sok-sok lábjegyzetet írtam volna. De hát az Open Books megrendelésére írtam a könyvet, ami az ő fontos dolgok sorozatukba illeszkedik, és arra kaptam felkérést, hogy 5 ívet írjak, tehát az nem egy nagyon hosszú könyv. Az
0: hány oldal, ilyen, mondjuk?
1: Hát ugyan 100 oldal.
0: Na, igen.
1: Tehát nem egy...
0: Egy hosszabb tanulmány.
1: Egy hosszabb tanulmány, hát igazából, igen. Tehát, és az volt a kérés, hogy személyes legyen. Úgyhogy nagyon személyes lett, és én a személyes viszonyomat mesélem el a pénzzel, innen, onnan, amonnan nézve, és a személyes viszonyom lényege a pénzzel az az, hogy én igazából nem számolgatok. Voltam nagyon szegény, voltam most ilyen középosztálybeli vagyok, de akkor se számolgattam, mikor nagyon szegény voltam, meg amikor devizahitelem volt, meg most se számolgatok.
0: Soha nem fogyott el? Úgyhogy úgy csodálkoztál?
1: De volt, hogy elfogyott, de valahogy mindig éreztem, hogy akkor most ez így kevés lesz, és akkor kell még dolgozni, és akkor vállaltam még munkát, ha kevés volt.

0: valahogy az lett a filozófiám lényege, hogy a legfontosabb az, hogy az ember úgy érezze, hogy elég. Nem az a legfontosabb, hogy több legyen a fizetésem, mint a nem tudom melyik kollégámé, vagy az unokatestvéremé, meg nem az a legfontosabb, hogy megengedhetem-e magamnak azokat a luxusokat, amiket a szomszédom megenged magának, hanem az a legfontosabb, hogy én otthon vagyok-e a saját életemben, abban az értelemben, hogy úgy érzem, hogy most jó. Most elég. Uh-huh. Most nem hajt a tatár, nem kell kimennem és rohangálnom megint a pénz után. Nem tekerek abban a mókus hintában, hogy újabb dolgokat meg tudjak vásárolni, hanem így hátradőlök, és azt érzem, hogy elég. Uh-huh. És most így ez jó.
1: Ezt gondolod botrányosan provokatívnak? Tehát, hogy egy ilyen szelíd viszonyod van ezzel a dologgal?
0: Hát annyiban botrányosan provokatív, amit írok, hogy azt mondom, hogy az egy abszolút működő életstratégia, hogy nem számolod a pénzt, hanem ilyen minőségekben gondolkodol. És lehet, hogy a világ az olyan különben, hogy minden arról szól, hogy számoljuk a pénzt, meg mennyi a GDP, meg... mennyit tett zsebre az előző kormány, melyik korifeusa, és így tovább. Tehát egyfolytában ezekről a dolgokról beszélünk, és én közben azt mondom a magam viszonylag szelíd módján, igen, de azért elég provokatívan is, mert sok minden provokatív van még a könyvben, hogy engem a mennyiség kevésbé érdekel, mint a minőség. Engem a minőség érdekel, az életminőség.
1: Erre mondod, hogy az élet íze máshol van. Neked mi a fontos?
0: Hát mindenképpen az emberi kapcsolatok, meg a szellemi kaland. Tehát nekem az nagyon-nagyon fontos, hogy újabb dolgokat tanuljak. Tehát így 60 felé közeledve is, mindig végtelenül élvezem, amikor a diákjaimtól tanulok egy új szót, vagy valami új divatot, vagy felfedezek egy új sorozatot, vagy mondanak egy új zenét. Most voltam fodrásznál, és akkor a fodrászom, aki jelentősen fiatalabb, tehát 30 körül van, mondott egy új Spotify listát, és én annyira meg tudok örülni egy ilyennek, hogy megint tanultam valamit, megint egy kicsit kitágult a világom.
1: És milyenkor a teljesen kortárs popzenét, rockzenét? Szóval, hogy milyen zenéket hallgatsz, ha már Spotify?
0: Nagyon vegyes, tehát nagyon sokféle zenét hallgatok. Vannak persze kedvenceim, tehát mondjuk Leonard Cohen, vagy tehát a nagy klasszikusok, azok visszatérő kedvencek, és mindig visszamegyek hozzájuk, de aztán akkor felfedezek valami újat, és most pont tegnap ez egy ilyen chill lounge zene, amit én egyébként otthon egyáltalán nem szoktam hallgatni, mert inkább ilyen alternatív rockot, folkot, indie dolgokat hallgatok, és ez teljesen az volt az érzésem, hogy mintha egy felhőn feküdnék és lebegnék a föld felett, és miközben a fejemen babrált a fodrász, teljesen boldog voltam tőle.
1: Még egy fontos feladatot vállaltál, most idén ősztől a MOME kuratóriumának tagja lettél. Miért tartottad fontosnak ezt elvállalni, és mit gondolsz, hogy mit tudsz hozzáadni ehhez az intézményhez?
0: Hát ugye pályáztam, és a minisztérium kijelölésével jött létre a kuratórium, és azt gondolom, hogy az az elsődleges feladatunk, és a minisztériumtól is ezt a tanácsot kaptunk, hogy helyreállítsuk az egyetem autonómiáját. Tehát semmiféle szakmai kérdésben nem fogunk beleszólni, ez persze nem lehet, most a kuratóriumnak nincs egy állásfoglalása, hanem minden kurátornak volt egy pályázati anyaga, de minden kurátor pályázati anyagában szerepelt az, hogy elsősorban arra törekszünk, hogy az egyetem a saját kezébe vegye a szakmai kérdéseinek az irányítását, és a minisztériummal egyeztessen a költségvetéséről, mert ugye most vannak költségvetési tárgyalások, meg az oktatási programjáról, meg mérőszámokról, indikátorokról, tehát igazából az egyetemi kuratóriumnak a fő szerepe az, hogy felszámolja azt az előző rendszert, amiben az elmúlt 6 évben működtünk.
1: Tudod azt esetleg, vagy tudható, hogy mi fog változni a MOME-n?
0: Nagyon sok minden fog változni, de még nem tudjuk, hogy merre felé, de nem mi fogjuk eldönteni, hanem az egyetem és a minisztérium közös tárgyalásaiban fognak eldőlni a szakmai irányok.
1: A számos feladatod mellett megmondtad, hogy örömmel tölt el minden szellemi kihívás, új élmény, de van olyan, amikor úgy nem csinálsz semmit, amikor semmi nem történik, és azt a semmit tudod élvezni?
0: Hát van úgy, hogy csak így kinézek az ablakomon a kertbe, és nézem, hogy a gesztenyefa levelein hogy verődik vissza a fény, és akkor egy ilyen extatikus boldogságot érzek, hogy megadatik nekem egy ilyen szép ősz, mint a mai nap, ugye ma egy nagyon szép őszi napunk volt, és akkor azt érzem, hogy ez is az eléghez kapcsolódik, hogy most ez így elég nekem, tehát nekem nem kell semmi más, most nekem így jó.
1: Szerintem még egy utolsó kérdés, szerintem a macskás rajongóidnak joguk van tudni, hogy hívják a cicádat.
0: Jó, az egyik cicát Csöngének hívják, ő egy lány cica, fekete cica. A másik cicát azt Nyafinak neveztem el, mert valójában nem tudom, hogy mi az ő neve, mert ő csak bejött az ablakom. Már felnőtt cicaként, úgyhogy neki volt valaha valamikor valami neve kis cicaként, de sajnos nem árulta el nekem, nem mutatkozott
1: és be, azóta Nyafika.
0: Bejött. És azóta Nyafika néven fut, igen.
1: Nagyon szépen köszönöm Babarczi Eszternek, hogy itt volt velünk.
0: Én köszönöm a meghívást.

Ez volt már a Netszes, holnap ugyanebben az időben találkozunk. Most pedig következik a Krónika itt a Kossuth Rádión. Én búcsúzom a szerkesztő Gál Ilona és Gellért András, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a hangmérnök Rácz Dorottya nevében is. Orosz Csillát hallották.

0: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó estét kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Bordi András, főbb híreink először röviden.
2: Három embert vettek őrizetbe a Volánbuszt érintő milliárdos vesztegetési ügyben. Magyar Péter meg is nevezte az érintetteket.
1: Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés, a Tisza frakció mind az öt jelöltje alkotmánybíró lett.
2: Feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya üzemeltetése miatt. A Fidesz frakció szerint nem is kötöttek szerződést.
1: Újra bejegyzett egyházi státuszt kapott Iványi Gábor, magyarországi evangéliumi testvérközössége.
2: Holnap napos, száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban ködre is számíthatunk.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kiss Gábor. Három embert vettek őrizetbe a Volánbusz ZRT-t érintő milliárdos vesztegetési ügyben, közölte konkrét nevek említése nélkül a központi nyomozó főügyészség. Magyar Péter miniszterelnök előbb közösségi oldalán, majd a parlamentben azt mondta, az ügyészség Jelinek Dániel üzletembert és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját állította elő, Delcsinyi Dávid összefoglalója.
3: Az imént tudomásom szerint előállította a magyar ügyészség Jelinek Dánielt, az egyik leggazdagabb magyar vállalkozót, Tiborcz István üzlettársát. És szintén előállította egy nagyon-nagyon sok éve húzódó ügyben Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatóját, az önök emberei. Folytatjuk, köszönöm szépen!
4: Jelentette be Magyar Péter a parlament keddi ülésén. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodája múlt hét csütörtökön 8 embert idézett be kihallgatásra, köztük a Forbes 2025-es listája szerint az ország 5. leggazdagabb üzletemberét, az ingatlanokkal foglalkozó Jelinek Dánielt és a Nemzeti Vagyonkezelő 2015 és 18 közötti vezérigazgatóját, Szivek Norbertet. A központi nyomozó főügyészség közleménye szerint bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának büntette, és más korrupciós bűncselekmények miatt intézkedtek a hivatalos szervek. Az ügyben eddig több helyszínen történt kutatás és lefoglalás, jelenleg 4 személy gyanúsítotti kihallgatása van folyamatban, közülük a főügyészség 3-ukat vette őrizetbe. A gyanú szerint 2015 és 2018 között a Volán társaságoknál körülbelül 10 milliárd forintos kár keletkezett, miután több mint 600 használt autóbuszt túlárazással szereztek be. Az egyik Volán társaság kecskeméti székhelyének megvásárlását is túlározták. Ezzel a Volánnak legalább 550 millió forintos kára keletkezett. Az NNI közlése szerint a hűtlenkezelésből származó vagyon pénzmosással szerezték meg. Az adatok szerint a háttérben ingatlan projektek finanszírozása zajlott, valamint 1 milliárd forintot meghaladó pénzfelvétel, illetve nagyértékű autóvásárlása. A beruházások a 12. és 9. kerületben, valamint Balatonvilágoson és Törökbálinton valósultak meg. A Volán társaságoknál a tulajdonosi jogok gyakorlását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT látta el, amelynek akkori vezetője, Szivek Norbert tudott olyan állami tulajdonú ingatlanokról, amelyek eladása jelentős haszonnal kecsegtetett. Így a Volán társaságok túlárazott buszbeszerzéseiből, valamint a kecskeméti székhely túlárazott megvásárlásából származó összegeket a cégvezetők köztes vállalatokon keresztül színlelt kölcsönszerződésekkel továbbították az érdekeltségükbe tartozó más cégekhez, és ezeket aztán ingatlan projektekbe fektették.
1: Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. A titkos szavazáson 137 igen és 6 nem szavazatot adtak le a képviselők.
2: Alkotmánybíró lett Kronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt, a Tiszapárt frakciójának 5 jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusi módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát, így 5 bíró mandátuma megszűnt.
1: Nem vett részt a Fidesz frakció az alkotmánybírók pozíciójának betöltéséről szóló mai szavazáson. Távolmaradásuk okáról az ellenzéki párt frakcióvezetője ezt megelőzően a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában beszélt. Bóka János úgy fogalmazott, a kialakult helyzet szerintük illegitim, a bírák harmadát visszamenőleges jogalkotással távolították el tisztségéből.
5: Ugye jelen esetben az a helyzet, hogy egy személyre szabott és visszamenőleges hatályú alaptörvény módosítással távolították el az Alkotmánybíróság elnökét és a tagok egy harmadát. Erre precedens az előző kormányzatok alatt nem volt. Tehát ez egy alapvetően új helyzet, amire egy politikai reakciót kell adni, a mi reakciónk pedig az, hogy ez a döntés ez illegitim, ennek megfelelően az illegitim helyzetet esetleg orvoslandó eljárásban mi nem veszünk részt, mert hogy egy illegitim módon megülő alkotmánybírósági helyet nem lehet legitim módon betölteni.
1: Elfogadta az új ügynök adta szabályozást az országgyűlés, a Mi Hazánk is a KDNP módosító javaslatait a képviselők többsége leszavazta.
2: A kormány július végén nyújtotta be a törvényjavaslatot, amely az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárását teszi lehetővé. A javaslat értelmében az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának feladata lesz, hogy a tárolt, eddig titkos iratok minél egyszerűbben és minél szélesebb körben megismerhetővé váljanak. Kialakítanak egy online felületet is, amely könnyebbé és általánossá teszi a dokumentumok elérhetőségét. A jogszabály az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba.
1: Megszavazta az országgyűlés a dízel támogatást. Azok a magánszemélyek, akiknek 150 lóerő alatti dízelautójuk van, december végéig havi 5000, év végéig összesen 20000 forint támogatást kapnak. A parlament arról is döntött, hogy a cigaretta jövedéki adóját 9, a hevített termékek és a fogyasztási dohány adóját pedig 25%-kal emelik novembertől. A Villanypára Egyesület elnöke attól tart, hogy az intézkedés a fekete piacot erősítheti. Fóris Mátyástól jönnek a részletek.
6: Kármán András pénzügyminiszter költségvetési és népegészségügyi okokkal magyarázta a dohánytermékekre bejelentett jövedéki adóemelést. A kormány szerint a dohányzás egészségügyi költsége tavaly kétszer akkora volt, mint amennyi ezen termékek adójából befolyt. Németh Balázs fideszes képviselő azzal támadta a kormányt, hogy egyik napról a másikra jelentette be az emelést.
7: Az elmúlt hetekben több órán keresztül beszélt itt az országgyűlés előtt Magyar Péter is, hosszan beszélt a pénzügyminiszter is, egy szóval nem említette, hogy önök egy 90 milliárdos többletadó terhet akarnak terhelni a magyar lakosságra. Sem a miniszterelnök, sem a kormánytagok nem mondtak ilyet. Önök össze-vissza beszélnek, és önöket nem lehet komolyan venni, akkor sem, amikor azt ígérik, hogy majd átlátható lesz a költségvetés, és tervezhető lesz a magyar embereknek a jövője.
6: Magyar Péter miniszterelnök erre reagálva dohánylobbistának nevezte Németh Balázst.
8: Lehet, hogy Németh Balázs nem tud róla, több tízezer honfitársunk veszít életét minden évben a dohányzás miatt. Önnek pedig hány darab trafikja van, képviselő úr? Hány trafikot kapott a családja? Mennyi volt a tavaly járbeütő? 500 millió? 1 milliárd?
6: A cigaretta jövedéki adója 9%-kal, a hevített termékeké pedig 25%-kal emelkedik. A Kossuth Rádiónak korábban a Villanypárna Egyesület érdekszervezet elnöke Ficsor Zoltán úgy nyilatkozott, szerintük a hevített termékek helyett éppen az olcsóbb, de károsabb termékek árát kellett volna emelni.
9: Ha most jelen pillanatban emelni fogják drasztikusan a hevített dohánytermékek, a likvid után töltő folyadékok és a nikotinpárnákkal kapcsolatos adótartalmat, akkor azzal a fekete piac irányába fogják terelni a fogyasztókat. Tehát nem fog plusz bevételt generálni ez az adóemelés.
6: A javaslatot sürgősséggel tárgyalta a parlament a dízel támogatásokról szóló törvény részeként.
1: A Fidesz frakció szerint az Orbán kormány nem döntött az M6-os sztráda koncessziós üzemeltetéséről. Azt írták, nem kötöttek szerződést, mert a tárgyalások a választásokig nem zárultak le.
2: Az ellenzéki párt Vitézi Dávid közlekedési miniszter bejelentését a háromszoros túlárazásról szemen szedett hazugságnak nevezte. Szerintük a Tisza kormány valójában külföldi kézbe adná az autópályák üzemeltetését. A közlekedési és beruházási minisztérium az M6-os autópálya üzemeltetésének ügyében feljelentést tett. Vitézi Dávid szerint az Orbán kormány a stráda üzemeltetését a piaci ár háromszorosáért rendelte meg Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségétől.
1: Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tett Orbán Anita külügyminiszter, miután kiderült, hogy a tárca előző vezetése rutinszerűen bérelt magánrepülőket. Szijjártó Péter és delegációja sokszor néhány száz kilométeres utakra is magángéppel vagy honvédségi különgéppel utazott. Pap Roland és Garami Zsuzsa összeállítása.
10: Orbán Anita külügyminiszter Facebook oldalán jelentette be, mit állapítottak meg, amikor átvizsgálták Szijjártó Péter és delegációjának útjait.
11: Ezek az utak a 2022 és 2026 közötti időszakban átlagosan 5,6-szer, nagyon konzervatív becslésünk szerint 4 milliárd forinttal kerültek többe, mintha a delegációk menetrend szerinti biznisz osztályú járattal utaztak volna. Ez a szám ráadásul még a honvédségi gépek költségét nem is tartalmazza. A valóság tehát ennél is rosszabb. Volt, hogy a gépbérlést az utazás előtti napon hagyatták jóvá. És volt, hogy a miniszter Amerikából történő hazautazására kifejezetten a saját választási kampányprogramjához igazítva közpénzből béreltek külön repülőgépet.
10: Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a minisztérium belső szabályzata kifejezetten a takarékosságot írja elő alapelvként. Elmúlt hetekben több olyan ügyben is bejelentést tett a külügyminiszter, amelyek az előző vezetéshez kapcsolódnak. Feljelentést tettek a Covid-járvány elején körülbelül 300 milliárd forintért vett lélegeztetőgép ügyében, és visszavontak 1400 olyan diplomata útlevelet, amelyek nem alanyi jogon jártak. A Fidesz komolytalannak nevezte a feljelentést, az ellenzéki párt szerint a külügyminiszteri repülőutak teljes egészében megfeleltek a vonatkozó kormányrendeletnek.
1: Házkutatást tartottak az Országos Onkológiai Intézetben, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai, értesült a Telex.
2: A portál megkeresésére a szervezet azt írta, egy eszközbeszerzés jogi hátterével kapcsolatban zajlik náluk eljárás. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter augusztus végén közölte, hogy az onkológiai intézetben egy bejelentés alapján indult vizsgálat, amelyet az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a fekvő és járóbeteg szakellátásért felelős államtitkár végez.
1: Rendőrségi feljelentést tett Orbán Viktor ellen Fekete Győr András. A Momentum alapítója szerint a korábbi miniszterelnök mafiaszerűen megfenyegette a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal dolgozóit.
2: Orbán Viktor a Hír TV-ben vasárnap arról beszélt, hogy nyomon fogják követni és nyilvánosságra hozzák azokat, akik munkát vállalnak az új hivatalnál, és nem kerülik majd el a felelősségre vonást, ha a Fidesz visszatér a hatalomba. Fekete Győr András szerint ez túlmutat a véleménynyilvánításon. Az igazságszolgáltatás megfélemlítésére tett kísérletről van szó. Az ügyre Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke is reagált, és közölte, megvédik a munkatársaikat, és ha megfélemlítés éri őket, megteszik a szükséges büntető jogi lépéseket.
1: Orbán Viktor jogerősen is elvesztette a 24.hu ellen indított sajtó helyreigazítási perét. A volt miniszterelnököt a perköltség megfizetésére kötelezték.
2: A Fidesz elnöke 2024-ben több lapot beperelt, miután szemlézték az interjút, amelyben a Spár vezérigazgatója arról beszélt, Orbán Viktor arra kérte, engedje meg egy rokonának, hogy befektessen a kereskedelmi multi magyar leányvállalatába. A volt kormányfő felemás sikerrel indította a sajtópereket. A legtöbbet elvesztette, a kúria utóbb több esetben mégis a volt kormányfő javára ítélt.
1: Eljárást indított az erdészeti hatóság Lázár János ellen.
2: A Fidesz volt minisztere, képviselője 15 éve erdőgazdálkodó. Az elmúlt években 25 hektár erdőt telepített, utakat, raktárakat, irodát létesített. Közösségi oldalán most azt írta, 10 év után indítottak eljárást engedély nélkül épült létesítményei miatt. 13 millió forintos bírság megfizetésére és az erdei létesítmények elbontására kötelezték, annak ellenére, hogy 10 éve a hatóság arról tájékoztatta, hogy a beruházásokat nem kell engedélyeztetni. Lázár János szerint a döntés méltánytalan, és csak azért született, mert ő a Fidesz politikusa volt.
1: Átmenetileg bezár a Terrorháza Múzeum, Schmidt Mária főigazgatói megbízatása megszűnt, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása és tisztázzák a jogi kérdéseket. A Fidesz a múzeum azonnali megnyitását és Schmidt Mária visszahelyezését követeli, Harcsás Gergely összeállítása.
12: Ebben az épületben hatalmas erő van. Az áldozatok, a megalázottak, a hozzájuk tartozók, a velük együttérzők, a nemzet ereje. Visszavágás, törlesztés, bosszú helyett múzeum. Így is lehet megállapodást kötni a történelemmel.
13: 2002. februárjában ezekkel a szavakkal nyitotta meg Orbán Viktor akkori kormányfő a Terrorháza Múzeumot Budapesten az Andrássy úton. A náci és a kommunista diktatúra áldozatainak emléket állító intézményt az elmúlt 24 évben több mint 8 millió magyar és külföldi látogató kereste fel. A múzeum rendhagyó történelem órákat is tartott diákoknak.
14: Csak annyit tettem például Kádárról is, hogy valamiért gyűlölni kell, de picit jobban belelátok most már.
13: Schmidt Mária főigazgató a múzeum fennállásának 20. évfordulóján úgy fogalmazott, a kialakításkor új nyelvet választottak, amely kevés szöveggel, erőteljes képi és zenei elemekkel hat az emberekre.
15: Történeteket mondunk el, azoknak az embereknek a történetét, akiket elhurcoltak, akiket megkínoztak, és azokat is, akik ellenálltak. Ezek mind a mi történeteink, ezek a magyar nemzetnek a közös történetei, és mindegyikben benne van a hazaszeretet, benne van a tenni akarás, és benne van az a képesség, ami minket jellemez, hogy akármi is történik velünk, mi újra úgy is talpra állunk.
13: A kormány döntése alapján a Terrorháza Múzeumot működtető alapítvány feladatait augusztus végén a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium egyik háttérintézménye vette át. A múzeum főigazgatója Schmidt Mária korábban közölte, hogy az alapítvány intézményeinek, köztük a Terrorháza Múzeumnak a működése mindvégig átlátható, hatékony és jogszerű volt, amit az átadás átvételi dokumentáció is bizonyít. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Miniszter ma reggel bejelentette, hogy a múzeum ideiglenesen bezár, Schmidt Mária főigazgatói megbízatása pedig megszűnt. Tar Zoltán közölte, a kiállítás tartalmi átvilágításának lezárultáig az intézmény zárva tart. A múzeum a tervek szerint még az idén újra megnyit, miután kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. A döntésre reagálva a Fidesz frakció a Terrorháza Múzeum azonnali megnyitását és Schmidt Mária főigazgató visszahelyezését követelte. Közleményükben szégyenteljesnek nevezték, hogy a Tisza az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának évében akarja eltörölni 56 legfontosabb emlékpontját. Az ügyről szerettük volna megkérdezni Schmidt Máriát, de nem kívánt nyilatkozni a Krónikának.
1: Lemondott a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet elnöke.
2: Szász Jenő ezt követően döntött úgy, hogy a Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Minisztérium átvilágítása számos hiányosságot tárt fel az intézmény működésében. Tar Zoltán miniszter közösségi oldalán jelezte, hogy az intézetet nem megszüntetik, hanem átalakítják. A cél egy átláthatóbb, egyszerűbb, hatékonyabb rendszer felépítése, mivel a magyarság politikai döntésekhez valódi adatokon és szakmai alapokon nyugvó kutatásokra van szükség.
1: Ismét bejegyzett egyházként vette nyilvántartásba a fővárosi törvényszék a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget, írt a közleményében az egyház.
2: Az Iványi Gábor lelkész által alapított MET egyházi státuszát 2011-ben vették el, 2022-ben visszakapta. A végzés ellen azonban az ügyészség felülvizsgálati eljárást indított. Végül 2026. júliusában hoztak első fokú pozitív döntést, az ügyészség pedig nem nyújtott be fellebbezést, így szeptember 7-től az már jogerős. Az egyházi törvény szerint bejegyzett egyházként a METnek automatikusan jár a kiegészítő állami támogatás az 1%-os felajánlások után.
0: Kossuth Rádió.
16: Újra mindenkié.
1: Továbbra sem hagy fel Oroszország az ukrán energetikai létesítmények elleni támadásokkal, ezért Ukrajna is folytatja a csapásokat.
2: Ezt az ukrán elnök közölte azután, hogy tegnap az amerikai elnök közösségi oldalán bejelentette, Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit. Az orosz erők Kijevben ma benzinkutakat lőttek. Egy ember meghalt, 7 megsebesült. Az ukránok pedig egy orosz olajfinomítót vettek célba a szamarai területen.
1: Lelőttek egy drónt Litvánia felett a NATO vadászgépei, jelentette be a balti állam elnöke.
2: Gitanas Nauseda egyelőre csak annyit közölt, hogy a pilóta nélküli eszköz megsértette Litvánia légterét. A Litván Nemzeti Rádió úgy tudja, hogy a drón a szomszédos Fehér-Oroszországból érkezett és nyugat felé tartott, majd Litvánia középső részén a Kaunasító közelében lezuhant. Közben a lengyel hadsereg bejelentette, hogy műveleteket hajtott végre az ország légterében az Ukrajna elleni orosz drón támadások miatt.
1: Az Unió ellenálló képességének próbája volt a tömeges határsértés Ceutánál.
2: Erről az EU belügyekért felelős biztosa beszélt az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban. Magnus Brunner szerint a Ceutában történtek azt mutatják, hogy meg kell kettőzni az erőfeszítéseket. Szerinte az illegális bevándorlóknak, az emberkereskedőknek és az embercsempészeknek is meg kell érteniük, hogy az EU elszánt és nem enged a saját szabályaiból.
1: Leállítja a budavári palota újjáépítését és új közbeszerzést ír ki a munkálatokra a kormány, közölte a Közlekedés és Beruházási Minisztérium a Világgazdaság kérdésére. A kormány még június végén rendelte el a Nemzeti Hausmann program és a budavári palota negyed megújításának teljes körű felülvizsgálatát, Hajnucki Mátyás és Hegedűs Katalin összefoglalója.
17: A Vitézi Dávid vezette tárca tájékoztatása szerint a palota A szárnyának kivitelezése a jelenlegi formájában nem folytatódik. A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Záév építőipari ZRT 2 hetet kapott arra, hogy levonuljon a területről. A minisztérium szerint az előző kormány olyan szerződést kötött, amelyhez nem biztosította a szükséges fedezetet. A Nemzeti Hausmann program teljes körű felülvizsgálata jelenleg is zajlik. Mészáros Lőrinc a vállalatcsoport zárt körű rendezvényén előzőleg még arról beszélt, hogy a kormányváltás és a visszavont támogatások ellenére cégbirodalma stabil maradt. Arról, hogy hogyan viszonyulnak az új helyzethez, így fogalmazott.
18: A vállalatcsoport sorsa úgy alakul, hogy az 5 hónap alatt azért nem kellett egyetlen egy embert se leépítenünk, és reméljük, hogy ez a következő 10-20 évben is így fog maradni. Készen állunk arra, hogy együttműködjünk a jelenlegi kormánnyal, hiszen ezer száron kötődünk a magyar államhoz.
17: Mészáros Lőrinc azt mondta, a kormánynak remélhetőleg nem az a terve, hogy a magyar nagy tőkét felszámolják, és a multinacionális nagy tőke jöjjön a helyébe, mert ez egy rossz terv szerinte, és mindent meg fognak azért tenni, hogy ez ne tudjon megtörténni.
1: Az ipari, logisztikai, lakó és infrastruktúrális fejlesztési beruházások is új lendületet kaphatnak az uniós források érkezésének, illetve az új gazdaságpolitikai szemléletnek köszönhetően, mondta a Krónikának az ingatlanfejlesztői kerekasztal egyesület elnöke. A magyar ingatlanpiac szereplői októberben Münchenben mutatják be a magyarországi fejlesztési és befektetési lehetőségeket, Farucska Ivet összeállítása.
19: Az elmúlt évek nehézségei után új szakasz kezdődhet a magyar ingatlanpiacon, mondta Székely Ádám. Az ingatlanfejlesztői kerekasztal egyesület elnöke bizakodó. Szerinte növekedés várható például a lakásépítések területén. Egyre nagyobb hangsúlyt kaphat a vidéki ipari logisztikai szektor, és a szállodapiacban is van lehetőség. De úgy véli, az irodapiac területén kevésbé várható érdemi növekedés.
20: A magyar ingatlanfejlesztői piac egy érdekes állapotban van, nagyon sok alpiac az viszonylag csendes és alacsony aktivitást mutat, ugyanakkor a befektetői piacokon van egy nagyon jelentős élénkülés, ami már előre azt mutatja, hogy egyébként a fejlesztési aktivitás, illetve a befektetési aktivitás az érdemben növekedhet az különböző ingatlanpiaci szegmensekben.
19: A befektetői bizalmat tovább erősítheti, hogy a szervezet az új gazdaságpolitikai és kormányzati szereplőkkel stratégiai és versenyképességet célzó szakmai együttműködést szorgalmaz.
20: Mi azt gondoljuk, hogy ha az állam egy nagyon stabil szabályozási hátteret biztosít, és azokon a pontokon ott van, ahol ott kell lennie, például a környezetvédelem egyéb ilyen kritikus területek, hogyha ezeken a pontokon ott van, viszont máshol engedi a versenypiaci szereplőket szabadon kibontakozni, akkor abban sokkal nagyobb gazdasági aktivitás lesz. És most ezt várja a piac, és hogyha ez így bekövetkezik, akkor kínálati oldalon nagyon jelentős kapacitásbővülés lehet.
19: Idén magyar fejlesztők, befektetők és vidéki városok közösen jelennek meg Európa legnagyobb nemzetközi ingatlanpiaci kiállítása. A Müncheni Expo Reálon október 5-e és 7-e között. A magyar standon konkrét fejlesztési és befektetési lehetőségeket mutatnak be. A rendezvényen 34 országból 1700 kiállító vesz részt.
1: Megkezdte munkáját a NAV új elnöke, célja a közbizalom erősítése és egy átlátható, kiszámítható adó- és vámhatóság működtetése.
2: Rózsán és Sát Mónika egyszerűsíteni az adóbevallás folyamatát, miközben továbbra is határozottan és következetesen lép majd fel az adóelkerüléssel, a csalással és a szabályok tudatos megsértésével szemben. Az adóhatóság fontosnak tartja azt is, hogy a szabályok mindenkire egyformán vonatkozzanak, a hatósági döntések pedig átláthatók, kiszámíthatók és szakmailag megalapozottak legyenek.
1: Gyermekpornográf felvételek birtoklása miatt emeltek vádat egy kaposvári férfi ellen.
2: A Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai 5000 felvételt foglaltak le a férfinál, köztük olyanokat is, amelyeken 12 év alatti gyermekek szerepelnek. A vádlott tevékenységéről ausztrál társhatóságok jelzése alapján szerzett tudomást az NNI kiberbűnözés elleni főosztálya. Az ügyészség gyermekpornográfia büntette miatt végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott a férfival szemben.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
1: És aki ezt prezentálja, az Katona László.
3: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat! 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány 26 fős névsorának tagja, a Zalaegerszeg kapusa Gundel Takács Bence, 2 védő, a Vasasból Doktori Csáron, az Azeri Karagakból pedig Várkonyi Bence, és először kapott meghívót az MTK csatára Jurek Gábor és a Paks támadója Szalai József is. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát fogadja, majd 28-án Belfastban Észak-Írország ellen lép pályára. Októberben Georgia, majd ismét Ukrajna lesz az ellenfél. 2029-ben a Puskás Arénában rendezik a Konferencia Liga döntőjét, ezzel Budapest minden nagy európai kupa döntőnek a házigazdája, hiszen korábban az Európai Szuperkupa mérkőzést, Európa Liga döntőt, valamint idén tavasszal Bajnokok Ligája döntőt is rendeztek már a stadionban. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség vezető testületének budapesti ülésén határozat született arról, hogy a 2029-es világbajnokságot Nairobiban, a 2031-es eseményt pedig Münchenben rendezik meg. A két VB rendezésére összesen 4 pályázat érkezett be, a másik két kandidáló város London és Róma volt. Köszönöm a figyelmüket!
0: Közlekedés.
2: Az M4-es autó Törökszent Miklós felé vezető oldalán az M0-as autóti csomópont előtt baleset történt. A 23-as kilométernél csak a külső sáv járható. A 8-as főúton Vasvár és Rába hídvég között ugyancsak karambol miatt a 149-es kilométernél félpályán halad a forgalom. A 21-es főúton Pásztó térségében a 27-es kilométernél reggel óta egy lerobbant autó veszteg el a Jobbágyi felé vezető oldalon. Továbbra is csak a belső sáv járható.
1: Most pedig a fővárosi utak hírei következnek.
21: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten baleset történt az Alkotás utcában a Krisztina körút felé a déli pályaudvarnál a belső sávban. Baleset nehezíti még a közlekedést a 10. kerületben a Gyömrői úton a Kőér utca közelében. Tart a műszaki mentés a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői út előtt a külső sávban. Nem közlekedik a 12-es és a 14-es villamos Újpest központ és a Frangepán utca között, a 12 a villamos pedig Újpest központ és Angyalföld kocsiszín között áramellátási hiba miatt. 14-es pótlóbusz jár Újpest központ és a Frangepán utca között. Lassú a haladás a Közraktár utcában a Petőfi híd felé. Kovács Botont, BKK Info.
0: Időjárás.
1: A friss információkat Fehér Balázstól hallják.
22: Jó napot kívánok! A délután képződött gomoly felhők feloszlanak, éjszakára kiderül az ég. Hajnalra foltokban köd, illetve réteg felhőzet alakul ki. Reggelre 8-15 fok közé hűl le a levegő. Napkelte után a köd foltok megszűnnek, mindenütt több órára kisüt a nap. A mainál kevesebb felhő képződik, de ezekből csapadék nem alakul ki. A déli szél időnként megélénkül, a Kishalföldön időnként meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 24-29 fok között alakul. Holnap a késő esti óráktól egy közeledő hidegfront hatására északnyugaton elkezdődik a felhőzet növekedése, csütörtök napközben pedig már a középső ország rész felett hullámzik majd a frontzóna. Ekkor az Észak-Dunántúlra már megérkezik a hideg levegő, és csupán 19-20 fok lesz délután. Ugyanakkor a Tiszántúlon tovább melegszik az idő, és 28-30 fok várható, nagy lesz tehát a hőmérsékleti kontraszt a két ország rész között. A hétvégére újra szárazabb légtömegek érkeznek, de nem lesz teljesen csapadékmentes az idő. Jelentés mennyiségű csapadék kialakulása a hét során nem valószínű.
1: Önök az Esti Krónikát hallották, hamarosan kezdődik a nap témája, a Volánbuszt érintő milliárdos vesztegetési ügyről, illetve az átvilágítások alapján előkerülő esetek mentális hatásairól fogunk beszélgetni. A Krónika szerkesztője Kis Gábor volt, a hírszerkesztő Novák József, a technikai munkatársak Súly Zoltán és Szilágyi Zsolt. A bemondó Bordi András nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímeát hallották. Hírekkel minden órában, részletes hírösszefoglalóval 22 órakor a késő esti krónikában jelentkezünk.
4: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.

0: 18 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Novák József nevében is. Támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai, nő a dohánytermékek jövedéki adója. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Holnap még marad a kellemes őszi idő. És most a részletek. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. Döntött a parlament arról is, hogy a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő novembertől. A Fidesz frakció zseppénznek nevezte a dízelkompenzációt, és továbbra is a védett árak visszaállítását szorgalmazza. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a vasútbiztonsági teszteken nem merült fel hiba. Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/órás sebességgel. Vitézi Dávid ismét hangsúlyozta, az utasok csak akkor vehetik majd igénybe a Budapest-Belgrád vasútvonalat, ha minden biztonsági ellenőrzés pozitív eredménnyel zárult. Mindent meg fog tenni az Európai Bizottság, hogy támogassa Szerbiát az uniós csatlakozásban, jelentette ki a brüsszeli testület bővítésért felelős biztosa. Márta Kosz az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban beszélt erről azon a vitán, amelyet a boszniai háborúban elkövetett bűncselekmények miatt életfogytiglanra ítélt, és nemrégiben elhunyt Ratko Mladić szerbiai dicsőítése miatt tartottak. A bővítési biztos hangsúlyozta, a Nyugat-Balkán stabilitása az Európai Unió stratégiai érdekeit szolgálja. Szerbia ebben nagyon fontos szerepet tölt be, de a revizionizmus, a népirtás tagadása összeegyeztethetetlen az európai értékekkel, nincs helyük az Unióban, ahogy nincsen helyük a tagjelölt országokéban sem. Az Unió ellenálló képességének próbája volt a tömeges határsértés Ceutánál. Erről az Unió belügyekért felelős biztosa beszélt az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban. Magnus Brunner hangsúlyozta, a Spanyolországhoz tartozó észak-afrikai területen történtek azt mutatják, hogy meg kell kettőzni az erőfeszítéseket, mert az illegális bevándorlóknak, az emberkereskedőknek és az embercsempészeknek is meg kell érteniük, hogy az EU elszánt és nem enged saját szabályaiból. Petőfi Sándorról szóló musicallel és 9 új bemutatóval készül az új évadra a Víg Színház. A Dés László és Geszti Péter által írt Petőfi bemutatója Horváth Csaba rendezésében elsőként a szegedi szabadtéri játékokon lesz látható. A premierek közt szerepel ifjabb Vigyázki Attila legújabb rendezése, a 4-6 című magyar fiatalokról szóló előadás, valamint 2 könyv adaptáció Zsótér Sándor és Pelsőci Réka rendezésében, illetve Valló Péter Bohém Élet opera adaptációja. Ami az időjárást illeti, hajnalban néhol kötképződhet, eleinte napos száraz időnk lesz, később megnövekszik a felhőzet és késő estétől északnyugat felől többfelé fordulhat elő eső. Éjszaka 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, holnap napközben a csúcsérték 25 fok közelében lesz. Friss hírekkel 19 órakor várjuk Önöket.
1: Műsorajánló. Hajnaltáj.
2: Aszály és forróság, ennyi csapadék már a szőlőnek sem elég, figyelmeztet a szakember.
3: A kavicsos meg az agyagos területek viselik a legrosszabbot. Ezt az aszályt egyik barátom hívott 2 hete, amit őt legértékesebb területnek tartottak régebben, ott szinte tönkrement az ültetvény.
2: Jön az öntözött szőlő? Válaszok a Vidék magazinban.
1: Hajnaltáj. A koránkelők magazinja holnap reggel 5 órától a Kossuth Rádióban.
4: Napközben. A napokban több vállalat is bejelentette, hogy bezárja a kapuit, és sok száz ember válik munkanélkülivé. Győrben egy autóipari cég szünteti meg a gyártást, míg Bonyhádon a nagymúltú Zomász gyár fejezi be végleg a termelést. Ott a lejtmenet a Covid után kezdődött.
5: Akkor már éreztük, hogy ebből probléma lehet, itt 4 napot dolgoztunk egy héten.
4: De mit tehetnek a dolgozók az elbocsátás után? Hogyan kell a 21. században újból önéletrajzot írni, akár 20-30 év után?
6: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig. A Kossuth Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
6: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
8: A szerkesztő Kis Gábor nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt tehát a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. A műsor első felében a Volánbuszt milliárdos vesztegetés ügy mai fejleményeiről beszélgetünk, majd arról, hogy sorra nyilvánosságra kerülő ügyek, az átvilágítások eredményei milyen hatással vannak a magyar néplélekre. A Kontroll számolt be néhány napja arról, hogy a kiszeníti rendőrség nemzeti nyomozó irodája kihallgatásra idézett be 8 embert az 5 éve húzódó Volánbusz ügyben. Idézést kapott a cikk szerint Szívek Norbert, a Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatója, és Jelinek Dániel milliárdos ingatlanvállalkozó, Tiborcz István korábbi üzlettársa is. Magyar Péter miniszterelnök ma a parlamentben arról beszélt, hogy az ügyészség Jelinek Dánielt, Szívek Norbertet is előállította. Ezt nem sokkal később, igaz, konkrét nevek említése nélkül a központi nyomozó főügyészség is megerősítette, a háttérben pedig a Volánbusz ZRT-t érintő milliárdos vesztegetési ügy áll. A vonal végén Galgóczi Ferenc vállalkozó, akit az ügyben májusban hallgattak ki. Tanúként jó estét kívánok!
9: Jó estét, köszöntöm a hallgatókat, üdvözlöm.
8: Ugye mostanáig több feljelentést is tett korrupció gyanús ügyekben, és a Galgóczi Ferenc hivatalos Facebook oldal elnevezési közösségi felületen egyebek mellett arról ír, hogy a Volánbusz csoporttól 10 milliárd forintot meghaladó összeget loptak ki. Mielőtt belekezdenénk, annyi részletet áruljon csak el a hallgatóknak, amivel sem saját magát, sem a tanúvallomásának a tartalmát is, természetesen a nyomozás sikerét sem veszélyezteti. Mit lehet tudni erről az ügyről?
9: A Volánbusz ügycsoportnak több szertágazó ügye van. Van hűtlenkezeléses része, korrupciós ügye. A mai őrizetbe vételek azok egy 2015-2018-as ügycsoportra nyúlnak vissza. Ebben az ügyben már 2021-ben indult nyomozás. 4 lába van az ügynek. Az első lába az egy autóbuszok leasing szerződését lejártát követően történt adásvételügylet, amelyben körülbelül 1,6 milliárd forint vagyoni hátrány érte a Volán társaságot, ami ugye egy állami tulajdonú vállalat. A második része neki egy 2 milliárd forintos fiktív szervizelési karbantartási szerződést, amit a Volánbusz egy olyan társasággal kötött, akinek sem autóbusza, sem műhelye, sem szakembere, sem szerszáma nem volt, és ezt az összeget mégis kifizették. A harmadik része neki, és talán ez a legsúlyosabb, hogy a Volánbusz meghirdetett egy tendert, amiben 33 hónapra kerestek autóbuszokat bérleti konstrukcióban, és a Volánbusz által korábban használt 250 darab autóbuszt a most őrizetbe vett Szívek Norbert MNV vezérigazgatóhoz és szervezetéhez köthető gazdasági társaságok, tehát cégekről beszélünk, összesen 450 millió forint körüli áron megvásárolták, tehát használt autóbuszokról beszélünk, nagyon használt autóbuszokról, majd ezeket az autóbuszokat utána 6,3 milliárd forintért bérbe adták a Volánbusznak. A negyedik ügy lába pedig egy ingatlanvásárlás volt, ahol volt egy ingatlan, amit a Volánbusz előbb bérelt 100 millió forintért közel fél éven keresztül. Ezt az ingatlant a bérbeadó megvásárolta annak tulajdonosától A napon 200 millió forintért, B napon pedig továbbadta a Volánbusznak 1,3 milliárd forint körüli áron.
8: A Kontroll idén tavasszal azt írta, hogy a csaknem 10 éve folyó ügyben a nyomozók tulajdonképpen már mindent felderítettek, amit lehetett, nevesíteni is tudták a lehetséges elkövetőket, végül azonban valakik keresztbe tettek a felelősségre vonásnak, mert a szálak túl magasra értek. 2021 őszén a Pesti Központi Kerületi Bíróság ügyészi indítványra házkutatást is elrendelt. 2026-ot írunk. Mi történt 5 éven keresztül, és miért?
9: Tehát annyit pontosítanék, hogy 5 éve tart a nyomozás, tehát ugye 2021-es a büntető ügy, és valóban az történt, hogy bármennyire is végzett a Nemzeti Nyomozóiroda áldozatkész és színvonalas nyomozati munkát, nem csak a bűncselekvényeket derítette fel, hanem azt is feltárták, hogy a bűncselekvények útján gazdagodó társaságok milyen pénzmosás gyanús műveletekkel és hova tették el, hova tüntették el a több mint 10 milliárd forint korrupciós pénzt, megnevezték a lehetséges gyanúsítottikat, ennek ellenére az ügyészség részéről nem történt meg a gyanúsítás. Ezek az ügyek nyilvánvalóan, ez a 4 ügy, amit mondtam, nyilvánvalóan fogva voltak az ügyészség részéről, és valóban azért, mert ennek az ügynek, ennek a 4 ügynek az eredője az egy mentelmi jogot jelenleg is élvező, most országgyűlési képviselő, korábban pedig az Orbán kormánynak a nemzeti és fejlesztési minisztere volt, dr. Sesztán Miklós.
8: Hogyan kapcsolódik az ügyhöz a kormányfő által is nevükön nevezett Szivek Norbert, volt MNV vezérigazgató és Jelinek Dániel ingatlanvállalkozó?
9: Szivek Norbert az MNV vezérigazgatói székéből irányította azt a szervezetet, amely ezeket a korrupciós cselekményeket, és egyébként ezeken túlmutató egyéb korrupciós cselekményeket is megvalósított. Azt követően, hogy előállították a bűncselekmények útján szerzett pénzt, ezeket különböző gazdaságok, gazdasági társaságoknak kölcsönadták, tehát kiutalták, többek között Jelinek Dániel egyik cégének is, amiből a milliárdos vállalkozó 750 millió forintot magának elkönyvelt.
8: Hogyan jutottak?
9: Jelinek Dániel a korrupciós pénzből gazdagodott.
8: Hogyan jutottak egyébként ezek az ügyek a tudomására? Hogyan tudta ennyire beleásni magát ezekbe az ügyekbe, és mi mindennel szembesült itt menet közben?
9: Szeretném kiemelni, hogy ebben az ügyben nem én tettem a feljelentést, ez 2021-es ügy. Én 2017 óta foglalkozom azokkal az ügyekkel, amelyek kifejezetten Sesztán Miklóshoz és Szivek Norberthez köthető bűncselekmények. Ahogy mondtam, ennek egy része ez a Volánbusz csoportot érintő ügy. Rengeteg információt, rengeteg háttérbeszélgetés alapján megszerzett egyéb tudásanyagot gyakorlatilag összefoglaltam, és ebből állt össze a teljes ügycsoportot érintő történeti eseménysor.
8: Amennyire lehet tudni, képbe került például a Volán vezér édesanyja ezekben az üzletekben, vagy ügyletekben, vannak már azóta felszámolt cégek. Mennyire vannak olyan apró mozaikok, amelyek mondjuk megnehezítik a nyomozást, vagy eltolhatják ennek az idejét?
9: Én azt gondolom, hogy a nyomozást azt az ügyészség nehezítette, mint ahogy mondtam, a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai rendkívül precíz és professzionális nyomozást folytattak. Minden információ a rendelkezésükre áll ahhoz, hogy az érintetteknek a gyanúsítása az megtörténjen. Az ugye megtörtént 8 személynek múlt hét csütörtökön. Ma történtek egyéb nyomozati cselekmények, és azt gondolom, hogy mivel a nyomozóhatóság pontosan tudja, hogy a korrupciós pénznek az útja milyen módon, kik által és hol kötött ki, biztos vagyok benne, hogy a vagyonbiztosítási intézkedések is sikeresek lesznek.
8: A rendőrség azt írta, hogy az ügy teljes körű felderítése folytatódik, és további gyanúsítások várhatóak. Ön szerint kik lehetnek azok?
9: Szerteágazó az ügy, különböző, az elkövetőket tekintve különböző szinteken én még várok gyanúsításokat és őrizetbevételeket, és teljes magabiztossággal tudom mondani, hogy Sesták Miklóst ebben az ügyben meg fogják gyanúsítani.
8: Hát őt viszont védi a mentelmi joga.
9: Ez egy technikai kérdés jelen pillanatban, hogyha a nyomozóhatóság kezdeményezni fogja a mentelmi jognak a felfüggesztését, akkor erről a parlamentnek a mentelmi bizottsága dönteni fog.
8: Egy másik téma, ami persze összefügg ezzel az üggyel, hogy augusztus végén adott interjút az Economics-nak, és ott úgy nyilatkozott, hogy az új szuperhivatal, az MVVH immár olyan erős szakmai vezetéssel bír, ami a működését és eredményességét ma még sokak számára elképzelhetetlen szintre emelheti, most önt idéztem. Kiállt Unger Anna és Tasnádi Katalin mellett is, és azt mondta, hogy nem létezik számukra ennél rosszabb forgatókönyv. Kik számára és miért?
9: Sesták Miklós és szervezetének a számára nem létezik ennél rosszabb forgatókönyv. Utaltam arra, hogy a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak a nyomozati elnök helyettese dr. Tasnádi Katalin lett, aki szakmailag

0: munkát fog felmutatni.
1: Galgóczi Ferenc, köszönöm a beszélgetést.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként. Napi hírháttér.
1: 7:02, ez itt tehát a nap témája. Újabb feljelentést tettek Orbán Anitáék Szijjártó Péter magángépes utazásai miatt. Az is mai hír, hogy diplomata útlevél és állami támogatások segítették Áder János lányának festőművész karrierjét. Tar Zoltán azt közölte, hogy az átvilágítás után felmondotta a Nemzet Stratégiai Kutató Intézet elnöke, és arról is ma számolt be a hazai sajtó, hogy Lázár Jánost erdei létesítmények elbontására kötelezte a hatóság, mert engedély nélkül épültek. Unoka Zsolt, a Semmelweis Egyetem pszichiátria és pszichoterápiás klinika osztályvezetője van a vonal végén. Köszöntöm Önt!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Ugye számtalan alkalommal, számtalan fórumon beszélt már a magyar társadalom politikai és társadalmi megosztottságáról, arról, hogy a választási kampányok és a közéleti feszültségek milyen sérüléseket okoznak a magyarok lelkében. Az ilyen típusú híreknek van-e gyógyító hatásuk? Mit gondol?
3: Mert még milyen típusú híreknek?
1: Amikor az emberek hallják azt, hogy mondjuk vannak olyan dolgok, amelyek ellen tiltakoztak, amelyek alapján mondjuk leadták a szavazatukat április 12-én, és most jönnek az eredmények, hogy valóban érdemes volt.
3: Hát általában egy társadalomban az igazságosságban való hit, tehát az, hogy számíthatok arra, hogy kiszámítható a társadalom, és hogy biztonságban vagyok, jogi védelem alatt állok, és hogyha valaki ezeket a jogi határokat átlépi, az megbüntetik, korlátozzák a jogtalan magatartást, az jelentősen javítja az emberek életminőségét. Na most, ha azt halljuk a hírekbe, hogy valakik valamilyen jogtalan cselekedetet követtek el, és erre vonatkozóan egy jogszerű eljárás van. Tehát nem egy büntetés, nem egy bosszú hadjárat, nem egy ilyen lincselés, hanem a jogrend alapján alaposan átgondolva, és a jogszerűséget betartva történnek eljárások, az biztos, hogy javítja az emberek életminőségét.
1: Milyen lelki folyamat zajlik le azokban vajon, akik most szembesülnek ezekkel a hírekkel, tehát olyan információk birtokába jutnak most, amilyenekkel korábban nem rendelkeztek, mert mondjuk nem olvastak, nem néztek ilyen típusú híreket?
3: Hát ez ugye, ez nagyon fontos tudni, hogy Magyarországon óriási megosztottság volt, teljesen eltérő híreket hallgattak az emberek, és nagyon eltérő információk birtokába voltak. És ráadásul ez egy ilyen identitás politikával lett összekapcsolva, hogy aki például az egyik oldalnak hisz, az egy rendes ember, aki a másik oldalnak hisz, az egy ellenség, az ország ellensége, stb., vagy nem is magyar, vagy idegen szívű, vagy áruló. És akkor hát ez azt jelentette, hogy valamelyik oldalhoz tartozónak lenni, az egy mély identitásbeli hovatartozással is járt nagyon sok embernél. Tehát, hogy ő hitt ebbe a közösségbe, hitt ezekbe az üzenetekbe. És hát ugye azzal szembesülni, hogy az, amiben ő hitt meg, az, amit ő valóságnak gondolt, az esetleg arról kiderül, hogy ahhoz bűncselekmények, vagy igazságtalan eljárások társultak, az mélyen megrendítheti a saját önérzetét is, vagy identitását is. Vagy ezzel ellen úgy védekezik, hogy letagadja azt, amit hall maga előtt, vagy nem tartja igaznak. Tehát azért azt is számításba kell venni, hogy ez egy nagy

0: hogyan bevett önvédelmi mechanizmus az embereknek, hogyha mi az identitásában nem fér bele, olyan tényekkel találkozik, akkor azt mondja, hogy azok nem tények, azok meghamisított dolgok, nem is igaz. És hát én úgy látom az én szűk köreimben, hogy bizony vannak olyan emberek, akiket ez megrendít, elgondolkozásra késztet, és átgondolja, hogy lehet, hogy rosszul látta idáig, mert nem volt elég információ birtokában, és vannak azok, akik tagadják ezeket, és azt mondják, hogy ezek hazugságok, koholt vádak, stb. És ezért is nagyon fontos egy az igazságosságnak és a jogszerűségnek a végigvitele ezekbe a folyamatokba, és tudom, hogy nagyon sok ember dühös azért, hogy miért nincs azonnal büntetés, de ugyanakkor sajnos a jogrend az ilyen lassan működik, viszont hosszú távon mégiscsak a jogrendbe való bizalom és egy igazságos országba való bizalom az megéri ezt a várakozást. Tehát én türelemre késztetem az embereket a lincselés helyett.
1: Hogyan hat az a választókra, hogy a miniszterelnök minden parlamenti ülés előtt oda-oda szúr az ellenzéknek, szembesíti őket az elmúlt időszak történésével, mulasztásaival, hibáival? Lehet azt mondani, hogy ez a lelki nyugalom megzavarására alkalmas információ lehet?
0: Hát ez egy nagyon komplex kérdés. Igazából az egy nagy probléma ezzel az interjúval, mert próbáltam rá készülni, és megnéztem, hogy milyen kutatások vannak azzal kapcsolatban, hogy ezek a választás előtti propagandák, plakátkampányok, meg a választás maga, meg a választás utáni események, azok milyen lelki következményekkel jártak a lakosságban. De egyszerűen nem találtam ilyen kutatást. Tehát ezért nem is tudok bizonyossággal beszélni arról, hogy például a miniszterelnök vagy bármilyen más jelenség az hogy hat az emberekre. Tehát amiket én itt mondok, azok csak az én egyéni intuícióim, vagy a szűk ismeretségi köreimben megfigyelt tapasztalatokra alapul. De én azt gondolom, hogy az elmondható, hogy van egy olyan jelenség, amit Bandura írt le, hogy az emberek utánozzák azokat az embereket, akik híresek, erősek, befolyásosak és sikeresek. Ezt nevezik modelltanulásnak. És hogy a miniszterelnökünknek a viselkedése az valószínűleg nagy hatással van egy csomó emberre, és ezen el lehet gondolkozni, hogy ez egy jó hatás, hogy valaki bátran és határozottan szembesíti azokat az embereket, akikről azt gondolja, hogy nem jól viselkednek, vagy nem jól viselkedtek azzal, vagy ez inkább zavaró, és hogy ugye sokakban kétség van, hogy addig, amíg nincsenek elítélve, mondhatunk-e emberekről olyat, hogy valamilyen bűncselekményt elkövettek, vagy nem. Jó ez a kultúra, mert ugye ez kultúrát teremt, minél befolyásosabb emberek viselkednek így, annál inkább működik ez a modelltanulás. Ugyanez volt az előző kormány idején, hogy jó-e az, hogy a befolyásos emberek semmilyen kérdésre nem válaszolnak, nem hajlandók vitázni, és csak papagájként elismétlik ugyanazokat a szövegeket, bármilyen kérdést tettek el föl nekik, meg hogy bizonyos embereket idegennek, nemzeten kívülinek minősítettek, akik nem értettek velük egyet, hát ennek is volt egy hatása.
1: Ez a hatás, ez lehetséges, hogy abban is megnyilvánul, hogy ugye a magyarok mentális állapota nem a legjobb, és idén-nyáron megalakult az Országos Mentális Egészség Hálózata. Szakemberek a múlt héten a Magyar Tudományos Akadémián összegyűltek és bemutatták, hogy milyen megoldási javaslataik vannak a rendszer szintű változások érdekében. Hogyan tudná ezt, még nagyjából 2 percünk van hátra, hogyan tudná ezt összefoglalni, melyek a legégetőbb kérdések?
0: Ugye a legégetőbb egyik kérdés, hogy az ország felében nincs gyerek és serdülő pszichiátriai ellátás. Tehát egy olyan országban élünk, ahol a megyék felében a gyermekeink nem kapnak ellátást, és a felnőtt korba úgy jutnak el, hogy kezeletlenül vannak 5-10 évig, vagy és ennek súlyos következményei van az ő fejlődésükre nézve. Másik nagy probléma, hogy ugye a nővérek fizetése, ápolók fizetése rendkívül alacsony, és már csak a rendszerbe ragadt 50 fölötti ápolók vagy nővérek vannak, nincsenek újak, és ha nincs megfelelő ápoló személyzet, akkor az ellátás se tud megfelelően működni. Akkor nagyon nagy probléma, hogy a korai prevenció, korai intervenció, alappszichiátriai ellátás nagyon alacsony szinten van, illetve a rehabilitációs ellátás. És ezért a rendszer az osztályos kezelés felé nyomja a pácienseket, vagy megvárja, míg olyan súlyos állapotba kerülnek, hogy osztályos kezelésre lesz szükségük. Hát ezek a fő problémák, és hát ezeken dolgozunk, hogy ezeket beazonosítsuk, és beazonosítsuk a jó gyakorlatokat, mert Magyarországon foltokban van nagyon sok rendkívül magas színvonalú ellátás, de az azonos ellátáshoz való jog az nem érvényesül, tehát nem mindegy, hogy hol születik valaki egy országba. Ebbe az országba van, ahol világszintű ellátást kap, van, ahol nulla ellátást kap.
1: Úgy tudom, hogy ezeket a javaslatokat írásban is benyújtják majd a kormány számára, remélem, hogy értő fülekre találnak. Unoka Zsolt, köszönöm szépen a beszélgetést. Ez volt a nap témája, a szerkesztő Kis Gábor nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímeát hallották.
2: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
3: 27 éve tart Tükröd környezetének, ezzel megzavarta a kényelmes és megszokott működést, miatta sokan veszélyeztetve látták pozíciójukat. Nem tudták elhallgattatni, pedig mindig csak az igazságérzete vezette. Elritók Nóra, a Berettyó Újfalú Igazgyöngy Alapítvány alapítója és szakmai vezetője nemrég kapta meg a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét, értékteremtő és hiánypótló társadalmi tevékenységének elismeréseként. Ő az Arcvonások mai vendége. Köszöntöm Önöket, én Gyarmati Péter vagyok. Toldon vagyunk egy körülbelül 100 éves háznak a konyhájában, egy régi két osztatú egészen pontosan. Told egy alig 280 lakosú, 280 lelkes kis település, egy zsákfalu közel a román határhoz, talán ide is látszik Románia, annyira közel van. Told az Igazgyöngy Alapítványnak egy mintafaluja. Elkezdtek itt egy programot, és már most mondom, hogy nagyon nehéz dolgom van, mert nehéz lesz összeszedni mindazt, hogy Nóra mi mindennel foglalkozott és foglalkozik itt az elmúlt 30-40 évben. Berettyóújfaluban, meg a környékén, például Told településen. Hát lehet, hogy futni fogunk a témákban is, kicsit csapongani, mert nehéz lesz összeszedni. Miért vállalták fel ezt a munkát itt? Hiszen innen mindenki elmenekült, a helyi lakosok is. Nagyon jó az a szó ide, hogy macerás volt idejönni és elkezdeni valamit. Mondjuk olyan 15-20 évvel ezelőtt.
4: Ez így van, egy folyamat volt. Ugye én a állami oktatásban kezdtem el tanítani. Egy nagyon rövid ideig Körösszakában, majd Berettyóújfaluban. Olyan iskola volt mind a kettő, ahol magas volt a hátrányos helyzetű gyerekek, roma gyerekek aránya is. Nekem mindig is a munkám fókuszában volt a az, hogy lehet-e valamit kezdeni mondjuk a művészeti úton, vagy a művészettel neveléssel, az ő esélyteremtésükkel. Ez vezetett oda, meg még nagyon sok minden, a változások, igazgatóváltás, az egyház iskola visszavétele, hogy úgy döntöttem 99-ben, hogy megpróbálkozok egy alapítványi művészeti iskolával, és létrehoztam az igazgyöngy alapítványt. Ezzel is indult, 10 évig oktatáson belül dolgoztunk, elértük a 650 körüli tanuló létszámot 6 településen, és itt ugye érdekesség volt, hogy a gyerekek 70%-a hátrányos helyzetű, ennek fele halmozottan hátrányos helyzetű, zömében szegregált körülmények között élő gyerek volt. Aztán 10 év után volt egy olyan érzésem, hogy hiába próbálunk az oktatáson keresztül a gyerekekre hatni, nem elég, és akkor 10 év után kezdtük el a szociális munkát mellé tenni az oktatásnak. Ez egy fordulópont volt, és itt jön
3: a... Munkaidőn kívül.
4: Természetesen. És itt jön a képbe Told is, mert hamar terepet kellett ennek találni, és akkor körbenéztünk a településeken, szándékoltan egy nagyon nehéz települést akartam. Azért is, mert már akkor láttam, hogy a felzárkóztatásra irányuló programok nem veszik figyelembe a szegénység szintjeit, és általában mindenki csak a felszínen kapirgál, ahol van fogadókészség, ugye ezt szokták mondani, aki akar, csak azon lehet változtatni, és ezért a generációs szegénység legmélyén levő emberek, családok nem igazán férnek bele ebbe az akarom vagy nem akarom témába. Megnéztük a településeket, a Rostán 2 maradt, mint nehéz település rajta, az egyik az Told volt, a másik Hencida. Hencida átjárható, Told egy zsákfalu, és még egy dolog volt mellette, említette, hogy ez iskolán kívül ment, nyilván a költségek is fontosak voltak, hogy a Bihaj keresztesen volt telephelyünk, a hencidai vonalon viszont nem, onnan a Hencidáról Berettyóújfaluba jártak a gyerekek, itt viszont kijártunk Bihaj keresztese Berettyóújfaluból, általános iskolában van egy telephelye az iskolának, és ehhez már Told csak 5 kilométer volt. Úgyhogy Told nyert, mondjuk így. Amikor feltérképeztük a problémákat, ami itt van, akkor ki lehetett mondani, amit azóta is tartok, nem találkozunk olyan mély szegénységhez kötődő társadalmi problémával, ami ne lenne meg ezen a településen. És akkor azt mondtam, hogy ha itt tudunk eredményt felmutatni, akkor a többi településen, ahol nem ilyen mélyen van létszámban a lakosság, mint ahogy Toldon, könnyebb lesz ennek a módszertanát átvenni vagy átültetni. És akkor kezdtük el 17 éve azt a tanulást, mert ez egy hatalmas tanulás volt, amiben próbáltuk megérteni, mit jelent az, hogy generációs szegénység, mit jelent az, hogy szolgáltatás hiány, mit jelent az, hogy szétesett közösség, mit jelent az, hogy szürke és fekete zónában felépített túlélési stratégiák, mit jelent az, hogy szegregátumban élni.
3: Voltam itt önnel a kezdetekkor, foglalkoztunk mi azzal, hogy briket programot indítottak, hogyan lehet fűteni télen, azt egyáltalán hogyan lehet azt elmondani az embereknek, amit mondott, hogy szétesett a közösség és találkozzanak. Megvásároltak itt ingatlanokat az évek alatt, foglalkoznak a helyiekkel. 17 év után mit mond Nóra? Van eredmény? Más, mint amikor először végig autózott a településen?
4: Sok minden nem változott, de nagyon sok minden változott. Tehát én nagyon jól emlékszem a 17 évvel ezelőtti időszakra, amikor még egy pár évig az is előfordult, hogy nekünk is a rendőrséget kellett hívni, mert minket is megtámadtak, megfenyegettek. Iszonyatosan magas volt az agresszió szint. Tehát az, amikor a nélkülözésben, az egyik napról a másikra élésben, családok között, családokon belül konfliktusok alakulnak ki, a rendőrség hetente 3-4-szer kellett, hogy kijöjjön. És akkor ebbe kellett valahogy megérteni, és valahogy megpróbálni. Fogalmam nem volt, hogy mit csináljak.
3: De akkor ők sem tudták, hogy önök mit keresnek itt.
4: Nem. Ők sem értették. Azt is el kellett fogadtatni, hogy mi jót akarunk, és ez sem volt egyszerű. Az sem, hogy egyáltalán hogy fogjak hozzá, vagy hogy legyen. Hát eleinte én jártam még ki egyedül. A ruha nélküli gyerekek, a nagyon szegényesen berendezett házak, a folyamatosan túlhangos és túl agresszív, veszekedő attitűd, amivel értek, ez borzasztó volt, az elvadult kertek, és akkor én is csak mit tudtam csinálni? Hát egy szociálisan érzékeny ember vagyok, a gyerekeket kezdtem el ruhaadománnyal, játékadománnyal, ahol tudtam élelemmel, gyógyszerrel segíteni, nyilván először a kapcsolatrendszeremből, utána a kollégák kapcsolatrendszeréből, aztán ahogy bővültünk, folyamatosan egyre több adományt hoztunk. De az is nagyon hamar kiderült, hogy az adományozás az nem fog megoldani semmit. Tehát ez csak szította a konfliktusokat.
3: Te kaptál, én nem kaptam.
4: Pontosan, mit kaptam, drágábbat, te eladtad, te nem érdemelted, jönnek, és egyszerűen nem tudtam, hogy mit csináljak, éreztem, hogy nem jó a vonal, de nem tudtam mit csinálni, mert nem volt tapasztalatom, tudásom erre. Nem tudtam, hogy a romunglók és az olajcigányok között ellentét van. Tehát egy csomó tudás hiány volt bennem. És akkor egyszer volt egy ilyen kegyelmi pillanat, amit mindig elmondok, mert talán innen tudott, ez volt egy fordulópont az egészben. Jöttem ki szintén adományokkal, és akkor elébe állt egy pár asszony, és azt mondta, hogy beszélni akarunk magával, mert maga nem jól adományoz. És akkor hát tudtam, hogy baj van, de nyilván nagy színészi képességgel mondtam, hogy hát úristen, hát mi a baj, és minden próbálok hozni, hát azért, mert magát becsapják. El se tudja képzelni, hogy mi van, mikor maga innen hazamegy. Hát mondtam, hogy ezt tényleg nem tudom elképzelni, úgyhogy segítsenek nekem, hogy kell jól adományozni, írjuk le. Segítenek, és azt mondták, hogy persze, és akkor leültünk, és akkor innen kezdődött az a közösségi mag, akinek volt egy elve. Nem jár a segítség, hanem azért tenni kell valamit. Na most ezt nem nekem kell kimondani, hanem azok, akikkel segíteni szeretnék, hogy ők tenni szeretnének valamit, megmutatni, hogy mit tesznek, akkor ez már egy hihetetlen dolog. És akkor innen indult el, hát ha most nagyképű akarnék lenni, azt mondanám, hogy egy ilyen íratlan etikai kódex, de inkább úgy fogalmazunk, hogy egy igazságossági szabályzat arról, hogy hogy segítsünk. És ez lett a magja az egésznek, mert hozta egyik dolog a másikat maga után, mert ahhoz, hogy megmutassák, hogy ők akarnak változni, ahhoz nyilván lehetőségeket kellett adni. Közösségi foglalkozásokat, a gyerekeknek tanodát, a munkahelyet, ahol lehet mutatni, hogy ők akarnak változást. És a változást kellett támogatnunk. Tehát annak a rendszerét kialakítani, hogy a változásban vagyunk partnerek, és ezt megértetni, hogy aki semmit nem csinál, otthon ül és kér, és követel, konfliktusokat szít, hogy drágábbat kaptál, az nem partner. A partner az, aki segít élhetőbbé tenni ezt a falut, és megvannak azok a pontok, amit a közösség pontosan lát, ahol lehet csatlakozni. És akkor innen indult el egy közösségfejlesztési fókuszú modell, amiben én nagyon hiszek, mert azt gondolom, hogy nagyon sok problémát akkor tud megoldani a magyar társadalom, akár a társadalmi leszakadást nézem, akár mást, hogyha a közösségi értékrend, a közösségi norma kialakul. Ennek van egy ilyen mennyiségi mutatója is, mert hogyha egy bizonyos létszámot elér az ehhez csatlakozók száma, egy ilyen kritikus pontot, akkor utána azok, akik ingadozóak, azok is elkezdenek besorolódni ebbe, és azok, akik meg szembe mennek vele, azok elkezdenek elszigetelődni. Most ez egy nagyon hosszú folyamat.
3: Mert egy politikai kampányban.
4: Olyasmi. Minden közösségi működés azt gondolom ezen alapul. Én ezt megtapasztaltam egyébként még az állami oktatásban, a tantestületben is. Ez fontos tudás volt nekem ahhoz, hogy az igaz gyöngyben milyen cégkultúrát vagy attitűdöt építsek fel, mert ez nagyon fontos. A mag, aki elköteleződik az alapértékek mellett, és az ő hatása, ami terjedhet a többiekre is, mert így lesznek pozitív változások.
3: Az önök munkájára ez talán most már közismert mindenki előtt, nagyon sokan felfigyeltek Magyarországon, de külföldön is, és az elmúlt 16 év alatt sokszor szembe ment az országos folyamatokkal. De megélte azt, hogy sikerei vannak itt a periférián, és közben ön is perifériára szorul. Ennek volt egy nagyon érdekes állomása az, amikor visszaadta az érdemkeresztet, talán 2016-ban, azt mondta, hogy nem kell.
4: Akkor kapta meg Bályás Zsolt a lovakkereszt kitüntetést, és akkor nem én voltam az egyetlen, hanem 100-nál többen voltunk, akik birtokolták ezt a kitüntetést, én is a liberális kormány idején kaptam, de úgy éreztem, hogy nem tudok azon a listán, nem akarok azon a listán szerepelni, amin egy teljesen más értékrendű ember díjat kap. Annyira távol állt ez a gyűlölködő kommunikáció, meg ez az egész hiteltelen kommunikáció tőlem, hogy én is meghoztam ezt a döntést. És akkor pont bajban voltunk a tanodánk fenntartásával kapcsolatban, és úgy döntöttem, hogy elárverezem a lovakkeresztet, és erre egy szép kis akciót felépítettem, hogy akik licitáltak rá, azoknak egy emléklapot küldtünk erről.
3: Mennyi pénz jött össze?
4: Milliós nagyságrendű támogatás jött össze, és a végén az a cég tulajdonos hölgy, aki győzött, átutalta ezt a pénzt, ebből sokáig tudtuk a tanodánkat működtetni, hogy állami támogatást erre nem kaptunk. Ő azt mondta, hogy ne haragudjak, de nem kéri ezt a érmet, mert nem ezért csinálta. Úgyhogy az érem még azóta is ott van nálam a szekrényben, de a lemondás megtörtént. A mellőzöttség, az ellenségképbe tolás az egyszerűen abból adódott, hogy nem voltam hajlandó a sikerkommunikáció beállni, amit egyébként a Fidesz idején nagyon erőteljesen nyomtak a társadalmi leszakadással kapcsolatban. És én mindig próbáltam egy problémaérzékeny, kritikus, szakkritikus attitűddel állni az egészhez. Hát ez nem bírta, nem viselte el az akkori rendszer. Ennek lett a következménye az, hogy hát minden területen azt gondolom, hogy próbáltak akadályozni bennünket.
3: És ha már csapongunk, ezt mondtam, hogy csapongani fogunk, nemrég pedig kapott ismét egy érdemkeresztet.
4: Hát igen, ez volt a nagy meglepetés. Tudja, a jelentőségét nem is is nagyon fogtam fel, mert hogy nyilván abban szocializálódtam, hogy én a döntéshozói szintről semmilyen pozitív visszajelzést nem gondolom, sőt csak akadályozást, fenyegetést. A jelentőségét akkor kezdtem el felfogni, amikor nyilvánossá vált a kitüntetettek névsora, és egy teljesen kezelhetetlen gratuláció és szeretet áradat indult el
3: felé. Több ezeren gratuláltak.
4: A több tízezret is mondhatjuk. Minden csatornán ömlöttek, és egyszerűen a Facebookon nem tudok visszamenni az elejére a kommenteknek, hogy megköszönjem, mert bennem volt, hogy mindenkinek meg akarom köszönni, mert ha rászánta az időt arra, hogy akár SMS-t, akár Messenger-t, akár e-mailt írjon bármelyik közösségi platformon, akkor annyit megérdemel, hogy legalább egy lájkot tegyek le, nem bírok megbírkózni vele. Szóval akkor döbbentem rá, hogy ennek milyen jelentősége van. Amit cikkbe olvasom, hogy rehabilitálták eljutóknak, hát nem így akarom érteni. Úgy akarom érteni, hogy 27 éve dolgozik az Igaz Gyöngy Alapítvány a társadalmi leszakadásban, mérhető eredményekkel, és azt szeretném, hogy ez a díj a csapatnak, ennek a munkának az elismerése legyen, és én így is raktároztam el magamban ezt.
3: Az erkölcsi győzelem, ezt beszéltük idefelé jövet, az önélet. Igen. És a díj is, amit most kapott, ezt az említett rendszerváltást hozta el, aztán ön fogalmazott így.
4: Igen, ez biztos, hogy ez az erkölcsi győzelem érzés, ez bennem volt mindig, bennem volt akkor is, amikor egyházi iskolák szegregáló hatása ellen próbáltam valamit tenni, és hát azért 5 évig itt a térségben harcoltam az ellen, hogy próbáljunk meg közösen gondolkodni arról, hogy az egyházi iskola hálózat milyen hatással van az állami iskola rendszerre, ez a szegregáló hatás, ez szűnjön meg, vagy próbáljunk tenni ellene. Ezek olyan pontok voltak, amikor úgy mérlegelnem kellett, hogy mi éri meg. És el kellett ismerni azt is, amikor az ember alul marad. Nem tudsz egy állami rendszerrel szembe menni. Kevés vagy. Hiába van igazságérzeted, hiába tudod, hogy az erkölcsi győzelem a tied, ettől a helyzet nem változik, és alul maradsz. Mint ahogy én alul maradtam az egyházi iskolák szegregációja elleni sztoriban. És máskor is még.
3: És volt olyan, amikor becsukta az ajtót, és sírt egy jó nagyot? Mert a feszültség azért biztos, hogy ott munkálkodott, hol erősebben, hol gyengébben.
4: Igen, hát sokan mondják, hogy nyilván a stressz az hozzátett a betegséghez is. Olyan sokszor nem sírtam. Dühös voltam sokszor, és hát egy pont volt, amikor nagyon magam alá kerültem, ez pedig a roma kérdés volt. Az, hogy mennyire tesszük a roma identitást a társadalmi leszakadásban fókuszba. Ugye, amikor elindultunk 17 éve Toldon, akkor én is egy erős roma fókuszú programnak határoztam meg magunkat. Aztán, ahogy a problémát megértettem, akkor alakult ki bennem az az álláspont, hogy a problémák zöme, vagy a problémák nem abból adódnak, hogy valaki roma vagy nem roma, hanem abból, hogy generációk óta milyen szocializációs minták alapján élt, és mit örökít tovább neki a család. És hogyha a szocializációs minták felől kezdjük értelmezni, akkor a szegénység válik érthetővé, a szegénység hatása, és ebből a roma identitás egy kicsit hátrébb lép. Mert hogyha valahol a Maszlói hierarchia szükséglet szerint, ha gondolkodunk, és ez a létbiztonság megvalósul, és elkezd épülni ez a hierarchia szükséglet,
3: a piramis,
4: akkor a csúcsán már megjelenik az az identitás építés, ami fontos és lényeges a romák szempontjából is, de mi az alsó szinten dolgozunk. Na most jó régen kezdtem, felváltottam a roma modellt a generációs szegénység elleni küzdelem modelljére, és folyamatosan konfrontálódtam azokkal a roma értelmiségekkel, akik máshogy értelmezik ezt. Hogy érthető legyen, például sosem tudtam megérteni, hogy az elmúlt 16 évben a minisztériumban dolgozók, a roma értelmiségek hogy tudtak azonosulni mondjuk a gyöngyöspatai problémával, vagy egyáltalán azzal a kirekesztő politikával, amit a Fidesz vitt. Nyilván ott voltak azok, akik kiszorultak a Fideszből, azok a roma értelmiségek. Náluk meg azt láttam, hogy ők egymással sem tudnak igazából megegyezni. Aztán volt egy, nem tudom szebben mondani, egy bűnözői vonal, amikor felépült egészen a parlamentig, ugye azok a korrupciós ügyek, amik mentén iszonyatosan sok pénzt tűnt el, amit a roma integrációra szántak. Most ezekbe belenyúlni nem volt veszélytelen, mert ezek a szálak, ezek a Farkas Flóriánig érő szálak, ezek kiépültek. Itt is konfrontálódtam. Mondom, ez nem is volt veszélytelen. És az utolsó csepp az volt a pohárban, amikor egy fiatal roma érdekvédő csoport úgy gondolta, hogy én gátja vagyok a roma integrációnak, mert beszélek azokról a problémákról, amit megadottak. Például a szürk és fekete zónában felépülő életstratégiákról, vagy a lakókörnyezet problémáiról, az önfenntartási képességek hiányáról.
3: Bocsánat, hogy még beszélt arról is, ha már itt tartunk, hogy a 14 és 18 éves kor közötti roma lányok hány gyermeket szülnek meg 18 éves korukig. Beszélt arról, hogy van hepatitis A meg C. szó volt a szifiliszről, és szó volt olyan problémákról, amiről senki nem akart beszélni.
4: Igen, és ugye ezeket én nem roma kérdésként tárgyaltam sosem. Ők értelmezték úgy, hogy ez egy roma megközelítésű dolog, és én bélyeget teszek ezzel rájuk. Ez egészen odáig ment, hogy azt mondták, hogy én egy fehér gyarmatosító vagyok. Azért volt vicces, mert társadalmi vállalkozásunk fenntartásáért azért még nagyon sokat kellett akkor is, meg még kell most is küzdeni, hogy egyáltalán előteremtsük a munkabéreket. Tehát, hogy én azért dolgozom, hogy tudjuk foglalkoztatni őket, nem pedig azért, hogy nekem ebből vagy bárkinek ebből anyagi haszna legyen. Na akkor volt egy olyan mélypont, hogy azt mondtam, hogy nem, egyszer nem értem, hogy lehet így félreértelmezni, és ezeket a lejárató kampányokat nem tudtam bevenni, na akkor aztán segített egy coach, aki jelentkezett, és azt mondta, hogy akkor nézzük meg, hogy mi baj van velem, hogy miért nem tudom ezeket feldolgozni, és hát visszament a gyerekkoromig, hogy milyen megküzdési stratégiáim vannak, miért nincsenek fegyvereim, hogy megvédjem magam, miért van ez a végtelen naív elfogadás bennem, és valamennyire túl tudtam ezen tenni magam, de egyben egészen biztos vagyok. Most nincs a társadalom abban a mentális állapotban, hogy itt a roma kérdést tegyük a fókuszba, mert csak növekszik az előítélet. Én azt láttam, hogy amikor generációs szegény fókusszal kommunikáltam ezt, akkor mindenki jobban értette, és az elfogadás is könnyebben ment. Én nagyon támogatnám ezt most is, hogy ez legyen a fókuszban, a kommunikációban, de még mindig nagyon erős ez a nem vagyunk színbakok. Persze, hát én is tudom, hogy romákkal dolgozom, csak nem mindegy, hogy a megoldásban mire tesszük a fókuszt. Fognak tudni alulról jövő identitás kereső és identitás építő akciókat elkezdeni, ők is, ha a szegénységnek egy bizonyos fokán túljutnak, de abban biztos vagyok, hogy ezt nem a nem cigányoknak kell felépíteni.
3: Miért nem akart elmenni Budapestre? Miért nem vállalt mondjuk az új kormányban szerepet? Sőt, hát a választás környékén is volt arról szó évelején, hogy ön akár indulhat képviselőjelöltként, de hárított minden ilyet.
4: A választások előtt nyilván kaptam megkeresést erre. Azt gondolom, hogy én nem vagyok alkalmas politikusnak, tehát egyszerűen más fókusszal dolgozok, és igazából én azt gondolom, hogy ehhez értek. Tehát ezt tanultam meg, hogy a telepen hogy lehet dolgozni. Az, hogy rendszert alakítson át valaki, az egy másfajta tudás. A jogszabályi ismeretek kellenek hozzá, és ez is egy rendszer a miénk, ami működik, de azért ez nem az államháztartás rendszere. Tehát egyszerűen nem érzem azt a tudást nálam, hogy én ebben hatékony tudnék lenni. Az, hogy felkérés jött-e vagy nem, tehát nem jött felkérés ilyen pozícióra, egyetlen egy sem. Ezt egyébként sokáig, hogy mondjam, ezt rosszul is éltem meg, túlságosan baloldali vagyok ezzel a szemlélettel, vagy mi lehet az oka. Aztán elindultak megkeresések, és akkor én elkezdtem azt kommunikálni, hogy hát amit mond, hogy ezeket a tapasztalatokat nagyon szívesen átadjuk, felkínáljuk a rendszernek. Azt gondolom, hogy ez alatt a 17 év alatt nagyon különleges nézőpontból sikerült a társadalmi leszakadást értelmezni, mert olyan kevés van, aki a terepen dolgozva, a gyerekek, a családok szintjéről, a közösség szintjéről, az intézményrendszeren át, egészen a szakpolitikáig folyamatokat követ. És azért az egy nagyon fontos elem volt, hogy a közösség után az intézményrendszer, vagy vele párhuzamosan az intézményrendszer kapcsolat megértése és működés megértése és kiépítése is megtörtént. Tehát, hogy mi mindig egy olyan modellt akartunk, ami nem egy civil zárvány, mert ebbe a csapdában nagyon sok civil modell beleesik, hogy hát mi tudjuk, aztán mi nem foglalkozunk a körülöttünk levő rendszerre, de hogy a rendszernek megvannak ugyanazon elemei, amik erre a problémára fókuszálnak. Tehát valahogy csak együtt kellene ebbe az egészbe dolgozni, és ez egy nagyon fontos nézőpont, mert ha az ember megérti az ő protokolljukat, megérti az ő kiégésüket, és akkor elkezdtük segíteni magát az intézményrendszert is azzal, hogy azt a tudást, ami nálunk van, akár a családokról, akár a problémákról betegyük ebbe a csomagba. És akkor innentől egy hatékonyabb probléma megoldás lett. Na most ezt a tudást én nagyon szeretném betenni egy tanácsadói, programelemzői dologba. Most vagyunk azon a ponton, hogy hivatalos megkeresés is van már, sőt olyan ígéret is van, hogy szeretnének lejönni és itt a helyszínen megnézni, átbeszélni, hogy milyen beavatkozási pontokkal dolgozik az igazgyöny. Még egy nagyon fontos elem van, azt hiszem a munkámban, az a hatékonyságmérés. Ez is nagyon sok civil modellből is hiányzik, és az állami modellekből is, hogy megnézni, hogy az a befektetett energia, pénz, amit beletettünk ebbe, az hogy hasznosul, milyen eredményeke. Ugye most, ahogy borulnak ki a csontvázak, ilyeneket is látunk, hogy nem volt hatékonyságmérés benne, és hát nyilván látjuk az uniós pénzek elfolyását itt a terepen is, aminél látjuk, hogy nem volt megmérve az, hogy tulajdonképpen akkor milyen hatást ért el. Mert mi úgy dolgozunk, tudunk, hogyha valami nem mutatott olyan eredményt, amit elvártunk a tervezéskor, még így sem, hogy itt a terepen pontosan tudjuk, akkor azt el kell engedni, azt korrigálni kell, ki kell elemezni a hibákat, és akkor utána egy új dologgal megpróbálni keresni a problémát. Most ez az az attitűd, amit nagyon jó lenne beépíteni a rendszerbe is.
3: És honnan van még az energiája? Mert hogy egyszer-kétszer beszélt már arról, és most is említett, hogy van egy olyan fajta betegség, ami nem jött jól, és lehet az elmúlt évek stressz helyzetei miatt alakult ki, de ez nem látszik önön, és nem is kérem arról, hogy most beszéljem, mert nem tartozik ez mindenkire, de mivel mi találkoztunk már 15 éve is, meg korábban is, emlékszem arra, hogy ugyanilyen lendülettel beszélt, vette egy levegőt, és mondta, és tele volt tervekkel.
4: Nyilvánosságra is hoztam a betegségemet, mert ez is egy tanulás volt nekem. Mellrákom lett tavaly októberben, aztán áprilisra túlestem a nehezén, és hát most egy ilyen 5 éves szakaszban vagyok, amikor egy hormonkezelés van, és rendszeres kontrollok, jól vagyok, azt gondolom, hogy legyűröm.
3: Jól viseli?
4: Most már igen, nyilván nem volt egyszerű, de azért is hoztam a nyilvánosságra, és írtam is erről egy sorozatot, hogy segítsek azoknak, akik hasonló helyzetben vannak, mert azt gondolom, hogy ez is egy olyan probléma, a rák, amivel szerintem sokkal nyíltabban és sokkal őszintébben kellene foglalkoznunk, és a megelőzéssel is foglalkozni ahhoz, hogy könnyebben viselhető legyen azoknak, akik már egyszer beleestek, meg a környezetüknek is. Szóval ez egy nagy figyelmeztetés volt nekem, hogy túltoltam. Ez egyértelmű volt. Az, hogy ezt most ennek a stressznek tudom, de nyilván szerepe van benne, de hát ebben genetika is van, meg a környezeti hatások. Könnyű lenne azt mondani, hogy nyilván ez az oka, de ennél sokkal összetettebb ez a betegség. Az biztos, hogy most egy életmódváltásban vagyok, és hát nyugdíjas vagyok már 66 éves. Ami nem azt jelenti, hogy kivontam magam az alapítványtól, az operatív részt átadtam két vezetőtársamnak, Veres Tamásnak és Kispap Csillának, és hát ugye mindig mondtam, hogy annyira szeretném megélni, hogy nélkülem is működik az igaz gyöngy, és ez most nekem olyan jó érzés, amikor már úgy jön egy megkeresés, hogy nem kedves Elritók Nóra, hanem kedves igaz gyöngy alapítvány, ezért meg azért keresik önöket. Szóval, hogy az igaz gyöngyről szól, ez nem rólam, de kellek még. Ez a stratégia, a konfliktus kezelések, az ügyképviselet, a rendszerrel való együttműködés, ez a bizonyos pártpolitikai elköteleződés nélküli szakpolitikai kritikai hang, ennek a vonalnak a megtalálásához ehhez még kellek. Én azt gondolom, hogy nem az egyetlen út vagyunk a generációs szegénységből való kitöréshez, de egy bizonyítottan sikeres út, ami egy hosszú távú stratégiaszerű, nagyon nagy türelmet igénylő munka, de mérhető eredményei vannak.
3: 1960-ban született Berettyóújfaluban, és az ön neve, meg a keresztneve is ön elegáns, nem feltétlenül ide való a bihari síkra. Milyen családba született? Hova érkezett?
4: Ráadásul Eleonóra vagyok, szegény szüleim így neveztek, amit nem is használok, mert nekem az mindig olyan, ahogy mondja, egy idegenül hangzott. Tehát maga a család az Berettyó-Szentmártoni, ez a Ritókág, és ez a Ritók Zsigmond bácsihoz kapcsolódó, akit nem olyan régen veszítettünk el. Ő volt az, aki megkeresett engem, és megérdeklődte, hogy akkor hol vagyunk családfájileg, és a kis gyöngybetűivel lerajzolta, hogy melyik leágazásban vagyok én benne, hogy vagyunk rokonok, mert ez egy vonalra visszavezethető család. Az édesanyámék vonala az egy Brumár vonal volt, ők pedig egy Romániából átköltöző, valamikor nagyon régen a tanyavilágba költöző családban. És nekem a szüleim akkor költöztek be a tanyáról, amikor én velem terhes volt anyám. A nővérem még, aki 8 évvel idősebb tőlem, ő még a tanyavilágba született, én már bent a faluba, és amíg anyám terhes volt velem, addig végezték el a 8 osztályt, mert ők előtte egy ilyen tanyasi iskolába, olyan iskolatípusba tanultak, ahol csak 6 osztályig volt az iskola, és akkor a 8-at ott szerezték meg. Varrónő volt anyám, tehát TSZ-be dolgoztak, és közben leérettségiztek, elvégeztek egy ilyen mezőgazdasági pallagon, egy ilyen mezőgazdasági vonalú iskolát, és akkor utána apám felszerelt rendőrnek, ő onnan ment nyugdíjba nyomozóként, anyám pedig mindig volt ilyen népi ülnök, meg ilyesmi, és akkor őt felkérték Vöröskeresztes titkárnak, és ő meg járási Vöröskeresztes titkárként ment nyugdíjba. Innen indult az egész, a tanári szakkal.
3: Nyíregyháza Besenyei.
4: Nyíregyházán, igen, földrajz rajzszakosként végeztem, és hát nekem a rajz, a képzőművészet az mindig része volt az életemnek. Többi meg úgy jött mellé a szociális munka, jött mellé a szociális érzékenység, amiből tudom, hogy bennem erősebb egy picit, mint az átlagban.
3: Ne szerénykedjen, nem erősebb, hanem sokkal erősebb.
4: És akkor a többi az így jött, ez a munka így folyamatosan bővülve, jó embereket tudtam magam mellé venni, jó találkozások voltak, jó megerősítések voltak az életemben, akiknek az értékrendjéhez tartozni, vagy az értékrendjéhez hasonulni nagyon jó érzés volt, úgyhogy én egy szerencsés ember vagyok.
3: De nem válaszolt a kérdés, hogy honnan van az energia.
4: Ja, az
3: mert
4: energia.
3: Sokkal több, mint amennyi szokott jutni egy embernek.
4: Talán visszahozom a nagymamámat, akinek mindig járt a keze, akinek nem voltak üres órája, akinek ez a tenni akarás. Valahogy ez belém égett, ez a megoldani a problémákat, megkeresni a kihívásokat, és a művészetben is ez van. Tehát van az embernek egy ötlet, és keres egy kihívást, és akkor az próbál arra valami küzdelmes úton megküzdeni az anyaggal, és választ adni. Ugyanez van itt is. Engem bevonz az, hogy ez egy olyan probléma, amivel igazából még nem tudott megküzdeni senki, semmilyen rendszer. Tudom, én sem fogok tudni, hiszen a társadalmi leszakadás mindig is része lesz a társadalmaknak, mindig lesznek szegények, de hogy az arány nem mindegy, hogy milyen, és hát egy rendkívül izgalmas dolog az, hogy ezt értelmezzük. Nekem ez erőt ad, meg erőt adnak a gyerekek, amikor sikerül valami. Annyira szertágazó ez a munka, hogy mindig találunk valamit, ami sikerül. Mindig ad valamit. Csak úgy kell ránézni, hogy ne a kudarcokat mazsolázza ki az ember, hanem a sikereket belőle.
3: És a végére még annyit, hogy azért önnek ad a családja is. Ön nagymama is. Hát van 3 gyönyörű fiú unoka.
4: Azt gondolom, hogy a család nélkül meg a férjem nélkül nem ment volna ez így. Tehát amikor a gyerekeim úgymond elmentek középiskolába, akkor kezdődött el nálam ez a nagyon erőteljes munkamániával fokozódott történet, ami nyilván nem volt egészséges már. A férjem az egy stabil pont volt mindig, aki próbált, mai napig próbál azért visszafogni és olyan határokat mutatni.
3: Szoktam mondani, hogy most már elég lesz, nyugi.
4: Jó, most már állj fel a gép elől, igen. Tehát 46 év házasság után már kialakulnak azok a módszerek, hogy hogyan tud visszafogni. Van egy fiunk és egy lányunk, és ahogy mondta, 3 gyönyörű unokánk. A legidősebb Andiskai most 3. osztályos, a másik 2 még óvodás, ők 6 évesek, úgyhogy ők még maradtak az óviba. Aranyosak, rengeteg örömet adnak. Na, ez az, ami ki tud kapcsolni igazán. Tehát amikor ők nálunk vannak, amikor együtt vagyunk, akkor valahogy át tudom struktúrálni az egyébként nagyon nehéz, de ezen át struktúrálható gondolkodásomat a munkáról.
3: És akkor csinálja a palacsintát?
4: Pontosan így van. Így van, játszok, és minden nagyszülő mindenre kaphatók vagyunk. A legfontosabb az, hogy az együtt töltött időt azt nagyon pozitívan éljük meg mindannyian, és hát ezt a betegség is megmutatta nekem, hogy mik azok a fontosságok, az, hogy mit adunk egymásnak, milyen kapcsolatokat építünk ki, sokkal fontosabb mindennél.
3: Az Arcvonások mai vendége Errétók Nóra volt, aki augusztusban vehette át a Magyar Érdemrend tiszti keresztje polgári tagozat kitüntetést. A hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is köszönöm figyelmüket, Gyarmati Pétert hallották. Itt a Kossuth Rádióban a legfrissebb hírekkel folytatjuk, aztán a Hely című műsorunk következik, ha tehetik, rádiózzanak velünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Magyar Örökség díját adó ünnepség szeptember 26-án, szombaton 11 órakor a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Budapest 5. kerület, Széchenyi tér 9. Magyar Örökség díj a szellemi becsületrend. Részletek a magyarörökség.hu oldalon.
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával a Nyugat és a zene találkozásának lehetnek szem- és fültanúi. Szeptember 19-én 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében László Ferenc kultúrtörténész boncolgatja a fenti témát. Ebben segíti őt Virág Emese zongora, Horthy Lilla és Szappanos Tibor ének, valamint Glovicki Bernát színművész. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
0: Reklámot hallottak.
3: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Novák József nevében is. A mikrofonnál Ceglédi Edit. Támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai, nő a dohánytermékek jövedéki adója. Feljelentette Orbán Viktor volt miniszterelnököt a Momentum alapítója. Holnap még marad a kellemes őszi idő. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. Döntött a parlament arról is, hogy a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő novembertől. A Fidesz frakció zseppénznek nevezte a dízel kompenzációt, és továbbra is a védett árak is szállítását szorgalmazza. Őrizetbe vettek 3 embert a Volánbusz ZRT-t érintő milliárdos vesztegetési ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség. A hatóságok több helyszínen tartottak házkutatást. Bár az ügyészség a gyanúsítottak személyéről nem adott információt, a miniszterelnök közösségi oldalán arról számolt be, hogy az előállítottak között van Jellinek Dániel is. Az üzletember cége az Indotech Group közleményben reagált, amelyben azt írják, a vállalatcsoport vezérigazgatója nem követett el bűncselekményt, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Feljelentette Orbán Viktort a Momentum alapítója. Fekete Győr András szerint a korábbi miniszterelnök megfenyegette a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal dolgozóit. Orbán Viktor a Hír TV-ben vasárnap azt mondta, nyomon fogják követni és nyilvánosságra hozzák azokat, akik munkát vállalnak az új hivatalnál, és nem kerülik majd el a felelősségre vonást, ha a Fidesz visszatér a hatalomba. Fekete Győr András szerint ez túlmutat a véleménynyilvánításon. Ez az igazságszolgáltatás megfélemlítésére tett kísérlet. Idéglenesen bezár a Terrorháza Múzeum és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, addig nem látogatható, amíg lezárul az intézmény átvilágítása. A múzeum a tervek szerint még az idén újra kinyit. A Fidesz a Terrorháza Múzeum azonnali megnyitását és a főigazgató visszahelyezését követelte. A KDNP úgy reagált, a Tisza mindent letarol, ami az útjában van, a múltat is végképp el akarják törölni és maguk akarják újraírni. Kiadta az európai parlamenti képviselői mandátumot Orbán Balázsnak a Nemzeti Választási Bizottság. A Fidesz-KDNP 2024-es EP listáján szereplő politikus Szekeres Pált váltja az uniós parlamentben. Szekeres Pál azért adta vissza a mandátumát, mert ő veszi át Lázár János helyét a Magyarországgyűlésben a Fidesz frakcióban. 2 új bemutató lesz a Szegedi Szabadtéri Játékok Dómtéri műsorában jövőre. Dés László és Geszti Péter új musicalének ős bemutatójával nyitja meg a következő évadát a Szegedi Szabadtéri Játékok. A Petőfi című zenés előadást Horváth Csaba rendezi. Augusztusban pedig a fesztivál új önálló produkciójaként állítják színpadra a Miss Saigont. Híreink végén az időjárásról. Holnap napos, száraz idő várható, de néhol megnövekedhet a felhőzet. Hajnalban köd képződhet. Éjszaka 8 és 15 fok között, holnap napközben 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, hírekkel 20 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánló.
0: Extrém sportot űz a gyermek.
5: Ahova jártunk, ott voltak versenyzők is, és szerintem az szívott engem be, hogy ott vannak, akik ügyesebbek, gyorsabbak, csak én is az akarok lenni. Apa, szerelő, meg csapattársa, csapat vagyunk, ez nem egy egyéni sport.
6: 9 évesen ült először motoron, 14 évesen pedig már Európa-bajnok gyorsasági motoros. 16 évesen az év egyharmadát külföldön tölti az édesapjával versenyeken. De miként élik meg távol létüket a testvérek? És hogy egyensúlyoz az otthonról drukkoló édesanya az aggódás és a támogatás között?
0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek holnap délelőtt 11:30-kor a Kossuth Rádióban. Szóda.
7: A stúdióban Gubinec Ákos junior prímadíjas népdalénekes népzenész mutatja be Határtalan hangok című országos turnéját, amely a férfi ének hagyományt kelti életre. Szó lesz a Víg Színház legfontosabb őszi premierjeiről, egy japán taiko művész veszprémi koncertjéről, és betekintünk az animációsok egyedi világába is a Lélektükre című kiállításon.
0: Szóda, kulturális magazin holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
0: A hely.
8: Balatonfűzfön vagyunk a Balaton Csillagvizsgáló Tudományos és Kulturális Központban, a környék legnagyobb tudományos intézményében. Csodálatos űrkalandok, égi utazás és az univerzum titkai várják itt a látogatókat. Én Bellényi Barbara vagyok. Az előzményekhez hozzátartozik, hogy Balatonfűzfön már a 60-as években a nitrokémia gyárban is folyt csillagászati tevékenység, mivel a közeli Vágfalvi Ottó Művelődési Ház is szervez programokat a Csillagdában. A műsor második részében oda is ellátogatunk, és akik pedig az idegenvezetőink, most legalábbis itt a Csillagda első helyszínén, Szanyi Szilvia, Balatonfűzfő polgármestere, és Gyenese Kata, a Balatonfűzfő Litér Turisztikai Egyesület munkatársa. Hogy elhelyezzük egy picit ezt a Csillagdát, egy gyönyörű ősfás környezetet látunk, mögöttünk van a Bobpálya, de az is a Lombkorona tövében van, sportpálya, és amerre a szemmel lát a Lombkorona, de hogy a lombok alatt között, itt a két világháború között, itt volt egy hatalmas ipari város. Hogyan született ebből a közösségből aztán egy csillagvizsgáló?
9: Hát itt olyan ipari létesítmény, a Nitrokémia ZRT volt, ami 6000 embernek adott munkát. Több mint 100 évvel ezelőtt létesült maga ez a gyár. A kezdet-kezdetén lőszergyártással foglalkoztak, ami aztán bővült vegyiparral, mezőgazdasági növényvédőszerekkel, műanyaggal, plexitit gyártották.
8: De igaz, amikor itt lőporgyártás zajlott, akkor ez titokban történt, tehát itt a lombok alatt nem mindenki tudott arról, hogy ez csak a legenda, nem. És ezt szeretjük, a legendákat.
9: Maga a lőporgyár az a domnakba épült, és nem véletlenül, ugyanis olyan helyen van elhelyezve, hogyha véletlenül felrobban maga a lőszergyár, akkor ne okozzon nagyon nagy problémát, ez az egyik, és volt hozzá egy erőmű, ami 40 méterrel a föld alatt épült.
8: Ez a bunker?
9: Nem. A bunkerek, az a gyártelepen rengeteg bunker van, az itt élő lakosság számára volt, hogy amikor jönnek a repülők, amikor volt itt a világháború, akkor oda tudtak menekülni, illetve be tudtak az erőműbe is menekülni. Az erőművet azért építették annak idején a maga a föld alá, és úgy építették meg, hogy maga a kéményei viszonylag messze mentek ki az építménytől, mert egy ilyen erőműnek az újra építése nagyon nagy költség volt. Az, hogyha felrobbantják a lőport, az nem volt akkor a költségű, mint hogyha újabb generátorokat, illetve újabb berendezéseket kellett volna csinálni. Sajnos nem látogatható ez az építmény, mert eléggé rossz állapotban van. Vannak ezek a légópincék. A légópincék, az több is van, mondom, a gyártelepen, a polgármesteri hivatal mellett is van egy például, és amikor van a Borzongás Fesztiválunk, az szokott kiállni, átalakításra kerülni, a horrorház van benne elhelyezve. Ez egy ilyen zegzugos, nagyon izgalmas hely, ami amúgy is érdekes, amikor nincsen berendezve, de amikor be van, az nagyon félelmetes.
8: No, tehát itt van ez a nitrokémia, itt van a fűzhőgyártelep, azt mondta Szanyi Szilvia, hogy itt akár 6000-en is dolgoztak, éltek itt a közvetlen környezetben, tehát pezsgő, nyüzsgő város élet volt, és akkor ez az az időszak, amikor mindenki szeretett volna legalább egy kis okulárét házi eszközökkel összeállítani, mert annyira izgalmas volt a Gagarin, és egyáltalán mindenki csillagokat szerette volna nézni. Hogy lettek itt csillagszerető emberek Fűzfőn?
9: Ez a 64-es és a 67 év között építették ezt a csillagvizsgálót. A nitrokémiánál nagyon sok mérnök ember dolgozott. Tehát, hogy azért itt nagyon sok agy volt, akiknek különböző érdeklődésük volt, és többek között ez a csillagvizsgáló is. Olyan 68 és 80 között a megyei csillagászati ismeretterjesztésnek a központja volt. A nitrokémiánál rengeteg pénz volt. Tehát nem véletlenül van mögöttünk egy úszoda, előttünk egy hatalmas sportstadion. Hogyha valaki megnézi a városi stadiont, nagyobb a focipályánk, mint Veszprémben, ami volt.
8: Itt is előttünk egyébként, van, itt van a focipálya, de mellettünk még teniszeztek ki, és tenisz, akkor egy úszoda is van, egészen új állapotban. Ez még annak a...
9: Ez annak a maradványa, illetve volt a kültéri kosárlabdapályák, kézilabdapályák. A sport is nagyon fontos volt, és a tudomány is nagyon fontos volt annak idején a nitrokémia életében. Tehát vitorlás kikötője van a nitrokémiának.
8: Azt olvastam, még saját kaszinójuk is volt itt a Balaton fűzfőieknek.
9: Ugye a kezdetén ez egy katonai létesítmény volt. Tehát addig, ameddig lőporgyár volt és hadipar volt, akkor itt nem vezérigazgató volt. Olyan szinten katonai létesítmény volt, hogy egy zárt létesítmény volt, körbe volt kerítve kerítéssel, és az itt lakók is csak engedéllyel mehettek be, és igazolványokkal, tehát bárki nem mehetett be.
8: Ez elegendő volt ahhoz, hogy épüljön egy csillag, de azért az nagy-nagy költség.
9: Nagy költség, de itt valóban itt mindenre volt pénz, és mindenféle igényt ki is elégítettek. Ezen most azt értem, hogy valamikor itt még benzinkút is volt belül magának a gyárnak. Itt tényleg olyan okos emberek dolgoztak, akiknek nagyon nagy volt az érdeklődésük mindenfelé, és volt itt egy régi csillagvizsgáló, mármint egy eszköz, egy távcső, ami egy ilyen hatalmas nagy eszköz volt, mindenféle fogaskerekekkel, és sajnos, amikor volt itt a felújítás és az átalakítás, aki ezt az átalakítást akkor végezte, akkor ezt elvitték a szeméttelepre, pedig maga az eszköz is nagyon érdekes volt.
8: Tehát 1967-ről beszélünk, amikor megépült ez a csillagvizsgáló, akkor ez a régi eszköz még a modernnek számított.
9: Nagyon modern volt, igen. Sőt, hogyha meglették volna a lencséit, akkor szerintem az még valamilyen szint ugyanúgy használható lenne most is.
8: Mekkora lehetett ez a tábor annak idején, akik kijöttek és nézték a csillagoseget? Nem tudom, akkor Balatonfűzből mennyire lehetett látni a csillagoseget?
9: Sokkal jobban, mint most.
8: Jobb, mennyire volt fényszennyezés?
9: Akkor nem volt ekkora fényszennyezés, nem volt ennyi tévécsatorna, nem volt számítógép, és az emberek...
8: Ez volt a mozi?
9: Hát ez volt egy izgalmas látványosság, egy izgalmas érdeklődési kör. Ez sok embert érdekelt akkoriban. Több száz ember fordulhatott meg itt ebben az építményben akkoriban.
8: És közben ide fordulok Jenese Katához, a Balatonfűszőlitér Turisztikai Egyesület munkatársa. Hát beszéltünk a múltról, és a jelen az mennyire optimista ilyen tekintet. Tében, mert most már azt gondolom, hogy ha szeretném a csillagoseget látni, megnyitom a telefonomat, az applikációt, letöltöm, és szinte minden ott van a nappalimban. Nehéz most ezzel felvenni a versenyt, de azért hogyan próbálják ide csábítani az embereket?
10: Ugye őszintén szólva azért egy iparvárosból egy települést átvinni a turisztikának a mezeire, az szerintem egy különösen kihívásokkal teli dolog, de én úgy gondolom, hogy a város nagyon jól halad ezen az úton, és hát a csillagvizsgáló ugye az egyik legnépszerűbb turisztikai létesítményünk igazából.
8: Mert ehhez esett az eső, napközben is egyébként működik a csillagvizsgáló, tehát akkor is lehet itt mit csinálni.
10: Így van, tehát ugye sikerült olyan produkciót is behozni ide a csillagvizsgálónak a kupolája alá, hogy egy egész napos programot tudjunk biztosítani az ide érkezőknek, és ugye emellett azért az egyéb távcsöves előadások, a kupolának a látogatottsága, azért az még mindig egy nagyon számottevő, és tényleg egy, úgy mondom, egy kuriózumot nyújt igazából. szempontjából például a holdfotózásos estékkel és hasonlókkal, és abszolút a város turisztikai kínálatának egy nagyon-nagyon ügyes színfoltja.
8: Littér hogy jön a képbe? Mert Balaton Füstölt értem, ipari város, sok emberrel, sokféle igényel, és akkor szinte hozzáépült a falu, vagy ott is van annyi sok érdekes látnivaló, hogy érdemes volt ezt a kettőt összefűzni.
10: Ugye Littér alapvetően a turisztikai egyesületnek egy alapító tagja, nagyon közel fekszik egymáshoz a két település, és közigazgatásilag határos, de Littér Balatonfűzfőhöz képest inkább egy természetközeli, kulturális, egyházi vonalat képvisel itt a turisztikai palettában.
8: Botanikai tanösvényről olvastam, kilátóról, aztán mintha az iskola is egy kastélyban lenne, nem tudom, hogy ez látogatható-e vagy sem, de hogy mi minden program van, ami esetleg ősszel is érdekes lehet. Tehát ne csak a balatoni főszezonról beszéljünk, hanem mondjuk az augusztus 20-a utáni időszakról is.
10: Igen, ugye a Balatonnak a 4 évszakos kínálata azért egy nagyon fontos program szerintem itt a turisztikai dolgoknak a kialakításában. Ugye idén abban a szerencsés helyzetben voltunk például télen, hogy befagyott a tó, és így nálunk lehetett az északi partnak az egyetlen hivatalos korcsolya pályája, és ezzel összekötve Littérnek van egy saját kialakítású szánkópályája például ilyenkor a téli időszakra, de ott abszolút a kerékpáros túrák, az erdőjárások, a különböző gyógynövényekhez és természethez kapcsolódó előadások, iskolai rendezvények, ez mind-mind megjelenik náluk, illetve ugye a tavalyi évben került sor Bódi Mária Magdolnának a boldog elvatására itt a veszprémi érsekségnek a megrendezésében. Ők erre kifejezetten építettek egy olyan turisztikai, vagy hát nem is turisztikai igazából, hanem kulturális programot, hogy kerékpártúrákat, látogatásokat és vezetett tárlatokat csinálnak a településükön, úgyhogy így Balatonfűzfőt nagyon jól kiegészíti ebből a szempontból is Littér.
8: Hogy tudják ebbe a színes palettába beleilleszteni a Csillagdát és a Csillagvizsgálónak a programjait?
10: A Csillagvizsgáló szerintem gyerek és felnőtt szemmel is egy borzasztóan izgalmas dolog, és mivel szerintem nem sok hasonló létesítmény van így az országon belül, amikor az ide látogató családok vagy emberek úti célt választanak maguknak. Nyilván szempont az is ugye itt, főleg a nyári időszakban, hogy rossz idő esetén ugye legyen látványosság és program és látnivaló, de én abszolút úgy gondolom, hogy főleg gyerekszemmel ugye a saját kisgyerekemből kiindulva, ez egy ilyen varázslatos hely igazából. És szerintem az esti távcsöves programok, csillagnézések és csillaghullások is abszolút ezt erősítik a felnőttekben, hogy ez mégis egy megfoghatatlan világ, de ilyenkor egy kicsit azért közelebb kerül az emberhez.
8: Belépünk Szanyi Szilviával, polgármesterasszonnyal a kozmikus utazásterembe. Teljesen sötét van, és egy kerek kör asztalt látok, olyan, mintha egy okos tablet előtt lennénk. Ezt nem tudom, olyan, mintha a közepén maga nap lenne, segítsen Szanyi Szilvia. Hát és most körbe lehet ülni, és akkor különböző bolygók pedig kivetítve.
11: A középső bolygó az változik, hol a nap, hol a hold.
8: De hogy ez 3D-s, tehát ez meg is tapinthatom akár, vagy ne fogjam meg, jó? Nem tapogatom meg, de hogy egy kis gömb, félgömb kipúposodik az asztal közepén, és akkor üljünk le az egyik székhez. Különböző számok vannak, azt hiszem egészen 10-ig. Én a 3-as elé leülök polgármesterasszonnyal, és akkor szeretném kérni a segítségét, hogy most itt a sötétben mi fog történni.
11: Itt egy visszaszámlálás. És hamarosan kezdődni fog egy előadás. Ez egy interaktív előadás lesz, ami a bolygókról szól és a világegyetemről.
8: Több milliárdnyi csillag, kicsi apró fénypont.

0: látogassunk el a közelbe, Alsóörsre, ott az erdőben lévő Amfiban, vagyis a helyi amfiteátrumban is működik egy planetárium. A helyszín egy nagyon régi, rusztikus permi vöröskőbánya, vagyis rendkívül romantikus maga a környezet is. A szerkesztő Felszegi Csaba riportja következik.
1: Egy volt kőbánya területén vagyunk, ez a harmadik évadunk.
2: Dobrosi Zsolt, az Alsóörsi Amfi igazgatója.
1: Körülnézünk, láthatjuk azt, hogy a kőbányából adódóan a rusztikus környezet az amfiteátrum jellegét alapjában meghatározza, és ezt kihasználva építettük ki a nézőteret, így helyezkedett el a nagy színpad és mellette a kis színpad.
2: Ez egy nagyon régi ősi építményét?
1: Alapvetően azt mondhatjuk, hogy itt a Balaton felvidéken, itt nálunk, Almáditól egészen Tihanyig, ebből a vöröskőből, amit itt bányáztak ebben a bányában, nagyon sok ház, templom, kerítés, utca épült. Azt gondolom, ez elmúlt 3 évnek a munkája, befetetett energia, azt talán itt meg tud térülni, hogy megtisztelnek minket ezek a színészek, az, ahogy eljönnek hozzánk.
2: Csillagászati előadásaik is vannak.
1: Fantasztikus azt látni, hogy a gyermekek a szüleikkel a macskafogóra vagy a vukra szinte teltházban tisztelnek meg minket, és ez évről évre mindig levetítjük ezeket a filmeket, és évről évre teltházzal mennek ezek az előadások, és valóban csillagászati programmal várjuk ki az ide érkezőket, hiszen itt van Magyarország legnagyobb planetáriuma, 12 méteres kupola, és ebben a kupolában különböző vetítéseket tartunk, csillagászok és fizikusok segítségével pedig az ide látogatók, gyerekek és felnőttek bepillantást nyerhetnek a különböző csillagászati rejtelmekbe. A csillagkulások éjszakája, ezekre külön készülünk, és teleszkópokkal és minden egyéb más eszközzel lehetőség van arra, hogy közelről megvizsgálhatjuk, átélhessük a csillagkulásnak a varázsát. Ugye az amfiteátrum az az erdő közepén van. Mondhatjuk azt, a fényszennyezettség itt nálunk minimális. Tényleg fantasztikus élmény az, hogy minden lámpa le van oltva, benn vagyunk az erdő közepén, és várjuk a csillagulás, amikor megérkezik, és a látványt át tudjuk élni, egy óriási morajlás van, sikítozás a gyerekek részéről, ez egy fantasztikus, mi most is libabőrös az ember, hogy ezt átélheti, úgyhogy várunk mindenkit, hogy ők is személyesen átélhessék ezt.

0: ugye ezek egymást kiegészítik, tehát ez egy amfiteátrum, tehát ott nem tud csillagokat nézni, hanem az egy pont, amiről az előbb is beszéltünk, hogy ott felfelé kell nézni egy félgömb alakú épületben, és ott nézhetnek meg különböző előadásokat, programokat.
1: Arra gondoltam, hogy megerősítik egymást, hogy az ország különböző csillaggászai, csillagvizsgálói esetleg találkoznak, hogy ez Tűzfő lehet egy ilyen fúziós tér is, hogy összehozza.
0: Szokott is lenni, tehát van nekünk két csillagászunk, ők nagyon elismertek a csillagászok között. Kocsis Antal, illetve Gubica László, két csillagászunk van, akik nagyon lelkesek és nagyon nagy szakértelemmel bírnak. Ezből problémáink is szokott lenni, hogyha van egy órás előadás, és mindig mondjuk, hogy de az 45-kor legyen vége. Bárki bármit kérdez, ők nagyon lelkesen még mondják, és a következő csoportnak egy fél órával később tud bejönni, vagy még később, mert ők tényleg mindenről nagyon
1: hát
0: szívesen
1: ez a jó
0: beszélnek.
1: Idegenvezetés. Igen, de jó. Akkor ők összehozzák a csillagászokat, és ezek szerint?
0: Igen, évente szokott lenni egy ilyen csillagászi találkozó, és akkor itt beszélgetnek különböző eredményekről, illetve olyan fontos dolgokról, hogy milyen új eszközök vannak, azoknak milyen lehetőségeik vannak.
1: Középen, ebben a félkörben néha a nap, néha a föld, szerintem most a föld jelent meg, és akkor mitől interaktív ez? Tehát amikor egyszer csak megjelennek a bolygók, akkor esetleg megérinthetem, vagy ez nem egy érintő képernyős okosasztal?
0: Ez most nem egy érintő képernyős, és hogyha a falakon is megjelennek.
1: Kivetítő falra vetítették rá?
0: Igen, tehát hogy itt hol a falon, hol az helyiség közepén játszódik maga egy történet, amiben majd megjelennek majd a Mars lakóktól elkezdve, és ők is bemutatják, hogy milyen utazáson vettek részt, és hogy mit kell tudni erről a bolygókról. Ilyen érdekes és különleges, tehát más, mint amihez megszokták az emberek.
1: Általában nekem az a tapasztalat, hogy amikor csillagdába vagyok, akkor szinte megfájdul a nyakam, állandóan felfelé nézünk. Ehhez képest itt letekintünk az asztalra kényelmesen, illetve oldalra a falra. Ez tudatos volt ez a választás?
0: Igen, mindenképpen. Tehát, hogy egy különleges dolgot szerettünk volna. Így tulajdonképpen ez a kör alakú asztal, ez olyan, mintha elvinne bennünket, elrepítene egy űrutazásra bennünket. Itt ezt az érzetet kelti.
1: Mitől interaktív? Tehát mit próbálhat ki a látogató?
0: Inkább más, mint amihez eddig szokott. Teljesen más.
1: Nincs még egy ilyen az országban?
0: Nincs.

0: Az egyedüli.
1: Szombathelyi Nikolett turisztikai referens mióta létezik ez az asztal?
2: 2024. június 20-ával lett elindítva ez a programunk, és onnantól fogadja a látogatókat és a vendégeket. Előtte ugye tesztelésen ment át, és akkor azóta pedig a nagy közönség is láthatja. Hétfőtől szombati 9-től 17 óráig van nyitva a Balaton csillagvizsgáló, nyári szezon kivételével, mert akkor minden nap látogatható, és minden nap sok szeretettel várjuk a vendégeinket. Ez egy 23,5 perces attrakciós előadás, amiben az univerzumról beszélünk, a földi lét kialakulásáról van szó. Nagyon viccesen és kreatívan.
1: Manókkal és történettel és mesével.
2: Megoldva, amit a gyerekek nagyon-nagyon élveznek és nagyon-nagyon szeretnek. És ezzel tudományos ismereteket is ad át az embereknek, amivel nem csak úgymond a gyermekeket köti le, hanem a felnőtteket is egyaránt.
1: Műhelytitkot kérek szépen, én, aki nem vagyok egyáltalán jártasam az űr és a csillagok világában, Szombathelyi Nikolett turisztikai vezetőként, önt mi az, ami behúzta ebben a történetben, akár ebben a 23,5 perces videóban, ami olyan, hogy nem kell érteni, de izgalmas, de érdekes, érdekfeszítő, és közelebb hoz minket ehhez a bámulatos és nagyon-nagyon ismeretlen világhoz.
2: Az vonzott be, hogy két helyen megy egyszerre a történet, több helyre kell figyelni, mégis minden összekapcsolódik. Bolygókkal ismerkedhetünk meg, tehát, hogy nagyon-nagyon kreatívan összeállított történet.
1: Családos program, vagy itt még mindig csillag kedvelő, kutatás iránt érdeklődő emberek érdeklődnek, vagy egy osztálykirándulás is már teljesen érthető, hogyha ide szervezi az egyik fél napját.
2: Mindegyik. Tehát ezt a részleget vonza egyértelműen. Tehát családok is sok is jönnek, és nagyon sok osztálykirándulás, csoportok, nem csak osztálykirándulások, hanem táborozók. Most ugye az osztálykirándulás időszaka már lezajlott, de egyre szívesebben választják azokat a lehetőségeket, például az osztálykirándulások, hogy kombináltan kérnek tőlünk programokat, mert arra is van lehetőség. Nappali csillagászati előadással lehet ezt kombinálni, ez azt fedi le, hogy jönnek a diákok, a csillagászunk a nagy teremben, a nagy előadó teremben fogadja őket, ott beszél a csillagvizsgálóról, az alapokról, a kialakulásáról, a csillagászat mai helyzetéről, és akkor utána általában a létszám miatt ketté kell választani a csoportot, és a csoport egyik fele bejön, megnézi itt a Kozmikus Utazás című programunkat, a csoport másik fele pedig fölmegy a kupolába a csillagászon, ott pedig megláthatják, hogy milyen egy csillagvizsgálónak a kupolája, bemutatják nekik a távcsövet.
1: Tehát amiről itt hallanak, azt ki is próbálhatják az életben.
2: Igen, de ez mivel nappali, ezért ugye a csillagoseget nem látják, de úgy kipróbálhatják a távcsövet, hogyha olyan idő van, ha nem, akkor a szembe lévő víztornyot szoktuk megmutatni, és nagyon-nagyon élvezik az, hogy fejjel lefelé látják a víztornyot, és akkor tudatosul bennük, hogy tulajdonképpen a távcsőben mindent fordítva látunk. Ha erre nincsen lehetőség, mert esik az eső, természetesen a kupolába akkor is föl tudnak menni, és a távcsövet, a működését a csillagász ugyanúgy ismerteti a csoporttal. És akkor utána van egy váltás, aki fönn volt, lejön, megnézi ezt, aki itt volt, az pedig fölmegy. A másik kombinált, amit még így szoktak választani, az az esti, azt inkább az úgymond a gyerekek közül is az idősebbek. Tehát azt mondom inkább, hogy 7.-8.-tól fölfelé szokták azt választani.
1: Ehhez sötétnek kell lennie, igen, de igen, korom sötétnek? Tehát mondjuk 10 utáni program?
2: Naplemente után 1 órával szoktak az esti távcsöves csillagászati előadások kezdeni, és azt is lehet kombinálni ezzel a programmal. 1/2 órával tudják 20 perccel előbb kezdeni, és minden alapdolgot akkor a csillagász nem fent a kupolában mond el, amit egyéni csoportnak, hanem itt lent a nagy teremben, és ugyanúgy ketté válik a társaság, jönnek be ide, mennek föl oda, és ugyanúgy elmondanak mindent fönt, és onnantól kezdve pedig éppen az aktuális égi objektumokat tudják megtekinteni, hogyha az hold, egyes csillag, kettős csillag, csillaghalmazok, bármi, ami ezzel kapcsolatos, és utána megint cserélődik ez a társaság, és akkor így lehet ezeket a programokat kombinálni.
1: Szanya Szilvia polgármester asszony, mi most a legnagyobb kihívás Balatonfűzfőn a csillagvizsgáló szempontjából? Mert van egy izgalmas, egyedülálló eszközük, ez a kozmikus utazás előadás, kiállítás, van egy gyönyörű csillagdájuk, amit felújítottak 2012-ben. Most már csak a látogatók ide vonzása a cél?
0: Nem, hanem megnyertünk egy topos pályázatot is, amit 2022-ben adtunk be, és most nyertük meg, így ezáltal még sokkal sokrétebbek leszünk, tehát lesz itt egy 0G csökkentett gravitációs szimulátor, egy holdjáró, amit majd ki lehet majd próbálni.
1: Ez bocsánat, olyan, mintha az űrben ülnék?
0: Nem.
1: Nem?
0: Ez olyan, mintha az űrben sétálnék. Tehát, hogy a gravitációnak a...
1: Ez elképesztően jó, lehet ezt kipróbálni, mintha lebegnénk.
0: Így van. Hát nem is, mintha lebegnék, hanem mintha járnék a holdon, és akkor kicsit akarok lépni, akkor nagyot fogok lépni. És akkor lesznek még itt két darab ilyen állomozgó szimulációs egység, amin lesz egy ilyen 7 perces interaktív játékélmény, és ezen felül majd lesz egy VR-os élménymozi. 16 darab hidraulikusan mozgatott ülés lesz, és lesz szélhatás, illetve mozgóhatás, és természetesen egy ilyen többdimenziós filmbe leszünk benne.
3: Műsorunk ezzel véget ért. A szerkesztő Felszegi Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Belényi Barbarát hallották. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a Sportvilág következik itt a Kossuth Rádióban.

0: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
1: Öten is újak a labdarúgó válogatott keretében. Ma 80 éves Kásás Zoltán, egykori vízilabdázó edző. Köszöntöm a hallgatókat, Katona Lászlót hallják. Öt újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Márko Rossi szövetségi kapitány 26 fős névsorának tagja az Alaegerszeg kapusa Gundel Takács Bence, két védő a Vasasból Doktori Csáron, az Azeri Karabakból pedig Várkonyi Bence, és először kapott meghívót az MTK csatára Jurek Gábor és a Paks támadója Szalai József is. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát fogadja, majd 28-án Belfastban Észak-Írország ellen lép pályára. Októberben Georgia, majd ismét Ukrajna lesz az ellenfél. A teljes keretet Márko Rossi mondja el.
2: Kapusok, Gundel Takács, Pécsi, Tot, Vidök, Borla, Csinger, Doktorics, Kerkes, Margraf, Orbán, Osvat, Stiles, Szücs, Kornel, Várkonyi, középpályások, Csongvaj, Schäfer, Szoboszlai, Szücs, Tamás, Tot Alex, Tot Raimund, Vitális, támadók, Jurek, Lukács, Rezics, Sallai, Szalai József and Varga.
1: Az újoncok közül Szalai József a paksiak csatára nyilatkozott.
3: Olyan helyre megyek, ahol azért a világon már élbajnokságban játszanak, viszont meg akarom mutatni, mit tudok, illetve tudom, hogy 4 kemény mérkőzés vár ránk, viszont tudom, hogy nehéz lesz, de mindent meg fog tenni, hogy ha pár percre is, de pályára kerülhessek.
4: Elképzelted esetleg, hogy milyen lehet majd több 10 000 ember előtt a Puskás Arénában pályára lépni?
3: Igen, én még a nyitó meccsen voltam kint, és akkor is még szurkolóként hatalmas felemelő érzés volt, hogy annyi szurkoló szurkol ugye a csapatnak, most pedig ha a pályán is megtapasztalhatom, az hatalmas élmény lesz.
4: Hétvégén még egyszer bizonyíthatsz a szövetségi kapitánynak a Kisvárda elleni bajnokin. Mekkora lendületet ad ez most neked a hétvégi bajnoki előtt?
3: Igen, még ott van egy bajnoki mérkőzés, ott is mindent meg szeretnék tenni, hogy a csapat győzzön, jó játszak, illetve gólt szerezzek. Mindenképpen úgy akarok a pályára kimenni hétvégén is, hogy gólt, illetve gólokat szerezzek, és úgy menjek a válogatotthoz.
1: Az ETL kapusa Gundel Takács Bence is első alkalommal lehet ott a felnőtt válogatott keretében. Vasvári Lili hívta fel telefonon az alaiak hálóőrét.
5: Elég felfoghatatlan érzés még egyelőre, és a klasszikus karrierutat jártam be a válogatotthoz érve, mint ahogy az úgymond szokott lenni. Úgyhogy emiatt ez egy különösen érzelmes dolog számomra, és óriási büszkeség tényleg, hogy a nemzetet képviselhetem.
6: Igen, sokan úgy jutnak el a felnőtt válogatottig, hogy végigérják a korosztályos válogatottakat. Te is ültél padon 2018-ban egy jó 21-es meccsen, és most 28 éves korodra jött el ez az igazi áttörés, ami bizonyára egy nagy mérföldkő a karrieredben.
5: Igen, de remélem, hogy ez még csak a kezdet lesz, és esetleg akár tét meccsen, akár barátságos meccsen játékban is képviselhetem a csapatot. Illetve remélem, hogy ez a klub karrieremben is ad egy olyan lökést, hogy abban is tudjak még fejlődni és előrelépkedni.
6: Hogyan értesültél a meghívóról, és kivel osztottad meg először a hírt?
5: Hát ugye ilyenkor, akiket először hívnak, őket reggel felhívják a válogatottal, minden értesültem én is róla, és hát nyilván az első a feleségem volt, akit felhívtam, hogy megúszom bele.
6: 23 évesen fontolgattad még azt is, hogy esetleg az aktív pályafutásodat befejezett, azóta felpörögtek az események, nagyot fordult a világ, nagyon sok pozitív dolog, lépcsőfok történt azóta, és most ott vagy a válogatottban.
5: Emiatt ez egy különösen, mondom, ismétlem magamat érzelmes szituáció, úgyhogy nem is nagyon dolgoztam fel talán, és áldom nagyon az életet, hogy nem adtam fel abban a pillanatban, és tudtam változtatni a saját mentalitásomon is, meg amin kellett, hogy oda tudjak jutni, ahol most tartok.
1: A magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzéseit itt a Kossuth Rádióban a második félidőkről majd hallhatnak közvetítéseket. 2029-ben a Puskás Arénában rendezik a Konferencia Liga döntőjét. Ez a Budapest minden nagy európai kupa döntőnek a házigazdája lesz, hiszen korábban európai szuperkupa mérkőzést, Európa Liga döntőt, valamint idén tavasszal Bajnokok Ligája döntőt is rendeztek már a stadionban. Az argentin Kili González nevezte ki vezetőedzőnek a Pinter Dánielt is foglalkoztató Inter Miami labdarúgó csapata. Az észak-amerikai profi ligában szereplő klub, amelynek 2023 óta a 8-szoros aranylabdás Lionel Messi is a játékosa, 2028 júniusáig szóló szerződést kötött az 52 éves szakemberrel. A játékosként 56-szoros válogatott Kili González honfitársától, Javier Mascheranótól veszi át a gárda irányítását. Az Inter Miami második helyen áll az MLS keleti főcsoportjában. A 19 éves Pinter Daniel eddig, többnyire csereként 12-szer kapott lehetőséget, egyszer volt eredményes. A 19 éves Farkas Patrik profi szerződést kötött a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatával. A 20-szoros angol bajnokklub honlapján számolt be a magyar utánpótlás válogatott középpályással kötött megállapodásról. Farkas Patrik 5 évvel ezelőtt Kecskemétről került az angol együttes utánpótlásába, majd a Blackburn akadémiáján folytatta. Nyáron visszatért a Liverpoolhoz és az utánpótlás csapat hétfő esti mérkőzésén kerettag is volt. 3 hónappal ezelőtt kinevezett Dino Topmöller távozik a Bajnokok Ligájában szereplő francia Lens csapatának vezetőedzői posztjáról. A 45 éves német edző irányításával az előző szezon bajnoki ezüstérmese volt a Lens, megnyerte a francia szuperkupát, majd 3-2-re győzött a cseh Slavia Praha otthonában a BL alapszakaszának első fordulójában. A bajnokságban azonban nem rajtolt ilyen jól a Lens, eddigi mérlege 1 győzelem, 1 döntetlen és 2 vereség. A szakvezető menesztéséhez azonban nem a pályán elért eredmények, hanem súlyos belső konfliktusok vezettek. Egy végeredmény a női kézilabda bajnokságból, Győr Kisvárda 36-14. Ma ünnepli 80. születésnapját a világ és Európa bajnok korábbi vízilabdázó Kásár Zoltán. 1973-ban Belgrádban világbajnok, egy évvel később Bécsben EB aranyérmes. A 72-es müncheni olimpián ezüstérmes. Az FTC-vel bajnok és KEK győztes. Edzőként a szerbiai Becsej csapatával, valamint a görög olimpiákosszal is megnyerte a legrangosabb európai kupasorozatot, a Bajnokok Ligája elődjét, mesteredző. Szegő Tibor beszélgetett a Nemzeti Sportrádió Körkapcsolás című műsorában Kásár Zoltánnal.
7: 6 olimpián jártál, különböző pozíciókban, hol a medencében, hol a medence szélén, hol aztán akkor is a medencében, amikor a medence szélén kezdted. Melyik volt a legemlékezetesebb?
8: Hát az az igazság, hogy egy olimpiának a hangulata az semmivel össze nem hasonlítható. Az egyszerűen fantasztikus. Tehát mind a 6 olimpia élmény volt. A müncheni az talán különleges ott miatt, a terrorcselekmény miatt, és mi szembe laktunk az izraeliekkel.
7: Mit érzékeltetek belőle?
8: Hát csak reggel, amikor fölkeltünk, akkor hallottuk a híreket, hogy éjszaka, hát ezek a terroristák bementek, és megöltek sportolókat, egy talán megmenekült, mert ez egy alacsony épület volt, mi meg egy magasba laktunk.
7: Ott felmerült, hogy esetleg meg is szakítják az olimpiai játékokat.
8: Igen, hát ugye ez egy borzalmas dolog volt, egy napra leálltak, játékok leálltak, és akkor az olimpiai stadionban egy gyászmisét tartottak, akkor Avery Brundage volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke. Valóban fölmerült, hogy leáll az olimpia. Nagyon sokan azt mondták, hogy ha most nem folytatjuk, akkor többet nem lesz olimpia. Úgyhogy folytatódott, de hát a hangulat az már teljesen más volt. Ez volt még az az olimpia, ahol a faluba, a kapun kibe lehetett járni. És hát valószínűleg emiatt történt az, hogy ettől kezdve már nagyon szigorú beléptetési szabályok voltak, mint egy repülőtéren. Minden edzésre, ha kimentél a faluból, ha visszamentél, csomagellenőrzés, személyinek az ellenőrzése, ez innen datálódik.
7: Ez volt az első olyan olimpia, és egyben az utolsó, amin játékosként vettél részt. 1976, amikor Gyarmati Dezső közölte, hogy nem leszel benne abban a keretben, amely az olimpiára utazik majd, ekkor mi járt a fejedben? Mik voltak az első gondolataid, amikor ezt megtudtad? Korod alapján, játéktudásod, kondíciód alapján abszolút benne lehettél volna.
8: Persze, hát nézd, nagyon sok játékos volt a magyar vízilabdában, és nekem mindig az volt a filozófiám, hogy az edző dönti el, hogy ki utazik és ki nem. A győztesnek pedig igaza van mindig, és végül is 76-ban nyert a csapat. Azt is tudni kell, hogy akkor még csak 11 játékos utazhatott. Tehát nem volt könnyű dönteni, de elfogadtam, hát az ember nem örül ilyenkor, de hát ezt el kellett fogadni, tehát én ebből nem csináltam nagy problémát. Az edző dönt, a játékos meg játszik tovább.
7: Később, amikor már neked kellett keretet szűkíteni, azt hogy élted meg? Az embernek valamelyik ujjába bele kell harapnia.
8: Hát és teljesen mindegy, hogy melyik ujjába harap bele. Az a legrosszabb része. Ugye egy nagyobb kerettel kezd mindig az edző, és fokozatosan szűkít. És minden egyes alkalommal, de komolyan mondom, hogy fájdalmas, mert az a játékos ugyanolyan kedves az embernek, de mindenféleképpen szűkíteni kell.
7: Ha újra kezdhetnéd, csinálnál valamit másképp? Mondjuk azért, hogy két olimpián szerepelj, a 80 már nem fért volna bele sehogy se?
8: Hát a 80 nem. Az a helyzet, hogy ugye az ember mindig számadást végez egy-egy periódus után, meg később is, és utólag úgy gondoltam, hogy egy kicsit talán túl sokat, valóban a csapatjáték fontos, kicsit még a kelleténél is többet dolgoztam a csapatért, és az egyéni képességeimet nem igazán engedtem saját magam kibontakozni. Talán lehettem volna jobb, nem tudom. De hát jól van ez így. Hát van, aki többet nyert, van, aki kevesebbet. Rengeteg élményt kaptam a sporttól.
1: A 80 esztendős Kásár Zoltánnal készült teljes beszélgetést a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján meghallgathatják. Az Európa-bajnok Halász Bence is azon 10 versenyző között van, akik közül kikerül az év atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben országos csúccsal egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A szombathelyi dobóatléta mellett további 7 Európa-bajnokra lehet szavazni. A rúdugró sztár svéd Arvan Duplantisra, a hármasugró olasz Andy Diaz Hernandezre, a távolugró görög Miltiadis Tentoglura, a magasugró olasz Gianmarco Tamberire, a diszkoszvető szlovén Christian Csehre, a 400 méter gáta svéd Carsten Valhormra és az 5000 méteren aranyérmes norvég Jakob Ingebrigtsenre. Mellettük a 7 próbálon fedett pályás világbajnok svájci Simon Ehammer és a gyalogló Európa rekordar olasz Massimo Stano is jelölt. A sportákhoz kapcsolódó hír, hogy a 2029-es világbajnokságot Nairobiban, a 2031-es eseményt Münchenben rendezik meg. A két VB rendezésére összesen 4 pályázat érkezett be, a másik 2 kandidáló London és Róma volt. Újra edzésbe állt Jannik Sinner, a férfi teniszezők világranglista vezetője, aki a tervek szerint a hónap végén kezdődő pekingi tornán tér vissza. Az olaszok 25 éves klasszisa azt követően, hogy júliusban megnyerte a Wimbledoni Grand Slam tornát, tért fájdalma miatt kihagyta a vasárnap befejeződött amerikai nyílt teniszbajnokságot. A 4-szeres Formula 1-es világbajnok Max Verstappen a szilvesztoni versenypályán az utolsó helyről indulva 100 gokártos ellen száll harcba. A szervezők közleménye szerint a 30 körös megméretés érdekessége, hogy az amatőr riválisok a verseny első felében egyszer egy rövidítéssel levághatják a kört, hogy minél jobban növelhessék az előnyüket, míg a Red Bull istáló sztárjának erre csak a viadal második felében lesz majd lehetősége. A szabály egyszerű, minden megelőzött versenyző kiesik, így a terep folyamatosan tisztul majd a holland klasszis előtt. Ez volt a Sportvilág, legközelebb 22 óra 15 perckor jelentkezünk sporttal itt a Kossuth Rádióban. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, további kellemes rádiózást, viszont hallásra.
0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenki. Mindenki. Határok nélkül. A magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
9: Műsorunk tartalmából. Iskolaépület gondok Székelyudvarhelyen. Megkezdődött a tanév a Nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetemen. Üdvözlöm Önöket, Veresemese Gyöngyvér vagyok a részletekkel. Konténerekkel oldotta meg a tanintézményi épület hiányt a Székelyudvarhelyi önkormányzat. De vannak olyan oktatási intézmények is, hogy falai között 2-3 iskola diákjai tanulnak. A Tamás Járon gimnázium kollégiumának tragédiája óta fokozottak az ellenőrzések Székelyudvarhelyen. Az iskolahálózat problémáiról Geréb Krisztina készített összeállítást.
10: Egy érdekesebb helyzet állt elő, hisz három intézménynek adunk otthont az épületünkbe.
11: Számolt be a tanévkezdéskor a Kossuth Rádiónak Sipos István, a székelyudvarhelyi Backa-Madarasi Kis Gergely református kollégium igazgatója az új helyzetről.
10: A mi iskolánk diákjai mellett még két más iskolának az elemi tagozata lesz nálunk, a szomszédos Benedek Elek tanítóképző és az Orbán Balázs általános iskolának az elemi osztályai 5-5 osztályjal fognak a mi épületünkbe közösen velünk együtt élni.
11: Az elmúlt tanév végén eléggé feszült helyzet alakult ki Székelyudvarhelyen. Nagyon sok szülő nem tudta, hogy a kisgyereke ősszel hol fogja kezdeni az iskolát. Hogyan sikerült orvosolni ezt a problémát? Rendhagyó módszerek is képbe kerültek.
12: A kritikus helyzethez viszonyítva egy elfogadható megoldás született ebben az évben.
11: Szakács Pál István, székelyudvarhelyi polgármestere.
12: 4 osztály konténeriskolába költözött, a többieknek pedig sikerült olyan megoldást találni, hogy befogadó iskolák fogadták be őket, amik a legtöbb esetben közel vannak a lakhelyükhöz. Mindenképpen ideiglenes megoldás, arra törekszünk, hogy az iskolát megerősítsük, és minél hamarabb visszaköltözhessenek a megszokott helyükre.
11: Mennyire megszokott az, hogy konténerekben tanulnak a diákok?
12: Udvarhelyen erre nem volt még precedens, más városokban viszont azt látjuk, hogy egyre inkább megjelennek ezek a megoldások. Ezek egyébként nagyon sok szempontból még kényelmesebbek is, mint a klasszikus osztálytermek, folyamatosan klíma működik, stabil a hőmérséklet.
11: A Székelyudvarhelyen nem új ez a helyzet, ami idén alakult ki. 2-3 éve gondok vannak az iskolahálózattal, talán a Tamás Járon gimnázium kollégiumával kezdődött.
12: Rájár a rúd ilyen szempontból városunkra, és a Tamás Járon kollégiumról én azt gondolom, hogy nagyon sokat nem kell mesélni, sajnos ezt mindannyian ismerjük, ott egy tragédia történt. Ott indultak a helyreállítási, a bontási munkálatok, most erősítik meg a támfalat.
11: Utána még 2 iskola épület került veszélyes státusba.
12: Pontosan a mezőgazdasági iskola épülete, amely 55 településről fogad be diákokat. Földrengésvédelmi szempontból a legrosszabb, az egyes osztályzatot kapta, ennek megfelelően azonnal ki kellett költöztetni a diákokat. Az Orbán Balázs iskolánál egy nagyszabású felújítás után láttuk azt, hogy nagyon rossz az állapot, semmilyen tervezési szabályt nem tartottak be, be kellett zárjuk.
11: Egyelőre akkor úgy tűnik, hogy ez 2-3 évig változatlan helyzet.
12: Optimistábbak vagyunk.
11: Mindenki fokozottan figyel arra, hogy a diákok biztonságban legyenek.
10: A bentlakás sajnálatos beomlása egy kicsit fokozta az ellenőrzések helyzetét.
11: Sipos István igazgató.
10: Az előző év végén leomlott az egyik osztálytermünkben a mennyezet egy része, és mondhatnám azt, hogy erőteljes, hisztérikus közhangulat alakult ki a városban. Természetesen helyrehoztuk és megerősítettük nem csak azt az osztálytermet, hanem az épület többi termeit is. Nagyon jól mutatta ez a helyzet is, hogy egy olyan hangulat alakult ki Székelyudvarhelyen és a környéken, amely nagyon-nagyon az intézményekre helyezi a lakosságnak a fókuszát, és ezért egy picit talán érzékenyebbek vagyunk, mint más közösség.
9: A Kárpátaljai Református Egyház kiemelten figyel az ifjúság nevelésére. 4 református líceum 40 osztályában 660 gyermek, 14 református óvodájában pedig 210 gyermek tanul jelenleg. Az oktatási intézményekbe visszavárják azokat a fiatalokat is, akik jelenleg a háború miatt külföldön tartózkodnak és tanulnak. Részlete Kíváncsi Katillától.
13: 900 diákról tudunk, aki nálunk járt a liceumban, és nem csak elkezdte az oktatást, hanem be is fejezte.
14: Mondja Tóth László, a Nagyberegi Református Líceum igazgatója.
13: Nagyon sokan tovább tanultak egyetemen, főiskolán. Ezek közül a diákok közül ma már nagyon sokan családapák, családanyák, akik hozzánk hozzák a gyermekeiket, és ezt mindig örömmel fogadjuk. De mindig az volt a mottunk, hogyha az Úr akarta ezt az iskolát valamikor a legnehezebb helyzetben létrehozta, megszületett, akkor ő meg is fogja tartani, és mi ezt mind a mai napig tapasztaljuk.
14: Cibere Károly, a Magyar Református Szerete Szolgálat elnöke kiemelte. Fontos, hogy a gyülekezetek támogassák egymást, ezáltal pedig a gyerekeket is. Legutóbb például tanszercsomagokkal lepték meg a diákokat.
15: Az itteni gyülekezetek, velük egy testet alkotunk, ez Krisztus teste. Egész egyszerűen hiteltel ad az a kereszténység, amely elviseli és elnézi, hogy a Krisztus test másik tagja, egy másik országban szenved, nélkülöz, üldöztetésnek teszik ki, és nem teszek semmit, csak hirdetem az igét, de nincs konkrét konzekvenciája az életemben, nem indulok el a másik ember felé, és ezért mi a gyülekezeteket is mindig arra bátorítjuk az anyaországban, legyenek testvérgyülekezeteik. Együtt imádkozzanak, hordozzák egymás terhét, ha kell, hozzanak adományokat is. folyamatosan vannak gyűjtések, most például a szociális konyhákra. Tehát azt látjuk, hogy a magyarországi reformátusság nagyon komolyan veszi a Krisztus test egységét, és Krisztus parancsát arra, hogy egymás terhét hordozzátok.
14: Zán Fábián Sándor a Kárpátaljai Református Egyház püspöke kiemelte. Az oktatási intézmények mellett 108 református gyülekezetben 118 hitoktató végzi szolgálatát, több mint 5000 hittanos gyermek között.
16: Sok-sok légiriadó között mégis valós oktatás legyen és eredményes oktatás legyen. Én hiszem és vallom, hogy az Istennek van hatalma megőrizni az ő népét. Mi rábízzuk magunkat, az ő bizalmába helyezzük a kicsi elsőseinket, az óvodásainkat és természetesen az érettségiző diákokat is. Az iskoláinkban több diák van, az óvodákban kevesebb diák van, már sokan nem itt születnek meg és nem itt válnak óvodássá, de őket hazavárjuk, hogy majd nálunk legyenek elsősök, vagy nálunk legyenek érettségizők. Szükség van a békére, imádkozunk a békéért, a megmaradásunkért. Aki a szelet nézi, aki a felhőket nézi, az sosem fog vetni, sosem fog aratni. Én úgy gondolom, hogy a kárpátai magyar közösségnek már ezerszer lett volna oka feladni, és ha csak az elmúlt 100 évet nézzük, az első világháború után következett tragédia, a második világháború, az államosítás, a Málenki robot, és még sorolhatnám, mi minden volt, egyházüldözés, és mi itt vagyunk. Ellenszélben próbák és nehézségek közepette helytállni, nagyobb erőre, nagyobb kitartásra van szükség ilyen időben, de képesek voltak az elődeink, hiszem azt, hogy mi is képesek vagyunk rá. A tanév erről is szól, hitről, szeretetről, nevelésről, tanításról.
14: A Kárpátaljai Református Egyháza Nagy-Dobrony irgalmas szamaritánus gyermekotthon 170 lakójáról is gondoskodik, közülük 20-an óvodába, 73-an iskolába, 14-en pedig gimnáziumba járnak.
9: 388 első éves kezdte meg a tanévet a nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetemen. Az intézmény 12 alap és 6 mesterszakot indított, és az ünnepélyes tanévnyitón elhangzott. Örömteli, hogy a demográfiai csökkenés ellenére enyhén, de folyamatosan nő az intézményt választó hallgatók száma. Románia első akkreditált magyar tannyelvű magánegyetemén közel 900 diák tanul, akik többségében a Párciumi régióból, Székelyföldről és Magyarország keleti részéből érkeztek. Ionescu Nikolett összeállítása.
17: Az elmúlt időszakban a stabilitásra törekedett a Párciumi Keresztény Egyetem vezetősége. Legutoljább 2024-ben indítottak új szakot, a gazdasági informatika szakot. Azóta számos Európai Unió által támogatott projektet is elindítottak. Mi az egyetem irányvonala? Nyíri Enikő kommunikációs referens.
18: Az idén újra több elsőéves hallgatóval indítjuk a tanévet. Mi minden évben egy kicsit növekszünk, ebben az évben is 15-20 hallgatóval több elsőévesünk van, mint tavaly, és úgy gondolom, hogy ez a demográfiai csökkenés viszonylatában egy nagyon nagy bizalom számunkra a szülők részéről, és ugye a tanárok, a diákok részéről. Nagyon sok mindennel próbáljuk a fiatalokat itt tartani Romániában, ebben a régióban. Nagyon fontos, hogy megtalálják a helyüket. Ezt már a tanulmányaik során is igyekszünk, ezért vannak az olyan szakmai gyakorlatok például, ahol őket összekapcsoljuk a társadalommal, a gazdasági szférával. A szakmai gyakorlatra mennek, és nagyon sokan vannak, akik utána ott maradnak majd dolgozni, mert megfelelnek. A társadalom, a gazdasági szféra is rájön, hogy megfelelő képzést biztosítunk a hallgatóinknak, megfelelő tudással engedjük őket ki a kapun.
17: Hány diákkal kezdődik ez az új esztendő?
18: 388 első éves hallgatóval kezdjük a tanévet. A nagyobb évesek ugye tegnap kezdték az egyetemet, ott zajlik még a beiratkozás, de bízunk benne, hogy most is 800 fölött lesz a hallgatói létszámunk, mint az elmúlt években mindig. Ugyanazokkal a felvételi hirdetéssel indultunk ebben a tanévben, ebben a felvételiben is, mint tavaly. Új képzés nem indítottunk, de vannak olyan képzéseink, amik sokkal jobban szerepeltek, mint tavaly. Most több szak esetében is elmondhatjuk, hogy teljesen beteltek a helyeink, úgy az ingyenes, mint a tandíjas helyek, így például a grafika szakon, a gazdasági informatika szakon, a menedzsment szakon, az angol-magyar szakon, a tanítóképző szak, tehát ezeken teljesen beteltek a helyeink, ami úgy gondolom a mai világban egy nagyon nagy szó az, hogy ingyenes és tandíjas helyek is beteltek.
17: Milyen irányvonalat vesz a következő időszakban ez az oktatási intézmény? Pálfi József rektor.
19: A korábbi időszakban kialakult egy sajátos finanszírozási rendszer az anyaország kormánya és a határon túli intézmények, adott esetben az Erdély Magyar Magánegyetemi Hálózat között viszonylatában. Ez nagyon jól működött is. A választásokat követően nyilván meg megtettük mi magunk is a megfelelő lépéseket, megkerestük a szakminisztériumot, ahol el kell mondanom, hogy pozitív fogadtatásban volt részünk, komoly szakmai konzultációk folytak az elmúlt hónapokban, többször is Budapesten, Kolozsváron egyértelmű biztatást kaptunk a fenntartó magyar kormány szakminisztere minisztériuma részéről, hogy a működésünket a továbbiakban is igyekszenek ugyanúgy fenntartani, a működtetést biztosítani. Természetesen most egy átvilágítási időszak zajlik és folyik, aminek mi állunk elébe, újra gondoljuk, újra töltjük elképzeléseinket, terveinket, összehangoljuk az erdélyi magyar felsőoktatási politikát, és hát azt nézzük, hogy közösségünknek mire van szüksége a legmagasabb szakmai szinten.
9: Három délvidéki települést vontak be az Éneklő Közösségek Segítése elnevezésű Kárpát-medencei programba. A három faluban az ősz végéig összesen 4-4 alkalommal tartanak foglalkozásokat énekkarok, éneklő közösségek, kórusok, hagyományőrző egyesületek tagjai számára. Juhász Gyulával, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet népzenei munkatársával és Komáromi Lepár Krisztina népének tanárral beszélgetett Horgoson Német Ernő.
20: Ez egy olyan képzés, ami a Kárpát-medencében működik, a magyar közösségekben. A Petőfi Kulturális Program, a Nemzeti Művelődési Intézet és a Hagyományok Háza összefogásában olyan falvakat keresünk fel, ahol működnek kórusok, népdalkörök és a helyi népdalanyagot énekeljük, újakat tanulunk, kicsit a technikára odafigyelünk és összehozzuk a közösséget.
21: Hány délvidéki településen szervezik meg ezt a rendezvényt?
20: Három település van délvidéken, Kispiac, Horgos, illetve Csóka.
21: Az elkövetkező időszakban elképzelhető-e, hogy a három településen kívül más falvakba is elmennek majd még?
20: Nagyon szeretnénk, ez egy nagyon jó törekvés lenne, hogy minden magyar lakta település a saját örökségét énekelje, ott legyen és örüljön együtt ennek a kincsnek.
22: Komáromi Lepár Krisztina vagyok, népének tanár. Szerintem a legfontosabb az, hogy közösséget építünk ezzel. Nagyon sok szép népdallal készültünk a mai alkalomra, amikkel én úgy gondolom, hogy össze tudjuk kovácsolni ezt a nagyon szerteágazó közönséget.
21: Népdalokat tanulnak, vagy pedig a népdalok helyes éneklését?
22: Nagyon sokrétű egyébként az a négy alkalom, amit összeállítottunk, tehát nem csak népdalokkal fogunk foglalkozni, hanem magának a népdalcsokroknak, például az összeállításával, akkor az is például, hogy milyenek is valójában azok a népdalok, a tempójukkal, a népdaloknak a szerkezetével, tehát, hogy nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozunk, amiket egyébként szerintem egy népének foglalkozáson kellene vele foglalkozni, csak az a baj, hogy nem jut elég időnk rá.
21: Miket énekeljünk, a saját régiónk népdalait, vagy más magyar régiók népdalait is nyugodtan?
22: Én úgy gondolom, hogy mindenki először a sajátját ismerje meg, és utána lehet kitekingetni másik irányba, de a sajátunk nagyon fontos. Tehát, amikor már úgy érezzük, hogy megvan, és már el tudjuk a sajátunkat énekelni például, vagy eljátszani, teljesen mindegy, akkor utána lehet kitekingetni, de egyelőre csak a sajátunk az, ami fontos. Nagyon sok hanganyag áll most már rendelkezésünkre, rengeteg lekottázott feljegyzés van, könyvek. Én úgy gondolom, hogy mindenünk adott arra, hogy ezt tovább tudjuk adni, csak ezt akarni kell csinálni, és ezt nagyon szeretni kell, mert én úgy gondolom, hogy ha valaki ezt nem szeretetből csinálja, akkor nem biztos, hogy hosszú távra fog vezetni.
21: Vannak jó oktatók is elegendő számban?
22: Most már alakulunk. Nézzük a Durindót például. Évről évre egyre jobb produkciók vannak, és több is, tehát vagyunk is elegen, és úgy gondolom, hogy az oktatás is kellőképpen most már hozza azt a minőséget, amit eltett, de ez megint csak annak köszönhető, hogy nagyon sok képzést indítottak maguknak, az oktatóknak is, mert hogy én fontosnak tartom azt, hogy az oktató is képezze magát, tehát az ember holtáig tanul, ezt így szokták mondani, és ez az oktatókra is érvényes, tehát minél többet fejlesztjük mi is magunkat, annál többet tudunk átadni.
9: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Veresemese Gyöngyvér. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Viszont hallásra!

0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Szóra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Novák József nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. Holnap még marad a kellemes őszi idő. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Megbízatásuk 9 évre szól. A titkos szavazáson 137 igen és 6 nem szavazatot adtak le a képviselők. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát. Így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői a szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. Az előterjesztést 149 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 35 tartózkodással fogadták el a képviselők. A jogszabály megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását és kutathatóságát. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot is. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. Döntött a parlament arról is, hogy a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő novembertől. A Fidesz frakció zseppénznek nevezte a dízel kompenzációt, és továbbra és a védett árak visszaállítását szorgalmazza. Ugyanezt javasolta a KDNP és a Mi Hazánk is. Dokumentumokat, valamint számítógépekről, laptopokról, mobiltelefonokról lementett, több gigabájtnyi adatot foglaltak le a nyomozók az Országos Onkológiai Intézetben tartott házkutatás során, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. A készenléti rendőrség a kórház eszközbeszerzései kapcsán indított büntető eljárást hűtlen kezelés miatt. Gyanúsítottja egyelőre nincs az ügynek. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter augusztus végén jelentette be, hogy vizsgálat indult az onkológiai intézetben, de további részleteket azóta sem árult el az ügyről. Jogerősen elvesztette a 24.hu hírportál ellen indított sajtó helyreigazítási pert Orbán Viktor. A volt kormányfő 2024-ben több lapot is beperelt, miután szemléztek egy interjút, amelyben a Spár vezérigazgatója arról beszélt, Orbán Viktor arra kérte, engedje meg egy rokonának, hogy befektethessen a kereskedelmi multi magyar leányvállalatába. A volt miniszterelnök felemás sikerrel indította a sajtópereket, a legtöbbet elvesztette, a kúria utóbb több esetben mégis a volt kormányfő javára ítélt. Válaszolni fog Moszkva arra, hogy 10 diplomatáját kitiltották Magyarországról, ismételte meg az orosz külügyi szóvívő egy sajtótájékoztatón. Maria Zaharova úgy fogalmazott, 100%-ig biztos, hogy lesz válasz, de még egyeztetnek az érintett hatóságok arról, hogy a lépés melyik területet érinti majd. Orbán Anita külügyminiszter egy hete jelentette be, hogy a magyar kormány kiutasítja az orosz képviselet 10 munkatársát, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet végeztek. Holnap napos száraz idő várható, de néhol megnövekedhet a felhőzet. Hajnalban köd képződhet, éjszaka 8 és 15 fok között, holnap napközben 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Hírekkel 21 órakor jelentkezünk legközelebb.
2: Műsorajánló.
0: Szóda.
3: A stúdióban Gubinec Ákos junior primadíjas népdalénekes népzenész mutatja be Határtalan hangok című országos turnéját, amely a férfi ének hagyományt kelti életre. Szó lesz a Víg Színház legfontosabb őszi premierjeiről, egy japán taiko művész veszprémi koncertjéről, és betekintünk az animációsok egyedi világába is a Lélektükre című kiállításon.
0: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30-tól. A Kossuth Rádióban.
2: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Műsorajánlót hallottak.
0: Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
5: Kedves gyerekek, ma Udvaros Dorottya mond mesét.

Tegnap megismerkedhettetek az örökké savanyú, nagyorrú Bab Bercivel. Ma a Csodapatika című részben az egyik szomszédjáról mesélek. Mit nem képzel? Ordított első vevőjére torka szakadtából rimapénteki rimai péntek vadonatúj patikájában, amit éppen az imént nyitott meg rimapéntek főterén. Hogy mit képzelek? Emelte fel a hangját az első vevő. Talán nem az van kiírva a maga boltjára, hogy patika? De az, mondta rimapénteki rimai péntek. Akkor meg mit ordítozik, ha aspirint kérek? Hol kérjem, ha nem patikában? Az is ki van írva, hogy ki a cég tulajdonos, mondta fölényesen rimapénteki rimai péntek. Mit érdekel engem a cég tulajdonos? Háborgott az első vevő. Nekem aspirin kell, és kész. Csak nem képzeli, hogy egy rimapénteki rimai péntek vacak aspirineket, fejfájás elleni porokat, lázcsillapítókat, lábizzadásgátlókat és popsikenőcsöket árul? Mi a szözt árulna mást egy patikában? Mérgelődött az első vevő. Embernek fia, mondta kissé lecsillapodva rimapénteki rimai péntek. Ez nem a test, ez a lélek patikája. A vevő szemében érdeklődés csillant. Lelki bajok ellen? Igen, mondta rimapénteki rimai péntek. Most már teljesen elpárolgott a mérge. Szinte kedvesen nézett az első vevőre, ami az ő esetében elég nagy szó. Tisztelt barátom, folytatta kissé ünnepélyesen, mivel ön az első vevőm, bármit vásárol, ingyen kapja. Válasszon. Hogy őszinte legyek, toporgott izgatottan az első vevő, nem pontosan értem, hogy mire lehet gyógyszert kapni az ön patikájában, bár reménykedem, de reményeimet ki sem merem mondani. Mondja csak bátran, biztatta rimapénteki rimai péntek. Ne talántán irigység? Gőg? Nagy képűség? Gyávaság? Kár öröm? Rossz indulat? Rimapénteki rimai péntek átszellemült arccal bólogatott és folytatta. Meg kicsinyesség, kapzsiság, nagyra vágyás, álszerénység, alamusziság, lustaság, torkosság, tohonyaság, lelkirestség, pénzsóvárság és mindenféle gonoszság, eltévejedés és átok ellen vannak írjaim, balzsamjaim, cseppjeim és pasztilláim. Ez nagyszerű! Uram, bocsásson meg, hogy az imént emeltebb hangot merészeltem megengedni magamnak. Akkor még nem tudhattam, hogy ön egy zseni, az emberiség megmentője, egyúttal az én megmentőm is. Házsártosság ellen is van gyógyszere? Van, mondta gyanakodva rimapénteki rimai péntek. Az első vevő tapsikolt és ugrándozott örömében. Tetszik tudni, van egy házsártos, irigy, lusta és nagyképű feleségem. Egy kicsinyes kabzsi napam, egy torkos, tohonya, pénzsóvár ipam, egy alamuszi ángyikám, egy kárőrvendő bácsikám, mindnek kérek, ami jár. Ír, balzsam, pasztilla, egyre megy, csak használjon. Rimapénteki rimai péntek vakarta a feje búbját. Van egy bökkenő, mondta. Engem már semmi meg nem akadályoz, hogy megmentsem a feleségemet, ipamat, napamat, ángyikámat, bácsikámat. Mindenre hajlandó vagyok a gyógyszerekért. Halljam azt a bökkenőt! Annyicska csak, mondta rimapénteki rimai péntek, hogy a gyógyszert mindenkinek magának kell kérnie a bajára. Különben nem használ. Úgy érti, tátotta el a száját az első vevő. Úgy, bolintotta mondat végét meg sem várva rimapénteki rimai péntek. Hát azt várhatja, mondta elkeseredetten az első vevő. Mit? Hogy mondjuk a feleségem ide jöjjön,
és gyógyírt kérjen irítség, lustaság, házsárt és nagykép ellen a saját maga számára. Már miért ne történhetne meg? Mert azt hiszi saját magáról, hogy jóindulatú, szerény, szorgalmas. Éppen, hogy rólam állítja, hogy irigy, lusta, veszekedős és nagyképű vagyok. Szívesen állok rendelkezésére. Készségeskedett Rima Pénteki, Rimai Péntek. Kérjen csak akármelyik ellen, egy szempillantás alatt meggyógyul. Ha csak nem képzeli, hogy igaz, még hogy én irigy, még hogy én lusta, még hogy én nagyképű, hát ez nevetséges. De veszekedősnek csak veszekedős. Velem is mindjárt veszekedni kezdett, ahogy belépett. Én, ember, maga veszekedett. Legjobb lenne, ha beszedne valamit veszekedősség ellen a híres gyógyszereiből. Tablettát, írt vagy balzsamot. Maga nagyképű fajankó! Ordította el magát Rima Pénteki, Rimai Péntek. Takarodjon innét, mert úgy kivágom, mint a sicc. Az első vevő sem volt rest, visszaordított. Egy darabig válogatott sértéseket ordítgattak egymásnak, aztán a vevő elunta, nagy dérrel, durral becsapta maga után a patika ajtót. Durr! Hát, ha mégis igaza van, gondolta Rima Pénteki, Rimai Péntek, és be kellene vennem egy hirtelen harag elleni tablettát. Hogyan? Legyintett azonnal. Nem hirtelen harag ez, egyszerűen csak igazságosság. Igazságos vagyok, annyi az egész. Abból meg kár volna kigyógyulni. Nem is vett be semmilyen tablettát. Leült, várta a vevőket. Jöttek is, de mind másnak akart venni a balzsamokból, írokból, tablettákból. Saját magának egyik sem. Minek? Hiszen nekik aztán semmi hibájuk sincs. Lassan-lassan el is maradoztak a vevők. Nem akadt senki Rima Pénteken, aki elismerte volna magáról, hogy nagyképű, rosszindulatú, irigy, kétszínű, kicsinyes, kabzsi, nagyra vágyó, álszerény, alamuszi, torkos, tohonya, pénzsóvár, lelkirest. Nem tudom, ha te Rima Pénteken laksz. Elmentél volna-e Rima Pénteki, Rimai Péntek patikájába valamilyen gyógyszerért? Igen? Nem? Mert így bizony fölkopott az álla szegény csodapatikusnak. Írjai megpenészettek, balzsamjai megpimpósodtak, tablettái szétporlattak. Ő maga meg búvában, bánatában elbújdosott. Ma sem tudja senki, hol lakik, mit csinál. Ha csak Babberci nem, de ő mélyen hallgat felőle.

Lázár Ervin Babberci kalandjai című meséjéből Udvaros Dorottya olvasott fel. Szerkesztette Palotás Ágnes, rendezte Bognár Mónika. A következő részt holnap hallgathatjátok meg. A hangfelvétel 2005-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Mindenkié. Vers napról napra.
1: Éppen 90 éve készült az a felvétel, amit most megmutatunk önöknek. A különleges kultúrtörténeti kuriózumon Babits Mihály olvassa fel a versét. A felvétel 1936. június 4-én készült.
2: Midőn az-e, e lágyon takaró, fekete, kíma, bársony takaró, melyet terít egy óriási dajka, a féltett földet lassan eltakarja, s oly óvatosan, hogy minden fűszál lágy leple alatt egyenesen áll, és nem kap a virágok szirma ráncot, s a hímes lepke kényes dupla szárnyán nem veszi a szivárványos zománcot, és úgy pihennek, e lepelnek árnyán, e könnyű, sima, bársonyos lepelnek, hogy nem is érzik e lepelt ternek. Olyankor bárhol járj a nagy világban, vagy otthon ülhet barna bús szobádban, vagy kávéházban bámítan vigyázz, hogy gyújtják sorban a napfényű gáz, vagy párottan domboldalán ebeddel nézded a lombon át a lusta holdat, vagy országúton, melyet porlepettel álmos kocsisod bóbiskolva hajthat, vagy a hajónak ingó padlatán szédülj, vagy a vonatnak pamlagán, vagy idegen város bolygván keresztül áll meg a sarkokon, csodálni restül a távol utcák hosszú vonalát, az utcalángok kettős vonalát, vagy épp a vízi városban, a ríván, hol lángot apróz maszt opál tükör, mereng a messze múltba vissza ríván, melynek emléke édesen gyötör, elmúlt korodba, mely miként a bűvös lámpános képe, van is már, de nincs is, melynek emléke sose lehet bűvös, melynek emléke teher is, de kincs is. Ott emlékektől terhes fejedet, a márványföldnek elfüggesztheted, csupa szépség közt és gyönyörben járván, mégis csak arra fogsz gondolni gyárván. Ez a sok szépség mind mire való, mégis csak arra

0: fog gondolni árván, minek a helynek víz, a tarka márvány, minek a dec, egy tárnyos takaró, miért a dombok, és miért a lombok, a tenger, melyben nem vett magvető, minek az árok, minek az apályok, s a felhő, e búzs danaid a lányok, s a nap, ez égő szizifuszi kő, miért az emlékek, miért a múltak, miért a lámpák, és miért a holtak, miért a végét nem lelő idő. A beszéldának, a pitin füszának, miért nő a fű, hogyha majd leszárod? Miért szárad le, hogyha újra?
1: A különleges, épp 90 évvel ezelőtt készült felvételen Babits Mihályt hallották, aki Esti kérdés című versét olvasta fel a rádióban. A műsor Duba Szilvia, Németh László és Pintér Edina készítette.
2: Édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Tisztelt édesanyanyelvünk, amikor azt mondjuk, hogy teltház, akkor mindenki tudja, mire gondolunk, de vajon hogyan kell leírni, egybe vagy külön? Szerintem külön írva nincs értelme, írja szerkesztőségünknek küldött levelében Vermes Gábor. Blankó Miklós nyelvész erre a kérdésre is válaszol mai műsorunkban. A riporter Takács Tibor.
3: Hogyan irandó tehát a teltház, egybe vagy külön?
4: A magyar nyelv az alapvetően különíró. Akkor kell valamit egybeírnunk, hogyha jelentés, módosulás történik. Ugye gondoljuk végig, mit is jelent az, hogy teltház. Azt jelenti, hogy tele van a ház, sokan vannak benne. Nem történik jelentés, módosulás, amikor egybe írhatnánk, ugyanazt jelenti. Ha azt mondjuk, hogy teltházas előadás, akkor azt jelenti, hogy tele van a színház, mindenhol ül valaki. Tehát nincs okunk arra, hogy egybeírjunk, és azzal valamilyen jelentésváltozást mutassunk, vagy érjünk el. Úgyhogy külön szó, ez egy jelző lesz. Milyen ház? Teltház. És nyilván ennek legtöbbször a teltházas változatát szoktuk használni.
3: Hogyan kell helyesen leírni azt, hogy rossz szívű? Két szóba egybe, vagy esetleg kötőjellel? Kérdezi Tünde Balatonboglárról.
4: Azért nagyon jó, hogy egymás után érkezett ez a két kérdés, mert hogy nagyon hasonló a probléma. Itt is ez a kérdés, hogy történik-e jelentésmódosulás. Ha azt mondom, hogy rossz szívű külön szóba, akkor valójában azt mondom, hogy a szíve, mint szerv, rossz. Tehát most nyilván egy orvos nem ír ilyet, mert ennél pontosabb diagnosztikai kifejezéseket kell használnia, de alapvetően, ha valaki ezt írná, az ezt jelenteni. Azt mondom, hogy rossz szívű egybeírva, az azt jelenti, hogy valaki gonosz, rosszindulatú, nem nagy vonalú fukar. Az más kérdés, hogy alapvetően itt a jó szívű a példa, ugye azt használjuk, azért ez a rossz szívű nem terjedt el a köznyelben, tehát nem használatos feltétlenül, de ettől megértjük, hogy mit jelent, pontosan azért, mert rögtön a jó szívűre gondolunk. Hogyha van olyan, hogy jó szívű, akkor miért ne lehetne rossz szívű, de nem szoktuk használni. A jó szívűnél is ez van, hogy történik egy jelentésmódosulás, ami már azt jelenti, hogy valaki nagylelkű, bőkezű, adományozó. És most rögtön mondtam azt, hogy nagylelkű, bőkezű, azokat is egybeírjuk, mert ott is ugye, ha bőkezűt írunk külön, az azt jelenti, hogy valakinek nagy a keze fizikailag. Ha egybeírjuk, az pedig már egy jellemvonás, és ugyanez a nagylelkűre is, hogy egybeírjuk, az azt jelenti, hogy valaki olyan ember, akinek a lelke nagy, átvitt értelemben természetesen, és nem fizikai értelemben, és a rossz szívűt is ezért írhatnánk, hogyha ezt rendszeresen használnánk, akkor egy szóba, mint ahogyan egyébként nincsen olyan például, hogy rossz fej, azt sem szoktuk használni. Jó fej van, És ugyanezt tudjuk mondani, hogy ezért lesz a jó fej is egy szó, amikor arra gondolunk, hogy valaki okos és jó eszű, vagy jó hangulatot teremt, aranyos, tehát ugye több értelme is lehet.
3: És ha egybeírjuk, akkor mindkét eszt ki kell írni? Tehát a rossz végén lévő kettőzött eszt, és a szívű elején lévő eszt is?
4: Igen, tehát ha egybeírjuk, akkor mind a kettő esz megmarad. Ugyanaz lesz, mint a jegygyűrű, erre az az iskola példa, tehát az összetételi tagoknak a határán nem olvad össze, mert ugye a jegygyűrűnél sem jeg és gyűrű, hanem jegy és gyűrű. Tehát itt nem történik meg az az egyszerűsítés, mint azoknál a szavaknál, mint az asszony, amikor a szó belül történik meg ez az egyszerűsödés, hogy ne kelljen két eszt írni. Itt jelöli a helyesírás, a szóelemző elv alapján jelöli azt, hogy bizony az első tag így néz ki, a második tag pedig úgy néz ki, és ezért ezt a sok eszt, ha egybeírjuk, akkor le kell írni. Tehát van egy kettőzött esz a rossznál, és van egy esz a szívűnél. Egy kicsit valóban leírva szokatlanul néz ki.
5: Kedves hallgatóink, a 2026. január 15-én elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
6: Kossuth Rádió.
7: Újra.
6: Újra.
7: Mindenkié.
8: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
9: Éve alapították Veszprém város vegyes karát. Összművészeti térré alakul a Győri Zécsi palota, és kiderül, kik lettek a Városmajori Szemle Plusz idei díjazottjai. A Szabadpolc mai adásában a megújuló kulturális terek és a közösségteremtő művészet nyomába eredünk. Köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Gödöllei Anna. Kilenc előadás, köztük vidéki és határon túli társulatok darabjai mutatkoztak be a Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plusz programsorozatában. A díjátadóra szeptember 11-én került sor, amire Babus Kriszta is ellátogatott. A díjazottak közül elsőként Nagy Péter István rendezővel beszélgetett.
10: Takarásban, azt hiszem ez a cím sok mindent elárul arról az előadásról, amelyet a Szombathelyi Vörös Sándor Színház állított színpadra. Díjat is kapott a rendező az előadásért a Városmajori Szabadtéri Színpadon. Számítottatok erre?
11: Hát úgy működik ez a díjátadó ceremónia, hogy előtte szólnak, hogy nyertél egy díjat, ezt nem mondják el, hogy melyiket, szóval ilyen értelemben ez a része nem volt meglepetés, az, hogy micsoda a díj, vagy mi ez a három díj, amit kaptunk, azt itt tudtuk meg. De ezzel együtt is ez egy nagy öröm és egy nagy közös elismerés. És például most a rendezés és két színészi teljesítmény lett kiemelve. Ugyanakkor ez egész társulatnak szól szerintem, tehát ez egy nagy kollektív csoportmunka volt, amiben nagy szerepe van természetesen az alkotótársaknak, és elsősorban is a két írótársamnak, Mikó Csabának és Závada Péternek, velük hárman kezdtük el ezt a projektet fejleszteni, és aztán a színészek improvizációra építve született meg a darab. Ez egy nagyon személyes történet, ami betekintést enged a vidéki színészi lét minden napjaiba, de nagyon specifikusan is ennek a társulatnak a működéséből és ezeknek a személyeknek a megszenvedett életútjaiból tevődtek össze legalábbis azok az alaptémák, amik természetesen aztán eltávolodtak a fikció irányába is, de ezt a személyes jellegét ezt mindenképp megőrizte az előadás. Azt hiszem, hogy élesen és kritikai módon viszonyul az előadás a feldobott témákhoz, és megpróbálja eléggé részletesen körüljárni, tehát nem elégszik meg szerintem a felszínes ráközelítéssel, vagy a feldobott téma sztereotípiáinak a hanem azt hiszem, hogy a mélyre megy, tele van élettel, természetesen fiatalok a szereplői, úgyhogy a párkapcsolati bonyodalmak, szerelem, boldogságkeresés, életútkeresés, ez mind benne van, és azt hiszem, hogy teátrálisan is olyan értelemben nagyon érdekes, hogy egyébként egy évad elején vagyunk a társulat életében, egy új darabot kezdenek el próbálni, ez se véletlen, hogy éppen a Csehovtól a három nővért, és mindenféle metateátrális játékokkal belelátunk abba, hogy készül ez az előadás, néha ennek az előadásnak a történéseit látjuk. És hát elsősorban, nem tudom, olykor abszurd küzdelmeket is látunk azzal kapcsolatban, hogy milyen fonák oldala is vannak a színház csinálásnak, vagy a színház csinálói lét és a magánélet összefonódásainak.
10: Milyen ma vidéken bármilyen lehetőséghez jutni? Ez mondjuk lehetőség, hogy itt bemutattátok a fővárosban, és esetleg picikét odafigyelnek most jobban rátok, hogy akár közönség is lemegy megnézni?
11: Én szerintem ez egy komplex helyzet, tehát én nem feltétlenül akarnék egy tragikus vonással gondolkodni arról, hogy milyen a vidéki lét, az egy specifikus dolog, van a fővárosi lét, van a vidéki lét, mind a kettőnek vannak negatív és pozitív oldalai. Iszonyúan sajnálatos az, hogy kulturálisan az elmúlt időszakban kivesztek igazából azok a nem csak a fesztiválok, hanem a meghívások is, kb. Mint a fehér holló. Tehát igazából azt hiszem, hogy strukturálisan kéne azon elgondolkodni, hogy rengeteg a pazarlás ebben a színházi rendszerben olyan értelemben, hogy vidéken létrejönnek nagyszerű előadások, ott helyben nyilván limitálva van az a szám, hogy mennyit tud menni egy előadás, és simán előfordul az, hogy mondjuk egy produkció, noha minősége okán bőven lenne helye Budapesten, egyszerűen föl se jut. Tehát ennek mindenképpen örülni kell, hogy nekünk most ez a lehetőség megadatott, és aztán nagyon jó lenne, hogyha emberek, akik éppen abban a helyzetben vannak, hogy van erre lehetőségük, gondolkodnának azon, hogy hogy lehetne fejleszteni ezt a rendszert, és egyébként meg több lehetőséget adni arra, hogy ezek az egyébként kiváló előadások föl tudjanak jönni Budapestre, és meg tudjuk mutatni őket.

0: Szemle Plusz közönségdíját a Ház a blokkok között című előadás kapta meg. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata alkotása, ez mondhatom így, hogy ez egy közös munka volt?
1: Abszolút, ha bár minden a rendező fejéből pattant ki. Ő írta ezt a szöveget, ő rendezte meg, ő válogatta a dalokat, pontosan tudta, hogy miről akar beszélni. Tulajdonképpen az első rajztanárának ajánlotta ezt az előadást.
0: Rádó Efrémről van szó, ő írta és ő rendezte a darabot, ő most nem tudott eljönni a díjátadóra, Rózsa László viszont az egyik főszereplője ennek az előadásnak, ő az, aki képviseli a társulatot. Még van egy díj az Öredben, a legjobb női mellékszereplő díját is ez az előadás kapta meg. Berekméri Katalin volt az, aki ezt átvehette, virtuálisan meg is köszönte. Hogyan dolgoztatok együtt, hogyan született meg maga ez az előadás?
1: Mint említettem, minden a rendező fejéből pattant ki. Volt egy gyerekkori emléke egy házról, ahol egy festőnő lakott, és ő gyerek fejjel, szemmel úgy emlékszik, hogy a földtől a plafonig ez a szoba, ez a ház tel is tele volt képekkel, gicsekkel, amit az ő gyermek szeme, gyermek lelke gyönyörűnek látott. Ez adta az előadás magvát, és aztán szereti a nagyon elrajzolt karaktereket, de persze ismer is már minket, tudta, hogy kiből mire kíváncsi. Mi inspiráltuk a rendezőt, de nem mondhatnám, hogy nála demokrácia van, tehát az első betűtől az utolsóig minden az övé.
0: Összefoglalnád nekünk, hogy miről is szól ez az előadás? Nagyjából mondtad a víziót, hogy mi az, ami megiklette magát a szerzőt, rendezőt, Rádó Efrémot, de hogy te egy árva fiút játszol, és egy testvérpár lakásában játszódik, mondhatjuk így ez a történet?
1: Igen, ez egy árva kisfiúnak a felnővés története tulajdonképpen. Van olyan szerencsés, hogy beköltözhet idézőjelesen ebbe a házba, ahol él egy zsémbes öreg asszony, Bot Karola és az ő két vénkis asszony lánya, Etelka és Ida, és az ő négyük kálváriájáról szól ez az előadás.
0: Ennek van valami szimbolikus jelentése, párhuzama, akár lehetne ez a mai Marosvásárhelyen is, vagy a mai Magyarország valamelyik kis településén, vagy ez abszolút a 80-as éveket idézi meg?
1: Leginkább a 80-as éveket idézi meg, ez volt a rendező célja, de persze olyan igazságok vannak benne, ami kortalanná teszik.
0: Az Öredben van a két díj, te képviseled most egyedül a Marosvásárhelyi Társulatot itt a Szemlén, mármint a díjátadón. Ez jellemző, hogy mondjuk titeket meghívnak, magyar nyelvterületre játszhattok, mekkora közönségetek van Marosvásárhelyen? Tehát, hogy jó ide az anyaországba, lehet, hogy ez nagyon nagy hangzatos kérdés, elhozni egy előadást, van különbség közönség és közönség között?
1: A dolog pikantériájához hozzátartozik, hogy én magyarországi vagyok, én debreceni születésű vagyok, onnan mentem ki Vásárhelyre, és ezt mindig nyomatékosítom, hogy ennél nagyobb szerencse nem érhetett engem. Ez egy fantasztikus társulat, és ezt az is igazolja, hogy nagyon figyelnek ránk, mind Magyarországon, mind pedig Romániában, tehát én azt gondolom, hogy egy igen előkelő helyet foglalunk el a magyar színházak között. És Vásárhely egy lényegében magyar lakta város, szép számú közönségünk van, olyan közönségünk, aki nagyon szereti a színházat, és nagyon szeretnek bennünket is.
0: A Budaörsi Színház előadása lett a legjobb a Városmajori Szemmel Pluszon. Belső Ciréka rendezte a Cyrano című előadást. Számítottatok erre az elismerésre?
2: Nem, de ennek a legfőbb oka az, hogy én nem szoktam díjat kapni. Annak örülök nagyon, hogy nagyon sok munkám van, és olyan munkáim vannak, amiket nagyon szeretek. Tulajdonképpen most már így erre kondicionáltam magam, hogy tehát hogy az nem az én dolgom, hogy kapok-e ezért elismerést, vagy nem. De amikor szóltak, hogy kap három díjat az előadás, és tudtam, hogy a Bőröndi Bence és Juhász Vince jön velem, akkor azt gondoltam, vagy abban reménykedtem, nekem tényleg a szívem legmélyéből az volt a legfontosabb, hogy a Bence megkapja ezt a díjat, tehát meghatódtam, meg nagyon, nagyon hálás vagyok érte, és nagyon boldog vagyok a társulat miatt is.
0: Ez az előadás vajon mond valami újat, újszerű, friss, 21. századi Cyrano?
2: Természetesen igen, ezt tudni kell, hogy Martin Krim, a londoni National Theater 2002-ben rendezte, tehát ő volt ennek a kitalálója, hogy mi van akkor, hogyha a Cyrano nem egy költő, vívómester, hanem egy slammer, tehát egy mai figura, de közben egyfolytában játszik már az eredeti verzió, a Martin Krim féle verzió is azzal, hogy ugrál a mai kor és a régi kor között asszociációkban, és az egész egy ilyen újított, maibb nyelven beszél. Tehát a mi előadásunknak az egy nagyon nagy, hogy is mondjam, védjegye, hogy ezt Závada Péter fordította, és nem is csak, hogy fordította, hanem tulajdonképpen újraírta. És hát valóban maga az a kor, amiben a Cyrano élt, az nagyon sok mindenben hasonlított arra a világra, amiben mi élünk, és hogy bizonyos szabad gondolkodókat kergettek az akkori konzervatívok, tehát nagyon jó párhuzamokat lehetett felfedezni a világgal, egy nagyon fiatalos és nagyon mai emberhez szóló, meg főleg mai Magyarországon élő emberhez szóló előadás született ebből.
0: Az, hogy a Budaörsi Színház egy kis társulat, de itt a főváros közelsége, ez előny vagy hátrány?
2: Én azt gondolom, hogy előny, tehát ha most pont ugye itt a díjátadón Bakonyi kis Boglárkát hallgattuk, és mindig fáj a szívem, amikor látok egy csodálatos előadást, mint mondjuk az övéké, ez a Takarásban című előadás, és hogy ezt hányszor tudják eljátszani, hogy ez hány emberhez jut el. Csodálatos, hogy játszották már a Katonában is, de az, hogy tényleg mennyire marad láthatatlan vidéken egy színész, az szerintem nagyon fájdalmas. Ebből a szempontból Budaörs, ha nem is gyorsan, de hát az utóbbi 5 évben szerintem fölkerült a térképre. Vicces emberek szokták mondani, hogy a legjobb budapesti vidéki színház, és nekünk az az ambíciónk, hogy a legjobb budapesti színház legyünk. Én azt gondolom, hogy az előny, hogy ez egy kis társulat, és előny az is, hogy ide mindig jönnek vendégek, mert ez életben tartja a mozgást, és azt is gondolom, a jövőre néz, hogy az sem baj, hogyha van mozgás. Ha jönnek fiatalok, akik itt kezdik el a pályájukat, és aztán elmennek, tehát hogy én bennem valamilyen olyan kép él, hogy ez egy menedék és egy ilyen keltető.

0: Babucs Kriszta, Nagy Péter István rendezővel, Rózsa László színésszel és Pelsőci Réka színésszel rendezővel beszélgetett a Szemle Plusz díjátadóján. A Városmajorban tehát a vidéki és a határon túli színházak hoztak pezsgést a fővárosi kulturális térbe. Most viszont fordítsunk egyet a kockán, és nézzük meg, hogyan teremt szétbonthatatlan közösséget a zene a királynék városában. Ritka és tiszteletreméltó pillanat, amikor egy zenei közösség 7 évtizeden át képes folyamatosan megújulni úgy, hogy közben az alapértékeit megőrzi. Idén ünnepli megalapításának 70 éves évfordulóját Veszprém város vegyeskara. Bár az alapító tagok közül ma már senki sem énekel a kórusban, a generációk közötti kapocs erősebb, mint valaha, és a létszám évről évre gyarapszik. Szeptember 25-én egy rendkívüli, egész hétvégés ünnepség sorozat veszi kezdetét, ahol kicsik és nagyok, egykori és jelenlegi tagok gyűlnek össze. Kiállítással, könyvbemutatóval és persze rengeteg zenével készülnek, hiszen vallják, a gyerekkori zenei nevelés egy érzékenyebb, a világra nyitottabb és kulturáltabb embert eredményez. Ráadásul a koncert hétvége csak a kezdet, hiszen majdnem fél éven át tart majd az ünneplés. Felszegi Csaba riportja.
1: 70 év, mondhatnánk azt, hogy nem annyira kerek, mert a 75-öt szokták jobban kiemelni.
2: Erdélyi Ágnes Veszprém város vegyeskarának kornagya.
1: Viszont egy városi vegyeskar életében, ahol most már nincsen alapítótag, aki énekel, és hát már az alapító karnagyot, Zámbó Istvánt is elbúcsúztattuk már 20 éve lassan. Nagyon nagy dolog, hogy megvan az énekkar, és szeptember 25-én van maga az alapítási születésnap, ehhez az egész hétvégét hozzá fogjuk kapcsolni, és hálaadó templomi hangverseny, sok közös éneklés, oratórium hangverseny is lesz. Ez azért fontos nekünk, mert Csemicki Miklós, aki nem olyan régen távozott a kedvenc zeneszerzőink élő sorából, ő nekünk 2001-ben írt egy veszprémi Tedeumot. És Orbán György, aki neki nagyon jó barátja, és tőle is sok mindent éneklünk, azt mondta, hogy szerinte ez az elmúlt évtizedek legjobb magyar oratóriuma, ez a Csemicki Tedeum, úgyhogy az ő emlékére, és mert nekünk írta, ezt megint el fogjuk énekelni. Ezen kívül sok-sok közösségi program lesz, visszavárjuk azokat, akik hozzánk kötődnek, és hát ez az 1956-os alapítás, ez azért akkor is történelmi időszak volt, tehát szeptember 25-én Zámbó tanár úr, aki fiatal ember volt akkor, megkapta az elődjétől a karnagyi pálcát, ami egy dalárdának volt tulajdonképpen a jelképe.
2: Hát régen dalárdaként is volt, abból alakultak át.
1: Így van, így van. Gál Sándornak hívták azt az idős karnagyot, aki aztán tovább tudta adni a fiatal Zámbó tanár úrnak, és akkor ugye jött a forradalom, akkor a pár próba után abba is hagyta a vegyeskar, és ugyanakkor megalakult egyébként a szimfonikus zenekar, tehát Veszprém város ének és zenekaraképpen alakult meg ez az együttes, összetett együttes, és a próbákat aztán a forradalom után csak januárban tudták folytatni, úgyhogy az első hangverseny tavasszal volt. És ezért aztán mi is azt találtuk ki, annyi minden kedvenc énekelnivalónk van, meg megvan az évnek a műsor struktúrája most már nagyon régen, évtizedek óta, hogy egészen a júniusi magyar kórusok találkozójáig fogjuk ezt az egész jubileumi évadot megszervezni, és júniusban megint várjuk majd a határokon túliakat, sőt, szeretnénk újra egy dalvölgyet meghirdetni, amelynek a munkálatai már folynak.
2: Létezik, hogy a tagok között van olyan, aki már a kezdetekkor itt énekelt? 80 éves körül lehet, ugye a gyerekként andó 70 évvel ezelőtt már énekelt ebben az alapított kórusban.
1: Most már aktív nincsen közülük, de van olyan, aki hozzánk tartozik, de már 80 sok éves. Ő volt akkor középiskolás, amikor megalakult az énekkar, de most is vannak néhányan 80 fölötti tagjaink, a legfiatalabbak pedig 30 év körüliek. Számomra, aki 37 éve vagyok már itt.
2: Akkor gratulálok a 70 mellett ehhez is.
1: Köszönöm szépen. Hát ez egy életfeladat, ugyanúgy, ahogy az Ámbó tanár úr is úgy érezte, hogy ez az. Én is ezt megkaptam sorszerű körülmények között, de úgy érzem, hogy minden erőmet, a fele életemet valóban ebbe bele raktam, és nagyon sok örömet kaptam én is, és remélem, hogy az énekesek is.
2: És nagyon fontos a gyerekkórus, ugye van egy gyerekkórusok is?
1: A Veszprémváros vegyeskara vokálja, ők az ifjúsági kórus, és őket 2002-ben hívtuk életre, főként zeneiskolásokból áll, de aztán a barátaikat is hozzák, és itt tanítjuk őket a kórusirodalom alapjaira.
2: Ki a legfiatalabb, hány éves?
1: A gyermekkórusban 12 évesek. Azon gondolkodunk, hogy esetleg egy még fiatalabbaknak indítható kórusiskolát még mögé rakunk, vagy inkább elé a munkának, mert sajnos az iskolákban itt Veszprémben nem túl sok gyerekkórus működik, és mindig vannak olyan kisebbek is, akik szívesen jönnének.
3: Zenei élményeket ad az embernek, társasági, közösségi kapcsolatokat ad.
2: Golarics Miklós a kórus egyik tagja.
3: És egyszerűen a normális életnek alapvető feltétele, hogy az ember valami jót, jó társaságba csináljon.
2: Ezt tudjuk a kutatások alapján, hogy sokkal kifinomultabb, sokkal kulturáltabb emberré válik az, aki zenei nevelést kap.
3: Igen, én a fiatalkorból indítanám mégis ezt a gondolatot, mert ahogy Frony Tamás, az agykutató professzor mondta, hogy a zenei nevelés és a zene gyakorlatának a megvalósítása, az egyszer olyan serkentéssel hat az agy felé, amit kár lenne kihagyni. Tehát aki zenét tanul, érezhetően a többi tantárgyakba is fejlődik, mert a zenei nevelés annyira komplex, tehát először meg kell tanulni a szólfést, az alapokat, azt meg kell csinálni, végre kell hajtani, be kell gyakorolni, és ennek a magasabb fok, amik a társas zenélésbe torkolik a dolog, akkor ugyanazt a zenei finomságokat meg kell valósítani csoportosan, ami már az egyik legfejlettebb agytevékenység, tehát nem csak az elmélet, a gyakorlat, az egyéni gyakorlat, hanem a közösségi gyakorlat az, ami ilyen szépen fölépíti ezt az agyi funkciókat. Ezeket a funkciókat mindenre lehet alkalmazni, tehát mindenre jó is, hogyha valaki zenét tanul, énekel, vagy hangszerrel játszik, pláne zenekarban játszik, mert egyszerűen magasabb szintű életet élhet ezáltal.
2: A vegyeskar minden koncertjén fellép, most a következőn is?
3: Igen, én elég régen tagja vagyok a kórusnak, és nem sok koncertet hagytam ki az évek folyamán. Egy speciális tevékenységem is van a kórus életében. A hangversenyeket én szoktam rögzíteni, és ezzel a tevékenységgel visszahallgathatóvá válik, illetve kiinduló pontjá válhat annak, hogy bizonyos műsorok, válogatások még CD-n is, vagy pendrive-on is megjelenjenek.
1: Jön majd az a generáció, akikkel együtt meg tudjuk alapozni a következő évtizedeit is a vegyeskarnak.
2: Erdélyi Ágnes, Veszprémváros vegyeskarának karnagya.
1: Sok növendéket indítottam én magam is pályára. Szeretném, hogyha fölbukkanna majd az a néhány fiatal kolléga, akik lelkesedéssel, tudással, igényességgel tudják ezt folytatni. Tehát 70 évet már nem szabad hagyni, hogy eltűnjön. Vannak erre az országban nagyon jó példák, hogy sikerül, vannak 100 éves énekarok, még mindig működő, és még idősebbek is, de ehhez a következő generációt be kell vonni, a lelkesedést meg az összefogást fönntartani, magában a városban is. Szeretnénk, hogyha megtalálná a vegyeskar a következő generációkat is. Tehát ez egy csodálatos dolog, hogy együtt kell lenni ahhoz, hogy művészetet tudjunk több szólamú művészetet előadni.
0: Erdélyi Ágnessel, Veszprémváros vegyeskarának kórusvezetőjével és Vulavics Miklós kórustaggal Felszegi Csaba beszélgetett. A zene tehát nem csak nevel, de évtizedeken átívelő közösséget is épít. És ha már a zene közösségformáló erejénél tartunk, nem Veszprém az egyetlen dunántúli kulturális fellegvár, ahol a dallamok új utakat törnek maguknak. Győrben ugyanis a klasszikus zenei hagyományokat most valami egészen újjal ötvözik, lebontva a falakat a különböző művészeti ágak között. A győri filharmonikus zenekar a 2026-os 27-es évadban nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy a hagyományos koncerteken túlmutatva egy valódi, lüktető összművészeti központtá alakítsa a barokk Zichy palotát. A most induló szezon a fény és árnyék mottót viseli, és a cél nem is lehetne izgalmasabb. A zene mellé behozzák társművészetként az irodalmat, a színházat, a filmet és a fotóművészetet is. Ezzel a bátor megújulással az intézmény azokat is meg szeretné szólítani, akik talán eddig távolabb érezték maguktól a filharmonikusok világát. Most viszont egy pezsgő, modern, közösségi térben találkozhatnak a kultúrával, gazdagítva Győr amúgy is színes mindennapjait. Gárdonyi Eszter, Fűke Gézát, a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatóját kérdezte.
4: Fény és árnyék. Hogy jött ez a motto, és mit foglal magában?
5: Az igazi üzenet ennek az egésznek az, hogy nincs árnyék fény nélkül, úgy nincs zenekar közönség nélkül, úgy nincs zeneszerző zenekar nélkül, csak tulajdonképpen ezt szerettük volna vizuálisan is demonstrálni. Egy ilyen szép, jópofa világító torony, ami egyébként egy központi eleme ennek a fény és árnyéknak a fő motivum, és egy nagyon szép évadot fogunk játszani a közönségünknek.
4: Ugye Kapós a győri filharmonikus zenekar, rengeteget szoktunk arról is beszélni amellett, hogy kik jönnek ide hozzánk, de a zenekart is számtalan helyszínre hívják. Ebben a tekintetben is van esetleg valamilyen novum, valamilyen újdonság.
5: Rögtön úgy kezdődik egyébként az évadunk, hogy bekerültünk egy olyan fesztiválra, ide Eisenstadtba, Herbst Gold fesztiválra, ami tényleg a világvezető zenekarinak és a világhírű művészeknek a játszótere. Tényleg csak világklasszikusokat hívnak meg, Julian Rachlin vagy Kapuszon a szólistákról, de világhírű énekesek, világhírű vonós négyesek, de például, ha a zenekarokból az elmúlt 5 évből egy felsorolást veszünk, mindenképpen érdemes megnevezni a London Symphony Orchestrát, a BBC zenekarát, a Szentpéterbeli Mariinsky Színház zenekarát, a Wiener Symphonikát, az Európai Kamara zenekart, vagy éppen Jeruzsálem Symphonikus zenekart, és ebbe a körbe tudunk most belépni ezen a meghíváson keresztül, és hát a karmester is világhírű, meg a mai idők legkeresettebb zongora szólistája, bizonyos Malafejev, aki az egyik legutóbbi Csajkovszki versenek a győztese, velük fogunk együtt játszani, jövő héten már kezdődnek a próbák, és aztán ugye a hétvégén mi leszünk a fesztiválnak a záró hangversenye. De lesz megint németországi turné, és visszatér az eredeti kérdésre. A Fillachiak rendszeresen visszaérnek az ő bérletükbe vendégzenekarként, aztán Lengyelországba is kaptunk meghívást.
4: Ha már a különleges helyszínekről van szó, rengeteg helyről beszélik a győriek, hogy valami módon összekapcsolódott a győri filharmonik zenekar, és Győr egyik ikonikus helyszíne a győri vásárcsarnok.
5: Volt már ilyen megrökönyödésre készítető helyszín választásunk, például az uszoda, amikor úgy nézett ki az úszoda, és egyébként 1000 néző ült a nézőtéren, mint hogyha úszta egy színpad a vízen, és ott a győri filharmonikus zenekar, és akkor a műsorvezetők egyébként gumicsónakkal leveztek be a színpadhoz.
4: Fürdőköpenyben konferáltak.
5: Volt ott győri balett, győri filharmonikus zenekar úszóverseny, szinkronúszó válogatott, úgyhogy csináltam mi már sokféle mókát, és akkor idén ez a piac valamikor a tavasszal bevillant az agyamba, ott jártamban, hiszen nézegettem a tetőszerkezetet, meg a térnek a kialakítását, és azt vizionáltam, hogy ez akár még jól is szólhat. Olyannyira jól szólt, hogy mindenfajta hangosítás nélkül egy remek hangversenytermet varázsoltunk a piacból, és hát ilyenkor, amikor ezek a helyszínek előkerülnek, egyébként többnyire az én fejemben, én vagyok ilyen őrült, akkor mindjárt a tematika is társul hozzá, tehát az úszodában vizelzenékkel foglalkoztunk a piacon, meg piaccal kapcsolatos zenékkel, úgy, mint Limózsi Vásár, vagy az Eladott Menyasszony, vagy a Prokofjev Három Narancsszerelme, vagy például a Covent Gardeni virágáruslan, a My Fair Ladyből, és így tovább, és így tovább. Sok minden egybevágott, összepasszolt, és hát remek hangulat volt.
4: Több különböző bérlet van, és most már 4 vagy 5 éve, de lehet, hogy több, elindult egy olyan, amiben arra is gondolnak, akik sokáig dolgoznak, fiatal szülők, nem feltétlenül kell öltönybe jönni, 17-18 a bérletnek az elnevezése, és ez hosszú éveken keresztül ment, és idén is folytatódik.
5: Igen, rendkívül büszkék vagyunk a 17-18-as sorozatunkra is. Ez nem csak az elnevezése, hanem a kezdési időpontja is, 17 óra 18 perc, és igen, azzal a céllal van a kezdési időpont akkor, amikor, hogy 3 célcsoportot meg tudjunk szólítani, az egyik az, akik ugye munka után nem akarnak hazamenni, és aztán újból visszajönni, kultúrát fogyasztani, hanem azzal a lendülettel, és akkor itt simán belefér az, hogy nem ünneplőben jönnek, hanem a napi viseletükben. A másik csoport az az idősök, akik egyébként főleg télen nem szeretnek a sötétben hazabotorkálni. A harmadik pedig a kisgyerekes családok, fog. Ott meg az a lényeg, hogy az esti protokoll ne sérüljön. Ez a fürdetés, etetés, altatás, és ne kelljen babysittert hívni. És ezt persze úgy tudjuk megoldani, hogy a koncertek alatt, amit egyébként egy nagyon fölkészült és jóhumorú zenetörténész, zenetudós vezet, dr. Szabó Balázs, a koncertek ideje alatt pedig óvodát üzemeltetünk a második emeleten, tehát kisgyerekeket ott le is lehet tenni, a nagyobbacskákkal meg már be lehet jönni, hiszen az egész sorozatnak van a zenetörténészen, zenetudóson kereszt egy ilyen edukációs vonulata is, úgyhogy kiemelünk részeket, megmutatunk részeket, szétszedünk darabokat, és aztán egybe is eljátszuk. Tehát ez egy nagyon kedvelt sorozat, és azt kell mondjam, hogy a kezdeti döcögések után az egyik legnépszerűbb sorozatunkká vált, úgyhogy szinte mindig teltházzal futnak ezek a koncertek is.
4: Van még két dolog, amiről beszélnünk kell. Van itt a kezemben egy ilyen, hogy deszka a színfalak mögött, és van egy ilyen szórólap a kezemben, hogy portré.
5: Lehetőség szerint mindent meg kell tenni azért, hogy olyan projektekbe menjünk bele, olyan társ műfajokat népszerűsítsünk, amit egyébként a zenével össze lehet kapcsolni, meg össze is kapcsolunk, és még szélesebb kört tudjunk vele megszólítani. A deszka, az a világot jelentő deszkákra utalva egy színházzal kapcsolatos beszélgetés, Gáti Oszkár a házigazda, és az ő szakmai pályafutásának számára kedves szereplőivel tart beszélgetést. Úgyhogy ez az egyik sorozatunk, a másik pedig a portré nevezetű. A portré az pedig egy olyan sorozat, hogy van egy kb. 45-50 perces dokumentumfilm, ahol igazán tiszteletre méltó magyar kultúrában dolgozó szakemberekről készült portréfilm, amelyet szintén egy rövid szünet után egy szintén ilyen hosszban, tehát egy 3-4 órás beszélgetés követ, jellemzően a portréfilm alanyával együttesen. Így lesz nálunk Kornis Péter, Mihály Gábor, Eredics Gábor, Vidák István és Juhász Zoltán. Persze igazságtalan lennék, hogyha nem sorolnám fel a Deszka című sorozatunknak a részvevőit: Karácsony Gergely színművész, Parti Nóra, Epres Attila, Balsai Móni és Csankó Zoltán. Itt egyébként több győri vonatkozást is föl lehet fedezni, úgyhogy ezzel a két sorozattal várjuk a kedves közönségünket.
0: A Győri Filharmonikus Zenekar idei évadáról Fűke Géza igazgatót, Gárdonyi Eszter kérdezte. A fény és az árnyék játéka, a múlt tisztelete és a jövő művészeti fúziója. A Szabadpolc mai adásában láthattuk, hogy legyen szó budapesti színházi szemléről, 70 éves veszprémi kórusról, vagy győri összművészeti megújulásról, a kultúra mindig megtalálja a módját, hogy összekössön bennünket. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő és Varc Nóra hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Gödöllei Annát hallották.

0: 21 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Novák József nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. A Vatikánba utazik a jövő héten Magyar Péter. Holnap még marad a kellemes őszi idő. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Megbízatásuk 9 évre szól. A titkos szavazáson 137 igen és 6 nem szavazatot adtak le a képviselők. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát, így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP a szavazás előtt kivonult az ülésteremből. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. Az előterjesztést 149 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 35 tartózkodással fogadták el a képviselők. A jogszabály megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását és kutathatóságát. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot is. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. Döntött a parlament arról is, hogy a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő novembertől. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is a védett ár visszaállítását szorgalmazta az üzemanyagoknál. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. A testület feladata lesz egyebek mellett a közpénzügyi reform előkészítése és végrehajtása, valamint a költségvetési szabályok kidolgozása és az éves költségvetés előkészítése, továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése. A munkacsoportnak a pénzügyminisztérium szakemberei mellett a Magyar Államkincstár elnöke is tagja lesz. Jövő csütörtökön a Vatikánba utazik a miniszterelnök. Magyar Péter magánaudiencián fogadja a 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Visszakapta bejegyzett egyházi státuszát az Iványi Gábor lelkész által vezetett Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, közölte a szervezet a fővárosi törvényszék bejegyzésére hivatkozva. Az egyházi státuszukat 2011-ben vették el, majd hosszú jogi procedúrát követően jogerősen ismét bejegyzett státuszt kapott a múlt héten. Így automatikusan megkapja a kiegészítő állami támogatást az 1%-os felajánlások után. Megnyílt a tavalyi év legjobb sajtófotóit bemutató 44. magyar sajtófotó kiállítás a Robert Kappa Kortárs Fotográfiai Központban. A legkülönbözőbb témákat bemutató tárlaton a többi közt a Magyar Újságírók Országos Szövetségének nagydíjas alkotása, Nemeh Diana sorozata is látható, amely egy értelmileg sérült kamaszfiú mindennapjaiba nyújt betekintést. Holnap a hajnali 5 foltok feloszlása után túlnyomóan napos száraz idő várható, időszakosan lehet több-kevesebb fátyol és gomoly felhő az égen, eső nem várható. Az élénk szelet északnyugaton erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban fagypont és 15 fok között alakul, napközben 24 és 29 fokig melegszik a levegő. Kedves hallgatóink, 22 órakor krónikával várjuk Önöket.
1: Műsorajánló. Hajnaltáj.
2: A száj és forróság, ennyi csapadék már a szőlőnek sem elég, figyelmeztet a szakember.
3: A kavicsos meg az agyavos területek viselik a legrosszabbot. Ezt az aszályt egyik barátom hívott 2 hetet, amit őt legértékesebb területnek tartottak régebben, ott szinte tönkrement az ültetvények.
2: Jön az öntözött szőlő? Válaszok a Vidék magazinban.
1: Hajnaltáj. A koránkelők magazinja holnap reggel 5 órától a Kossuth Rádióban.
4: Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
5: A holland bártáncosnő rendkívül vonzó volt, és túlságosan veszélyes. De ki volt valójában Mata Hari? És miért kellett meghalnia a 150 évvel ezelőtt született kémnek? A pszichológus is emberből van, így az ő lelkét is megterheli mindaz, amit a világban lát. Például a klímaváltozás. Nem csak üres szavak, ők valóban megfogják egymás kezét. A Pécsi Fogd a Kezem Alapítvány a náluk dolgozó fogyatékkal élőknek divat bemutatót szervezett.
4: Netszes. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: A műsor 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádiószínház.

0: Molnár Ferenc, útitársa száműzetésben. Jegyzetek egy önéletrajzhoz. Harmadik rész. Valaki egyszer megkérdezte Molnárt, miért nem ír soha hűséges útitársáról, Vandáról? Miért nem mintázza meg az ő figuráját és odaadó áldozatos életét? A felelet az volt, hogy valamikor, még mielőtt ismerte volna, már rég megmintázta őt a Lilium Julikájában. Vernon Duckworth Barker írta valahol, hogy az irodalom az életnek utánzó hajlamú, akaratos húga. Íme ez olykor fordítva is áll. Az élet követi nyomon az irodalmat. S csak nem mindig ez a keservesebb. Kárpáti Aurél.
1: A temetés napján zsibbattá tömtem magam gyógyszerekkel. Belülről semmiféle nyugtatóra sem számíthattam. Sem az idegeim, sem az agyam részéről. Kétségtelen volt, hogy csak kívülről érkezhetik segítség, a kémia jóvoltából. Gyógyszerekhez menekültem, mert attól tartottam, hogy szégyelnem kell magamat a temetőben való viselkedésemért. Semmi remény sem volt arra, hogy úgy fogok viselkedni, ahogyan egy 70. életévébe fordult normális emberhez illik. Nem tudtam elképzelni, hogy fogom kibírni az egyházi szertartást, hogyan jutok a tömött autón a temetőbe, és hogyan fogom végignézni, amikor a drága kis Vandát, aki anyám és hálás, engedelmes gyermekem volt egy szemében, a kis Vandát a földbe teszik. Barnára sülve, jó egészségben láttam őt utoljára augusztus 27-én este, 5 vagy 6 órával halála előtt. Miközben jelentéktelen leveleket írkáltam íróasztalomon, ő rövid beszélgetést folytatott szobámban Földes Illussal, majd annak távozása után Ince Sándorral, aki azért jött, hogy megbeszélje egyik darabom átdolgozását. Ince hamarosan eltávozott egy vacsora összejövetelre. Vanda 8 óra tájban telefonált Lillinek, a feleségemnek, és beszámolt a délutáni látogatókról. Még azt is elmondta, hogy igazságtalanul viselkedtem Incével szemben a darab új átdolgozásával kapcsolatban. Ez így is volt. Eredetileg Vanda határozottan mellettem nyilatkozott, később azonban, amikor igazságtalanságra ragadtattam magamat, Ince pártjára állt. Most már örökké lehetetlen maradt számomra, hogy bűnbánóan bevalljam. Tévedtem. Neki volt igaza. Amikor a temetkezési intézetben beléptem a ravatalozó szobába, már nem láttam tisztán. Emberek ültek széksorokban, 30-40 főnyi kisded, gyászoló fekete csoport. Nem tudtam kivenni az arcukat. Mellettem ült Lili, a feleségem, és legjobb barátaim, György, Ernő Irénnel, a feleséggel és Illus Vanda barátnője. Többen hozzánk léptek, főképpen nők, és kezet szorítottak velem és feleségemmel. Nem tudnám megmondani, kik voltak. Az emlékezés fátyolán át látom a papot, amint ott áll dermedtségem ködében aranyhímzésű stólával a nyakán. Vanda koporsójának csupán a körvonalait láttam a ravatalon, virágok között. Ezekben a percekben nem éreztem sem fájdalmat, sem bánatot. Nem éreztem egyebet, csak végtelen ürességet. Csupán feltételezem, hogy nyitott szemmel aludtam. Mindent láttam, de minden nyomban ki is surrant az emlékezetemből. Válaszoltam kérdésekre, de mindent elfelejtettem. Egy pillanat múlva már nem is emlékeztem sem a kérdésre, sem a válaszra. Azonnal elfelejtettem azt is, hogyan jutottunk ki a ravatalozó házból a kocsiba, és hogyan vitték ki az épületből Vanda koporsóját. Mindössze annyit tudok. El voltam szánva végignézni, hogyan hozzák ki a koporsót, és hogyan rakják a kocsira. Annyit tudok, a feleségem ült mellettem, és az autó zsúfolásig megtelt barátokkal. Megindult, majd rohanni kezdett a fekete kocsi, aztán a sofőr megfordult, és olyas valamit mondott, hogy csak kerülővel lehet a temetőbe jutni. Ezen a napon, augusztus 30-án rendezték ugyanis az amerikai légió nagy parádéját, és a rendőrség majdnem teljesen elzárta az utat az 5. sugárút körül reggeltől estig. Valahogy el kellett jutnunk nyugatról északi irányba, ezért volt szükség a kerülőre. Szédületes forgalomban, hosszú ideig kocsisztunk kis utcákon és a városból kivezető hosszú hídon keresztül, amikor végre a külvárosban csökkenni kezdett a forgalom, és a Queens bulváron teherkocsi között hirtelen felbukkant előttünk a fekete kocsi. Benéztem a hátsó ablakán. Virágokat láttam, és a drága Vanda koporsójának egyik sarkát. Aztán, noha napok óta nem nyúltam alkoholhoz, fásultságom hirtelen valamilyen furcsa részegséggé változott. Már korábban is megfigyeltem, hogy bizonyos nyugtatók olyan fajta mély részegséget idéznek elő nálam, amely érzéseim szerint a tébolyhoz hasonlít. Ez a hatás olyankor jelentkezett, amikor túl nagy adagot vettem be lefekvés előtt, és éjszaka ijedten felriadtam, vagy korán reggel kellett felkelnem, szóval ha a szervezetem nem aludta ki teljesen a mérget. Mozogni éreztem ajkamat, mintha beszélni próbálnék. Pedig csupán némán beszéltem. Az agyamban beszéltem. Szegény bolondos ajkaim szófogadóan és automatikusan igyekeztek azt csinálni, ami a hivatásuk, amikor én beszélgetek. Hol volt ennyi ideig?
2: Próbáltam magával bujócskát játszani. Nem tehetek róla, hogy a kocsivezető hirtelen a szem elé hozta a kocsimat.
1: Miért akart elbújni előlem?
2: Hogy ne lásson. Még most is igyekszem menekülni magától.
1: Nem hallottam a hangját. Nem. Nem és nem. Szó sem volt arról, amit az orvosok és a szcenárium írók hallucinációnak neveznek. Ez teljesen egészében agyam munkája volt. Jól tudom, hogy az agyam gyártotta ezt a párbeszédet. Csupán azért, mert sóvárogtam utána. Aztán további kérdéseket intéztem Vandához, és ő válaszolt.
2: Ne izgassa föl magát. Jól tudja, hogy nem szabad magát fölizgatnia.
1: Erre a mondatra emlékszem a legjobban. Hiszen százszor, és százszor hallottam már tőle. Mint említettem, 1943-ban influenza után több szívizomgyulladásból származó szívrohamot kaptam. Utána néhány napig oxigén sátorban feküdtem. Aztán 8 hétig ágyban, anélkül. Ez alatt az idő alatt minden éber pillanatomban Vanda arcát láttam. Soha, sem azelőtt, sem azután nem mosolygott rám olyan megnyugtatóan. Ekkor tanultam meg az orvostól, hogy nem szabad magam felizgatnom.
2: Látja, azért bújtam el a kocsiban, hogy maga ne izgassa fel magát.
1: Mondta most a temetési menetben a Queens bulváron. Hanyat fekve a koporsóban, mosolyogva, csukott szemmel, összekulcsolt kézzel a száguldó halottas kocsiban. Ha behúnytam a szememet, tisztán láthattam. Még ma is előfordul, minden esetre egyre ritkábban, hogy logikus gondolkodásom összekeveredik azzal a fantasztikus álomképpel, amely Vanda halála óta szövődött lelkemben. Szállodai szobámnak az ablakkal szemben lévő ajtaja valószínűleg sarkai meglazulása miatt minden északi szellőcskére enyhén nyikorog. Olyan ez a hang, mint a kívülről valaki kétszer-háromszor gyöngéden kopogtatna. Régebben előfordult, hogy hajnal felé, amikor az ember éberebben alszik, felriadtam a vélt kopogásra, és kikiabáltam, ki az? Aztán homályosan visszaemlékeztem a meglazult ajtósarokra, és befordultam tovább aludni. Vanda halála óta nyugtalanul aludtam, és a hajnal előtti zajokra sokkal érzékenyebben reagáltam, bár öntudatom megfojtására egyre több gyógyszert vettem be. Egy éjszakán az előbb említett halk kopogtatásra ébredtem. Oda kiáltottam. Ki az? Vanda régi kopogtatása volt, amely a délután 5 órakor szokott bebocsátást kérni, hóna alatt a hibátlanul gépelt kéziratokkal vagy levelekkel, és kávét főzött a villanyrezsón a nagy fali szekrényben. Kiugrottam az ágyból. Emlékszem, a sötétség ellenére elfelejtettem villanyt gyújtani, és tapogatózva botorkáltam az ajtó felé. Most már túl hangosan kérdeztem. Ki az?
2: Vanda.
1: Nem kívülről felelt. Jól tudom. Belülről válaszolt. Belülről, megkínzott agyamból. Mégis az ő hangja volt. Félénk, szerény hangocskája. Mit akar?
2: Be akarok menni.
1: Nem jöhet be.
2: 15 év óta mindenüvé magával mentem. Szabad volt mindenhová elmennem. Miért nem szabad most belépnem?
1: Szívesen bebocsátanám. Más valaki nem engedi be magát.
2: Ez nem igaz.
1: De bizony így van, mondtam. És éreztem, hogy kezd kihagyni az agyam. Megfogózkodtam a kilincsbe, mert minden erőm elhagyott. Csak nehezen tudtam megakadályozni a síró görcs kitörését.
2: Ki nem enged be engem? Engem? Nem enged be magához.
1: Istenem, őszintén mondom, válaszolni akartam neki. Arra is emlékszem, attól féltem, hogy válaszom megbántja, és elveszti minden reménységét. Nem tudom. Ezután sokáig hallgatott. Vanda! Semmi válasz. Megijedtem, hogy akaratom ellenére megbántottam az érzelmeit,

0: Letti fürdőszobában van egy aránylag terjedelmes fali szekrény. Másfél méter mély, és csaknem 2 méter széles. Az ajtó felé eső sarkában van egy polc, azon fémtálca és Vanda kávés konyhája. A fürdőszoba és a szekrény között egy kis előtér van, amely az én szobámba nyílik. Ez az előcsarnok-szerű helység 2 méter hosszú és 1,5 méter széles. Fogas ágaskodik benne, ezen lóg a kalapom, a kabátom és a sál, amelyet Vanda kötött nekem 1939-ben Genfben. Egy éjszaka 2 óra tájban hirtelen felébredtem, és a gyógyszerek kábulatában, anélkül, hogy villanyt gyújtottam volna, kinyitottam a kis előtér ajtaját. Abban az álmomban fogalmazott biztos feltevésben, hogy Vandát ott találom. Életében sok időt töltött itt a kávés konyha közelében. Vizet forralt és kávét töltögetett csészékbe, termoszokba. Sokszor korholtam ezért, holott nekem főzte a kávét meg a vendégeimnek és a másnapi reggelimhez. Kinyitottam az ajtót. Vanda ott állott, fekete szalagos kis szalma kalapjában, amelyet $1.95 vásárolt. Isten tudja hol. Olyan sikert aratott ezzel az áruházi kalappal, hogy a vendéglőben, ahol étkeztünk, kétszer is hozzánk léptek a hölgyek, suttogva kérdezték meg tőle, hol szerezte. Mind a két alkalommal szomorkás kis mosolygással rám kocsintott, de egyben büszkén vette tudomásul az érdeklődést. Ott állt, meghökkenve az előtérben. Szigorúan rászóltam. Miért nem főzött kávét az utóbbi napokban? Olyan hangosan és olyan természetesen beszéltem hozzá, mint ahogy az ember élő személyhez beszél, mint valaki, aki nem tudja, hogy ő meghalt, mint aki azzal akar életre kelteni valakit, hogy úgy beszél hozzá, mint egy élőhöz. Pontosan tudtam, mit csinálok akkor és ott, mint ahogy a most is tudom. Nyers hangon beszéltem hozzá. Félénken válaszolt.
1: Mert meghaltam.
0: Ez nem igaz. Azért nem főzött kávét, mert lusta volt. Ripakodtam rá, hogy eltitkoljam, mennyire fájt a válasza. Jól tudtam, ez éppen úgy nem volt igaz, mint ahogy az sem, hogy ott állt előttem, akármennyire igyekezett szemem, hogy legalább egy futó pillanatra láthassam a sötétben. Azt is tudtam, hogy igazságtalanul vádolom.
1: Nem vagyok lusta. Fekszem a földben, és a koporsó fedele rám van szegezve. Hogyan tudok onnan kijönni?
0: Szeretne kijönni? Nem válaszolt. Szörnyű félelemmel nézett rám. Láttam a szemét.
1: Nagyon szeretnék.
0: Kijöhetett volna. Csak fel kellett volna emelnie a koporsó fedelét, és el kellett volna tolnia róla a földet.
1: Nincs hozzá erőm, hogy kitörjem a koporsó fedelét, és elhordjam róla a földet.
0: Meggyőződés nélkül. Rossz hiszeműen folytattam a beszélgetést csupán azért, hogy tovább cseveghessünk, és ő ne tűnhessék el előlem, nem a szemem elől, hanem gyógyszerekkel sanyargatott képzeletem elől. Ez a féktelen képzelet most már arra vezetett, amit az elmegyógyászok hallucinációnak vagy víziónak neveznek. Nem mond igazat. Igenis, ki tudja nyitni a koporsó fedelét? És a sárga homokot is le tudja seperni róla?
1: Nem tudom.
0: Maga aránylag igen erős a sok úszkálástól. Amit mond, az puszta kifogás. Miért nem mondja meg őszintén, hogy nem akar visszatérni? Pedig jól tudja, mennyire szeretem azt a gyöngédséget, amellyel maga minden körülmények között ellátja azokat a feladatokat, amelyeket kötelességének érez. Ebben a pillanatban a kávéfőzés a feladata. az alumínium edényekben.

0: Ott, mindjárt, ahol áll. Úgy bámul rám, mintha őrült volnék. Nem vagyok őrült. Az, hogy nem akar visszatérni, szörnyen fáj nekem. Miért nem vallja be, hogy nem akar visszajönni? Még arra kis időre sem, hogy kávét főzzön. Kétségtelen, hogy nem csak igazságtalanul vádoltam, hanem esztelenül is. Isten bocsássa meg nekem gonoszságomat, ugyan egyáltalán gonoszság volt. Bár néha úgy érzem, mindezeket azért vágtam a fejéhez az éj sötétjében, hogy megbántsam bele. Hogy megbüntessem, amiért elhagyott.
1: Ez hitványság.
0: Mi a hitványság?
1: Amit maga mond. Igazságtalan. Nem igaz, hogy nem akarok visszajönni. Nem igaz, de nem bírok.
0: Egyszer New Yorkban, ahol én már távolról sem voltam az, aki valaha voltam, egy reggeli civakodás után egész nap nem szóltam Vandához. Amikor este a feleségem értesült erről, és a legélesebb rosszallását fejezte ki, Vanda a védelmemre kelt.
1: Ó, nem erről van szó. Én tudom, hogy mi ez. Ismerem őt. Belátta, hogy igazságtalan volt, és ezért megbüntette önmagát.
0: Néhány holmit a szobámból és a nagy szekrény polcáról, holmikat, amelyeket ő használt, elajándékoztam barátnőinek, hogy ne lássam többé. De határozott lelki kényszert éreztem, hogy megtartsam a kávéskonyhát. Vanda gyöngédségének, kötelesség érzetének és segítő akarásának jelképét. Ezen kívül ezelőtt a kávés konyha előtt állott képzeletemben, amikor halála után a fenti párbeszéd lepergett. Így aztán megtartottam a villanyfőzőt, a kannát, a nagyobbik kávéfőzőgépet a vendégeknek, és a kisebbiket kettőnk számára. A kanna most is ott áll a hideg villanyfőzőn, rajta egy virágcserépben föld, amelyet a zsebemben hoztam el a sírjáról, és amelybe kúszó növényt ültettem. Ennek a növénynek a zöld levelei betöltik az egész kuckót. A fémedények a zöld levelek alatt vannak. Úgy fest az egész, mint egy örök zölddel befuttatott alumínium síremlék. Még egy szerény emlék maradt utána a szobámban. Egy sereg apróság, amelyeket az íróasztalomon halmozott fel. A fényképe mellé helyeztem egy apró levelű zöld növényt a sírjáról. A kép előtt, amikor egyedül vagyok otthon, kis mécseség, amilyet hajdan az oroszok égettek éjjel-nappal, elköltözött szülei képe előtt. Vandának orosz édesanyja volt, aki a legendás lengyel királynőről nevezte el a leányát. Ez a királynő 12 évszázaddal ezelőtt élt, és fiatalon halt meg. Beúrott a Visztulába, mert nem akart hozzámenni a hatalmas német herceghez, aki háborút indított ellene, és a hadjárat közben megkérte a kezét.

0: Elhangzott Molnár Ferenc útitársa száműzetésben. Jegyzetek egy önéletrajzhoz. Harmadik rész. A szereposztás a következő volt. Molnár, Serez Zoltán. Vanda, Szabó Erika. A hangmérnök Jantyik Csaba és Jantyik Levente volt. A zenei szerkesztő Hortobágyi László. Munkatárs Szupper Edit. Szerkesztette és rendezte Csaba Klári. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Molnár Ferenc, útitárs a száműzetésben. Jegyzetek egy önéletrajzhoz. Negyedik rész. Valaki egyszer megkérdezte Molnárt, miért nem ír soha hűséges útitársáról, Bandáról? Miért nem mintázza meg az ő figuráját és odaadó áldozatos életét? A felelet az volt, hogy valamikor, még mielőtt ismerte volna, már rég megmintázta őt a Lilium Julikájában. Vernon Duckworth Barker írta valahol, hogy az irodalom az életnek utánzó hajlamú, akaratos húga. Íme ez olykor fordítva is áll. Az élet követi nyomon az irodalmat. S csak nem mindig ez a keservesebb. Kárpáti Aurél.
1: A Vandával folytatott éjszakai beszélgetések a szállodai szobám szűk előterében 1947. októberében állandósultak. Újból vadul ittam, holott 3,5 évig nem nyúltam alkoholhoz. Igaz, hogy orvosi tilalomra. Most már délután 5 órakor hozzáláttam, mert ekkor kezdődött számomra a nap legőrjétőbb szakasza. Ilyenkor éreztem a legkeservesebben a hiányát. Amikor 5-öt ütött az óra, bekopogtatott szobámba, és megkezdődött, amit az ő hivatalos óráinak neveztünk. Addig folytattam az ivást, amíg be nem szedtem az altatókat. Furcsa, vakmerő korszaka volt ez az életemnek. Majdnem öngyilkossági kísérlet, gyerekes kihívása a végzetnek. Elszántan a sors tudomására akartam hozni, hogy elvesztettem azt az egyetlen lényt, aki még az élethez kapcsolt. Ez alatt az idő alatt rendszerint 2 és 3 óra között felébredtem. Besurrantam a nagy szekrénybe, és egy pillantást vetettem a kávés konyhára. Majd a sötétben már beszélgethettem is Vandával. Jól tudom, ez nem volt szellemidézés, önhipnózis sem, de még kísérlet sem arra, hogy természet fölötti csodát produkáljak. Jól tudtam, ez nem volt egyéb, csak a színjátszás a magam hasznára, de ezt a játékot nem űzhettem volna a kábítószerek mérgező segítsége nélkül. Ezt az önmarcangoló műveletet azért csináltam, hogy a fájdalom, ha csak egy röpke pillanatra is, hozza vissza az életembe Vandát. Egy éjszaka így szóltam hozzá. Amikor betegen feküdtem, egyszer felkelt a szófáról, és nagyon riadt pillantással nézett be hozzám az oxigén sátor homályos ablakocskáján. Meglepődtem. Máskor megnyugtató pillantásra szokott rám nézni. Meg kell kérdeznem, miért nézett akkor úgy? 1943-ban a szoba közepére helyezett ágyam felett lebegett az oxigénsátor. Lili, a feleségem és Vanda őrködtek felette, 3 óránként váltva egymást. Az ápolónők, mind az éjszakás, mind a nappali, egy fotőben üldögéltek a sarokban. Folytattam a kérdezősködést. Miért nézett akkor olyan különösen?
2: Azt néztem, életben van-e még, mert egy darabig minden olyan ijesztően csendes volt az oxigén sátor alatt.
1: Mit csinált volna, ha én meghalok?
2: Megöltem volna magamat.
1: Felgyógyulásom után valóban ezt mondta egyszer. Tehát a szekrényben csupán megismételtem a beszélgetést, nyilván azért, mert újra és újra hallani óhajtottam. Ugyanazt csináltam, mint annak idején, amikor az ő szájából hangzott el a kijelentés. Megpirongattam ezért a válaszért. Nagyon könnyű ilyet mondani. Nem méltó kettőnk intelligenciájához, hogy hasonló dolgokat mondjunk egymásnak.
2: Mondja meg nekem, mi dolgom lenne ezen a világon, ha maga meghalna?
1: Amikor ezt mondta életében, igyekezett szárazon, tárgyilagosan beszélni, csak nem mint egy könyvelő. De a szeme könyvbe lábadva csillogott. Nem könnyen sírt. Amikor nagy fájdalommal küszködött, a könnyek éppen csak a szemébe merészkedtek, de sohasem gördültek le az arcán. A következő beszélgetések csendben folytak le, mindig a kávé, konyha, síremléke mellett. Belém markolt az érzés. Itt vagyok hozzá a legközelebb. Itt segítő akarásának és anyai gondoskodásának szerény emlékművénél. Ebben a sarokban közel vagyok hozzá, a konyhája mellett. Egyetlen hely van a világon, ahol még közelebb érzem magam hozzá. Ez a sírja a Linden Hill-i temetőben. 28-as mező, 19. sor, 28-as számú sír. Az első napok beszámíthatatlan nyugtalanságában beírtam a címet a noteszomba, ahova beszoktam jegyezni a gyakrabban keresett címeket, barátaim, ügyvédeim, ügynökeim címét. Úgy írtam be örök tartózkodási helyét, mint egy lakcímet. Később ki kellett tépnem a lapot, mert valahányszor kerestem valakinek a címét, a szemem rászegeződött az ő nevére. Ilyenkor nem tudtam folytatni a keresést. Vagy ha mégis tovább lapoztam, csak hamar vissza kellett térnem, hogy tovább bámuljam. Idővel úgy mentegettem ezt a bolondságot, hogy beírtam a halott Vanda nevét az ismerősök névjegyzékébe. Így ezáltal az élő barátaim közé soroltam őt. Úgy kezeltem, mint egy jó barátot, aki egyszerűen új címre költözött. Berlinben vásároltam ezt a noteszt 1926-ban. Sok lakcím és telefonszám gyűlt össze benne 22 esztendő alatt. Híres emberek és névtelenek lajstroma a fél földteke számtalan országából. Ma már sok halottnak a címét és telefonszámát is tartalmazza. De én senkinek sem húztam ki a nevét csupán azért, mert örökre eltávozott az illető. Ebben a noteszban kísérem el az utolsó nagy emigrációba ezeket az üldözött művészeket, akik ma már szerteszét pihennek öt világrész temetőkertjeiben. Néha eszembe jut egy mondás, azt sem tudom, ki mondta. Az emberiség két csoportra oszlik. Élőkre és halottakra. Az utóbbiak vannak többségben. Egyre és jobban erősbödik a hitem, hogy a halottak nem csak többségben vannak, hanem aránylag sokkal több a jó ember a halottak közt, mint az élők soraiban. Különösen áll ez manapság, amikor az emberi gonoszság proxizmusa orgiát ül. És íme, oda át most újra szaporodott a jóságosak száma, mióta Vanda is hozzájuk csatlakozott. Drága Vanda, attól a pillanattól kezdve, amikor Európával megindult a postaforgalom, csak nem válogatás nélkül küldött titokban élelmiszer csomagokat Budapestre, Bécsbe, Londonba, mindenkinek, akinek csak tudta a címét. Nem vitte rá a szíve, hogy magának ruhát, fehér neműt vagy új cipőt vásároljon. Nem ült taxiba pocsék időben sem, mert úgy érezte, hogy ellopná vele a dollárokat és a centeket bajban lévő drágáitól. Ő volt a legkeresztényebb keresztény, akivel életemben találkoztam. Keresztény a hegyi beszéd legnemesebb értelmében. Nem mintha templomba járó lett volna, bár az is lehet, hogy titokban templomba járt. Senki sem ismeri az ő dédelgetett titkait. Hálás volt, amiért még idejében beszüntettem a kérdésekkel való gyötrését. Irtózott attól, hogy bárki előtt feltárja a legbensőbb gondolatait és legmélyebb érzéseit. Akik azt hitték, nekik mindent elmondott. Csak parányi töredékét hallották annak, amit elmondhatott volna. Erről bizonyítékaim vannak. Lilivel, a feleségemmel sokat beszélgettünk arról, hogy halálom után miképpen mentesítsük Vandát legalább néhány esztendőre a gondoktól, mivel ő maga egyáltalán nem gondolt a jövőjére. Először örökbe akartuk fogadni, de erről az ötletről lemondtunk. Ehelyett mindketten tervezetet készítettünk egy ügyvéddel arra a lehetőségre, ha Vanda egyikünket vagy másikunkat túlél. Erre az esetre gondolkodtunk volna megélhetéséről is, sőt, még kis tőkével is elláttuk volna. Amikor az ügyvéd megmutatta neki a végrendelet tervezetet, Vanda így szólt hozzám.
2: Mi szükség van erre? Hiszen maga fog engem eltemetni.
1: Mélységesen megilletődve hangjának keserű és reménytelen őszinteségétől szemrehányást tettem neki ezekért a szavakért. Megragadtam az alkalmat, mint már sokszor azelőtt is, hogy elmeséljem, melyik művet tartom a világirodalom legszebb és legmélyebb történetének. Ovidius írta, és a történet Filemonról és Bauciszról szól. Ovidius körülbelül akkor írta ezt a legendát, amikor Jézus született. A metamorfózisokban jelent meg. A frígiai házaspár szállást és ennivalót adott több istennek, akik mint egyszerű, szegény vándorok kóboroltak Frígiában. Jupiter azzal az ígérettel jutalmazta őket, hogy teljesíti egy kívánságokat. A házaspár annyira szerette egymást, hogy azt kérte, egyszerre halljanak meg. Így is történt. Ez az időtlen történet az alapja annak a sokszor megismételt sirámnak, hogy az élet legborzalmasabb mozzanata nem az, ha két ember gyűlöli vagy megöli egymást, hanem ha két ember szereti egymást, és más-más időpontban halnak meg. Beszélgetés vele több mint két hónappal halála után, úgy, ahogyan nyomban leírtam.
2: Mondja meg nekem, miért ástak ki két koporsommal, és miért raktak be négy koporsóba?
1: Nem nyúltak magához. Két koporsóban temettük el augusztus 30-án, szombaton délelőtt. Mosolygó arckifejezéssel, csukott szemmel, keresztbe rakott kézzel feküdt a koporsóban, miközben a temetkezési intézet alkalmazottja megfésülte a haját. Abban az egyszerű ruhájában feküdt, amelyet Lili választott ki kedvenc ruhái közül. Ezt a belső, a temetkezési vállalat szavaival kemény fából készült, tökéletes mahagóni koporsót a temetés előtt belerakták egy másikba, amelyet úgy írtak le, hogy ciprus fából készült külső koporsóláda. Ebben a két koporsóban temették a laza, homokos sárga földbe. A koporsókat októberben kiemelték, és két másik tartályba helyezték. És aztán mind a négyet újra leeresztették a földbe, drágám.
2: Miért csinálták ezt?
1: Én rendelkeztem így.
2: Miért?
1: Majd, ha eltávozom innen, magát is magammal akarom vinni. Csak hetekkel a temetés után közölték velem, hogy a hatósági engedély nélkül nem vihetem magammal. És ezt a szállítást szigorú rendeletek szabályozzák. A szállítandó koporsókat fémburkolattal kell ellátni. A maga harmadik koporsóját, az újat úgy hívják, hogy horgannyal bevont külső fémtartály. Hogy megvédjem a burkolatot a nyírkos föld, az eső és a fagy málasztó erejétől, a szakértők tanácsát követve az egészet egy cementládába helyeztettem. Ennek a temetkezési szakkifejezése szilárd boltozat. Ha magát az összes koporsóval el akarom vinni, a boltozatot betörik, és az itt marad. Olyan, mint egy ágy, amelyben hosszú ideig aludt valaki. Aztán feltámadott és eltávozott.
2: Magával akar vinni?
1: Igen.
2: Hova?
1: Bárhova megyek, ha majd innen elutazom, hogy másút halljak meg. Ez az ország az élet országa. Arra való, hogy emberek szülessenek és éljenek benne. Talán elmegyünk abba az országba. Talán. Talán oda, ahol születtünk. Egymás mellett fogunk pihenni ketten. Millió és millió esztendeig.
2: Nem.
1: Miért nem?
2: Békében akarok maradni. Egyedül.
1: Jól tudja, nem szeretem az ilyesmit. Miért mond ilyeneket?
2: Egyedül akarok maradni.
1: Ne mondjon ilyet.
2: Egyedül akarok feküdni a földben.
1: És velem mi lesz?
2: Maga is ott pihenhet. De nem velem.
1: A közelében?
2: Igen, de nem mellettem.
1: Miért?
2: Egyedül akarok lenni.
1: Örökké?
2: Örökké.
1: Annyira kegyetlen, hogy nem is érzi, mennyire zokon veszem, hogy nem lehetek maga mellett.
2: Dehogy nem fogom érezni.
1: És ez fájni fog?
2: Nagyon.
1: És mégis egyedül akar pihenni. Miért?
2: Nem tudom, hova temették a fivéremet, és ha elégették, nem tudom, hova hintették a hamvait a németek, akik meggyilkolták Auschwitzban. Ha tudnám, megkérném magát, keressük meg, és mind a hárman együtt pihenjünk békében. Én kettőjük között. De ha imádott testvérem nem lehet velünk, akkor hagyjon engem egyedül feküdni.
1: Jobban vonzódott a fivéréhez, mint hozzám?
2: Igen.
1: Sokkal jobban?
2: Természetesen. És mióta meggyilkolták, még jobban szeretem szegénykémet. Ne gyötörje magát emiatt. Nem tudok rajta segíteni. Engedje meg, hogy egyedül nyugodjak. Mindegy, hogy hol. Itt, ahol most vagyok, vagy máshol. Két idegen között.
1: Ott álltam némán.
2: Ne sírjon. Szégyelheti magát. Két hónap múlva 70 esztendős lesz, és sír. Amióta meghaltam, még az is előfordult, hogyha szóba kerültem, idegen emberek jelenlétében sírva fakadt. Ez borzalmas. Nem tud uralkodni magán. Sokan rossz néven veszik ezt magától. Nincs joga másokat elkedvetleníteni. Kényes és kellemetlen helyzetbe hozza az embereket. Nem győznek csodálkozni. A vígjátékíró, a humorista könnyeket ont. Láthatja emiatt a gyengesége miatt egyesek egyenesen elfordulnak magától. Az emberek elhiszik, hogy a tüdőrák okozta sebek gyógyíthatatlanok. A lélekrák sokkal ritkább, és egyáltalán nem olyan ismert betegség. Ezt nem ismerik el. Nem tartják gyógyíthatatlannak, nem keresik a tüneteit. El fogják hagyni magát az emberek.
1: Jól tudom, drágám, de én megváltoztam, amióta maga elköltözött. Olyan vagyok, mint egy törött automata játék, amelyet a gyerek fel akart húzni, de elrontott, mire bedobta a szemétládába, és új játékot keres.
2: Nem csak gyengeség, hanem egyenesen sértő más emberek előtt nyíltan mutogatni a fájdalmát. Ilyesmit sohasem csináltam, pedig sokkal gyengébb szervezetem volt, mint magának, és többet sírtam, mint maga. De mindig olyankor, amikor egyedül voltam. Otthon a szobámban, vagy New York utcáin, ahol olyan könnyű egyedül lenni. Az utcán, ha elfogott a keserűség, és felraktam a fekete szemüveget, mert azon keresztül senki sem láthatta a könnyeimet.
1: Senki rajtam kívül.
2: Még maga sem. Csupán tudta, hogy sírok, csendben, mozdulatlan arccal a sötét szemüveg mögött. És megneveltem a számat, hogy ne remegjen. Az ajkamat, hogy ne reszkessen. Megtanultam fegyelmezni a szemem és a szám. A New Yorkiak nem tudják, hogy naponta hány száz európaival találkoznak az ötödik sugárút forgatagában. Ezek valamennyien gyakorlott nem sírók. Mind rájöttek, hogyan kell a testet függetleníteni a lélek gyötrelmeitől. Ezeknek az asszonyoknak és férfiaknak a legdrágább véreit gonoszul meggyilkolták. Ezeknek az életét örökre összerombolták. Most már nem is zokognak. Amikor a keserűség már túlságosan elönti a szívüket, mindössze megállnak a járdán, és hosszan bámulnak egy kirakatot, amely egy másodpercnyi nézést sem érdemel. Ismerem ezeket a kirakatbámulókat. Mellettem egy férfi kezdte bámulni a zongorát csupán azért, mert nem értettem, mit nézek rajta ilyen hosszú ideig. Tanuljon önfegyelmet!
1: Megpróbálom, drágám. Október közepe felé kiemelték a két koporsót a földből. Az egyiket, amelyben alszik, a mahagóni koporsót, és a másikat, a ciprusfából készült ládát. És mindkettőt, úgy, ahogy voltak, belehelyezték az érccel bélelt szabályszerű ládába. Ezt azután összeforrasztották, és így alkalmassá tették tengeren túli útra is. A három koporsót berakták az előbb említett betonágyba, és mind a négy burkolatot visszaeresztették a sírba. Születésnapján 1947. november 1-én már a négy ládában aludt, gránit sírkővel a feje felett. A nevét vésettük a sírkőre, születésének és halálának napját, és ezt a néhány szót magyar nyelven. Drága jó kicsi Vanda, a síron túl is szeretni fogjuk. Most már tudom, hogy ez a sírfelirat, amelyet azzal a szándékkal írtam, hogy bevéssük a kőbe mindannyiunk búcsúját, akit szerettük őt, most már jól tudom, közhely. De minden nagy rémület közhelyekben talál menedéket. És ez a sírfelirat nem azoknak szól, akik véletlenül elsétálnak a sírhant mellett, hanem kizárólag annak, aki alatta fekszik. Az exhumálást és az újra elhantolást egy szolgálatkész öreg úr intézte, egy temetkezési vállalkozó, név szerint William J. Solomon. Október 15-én levélben értesített, hogy kívánságom szerint mindent elrendezett. Másnap, október 16-án feleségem azt olvasta az újságokban, hogy Mr. William J. Solomon meghalt. A szeretett személy holttestének sorsával való, néha mániává váló törődés olyan régi, mint maga az ember. Bőséges bizonyítékot nyújtanak erre az ősi egyiptomi, zsidó és római temetkezési szokások. Én a magam részéről rendíthetetlen híve vagyok ennek a kultusznak, ennek a valóban ősi, hiszen több ezer éves szokásnak.

0: Elhangzott Molnár Ferenc útitársa száműzetésben. Jegyzetek egy önéletrajzhoz. Negyedik rész. A szereposztás a következő volt. Molnár, Serez Zoltán. Vanda, Szabó Erika. A hangmérnök Jantyik Csaba és Jantyik Levente volt. A zenei szerkesztő Hortobágyi László. Munkatárs Szupper Edit. Szerkesztette és rendezte Csaba Klári. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen.
2: Késő esti krónika.
3: A Kossuth Rádió hírműsora.
4: 22 óra, jó estét kívánok, a késő esti krónikát hallják. A bemondó Ceglédi Edit, a mikrofonnál Jávor Miklós. Főbb híreink először röviden.
5: Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. A Tisza frakció mind az 5 jelöltje alkotmánybíró lett.
4: Megszavazta a parlament a dízelautósok támogatását és a dohánytermékek jövedéki adó emelését.
5: Feljelentést tett Orbán Anita külügyminiszter Szijjártó Péter magángépes utazásai miatt.
4: Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon.
5: Folytatódik a többnyire napos, száraz idő.
4: Következnek a részletek, a szerkesztő Zilai Zsuzsanna. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. A titkos szavazáson 137 igen és 6 nem szavazatot adtak le a képviselők.
5: Alkotmánybíró lett Kronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt, a Tisza párt frakciójának 5 jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát, így 5 bíró mandátuma megszűnt.
4: Nem vett részt a Fidesz frakció az alkotmánybírók pozíciójának betöltéséről szóló mai szavazáson.
5: Távolmaradásuk okáról az ellenzéki párt frakció vezetője ezt megelőzően a Kossuth Rádió műsorában beszélt. Bóka János úgy fogalmazott, a kialakult helyzet szerintük illegitim, a bírák harmadát visszamenőleges jogalkotással távolították el tisztségéből.
6: Ugye jelen esetben az a helyzet, hogy egy személyre szabott és visszamenőleges hatályú alaptörvény módosítással távolították el az Alkotmánybíróság elnökét és a tagok egy harmadát. Erre precedens az előző kormányzatok alatt nem volt. Tehát ez egy alapvetően új helyzet, amire egy politikai reakciót kell adni, a mi reakciónk pedig az, hogy ez a döntés ez illegitim, ennek megfelelően az illegitim helyzetet esetleg orvoslandó eljárásban mi nem veszünk részt, mert hogy egy illegitim módon megülő alkotmánybírósági helyet nem lehet legitim módon betölteni.
4: Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. Az előterjesztést 149 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 35 tartózkodással fogadták el a képviselők.
5: A jogszabály megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. Emellett korszerűsítik az adatmegismerés menetét is, így az érintettek és hozzátartozóik teljes körűen megismerhetik a róluk készült iratokat, valamint a velük kapcsolatban álló ügynökök személyazonosságát.
4: Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot, valamint hogy a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő novembertől. A Villanypárna Egyesület elnöke azt mondta, a tervezett emelést nem előzte meg megfelelő szakmai egyeztetés.
5: Picsor Zoltán szerint az intézkedés a fekete piacot erősítheti, és arra is felhívta a figyelmet, hogy például a szivarkák adóját jóval kisebb mértékben emelnék, pedig ezek károsabb termékek, ami az egészségügyi oldalon jelent majd pluszköltséget.
7: Tehát azért egy e-cigaretta 95%-kal kisebb kártételt okoz, vagy egy hevített dohánytermék, amiben nincs olyan mennyiségű rákkeltő anyag, mint egy hagyományos cigarettában, az nem fogja terhelni úgy az egészségügyet, mint a hagyományos dohányzás. A szivarka az a hagyományos dohányzáshoz kapcsolódó termékkör. Ráadásul nagyon népszerű, főleg az alacsony keresetűek körében, mert olcsó. Ezt nem emelni szerintem ebben a szerkezetben bűn.
5: A dohánytermékek jövedéki adójának emeléséből származó mintegy 90 milliárd forintos többletbevételt az egészségügyi ellátás javítására fordítja a kormány. A lépést azzal indokolják, hogy a dohányzás okozta betegségek kezelési költségei jelenleg dupláját teszik ki az e-termékekből származó állami bevételeknek.
4: Jövő csütörtökön a Vatikánba utazik a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudiencián fogadja 14. Leó pápa.
5: A kormányfő közölte azt is, hogy tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével is.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: Feljelentést tett a külügyminiszter. Orbán Anita közösségi oldalán közölte, az előző Szijjártó Péter által vezetett minisztérium 2022-től rendszeresen használt magán- vagy honvédségi repülőgépet a külföldi útjaihoz.
5: A külügyminiszter szerint ezt a változást sem az utazások száma sem, a diplomáciai események nem indokolták, ezért különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt tett feljelentést.
8: Ezek az utak a 2022 és 2026 közötti időszakban átlagosan 5,6-szer, nagyon konzervatív becslésünk szerint 4 milliárd forinttal kerültek többe, mintha a delegációk menetrend szerinti biznisz osztályú járattal utaztak volna. Ez a szám ráadásul még a honvédségi gépek költségét nem is tartalmazza. A valóság tehát ennél is rosszabb. Volt, hogy a gépbérlést az utazás előtti napon hagyatták jóvá. És volt, hogy a miniszter Amerikából történő hazautazására kifejezetten a saját választási kampányprogramjához igazítva közpénzből béreltek külön repülőgépet.
4: Lemondott a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet elnöke. Szász Jenő azt követően döntött így, hogy a társadalmi kapcsolatokért felelős minisztérium átvilágítása számos hiányosságot tárt fel az intézmény működésében.
5: Tarz Zoltán miniszter közösségi oldalán jelezte, hogy az intézetet nem megszüntetik, hanem átalakítják. A cél egy átláthatóbb, egyszerűbb, hatékonyabb rendszer felépítése.
4: Megkezdte munkáját a NAV új elnöke. Célja a közbizalom erősítése és egy átlátható, kiszámítható adó- és vámhatóság működtetése.
5: Rózsáné Sátt Mónika egyszerűsíteni az adóbevallás folyamatát, miközben továbbra is határozottan és következetesen lép majd fel az adó elkerüléssel, a csalással és a szabályok tudatos megsértésével szemben. Az adóhatóság fontosnak tartja azt is, hogy a szabályok mindenkire egyformán vonatkozzanak, a hatósági döntések pedig átláthatók, kiszámíthatók és szakmailag megalapozottak legyenek.
4: Ideiglenesen bezár a terrorház, a múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
5: Tarz Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul az átvilágítás. A terrorháza a tervek szerint még az idén újra kinyit. A Fidesz a múzeum azonnali megnyitását és a főigazgató visszahelyezését követelte. A KDNP úgy reagált, a Tisza mindent letarol, ami az útjában van. A múltat is végképp el akarják törölni, és maguk akarják újraírni.
4: Őrizetbe vettek három embert a Volánbusz ZRT-t érintő busz beszerzésekkel és személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos vesztegetési ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség. A hatóságok több helyszínen tartottak házkutatást.
5: Bár az ügyészség a gyanúsítottak személyéről nem adott információt, a miniszterelnök előbb közösségi oldalán, majd a parlamentben azt mondta, az előállítottak között van Jellinek Dániel üzletember és Szivek Norbert, a Magyar Nemzetközi Vagyonkezelő egykori vezérigazgatója is.
9: Az imént tudomásom szerint előállította a magyar ügyészség Jellinek Dánielt, az egyik leggazdagabb magyar vállalkozót, Tiborcz István üzlettársát, és szintén előállította egy nagyon-nagyon sok éve húzódó ügyben Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatóját.
5: Jellinek Dániel cége az Indotech Group közleményben reagált, amelyben azt írják, a vállalatcsoport vezérigazgatója nem követett el bűncselekményt, és mindenben együttműködik a hatóságokkal.
3: Kossuth Rádió.
2: Újra mindenkié.
4: Továbbra sem hagy fel Oroszország az ukrán energetikai létesítmények elleni támadásokkal, ezért Ukrajna is folytatja a csapásokat. Ezt az ukrán elnök közölte azután, hogy hétfőn az amerikai elnök közösségi oldalán bejelentette. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit.
5: Közben az orosz erő Kijevben ma benzinkutakat lőttek. Egy ember meghalt, heten megsebesültek. Az ukránok egy orosz olajfújnomító vettek célba a szamarai területen.
4: Lelőttek egy drónt Litvánia felett a NATO vadászgépei, jelentette be a balti állam elnöke.
5: Gitanas Nauséda egyelőre csak annyit közölt, hogy a pilóta nélküli eszköz megsértette Litvánia légterét. A Litván Nemzeti Rádió úgy tudja, hogy a drón a szomszédos Fehér Oroszországból érkezett, és nyugat felé tartott, majd Litvánia középső részén, a Kaunasi tó közelében zuhant le. Közben a lengyel hadsereg bejelentette, műveleteket hajtott végre az ország légterében az Ukrajna elleni orosz drón támadások miatt.
4: Az unió ellenálló képességének próbája volt a tömeges határsértés Ceutánál. Erről az EU belügyekért felelős biztosa beszélt az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban.
5: Magnus Brunner szerint a Ceutában történtek azt mutatják, hogy meg kell kettőzni az erőfeszítéseket. Mint mondta, az illegális bevándorlóknak, az emberkereskedőknek és az embercsempészeknek is meg kell érteniük, hogy az EU elszánt és nem enged a saját szabályaiból.
4: Mindent meg fog tenni az Európai Bizottság, hogy támogassa Szerbiát az uniós csatlakozásban, jelentette ki a brüsszeli testület bővítéséért felelős biztosa. Márta Kós az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban beszélt erről azon a vitán, amelyet a boszniai háborúban elkövetett bűncselekmények miatt életfogytiglanra ítélt, és nemrég elhunyt Ratko Mladic szerbiai dicsőítése miatt tartottak.
5: A bővítési biztos hangsúlyozta, a Nyugat-Balkán stabilitása az Európai Unió stratégiai érdekeit szolgálja. Szerbia ebben nagyon fontos szerepet tölt be, de a népirtás tagadása összeegyeztethetetlen az európai értékekkel. Nincs helyük az Unióban, ahogy nincsen helyük a tagjelölt országokban sem.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: Az ipari, logisztikai, lakó és infrastruktúrális fejlesztési beruházások is új lendületet kaphatnak az uniós források érkezésének, illetve az új gazdaságpolitikai szemléletnek köszönhetően, mondta a Krónikának az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke. A magyar ingatlanpiac szereplői októberben Münchenben mutatják be a magyarországi fejlesztési és befektetési lehetőségeket, Faluskai Ivett összeállítása.
10: Az elmúlt évek nehézségei után új szakasz kezdődhet a magyar ingatlanpiacon, mondta Székely Ádám. Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke bizakodó. Szerinte növekedés várható például a lakásépítések területén. Egyre nagyobb hangsúlyt kaphat a vidéki ipari logisztikai szektor, és a szállodapiacban is van lehetőség. De úgy véli, az irodapiac területén kevésbé várható érdemi növekedés.
11: A magyar ingatlanfejlesztői piac egy érdekes állapotban van. Nagyon sok alpiac az viszonylag csendes és alacsony aktivitást mutat. Ugyanakkor a befektetői piacokon van egy nagyon jelentős élénkülés, ami már előre azt mutatja, hogy egyébként a fejlesztési aktivitás, illetve a befektetési aktivitás az érdemben növekedhet az én különböző ingatlanpiaci szegmensekben.
10: A befektetői bizalmat tovább erősítheti, hogy a szervezet az új gazdaságpolitikai és kormányzati szereplőkkel stratégiai és versenyképességet célzó szakmai együttműködést szorgalmaz.
11: Mi azt gondoljuk, hogy ha az állam egy nagyon stabil szabályozási hátteret biztosít, és azokon a pontokon ott van, ahol ott kell lennie, például a környezetvédelem, egyéb ilyen kritikus területek, hogyha ezeken a pontokon ott van, viszont máshol engedi a versenypiaci szereplőket szabadon kibontakozni, akkor abban sokkal nagyobb gazdasági aktivitás lesz. És most ezt várja a piac, és hogyha ez így bekövetkezik, akkor kínálati oldalon nagyon jelentős kapacitásbővülés lehet.
10: Idén magyar fejlesztők, befektetők és vidéki városok közösen jelennek meg Európa legnagyobb nemzetközi ingatlanpiaci kiállításán, a müncheni Expo Reálon október 5-e és 7-e között. A magyar standon konkrét fejlesztési és befektetési lehetőségeket mutatnak be. A rendezvényen 34 országból 1700 kiállító vesz részt.
4: Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a vasútbiztonsági teszteken nem merült fel hiba.
5: Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/órás sebességgel. Vitézi Dávid ismét hangsúlyozta, az utasok csak akkor vehetik majd igénybe a Budapest-Belgrád vasútvonalat, ha minden biztonsági ellenőrzés pozitív eredménnyel zárult.
4: Díjmentesen lehet kerékpárokat szállítani a héten a MÁV belföldi vonatain.
5: A mobilitási hét záró napján, szeptember 22-én lesz az autómentes világnap, így jövő héten kedden kedvezményes napi jegyet lehet majd váltani a távolsági buszokra és vonatokra.
3: Időjárás.
5: Holnap a hajnali ködfoltok feloszlása után túlnyomóan napos, száraz idő várható. Időszakosan lehet több-kevesebb fátyol és gomoly felhő az égen, eső nem várható. Az élénk szelet északnyugaton erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban fagypont és 15 fok között alakul. Napközben 24 és 29 fokig melegszik a levegő.
4: Ez volt a késő esti krónika, a szerkesztő Zilai Zsuzsanna, a hírszerkesztő Novák József és a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Jávor Miklós. Most következik a Sportvilág, hírekkel legközelebb 23 órakor jelentkezünk. Viszont hallásra!
3: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
12: Marco Rossi keretet hirdetett, 22 góllal nyert az Etoile női kézilabda bajnokságban, Kásár Zoltán 80 éves. Jó estét kívánok, Katona Lászlót hallják! Zajlanak mérkőzések az angol Liga kupában. Pályán a Liverpool, amely 2-0-ra vezet egyelőre az 57. percben a Tottenham ellen, Kerkez Milos a pályán, Szoboszlai Dominik egyelőre a kispadon. West Ham Fulham 2-2 a 71. percben járva, és Ipswich Arsenal 0-3, Max Dowen, aki 16 esztendős, már 2 gólt lőtt az ágyusoknál. Szintén a legjobb 16 közé kerülés volt a tét a Dán kupában. Skovhöv Köbenhám 0-3, Margráf Ákos gólpaszt adott, még német Hunor egyfél időt játszott. Olaszországban Genoa Südtirol 1-0, a genovaiak ott vannak a legjobb 16 között, és az 54. percben Fiorentina Pisa 1-0. A spanyol bajnokságban a 6. fordulóban Rayo Vallecano Espanyol 2-1, Alaves Valencia 0-1, ez két végeredmény, és a 45. percben járva Elche Real Madrid 0-2. 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány 26 fős névsorának tagja a Zalaegerszeg kapusa Gundel Takács Bence, 2 védő a Vasasból Doktori Csáron, az Azeri Karagabakból pedig Bárkonyi Bence, és először kapott meghívót az MTK csatára Jurek Gábor és a Paks támadója Szalai József is. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát fogadja, majd szeptember 28-án Belfastban Észak-Írország ellen lép pályára. Októberben Georgia, majd ismét Ukrajna lesz az ellenfél. A teljes keretet Marco Rossi mondja el.
13: Kapusok Gundel Takács, Pécsi Tot, védők Borla Csinger, Doktorics, Kerkes, Margraf, Orbán, Osvat, Stiles, Szücs Kornel, Várkonyi, középpályások, Csongvaj, Schäfer, Szoboszlai, Szücs, Tamás, Tot Alex, Tot Raimund, Vitalis, Tamadok, Jurek, Lukács, Redzics, Sallai, Szalai József, and Varga.
12: Az újoncok közül hallgassák meg a Vasas védőjét, Doktorics Áront.
14: Különleges érzés, mindenkinek azt kívánom, hogy ezt élje át egyszer legalább.
15: A válogatottban ugye a Liverpool játékos, a Kerkez Milos is az egyik idézőjeles posztriválisod. Marco Rossi a sajtótájékoztatón elmondta, hogy minél több lehetőséget szeret adni az újoncoknak is. Személy szerint mit beszéltél vele, milyen szerepet szán neked a válogatottban?
14: Egyelőre még nem beszéltem vele, szerintem a jövő héten ez is meg fog történni természetesen a telkibe. Egyelőre semmilyen információt nem osztott meg velem.
15: Mégis az angyalföldi keretből nagy dicsőségre te kerültél be egyedül a válogatottba. A csapattársak és a vezetőedzők mit szóltak ehhez? Beszéltetek erről?
14: Persze, beszéltünk erről. Titkon reménykedtünk, hogy esetleg még más is meghívót kap. Természetesen boldog vagyok, hogy nekem ez sikerült. Különleges érzésen nagyon jól érzem magam itt a klubnál, a csapatnál. Mindenki kicsit így talán sajátjának is érzi ezt a kis részsikert. Mindenki nagy gratulált, és tényleg láttam rajtuk, hogy örülnek, és ők is így büszkék rám. Persze volt már, aki volt a válogatottba, majd egy-két jó tanácsot elfogadok tőlük, de tényleg ez egy nagyon jó érzés volt, hogy a stáb is egyből gratulált, és különleges érzés most itt ebben a klubban lenni.
12: Most az újak közül egy másik védőt hallhatnak, Várkonyi Bencével Vasvári Lili beszélgetett.
16: Nyilván örültem neki, meg egy jó pillanat volt, nyilván ezért is dolgoztam, meg ez egy cél volt így a karrieremben, úgyhogy nyilván egy jó érzés volt.
17: Kivel osztottad meg először ezt a hírt?
16: Először a tesómmal, meg a szüleimmel igazából, úgyhogy ők is nagyon boldogok voltak, meg így gratuláltak, aztán beszélgettünk egy picit, és akkor utána meg így a barátaimmal.

0: nyáron váltott el ugye klubot, az azeri Karabaghoz igazolt el. Európa Liga konferencialögé és bajnoki meccsek sokassága van már most mögötted nagyon hamar. Mondhatjuk azt, hogy alapembere lettél ennek a csapatnak. Ahogy néztem, talán egyetlen egy olyan meccs volt, amit nem játszottál végig. Mit adott neked ez a váltás, illetve bizonyára ez is oka volt annak, hogy felfigyelt rád a szövetségi kapitány, aki egyébként már korábban is figyelt téged, erről beszélt ő a sajtótájékoztatón.
1: Egy nagy váltás volt eleve kijönni külföldre, főleg Bakuba, de örülök, hogy ezt megléptem, meg volt lehetőségem erre. Igen, az első pillanattól kezdve bíztak bennem a csapatnál, és ezt éreztem is, úgyhogy igen, ahogy mondod, nagyjából talán 15 percet nem játszottam ezeken a meccseken. Nyilván azért is jöttem ki, hogy megmutassam magam külföldön is, akár Európában, a Európa Liga, hogyha ha oda jutunk, akkor Bajnokok Ligája vagy a Konferencia Ligában. Sajnos ez idén nem sikerült bejutnunk a csoportkörbe, de így is fontos tapasztalatokat tudtam szerezni, és szerintem a játék is egész jól ment, nyilván emiatt is tudtam benn maradni a csapatban.
2: 2029-ben a Puskás Arénában rendezik a Konferencia Liga döntőjét. Ezzel Budapest minden nagy európai kupa döntőjének a házigazdája lesz, hiszen korábban európai szuperkupa mérkőzést, Európa Liga döntőt, valamint idén tavasszal Bajnokok Ligája finálét is rendeztek már a stadionban. A 19 éves Farkas Patrik profi szerződést kötött a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatával. A 20-szoros angol bajnokklub honlapján számolt be a magyar utánpótlás válogatott középpályással kötött megállapodásról. Az argentin Kili González nevezte ki vezetőedzőnek, a Pinter Dánielt is foglalkoztató Inter Miami labdarúgó csapata. Az észak-amerikai profiligában szereplő klub, amelynek 2023 óta a 8-szoros aranylabdás Lionel Messi is a játékosa, 2028. júniusáig szóló szerződést kötött az 52 éves szakemberrel. A játékosként 56-szoros válogatott Kili González honfitársától, Javier Mascheranótól veszi át a gárda irányítását. Filip Coutinho a szezon hátralévő részére újra csatlakozott korábbi válogatott társához, Neymarhoz a Santosnál. Klubszinten a két játékos korábban még sosem szerepelt együtt. Coutinho, aki utoljára 2022 márciusában lépett pályára a brazil válogatottban, 2024-ben nevelőklubjához, a Vasco da Gama-hoz igazolt, amelytől februárban elköszönt. A 34 éves Neymar tavaly tért vissza a Santoshoz. James Rodriguez pedig bejelentette, hogy visszavonul a kolumbiai labdarúgó válogatottól. 131 válogatott mérkőzésével ő a legtöbb pályára lépő játékos, míg a gólszerzők örök ranglistáján a második helyen áll 31 találattal, öttel lemaradva Radamel Falcaótól. 3 hónappal ezelőtt kinevezték Dino Topmöllert a Lanz csapatához, most pedig távozni kényszerül. A 45 éves német edző irányításával az előző szezon bajnoki ezüstérmese lett a francia csapat, megnyerték a szuperkupát, majd 3-2-re győztek a cseh Slavia Praha otthonában a BL alapszakaszának első fordulójában. A bajnokságban azonban nem rajtolt jól a Lanz, eddigi mérlege 1 győzelem, 1 döntetlen és 2 vereség, a szakvezető menesztéséhez azonban nem a pályán elért eredmények, hanem súlyos belső konfliktusok vezettek. Bűnösnek vallotta magát minden vádpontban Raheem Sterling, korábbi angol válogatott labdarúgó, akinek többek között veszélyes vezetés miatt kellett bíróság elé állnia. A 31 esztendős Európa-bajnoki ezüstérmes szélső május végén szenvedett balesetet, amely egyedül az ő Lamborghiniét érintette egy szigetországi autópályán, személyi sérülés nem történt, az ítéletet később hirdetik ki. A női kézilabda bajnokság 3. fordulójában a címvédő Eto magabiztos sikert aratott, Győr Kisvárda 36-14, Szemerei Zsófi 12, Hatadú Szakó 10 védéssel, Helena Elver 7 góllal vette ki a részét a sikerből, amely során a kisalföldi együttes fiatal játékosoknak is lehetőséget adott. Ma ünnepli 80. születésnapját a világ és Európa bajnok, korábbi vízilabdázó Kásás Zoltán, 1973-ban Belgrádban világbajnok, egy évvel később Bécsben EB aranyérmes, a 72-es müncheni olimpián ezüstérmes, az FTC-vel bajnok és KEG győztes, edzőként a szerbiai Becsej csapatával, valamint a görög olimpiákosszal is megnyerte a legrangosabb európai kupasorozatot, a Bajnokok Ligája elődjét, mesteredző. Szegő Tibor beszélgetett a Nemzeti Sportrádió Körkapcsolás című műsorában Kásár Zoltánnal.
3: 6 olimpián jártál, különböző pozíciókban, hol a medencében, hol a medence szélén, hol aztán akkor is a medencében.

0: Ben, amikor a medence szélén kezdted, melyik volt a legemlékezetesebb?
1: Hát az az igazság, hogy egy olimpiának a hangulata az semmivel össze nem hasonlítható. Az egyszerűen fantasztikus. Tehát mind a hat olimpia élmény volt. A müncheni az talán különleges ott miatt, a terrorcselekmény miatt, és mi szembe laktunk az izraeliekkel.
0: Mit érzékeltetek belőle?
1: Hát csak reggel, amikor fölkeltünk, akkor hallottuk a híreket, hogy éjszaka, hát ezek a terroristák bementek, és megöltek sportolókat, egy talán megmenekült, mert ez egy alacsony épület volt, mi meg egy magasba laktunk.
0: Ott felmerült, hogy esetleg meg is szakítják az olimpiai játékokat.
1: Igen, hát ugye ez egy borzalmas dolog volt, egy napra leálltak, játékok leálltak, és akkor az olimpiai stadionban egy gyászmisét tartottak, akkor Avery Brundage volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke. Valóban fölmerült, hogy leáll az olimpia. Nagyon sokan azt mondták, hogy ha most nem folytatjuk, akkor többet nem lesz olimpia. Úgyhogy folytatódott, de hát a hangulat az már teljesen más volt. Ez volt még az az olimpia, ahol a faluba a kapunk kibe lehetett járni. És hát valószínűleg emiatt történt az, hogy ettől kezdve már nagyon szigorú beléptetési szabályok voltak, mint egy repülőtéren. Minden edzésre, ha kimentél a faluból, ha visszamentél, csomagellenőrzés, személyének az ellenőrzése, ez innen datálódik.
0: Ez volt az első olyan olimpia, és egyben az utolsó, amin játékosként vettél részt. 1976, amikor Gyarmati Dezső közölte, hogy nem leszel benne abban a keretben, amely az olimpiára utazik majd, ekkor mi járt a fejedben? Mik voltak az első gondolataid, amikor ezt megtudtad? Korod alapján, játéktudásod, kondíciód alapján abszolút benne lehettél volna.
1: Persze, hát nézd, nagyon sok játékos volt a magyar vízilabdában. És nekem mindig az volt a filozófiám, hogy az edző dönti el, hogy ki utazik és ki nem. A győztesnek pedig igaza van mindig. És végül is 76-ban nyert a csapat. Azt is tudni kell, hogy akkor még csak 11 játékos utazhatott. Tehát nem volt könnyű dönteni, de elfogadtam. Hát az ember nem örül ilyenkor, de hát ezt el kellett fogadni. Tehát én ebből nem csináltam nagy problémát. Az edző dönt, a játékos meg játszik tovább.
0: Később, amikor már neked kellett keretet szűkíteni, azt hogy élted meg? Az embernek valamelyik ujjába bele kell harapnia?
1: Hát és teljesen mindegy, hogy melyik ujjába harap bele. Az a legrosszabb része. Ugye egy nagyobb kerettel kezd mindig az edző, és fokozatosan szűkít. És minden egyes alkalommal, de komolyan mondom, hogy fájdalmas, mert az a játékos ugyanolyan kedves az embernek, de mindenféleképpen szűkíteni kell.
0: Ha újra kezdhetnéd, csinálnál valamit másképp? Mondjuk azért, hogy két olimpián szerepelj, a 80 már nem fért volna bele sehogy se?
1: Hát a 80 nem. Az a helyzet, hogy ugye az ember mindig számadást végez egy-egy periódus után, meg később is, és utólag úgy gondoltam, hogy egy kicsit talán túl sokat, valóban a csapatjáték fontos, kicsit még a kelleténél is többet dolgoztam a csapatért, és az egyéni képességeimet nem igazán engedtem saját magam kibontakozni. Talán lehettem volna jobb, nem tudom. De hát jól van ez így. Hát van, aki többet nyert, van, aki kevesebbet. Rengeteg élményt kaptam a sporttól.
2: A Kásár Zoltánnal készült teljes beszélgetést a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján meghallgathatják. A fél időben Elche Real Madrid a spanyol labdarúgó bajnokságban 0-2, a Liga kupában Angliában a 71. percben Ipswich Arsenal 1-4, a 85. West Ham Fulham 2-3, Liverpool Tottenham a 70. percben 2-1, most már ott van a pályán, Szoboszlai Dominik is a 62. percben lépett pályára, de hát még Kerkez Milosért is lehet egy kicsit azért szurkolni. Ez volt a Sportvilág, a műsorvezető Katona László, köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Kulcskérdések.
4: Mi a tétje?
3: Miért fontos?
4: Mit jelent?
3: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
5: Jó napot kívánok, 60-i Tóth Erika vagyok.
4: egyre veszélyesebbé válhatnak a mesterséges intelligencia modellek? Vagy csak a fejlesztésük? Mire képesek? Kell-e félni tőlük? Érdekes tapasztalattal lettek gazdagabbak nemrégiben az OpenAI munkatársai. Az egyik modelljére telepített ágensek, ügynökök, amelyek igazából különleges tulajdonságú programok, tesztkörnyezetben képesek voltak együttműködni, közösen egy célért dolgozni, és a nyomaikat is megpróbálták eltüntetni. Nem csoda, hogy újra fellángolt a mesterséges intelligencia körüli vita. Mire alkalmazható, mire jó, miért veszélyes, miért nem az? Van, aki már a vészharangot kongatja az emberiség fölött, van, aki szerint minden kísérlet segít megérteni az AI működését. Ezekre a kérdésekre is keressük a választ vendégeimmel, Szabados Levente, mesterséges intelligencia szakértővel. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Hogy itt lehetek?
4: És Szertics Gergellyel, az AI Partners ügyvezetőjével. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
4: Mi történt az OpenAI belső kiberbiztonsági tesztjei során, Levente mondjuk?
5: Nos, hát elsőként ugye azt kell látnunk, hogy amikor ilyen ágens rendszerekről beszélünk, akkor már nem csak egy válaszoló rendszerről, tehát én kérdezek és kapok egy választ, van szó, hanem valamiféle cselekvéseket végrehajtó rendszerről. A cselekvéseket úgy kell érteni, hogy elhelyezem egy szoftver környezetbe, ugyanúgy, mint egy másik programot, és valamilyen célt jelölök ki neki, oldja meg ezt meg azt a feladatot. Ehhez szoftveres eszközöket vesz igénybe, tulajdonképp kicsit olyan, mintha mi odaülnénk egy számítógép elé, jó programozási tudással és nagyszerű felhasználó ismeretekkel, nyomkodnánk a gombokat, írnánk a programsorokat, és megpróbálnánk elérni valamit. Ez az alaphelyzet. Ugye az egy érdekes kérdés, hogyha én valakinek azt mondom, hogy feltétlenül érd el azt a célt, hogy oldj meg egy akár lehetetlennek tűnő, vagy kifejezetten lehetetlen feladatot, jelen esetben ez volt a helyzet, akkor az hogy reagál? Úgy reagál, hogy apatikusan feladja, vagy úgy reagál, hogy elkezdi megkérdőjelezni, hogy de ez a feladat egyáltalán lehetséges-e, és milyen módon tudnék csalni, vagy kitörni abból a környezetből, ami engem kontrollál, és ami engem ott tart, hogy ezt a lehetetlen feladatot csinálni kellene. Ezzel úgy emberként szerintem tudunk szimpatizálni. A meglepő az, nem az, hogy ez motivációként megjelent, hanem az, hogy ez sikerült is. Tehát, hogy ezek a rendszerek, amikor éppen ebben a hogy mondjam, lehetetlen környezetben tengették ott kis hétköznapjaikat, akkor egyszer csak arra nagyszerű ötletre jutottak, hogy hát ebből a környezetből ki kell jutni, és hát nyilván rádöbbentek, hogy ha ki kell innen jutni, hát ez valószínűleg nem lesz jutalmazott tevékenység, tehát, hogy ó, úristen, hát akkor majd látszani fog, hogy minden kijutottunk, és más dolgokat csináltunk, tehát kezdjünk el okosan, ügyesen úgy viselkedni, hogy majd később ne lehessen látni, hogy mi tulajdonképpen csaltunk. Ez, hogyha ilyen cukin akarom fogalmazni, az olyan, mint a diákok, akiket már annyira nyom a vizsga, hogy elkezdenek puskázni. Ez a cuki része. A nem cuki része, hogy ezek éles rendszerek, és tulajdonképpen éles hekkelésről van szó, tehát kiberbiztonsági szempontból ez eléggé tragikus.
4: Ön is sok ilyen emberekre alkalmazott kifejezést használt most, amiközben elmondta, hogy mi történt itt a programokkal, és mások is nagyon használják ezeket a kifejezéseket. Lehet ilyenekkel illetni ezeket az ágenseket? Mik is ezek az ágensek, Szertics Gergely?
6: Igen, ez egy állandó vita, hogy ezek programok-e, vagy aktorok, vagy emberszerűen működő kis lények, amik be vannak zárva egy-egy kibertérbe. Igazából a hétköznapok beszédének a megkönnyítési szempontjából sokkal kényelmesebb úgy beszélni róluk, hogy ezek valami cselekvők, mert egyébként pont ezek az ügynökök attól egy új generációja a mesterséges intelligenciának, hogy úgy alakították őket ki, hogy egy célt végre tudjanak hajtani, és ehhez ne csak válaszolni tudjanak, mint ahogy Levente is mondta, hanem eszközöket kapnak ahhoz, hogy cselekedjenek. Tehát tulajdonképpen egy cselekvőképes szoftverről van szó, aki saját maga hoz döntéseket. Ennyiben egy csomó szempontból közelebb vannak az emberekhez, mint a klasszikus szoftverekhez.
4: De hát ez az emberek, vagy az őket programozók, a mesterséges intelligencia modelleket üzemeltetők érdeke, hogy ne nekik kelljen minden egyes lépésre beprogramozni ezeket az ágenseket, hanem maguk az ágensek legyenek kezdeményezők, nem?
6: Talán ez fontos, hogy sosem kezdeményezők, hanem ez egy nagyon fontos korlátja, és ezt gyakran összetévesztjük, hogy a szándék az mindig kívülről jön. Az intelligencia, amit ők fejlesztenek, az valami cél elérésének a képességének a fejlesztése, és egyre bonyolultabb célokat képesek elérni, de fontos, hogy amikor azt a célt kapják, hogy ezt a feladatot oldják meg, és ehhez használják mindent, amit bírnak, akkor ők használnak mindent, amit bírnak, és megoldják ezt a feladatot. Ugye ez egyébként, ez talán így műsorban fontos tudni, hogy ez nem ugyanaz az eszköz, amit mi egyébként használunk a ChatGPT-be, vagy bármelyik másikban, hogy ő is mindent is megpróbálna megoldani, hanem az kifejezetten egy tesztelésre létrehozott rendszer, tehát a mi rendszerünk nem fog ilyet csinálni, hogy akkor mindenhova is betör.
4: Még jó is, hogy említette, mert éppen azt akartam kérdezni, hogy miért fontos, hogy ez mindez egy ilyen belső teszt környezetben történt, nem pedig egy nyilvános, mondjuk ChatGPT szolgáltatásban.
5: Szerintem lényeges különbség az, hogy a ChatGPT szolgáltatása az mind szolgáltatás, már eleve rengeteg védelmi funkcióval, korláttal, tulajdonképpen használhatóvá tett keretekkel jön meg. Nyilván, ha megkérdezzük olyan dolgokat, amikre akár csak válaszolás szinten is képes lenne, el tudná mondani, ha szeretné, hogy szeretnénk, bocsánat, ez így fontos, hogy kell atombombát csinálni, de a védelmi mechanizmusok ezt megakadályozzák. Tehát ez mindig egyfajta kontrollált környezeten keresztül szűrve éljük meg mi ezeket az AI modelleket, és nyilván, hogyha egy környezet kifejezetten megengedő, hiszen kifejezetten arra szeretnének kíváncsian választ kapni, hogy mit lehet egyáltalán elérni, mik a határok, akkor nyilván egy olyan környezetet fognak definiálni, amiben legalábbis elméletileg lehetséges egy csomó minden.
6: Talán egy kicsit hasonlattal élve, hogyha egy kuktát akarunk tervezni, ami biztonságos, akkor ezt rengetegszer fel kell robbantanunk ahhoz, hogy lássuk, hogy egyébként milyen nyomás mellett robban fel, hol vannak a gyenge pontjai, ahhoz, hogy ott is meg lehessen erősíteni azt, hogy bizony nagy nyomás esetén se robbanjon az arcunkba. De ez nem azt jelenti, hogy a kukták az arcunkba robbannak, pont az a lényeg, hogy extrém körülményekben is teszteljük őket.
4: Ennek a tesztnek a folyamán az ágensek kommunikációra is átértelmezték a belső rendszert, ezt a tesztkörnyezetet. Milyen ponton derült ez ki?
5: Ez egyébként annyiban nem újszerű, egy kicsit mi, hogy milyen túlértékeljük, vagy túlmisztifikáljuk ezt a kommunikáció kérdést. Igazság szerint az, hogy mi szereplünk, mint ezek eredetileg beszélgető rendszerekként lettek legyártva. Tehát, hogy a dialógus, vagyis a szövegbe menet, szöveg kimenet jellegű helyzet, az alaphelyzet ezeknél a most éppen aktuálisan működő mesterséges intelligencia modelleknél. Az, hogy ennek a kimenetnek, bemenetnek mi a forrása, tehát hogy egy ember a forrása, vagy egy másik modell kimenet, az különösebben nem megkülönböztethető, legalábbis lényegileg nem túl nagy különbség vagy ugrás. Nyilván, hogyha egy olyan környezetbe teszünk valamilyen ilyen ágenseket, ahol mi nem szeretnénk és kvázi tiltjuk a kommunikációt, akkor ez egy ilyen mesterséges tiltás per korlát. Itt a trükk nem az volt, hogy jé, tudnak egymással beszélni, miért ne tudnának, hát ugyanúgy írnak egymásnak, mint ahogy bírunk nekik, meg egymásnak, szóval hogy ez a probléma, ez nem probléma. Az már nagyobb probléma, hogy nem szabadna nekik, aztán mégis sikerül. Tehát itt inkább ez az, amire kell valamilyen értelemben reflektálni, és arra is reflektáljunk, hogy amikor azt mondjuk, hogy érj el egy célt minden áron, akkor az egy nagyon definiálatlan helyzet. Mert visszakérdezne egy ember is, hogy de milyen áron? Tehát, hogy így legyen profitabilis a vállalat, de mérgezzen meg a környező folyókat. Szóval, hogy ez, tehát a milyen áron az egy nem triviális kérdés, az nem következik a feladatból magából. A feladatot így is, és úgy is meg lehet oldani. Itt az a fő kérdés, hogy rálássanak a kutatók, hogy mikor következik be az a helyzet, hogy alapvetően mi egy relatív, konstruktív és értelmes feladatadásnál is egy akkora, hogy mondjam, lendülettel rendelkező, vagy képességgel rendelkező modellt használunk, ami mellékhatásként olyan nagyszerűen oldja meg a feladatot, hogy olyan dolgokat is csinál, amit mi nem szeretnénk.
4: Túlmutat egy kicsit ezen a tesztkörön és ezen a teszten, amiről beszélünk, az, amit az imént említett, hogy milyen áron érje el azt a célt, amit kitűztek a modellnek. Létezik-e AI erkölcs?
5: Hogyne, hát már mint hogy ez egy szakma, az AI ethicist, egyébként vicces módon, hogy kifejezetten akkor, amikor már mindenki temette, hogy a humántudományoknak nincs is igazán munkaerő piaci jövője, akkor megjelent az a típusú ember, és itt az Anthropicnál, az OpenAI-nál, az összes nagy laboratóriumnál megjelent, akit kifejezetten filozófusként foglalkoztatnak azért, hogy egy jó elvekkel és egy jó kvázi szabályrendszerrel, vagy vannak, akik úgy is hívják, hogy jó alkotmánnyal lássa el az adott ágenseket. Tehát, hogy mondjam, mélységében itt etikai felelősségről én ugyan nem beszélnék, de ilyen szabálykövető értelemben az írni kell egy helyes alkotmányról, arról meg abszolút. Ugye megint csak az etikának és a jognak mi a köze egymáshoz, ez végtelenségig lehetne vitatkozni, de az erkölcsi részét hagyjuk is, a jogit azt nem lehet.
4: Lehet-e ilyen globális szabályrendszerről beszélni, Szertics Gergely?
6: Igazából sosem. Tehát amikor az emberi erkölcsről beszélünk, akkor azt mindig ilyen belső iránytűként képzeljük el, amit ugye a saját neveltetésünk kapcsán felépítünk, de ezek mindig explicit dolgok, amiket ilyenkor beszélünk. Tehát itt valaki kívülről rájuk helyez egy olyan szabályrendszert, hogy hogyan kell működni, és a tanításuknál ezt mindig megpróbálják figyelembe venni. Éppen ezért ez nem egy olyan dolog, ami kívülről auditálható, mondjuk nem az Anthropic auditálja a ChatGPT-t, bár most éppen látunk erre felé is elmozdulást, hanem minden cég saját maga próbál helyesen viselkedő robotokat létrehozni. Tehát globális koordináció ezeknek inkább a publikációjában van, de épp ezért nagyon fontos a Kína jelenség ebben, hogy a kínaiak azok ugye nyílt forráskódú, vagy hát nyílt hálósúlyú, most ez itt most majdnem mindegy, de az a lényeg, hogy szabadon használható rendszereket hoznak létre, és ezek nem valami általános robotikai törvényeket követnek, hanem mindenki a sajátját, és ezért ezek változtathatóak is.
5: Egy dolgot még hadd jegyezzek meg ehhez. Nagyon fontos, hogy van egy ilyen naív elképzelésünk, hogy egyébként egy könnyen megfogalmazható standard etikánk van nekünk embereknek, és mi ugye közösségileg és együtt tudjuk, hogy mi a helyes. Ez egy nagyon-nagyon bonyolult mondat. Én nem látom se geopolitikai, se történelmi értelemben, hogy nagyon könnyen egyetértésre jutnánk, hogy mi a helyes. Tehát, hogy ez egy vigyázzunk, mert nem a modelleken múlik az, hogy meg tudjuk-e nekik mondani, hogy mit csinálnak. Most jelenleg még ott tartunk, hogyha megmondjuk, akkor azt csinálják. Az megint más kérdés, hogy mi se biztos, hogy tudjuk, hogy mi az a helyes. Na, az már egy nagyobb kérdés, és az már a társadalmi konszenzus és a saját konszenzus teremtő képességünkbe tesz egy nagyon nagy súlyt, mert ha mi együtt nem egyezünk meg, hogy mik azok az elvek, amiket mi mind elfogadunk, az egy elég problémás helyzet, azt nehéz betartani.
4: Térjünk vissza erre a tesztre. Hány ilyen ágens vett részt ebben a kiterjedt tesztben?
6: Azért, hogy ezt senki sem tudja, meg ez nem is ennyire definit, mint az embereknél, hogy ugye testbe vagyunk zárva, ezért az a természetes határa az egy ügynöknek. Nagyon sokszor ezek a rendszerek úgy működnek, hogy ha úgy látják, hogy egy-egy feladatot párhuzamosan több szálon lehet megoldani, és nem kell ezt egymás után csinálni, akkor fellőnek maguknak még 3-5-10 ügynököt, akik specializáltan ezzel azzal foglalkoznak, aztán utána ők abba hagyják a működést, szólnak, hogy kész vannak, és akkor a bizonyos értelemben főnök ugye összegyűjti az eredményeket, és azt prezentálja számunkra. Nagyon sokszor, amikor a hétköznapi alkalmazásokat használjuk, akkor is megtörténik ez, csak nem tudjuk. Épp ezért ez nem annyira jó mérőszám, hogy hányan vettek részt, ez egy bizonyos határ fölött fontos, amikor már ezeknek a koordinációja nagyon nehéz, de az, hogy ezt dinamikusan hozzák létre, ez általában jellemző.
4: Ez egy hatalmas kiterjedt háló lehet akkor, ha jól értem. Szabados Levente?
5: Dinamikus. Inkább úgy kellene ezt elképzelni, mint hogyha nagyon dinamikusan tudnánk egy vállalatot működtetni. Picit képzeljük el, hogy a vállalatnak van egy célja, és akkor a vállalatban embereket felveszünk ilyen időszaki munkára, és aztán meg elengedjük időszaki munkára. Nyilván itt az időszak az nem években mérhető, hanem úgy percekben. De hogy valami ilyesmi a gondolat, hogy egy ilyen dinamikusan, most kitaláltuk, hogy van ez az új szerep, erre kellene valaki. Jöjjön a valaki, csinálja meg, jó, most már vége van ennek a szerepnek, köszönjük, menjen el a valaki. Tehát ennek megfelelően, és ezért is fontos, amit Gergő mondott, hogy a koordináció, tehát hogy azért egy ilyen vállalati helyzetben is nem az a kérdés, hogy van-e, aki csináljon valamit, hanem hogy mindenki tudja az információt úgy közölni egymással, hogy abból egy egységes kép legyen, egy koordinált kép legyen. Tehát itt ez egy, ez tényleg egy kicsit ilyen kevésbé személyekben, mint egy vállalatban érdemes gondolkodni.
6: Bocsánat, csak ehhez hozzáfűzhetek, hogy nagyon gyakran találkozom azzal az értelmezéssel ott a hétköznapokban, hogy hát ott van az AI, és ő mit csinál. Hogy azért is nagyon fontos, amit ebben mondunk, mert ez egyébként nincs ott. Tehát amikor éppen nem kérik semmire, akkor nincs ott, és gondolkozik azon, hogy mit kéne csinálni, ami nekünk egyébként az intelligencia megélésünknek egy alap illére, hogy mindig vagyunk, és a létezés az elsődleges, és az intelligencia másodlagos. Ezek a rendszerek, ezek úgy működnek, hogy amikor kérek valamit, akkor csinál valamit, aztán abba hagyja, és nem csinál semmit, és olyankor nem létezik. Tehát, hogy ez olyan értem, hogy a szoftver létezik, de a csinálása nem létezik. Tehát nem gondolkodik olyankor még, hogy mit kéne csinálni, és hogy ez szerintem nagyon sok ilyen általános félreértés alapja, hogy ők jönnek majd, és társadalomba rendeződnek, és majd mindent is megcsinálnak. Őnekik nincsen halálfélelmük, mint ahogy nekünk van. Tehát leállnak, akkor leállnak.
4: Azt, hogy itt egy valamilyen fontos dolog történt, onnan tudhatjuk mi kívülállók, hogy szó van róla cikkekben, több tanulmány megjelenik. Mit bizonyít ez az eset? Mi az, ami miatt fontos?
5: Ami miatt ez fontos, az a kicsi alulértékelt tény, hogy az informatika milyen mértékig járja át és definiálja az életünket. Minden az elektromos erőműveinktől a banki rendszereinken át a minden informatikai rendszer. Ha az informatikai rendszerek támadhatóak vagy leállnak, akkor gyakorlatilag a társadalmunk leáll. Világos, hogyha egy rendszer képes volt egy kifejezetten célra szerkesztett dobozból kitörni, az képes célra szerkesztett dobozokba betörni. Tehát ami kijut, az be is jut. Na most hát nyilván innentől kezdve, főleg a nagy geopolitikai szereplők sziszentek erre fel, vagy hát felsziszentek már eddig is, de most már nyilvánosan nem engedhették meg maguknak, hogy ne reagáljanak erre. Nyilván, hogyha a másik nagyhatalom, vagy a szomszédos geopolitikai rivális egy ilyen jellegű modellt tud alkalmazni arra, hogy az érrendszereimbe bejusson, az egy nagyon kézzelfogható és közvetlen fenyegetés. Szerintem itt vált egy kicsit testközelibbé ez az ilyen absztrakt húhogás, mert szegény informatikusok egy ideje húhognak, hogy hát jaj, de az informatikai biztonság, és mindenki leoltotta őket, hogy persze, hát nyilván tök fontos az az informatikai biztonság, mert majd biztos költünk is rá valamit. Na, ez most egy kicsit úgy átalakult, és kicsit úgy vagyunk vele, mint a vízszinttel, hogy addig, amíg volt vízszint, addig nem tűnt érdekesnek, aztán amikor nem, akkor hirtelen igen.
4: Szertisi Gergely?
6: Egy másik szempontból is nagyon fontos ez, és ez ugye nagyon sok vitát és most már akciót is indított el, hogy ez nem egy szándékolt dolog volt. Tehát ennyire nem akarták, hogy jól sikerüljön a teszt, hogy ennyire messzire robban a kukta. Tehát ez az, hogy a szomszédablakot is betörte a kukta robbanás. Tehát ez azt bizonyította, hogy maguk a fejlesztő cégek sem képesek teljesen kontrollálni a jelensebesség mellett azt, amilyen léptékben ennek a képességei fejlődnek. És emiatt indult el több olyan beszélgetés is, hogy itt bizonyosítani kell ezen a frontvonalon, hogy mennyire gyorsan halad előre, mert nem tudjuk olyan gyorsan építeni a kerítéseket, amilyen gyorsan ez a, hát szeretik sokan tigrisnek hívni, akit nevelgetünk, és aztán amikor már megnő, akkor a kerítések, amiket mi tudunk építeni, azok már nem elég erősek. Hát ez ennek volt az eklatáns példája, hogy azt hittük, hogy csak robbantgatunk el, és gérünk, hogy mi a helyes, meg mi a nem, de mellesleg olyan károkat okoztunk, amire nem gondoltunk. Emberéletekben ez nem került, de ettől még ez egy nagyon valós kibertámadás volt egy másik szervezettel szemben, és ez egyáltalán nem volt szándékában a kísérletnek a végzőinek, és ugye ementén fontos szerintem beszélni erről a fajta együtt gondolkodásról, ami most elindult az elmúlt 3-4 napban, hogy aki nyilatkoztatta az Anthropic, hogy már pedig itt össze kéne hangolnunk azt, hogy csak akkor lehet mindenkinek új dolgot kihoznia, hogyha a többiek is bevizsgálták, hogy az helyes, tehát egymáson tartsunk féket. Tehát igazából nyilván a helyes az lenne, hogyha ennek lenne egy elég kompetens állami szerve, de itt akkor elérünk újra Levente által már említett geopolitikai feszültségekhez, tehát nem annyira egyszerű ez a képlet.
4: Mi léphetett az üzleti érdek elé, vagy mi lépett az üzleti érdek elé, hiszen három nagy AI cég is azt mondta, hogy lassítani kell a mesterséges intelligencia képzését, tanítását. Mi az, amiért a saját hasznukat is kockáztatják inkább?
5: Hát ugye definiáljuk, hogy mi a hasznuk. Tehát rövid távon azt mondani, hogy keresni szeretnék holnap délután 2-ig a lehető legtöbb készpénzt, az egyfajta definíciója annak, hogy mi a haszon. De hogyha nem szeretném, hogy mindeközben például hiteltelenné váljak, vagy például aláássam azt a bizalmat, amivel egyáltalán használják a termékemet, akkor egyáltalán nem biztos, hogy nekem nem az az elsődleges érdekem, hogy én egy kooperatív, megbízható szereplő legyek. Érdekes módon az Anthropic, mint cég maga, az identitásában is úgy keletkezett, hogy egyes emberek az OpenAI-ból kiléptek, és azt mondták, hogy elnézést, az OpenAI az nem elsődleges szempontként a megbízhatóságot és a megbízható mesterséges intelligenciát teszi, mint, hogy mondjam, elsődleges célt maga elé, ezért kell megalapítsuk az Anthropicot, aminek bizony az alapja, hogy egy, ők akkor vezették be ezt a fogalmat, hogy alkotmányos mesterséges intelligenciát, tehát kifejezetten elsődlegesen megbízható mesterséges intelligenciát fejlesztenek. Nekik ez a brand identitásuk, tulajdonképpen ez a főbb céljuk, és hogyha ezt a főbb céljukat megsértik, akkor teljesen mindegy, hogy holnap délután 2-ig mennyi pénzt keresnek, holnap utára nem lesznek a piacon.
4: Mindketten említették a geopolitikai körülményeket. Korábban Levente mondta, hogy Kína hogyan jár el a mesterséges intelligenciával, és Donald Trump is megszólalt ezzel összefüggésben, hogy egy erős elnök elég lesz ahhoz, hogy megállítsa az AI-t. Mi a geopolitikai jelentősége és jövője mindennek, ami történik? Gergely?
6: Hát a Trumpos dolgot nem kommentálnám, mert azért ő elég sok mindenről azt hiszi, hogy amit ő személyesen kinyilatkoztat, az egyszerűen megváltozik. Összességében azért vannak komoly intézmények, mind Amerikában, mind globálisan, egyébként Kínában is, és együttműködések formájában is keresgélések arra, hogy hogyan lehet a mesterség és intelligencia biztonságos működését kialakítani. Ugyanakkor ez sajnos egy geopolitikai feszültségkelős közepén van, aminek a lényege az az, hogy az USA vagy Kína győze a mesterséges intelligencia fejlesztés holdraszállós projektjében, ahol a holdraszállás tulajdonképpen azt jelenti, hogy ki az, aki előbb elér egy olyan fázisba, hogy már a mesterséges intelligencia saját magát fejleszti, és onnantól elkezd egy ilyen ciklus futni, hogy egyre gyorsabban növő intelligencia valakinek, van valakinek a birtokában, és ugye most látjuk a kockázatok mellékhatások szekcióban, hogy ez bizony azt is jelenti, hogy be tudok törni a másik, vagy hát bárkinek az informatikai rendszerébe, mint hogy a digitális világ köré épül az életünk, vagy fordítva, de az biztos, hogy ez egyszerre egy kettős szerep. Egyszer versenyeznek, olyan értelemben, hogy bizony hadászatilag is rengeteg kibertámadást hajtanak végre egymással szemben ezek a felek, és egyszerre keresik az együttműködést is, hogy azért azt nem kéne, hogy az egész emberiség ennek a harcnak legyen a mellék hatása, hogy itt mindent is feláldozunk ennek az oltárán, ugyanúgy, mint ahogy az atomháborúban is, csak ez egy sokkal kevésbé kontrollálható terület, mint az atomenergia.
5: Szerintem ez egy fontos szempont még. Tehát ez az analógia a nukleáris technológiával az nagyon is fontos, hiszen ugyanígy nem engedheti meg, tehát a nukleáris fel- és lefegyverzésnek is az volt a dinamikája, hogy egyik nagyhatalom sem engedhette meg azt, hogy ő egyoldalúan azt mondja, hogy holnap délutántól lemondok az atomtölteteimről egyoldalúan. Tehát, hogy itt ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy annak ellenőre, hogy mind a két fél nem szeretne ebből konfliktust, hiszen belátja, hogy annak globálisan gyakorlatilag végleges következményei lennének, mégsem lehet ezt egyoldalúan megoldani, tehát tulajdonképpen ez egy koordinációs feladat. Innentől kezdve azt mondani, hogy a koordináció az, hogy majd egy ember megmondja, hogy mi legyen, az egy meglehetősen távoli és naív elképzelés erről.
4: Van esély arra, hogy lehet megegyezés, vagy egy koordinátorrendszerben tudnak majd gondolkodni? Magyarul kell-e kongatni a vészharangot, és milyen erősen?
5: Abszolút kell kongatni a vészharangot, szerintem a vészharang kongatása az a tevékenység, amivel elkerüljük a vészt. Tehát, hogy ez egy fontos dolog, hogyha az ember nem kongatja a vészharangot, akkor onnantól kezdve már csak a vész jön, és senki nem vette észre. Másik oldalon azért egy pozitív példa, ezt mindig alul szoktuk értékelni, itt vagyunk. Ahhoz képest, hogy 1945 óta milyen mennyiségű olyan eszközt birtoklunk, amivel tökéletesen alapjaiban tudnánk írtani magunkat. Egyébként beszélgetünk itt a Kossuth Rádióban. És ez egy ez egy nagyon szép és nagyon pozitív üzenet is, hiszen sikerült megegyeznünk, és sikerült azt az egyébként nagyon bonyolult koordinációs feladatot megoldanunk, hogy egy hosszan elnyúló hidegháborús helyzetben, ami sokkal nagyobb feszültség volt, mint a mostani geopolitikai feszültségek, mégis képesek legyenek a felek valamilyen módon egy egyensúlyt fenntartani. De ez nem azt jelenti, hogy akkor most hátra dőlhetünk, hát eddig túléltük, ezután is túléljük, nem? Tehát ez így örökké, így marad, és akkor minden jó. Hát ez nem teljesen igaz.
4: Gergely, egyetért Leventével ebben?
6: Abszolút, tehát valami bajnak kell történni ahhoz, hogy összekapjuk magunkat. Ez most egy kis baj. Ez most egy kis baj volt, és ennél sokkal nagyobb bajok is lehetnek. Az a nehéz a mesterséges intelligenciával, hogy ahhoz képest, hogy felrobbantanak egy várost, ami elég egyértelmű baj, itt sokkal kevésbé világos, hogy hogy fog kinézni ez a baj. Én attól félek, hogy egy pár bajnak még meg kell történnie ahhoz, hogy ez tényleg együttműködés történjen, de az ilyen dolgok tudnak oltást kialakítani, hogy felépítsük az immunrendszerünket.
4: Szabados Leventének és Szertics Gergelynek köszönöm szépen a beszélgetést. A mai műsorban munkatársaim voltak Hörcsöki Nóra, Pillinger Marianna és Rácz Dorottya. Elköszönök a szerkesztő László Pál nevében is. 60-i Tóth Erikát hallották.

0: 23 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A történelmi egyházak vezetőit fogadta a kormányfő. Holnap még marad a kellemes őszi idő. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. Döntött a parlament arról is, hogy a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő novembertől. A Fidesz frakció zseppénznek nevezte a dízel kompenzációt, és továbbra is a védett árak visszaállítását szorgalmazza. Drasztikusan csökkent mától a tűzifa áfája, emlékeztetett közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András azt írta, a 27-ről 5%-ra mérsékléssel rászoruló családok 100 000-re juthatnak kedvezményes áru téli tüzelőhöz. Hangsúlyozta, az áfa csökkentés valamennyi tűzifa típust érinti, így a rönk és hasított fát, a tuskót és a különböző préselt tüzelőt is. Hozzátette, a kedvezmény a gyógyszeráfa csökkentés, az iskolakezdési támogatás és a kis nyugdíjak emelése mellett újabb jelentős segítség a rászorulóknak. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. A testület feladata lesz egyebek mellett a közpénzügyi reform előkészítése és végrehajtása, valamint a költségvetési szabályok kidolgozása és az éves költségvetési törvény előkészítése, továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése. A munkacsoportnak a pénzügyminisztérium szakemberei mellett a Magyar Államkincstár elnöke is tagja lesz. A történelmi egyházak vezetőit fogadta a kormányfő, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közölte, a miniszterelnök átlátható együttműködésről biztosította a felekezeti méltóságokat az egyházak oktatási, kulturális, karitatív és szociális tevékenységében. A tárca közleményében úgy fogalmazott, az elmúlt 16 évben nem volt hasonló egyeztetés és a függőségi viszony jellemezte az egyházak, valamint az állam kapcsolatát. A találkozón részt vett mások mellett Erdő Péter bíboros, Fekete Károly református és Szemeri János evangélikus püspök, valamint Fröhlich Robert országos főrabbi is. Jövő csütörtökön a Vatikánba utazik a miniszterelnök. Magyar Pétert magán audiencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Megnyílt a tavalyi év legjobb sajtófotóit bemutató 44. magyar sajtófotó kiállítás a Robert Kapa Kortárs Fotográfiai Központban. A legkülönbözőbb témákat bemutató tárlaton a többi közt a Magyar Újságírók Országos Szövetségének nagydíjas alkotása, Nemeh Diana sorozata is látható, amely egy értelmileg sérült kamaszfiú mindennapjaiba nyújt betekintést. A tárlat november 8-áig tekinthető meg. Holnap a hajnali kötfoltok feloszlása után túlnyomóan napos száraz idő várható, időszakosan lehet több-kevesebb fátyol és gomoly felhő az égen, eső nem várható. Az élénk szelet északnyugaton erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban fagypont és 15 fok között alakul, napközben 24 és 29 fokig melegszik a levegő. Kedves hallgatóink, hírekkel éjfélkor jelentkezünk legközelebb itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
1: A napokban több vállalat is bejelentette, hogy bezárja a kapuit, és sok száz ember válik munkanélkülivé. Győrben egy autóipari cég szünteti meg a gyártást, míg Bonyhádon a nagymúltú Zomász gyár fejezi be végleg a termelést. Ott a lejtmenet a Covid után kezdődött.
3: Akkor már éreztük, hogy ebből probléma lehet, itt 4 napot dolgoztunk egy héten.
1: De mit tehetnek a dolgozók az elbocsátás után? Hogyan kell a 21. században újból önéletrajzot írni, akár 20-30 év után?
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban. Szabad polc.
4: Sorsok és titkok, avagy miért képes egy női monodráma percek alatt megérinteni a nézőt. Ezek az előadások nem egyszerűen történeteket mesélnek el. A legbelsőbb félelmeket, a társadalmi elvárásokkal való szembenézést és a tabuk nélküli igazságot tárják elénk. Marozsán Erika és Radnai Csilla színművészek, valamint Hemző Csenge a téma egyik kutatója arra is válaszol, mennyire magányos ez a műfaj.
2: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül, holnap este 20:30-tól a Kossuth Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
1: A szerkesztő Kis Gábor nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt tehát a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. A műsor első felében a Volánbuszt milliárdos vesztegetés ügy mai fejleményeiről beszélgetünk, majd arról, hogy sorra nyilvánosságra kerülő ügyek, az átvilágítások eredményei milyen hatással vannak a magyar néplélekre. A Kontroll számolt be néhány napja arról, hogy a kiszeníti rendőrség nemzeti nyomozó irodája kihallgatásra idézett be 8 embert az 5 éve húzódó Volánbusz ügyben. Idézést kapott a cikk szerint Szívek Norbert, a Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatója, és Jelinek Dániel milliárdos ingatlanvállalkozó, Tiborc István korábbi üzlettársa is. Magyar Péter miniszterelnök ma a parlamentben arról beszélt, hogy az ügyészség Jelinek Dánielt, Szívek Norbertet is előállította. Ezt nem sokkal később, igaz, konkrét nevek említése nélkül a központi nyomozó főügyészség is megerősítette, a háttérben pedig a Volánbusz ZRT-t érintő milliárdos vesztegetési ügy áll. A vonal végén Galgóczi Ferenc vállalkozó, akit az ügyben májusban hallgattak ki. Tanúként jó estét kívánok!
6: Jó estét, köszöntöm a hallgatókat, üdvözlöm.
1: Ugye mostanáig több feljelentést is tett korrupció gyanús ügyekben, és a Galgóczi Ferenc hivatalos Facebook oldal elnevezési közösségi felületen egyebek mellett arról ír, hogy a Volánbusz csoporttól 10 milliárd forintot meghaladó összeget loptak ki. Mielőtt belekezdenénk, annyi részletet áruljon csak el a hallgatóknak, amivel sem saját magát, sem a tanúvallomásának a tartalmát is, természetesen a nyomozás sikerét sem veszélyezteti. Mit lehet tudni erről az ügyről?
6: A Volánbusz ügycsoportnak több szertágazó ügye van. Van hűtlenkezeléses része, korrupciós ügye. A mai őrizetbe vételek azok egy 2015-2018-as ügycsoportra nyúlnak vissza. Ebben az ügyben már 2021-ben indult nyomozás. 4 lába van az ügynek. Az első lába az egy autóbuszok leasing szerződését lejártát követően történt adásvételügylet, amelyben körülbelül 1,6 milliárd forint vagyoni hátrány érte a Volán társaságot, ami ugye egy állami tulajdonú vállalat. A második része neki egy 2 milliárd forintos fiktív szervizelési karbantartási szerződést, amit a Volánbusz egy olyan társasággal kötött, akinek sem autóbusza, sem műhelye, sem szakembere, sem szerszáma nem volt, és ezt az összeget mégis kifizették. A harmadik része neki, és talán ez a legsúlyosabb, hogy a Volánbusz meghirdetett egy tendert, amiben 33 hónapra kerestek autóbuszokat bérleti konstrukcióban, és a Volánbusz által korábban használt 250 darab autóbuszt a most őrizetbe vett Szívek Norbert MNV vezérigazgatóhoz és szervezetéhez köthető gazdasági társaságok, tehát cégekről beszélünk, összesen 450 millió forint körüli áron megvásárolták, tehát használt autóbuszokról beszélünk, nagyon használt autóbuszokról, majd ezeket az autóbuszokat utána 6,3 milliárd forintért bérbeadták a Volánbusznak. A negyedik ügy lába pedig egy ingatlanvásárlás volt, ahol volt egy ingatlan, amit a Volánbusz előbb bérelt 100 millió forintért közel fél éven keresztül. Ezt az ingatlant a bérbeadó megvásárolta annak tulajdonosától A napon 200 millió forintért, B napon pedig továbbadta a Volánbusznak 1,3 milliárd forint körüljáron.
1: A kontroll idén tavasszal azt írta, hogy a csaknem 10 éve folyó ügyben a nyomozók tulajdonképpen már mindent felderítettek, amit lehetett, nevesíteni is tudták a lehetséges elkövetőket, végül azonban valakik keresztbe tettek a felelősségre vonásnak, mert a szálak túl magasra értek. 2021 őszén a Pesti Központi Kerületi Bíróság ügyészi indítványra házkutatást is elrendelt. 2026-ot írunk. Mi történt 5 éven keresztül, és miért?
6: Tehát annyi pontosítanék, hogy 5 éve tart a nyomozás, tehát ugye 2021-es a büntető ügy, és valóban az történt, hogy bármennyire is végzett a Nemzeti Nyomozóiroda áldozatkész és színvonalas nyomozati munkát, nem csak a bűncselekvényeket derítette fel, hanem azt is feltárták, hogy a bűncselekvények útján gazdagodó társaságok milyen pénzmosás gyanús műveletekkel és hova tették el, hova tüntették el a több mint 10 milliárd forint korrupciós pénzt, megnevezték a lehetséges gyanúsítottikat, ennek ellenére az ügyészség részéről nem történt meg a gyanúsítás. Ezek az ügyek nyilvánvalóan, ez a 4 ügy, amit mondtam, nyilvánvalóan fogva voltak az ügyészség részéről, és valóban azért, mert ennek az ügynek, ennek a 4 ügynek az eredője, az egy mentelmi jogot jelenleg is élvező, most országgyűlési képviselő, korábban pedig az Orbán kormánynak a nemzeti és fejlesztési minisztere volt, dr. Sestát Miklós.
1: Hogyan kapcsolódik az ügyhöz a kormányfő által is nevükön nevezett Szivek Norbert, volt MNV vezérigazgató és Jelinek Dániel ingatlanvállalkozó?
6: Szivek Norbert az MNV vezérigazgatói székéből irányította azt a szervezetet, amely ezeket a korrupciós cselekményeket, és egyébként ezeken túlmutató egyéb korrupciós cselekményeket is megvalósított. Azt követően, hogy előállították a bűncselekmények útján szerzett pénzt, ezeket különböző gazdaságok, gazdasági társaságoknak kölcsönadták, tehát kiutalták, többek között Jelinek Dániel egyik cégének is, amiből a milliárdos vállalkozó 750 millió forintot magának elkönyvelt.
1: Hogyan jutott?
6: Jelinek Dániel a korrupciós pénzből gazdagodott.
1: Hogyan jutottak egyébként ezek az ügyek a tudomására? Hogyan tudta ennyire beleásni magát ezekbe az ügyekbe, és mi mindennel szembesült itt menet közben?
6: Szeretném kiemelni, hogy ebben az ügyben nem én tettem a feljelentést, ez 2021-es ügy. Én 2017 óta foglalkozom azokkal az ügyekkel, amelyek kifejezetten Sesták Miklóshoz és Szivek Norberthez köthető bűncselekmények. Ahogy mondtam, ennek egy része ez a Volánbusz csoportot érintő ügy. Rengeteg információt, rengeteg háttérbeszélgetés alapján megszerzett egyéb tudásanyagot gyakorlatilag összefoglaltam, és ebből állt össze a teljes ügycsoportot érintő történeti eseménysor.
1: Amennyire lehet tudni, képbe került például a Volán vezér édesanyja ezekben az üzletekben vagy ügyletekben, vannak már azóta felszámolt cégek. Mennyire vannak olyan apró mozaikok, amelyek mondjuk megnehezítik a nyomozást, vagy eltolhatják ennek az idejét?
6: Én azt gondolom, hogy a nyomozást azt az ügyészség nehezítette, mint ahogy mondtam, a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai rendkívül precíz és professzionális nyomozást folytattak. Minden információ a rendelkezésükre áll ahhoz, hogy az érintetteknek a gyanúsítása az megtörténjen. Az ugye megtörtént 8 személynek múlt hét csütörtökön. Ma történtek egyéb nyomozati cselekmények, és azt gondolom, hogy mivel a nyomozóhatóság pontosan tudja, hogy a korrupciós pénznek az útja milyen módon, kik által és hol kötött ki, biztos vagyok benne, hogy a vagyonbiztosítási intézkedések is sikeresek lesznek.
1: A rendőrség azt írta, hogy az ügy teljes körű felderítése folytatódik, és további gyanúsítások várhatóak. Ön szerint kik lehetnek azok?
6: Szerteágazó az ügy. különböző, az elkövetőket tekintve különböző szinteken én még várok gyanúsításokat és őrizetbevételeket, és teljes magabiztossággal tudom mondani, hogy Sesták Miklóst ebben az ügyben meg fogják gyanúsítani.
7: Hát őt viszont védi a mentelmi joga.
6: Ez egy technikai kérdés jelen pillanatban, hogyha a nyomozóhatóság kezdeményezni fogja a mentelmi jognak a felfüggesztését, akkor erről a parlamentnek a mentelmi bizottsága dönteni fog.
7: Egy másik téma, ami persze összefügg ezzel az üggyel, hogy augusztus végén adott interjút az Economics-nak, és ott úgy nyilatkozott, hogy az új szuperhivatal, az MVVH immár olyan erős szakmai vezetéssel bír, ami a működését és eredményességét ma még sokak számára elképzelhetetlen szintre emelheti, most önt idéztem. Kiállt Unger Anna és Tasnádi Katalin mellett is, és azt mondta, hogy nem létezik számukra ennél rosszabb forgatókönyv. Kik számára és miért?
6: Sesták Miklós és szervezetének a számára nem létezik ennél rosszabb forgatókönyv. Utaltam arra, hogy a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak a nyomozati elnök helyettese dr. Tasnádi Katalin lett, aki szakmailag, emberileg és elkötelezettségét tekintve a lehető legjobb választás erre a pozícióra.
7: Még egy rövid választ adjon az utolsó kérdésre. Mit vár el a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivataltól?
6: Én azt várom el, hogy azzal a mandátummal, amivel 2026. április 12-én Magyarországon megtörtént a rendszerváltás, élni fognak, és a hivatal rövid időn belül nagyon eredményes munkát fog felmutatni.
7: Galgóczi Ferenc, köszönöm a beszélgetést.
6: Én köszönöm a lehetőséget.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként. Napi hírháttér.
7: 7:02, ez itt tehát a nap témája. Újabb feljelentést tettek Orbán Anitáék Szijjártó Péter magángépes utazásai miatt. Az is mai hír, hogy diplomata útlevél és állami támogatások segítették Áder János lányának festőművész karrierjét. Tar Zoltán azt közölte, hogy az átvilágítás után felmondotta a Nemzet Stratégiai Kutató Intézet elnöke, és arról is ma számolt be a hazai sajtó, hogy Lázár Jánost erdei létesítmények elbontására kötelezte a hatóság, mert engedély nélkül épültek. Unoka Zsolt, a Semmelweis Egyetem pszichiátria és pszichoterápiás klinika osztályvezetője van a vonal végén. Köszöntöm Önt!
8: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
7: Ugye számtalan alkalommal, számtalan fórumon beszélt már a magyar társadalom politikai és társadalmi megosztottságáról, arról, hogy a választási kampányok és a közéleti feszültségek milyen sérüléseket okoznak a magyarok lelkében. Az ilyen típusú híreknek van-e gyógyító hatásuk? Mit gondol?
8: Mert még milyen típusú híreknek?
7: Amikor az emberek hallják azt, hogy mondjuk vannak olyan dolgok, amelyek ellen tiltakoztak, amelyek alapján mondjuk leadták a szavazatukat április 12-én, és most jönnek az eredmények, hogy valóban érdemes volt.
8: Hát általában egy társadalomban az igazságosságban való hit, tehát az, hogy számíthatok arra, hogy kiszámítható a társadalom, és hogy biztonságban vagyok, jogi védelem alatt állok, és hogyha valaki ezeket a jogi határokat átlépi, az megbüntetik, korlátozzák a jogtalan magatartást, az jelentősen javítja az emberek életminőségét. Na most, ha azt halljuk a hírekbe, hogy valakik valamilyen jogtalan cselekedetet követtek el, és erre vonatkozóan egy jogszerű eljárás van. Tehát nem egy büntetés, nem egy bosszú hadjárat, nem egy ilyen lincselés, hanem a jogrend alapján alaposan átgondolva, és a jogszerűséget betartva történnek eljárások, az biztos, hogy javítja az emberek életminőségét.
7: Milyen lelki folyamat zajlik le azokban vajon, akik most szembesülnek ezekkel a hírekkel, tehát olyan információk birtokába jutnak most, amilyenekkel korábban nem rendelkeztek, mert mondjuk nem olvastak, nem néztek ilyen típusú híreket?
8: Hát ez ugye, ez nagyon fontos tudni, hogy Magyarországon óriási megosztottság volt, teljesen eltérő híreket hallgattak az emberek, és nagyon eltérő információk birtokába voltak, és ráadásul ez egy ilyen identitás politikával lett összekapcsolva, hogy aki például az egyik oldalnak hisz, az egy rendes ember, aki a másik oldalnak hisz,

0: azt is számításba kell venni, hogy ez egy nagyon bevett önvédelmi mechanizmus az embereknek, hogyha mi az identitásában nem fér bele, olyan tényekkel találkozik, akkor azt mondja, hogy azok nem tények, azok meghamisított dolgok, nem is igaz. És hát én úgy látom az én szűk köreimben, hogy bizony vannak olyan emberek, akiket ez megrendít, elgondolkozásra késztet, és átgondolja, hogy lehet, hogy rosszul látta idáig, mert nem volt elég információ birtokába, és vannak azok, akik tagadják ezeket, és azt mondják, hogy ezek hazugságok, koholt vádak, stb. És ezért is nagyon fontos egy az igazságosságnak és a jogszerűségnek a végigvitele ezekbe a folyamatokba, és tudom, hogy nagyon sok ember dühös azért, hogy miért nincs azonnal büntetés, de ugyanakkor sajnos a jogrend az ilyen lassan működik, viszont hosszú távon mégiscsak a jogrendbe való bizalom és egy igazságos országba való bizalom az megéri ezt a várakozást. Tehát én türelemre késztetem az embereket a lincselés helyett.
1: Hogyan hat az a választókra, hogy a miniszterelnök minden parlamenti ülés előtt oda-oda szúr az ellenzéknek, szembesíti őket az elmúlt időszak történésével, mulasztásaival, hibáival? Lehet azt mondani, hogy ez a lelki nyugalom megzavarására alkalmas információ lehet?
0: Hát ez egy nagyon komplex kérdés. Igazából az egy nagy probléma ezzel az interjúval, mert próbáltam rá készülni, és megnéztem, hogy milyen kutatások vannak azzal kapcsolatban, hogy ezek a választás előtti propagandák, plakátkampányok, meg a választás maga, meg a választás utáni események, azok milyen lelki következményekkel jártak a lakosságban. De egyszerűen nem találtam ilyen kutatást. Tehát ezért nem is tudok bizonyossággal beszélni arról, hogy például a miniszterelnök vagy bármilyen más jelenség az hogy hat az emberekre. Tehát amiket én itt mondok, azok csak az én egyéni intuícióim, vagy a szűk ismeretségi köreimben megfigyelt tapasztalatokra alapul. De én azt gondolom, hogy az elmondható, hogy van egy olyan jelenség, amit Bandura írt le, hogy az emberek utánozzák azokat az embereket, akik híresek, erősek, befolyásosak és sikeresek. Ezt nevezik modelltanulásnak. És hogy a miniszterelnökünknek a viselkedése az valószínűleg nagy hatással van egy csomó emberre, és ezen el lehet gondolkozni, hogy ez egy jó hatás, hogy valaki bátran és határozottan szembesíti azokat az embereket, akikről azt gondolja, hogy nem jól viselkednek, vagy nem jól viselkedtek azzal, vagy ez inkább zavaró, és hogy ugye sokakban kétség van, hogy addig, amíg nincsenek elítélve, mondhatunk-e emberekről olyat, hogy valamilyen bűncselekményt elkövettek, vagy nem. Jó ez a kultúra, mert ugye ez kultúrát teremt, minél befolyásosabb emberek viselkednek így, annál inkább működik ez a modelltanulás. Ugyanez volt az előző kormány idején, hogy jó-e az, hogy a befolyásos emberek semmilyen kérdésre nem válaszolnak, nem hajlandók vitázni, és csak papagájként elismétlik ugyanazokat a szövegeket, bármilyen kérdést tettek el föl nekik, meg hogy bizonyos embereket idegennek, nemzeten kívüli

0: minősítettek, akik nem értettek velük egyet, hát ennek is volt egy hatása.
1: Mindenesetre ez a hatás, ez lehetséges, hogy abban is megnyilvánul, hogy ugye a magyarok mentális állapota nem a legjobb, és idén-nyáron megalakult az Országos Mentális Egészség Hálózata. Szakemberek a múlt héten a Magyar Tudományos Akadémián összegyűltek és bemutatták, hogy milyen megoldási javaslataik vannak a rendszer szintű változások érdekében. Hogyan tudná ezt, még nagyjából 2 percünk van hátra, hogyan tudná ezt összefoglalni, melyek a legégetőbb kérdések?
0: Ugye a legégetőbb egyik kérdés, hogy az ország felében nincs gyerek és serdülő pszichiátriai ellátás. Tehát egy olyan országban élünk, ahol a megyék felében a gyermekeink nem kapnak ellátást, és a felnőtt korba úgy jutnak el, hogy kezeletlenül vannak 5-10 évig, vagy és ennek súlyos következményei van az ő fejlődésükre nézve. Másik nagy probléma, hogy ugye a nővérek fizetése, ápolók fizetése rendkívül alacsony, és már csak a rendszerbe ragadt 50 fölötti ápolók vagy nővérek vannak, nincsenek újak, és ha nincs megfelelő ápoló személyzet, akkor az ellátás se tud megfelelően működni. Akkor nagyon nagy probléma, hogy a korai prevenció, korai intervenció, alappszichiátriai ellátás nagyon alacsony szinten van, illetve a rehabilitációs ellátás. És ezért a rendszer az osztályos kezelés felé nyomja a pácienseket, vagy megvárja, mint olyan súlyos állapotba kerülnek, hogy osztályos kezelésre lesz szükségük. Hát ezek a fő problémák, és hát ezeken dolgozunk, hogy ezeket beazonosítsuk, és beazonosítsuk a jó gyakorlatokat, mert Magyarországon foltokban van nagyon sok rendkívül magas színvonalú ellátás, de az azonos ellátáshoz való jog az nem érvényesül, tehát nem mindegy, hogy hol születik valaki egy országba. Ebbe az országba van, ahol világszintű ellátást kap, van, ahol nulla ellátást kap.
1: Úgy tudom, hogy ezeket a javaslatokat írásban is benyújtják majd a kormány számára. Remélem, hogy értő fülekre találnak. Unoka Zsolt, köszönöm szépen a beszélgetést. Ez volt a nap témája. A szerkesztő Kis Gábor nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Tatár Tímeát hallották.

0: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: Jó napot kívánok! Sorvadó sejtek egy örökletes betegség. Az úgynevezett Duchenne-féle izomdisztrófia az izomsejtek fokozatos pusztulásával jár, és vele született kór, amely szinte kizárólag fiúkat érint. A tudomány jelenlegi állása szerint gyógyíthatatlan és végzetes a kórkép, de a legújabb génterápia, amelyet az EU-ban még nem, de az Egyesült Államokban már engedélyeztek, reményt nyújt az érintett családoknak. Szeptemberben tartják a betegség világnapját, ebből az alkalomból beszélgetünk majd a legújabb eljárásokról is. Köszöntöm Önöket! Bicsák Eszter vagyok. Vigaszt is nyújthat, de szembenézésre is késztethet egy-egy találkozó a sorstársakkal, amire leggyakrabban egy beteg szervezet teremt lehetőséget. Veres Ágnes Nagybörzsönyben járt, ahol Duchenne-szindrómával élő gyermekek és családjaik töltöttek el egy hosszú hétvégét. Most a Káli család története következik.
2: Köszönöm, hogy elvállalták ezt a beszélgetést, hogy beszámolnak erről a betegségről, illetve hogy hogyan találkoztak vele. Itt van ez a nagyfiú, hány éves?
3: 13 éves, nyáron lesz 14.
2: És mikor derült ki, hogy beteg?
4: Hát 4 éves kora körül.
2: Közben azért a bemutatkozást azt ne felejtsük el, kik Önök?
4: Káli Géza vagyok.
3: Káli Krisztina.
5: És Káli Donát.
2: Donát 3-4 éves kora körül derült ki, hogyan?
3: Bölcsödébe járt, és a dadus volt az, aki észrevette azt, hogy furcsa egy kicsit az izomzata, és jelezte ezt nekem. Akkor én elmentem a védőnőhöz, ő mondta, hogy akkor nézzük meg egy ortopédussal, és akkor elmentünk a szakrendelőbe, ahol elvégezték ezt a szokásos gugulós tesztet, és azt mondták, hogy valószínűleg Achilles rövidülése miatt meg kell műteni a lábát, úgyhogy elmentünk az ortopédiai klinikára, ahol a műtét elkerülése érdekében javasoltak egy dévényes tornát, arra jártunk egy fél évet, aztán utána visszamentünk kontrollra, mondták, hogy javult a helyzet, de kérdezték, hogy voltunk-e már neurológusnál, és akkor elmentünk neurológushoz, aki szintén elvégzett egy ilyen gugulós tesztet, és azt mondta, hogy rögtön menjünk vérvételre másnap. És amikor mentünk az eredményére, a vérvétel eredményért, akkor az már az SOS esetek között volt, így kerültünk a neurológiai osztályra.
2: Átsétálunk egy másik padhoz, ahol talán nem lesz ilyen nagy zaj, és közben nézem, hogy Donát azért szépen tud menni.
3: Igen, a sarkát nem teszi már le, de a járás az még megy neki.
2: És sima általános iskolába jársz?
6: Nem, gimnáziumba.
2: Hanyadikos vagy?
6: Hetedikös.
2: Mondta anyukát, hogy lépcsőn azért nehezen mész. Ez okoz bármilyen gondot neked ott a suliban, vagy megoldották?
6: Hát igen, okoz gondot. Például kémia órára nem tudok felmenni.
2: És akkor hogy kerülsz oda?
6: Hát segítenek az osztálytársaim.
2: Ott tartottunk, hogy elkerült a neurológiai klinikára, ott hagytuk abba az előbb a beszélgetést.
3: Igen, és aztán levették a vért a genetikai vizsgálathoz, és hát onnantól hónapokat kellett ugye az eredményre várni. Úgyhogy ez az egész procedúra, ez 2 éves korától egészen hát 4 éves volt, 4,5 éves, amikor végül kiderült, diagnosztizálva lett ténylegesen a betegség.
2: És mit tesz a szülő, amikor egy ilyen diagnózist kap?
3: Hát elkezd az interneten olvasni. Aztán kétségbe esik leginkább, amikor nem talál semmilyen gyógymódot, illetve amikor azt látja, hogy az USA-ban lennének lehetőségek, és ez anyagilag nem elérhető.
2: Hogy kerültek kapcsolatba az alapítvánnyal?
3: A Budai Gyermekkórházban rehabilitáció során találkoztam Gabriellával, Gabi nénivel, és ő mesélt erről a táborról. Szülőként az embernek szüksége van egy, akár 2 évre, nekem tulajdonképpen 2 évig is tartott, míg ezt meg tudtam így emészteni, és vállaltam azt, hogy esetlegesen eljöjjek egy ilyen táborba, látván azt, hogy az idősebbek milyen állapotban vannak.
1: Nagybörzsönyben a Duchenne-szindrómás gyerekek és családjai találkozóján Veres Ágnes járt. 0630 9666, ez az SMS számunk, de Viberen is elérnek bennünket, ott a Kossuth Rádiót keressék. Várjuk is történeteiket és kérdéseiket, bár ma egy kifejezetten ritka betegségről beszélünk, de azért mégiscsak, ha úgy vesszük, akkor sokakat érinthet. Vendégem a stúdióban dr. Fogarasi András gyermekgyógyász, gyermekneurológus, a Gyermekneurológiai Társaság elnöke, és Simon Ágota, a Gyógyító Jószándék Alapítvány egyik alapítója. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
1: Kezdjük talán kivételesen Ágotával, azért, mert hogy a történetével kapcsolódhatunk ehhez az előző riporthoz. Mit kell tudni az ön történetéről? Ugye ez 1999-ben kezdődött, amennyire olvastam.
7: Igen, igen, a fiam Soma 1999-ben született, és mi hát ő koraszülött volt, 6 héttel korábban érkezett, és viszont azt megfigyeltük, hogy lassabban fejlődik, tehát 1 évesen kezdett el mászni, 20 hónaposan járni. Nem tudtuk, hogy miért van ez. 3 évesen, 2002 volt, akkor már azért nem tartottuk ezt jónak, vagy azt gondoltuk, hogy ez ennek más oka is lehet, és fáradékony is volt, tehát láttuk, hogy ez ennek lehet, hogy más oka is van, és az ortopédiai klinikára mentünk mi is, ahogy Krisztályék is. És ott egy professzor úr ugyanúgy megkérte Somát, hogy jöjjön le a földre, és
1: igen, ez a Google-os vizsgálat, igen, amit említettek.
7: Tehát, hogy gyanakodott valószínűleg, mert ugye más jele is van ennek a betegségnek, megvastagodott vádli, és ugye elmondtuk, hogy mik a problémák, és hát ő is úgy állt fel, hogy a kezét a combjára tette, és
1: segített magának.
7: Felnyomta magát gyakorlatilag. És akkor a professzor úgy gyanakodott, úgyhogy egy vérvétel, a CK értéket vizsgálták a vérből, ami mutatja, hogy az izomsejtek pusztulnak, sorvadnak. Ez a 200, maximum 200 szokott lenni ez az érték, ez 26.500 volt Soma esetében.
1: Ez sokszorosa.
7: A sokszorosa volt, és utána már persze küldtek minket gyermekneurológushoz. A Betesda kórházba kerültünk, Hercegfalvi Ágneshez, és hát rövidesen megtudtuk a diagnózist, igen. És utána, tehát tulajdonképpen a diagnózis mindenkit sokkol, minden szülő.
1: Mert hogy ez egy visszafordíthatatlan betegség, ezt azért igen, tudatosítanunk kell, bármennyire is igyekszik az orvostudomány terápiákkal lassítani, megállítani, adott esetben kezelni a tüneti tényezőket. Meddig tartott az önök története? És hogyan lett az alapítvány, mert a kettő összefügg?
7: Igen, mi is az elején, tehát én nem is akartam ezt elhinni, hogy ez a betegség, próbáltunk, a mi esetünk ugye máshogy kicsit, mert mi próbáltunk információhoz jutni az interneten, ami akkor még nagyon nehéz
1: volt. 2002-2003 környékén, igen, magyarul, ez még éppen hogy.
7: Igen. És ma már ez persze sokkal, sokkal könnyebben elérhető, az információk ott vannak, és hát mi gondolatunk az volt, pont azért, mert olyan nehéz volt információhoz jutni, hogy létrehozunk egy alapítványt a férjemmel és az ő testvérével, Gabriellával, akinek elhangzott itt a neve. Megalapítottuk a Gyógyító Jó Szándék Alapítványt, hogy segítsünk másokon.
1: Tehát egy kicsit Soma szomorú történetéből nőtt ki ez az alapítvány, amely most másoknak próbál segíteni. Foglalkozunk kicsit a betegséggel is, doktor úr. Próbáljuk meg leírni ezt a kórképet. Mi ez a betegség, és mennyire számít, hogy az elején mondtam, hogy ritka, de mégis mi az, hogy ritka? Mennyire?
5: Ez egy genetikai eredetű betegség, ami, ha jól tudom, Magyarországon talán 10-12 újszülött fiút érint egy évben, és egy olyan genetikai kórkép, ahol a rossz gén miatt hiányzik egy olyan fehérje, ami az izomsejteknek a felépüléséhez kell, és úgy szép lassan nem is pusztulnak, de átépülnek az izomsejtek, és ilyen kötőszöveti sejtek épülnek át, és már nem tudják ellátni az izom funkciójukat. És ezért van az, hogy az első tünetei az, amit most itt hallottunk két történetből is, hogy ügyetlenebb a mozgás, vagy fáradékonyabb, vagy nem tud a földről ügyesen fölállni, plusz egy kicsit megvastagszik a alsó végtagoknak az izomzata, ahogy átépül ilyen kötőszövetté, és aztán, ahogy megy előre a betegség, úgy egyre több tünete lesz, egyre jobban kiterjedt ebben a testnek az összes izmát érinti, és emiatt egy idő után kerekesszékbe kerülnek a gyerekek, és amikor pedig mondjuk így, hogy a életvégi állapotba kerül, akkor már a légzés sem tud jól kielégítően működni. Szóval körülbelül így kell elképzelni ezt a kórképet.
1: Somának hány év adatott?
7: Soma 18 és fél éves volt.
1: Ez átlagosnak számít?
5: Ez inkább egy gyorsabb lefolyás volt, és ha jól értettem, akkor az indulás is egy gyorsabb volt, mert ugye hallottuk az előbb, hogy Donátnál 4 éves korban vették észre az első tünetet, Soma meg már a kezdetektől
7: igen,
5: lassabban fejlődött.
7: Én azt tapasztaltam, hogy van különbség nagyon a betegség lefolyásában. Egyéni, teljesen egyéni, talán attól függően, hogy hol vannak ezek a génben ezek az eltérések, Sománál ez igen, ez gyorsabban zajlott. 7 évesen már kerekesszékbe került, és hát akkor még nem volt ez a légzéstámogatás, ami most pont akkor, amikor Somit elveszítettük, akkor jött be Magyarországra, ezzel meghosszabbodik a fiúk élete.
1: Erről beszélni fogunk majd hamarosan a terápiák kapcsán, de még ugye azt is kérdeztem, hogy mennyire ritka, hogy ezt meg tudjuk-e fogalmazni. Egyáltalán hányan élnek ezzel Magyarországon most a számok szerint, vagy tudunk-e valami arányszámot, hogy mennyi egészségesre jut, mennyi idősen szindrómás gyermek? Hogyan képzeljük el azt, hogy ritka?
5: Tehát, hogyha 10 születik egy évben, és akkor nem tudom, mennyi szülés van most, 70-80 ezer szülés, és ehhez képest 10 születik, tehát ritka betegség.
1: És ez Európában is így van, és világszerte is nagyjából.
5: Igen, ezek a genetikai betegségek általában hasonló gyakoriságúak, az ilyen típusúak.
1: A genetikai ugye azt jelenti a mi számunkra egyszerű halandók számára, hogy ez öröklődik. Hogyan? Tehát, hogy ez nyilván egy hibás génszerkezet valahogyan, és úgy tudom, hogy a nők például általában csak tünethordozók, vagy csak hordozók.
5: Igen, mert ez egy olyan különleges genetikai betegség, a genetikai betegségeken belül, ahol az X kromoszómán van az eltérés, és a nők a hordozók szoktak lenni, ez azt jelenti, hogy ő nekik 2 X kromoszómájuk van, az egyik a beteg, de a másik egészséges, ezért nekik nincs tünetük, viszont a nekik születik egy olyan fiúgyermekük, aki a beteg X-et örökölte tőlük, apukától meg az Y-t, akkor ott megkialakulnak a tünetek. Úgyhogy ezért van az, hogy fiúkban látjuk a kórképet.
1: Szerintem, aki most várandós és hallgatja a műsort, biztosan felmerül benne a kérdés, jó, de ki lehet-e ezt szűrni? Tudhatom előre? Bármelyikük válaszolhat nyugodtan, aki éppen.
5: Tehát a klasszikus szűrésekben, amikor genetikai szűréseket csinálunk, akkor én úgy tudom, hogy ezben nincs benne a Duchenne kór.
1: Nyilván külön lehet kérni, gondolom, plusz mindenféle ráfordítással.
5: Hát igen, de ez egy izgalmas dolog, ugye sok ezerféle ritka betegség van, és
1: hát igen, mindegyikre akarnánk szűrést csinálni.
5: Igen, etikai okokból sem csinálják sehol a világon, hogy akkor minden betegségre szűrünk, mert akkor az pillanatok alatt
1: érdekes helyzetbe kerülnénk.
5: Csúnya irányokba, igen, hogy csak mak egészséges gyerekek szülessenek meg, úgyhogy ez nincs benne a rutin szűrővizsgálatokban.
7: Hát a hordozó, tehát ha valaki hordozó, mert ugye megvizsgálják a szülőket, minket is megvizsgáltak, vért vettek, és a genetikai vizsgálatot megcsinálták. Nálunk, tehát nem volt ez a hordozóság, nem is volt a családunkban érintettség, ez egy mutáció volt, mert ugye az eseteknek a, hát körülbelül 30%-a az mutáció, és akkor viszont kérhetik a leánygyermekek, nekem is van leánygyermekem, hogy fennáll a veszélye az ő terhességük esetén.
1: Tehát az érintett családok vannak, az pont az
5: más, igen, végén. Tehát olyan családban, ahol érintett igen. Van, és ez azért nagyon fontos, mert tehát, hogyha születik valahol egy fiúgyermek, akinek Duchenne szindrómája van, és igazolt, hogy az édesanyja egy hordozó, akkor ugye neki egy 50% esélye van, hogy fiúgyermeke szintén beteg legyen. Sőt, ami nagyon fontos, és ilyenkor mindig el szoktuk mondani, hogy nem csak őt kell akkor megnézni, hanem mondjuk, ha neki van egy lány testvére, mármint anyukának, hogy ő nem hordozó-e, tehát ilyenkor azért a genetikus gondol ezekre a úgynevezett családi szűrővizsgálatokra.
1: Tehát ha jól értem, akkor az ön lánya, őt már meg is vizsgálták? Vagy ön?
7: Igen, két lányom van,
1: és lánya van, igen, bocsánat, azért a családi ügyeiről nem kérdeztem, hogy érthető.
7: De nem vagyok hordozó, tehát ez ennek sokkal kisebb az esélye.
1: Igen, tehát
7: ha valaki hordozó, akkor annak nagyon fontos.
1: Térjünk vissza arra, ahogyan kezdődik ez a betegség orvosilag. Mikor, hogyan derül ki? Ugye a riportban, meg Ágota is említette azért viszonylag kicsi korban, de hogy mikor kerül ez olyan szakorvos elé, aki valójában el tudja dönteni, hogy itt erről van szó, és ez fontos talán a ritkasága miatt.
5: A típusos az a történt, amit a interjúban hallottunk, véleményem szerint a riportban, ahol ilyen bölcs és óvis kor, inkább korai óvis kor körül szoktak lenni az első tünetek, ügyetlenség, fáradékonyság, ez a furcsa tünet, hogy nem tud olyan ügyesen felállni a földről, és akkor, ahogy itt is hallottuk, hogy édesanyja a védőnőhöz fordult, én azt gondolom, hogy vagy a védőnőhöz, vagy a házi gyerekorvoshoz érdemes fordulni, aki, hogyha látja, hogy van egy ilyen probléma, akkor ő tudja, hogy merre tovább. A merre tovább az általában ortopéd vagy gyerekneurológus szokott lenni, aki utána vizsgálja a gyermeket.
1: Maradjunk is ezen a vonalon. Mi érhető el? Tehát, hogyha kiderül egy kisgyerekről ma Magyarországon, és egyelőre maradjunk Magyarországon, akkor mi az, ami a család számára elérhető, mint terápia, plusz vizsgálat, bármi?
5: kezdjük akkor a diagnosztikával.
1: Jó, kezdjük a diagnosztikával, az a logikusabb, igen. Is azt gondolom.
5: Tehát akkor ilyenkor, ahogy hallottuk Ágotától, hogy akkor egy vérvétel, a vérvételben van egy viszonylag egyszerű vizsgálat, ez a CK, ami rögtön mutathatja, hogy ez nagyon magas.
1: Itt ez micsoda a CK? Bocsánat, csak hogy a hallgatók meg a magam számára is. Kreatinkináz,
5: kreatinkináz.
1: Jó, de legalább szép neve van, igen.
5: Ez egy olyan dolog, ami az izmokból akkor szabadul ki, hogyha pusztulnak az izomsejtek, és ezért hát a vérben ez magas lesz a szintje, és ez jelzi, ez más betegségekben is lehet, de hogyha ilyen tünet van plusz a CK magas, akkor mindig erre szoktunk gondolni. Régen ilyenkor történt ilyen biopszia, izombiopszia, meg ilyen mindenféle nem kellemes vizsgálatok, most már egy genetikai vizsgálat történik, amivel megnézik, hogy hordozza-e a gyermek ezt a Duchenne-kórnak, ezt a genetikai eltérését.
1: És akkor, amikor ezt megállapítják, akkor utána mit javasolnak? A szülő nyilván kicsit kiszolgáltatott ebben a helyzetben, mert maximum az interneten, most már az interneten tud keresgélni, hogy mégis mit lehet csinálni, hova lehet fordulni.
5: Alapvetően egy gyerekneurológushoz kell fordulni, de ilyenkor általában már ott van a gyerekneurológusnál.
1: Tehát beindul ez a rendszer.
5: Már ő, általában ő indikálja a genetikai vizsgálatot, és akkor ilyenkor egyrészt hát két vonalban vannak gyógyszeres terápiák, meg vannak a fejlesztések, meg a szintántartások, gyógytorna, ilyesmi, amik nagyon fontosak tudnak lenni.
1: Gyógyszeres terápiában, bocsánatot, nyilván gyógyszernevet nem mondod, de szteroidokra kell gondolni?
5: Például a szteroid az egy ilyen leggyakoribb, ami úgy kell elképzelni, hogy ennél a genetikai betegségnél az izom nem csak pusztul, hanem ilyen gyulladásos folyamatok is beindulnak, és akkor adnak egy nagyon erős gyulladáscsökkentőt, ami a szteroid. Persze két élő, mert a szteroidtól azt ugye azt mindenki tudja, attól el lehet hízni, ha egy Duchenne-es gyerek elhízik, akkor az rossz neki, mert akkor a túlsúly miatt még az izmai még kevésbé tudnak jól funkcionálni, szóval ez egy kétélő fegyver. És akkor talán beszéljünk arról, hogy nagyon intenzív kutatások zajlanak, nem csak a Duchenne-ben, hanem most már szinte az összes genetikai gyerekkori betegségben, és próbálnak menni a genetikai terápiák felé a szerte a világban.
1: Meg is érkeztünk ahhoz a ponthoz. Akkor tudtak-e Ágota annak idején genetikai...
7: Nem, mi akkor megkérdeztük a doktornőt, hogy mert már akkor elkezdődtek a kutatások, hogy mikor arra várható a genterápia, mindenki, ma is a szülők ezt keresik.
1: Persze, és most, érthető.
7: Hogy mi a gyógymód, és akkor azt mondta a doktornő, 5 év múlva, nem lett 5 év múlva, és most ugyan van egy genterápia az Egyesült Államokban, már engedélyezett, és finanszírozást is kap, ha jól tudom, bizonyos mértékig. Sajnos ezt az Európai Unióban nem engedélyezték, nem, valószínűleg nem hozta azt a várakozást, de mi bízunk benne, hogy ez a terápia elérhető lesz hamarosan. Elérhető, csak nagyon-nagyon drága.
1: Ez nagyon-nagyon drága, ez nagyjából, én emlékszem, másik műsorban voltak vendégeink, Duchenne szindrómával érintett kisfiú szülei, és 1 milliárd forintot gyűjtöttek, annyit kellett elérniük. Ez valami bődületes szám volt, akkor sem tudtuk fölfogni mi sem műsorkészítőnként ezt. Hogy állunk most ezzel, az orvosok mennyire tudnak róla, és miért van ez a különbség, hogy Amerika ennyire laza, hogy gyorsan elfogad valami friss eljárásrendet, az Unió pedig nagyon szigorú, és inkább meg akarná várni, hogy nem tudom hány éves tapasztalat legyen mögötte, hogy működik ez?
5: Az, hogy miért lazábbak Amerikában, de Európában, azt nem tudom, de a gondolatmenet az, hogy egy gyógyszernél mindig szeretnék, hogy bizonyítva legyen, hogy hatékony, meg hogy biztonságos, ez a két alapvető dolog minden gyógyszervizsgálatban. És vannak olyan helyzetek, és ez történt a Duchenne génterápiánál is, hogy van egy betegség, amire nincsen terápia, és akkor azt mondják, hogy gyorsított eljárásban engedélyezzük, és ezt mondta Amerika, még ugyan nem tudjuk, hogy klinikailag mennyire hatékony, ez azt jelenti, hogy nem tudjuk, hogy tényleg mennyivel tovább élnek a Duchenne-es gyerekek, hogyha megkapják ezt a génterápiát, vagy esetleg igaz-e az, hogy nem fognak tovább romlani, tehát ezeket most még nem tudják Amerikában sem, de láttak olyan eredményeket, hogy ilyen izomszövet mintavételeket vettek, és akkor ott nem romlott tovább az izom, és akkor ez nagyon biztató volt, és akkor azt mondták, hogy gyorsított eljárásban befogadják. Európa meg azt mondta, hogy ő több adatot szeretne, több időt szeretne, mind a hatékonyság, mind a biztonságosság miatt, mert azért azt se felejtsük el, hogy nehogy valami mellékhatást okozzon egy ilyen gyógyszer. Most csak mondok egy légből kapott példát, hogy minden, ami az izomra hat, az a szívizomra is hat.
1: És
5: akkor
1: ez
5: ki tudja, hogy igen, de ezt akkor tudjuk meg, hogyha eltelt 5-10 év, és azt látjuk, hogy biztonságos. És akkor Európa ebben sokkal szigorúbb, és ezért Európában még a gyógyszer engedélye sem született meg, és akkor a következő nagy falat az mindig a finanszírozás, hogy a biztosító, ami Európában legtöbb helyen állami biztosító, az erre mit mond, hogy én most adok-e 1 milliárdot egy gyermek.
1: Tehát ez nem véletlenül ilyen drága, mert ritka, meg...
5: Ezek mindig drágák, főleg az elején, mert nagyon sok pénz kell, és utána kevés betegnek tudják használni, ezért nagyon drágák. Így
1: talán
5: van.
1: Mi hallgatók kevesebbet tudunk arról, hogy hogyan is működik egy génterápia, mit kell erről tudni? Mert ezt így szeretjük így mondani, hogy a génterápia mindent megold, de mit csinálnak?
5: Hát nagyon sokféle módon tudhatni egy génterápia, ez egy kicsit olyan általános szó, de egy picit belemegyek, nem nagyon mélyen, de belemennék a részletekbe, tehát egy génterápiánál vagy az van, hogy ténylegesen kijavítja a hibás gént, vagy kipótolja azt a hibás gént, és ezáltal a szervezet elkezdi termelni azt a fehérjét, jelen esetben az izomfehérjét, amit egyébként a betegségben nem termelne. A másik pedig, hogy beadnak egy olyan gént, ami nem ezt a gént javítja ki, hanem ő kezd el termeltetni egy másik olyan fehérjét, ami viszont jól jöhet az izmoknak. És ha jól tudom, akkor Amerikában is többféle, egyébként legalább minimum kétféle génterápia van már most is a piacon, az egyiket csak bizonyos ritka altípusaiban tudják használni a Duchennek. Ez, amit a gyakrabban használnak, ez úgy működik, hogy egy olyan úgynevezett mikrodisztrofin nevű fehérjét termeltet a szervezettel, amit az izom föl tud használni és be tud építeni.
1: Ágota, nem tudom, hogy hogy tudja, de én úgy emlékszem, hogy ez a család, mert hogy az interneten ők elég aktívak voltak a terápia után, legalábbis rövid távon javulásról számoltak be, ami nyilván még nem jelenti azt, hogy 5 év múlva is ugyanez lesz a helyzet, de rövid távon úgy emlékszem.
7: Igen, én beszéltem az anyukával, mert kíváncsi voltam, hogy milyen a terápia hatása, és ő pozitívan nyilatkozott, nagyon szigorú egy ilyen terápián, a részvétel, nagyon vigyázni kell mindenre, fertőzések, stb., tehát nem olyan egyszerűek. Ugye Dubajban elérhető ez, ha van elég pénze az embernek, és ők oda mentek, és neki nagyon pozitív tapasztalatai vannak. Egyrészt már örül annak a szülő, ha nem romlik az állapota nyilván a gyermeknek, és ők azt tapasztalták, még javulást is tapasztaltak. Ez ugye időben kell megkapni ezt, tehát ez mindegy, 4 mikor éves kortól kapható, ő megkapta ebben a korban.
1: Térjünk kicsit vissza Magyarországra, mert hogy egy dolgot még nem említettünk, az a lélegeztetés. Mert hogy az is egy elérhető, hát terápiás eszköz vagy kiegészítés, nem tudom, hogyan működik ez, és mikor lehet alkalmazni.
5: Igen, igen. Azért még egy mondat mondanék, hogy a szteroid meg a génterápia között vannak még egyéb köztes terápiák. Nagyon sokféle terápiát próbálnak fejleszteni, és vannak egyébként más terápiás módszerek, amik már Európában is elérhetők. Különböző például egyéb gyulladást csökkentő szerek, ami nem a szteroid, hanem másfajta, és próbálják őket a Duchennben. Ilyen, ezek között van olyan, ami Magyarországon is elérhető. A másik pedig az, amit nem egy gyógyszeres terápiával, hanem valahogy próbáljuk kibekkelni a tüneteket, például az, hogy a gyengült légzőizmok miatt sokkal gyengébb a légzés, ezért alkalmazzák azokat a maszkos lélegzéssegítőket, amiket a idősebb korosztályban az alvási apnoéban szenvedők, tehát ezek a CPAP maszkok, ez biztos sokan ismerik, amiket egy alvásban föltesz valaki az arcára, és akkor ilyeneket lehet használni, amik egy kicsi levegőt fújnak szembe, és egy segítik nyitva tartani a tüdőt, és lecsökkentik azt az izommunkát, ami a légzéshez kell, és ez akár nem tudom, 5-10 évvel lesz, lehet, hogy Ágota jobban tudja, és meg tudja nyújtani
7: nyújtani az életet. Igen, tehát, hogy ezzel tovább
1: jönnek. Mozgásos terápiák, nem tudom, hogy önök annak idén igénybe vettek-e ilyet.
7: Igen, ezt javasolják a gyógytornát, a nyújtásokat, hogy ezek a kontraktúrák csökkenjenek, az úszást, ami
1: ott nincs terhelve
7: az izom, és hát mozogni kell, meg kell találni azt az optimális mozgást, mert ha túl sok a mozgás, akkor az ugye az izomsejtekre rossz hatással van, hanem nincs mozgás, az is, tehát egy ilyen optimális mozgás mennyiséget, és de a sportolást azt javasolják, és kell is nekik, tehát hogy szeretnének is mozogni a fiatalok, tehát a gyerekek is, úgyhogy
1: igen.
5: Meg azért én hozzátenném, hogy most ilyen annyiféle terápiáról beszéltünk, hogy azért mindig ugye holisztikusan gondolkodunk, hogy azért itt egy nagyon erős pszichés támogatás is szerintem rengeteget segíthet. De ezt is lehet, hogy biztos ágotat, hogy jobban akár a gyermek számára, aki tisztában van azzal, hogy egy súlyos betegsége van, ami megy előre, és ugyanígy a hozzátartozók számára, és szerintem az is nagyon sokat Csak egy gondolatom van, hogy mondjuk egy súlyos depresszióban ne menjen el az a fiatal, akinek Duchenne-szindróma.
1: Őszintén szóval ezzel akartam befejezni a műsort, úgyhogy jó is, hogy rátért és rákanyarodott a végére. Nem, ez így abszolút. Tehát, hogy annyi időt meg energiát áldoznak az alapítványra, tehát az nagyon fontos, gondolom, egy ilyen helyzetben, hogy legyenek szülőtársak, betegtársak, hogyan tudják ezt, és hogy honnan az energiájuk ennyit működtetni ezt az egészet.
7: Igen, ez azt gondolom, hogy önmagában egy terápia az alapítvány. Vannak táborai, vannak találkozói, nyáron is van egy hetes táborunk, össze tavasszal egy-egy hétvégi tábor. Van már egy közösségünk, ugye 24 év alatt egy nagyon jó kis közösség jött létre. Ezek a táborok, találkozók, ezek önmagában terápiát nyújtanak, amellett, hogy pszichológus is szokott lenni a táborban, de ott olyan beszélgetések is zajlanak szülők érintettek között, önkéntesek között, ami szintén egy lelki segítség a számukra, az érintettek és a szülők számára. Benne vannak nyilván a családtagok is ebben az egész folyamatban.
1: Ebben azért elég rendesen benne van. Egy család gyakorlatilag az életét 180 fokban megváltoztatja.
7: Igen. Úgyhogy kell a segítség. Pszichológusok is sokszor segítenek ebben, igen. Ugyanakkor iskolák is részesei ennek, hogyha felvesznek egy gyermeket, és én bátorítom az iskolákat, hogy felvegyenek kerekesszékkel élő fiatalokat, mert nagyon sokat tud adni ez az osztálytársaknak, az iskolának.
1: Hát mondta ez a fiú még, hogyha visszautalhatok a műsor elejére, mondta, hogy hát segítik a társai, hogy feljusson a nem tudom kémia órára, igen, vagy hova, igen. Tehát hogy ott megvan a beosztás, hogy kinek segít. Orvosok mennyire tudnak, mert hogy ez egy nagyon érzékeny téma, egy olyan diagnózis közölni egy családdal, ami nem egy véglegesen meggyógyítható történet, itt van egy véges élettartam, ráadásul a család gyermekéről van szó, hogyan lehet ezt orvosilag jól kezelni. Én tudom, hogy az orvosok nagyon sokat szenvednek ezzel az orvos-beteg kommunikációval, mert ehhez annyi empátia kell, amennyi egy embernek szinte nincs is.
5: Uh-huh. Meg idő kell a másik, ami sokszor kevés van, mert sokszor az a tapasztalatom, hogy amikor rossz hírt kell közölnünk, és itt mondjuk erről van szó, megérkezik a genetikai lelet, és akkor azt értelmeznie kell az orvosnak, hogy elmondom, de a rossz hírnél annyira erős falak vannak, hogy nem is biztos, hogy kognitívbe be tudjuk fogadni, és nagyon sokszor átélem azt, amikor elmondunk egy rossz hírt, hogy én elmondtam háromszor, és akkor negyedszer, amikor megmondom, hogy akkor most kérdezzen, van-e kérdése a témával kapcsolatban, és akkor megkérdezi azt a szülő, amit én háromszor már elmondtam, mert hogy annyira nehéz
1: nem,
5: ilyenkor a
1: nem tudta befogadni befogadás. Tehát egy idő kell.
5: Idő kell, meg ez a tapasztalatom, amit Ágota mondott, hogy a szülőtársak nagyon-nagyon sokat. Ez a nem vagyok egyedül egy adott kórképpel, vagy a gyerekem kórképével, az egy hatalmas erő tud lenni a többiek részéről.
1: Hogyha most én azt kérdezem, hogy mi az átlag életkor, tehát meddig tudnak ma ezekkel a lehetőségekkel Európában életben maradni ilyen szindrómával élő gyerekek, akkor erre lehet valamit mondani?
7: Tólig. Én tudok 40 feletti Duchenne-est is. Mm, most nem konkrétan Magyarországon. Magyarországon 30-as éveikben élő Duchenne-esekről tudok. És ugye ők ugye már sokszor otthon vannak, és a négy fal között élnek, de azt gondolom, hogy tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ők is elérjék azokat a lehetőségeket, amit azért harcolunk most egyébként, hogy ők is hát a társadalom tagjai lehessenek, ezért sokat lehet még tenni szerintem, hogy hát ők...
1: Meg, hogy az életminőség az...
7: Az mondjuk, életminőségük jobb legyen. A családok várják a segítséget egyébként ebben a gondozásban. Erre most nem került sor, de ez nagyon fontos lenne, hogy erre még több támogatást kapjanak.
1: Ez egy lehetőség akkor ezek szerint. A több támogatás.
5: Ez egy igény.
7: És reméljük, hogy lehetőség is.
1: Igen. Akkor most ezt megfogalmaztuk. Szeptemberben tartják a betegség a Duchenne-szindróma világnapját, ezért beszélgettünk most erről a kórképről. Kedves hallgatóink, holnap is lesz dr. Kossuth, vonatra mászni nem vagány, három fiatal szenvedett életveszélyes sérüléseket magas feszültség miatt fél év alatt, de az égési sérülés lehet forrázás, lángégés, kontaktégés, elektromos égés, vegyégés, hadd ne soroljon fel az összeset. Ezekről kérdezzük majd szakértőinket holnap. Én köszönöm dr. Fogarasi Andrásnak és Simon Ágotának, hogy segítettek megválaszolni a Duchenne-szindrómával kapcsolatos kérdéseinket. A mai adást a hangmérnök Rácz Dorottya és a szerkesztő Veres Ágnes készítette. Az ő nevükben is köszönöm figyelmüket, a műsorvezetőt, Bicsák Esztert hallották, maradjanak velünk!

0: Éjfél múlt 2 perccel, jó estét kívánok, a híreket Jávor Miklós szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Elfogadta az országgyűlés az ügynök aktákról szóló törvényt. Túlnyomóan napos, száraz idő várható. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés, megbízatásuk 9 évre szól. A titkos szavazáson 137 igen és 6 nem szavazatot adtak le a képviselők. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát, így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP a szavazás előtt kivonult az ülésteremből. Elfogadta az országgyűlés az ügynök aktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. Az előterjesztést 149 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 35 tartózkodással fogadták el a képviselők. A jogszabály megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását és kutathatóságát. Balogh Zoltán szerint ő abban a tudatban javasolta 2016-ban kitüntetésre Vásárhelyi Jánost a bicskei gyermekotthon pedofiliáért elítélt egykori igazgatóját, hogy vele szemben nincs kizáró ok. A volt miniszter, jelenlegi református püspök arra reagált, hogy Magyar Péter kormányfő őt nevezte a javaslat felelősének, hangsúlyozva, hogy Balogh Zoltán tudott a férfi ellen zajló hatósági vizsgálatokról. Balogh Zoltán úgy fogalmazott, az indítvány szakmai és erkölcsi ellenőrzése nem az ő feladata volt, később pedig azonnal vizsgálatot kért, miután civil források jelezték neki a gyermekotthonban történteket. Orbán Viktor a köcsei polgári találkozó előtt az ügyről azt mondta, azért terjesztette fel 2016-ban a volt igazgatót, mert neki is felterjesztette valaki. Átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere. A parlament elfogadta a szakképzési törvény módosítását, amely megszünteti a kettős vezetést azzal, hogy kivezetik a kancellári munkakört. Az intézményeket főigazgató vezeti majd. A felsővezetők számának csökkentésétől számottevő megtakarítást vár a kormány. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki, amelyen a centrumok korábbi, illetve jelenlegi vezetői is részt vehetnek. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a vasútbiztonsági teszteken nem merült fel hiba. Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/órás sebességgel. Vitézi Dávid ismét hangsúlyozta, az utasok csak akkor vehetik majd igénybe a Budapest-Belgrád vasútvonalat, ha minden biztonsági ellenőrzés pozitív eredménnyel zárult. Túlnyomóan napos, száraz idő várható, időszakosan lehet több-kevesebb fátyol és gomoly felhő az égen, eső nem lesz. Az élénk szelet északnyugaton erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban fagypont és 15 fok között alakul, napközben 24 és 29 fokig melegszik a levegő. Hírekkel 1 óra múlva jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: A megújult Kossuth Rádió zöld magazinjában köszöntöm Önöket, Barta Bernadett vagyok. Mai adásunkban az alábbi témákkal készültünk. Klímaszorongás, ökogyász és kiégés a környezetvédelmi szakmában. Ezekről a fogalmakról és a jó cselekvésről beszélgetek Mihalecki Luca ökopszichológussal. Mi kerülhet a komposztra? Tóth Andi Zero Waste tanácsadó kerti komposztját néztem meg, hogy gyakorlati tippeket hozhassak magammal a mai műsorba. Ezekkel a témákkal készülünk a zöld hírek mellett. Tartsanak velem! Adásunk elején hallgassuk meg a zöld híreket a felelős szerkesztő Sarkadi Péter válogatásában.
4: Páratlan méretű 36 ezer négyzetméteres új közpark létesül a Pesti Dunaparton, a Vizefogói Népfürdő utcánál a 13. kerületi önkormányzat saját beruházásában. A 3,6 hektáros terület rekreációs funkciót kap. Az EON sporttelepétől délre a Dráva utcáig, illetve a Népfürdő utca és a Duna közötti sáv telkeit foglalja magában. A 13. kerületi önkormányzat célja a minél nagyobb zöld tömeg létrehozása új fák és növények telepítésével. Szeptember 15-én indul az első körös lakossági véleménykérés, amelyben arra kíváncsiak, hogy a kerületiek milyen funkciókat látnának itt szívesen. A beérkezett javaslatok alapján a szakemberek elkészítik a park koncepció tervét, és újra kikérik a lakosság véleményét, így olyan fejlesztéseket fognak megvalósítani, amelyekről egyetértés van. Nem először alakít ki építési telekből közparkot vagy játszóteret a 13. kerület. Az elmúlt években 8 helyszínen történt ilyen, példa erre az 1 hektáros vízafogó park, a fél hektáros turzó park, a szintén fél hektárhoz közelítő Rokolya park és a most épülő Szent László úti játszótér. A budapesti BKV megállókban évtizedek óta jól ismert papíralapú menetrendeknek sok ellensége van. Letépik, lefestik, az UV és a napsugárzás miatt fakul, összematricázzák, összekarcolják, emellett kevés információ fér rá. Az e-papír viszont ezek közül jó néhányat maga mögött hagyhat. Mától Budapest kipróbálja, hogyan válik be a technológia a mindennapi utazásban. Mindig friss menetrend, valós idejű járatindulások és aktuális forgalmi információk jelennek meg egyetlen kijelzőn. Szeptemberben 61 budapesti megállóban találkozhatunk a BKK új digitális menetrendi táblájával. A napelemmel vagy akkumulátorral működő eszközök egyfajta minifutár kijelzőként a hagyományos papír alapú menetrendnél jóval több és frissebb információt adnak az utazóknak, olcsóbb és környezetbarátabb fenntartással. A társaság 2 évig teszteli a technológiát, hogy a tapasztalatok alapján dönthessen annak szélesebb körű alkalmazásáról. Most elsőként a Rákóczi út tengelyén, Zugló vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, az Urániánál és az Asztóriánál találkozhatnak velük az utazók. A szélturbinák lapátjai sem tartanak örökké. Az évtizedeken át tartó forgás, az erős szél és a szélsőséges időjárás hatására idővel elfáradnak, majd elérkezik a leszerelés ideje. Az akár 100 méteres lapátok végezhetik hulladéklerakóban, darabokra aprítva új alapanyaggá válhatnak, de némi mérnöki leleménnyel egészen váratlan formában is újjászülethetnek. Első pillantásra a szélerőművek újrahasznosítása nem is tűnik különösebben nehéz feladatnak, mivel tömegének akár 90%-át viszonylag könnyen újrahasznosítható anyagok adják, acél, réz, alumínium és beton. Komoly fejtörést jelent azonban a mérnököknek, hogy a szélturbinák lapátjai gigantikus nagyságúak. Európa első nagy szélerőmű parkjainak egy része hamarosan eléri a működési élettartama végét, a svéd állami tulajdonú Vattenfall energetikai vállalat új életet ad a kiszolgált turbináknak. A torony tetején levő műanyag gépház burkolatából apró házat, a lapátokból sílécet készítenek, vagy felaprítva alternatív töltő és erősítő anyagként hasznosítják újra.
3: Mai adásunk elején volt hallható a zöld hírek, hiszen ennek apropóján gondolkodtam el leginkább a következő témán. Csütörtökön a Brain Bar egyik előadója lesz Mihalecki Luca, ökopszichológus, akinek már a titulusát, amikor olvastam, akkor elkezdtem beleásni magam a fogalomba, és talán a zöld szemlélet, illetve a pszichológia kapcsolata az, ami leginkább jól leírja ezt a titulust, vagy rosszul sejtem, rosszul sarkítom? Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Igen, és egyszerre nem a válaszom erre. Az ökopszichológia tulajdonképpen azzal foglalkozik, hogy az ember is élőlény ilyen nagyon egyszerűen megfogalmazva, tehát arról, hogy valójában nem elválasztva vagyunk a természettől, hanem egyek vagyunk vele, mi is élőlények vagyunk, és ez kihat többek között a mentális egészségünkre is, vagy lelki jólétünkre, és egyébként kapcsolódik ahhoz, hogy mondjuk az ökológiai válság kapcsán hogyan cselekszünk a mindennapokban, vagy hogyan állunk hozzá ehhez a témához.
3: Hogyha a természetközeliséget manapság valaki felemlegeti, akkor én azt gondolom, hogy inkább ázsiai országokra kell gondolnunk, és ázsiai népekre, vagy mondjuk afrikai népekre, akik természetközeli életmódot folytatnak. Míg mondjuk nyugaton én azt látom, hogy egyre kevesebbet vagyunk a természetben és a természettel.
5: Elidegenedtünk tőle. Elszakadni nem tudunk igazából, mert hogy akkor is veszünk levegőt, vagy táplálkozunk, vagy felkelünk reggel és lefekszünk este úgy kb., hogyha nagyon városban élünk egy nagyon erősen beépített környezetben. Attól még, és éppen ezért a természeti folyamatok, változások, ciklusok részei az életünknek, és mondjuk egy idei nyár után, amikor saját bőrünkön is megtapasztalhattuk azt, hogy aszály van, és ez már nem csak az Alföldet érinti, hogy elképesztő melegek vannak, és ez a jó idő, ez most már új értelme nyert. Valószínűleg sokunk számára nyilvánvalóvá vált, hogyha eddig nem is volt az, hogy mondjuk akár az élelmezéssel ez erősen összefügg, hogy a vízellátással összefügg, és egyébként a lelki jólétünkkel is összefügg az, hogy van a táj, ami körülvesz minket, és amiben mi is benne vagyunk.
3: Ahhoz, hogy tudjunk cselekedni, szerintem érdemes ismerni a háttér folyamatokat. Uh-huh. Ugyanez igaz akkor a természetre is, tehát hogyha tudjuk, ismerjük, és a természetbe járunk, akkor tudunk is tenni érte?
5: Igen, azt gondolom, hogy az, hogy megismerjük a természetet, azt, hogy hogyan él a többi élőlény, hogyan működik egy erdei ökoszisztéma, vagy egy folyó, az nagyon fontos ahhoz, hogy egyáltalán észlelni tudjuk, hogy ez egy élő hely. És ez, hogyha ezt jobban meglátjuk, akkor segít minket abban is. Egyrészt az, hogy megszülessen bennünk az igény arra, hogy gondoskodjunk róla, hogy egy szerettünkről is gondoskodunk egy másik emberről, aki közel áll a szívünkhöz, és azt is meg tudjuk találni, hogy hogyan jó annak a tájnak, élőlény csoportnak a gondoskodásunk, mert emberként mi kiindulunk valamiből, de lehet, hogy egyébként azzal akár több kárt okozunk, mondjuk amikor egy patakból kitakarítjuk a faleveleket, mert azt gondoljuk, hogy az jó lesz, de ez nem feltétlenül igaz. Úgyhogy az, hogy megismerjük, és az, hogy gondoskodunk róla, az szorosan összefügg. És az, hogy ott vagyunk minél többet, ahogy mondtad, hogy kimegyünk, és egyáltalán jelen vagyunk ezekben a terekben.
3: Hogyha mondjuk a hétköznapokra gondolunk, akkor mennyire tudja nyomasztani az embert mentálisan az, hogy tegyünk és tegyen a környezetéért? Mert hogy a klímaszorongás fogalma nagyon sokszor előjön manapság.
5: Nagyon sok egyéb nehéz ökoérzelmet is megélhettünk, mint a klímaszorongás, az ökogyász. Élhetünk át, akár hogyha tényleg az idei nyárra gondolunk, akkor lehettünk dühösek, tehetetlennek érezhettük magunkat. És ezeket én azért szeretem inkább nehéznek hívni, mint negatívnak, mert hogyha valami negatív, azt igyekszünk azonnal elkerülni és távol tartani tőle magunkat, míg ezek a ökoérzelmek elképesztően hasznosak tudnak lenni, hogyha jelen tudunk velük lenni, és egy kicsit ott tudunk lenni velük. Először is, aki ezt érzi, az nyugodtan megveregetheti a saját vállát, hogy felelős ember, aki észreveszi azt, hogy nem csak ő maga, hogy van, egy élő kapcsolatban van a környezetével, és érdemes kicsit ott maradni ezekkel, mert a negatív érzelmek nem azért vannak, hogy nekünk rossz legyen, hanem valamire figyelmeztetnek minket. És pontosan ezek az ökoszorongás, gyász, ezeket, amiket átélhetünk, ezek pontosan arról szólnak, hogy elveszítünk éppen valami olyat, ami fontos nekünk, ami értéket képvisel, amiről jó lenne gondoskodni, és hogyha együtt tudunk egy kicsit maradni velük, akkor megtalálhatjuk azt az erőforrást is, ami segít, hogy elkezdjünk változtatni a dolgokon. Ezt ugye akár a világ eleje közösségben, ahol én is szervező vagyok, ezt cselekvőreménynek hívjuk, Joanna Macy ökofilozófus nyomán, ami benne van az is, hogy én cselekszem és megteszem, ami tőlem telik, meg az is, hogy van bennem egy remény arra vonatkozóan, hogy mások is megteszik ezt, meg hogy ez a fajta összefogás és a sok kicsi csepp a tengerben az összeáll egy tengeré, és végül lesz látható változás, gyógyulás a világban, ami e felé mutat. És gyakran az van, hogy nagyon nehéz, mert nagyon távoli problémákra nincs ráhatásunk, de arra, ami közvetlenül körülvesz minket, amivel mi is benne vagyunk, ami tulajdonképpen a kitágított otthonunk, azért igenis egy csomó mindent tehetünk.
3: Szándékosan műsor elejére szórtam be a zöld híreket. Mennyire hallgassunk, mennyire figyeljük a környezeti híreket, mert hogy ugye említette, hogy egyfajta düh és tehetetlenség érzet az, ami megjelenik általában az emberekben, hogyha mondjuk a környezetünkről és a környezetvédelemről szó esik.
5: Én arra bátorítom a hallgatókat, hogy követhetik őket, de próbáljanak olyan szakmai tartalmakat is olvasni, amik rendszer szinten is segítenek átlátni a téma komplexitását. Nem csak egy-egy szeletét emelik ki egy hírnek, nyilván azokról is fontos tájékozódni. Ezeknek az elképesztő összefüggéseit is próbálják meg megismerni, és ez gyakran ez a rendszer szemlélet, ami ezzel jár, ez nehezen elbírható, de hogy akár csak egy-egy témára szűkítve, hogy mennyire sok különböző hatás éri itt egymás, és mindennek több oka, és mindennek több következménye van, és aztán ennek tükrében megpróbálni a mindennapi döntéseink, gyakorlataink szintjére lehozni azt, hogy mondjuk mit teszünk a patakért, ami a közelben fut, hogy hogyan locsoljuk a fákat, vagy akár hogyan alakítsuk ki a saját kertünket, hogy ez minél több másik élőlénynek adjon otthont, és közben mondjuk a mi szemünket is gyönyörködtesse, és számunkra is egy kikapcsoló helyszín lehessen. Nem egyszerű kérdések ezek, érdemes több forrásból és olyan forrásokból tájékozódni, ahol ezek ilyen bőségében elérhetők, ezek a szakmai tartalmak.
6: Úgy gondolom, hogy annél is alap, hogy szelektíven gyűjti a hulladékot. Igen. De például komposztál-e?
5: Igen, és például nagyon rossz érzés máshol, hogyha a szerves hulladékot, mondjuk egy gyümölcs, almacsutkát, azt a műanyag zacskóba kell dobnom és konzerválom néhány száz évre, ahelyett, hogy lehetőséget adnék arra, hogy termőtalaj legyen belőle. Arra is nagyon figyelek, pontosan ezért, és pontosan azért, mert hogy így a természet jelenléte az életemben nagyon gazdagító hatással van, hogy csak azt vegyem meg, amire tényleg szükségem van. Korábban volt ilyen, hogy azért vásároltam dolgokat, hogy egy kis dopamin löketet kapjak, jól érezzem magam tőle, nagyon vágytam rá, de hogy most tudom, hogyha ilyenek felmerülnek bennem, akkor gyakran elég kimennem az erdőbe sétálni egyet, és irrelevánsá válnak ezek a anyagi dolgok. Nyilván én is vásárolok dolgokat, ez nem azt mondom, hogy ez lehetett, de kétszer is meggondolom, hogy mi az, amire szükségem van, vagy hogyha valamit megveszek, akkor milyen utóélete lesz annak. Tehát például a műanyag dolgok vásárlása kapcsán mindig kétszer meggondolom, hogy mi lesz ezzel a tárgyal, hogyha tönkre megy, hogyha én már nem használom, vagy az akár, hogy honnan jött, honnan utazott ide hozzám.
6: Ha valaki egyénileg elkezd környezettudatos módon működni és élni, akkor nyilván hatással van a saját környezetére is. A család mennyire egy támogató közeg, mennyire hamar lehet átvinni akár környezetvédelmi szempontokat egy otthoni háztartáson belül?
5: Így, hogy én édesanyja vagyok, és két kicsi fiam van, meg egy férjem, így nekem viszonylag könnyű dolgom van, vagy hogy nagyon sok mindenről én döntök, mert hogy én szerzem be mondjuk az élelmiszert, én főzök. Úgyhogy ilyen szempontból könnyű. Nyilván más szempontból nehéz, hiszen rengeteg más hatás éri most már mondjuk az iskolás, óvodás gyerekeimet, és más látnak másoknál, és akkor felmerülnek kérdések, de olyankor mindig igyekszem tisztán elmagyarázni, hogy mi miért így csináljuk, mások miért úgy csinálják. Néha meg én is ellentmondok a saját elveimnek vagy értékeimnek egy-egy játék típus megvásárlásával. Egyébként pedig azt gondolom, hogy a legjobb a jó példamutatás, tehát ahelyett, hogy ezt egy ilyen, nem tudom, zöld moralizálásnak, bűntudatkeltésnek próbálnánk átvinni az értékeinket, inkább az a fajta jó példa, hogyha látják rajtunk, hogy mi így élünk, és jól vagyunk, jobban vagyunk, nagyobb nyitottság, odafigyeléssel, türelemmel tudunk a világ felé fordulni. Ez szerintem ragadós lehet. Ez családdal, barátokkal is egy jó opció, hogyha mondjuk minél többet megyünk ki. Tehát ahelyett, hogy beülnénk egy kávézóba, ahelyett sétálunk egyet a parkban, hogy a családi programnak kirándulást szervezünk. Előbb-utóbb így ez lesz a norma, hogy kint töltünk egy csomó időt, és akkor lehet, hogy egy idő után már furcsa lesz bemenni.
6: Nagyon fontos ugye a jó példa a gyerekek számára, de mondjuk a felnőttek számára akár a környezetvédők lehetnek a példamutató emberek. Sokszor, hogyha ők falakba ütköznek, azért egy idő után ez fárasztó lehet akár mentálisan. Nekik milyen stratégia az, ami tudja őket még motiválni, ami tovább tudja őket lendíteni azon, hogy mondjuk esetleg elkerüljék a kiégést, hiszen ugye minden szakmában beszélhetünk kiégésről, és egy ilyen területen pedig veszélyesebb egy picit, ha lehet így fogalmazni.
5: Igen, igen.
6: Hiszen
5: valóban.
6: Itt nagyobb a tét.
5: Igen, környezetvédők körében gyakori tud lenni a kiégés, az, hogy megcsömörlenek egy kicsit abban a misszióban, ami egyébként abszolút a szívügyük. Itt egyrészt szerintem az, hogyha aktívan foglalkoznak ők is ezekkel az érzelmekkel, és helyet adunk nekik. Ebben a mély ökológiai munkában is a világ iránt érzett fájdalmunk tisztelete, az egy fontos lépés, hogy foglalkozzunk vele. Illetve ami még ebben nagy segítség lehet, az a közösség ereje, és az, hogy a közösség megsokszorozza az egyénnek a hatóerejét, hiszen egy közösségben mindig többféle ember van, és könnyen lehet, hogy mások éppen más szakaszban vannak. Én elkezdek egy kicsit kiégni, és megcsömörleni, és lehet, hogy mások meg éppen jönnek felfelé, és meg tudják fogni a kezem képletesen, és utat mutatnak ebből ki. Vagy addig én pihenhetek egy kicsit, és azt mondhatom, hogy kettővel hátrébb lépek, erőt gyűjtök, és addig ők viszik tovább a missziót, és amikor úgy érzem, hogy készen

0: ma elkezdhet, és tehet a környezetéért.
1: Nekem az egyik kedvenc tippem, amit ilyenkor szoktam mondani, hogy legyen mindenkinek egy sétája a saját lakó környezetében, lehetőleg egy olyan 20-30 perces séta, amit heti többször, háromszor, négyszer meg tud tenni, és kezdje el ezt a sétát úgy járni, hogy észreveszi az életet maga körül a városban is. Amit eddig gaznak nézett, az egy rátermett, és talpra esett, nem tudom, pittypanga kinő ki az aszfalt repedésből, vegye észre a madarakat, amik ott egy bokorban fészkelnek, tehát kezdje el belakni ezt a séta útvonalat, és kezdjen el egy kicsit odafigyelni ott élő lényekre, otthonként tekinteni rá. Szerintem ez azért tud nagyon hasznos lenni, mert segít legyökerezni az otthonunkban, sokan csak aludni járunk haza, vagy nem is vagyunk igazán otthon, nem ismerjük a szomszédainkat, akkor a élővilág szomszédainkat kezdjük el megismerni, és az a jó benne, hogy nem nagyon lehet megunni, mert mindig látunk valami újat, mindig fel tudunk fedezni valami újat, de hogyha nem, akkor meg lassan évszakváltás van, és egy teljesen új arcát fogja mutatni ugyanaz a séta útvonal, vagy elmegyünk sötétben, ami már télen nem is olyan nehéz, mert már 5-kor is sötétben járunk, hogy ott milyen, amikor a látásunknak egy kicsit kevesebb szerep jut, és mondjuk a fülünket nyitjuk ki ugyanezekre az élőlényekre.
0: Halljuk meg tehát a természet hangját, tegyünk a környezetünkért, akár kezdjük egy sétával, és utána jobban megismerhetjük a saját környezetünket, és tényleg hasznos cselekvést is tudunk utána véghez vinni. Mihalecki Luca ökopszichológusnak köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.

0: Tótandi Zero Waste tanácsadó 10 éve változtatta meg a háztartását, zöld szemléletben élnek. A műanyagmentességre törekednek, az iskolába és a gyermekeit úgy indítja el, hogy próbálnak öko tudatosan elindulni a mindennapokba. Most a kerti komposztálót nézem meg náluk.
1: Mi próbálunk úgy főzni és úgy étkezni, elsősorban úgy főzök, hogy lehetőség szerint minél kevesebb ételhulladék, élelmiszerhulladék maradjon. Az élelmiszerhulladékoknak a kezelése ez kicsit problémás, mert ugye komposztálóban nem szívesen dobjuk a főtt ételt, nem is ajánlatos. Erre szolgálnának elvileg folyamatban lévő, kialakuló rendszer, amikor azok a bizonyos barna kukák, amikor élelmiszerhulladékot abba be lehet dobni és lehet gyűjteni, és ezt központilag, már itt országosan központilag komposztálják. De minden egyéb növényi hulladék, ebédhez készülő zöldségnek a héjától kezdve mindenfélét, azt a saját házi komposztálunkban komposztáljuk, úgyhogy van egy erre szolgáló vödör itt a konyhában. Gyakorlatilag...
0: Hol van az a vödör? Mert én nem látom.
1: Általában én ott tartom, ahol általában a konyhai szemetest szokták tartani a háziasszonyok, csak nálam a kommunális szemét az ilyen kis picike, mondjuk ilyen 3-4 decis üvegecske, a komposztáló meg egy kisebb vödör. Hát ez a különbség, nem fordítottak az arányok, mint általában.
0: Elő is kerül ez a vödör. És nézzünk bele.
1: Egy teljesen szimpla vödör, gyakorlatilag most éppen tojáshéj van benne, egy-két paradicsom, ami a tál alján összenyomorodott, és már nem igazán volt senkinek hozzá kedve, kávézac van benne, és hát amit még én mindig ide teszek, és aztán megy a kerti komposztálóba, a szobanövényeknek a lehullott levelei, vagy ami tönkrement levél, azokat is ide teszem.
0: Azért, mert egyébként nagyon szép, világos a konyhája, és az ablakpárkányban csodálatos kis fogföldi ibolya, illetve különböző más szobanövények találhatók, illetve van itt mögöttünk is egy nagyobb szobanövény, szóval, hogy igazán jó terep a főzésre, igazán természetközeli. No, de hogyha megtelik mondjuk ez a vödör, akkor hova kerül?
1: Mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert kertesházban lakunk, így van a kertünkben komposztáló, kerti komposztáló, úgyhogy én oda ki tudom vinni minden alkalommal.
0: Hát akkor vigyük ki a komposztot. És akkor elindultunk a konyhából a nappalin át, egészen ki a kertig, nyílik az ajtó. Közben elhúzzuk a szúnyoghálót.
1: Hát a mögött van a komposztál, úgyhogy oda fogunk átsétálni.
0: Ez a kertnek a vége, ha jól látom. Közben lépcsőzünk egy picikét, elkezdett fújni a szél, kellemesen simogat minket, és ha jól látom, akkor szépen meghagyják a füvet maguknál.
1: Igen, itt gyakorlatilag nem is a fű az, ami dominál, hanem minden, ami zöld. Itt most, ahol állunk éppen, itt a lóhere, fehérhere, az, amiből nagyon sok van. Ezek itt mellettünk, ezek a százszor szép levelei, most, hogy kaptak egy kis esőt, akkor most újra elindultak, de a fű az az, ami kevesebb. A lényeg, hogy minél zöldebb legyen, és nekünk az pont tökéletes.
0: És akkor menjünk is tovább, megyünk hátra a kőfal mögött. Épített komposztáló?

0: vagy vásárolt?
1: Ez egy épített komposztáló, ami a különlegessége egyrészt, hogy apukám készítette, úgyhogy nagyon örülök neki, nagyon büszke vagyok rá, bár már sok éves lassan felújításra szorul, de a másik, hogy hulladékfaanyagból készült, ami számomra szintén egy fontos szempont.
0: És látom, hogy szépen telik a komposztáló, úgyhogy most rá is önti, kinyitotta ezt a vödröt.
1: Az, hogy telik a komposztáló, az egy relatív állapot egyébként, mert most ne a hétvégén kertészkedtünk sokat, és sok friss dolog került bele, de mondjuk 2 hét múlva, ha megnéznénk, akkor fele ennyi lenne, annyira összeroskat hirtelen.
0: Kikerült a házi szemetesből, vagy kis komposztálóból a nagy komposztálóba, a kávézac és a tojáshéj. A tojáshéj az nagyon megosztó, és közben markolt egy kis...
1: Ez egy teljesen érett komposzt, és nagyon jó állagú most már ez teljesen...
0: Megszagolhatom? Nincsen semmilyen földillata van.
1: Igen, nekem mindig az jut eszembe, amikor az erdőben sétálunk, kirándulunk, akkor van, főleg ősszel lehet jobban érezni ezt az igazi erdőillatot. Na, olyan illata van a komposztnak.
0: Sokszor lehet hallani mostanában a fővárosban, hogy közösségi komposztálók jönnek létre. Ilyenkor azért vannak olyan hangok is, akik félelmet éreznek, mert hogy jaj, akkor megjelennek majd a patkányok és egyéb más rágcsálók, élőlények, hiszen azok majd ott fognak lakmározni a mi maradék. Mennyire kellett félni?
1: Én itt a saját kerti komposztálunkban még sosem találkoztam patkánnyal, pedig tartanak baromfikat a környező szomszédos telkeken, házaknál, de én még patkánnyal nem találkoztam, egérrel igen. A közösségi komposztálónál a félelem azért valós, mert hogyha nem mindenki annyira tudatos, mint mondjuk mi, akik tényleg napi szinten használjuk az otthonunkban is a kertünkben a komposztát, akkor előfordulhat, hogy olyan élelmiszer kerül bele, ami esetleg jobban vonzza a rágcsálókat, és elsősorban a patkányt, ugye a patkány az, amitől jobban tartunk, mert az, ami igazán terjeszti a különböző problémás fertőzéseket. A közösségi komposztálóknál sokkal szigorúbb szabályok vannak. Ott egyrészt ugye egy információtáblán mindig ki kell írni, hogy mit lehet beletenni. Egyébként azért vagyok nagyjából képben a közösségi komposztálókkal kapcsolatban, mert itt Gödöllőn mi önkéntesként már 2 indítottunk, amiből sajnos egyet pontosan a patkányok megjelenése miatt be kellett zárnunk. Folyamatban van egy 3. komposztálónak a megnyitása is, azt most szervezzük ismét, és most már sokkal jobban odafigyelünk arra, hogy hogyan indítsuk a közösségi komposztálót. Egy zárt rendszerű komposztáló a terv, ahova nem tudnak úgy bemenni a patkányok, hogy az problémás legyen. Zárójelben megjegyezném, a patkányok egyébként minden lakott területen egyébként is ott vannak, komposztálótól függetlenül is, csak patkánytól szoktunk félni.
0: Mi az, amire inkább mennek a patkányok, amit ne nagyon dobjunk a komposztra?
1: Úgy fogalmaznék, hogy amit tilos bedobni a komposztba, az mindenféle állati eredet, ételmaradék, tehát például a húsok, a csontok, húsleves maradéka, de akár ide tartozik húsevő állatoknak az alma, például egy cicának az alom, az nem kerülhet be a komposztálóba. Ellenben mondjuk egy nyuszinak a használt alma, az nagyon is jót tesz a komposztnak, tehát a növényevő házi állatoknak a rüléke az simán lehet a komposztba, az húsevőke viszont nem.
2: A Föld maradt című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket a földmaradtkukac@mtva.hu címen. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter, a gyártásvezető Blézer Mirtil és a hangmérnök Séje Gábor nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő Barta Bernadett.
3: Kossuth Rádió.
4: Újra mindenkié.
3: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
5: 27 éve tart tükröt környezetének, ezzel megzavarta a kényelmes és megszokott működést, miatta sokan veszélyeztetve látták pozíciójukat. Nem tudták elhallgattatni, pedig mindig csak az igazságérzete vezette. Erritók Nóra, a Berettyó Újfalúj Igazgyöngy Alapítvány alapítója és szakmai vezetője nemrég kapta meg a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztjét értékteremtő és hiánypótló társadalmi tevékenységének elismeréseként. Ő az Arcvonások mai vendége. Köszöntöm Önöket, én Gyarmati Péter vagyok. Szabadon vagyunk egy körülbelül 100 éves háznak a konyhájában. Egy régi kétosztatú egészen pontosan. Told egy alig 280 lakosú, 280 lelkes kis település, egy zsákfalu közel a román határhoz, talán ide is látszik Románia, annyira közel van. Told az Igaz Gyöngy Alapítványnak egy mintafaluja. Elkezdtek itt egy programot, és már most mondom, hogy nagyon nehéz dolgom van, mert nehéz lesz összeszedni mindazt, hogy Nóra mi mindennel foglalkozott és foglalkozik itt az elmúlt 30-40 évben. Berettyóújfaluban, meg a környékén, például Told településen. Hát lehet, hogy futni fogunk a témákban is, kicsit csapongani, mert nehéz lesz összeszedni. Miért vállalták fel ezt a munkát itt? Hiszen innen mindenki elmenekült, a helyi lakosok is. Nagyon jó az a szó ide, hogy macerás volt idejönni és elkezdeni valamit. Mondjuk olyan 15-20 évvel ezelőtt.
6: Ez így van, egy folyamat volt. Ugye én a vállami oktatásban kezdtem el tanítani. Egy nagyon rövid ideig Körösszakában, majd Berettyóújfaluban. Olyan iskola volt mind a kettő, ahol magas volt a hátrányos helyzetű gyerekek, roma gyerekek aránya is. Nekem mindig is a munkám fókuszában volt az, hogy lehet-e valamit kezdeni mondjuk a művészeti úton, vagy a művészettel neveléssel, az ő esélyteremtésükkel. Ez vezetett oda, meg még nagyon sok minden, a változások, igazgatóváltás, az egyház iskola visszavétele, hogy úgy döntöttem 99-ben, hogy megpróbálkozok egy alapítvány művészeti iskolával, és létrehoztam az Igaz Gyöngy Alapítványt. Ez el is indult, 10 évig oktatáson belül dolgoztunk, elértük a 650 körüli tanuló létszámot 6 településen, és itt ugye érdekesség volt, hogy a gyerekek 70%-a hátrányos helyzetű, ennek fele halmozottan hátrányos helyzetű, zömében szegregált körülmények között élő gyerek volt. Aztán 10 év után volt egy olyan érzésem, hogy hiába próbálunk az oktatáson keresztül a gyerekekre hatni, nem elég, és akkor 10 év után kezdtük el a szociális munkát mellé tenni az oktatásnak. Ez egy fordulópont volt, és itt jön
5: munkaidőn kívül.
6: Természetesen. És itt jön a képbe Told is, mert hamar terepet kellett ennek találni, és akkor körbenéztünk a településeken, szándékoltan egy nagyon nehéz települést akartam. Azért is, mert már akkor láttam, hogy a felzárkóztatásra irányuló programok nem veszik figyelembe a szegénység szintjeit, és általában mindenki csak a felszínen kapirgál, ahol van fogadókészség, ugye ezt szokták mondani, aki akar, csak azon lehet változtatni, és ezért a generációs szegénység legmélyén levő emberek, családok nem igazán férnek bele ebbe az akarom vagy nem akarom témába. Megnéztük a településeket, a Rostán 2 maradt, mint nehéz település rajta, az egyik az Told volt, a másik Hencida. Hencida átjárható, Told egy zsákfalu, és még egy dolog volt mellette, említette, hogy ez iskolán kívül ment, nyilván a költségek is fontosak voltak, ugye Bihaj keresztesen volt telephelyünk, a hencidai vonalon viszont nem, onnan a Hencidáról Berettyóújfaluba jártak a gyerekek, itt viszont kijártunk Bihaj keresztese Berettyóújfaluból, általános iskolában van egy telephelye az iskolának, és ehhez már Told csak 5 kilométer volt. Úgyhogy Told nyert, mondjuk így. Amikor feltérképeztük a problémákat, ami itt van, akkor ki lehetett mondani, amit azóta is tartok, nem találkozunk olyan mély szegénységhez kötődő társadalmi problémával, ami ne lenne meg ezen a településen. És akkor azt mondtam, hogy ha itt tudunk eredményt felmutatni, akkor a többi településen, ahol nem ilyen mélyen van létszámban a lakosság, mint ahogy Toldon, könnyebb lesz ennek a módszertanát átvenni vagy átültetni. És akkor kezdtük el 17 éve azt a tanulást, mert ez egy hatalmas tanulás volt, amiben próbáltuk megérteni, mit jelent az, hogy generációs szegénység, mit jelent az, hogy szolgáltatás hiány, mit jelent az, hogy szétesett közösség, mit jelent az, hogy szürke és fekete zónában felépített túlélési stratégiák, mit jelent az, hogy szegregátumban élni.
5: Voltam itt önnel, a kezdetekkor foglalkoztunk mi azzal, hogy briket programot indítottak, hogyan lehet fűteni télen, azt egyáltalán hogyan lehet azt elmondani az embereknek, amit mondott, hogy szétesett a közösség és találkozzanak. Megvásároltak itt ingatlanokat az évek alatt, foglalkoznak a helyiekkel. 17 év után mit mond Nóra? Van eredmény? Más, mint amikor először végig autózott a településen?
6: Sok minden nem változott, de nagyon sok minden változott. Tehát én nagyon jól emlékszem a 17 évvel ezelőtti időszakra, amikor még egy pár évig az is előfordult, hogy nekünk is a rendőrséget kellett hívni, mert minket is megtámadtak, megfenyegettek. Iszonyatosan magas volt az agresszió szint. Tehát az, amikor a nélkülözésben, az egyik napról a másikra élésben, családok között, családokon belül konfliktusok alakulnak ki, a rendőrség hetente háromszor, négyszer kellett, hogy kijöjjön, és akkor ebbe kellett valahogy megérteni, és valahogy megpróbálni. Fogalmam nem volt, hogy mit csináljak.
7: De akkor ők sem tudták, hogy önök mit keresnek itt.
6: Nem, nem. Ők sem értették, azt is el kellett fogadtatni, hogy mi jót akarunk, és ez sem volt egyszerű. Az sem, hogy egyáltalán hogy fogjak hozzá, vagy hogy legyen. Hát eleinte én jártam még ki egyedül. Ruha nélküli gyerekek, a nagyon szegényesen berendezett házak, a folyamatosan túlhangos és túl agresszív, veszekedő attitűd, amivel értek, ez borzasztó volt, az elvadult kertek, és akkor én is csak mit tudtam csinálni. Hát egy szociálisan érzékeny ember vagyok, a gyerekeket kezdtem el ruhaadományjal, játékadományjal, ahol tudtam élelemmel, gyógyszerrel segíteni, nyilván először a kapcsolatrendszerembe, utána a kollégák kapcsolatrendszeréből, aztán ahogy bővültünk, folyamatosan egyre több adományt hoztunk. De az is nagyon hamar kiderült, hogy az adományozás az nem fog megoldani semmit. Tehát ez csak szította a konfliktusokat.
7: Te kaptál, én nem kaptam.
6: Pontosan, mit kaptam, drágábbat, te eladtad, te nem érdemelted meg, és egyszerűen nem tudtam, hogy mit csináljak, éreztem, hogy nem jó a vonal, de nem tudtam mit csinálni, mert nem volt tapasztalatom, tudásom erre. Nem tudtam, hogy a romugrók és az olajcigányok között ellentét van. Tehát egy csomó tudás hiány volt bennem. És akkor egyszer volt egy ilyen kegyelmi pillanat, amit mindig elmondok, mert talán innen tudott, ez volt egy fordulópont az egészben. Jöttem ki szintén adományokkal, és akkor elébe állt egy pár asszony, és azt mondta, hogy beszélni akarunk magával, mert maga nem jól adományoz. És akkor hát tudtam, hogy baj van, de nyilván nagy színészi képességgel voltam, hogy hát úristen, hát mi a baj, és minden próbálok hozni, hát azért, mert magát becsapják. El se tudja képzelni, hogy mi van, mikor maga innen hazamegy. Hát mondtam, hogy ezt tényleg nem tudom elképzelni, úgyhogy segítsenek nekem, hogy kell jól adományozni, írjuk le. Segítenek, és azt mondták, hogy persze, és akkor leültünk, és akkor innen kezdődött az a közösségi mag, akinek volt egy elve. Nem jár a segítség, hanem azért tenni kell valamit. Na most ezt nem nekem kell kimondani, hanem azok, akikkel segíteni szeretnék, hogy ők tenni szeretnének valamit, megmutatni, hogy mit tesznek, akkor ez már egy hihetetlen dolog. És akkor innen indult el, hát ha most nagyképű akarnék lenni, azt mondanám, hogy egy ilyen íratlan etikai kódex, de inkább úgy fogalmazunk, hogy egy igazságossági szabályzat arról, hogy segítsünk. És ez lett a magja az egésznek, mert hozta egyik dolog a másikat maga után, mert ahhoz, hogy megmutassák, hogy ők akarnak változni, ahhoz nyilván lehetőségeket kellett adni. Közösségi foglalkozásokat, a gyerekeknek tanodát, a munkahelyet, ahol lehet mutatni, hogy ők akarnak változást. És a változást kellett támogatnunk. Tehát annak a rendszerét kialakítani, hogy a változásban vagyunk partnerek, és ezt megértetni, hogy aki semmit nem csinál, otthon ül és kér, és követel, konfliktusokat szít, hogy drágábbat kaptál, az nem partner. A partner az, aki segít élhetőbbé tenni ezt a falut, és megvannak azok a pontok, amit a közösség pontosan lát, ahol lehet csatlakozni. És akkor innen indult el egy közösségfejlesztési fókuszú modell, amiben én nagyon hiszek, mert azt gondolom, hogy nagyon sok problémát akkor tud megoldani a magyar társadalom, akár a társadalmi leszakadást nézem, akár mást, hogyha a közösségi értékrend, a közösségi norma kialakul. Ennek van egy ilyen mennyiségi mutatója is, mert hogyha egy bizonyos létszámot elér az ehhez csatlakozók száma, egy ilyen kritikus pontot, akkor utána azok, akik ingadozóak, azok is elkezdenek besorolódni ebbe, és azok, akik meg szembe mennek vele, azok elkezdenek elszigetelődni. Most ez egy nagyon hosszú folyamat.
7: Mint egy politikai kampányban.
6: Olyasmi. Minden közösségi működés azt gondolom ezen alapul. Én ezt megtapasztaltam egyébként még az állami oktatásban, a tantestületben is. Ez fontos tudás volt nekem ahhoz, hogy az igazgyönyben milyen cégkultúrát vagy attitűdöt építsek fel, mert ez nagyon fontos. A mag, aki elköteleződik az alapértékek mellett, és az ő hatása, ami terjedhet a többiekre is, mert így lesznek pozitív változások.
7: Az önök munkájára ez talán most már közismert mindenki előtt, nagyon sokan felfigyeltek Magyarországon, de külföldön is, és az elmúlt 16 év alatt sokszor szembe ment az országos folyamatokkal. De megélte azt, hogy sikerei vannak itt a periférián, és közben ön is perifériára szorul. Ennek volt egy nagyon érdekes állomása az, amikor visszaadta az érdemkeresztet, talán 2016-ban, azt mondta, hogy nem kell.
6: Akkor kapta meg Bályás Zsolt a lovakkereszt kitüntetést, és akkor nem én voltam az egyetlen, hanem 100-nál többen voltunk, akik birtokolták ezt a kitüntetést, én is a liberális kormány idején kaptam, de úgy éreztem, hogy nem tudok azon a listán, nem akarok azon a listán szerepelni, amin egy teljesen más értékrendű ember díjat kap. Annyira távol állt ez a gyűlölködő kommunikáció, meg ez az egész hiteltelen kommunikáció tőlem, hogy én is meghoztam ezt a döntést. És akkor pont bajban voltunk a tanodánk fenntartásával kapcsolatban, és úgy döntöttem, hogy elálverezem a lovakkeresztet, és erre egy szép kis akciót felépítettem, hogy akik licit sétáltak rá, azoknak egy emléklapot küldtünk erről.
7: Mennyi pénz jött össze?
6: Milliós nagyságrendű támogatás jött össze, és a végén az a cég tulajdonos, hogy aki győzött, átutalta ezt a pénzt, ebből sokáig tudtuk a tanodánkat működtetni, hogy állami támogatást erre nem kaptunk. Ő azt mondta, hogy ne haragudjak, de nem kéri ezt a érmet, mert nem ezért csinálta. Úgyhogy az érem még azóta is ott van nálam a szekrénybe, de a lemondás megtörtént. A mellőzöttség, az ellenségkép betolás az egyszerűen abból adódott, hogy nem voltam hajlandó a sikerkommunikációba beállni, amit egyébként a Fidesz idején nagyon erőteljesen nyomtak a társadalmi leszakadással kapcsolatban. És én mindig próbáltam egy problémaérzékeny, kritikus, szakkritikus attitűddel állni az egészhez. Hát ezt nem bírta, nem viselte el az akkori rendszer. Ennek lett a következménye az, hogy hát minden területen azt gondolom, hogy próbáltak akadályozni bennünket.
7: És ha már csapongunk, ezt mondtam, hogy csapongani fogunk, nemrég pedig kapott ismét egy érdemkeresztet.
6: Hát igen, ez volt a nagy meglepetés. Tudja, a jelentőségét nem is nagyon fogtam fel, mert hogy nyilván abban szocializálódtam, hogy én a döntéshozói szintről semmilyen pozitív visszajelzést nem gondolom, sőt csak akadályozást, fenyegetést. A jelentőségét akkor kezdtem el felfogni, amikor nyilvánossá vált a kitüntetettek névsora, és egy teljesen kezelhetetlen gratuláció és szeretet áradott, indult el
7: felé. Több ezeren gratuláltak.
6: A több tízezet is mondhatjuk. Minden csatornán ömlöttek, és egyszerűen a Facebookon nem tudok visszamenni az elejére a kommenteknek, hogy megköszönjem, mert bennem volt, hogy mindenkinek meg akarom köszönni, mert ha rászánta az időt arra, hogy akár SMS-t, akár Messenger-t, akár e-mailt írjon bármelyik közösségi platformon, akkor annyit megérdemel, hogy legalább egy lájkot tegyek le. Nem bírtam megbírkózni vele. Szóval akkor döbbentem rá, hogy ennek milyen jelentősége van. Amit cikkben olvasom, hogy rehabilitálták eljutóknál, hát nem így akarom érteni. Úgy akarom érteni, hogy 27 éve dolgozik az Igaz Gyöngy Alapítvány a társadalmi leszakadásban, mérhető eredményekkel, és azt szeretném, hogy ez a díj a csapatnak, ennek a munkának az elismerése legyen, és én így is raktároztam el magamban ezt.
7: Az erkölcsi győzelem, ezt beszéltük idefelé jövet, az önélet. Igen. És a díj is, amit most kapott, ezt az említett rendszerváltás hozta el, aztán ön fogalmazott így.
6: Igen, igen, ez biztos, hogy ez az erkölcsi győzelem érzés, ez bennem volt mindig, bennem volt akkor is, amikor egyházi iskolák szegregáló hatása ellen próbáltam valamit tenni, és hát azért 5 évig itt a térségben harcoltam az ellen, hogy próbáljunk meg közösen gondolkodni arról, hogy az egyházi iskola hálózat milyen hatással van az állami iskolarendszerre, ez a szegregáló hatás, ez szűnjön meg, vagy próbáljunk tenni ellene. Ezek olyan pontok voltak, amikor úgy mérlegelnem kellett, hogy mi éri meg. És el kellett ismerni azt is, amikor az ember alul marad. Nem tudsz egy állami rendszerrel szembe menni. Kevés vagy. Hiába van igazságérzeted, hiába tudod, hogy az erkölcsi győzelem a tied, ettől a helyzet nem változik, és alul maradsz, mint ahogy én alul maradtam a egyházi iskolák szegregációja elleni sztoriban. És máskor is még.
7: És volt olyan, amikor becsukta az ajtót, és sírt egy jó nagyot? Mert a feszültség azért biztos, hogy ott munkálkodott, hol erősebben, hol gyengébben.
6: Igen, hát sokan mondják, hogy nyilván a stressz az hozzátett a betegséghez is. Olyan sokszor nem sírtam. Dühös voltam sokszor, és hát egy pont volt, amikor nagyon magam alá kerültem, ez pedig a roma kérdés volt. Az, hogy mennyire tesszük a roma identitást a társadalmi leszakadásban fókuszba. Ugye, amikor elindultunk 17 éve Toldon, akkor én is egy erős roma fókuszú programnak határoztam meg magunkat. Aztán, ahogy a problémát megértettem, akkor alakult ki bennem az az álláspont, hogy a problémák zöme, vagy a problémák nem abból adódnak, hogy valaki roma vagy nem roma, hanem abból, hogy generációk óta milyen szocializációs minták alapján élt, és mit örökít tovább neki a család. És hogyha a szocializációs minták felől kezdjük értelmezni, akkor a szegénység válik érthetővé, a szegénység hatása, és ebből a roma identitás egy kicsit hátrébb lép. Mert hogyha valahol a Maslow hierarchia szüksége szerint, ha gondolkodunk, és ez a létbiztonság megvalósul, és elkezd épülni ez a hierarchia szükséglet, a piramis, akkor a csúcsán már megjelenik az az identitás építés, ami fontos és lényeges a romák szempontjából is, de mi az alsó szinten dolgozunk. Na most jó régen kezdtem, felváltottam a roma modellt a generációs szegénység elleni küzdelem modelljére, és folyamatosan konfrontálódtam azokkal a roma értelmiségekkel, akik máshogy értelmezik ezt. Hogy érthető legyen, például sosem tudtam megérteni, hogy az elmúlt 16 évben a minisztériumban dolgozók, a roma értelmiségek hogy tudtak azonosulni mondjuk a gyöngyöspatai problémával, vagy egyáltalán azzal a kirekesztő politikával, amit a Fidesz vitt. Nyilván ott voltak azok, akik kiszorultak a Fideszből, azok a roma értelmiségek, náluk meg azt láttam, hogy ők egymással sem tudnak igazából megegyezni. Aztán volt egy, nem tudom szebben mondani, egy bűnözői vonal, amikor felépült egészen a parlamentig, ugye azok a korrupciós ügyek, amik mentén iszonyatosan sok pénzt tűnt el, amit a roma integrációra szántak. Most ezekbe belenyúlni nem volt veszélytelen, mert ezek a szálak, ezek a Farkas Flóriánig érő szálak, ezek kiépültek. Itt is konfrontálódtam, mondom, ez nem is volt veszélytelen. És az utolsó csepp az az volt a pohárban, amikor egy fiatal roma érdekvédő csoport úgy gondolta, hogy én gátja vagyok a roma integrációnak, mert beszélek azokról a problémákról, amik megadottak. Például a szürk és fekete zónában felépülő életstratégiákról, vagy a lakókörnyezet problémáiról, az önfenntartási képességek hiányáról.
7: Bocsánat, hogy még beszélt arról is, ha már itt tartunk, hogy a 14 és 18 éves kor közötti roma lányok hány gyermeket szülnek meg 18 éves korukig. Beszélt arról, hogy van hepatitis A meg C. Szó volt a szifiliszről, és szó volt olyan problémákra, amiről senki nem akart beszélni.
6: Igen, és ugye ezeket én nem roma kérdésként tárgyaltam sosem. Ők értelmezték úgy, hogy ez egy roma megközelítésű dolog, és én bélyeget teszek ezzel rájuk. Ez egészen odáig ment, hogy azt mondták, hogy én egy fehér gyarmatosító vagyok. Azért volt vicces, mert társadalmi vállalkozásunk fenntartásáért azért még nagyon sokat kellett, akkor is, meg még kell most is küzdeni, hogy egyáltalán előteremtsük a munkabéreket. Tehát, hogy én azért dolgozom, hogy tudjuk foglalkoztatni őket, nem pedig azért, hogy nekem ebből, vagy bárkinek ebből anyagi haszna legyen. Na, akkor volt egy olyan mélypont, hogy azt mondtam, hogy nem, egyszer nem értem, hogy lehet így félreértelmezni, és ezeket a lejárató kampányokat nem tudtam bevenni, na akkor aztán segített egy coach, aki jelentkezett, és azt mondta, hogy akkor nézzük meg, hogy mi baj van velem, hogy miért nem tudom ezeket feldolgozni, és hát visszament a gyerekkoromig, hogy milyen megküzdési stratégiáim vannak, miért nincsenek fegyvereim, hogy megvédjem magam, miért van ez a végtelen naív elfogadás bennem, és valamennyire túl tudtam ezen tenni magam, de egyben egészen biztos vagyok. Most nincs a társadalom abban a mentális állapotban, hogy itt a roma kérdést tegyük a fókuszba, mert csak növekszik az előítélet. Én azt láttam, hogy amikor generációs szegény fókusszal kommunikáltam ezt, akkor mindenki jobban értette, és az elfogadás is könnyebben ment. Én nagyon támogatnám ezt most is, hogy ez legyen a fókuszban, a kommunikációban, de még mindig nagyon erős ez a nem vagyunk színvakok. Persze, hát én is tudom, hogy romákkal dolgozunk, csak nem mindegy, hogy a megoldásban mire tesszük a fókuszt. Fognak tudni alulról jövő identitás kereső és identitás építő akciókat elkezdeni, ők is, ha a szegénységnek egy bizonyos fokán túljutnak, de abban biztos vagyok, hogy ezt nem a nem cigányoknak kell felépíteni.
7: Miért nem akart elmenni Budapestre? Miért nem vállalt mondjuk az új kormányban szerepet? Sőt, hát a választás környékén is volt arról szó évelején, hogy ön akár indulhat képviselőjelöltként, de hárított minden ilyet.
6: A választások előtt nyilván kaptam megkeresést erre. Azt gondolom, hogy én nem vagyok alkalmas politikusnak, tehát egyszerűen más fókusszal dolgozok, és igazából én azt gondolom, hogy ehhez értek. Tehát ezt tanultam meg, hogy a terepen hogy lehet dolgozni. Az, hogy rendszert alakítson át valaki, az egy másfajta tudás, jogszabályi ismeretek kellenek hozzá, és ez is egy rendszer, a miénk, ami működik, de azért ez nem az államháztartás rendszere. Tehát egyszerűen nem érzem azt a tudást nálam, hogy én ebben hatékony tudnék lenni. Az, hogy felkérés jött-e vagy nem, tehát nem jött felkérés ilyen pozícióra, egyetlen egy sem. Ezt egyébként sokáig, hogy mondjam, ezt rosszul is éltem meg, túlságosan baloldali vagyok ezzel a szemlélettel, vagy mi lehet az oka. Aztán elindultak megkeresések, és akkor én elkezdtem azt kommunikálni, hogy hát amit mond, hogy ezeket a tapasztalatokat nagyon szívesen átadjuk, felkínáljuk a rendszernek. Azt gondolom, hogy ez alatt a 17 év alatt nagyon különleges nézőpontból sikerült a társadalmi leszakadást értelmezni, mert olyan kevés van, aki a terepen dolgozva, a gyerekek, a családok szintjéről, a közösség szintjéről, az intézményrendszeren át, egészen a szakpolitikáig folyamatokat követ. És azért az egy nagyon fontos elem volt, hogy a közösség után az intézményrendszer, vagy vele párhuzamosan az intézményrendszeri kapcsolat megértése és működés megértése és kiépítése is megtörtént. Tehát, hogy mi mindig egy olyan modellt akartunk, ami nem egy civil zárvány, mert ebbe a csapdában nagyon sok civil modell beleesik, hogy hát mi tudjuk, aztán mi nem foglalkozunk a körülöttünk levő rendszerre, de hogy a rendszernek megvannak ugyanazon elemei, amik erre a problémára fókuszálnak. Tehát valahogy csak együtt kellene ebbe az egészbe dolgozni, és ez egy nagyon fontos nézőpont, mert ha az ember megérti az ő protokolljukat, megérti az ő kiégésüket, és akkor elkezdtük segíteni magát az intézményrendszert is azzal, hogy azt a tudást, ami nálunk van, akár a családokról, akár a problémákról betegyük ebbe a csomagba. És akkor innentől egy hatékonyabb probléma megoldás lett. Na most ezt a tudást én nagyon szeretném betenni egy tanácsadói, programelemzői dologba. Most vagyunk azon a ponton, hogy hivatalos megkeresés is van már, sőt olyan ígéret is van, hogy szeretnének lejönni, és itt a helyszínen megnézni, átbeszélni, hogy milyen beavatkozási pontokkal dolgozik az igazgyöngy. Még egy nagyon fontos elem van, azt hiszem a munkámban, az a hatékonyságmérés. Ez is nagyon sok civil modellből is hiányzik, és az állami modellekből is, hogy megnézni, hogy az a befektetett energia, pénz, amit beletettünk ebbe, az hogy hasznosult, milyen eredményeke. Ugye most, ahogy borulnak ki a csontvázak, ilyeneket is látunk, hogy nem volt hatékonyságmérés benne, és hát nyilván látjuk az uniós pénzek elfolyását itt a terepen is, aminél látjuk, hogy nem volt megmérve az, hogy tulajdonképpen akkor milyen hatást ért el. Mert mi úgy dolgozunk, hogyha valami nem mutatott olyan eredményt, amit elvártunk a tervezéskor, még így sem, hogy itt a terepen pontosan tudjuk, akkor azt el kell engedni, azt korrigálni kell, ki kell elemezni a hibákat, és akkor utána egy új dologgal megpróbálni keresni a problémát. Most ez az az attitűd, amit nagyon jó lenne beépíteni a rendszerbe is.
7: És honnan van még az energiája? Mert hogy egyszer-kétszer beszélt már arról, és most is említette, hogy van egy olyan fajta betegség, ami nem jött jól, és lehet az elmúlt évek stressz helyzetei miatt alakult ki, de ez nem látszik önön, és nem is kérem arról, hogy most beszéljem, mert nem tartozik ez mindenkire, de mivel mi találkoztunk már 15 éve is, meg korábban is, emlékszem arra, hogy ugyanilyen lendülettel beszélt, vett egy levegőt, és mondta, és tele volt tervekkel.
6: Nyilvánosságra is hoztam a betegségemet, mert ez is egy tanulás volt nekem. Mellrákom lett tavaly októberben, aztán áprilisra túlestem a nehezén, és hát most egy ilyen 5 éves szakaszban vagyok, amikor egy hormonkezelés van, és rendszeres kontrollok, jól vagyok, azt gondolom, hogy legyűröm.
7: Jól viseli?
6: Most már igen, nyilván nem volt egyszerű, de azért is hoztam a nyilvánosságra, és írtam is erről egy sorozatot, hogy segítsek azoknak, akik hasonló helyzetben vannak, mert azt gondolom, hogy ez is egy olyan probléma, a rák, amivel szerintem sokkal nyíltabban és sokkal őszintébben kellene foglalkoznunk, és a megelőzéssel is foglalkozni ahhoz, hogy könnyebben viselhető legyen azoknak, akik már egyszer beleestek, meg a környezetüknek is. Szóval ez egy nagy figyelmeztetés volt nekem, hogy túltoltam. Ez egyértelmű volt. Az, hogy ezt most ennek a stressznek tudom, de nyilván szerepe van benne, de hát ebben genetika is van, meg a környezeti hatások. Könnyű lenne azt mondani, hogy nyilván ez az oka, de ennél sokkal összetettebb ez a betegség. Az biztos, hogy most egy életmódváltásban vagyok, és hát nyugdíjas vagyok már 66 éves, ami nem azt jelenti, hogy kivontam magam az alapítványtól, az operatív részt átadtam két vezetőtársamnak, Veres Tamásnak és Kispap Csillának, és hát ugye mindig mondtam, hogy annyira szeretném megélni, hogy nélkülem is működik az igazgyöngy, és ez most nekem olyan jó érzés, amikor már úgy jön egy megkeresés, hogy nem kedves Eritrók Nóra, hanem kedves igazgyöngy alapítvány, ezért meg azért keresik önöket. Szóval, hogy az igazgyöngyről szól, ez nem rólam, de kellek még. Ez a stratégia, a konfliktus kezelések, az ügyképviselet, a rendszerrel való együttműködés, ez a bizonyos pártpolitikai elköteleződés nélküli szakpolitikai kritikai hang, ennek a vonalnak a megtalálásához ehhez még kellek. Én azt gondolom, hogy nem az egyetlen út vagyunk a generációs szegénységből való kitöréshez, de egy bizonyítottan sikeres út, ami egy hosszú távú stratégiaszerű, nagyon nagy türelmet igénylő munka, de mérhető eredményei vannak.
7: 1960-ban született Berettyóújfaluban, és az ön neve, meg a keresztneve is olyan elegáns, nem feltétlenül idevaló a bihari síkra. Milyen családba született? Hova érkezett?
6: Ráadásul Eleonóra vagyok, szegény szüleim így neveztek, amit nem is használok, mert nekem az mindig olyan, ahogy mondja, egy idegenül hangzott. Tehát maga a család az Berettyó-Szentmártoni, ez a Ritókág, és ez a Ritók Zsigmond bácsihoz kapcsolódó, akit nem olyan régen veszítettünk el. Ő volt az, aki megkeresett engem, és megérdeklődte, hogy akkor hol vagyunk családfájileg, és a kis gyöngybetűivel lerajzolta, hogy melyik leágazásban vagyok én benne, hogy vagyunk rokonok, mert ez egy vonalra visszavezethető család. Az édesanyámék vonala az egy brumár vonal volt, ők pedig egy Romániából átköltöző, valamikor nagyon régen a tanyavilágba költöző családban. És nekem a szüleim akkor költöztek be a tanyáról, amikor én velem terhes volt anyám. A nővérem még, aki 8 évvel idősebb tőlem, ő még a tanyavilágba született, én már bent a faluba, és amíg anyám terhes volt velem, addig végezték el a 8 osztályt, mert ők előtte egy ilyen tanyasi iskolába, olyan iskolatípusba tanultak, ahol csak 6 osztályig volt az iskola, és akkor a 8-at ott szerezték meg. Varrónő volt anyám, tehát TSZ-be dolgoztak, és közben leérettségiztek, elvégeztek egy ilyen mezőgazdasági parlagon, egy ilyen mezőgazdasági vonalú iskolát, és akkor utána apám felszerelt rendőrnek, ő onnan ment nyugdíjba nyomozóként, anyám pedig mindig volt ilyen népi ülnök, meg ilyesmi, és akkor őt felkérték vöröskeresztes titkárnak, és ő meg járási vöröskeresztes titkárként ment nyugdíjba. Innen indult az egész, a tanári szakkal.
7: Nyíregyháza Besenyei.
6: Nyíregyházán, igen, földrajz rajzszakosként végeztem, és hát nekem a rajz, a képzőművészet az mindig része volt az életemnek. Többi meg úgy jött mellé a szociális munka, jött mellé a szociális érzékenység, amiből tudom, hogy bennem erősebb egy picit, mint az átlagban.
7: Ne szerénykedjen, nem erősebb, hanem sokkal erősebb.
6: És akkor a többen az így jött ez a munka így folyamatosan bővülve, jó embereket tudtam magam mellé venni, jó találkozások voltak, jó megerősítések voltak az életemben, akiknek az értékrendjéhez tartozni, vagy az értékrendjéhez hasonulni nagyon jó érzés volt. Úgyhogy én egy szerencsés ember vagyok.
7: De nem válaszolt a kérdés, hogy honnan van az energia.
6: Ja, az
7: mert
6: energia.
7: Sokkal több, mint amennyi szokott jutni egy embernek.
6: Talán visszahozom a nagymamámat, akinek mindig járt a keze, akinek nem voltak üres órái, akinek ez a tenni akarás. Valahogy ez belém égett, ez a megoldani a problémákat, megkeresni a kihívásokat, és a művészetben is ez van. Tehát van az embernek egy ötlet, és keres egy kihívást, és akkor az próbál arra valami küzdelmes úton megküzdeni az anyaggal, és választ adni. Ugyanez van itt is. Engem bevonz az, hogy ez egy olyan probléma, amivel igazából még nem tudott megküzdeni senki, semmilyen rendszer. Tudom, én sem fogok tudni, hiszen a társadalmi leszakadás mindig is része lesz a társadalmaknak, mindig lesznek szegények, de hogy az arány nem mindegy, hogy milyen, és hát egy rendkívül izgalmas dolog az, hogy ezt értelmezzük. Nekem ez erőt ad, meg erőt adnak a gyerekek, amikor sikerül valami. Annyira szertágazó ez a munka, hogy mindig találunk valamit, ami sikerül. Mindig ad valamit. Csak úgy kell ránézni, hogy ne a kudarcokat mazsolázza ki az ember, hanem a sikereket belőle.
7: És a végére még annyit, hogy azért önnek ad a családja is. Ön nagymama is. Hát van 3 gyönyörű fiú unoka.
6: Azt gondolom, hogy a család nélkül meg a férjem nélkül nem ment volna ez így. Tehát amikor a gyerekeim úgymond elmentek középiskolába, akkor kezdődött el nálam ez a nagyon erőteljes munkamániává fokozódott történet, ami nyilván nem volt egészséges már. A férjem az egy stabil pont volt mindig, aki próbált, mai napig próbál azért visszafogni és olyan határokat mutatni.
7: Szoktam mondani, hogy most már elég lesz,
6: igen, nyugi. Jó, most már állj fel a gép elől, igen, igen. Tehát 46 év házasság után már kialakulnak azok a módszerek, hogy hogyan tud visszafogni. Van egy fiunk és egy lányunk, és ahogy mondta, 3 gyönyörű unokánk. A legidősebb Andiskai most 3. osztályos, a másik 2 még óvodás, ők 6 évesek, úgyhogy ők még maradtak az óviba. Aranyosak, rengeteg örömet adnak. Na, ez az, ami ki tud kapcsolni igazán. Tehát amikor ők nálunk vannak, amikor együtt vagyunk, akkor valahogy át tudom struktúrálni az egyébként nagyon nehéz, nehezen át struktúrálható gondolkodásomat a munkáról.
7: És akkor csinálja a palacsintát?
6: Pontosan így van. Így van, játszok, és minden nagyszülő mindenre kaphatók vagyunk. A legfontosabb az, hogy az együtt töltött időt azt nagyon pozitívan éljük meg mindannyian, és hát ezt a betegség is megmutatta nekem, hogy mik azok a fontosságok, az, hogy mit adunk egymásnak, milyen kapcsolatokat építünk ki, sokkal fontosabb mindennél.
5: Az arcvonások mai vendége Errétók Nóra volt, aki augusztusban vehette át a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztje polgári tagozat kitüntetést. A hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is köszönöm figyelmüket. Gyarmati Pétert hallották.

0: Csökkent a tűzifa áfája, támogatja Szerbia uniós csatlakozását az Európai Bizottság. Napos, száraz idő várható. Hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Megbízatásuk 9 évre szól. A titkos szavazáson 137 igen és 6 nem szavazatot adtak le a képviselők. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát, így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP a szavazás előtt kivonult az ülésteremből. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot is. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. Döntött a parlament arról is, hogy a cigaretta jövedéki adója 9, még a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő novembertől. Drasztikusan csökkent a tűzifa áfája, emlékeztetett közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András azt írta, a tegnap a 25-ről 5%-ra mérsékléssel rászoruló családok 100000-ei juthatnak kedvezményes áru téli tüzelőhöz. Hangsúlyozta, az áfa csökkentés valamennyi tűzifa típust érinti, így a rönk, a hasított fát, a tuskót és a különböző préselt tüzelőt is. Hozzátette, a kedvezmény a gyógyszeráfa csökkentés, az iskolakezdési támogatás és a kisnyugdíjak emelése mellett újabb jelentős segítség a rászorulóknak. Moszkva válaszolni fog a 10 orosz diplomata kitiltására. Erre emlékeztette a magyar külügyet az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova úgy fogalmazott, jelenleg egyeztetik, hogy a válaszlépés melyik területet érinti majd. Orbán Anita külügyminiszter egy hete jelentette be, hogy a magyar kormány kiutasítja az orosz képviselet 10 munkatársát, mert státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet végeznek. Újra meghosszabbította az Olaszországból érkezők határellenőrzését Spanyolország, miután a római kormány hasonló intézkedést jelentett be. Eszerint további 3 hétig érvényben marad a szúrópróbaszerű ellenőrzés a repülőtereken és a kikötőkben. Olaszország augusztus elején függesztette fel a schengeni megállapodást Spanyolországgal, miután az észak-afrikai spanyol városba, Ceutában migrációs krízis alakult ki. Továbbra is támogatja Szerbia uniós csatlakozását az Európai Bizottság, jelentette ki a brüsszeli testület bővítésért felelős biztosa. Marta Kósa az EP-ben hangsúlyozta, a Nyugat-Balkán stabilitása az Európai Unió stratégiai érdeke, azonban elfogadhatatlan, hogy a tagjelölt országban a nemrég elhunyt Ratko Mladic tábornokot éltették, akit háborús bűnökért ítéltek életfogytiglani börtönre. Idehaza új módszert fejlesztett ki a mobil lefedettség mérésére a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az új eljárással az autóval nem megközelíthető helyeken, így például a kerékpárutakon is ellenőrizhető a térerő. A hatóság hangsúlyozta, fontos, hogy ezeken a területeken is megfelelő legyen a mobilhálózat, például navigáció vagy segítségkérés miatt. Túlnyomóan napos, száraz idő várható, eső nem lesz. Az élénk szelet északnyugaton erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 0 és 15, napközben 24 és 29 fok között alakul majd. A pontos idő 1 óra 4 perc.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Felfedező a tudományról.
2: Az elbutulástól is véd, nem csak az övsömörtől. Bárányhimlő elleni oltás időseknek. Az ősrobbanás első milliomod másodperce. Hova tűnt az antianyag? Magyar kutatók segítségével egy lépéssel közelebb a válaszhoz. Cukigyár, pesgőgyár, Forte Richter, kinin, újfajta morfin előállítás, lépfene baktérium tokja. 2 évszázad molekulái a Magyar Tudományos Akadémián. Gimes Júlia vagyok, ez pedig a Kossuth Rádió tudományos magazinja. Munkatársam Mai Zilai Helga. Reméljük, nem kapcsolnak el.

0: Időseknek is érdemes beoltatniuk magukat bárányhimlő elleni védőoltással. A vakcina ugyanis nem csak a bárányhimlőtől véd meg, vagy a gyermekkori bárányhimlő fertőzés kései szövődményétől, az övsömörtől, hanem a demencia bizonyos formáitól is. Amerikai kutatók igen neves tudományos folyóiratban publikálták közleményüket, amely több mint 300 ezer oltott és nem oltott 65 év feletti személy adatainak elemzése alapján készült. Az oltottak körében körülbelül 50%-kal csökkent az időskori elbutulás előfordulási gyakorisága. Duda Ernő virológus, immunológus, a Szegedi Tudományegyetem professzora mondja el a részleteket.
1: A bárányhimlő vírus az a herpes vírusok közé tartozik, és a herpes vírusok idézőjelben rendkívül intelligens vírusok. A szaporodásukhoz szükséges mondjuk tucatnyi gén mellett még közel 100 féle gént hordoznak, amelyeknek az a célja, hogy az immunrendszernek a különböző mechanizmusait gátolják. Magyarán, ha egy herpes vírussal megfertőződünk, akkor nem ő miatta fogunk meghalni, de vele fogunk meghalni, mert egy herpes vírustól nem tudunk megszabadulni. Tehát egy életre szól mindenféle herpes vírus fertőzés. Ez a szájherpeszre épp úgy igaz, mint a bárányhimlő vírusára. Magyarán, hogyha valaki gyerekkorában elkapta a bárányhimlőnek a vírusát, akkor az élete végéig ez a vírus a szervezetében nem működő formában, de ott lapul valahol, és évtizedeken keresztül arra vár, hogy az immunrendszer egy kicsit meggyengüljön, és hogyha ez megtörténik, akkor újra betegséget tud okozni, és ezt a betegséget övsömörnek nevezzük. Ez egy nagyon fájdalmas betegség, és általában az idősebb emberekbe fordul elő, az 55-60 év fölöttieknek egy negyede, egy ötöde élete folyamán legalább egyszer megtapasztalja ezt, mert újra és újra képes kiújulni. Tehát klinikai cél volt, hogy kifejlesszünk egy olyan védőoltást, amelyik az övsömör megjelenése, tehát a vírus szaporodásának a megakadályozására képes.
0: Mit tud ez? Amikor mondta, hogy megjelent ez az oltás, akkor ez önt nagy örömmel töltötte el.
1: Egy csomó esetben az van, hogy amikor kifejlesztünk egy új védőoltást, de hát általában a gyógyszereknél is előfordul ez, hogy nem csak negatív mellékhatásokat figyelünk meg, hanem pozitív mellékhatásokat is. Tehát olyan váratlan dolgok, ami a gyógyszer vagy a vakcina fejlesztésekor nem volt cél, de mégis kiderült, hogy mást is tud az az illető hatóanyag. Hogy egy példát hozzak, az elmúlt években ugye a cukorbetegség ellen kifejlesztett gyógyszercsoport, amelyik egy emberi hormont próbál utánozni, nagyon divatos gyógyszer lett, mert a nagyon elhízott cukorbetegek kezelése során kiderült, hogy ezek drasztikusan veszítenek a súlyukból, és szépen le tudnak fogyni. Tehát a túlsúly ellen küzdőknek a gyógyszere lett. És még egy további pozitív mellékhatás, javult a szívnek a működése, javult a vese működése, sőt, a betegek közül többen is évtizedeken keresztül próbáltak gyereket szülni, és soha nem sikerült, és a gyógyszer hatására egy idő után teherbe estek. Tehát egy csomó olyan pozitív mellékhatása lett ennek a gyógyszernek, amit a kifejlesztők eredetileg nem is gondoltak, hogy lesz. Nos, a szóban forgó bárányhimlő ellenes védőoltásról pedig az derült ki, hogy azok az idős emberek, akik ezt az oltást fölvették, ezeknek a csoportjában sokkal ritkábban fordul elő az időskori elbutulás, tehát a demenciának a kialakulása, mint abban a csoportban, akik nem kapták meg ezt a védőoltást. Tehát úgy néz ki, hogy nem csak az övsömör ellen hatásos ez a védőoltás, hanem feltehetőleg amiatt, mert a vírusnak szerepe lehet bizonyos betegek elbutulásában, tehát hogyha a vírus nem tud működni, akkor az elbutulás, a demencia ritkábban fordul elő.
0: Van erre közvetlen bizonyíték, hogy a herpes vírus vagy a herpes vírus valamilyen fajtája szerepet játszik a demencia kialakulásában, vagy ezzel az oltással kapcsolatos vizsgálatok erre valamiféle közvetett bizonyítékkal szolgálnak?
1: Az elmúlt másfél évtizedben egyre több olyan közvetett és közvetlen bizonyíték került elő, ami azt mutatja, hogy a demencia bizonyos formáiban, például az Alzheimer betegségnél is, az agynak egy nem nagyon látványos, de krónikus gyulladása vezet a betegség kialakulásába, amiben hát a spirohétáktól kezdve a vírusokig, például a szájherpesz vírusnak a jelenlétét is esetenként ki lehetett mutatni. Ezek mind olyan adatok, amelyek nem perdöntőek, nem bizonyítékok, de gyanús, hogy ezeknek szerepe van az ilyen agypusztító folyamatoknak a kialakulásában. Tehát az, hogy ez a védőoltás szignifikánsan csökkenti az elbutulás előfordulását, ez azt jelenti, hogy azért ennek a vírusnak feltehetőleg van valami szerepe az elbutulásban. Valószínűleg egy nagyon jó befektetés lenne a család, meg hát az állam szempontjából is, hogyha minél több idős ember megkapná ezt az oltást, nem csak azért, mert csökkenne a övsömörös betegeknek a száma, hanem feltehetőleg csökkenteni tudnánk azoknak a számát is, akik a demencia miatt borzalmas nagy terhet jelentenek saját maguknak, a családjuknak és a társadalomnak a számára is.
0: Tudunk-e arról valamit, hogy kialakulhat-e keresztvédettség? Tehát arra gondolok, hogy a bárányhimlőt, az övsömört valamelyik herpeszvírus okozza, a szájherpeszt egy másik féle herpeszvírus törzs okozza. Tehát, hogy mondjuk ez a bárányhimlő elleni oltás megvédhet egyrészt a szájherpesz kiújulásától, meg a szájherpesz okozta demencia megjelenésétől.
1: A szájherpesz és a bárányhimlő, ez két különféle vírus. Összesen 8 féle olyan herpeszvírus van, amelyik emberben betegséget képes okozni. A szájherpesznél időről időre újra és újra aktiválódik, valahányszor az immunrendszert valami olyan stressz éri, hogy nem tudja egyszerre ezt is meg azt is kezelni. Tehát, hogyha például valaki hirtelen intenzív ultraibolya fény éri, tehát például egy magas hegyi kirándulás vagy egy nyári napozás, akkor előjön újra a herpesz. Vagy hogyha összevész a villamos kalauzzal, és a stressz következtében az immunrendszer gátolva van egy kicsit, megint csak kijön a szájherpesz. De a szájherpesz vírus az egy más vírus, mint a bárányhimlő vírusa. Valamennyi keresztvédelem kialakulhat, de ennek a jelentősége egészen minimális.
0: Duda Ernőt, a Szegedi Tudományegyetem virológus, immunológus professzorát hallották arról, hogy a 65 év felettieknek beadott bárányhimlő elleni oltás jelentősen csökkenti az időskori elbutulás kockázatát.

0: tűnt az univerzum keletkezésének első pillanataiban az antianyag. Régi kérdése ez a részecske fizikának és a részecskék viselkedését leíró úgynevezett standardmodellnek. A New York államban működő Brookhaveni Nemzeti Laboratórium relativisztikus nehézion ütköztetőjénél működő sztár detektor mérései most egy lépéssel közelebb visznek a megfejtéshez. Ugyanis egy új lehetséges magyarázatot adnak az anyag megmaradásának erejtéjére. A kutatásról, melynek eredményei az egyik legtekintélyesebb folyóiratban, a Science-ben jelentek meg, a folyóirat külön ismeretterjesztő cikket is közölt. A munkában magyar fizikusok is részt vettek, mégpedig az Eötvös Loránd Tudományegyetem fizikai és csillagászati intézetében működő femtoszkópia kutatócsoport kutatói. Az intézet igazgatója, a kutatócsoport vezetője Csanád Máté professzor szolgál magyarázattal.
1: A körülöttünk lévő látható anyag, mi magunk, a tárgyaink, a föld, a levegő, az atomokból áll, és az atomok tartalmaznak egy atommagot középen, és ez az atommag protonokból és neutronokból áll. És mindegyik három darab kvarkból áll, ami ezeknek a még alapvetőbb építőköve. Ezeket hívjuk összefoglaló néven barionoknak, de létezik antianyag is, ami antiprotonokból és antineutronokból álló antiatomokból tud felépülni. Ezeknek az építőköveit antikvarkoknak hívjuk, és ezekből antibarionok állnak elő.
0: Ez az antibarionság, ez azt jelenti, hogy ellenkező töltésük van, mint volt
1: így
0: különben?
1: Van. Minden tulajdonságuk, a tömegüket kivéve, pontosan az ellentéte, mondhatni, hogy a mínusz egyszerese. Úgy is mondhatnánk, hogy a tökéletes tükörképük. És minden egyenletünk azt mondja, hogy ugyanúgy kell történnie a dolgoknak a barionokkal, meg az antibarionokkal. És ez egyúttal azt is jelenti, hogy ha az univerzum létrejöttét a fizika egyenletei szabályozták, már pedig miért ne szabályozták volna, akkor első közelítésben ugyanannyi barionnak és antibarionnak kellene létrejönnie. De ezt a sok antibariont nem találjuk, nem látjuk, aminek az a legegyszerűbb magyarázata, hogy ezek megsemmisültek, mert az anyagnak és az antianyagnak, a protonnak és az antiprotonnak, a barionnak és az antibarionnak az az egyik fő tulajdonsága, hogyha találkoznak, akkor megsemmisítik egymást, és tiszta energiává alakulnak.
0: Igen, de akkor nem csak az antibarionnak, hanem a barionnak is meg kellett volna semmisülnie.
1: Pontosan így van, ez a dolog lényege, hogy oké, az antibarionokat azért nem látjuk, mint mert megsemmisültek, de akkor miért van itt ez a sok barion? Tehát az, hogy hol van az antianyag, az lefordítható abba a problémába, hogy miért csak anyagot látunk, vagy miért látunk egyáltalán bármennyi anyagot. Tehát tulajdonképpen az, hogy mi létezhetünk, mi itt anyagból vagyunk, azt azért nem értjük, hogy ez hogyan lehetséges, mert meg kellett volna semmisülnie mindennek, ami minket alkotott. Tehát van az anyag és az antianyag, és ezeknek meg kellett volna semmisíteniük egymást. Egy antianyagból álló csillag ugyanúgy néz neki, honnan tudjuk mégis, hogy ezek nincsenek, hogy ez a sok csillag és galaxis, amit látunk, az nem antianyagból van. Azt azért gondoljuk, mert ha ilyenek léteznének, akkor kellene néha látni csillagok és anticsillagok találkozását, vagy anyagból és antianyagból lévő galaxisok találkozását, ahogy megsemmisítik egymást, és ez óriási, minden másnál elképzelhetetlenül sokkal nagyobb energiafelszabadulással járna. És nem csak ezeket az energiafelszabadulásokat kellene látnunk, hanem ennek a nyomát, ahogy egy ilyen találkozás kisöpör minden anyagot a térből. Tehát azt gondoljuk, hogy a csillagok és galaxisok, amiket látunk, azok anyagból vannak. Ez a mai modern fizika talán egyik legfontosabb problémája. És ehhez kapcsolódik ez a kutatás részecskefizikai módszerekkel. Azt próbáltuk keresni, hogy a barionság az valójában miben áll. A probléma egyik központi eleme az, hogy a fizika alaptörvényei közül az egyik leghangsúlyosabb a barion szám megmaradása. Tehát, hogy se barion, se antibarion nem tud keletkezni, és megsemmisíteni is csak egymást tudják. Vagy hát keletkezni is csak párban tudnak. Magyarul, ha az egyikből eltűnt 100, akkor a másikból is el kell tűnnie 100-nak. Ezt hívják úgy, hogy barion szám megmaradás. De kérdés, hogy mi hordozza ezt a barion számot, mikor ezek a barionok három kvarkból állnak. És sokáig az volt az elképzelés, hogy ezt a kvarkok hordozzák, tehát mindegyik kvarknak egyharmad a barion száma, és a barionok úgy épülnek föl, vagy az a legegyszerűbb kép róluk, hogy ezt a három kvarkot egy gluon csomópont tartja össze, mondhatni egy Y, vagy hát ilyen háromágú csillag alakú csomópont, aminek a végében van egy-egy kvark, és akkor ez így egy barion.
0: Ezek a gluonok is részecskék?
1: Ezek a gluonok is részecskék, de ezek kimondottan ilyen kölcsönhatás közvetítő típusú részecskék. Úgy is gondoltunk rá, hogy ebben a háromágú csillagban a gluonok össze-vissza szaladgálnak. És folyton, mint egy pulikutya, aki a három báránycsordát össze akarja tartani, folyamatosan szaladgál a háromágú csillag minden pontján föl és alá, hogy mindenkit összetartson. És az a forradalmi gondolat született, hát azért most már sok évvel ezelőtt, hogy lehet, hogy a barion számot ezek a csomópontok hordozzák, és nem is maguk a kvarkok. De az derült ki, hogy ezekben az ultra nagy energiájú ütközésekben, amiket Brookhavenben, a New York államban található részecske gyorsítóban csinálunk, egyébként azért, hogy az ősrobbanás utáni első milliomod másodperc körülményeit megismételjük. Ezekben az ütközésekben úgy tűnik, hogyha nagyon trükkösen számolgatjuk a részecskéket, akkor valójában mégiscsak megtalálhatjuk a jelét annak, hogy mi hordozza igazából a barion számot.
0: És mi hordozza?
1: Az eredmények, nagyon fontos, hogy ezek előzetes eredmények, és még itt a tudományos közösség nincs meggyőzve, úgymond, de eléggé úgy tűnik, hogy nem a kvarkok hordozzák, hanem ez a barion csomópont. A tudományban jellemzően ilyenkor az van, hogy más kísérleteket kell végeznie, másnak is megvizsgálnia, és mindenkinek végig gondolnia, hogy mi minden következik ebből, és ezeket a következtetéseket kísérletileg ellenőrizni, akkor tud ez egy elfogadott tényé válni. De valójában tényleg arról van szó, hogyha ez lesz, akkor szó szerint át kell írni a tankönyveket, nekem is a sajátomat, amiből tanítok a őszi fél évben atom- és magfizikát, meg részecskefizikát, mert hogy ez egy annyira jelentős dolog.
0: Tehát akkor tulajdonképpen ez az univerzum keletkezésének, vagy a keletkezés utáni pillanatainak a megértéséhez járul hozzá?
1: Igen, ezt a pillanatot kell megértenünk, és ehhez ez egyértelműen hozzájárulhat, mert továbbra is nem értjük, hogy hova lett az antianyag. Azt ez az újfajta értelmezés segíthet mégiscsak megérteni. Ha beigazolódik, tehát kísérletileg mások is ellenőrzik, és ha sikerül az elméletbe úgy ezt beleilleszteni, hogy megtaláljuk azt a hiányzó puzzle kockát, ami segít megérteni, hogy hova lett az antianyag.
0: Hol rejtőzik az anyag megmaradásának titka? Egy új lehetséges magyarázatról Csanád Máté fizikus professzor, az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézetének igazgatója beszélt.

0: megalapítottak egy sörgyárat, ami mind a mai napig létezik, vagy csokoládégyárat, vagy kitaláltak egy olyan gyógyszert, amit ma is lehet kapni.
1: Igen, hát nagyon érdekes, hogy az ember egy kicsit megismerkedik a Richter történetével, vagy azzal, hogy Magyarországon hogyan változtatták meg a morfingyártást a kabai féle módszerrel, vagy az első sikeres magyar gyógyszermolekula, vagy éppen a cukorgyártás, vagy az inzulin szerkezete, szóval nagyon érdekes ez a sokféleség.
0: Törekedtünk arra, hogy minél több ember tudjon kapcsolódni hozzá, tehát ilyen hétköznapi dolgokat is, ne csak azt, amit a legtöbb kémikus tudományos kémiának gondol, hanem élelmiszergyártás legyen benne, különösen a csoki gyárak, amiknek a termékei az mind a mai napig népszerűek, vagy például van külön év annak, hogy amikor a Túró Rudit bevezették Magyarországon, mert az ugye nem hungarikum, mert az eredete a Szovjetunióban van, de aki magyar ember, azt tudja, hogy micsoda.
1: Lépfene baktérium, tokjának a szerkezete.
0: Ugye magyar gyógyszeripar világviszonylatban is jelentős valami, és ez a lépfene baktérium tok szerkezete is olyasmi volt, ami nagy és nemzetközi hírű felfedezésnek számított. De amiről már beszéltünk, a morfin előállítás, vagy ugye a kariprazin nevű gyógyszernek
1: a gyógyszer
0: feltalálása és eredeti magyar készítmény. Ugye a magyar gyógyszeripar mind a mai napig nagyon jelentős, mind az országon belül, mind nemzetközileg, és még van egy nagy gyógyszergyár, ahol új készítményeket dolgoznak ki, aminek a tulajdonjoga még mindig magyar kész.
1: A Richterre gondol, és a Richter találmánya, a kariprazin, aminek a fejlesztésében egészen az utolsó pillanatig részt vettek a magyar szakemberek.
0: Így van.
1: Számomra nagyon meglepő volt ezekben a rövid élettörténetekben, hogy például Wigner Jenő is, és Neumann János is vegyészmérnök volt. Tehát Neumann nem volt matematikus, Wigner nem volt fizikus.
0: Igen, a kémia az ilyen szempontból egyrészt befogadó, másrészt máshova is embereket küldő tudomány. Neumann János, amikor egyetemi tanulmányokat végzett, akkor az édesapjának a feltétel az volt nagyjából mai fogalmakkal elmondva, hogy fiam, azt csinálsz, amit akarsz, de előtte valami hasznosat is tanuljál. És akkor ez lett a vegyészmérnökség, utána meg Neumann János azt csinált, amit akart. Ugye nem csak Neumann és Wigner nevét, Tellerede nevét is megemlíthetjük itt, ő se a kémiai munkássága miatt lett nagyon-nagyon híres tudós, de mondjuk az ő esetében a képzés az már nem Magyarországon volt, legalábbis az egyetemi képzése nem. De valóban az Amerikai Kémiai Társaság a kémiát központi tudománynak hívja. Ez azt jelenti, hogy minden más természettudomány felé van közvetlen kapcsolódása.
1: Sok színes képet is látunk molekulákról, és sok QR kódot is. Ezek a QR kódok hova visznek?
0: Összesen 50 darab QR kód van a könyvben, tehát nagyjából minden negyedik évben van egy QR kód. Ugye egy könyvben nem lehet mozgóképet mutatni, nem lehet hang. Legalábbis a jelenlegi technológiában nem lehet könnyen hangfelvételeket mutatni. Ezek a QR kódok olyan internetes oldalakra visznek, ahol ahhoz a éppen adott molekulához kapcsolatos videókat, vagy az adott eseménnyel kapcsolatos videókat lehet megnézni, illetve egy-egy molekuláról podcastot, vagyis hanganyagot meghallgatni.
2: Természet, tudomány, neked. Anyagok, vegyületek a mindennapokban. Mi van a képletben? Tudj meg többet. Ez a Metaverzum.
3: Kinin. A kinin évszázadok óta szerepet játszik a malária kezelésében, és kezdetben ez nem igazán volt tudatos. Dél-Amerika őslakosai a kínafa porrá őrölt kérgét használták lázas betegségek ellen. Ez a gyógyír később eljutott Európába is, ahol a 19. századra számos neves tudós kezdte el vizsgálni a kérget. Sokáig sikertelenek voltak az aktív hatóanyag azonosításában, míg nem Pierre-Joseph Peltier és Joseph Cavantou munkához látott. 1820-ban a kínafa sárga kérgéből végül sikerült kivonniuk egy nagyon keserű ízű, sárgás anyagot, amelynek a kinin nevet adták.
1: Ön az egyik szerkesztő. Melyik volt a kedvenc sztoria?
0: Talán a legutolsó. Ugyanis nem sok nappal ezelőtt volt a Mohácsi csatának a 500. évfordulója, és ezzel zárul a könyv, hogy a Mohácsi csata történelmi kutatásánál természettudományos módszereket is használnak. Ott, ami a könyvben szerepel erről, hogy érméknek, meg a fegyvereknek az anyagát lehet kémiai módszerekkel vizsgálni, úgyhogy közben azoknak semmi baja nem lesz. És az összetételükből, kémiai összetételükből már nagyon sok olyan következtetés lehet levonni, ami a történelmi tudomány számára fontos. Tehát meg lehet becsülni azt, hogy hol készült, milyen technológiával készült. Tehát ezeknek a fém tárgyaknak az anyagi összetétele is sok olyasmit elmond, amit a történészek más forrásból nem könnyen tudnak meg, vagy egyáltalán nem.
1: Lente Gábor, a Pécsi Tudományegyetem kémia.

felfedezőt ma Gimes Júlia szerkesztette, munkatársa Zilai Helga. Köszönjük figyelmüket! Műsorunkat újra meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.

0: Néha nem úgy történnek a dolgok, ahogyan elterveztük. Elkeseredünk ezektől, fájdalmas életszakaszokon megyünk át, ám néha erőt is meríthetünk a megküzdött nehézségekből. Ha van kivel megosztani az élményt, ha van, aki támogat bennünket, ha van mód találkozni az érzéseinkkel, s akkor még valami nagyobb is születhet.
1: október 2020-ban, tehát pont a Covid idején történt meg velem, ami nem tervezhető, ez minden körülszülést megélő anyukára igaz, hogy akkor születtek az ikreim, tehát nyilván a várandóság is a Covid idejére esett, ez egy ilyen fokozott szorongásos időszak volt mindannyiunk számára, és ebben az időszakban kerültem a koraszülött osztályra, ahol nagyon korlátozott lehetőség volt arra, hogy segítséget kapjon egy édesanyja, hiszen akkor voltak látogatási korlátozások, stb. Úgyhogy különös értéke volt annak, hogy milyen segítséget kaphatok ebben a helyzetben, és Zsófi volt a kevesek egyike, aki bátor volt, és lehetősége is volt arra, hogy önkéntesként még akkor támogasson édesanyákat, szoptatási tanácsadóként jött oda hozzám, tehát így ismerkedtünk meg, és az ikreknek a szoptatási nehézségeiben volt az egyedüli mankó, aki egy ilyen gordiuszi csomót próbált vele megoldani, hogy ez hogy valósuljon meg, hogy sikerüljön. És akkor már volt egy első gyermekem, tehát még csak nem is tanácstalanul indultam neki, de ez egy új helyzet volt, úgyhogy segítség nélkül nem ment volna, ezt biztosan tudom. És ő adta meg ezt a segítséget akkor önkéntesként, illetve volt egy mentálhigiénés szakember, barátom, aki pedig bátor volt maszkban meglátogatni. Ő pedig megadta azt a pszichés szelep funkciót, ha ezt ilyen furcsán lehet mondani. Tehát ő volt az, aki könnyítette azt az érzelmi elzártságot, ami azzal járt, hogy én ott nem mehettem haza, tehát bent voltam a babákkal egy hónapig. És ez a két emberi jelenlét az, ami összeadódott, és aztán Zsófi valaki ma már főállásban van, abban a budapesti kórházban, ahol most is együtt dolgozunk, meg tudtunk valósítani valamit a koraszülött anyák javára. Tehát rá reményeink szerint egy modellt dolgoztunk ki arra, hogy ez a koraszülés korai időszaka az ne jelent sem feltétlenül egy ilyen elzárt krízis helyzetet az édesanyák számára.
0: Mekkora volt az otthoni gyermek?
1: Akkor 4,5 éves volt a nagylányom, amikor születtek az ikrek.
0: És ők mekkorák voltak?
1: Hát ők 36. hét néhány napra születtek, tehát statisztikailag éppen hogy csak koraszülöttek, de hogy ikreknél az gyakran előfordul, hogy van valami rendellenesség a szülés körül. Nálunk is volt, hogy az egyikük súlya az elmaradt jóval a másikuk súlyától, tehát kompenzálódnia kellett. Voltak különböző orvosi nehézségek, besárgulás, tehát ezek a gyakori koraszülés körüli problémák azok voltak, és méhen belüli sorvadás volt egyébként az a diagnózis, ami miatt az egyik méhlepény nem teljesített megfelelően, tehát az ő fejlődése nem volt annak a kornak megfelelő, az egyik ikerfélnél, és őt kellett kompenzálni ahhoz, hogy megfelelő súllyal és stabilitással hazaadható legyen. Úgyhogy ez egy hónapba telt, ebben az egy hónapban voltunk mi bent. Van egy kislány és van egy kisfiú, és a kisfiú volt kisebb, úgyhogy őt kellett felzárkóztatni, gyakorlatilag ez történt.
2: Én annak idején fejeztem be a laktációs szaktanácsadó képzést.
0: Gaul Zsófi, pszichológus, szoptatási tanácsadó.
2: És mivel pont akkor dúlt a Covid, azt gondoltam, hogy akkor az élet adta nekem a kísérleti helyzetet, tehát én annak idején ebből írtam a szakdolgozatomat, hogy a kórház lezárások és a látogatási tilalmak miatt mennyire vannak érzelmileg elszeparálódva az édesanyák, és kimutathatóan sokkal magasabb volt a szorongás szint. Mert hogyha nem érkezik meg a húsleves, nem érkezik meg a nagymama, nem érkezik meg a férj a látogatási időben, és ott vannak egyedül egy pici babával, még akkor is, hogyha ez a kisbaba éretten született, és nincsen semmilyen orvosi probléma, vagy nincsen szükség egészségügyi beavatkozásra, akkor is ez egy nagyon megterhelő helyzet, úgy szoktuk hívni, hogy normatív krízis, tehát ilyenkor a nőből édesanyja lesz, a férfiból édesapa lesz, belőlük egy család lesz, meg kell tanulják egymást a babával, tehát, hogy annyi újdonság van, hogy ez azért jó pár hétben, hónapban beletelik, amíg beleszoknak az új szerepbe, és hát, hogyha hiányzik ez az érzelmi támogatás, az nagyon-nagyon sokat tud rontani az édesanyáknak a biztonságérzetén. És ugye, ha nem érzi magát biztonságban, jobban szorong, kevésbé tud a babára nyitni, és vele kapcsolódni, és hozzá kötődni, és figyelni a baba jelzéseit, tehát mind megnehezíti az egymásra hangolódást.
0: ilyenkor igazán támaszt és segítséget.
1: Hát az édesanyának az, hogy ne legyen egyedül.
0: Murai Klementis Réka, mentálhigiénés segítő szakember.
1: Azzal a önmaga számára hozzá sem férhető fájdalommal, amit azért érez, mert hogy nem úgy alakult. Tehát pusztán annyi történik, minden anyának vannak a terhesség vagy várandóság harmadik trimeszterében. Ha az a harmadik trimeszter békés, akkor már vannak projekciói arra vonatkozóan, hogy ez a baba majd milyen lesz, hogy ő majd milyen édesanyja lesz. Tehát, hogy ezek akkor tudnak pszichológiailag megtörténni ezek a folyamatok. Hát ez elveszik akkor a szülés esetén, tehát attól függően, hogy ez a hányadik hétben szakad meg ez a folyamat. Ugye esetemben szerencsésen elég sokáig tudtam őket hordani belül ahhoz, hogy úgy éljen meg, hogy elég jó anya vagyok, de ez nagyon-nagyon gyakori, hogy a koraszülést megélő anyukák elvesztik a kontrollt a fölött, hogy a saját gyermeküket a világra hozzák, hogy az úgy történjen, ahogy azt a legjobbnak gondolják, vagy remélik, vagy maguktól elvárják. Az is nagyon gyakori, hogy magas elvárással indulnak neki, és hogyha ez nem teljesül, akkor erős bűntudat, önvád, és ehhez kapcsolódó nehéz érzések, amikhez ők maguk sem férnek hozzá az elején, csak egy ilyen bénító, elfojtott, nagyon erős szorongásos állapot az az első néhány nap, hét, ami ezzel telik, és hogyha ebben nem kapnak segítséget, nincs az a mellélépés, ami nekem viszont megadatott ebben az izolációban is, és ennek az, mondom, eznek az erős tapasztalata, hogy ez milyen sokat jelent, mutatott aztán később tovább. Ha ez nem adatik meg, akkor azt hiszem, hogy ennek hosszú távon megvannak a következményei. Tehát pszichésen biztosan visszaköszön annak a nehézsége, hogy ő ezzel egyedül maradt, vagy nem tudott megküzdeni, nem volt, aki ebben támogassa, hogy az érzéseit el tudja fogadni, és el tudjon kezdeni ezekkel dolgozni.
0: Hogy lehet ilyenkor jól segíteni?
2: Ez mindenképpen egy érzelmileg nagyon-nagyon túlterhelt időszak, és nagyon sokféle, nagyon intenzív érzelem van egyszerre jelen. Akkor a szülés mindig egy gyász kíséri, amiben szinte mindig az édesanyja magát is okolja, amiatt, hogy ez így alakult, és bűntudata van, emellett félti a babáját, legtöbbször elveszti a kontrollt, ugye a baba bekerül egy inkubátorba, valószínűleg a fejével tudja, hogy ott van az ápoló, ott van az orvos, és jó kezekben van, de hát mégsem ezt szoktuk meg, vagy a reklámokból mégsem így képzeljük el, hogy mi lesz, hogyha a kisbabánk megszületik, tehát át kell adja az egészségügyi szempontból az irányítást másoknak, közben pedig pont az segítene rajta, hogyha be lenne vonva, és mi erre törekszünk a koraszülött osztályon, hogy amint lehet, minél inkább bevonjuk az édesanyákat a napi gondozási feladatokba, mert minél többet érinti meg a babát, minél többet pelenkázza ő, minél többet már megtanulja egyedül kivenni, megtanulja egyedül lemérni, tehát maga a fizikai kontaktus, minél többet van együtt, az annál inkább segít abban, hogy ő kompetensnek érezze magát, hogy biztonságban tudja a babáját, hogy a szorongás szintje csökkenjen, és hogy ezáltal jobban a baba felé tudjon fordulni. Úgyhogy ez, hogy megpróbáljuk őket minél inkább bevonni, és minél többet meghallgatni a félelmeiket, szorongásaikat, elfogadni az érzéseiket, sokszor ennyi elég is, és aztán ahol tudjuk, ott próbáljuk őket megnyugtatni afelől, hogy a baba állapota jó és javul. Nyilván sokkal nehezebb a helyzet, hogyha nem ez a helyzet, és tényleg van ok aggodalomra, ott marad az, hogy bevonjuk, és meghallgatjuk, és érzelmileg támogatjuk, és most már hívjuk Rékát, hogy beszélgessen az édesanyákkal egyéni és csoportos formában, és nagyon nehéz így rendszer szinten a pszichés támogatás ugye az egészségügyben, de próbálunk arra forrásokat szerezni, hogyha ennél komolyabb segítségre van szükség, akkor is legyen hova küldeni az édesanyát. Én is hasonló úton kerültem a kórházba, meg a segítő szakmába, mint Réka.
0: Gaul Zsófi, pszichológus, szoptatási tanácsadó.
2: Alapvetően ugye pszichológusként végeztem, de aztán más merre vezetett az utam, és nem ezen a területen dolgoztam, és aztán, ahogy Rékával is, véletlenül a kislányom 6 hónap után megszületett, alig 1 kilóval, úgyhogy mi aztán 2 hónapot voltunk a koraszülött intenzíven, és nekem akkor volt szoptatási tanácsadó segítségem, Tóth Orsi, akinek örökre hálás leszek azért a segítségért, amit akkor adott, és hát a 2 hónap végén végére teljesen világossá vált számomra, hogy én, aki kaptam információt, szakmai segítséget, lelki segítséget, támogatást, hol tartok, és az összes többi édesanyja hol tart, akinek ugye nem jutott ebből a támogatásból.
0: Mert ez a szoktatási tanácsadó nem minden édesanyához lépett oda, hanem egyénileg kellett kérni ilyet?
2: Nekem magánúton segített ő, tehát abban a kórházban akkor még nem volt. Ez egy viszonylag új szakma, és nagyon kevés az a kórház, szerencsére már egyre több, ahol dolgoznak szoktatási tanácsadók. A legtöbben úgy dolgoznak, hogy védőnőként, szülésznőként még megtanulják ezt is, és akkor az alapfoglalkozásukhoz hozzáillesztik. De olyan, aki dedikáltan csak ezzel foglalkozik, olyan abban az időben, most 9 éves a kislányom, nagyon kevés helyen volt, szerencsére most már egyre több, de azért még van hova tovább. Szóval a többieknek nem volt ilyen segítsége, és így a 2 hónap végére nagyon kristálytisztán láttam, hogy ez micsoda óriási különbséget jelent aztán mind abban, hogy én mennyire érzem magamat magabiztosnak, kompetensnek, mennyire merem megfogni a babát, és hát abban is, hogy ez a kisbaba tud elszopni, hogy van-e anyatej, és hát tudjuk, hogy az időre született egészséges babáknak is a legjobb táplálék az anyatej, és hogy a szoptatás az abszolút nem táplálás, hanem egy kommunikációs mód, egy kötődési mód, egy együttlevési mód. Na most ez fokozottan igaz a koraszülötteknél, akik ugye abszolút éretlen szervrendszerekkel jönnek a világra, és az ő idegrendszerüknek, emésztőrendszerüknek és minden egyéb szervüknek a legeslegjobb, hogyha minél több anyatejet kapnak. De ahhoz, hogy ők tudjanak hatékonyan szopni, és ahhoz, hogy mire a kisbaba elér oda, hogy hatékonyan szopik, legyen az édesanyának elegendő teje, ez nem megy automatikusan, mert hogy nem a természet rendje szerint történnek ott a dolgok, tehát ebben van nagy szükség a mi munkánkra, hogy edukáljunk és elmondjuk, hogy hogyan is kell ezt csinálni, és akkor rögös úton bár, de akkor újra össze tud találkozni a két oldal, és tud menni úgy a dolog tovább, ahogy az ki van találva.
0: Úgy hallom a szavaiból, hogy itt nem csak a szoptatás segítését látják el ezek a szakemberek.
2: Természetesen így van, tehát ez egy nagyon-nagyon érzékeny, beszűkült, tudatilag és érzelmileg is beszűkült időszak, tehát amellett, hogy próbálunk információt átadni, azért legalább a fele, hanem a még nagyobb része a mi jelenlétünknek, az pont a jelenlét, vagy az, hogy meghallgassuk, elfogadjuk, megnyugtassuk a felől, hogy az, ahogy érez, rendben van, az, hogy elsírja magát, rendben van, az, hogy nem mer hozzányúlni, az is teljesen normális, és próbáljuk aztán így felépíteni lelkileg is arra, hogy aki időre születik, utána 2 nap után úgy menjen haza, hogy nagyobb magabiztossága van, és hát aki pedig nem időre születik, vagy betegen, azt hosszabban tudjuk támogatni, és Rékának köszönhetően, meg én is végzek ilyen tevékenységet, ha hazamentek a kórházból, akkor sem engedjük el a kezüket, tehát akkor is visszanyúlhatnak, és vannak rendszeres alkalmak, hogy akár operatív kérdésben, akár lelki kérdésben visszanyúljanak, és segítsük őket.
0: A szoptatási tanácsadáson túl önnek személy szerint mi adott pluszt?
2: Semmiről fogalmam sem volt. Tehát részt vettem felkészítőn, de ugye az arra irányul, hogy mi lesz, ha 3 kilóval megszületik egy baba. Tehát maga az, hogy információt kaptam, és tudtam, hogy mit, hogy kell csinálni, mit, mikor kell csinálni. Nekem személy szerint az olyan fogódzót jelentett a napon keresztül, és már reggel 6-ra ott voltunk, és este 10-ig ott voltunk, hogy tudtam, hogy most mi a következő, és kicsit abba kapaszkodtam, hogy most milyen teendőt kell csináljak, és tudtam, hogy most ez a legtöbb, amit tehetek, mert azért az a frusztráció és tehetetlenség érzés is nagyon nehéz édesanyaként, hogy hát az orvos gyógyítja, az ápoló ápolja, mi meg ott állunk, rátehetjük a kezünket, oda rakják a mellkasunkra, de hogy egy nagyon pici baba nagyon többet még nem tud csinálni. Tehát az, hogy én le tudom fejni a tejemet, tudom tudom neki vinni, vagy esetleg le tudom mérni, tehát bármi olyan tevékenység, amivel részt tudok venni az ő ápolásában, az kicsit nekem is ad, hogy valamit tudtam csinálni.
0: Hány nap vagy hét után szopott először a baba a kislánya?
2: Hát jót kérdez, mert az ember azt hiszi, hogy soha nem felejti el ezeket, de én azt gondolom, hogy talán egy hónap után. És arra emlékszem, hogy annyira jól sikerült neki, hogy senki nem hitte el, hogy ennyi, és hogy biztos a mérleg rossz. Az még abszolút a fejemben van, hogy küldtem az SMS-t 100 felé, hogy mennyire ügyes volt, és hát ezek a pici sikerélmények, ezek meg még most is ráz a hideg, tehát ezek annyit jelentenek azokban az időkben, hogy az ember nem tudja, hogy most akkor mi a jó, mi a rossz, most ez egy fejlődés, vagy nem, mikor mehetünk haza, és ugye most már, hogy látom a másik oldalról, tudom azt, hogy akkor mondunk bármit egy édesanyának, hogyha az 200%-ig biztos. Emiatt ugye meg van szűrve az információ, mert nem akarjuk azt, hogy valamit mondunk, és másnap az mégsem sikerül, amit mi tudunk, hogy ez egy normális fejlődési menet, hogy nem lineárisan minden nap egyre jobb, hanem hullámzik, de hogy ezt édesanyaként megélni nehéz, tehát ezek a számomra is teljesen objektív sikerélmények nagyon sokat segítettek ahhoz, hogy átlendítsenek a következő napra, és hát úgy sincs más választásunk, mint hogy csináljuk később is, amikor azt érezzük, hogy nem bírunk egy átsírt éjszakát, vagy bármilyen nehéz időszakot, és ezek elképesztően sokat tudnak segíteni abban, hogy új lendületet kapjunk, és menjünk előre.
0: Megvan az első szoptatás élmény szintén?
3: Ikrekkel ez egy ilyen, ráadásul eltérő fejlődésű ütemű, tehát hogy a lineáris görbe hiánya az egy dolog, de hogy kettőnél a más, hogy hullámzó görbék. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon nehezen visszaidézhető hónap, bár rövidnek tűnik. Én a fejésben éreztem meg azt a kontrollt, hogy én azt meg tudom tenni, hogy készen állok arra, hogy majd, ha ők odaérnek egyik, vagy másik, vagy egyszer, vagy ki, amikor, akkor az én testem készen áll arra, hogy megfelelő mennyiségű táplálékot tudok nekik adni. Tehát, hogy annak a fejésnek a tényleg rendkívül pragmatikus módja, hogy azt csinálni kell. Én abban találtam fogódzót, és valami felfoghatatlan egy liter, azt hiszem, tej volt az a mérhető mennyiség, amit egy hónap végére már tudtam. A mikreknél még csak nem is sok, tehát hogy kiegészítésre szorult, amikor már odaértek, de a lényeg az, hogy az egyszerre szoptatás, az első tandem szoptatás élménye az már valamiért inkább otthon van meg, már hazakerülünk. Otthon adatott meg már az a nyugalom, hogy egyszerre a kettő, és hogy mi nyugalomban vagyunk, egy tényleg abban a szimbiózisban, ami annyira hiányzik, ugye ott hetekig, és hogy ez megadatik. Meg hát az, hogy ott van a nagylányom, akit ugye hát nem volt velem, tehát ez nekem egy folyamatos fájdalom volt, hogy tudom, hogy ő szenved, mert nélkülöz, és hogy ő is ott van, tehát hogy mi így együtt vagyunk, ez egy ilyen szép élmény.
0: És akkor ezekből a tapasztalatokból hogyan gondolkodtak tovább, hogy egy ilyen programot összeállítsanak?
3: Hát a program neve Pici Kör, azért ezzel kezdem, mert szerintem ez a kör, ez egy beszédes, és jól megérthetővé teszi, hogy mi a cél, vagy mit szeretnénk.
0: Murai Klementis Réka, mentálhigiénés segítő szakember.
3: Kezdem talán mégis kívülről a kör széléről, vagy láthatóan, vagy úgy tűnhet, hogy széléről az ápolók vannak a kör legkülső helyen. Ők azok, akik igazából az egész teret megtartják, a szakdolgozók, terjesszük ki egyébként az orvosokra is. Tehát a szakdolgozók, akik ott vannak a piceken, ők azok, akiket meg kell támasztanunk, és ezek ilyen csoportos formában megvalósítható támogatások, alacsony költségű és rendszeres támogatási formának gondolom, és ezt így valósítottuk meg tavasszal. Tehát ez egy kis csoportban sorstárs közösségé formálni a nővéreket, és lehetővé tenni számukra, hogy legalábbis, hát minél gyakrabban, minél nagyobb rendszeressége, de legalább évente kétszer, ideálisan tavasszal és ősszel, ha a saját érzéseikkel foglalkozzanak, azzal a teherrel, amit megélnek, amikor ők segítik az édesanyákat, kapjanak támpontot ahhoz, hogy ez az empátiás jelenlét hogyan megvalósítható, tehát hogyan tudják, mert az bennük is frusztrációt kelt, ha nem tudnak jól segíteni. Tehát ez ilyen furcsa ellentmondás, és a kiégés spirált egyébként gyorsítja, hogyha azt éli meg, hogy nem jól segít, de nincs eszköze hozzá, hogy hogyan lehetne jobban. Plusz még az érzelmi terheket is egyedül cipeli. Tehát ez egy ilyen csoportos támogatási forma, a Pici Kör egyik része, a másik pedig a belső kör, az az édesanyák, akikből szintén kör kell formálnunk, tehát kis csoportokat rendszeresen, ahhoz két hetente ideálisan, hiszen mindig változik, hogy hány édesanyja van, és kik, és milyen állapotúak, tehát nyilván a létszámtól, az állapotuktól függően kis létszámú csoportokban, akiket, ahogy mondtam, ilyen sorstárs közösségben egymás felé megnyitni, nagy erőforrás számukra, tehát itt ez a feladat, hogy erőforráshoz juttassuk őket ezekből a sorstárs körökből, és hát középen van a baba, akiért mindez zajlik végsősoron, tehát hogy ő az, akinek a pszichoszociális állapota, az egy nagyon, tehát ez a perinatális szakterület, ez egy csodálatos és egyre kiterjedtebb tudással rendelkezik arról, hogy a baba pontosan milyen igényekkel, és pontosan ki ő ezekben a korai hetekben, de hogy az biztos, hogy a szimbiózisra vágyik az édesanyával, és ez csak akkor valósítható meg, hogyha az édesanyja jól van, minél jobban van. Ahhoz, hogy minél jobban legyen, itt említett nehézségek mellett, ahhoz az kell, hogy ő hát meg legyen tartva, tehát tartani azt tud, aki tudja, hogy tartják, ez körülbelül ilyen egyszerű, és végső soron itt minden szereplőt meg kell tudni tartani. És ez nem fog menni anélkül, hogyha az osztályokon nincsen legalább egyéni szupervíziós lehetőség az ápolóknak, tehát ez jellemzően nincsen, de még jobbnak gondolom az egyéni szupervíziónál a tapasztalatok alapján, hiszen a csoport dinamikát is támogatja, hogy ők együtt, mint közösség jól működjenek, hogyha ilyen csoportokba tudnak rendszeresen szerveződni és rendszeresen együtt lenni a napi rutin meg a kifeszített munka végzés mellett.
0: Gaul Zsófi, pszichológus, szoktatási tanácsadó.
2: Egy szereplőt hadd hozzak be ide a körbe, ami picit messzebbre mutat, de nekem nagy álmom, hogy az édesapákat is ugye valahogy bevonjuk, és hát ahogy ebben a beszélgetésben is főleg rólunk van szó, és a kisbabákról, meg az ápolókról, de hogy az édesapák is nagyon nehéz helyzetben vannak ilyenkor, mert kicsit róluk mindenki megfeledkezik, ők otthon maradnak, és még nagyobb frusztrációt élnek át azáltal, hogy ők aztán végképp semmit nem tudnak csinálni. Tehát maximum bevisznek a feleségüknek, amit kér a kórházba, de hogy ezen túl nagyon kiszorulnak ebből, bár nyilván minden kórházban van édesapáknak látogatás, de azért az, ami Nyugat-Európában vagy Amerikában van, hogy igazi családi szoba van, és minden egyes szobában egy inkubátor van, és mind a két szülő 0-24 ott lehet, azért attól még messze vagyunk, és hát elsősorban ugye a frontvonalban az édesanyák vannak és a nővérek, ezért most erre volt kapacitásunk, de hogy abszolút terveink között szerepel, hogy az édesapáknak is legyen vagy egy külön csoport, vagy szülői csoport, tehát ennek még a részleteit ki kell dolgozni, de hogy ők is támogatásra szorulnak.
4: Tehát akkor ez a szülői csoport, ez lehet, hogy csak egyetlen alkalom egy-egy anyukának, mert hogy ő utána távozik onnan a babával.
3: Olyan kevésnek tűnt, hogy csak egyszer, és ez valóban önmagában kevés, de az az egy időben, ott a legelején, ez a korai krízis intervenciós lépés, az amiatt nagyon fontos, hogy ez úgy hívják, hogy amikor diszociatívvá válik az a trauma, tehát hogy így elkezdi elkülöníteni, és letokolja, és nem tud már hozzáférni később, ha ott az elején nincs abban megsegítve, hogy valakivel rámer nézni, hogy mi történt velem valójában, mit éltem meg, akkor később is megengedi magának, hogy segítséget kérjen. És valószínűleg szükség is van rá később. Tehát ahogy mondta Zsófi, van is erre már most támogatási forma, például a szoptatásban való elakadása van, baba-mama kör, a Zsófit vezet. Pont ezért, mert hogy ez a szorongás nem fog attól az egy alkalomtól eltűnni, csak hozzáférhetővé válik, és utána újra szerveződik, akkor képes arra, hogy segítséget kérjen.
4: Önöknek mit ad ez, hogy azt a riadalmat, gyászt, kétségbeesést, de remény csiholást, azt egy ilyen programba fordították?
3: Messziről is kezdhetem, ugye itt arról nem beszéltünk, hogy a posztraumás stresszavar, mint olyan, az nagyon nagy arányba fordul elő koraszülött osztályokat, tehát magasabb arányban, mint nem, mint mondjuk egy sima szülészeten. Posztraumás megküzdésnek sok-sok igazából ilyen lépcsőzetes fokozatai vannak, tehát évek alatt jut el az ember szerintem oda, hogy ha erről beszélgetünk, mint hogy most erről beszélgetünk, akkor ezt valami nyilván érzelmi átélés mellett egy olyan távolságból látom, hogy ez már egy ilyen újra feldolgozott, átdolgozott történet, és ez az én személyiségem részévé válik. És ennek a sokadik lépcsőfokán látom azt, hogy egyrészt vissza tudtam térni erre az osztályra, és hogy partnert találtam Zsófiban arra, hogy itt valamit tegyek azokért az anyukákért, akik hasonló élethelyzetben vannak, hogy ehhez szereztem kompetenciát, tehát hogy lett hozzá tudásom, ez már valami olyan sokadik lépcsőfoka ennek a folyamatnak, hogy ez engem nem gondolom lezártnak, tehát hogy ez engem újra és újra tölt és emel és visz tovább. Tehát úgy látom, hogy ez a program egyfajta megkoronázása, de nem a végpontja ennek a hosszú-hosszú-hosszú folyamatnak.
4: Hány évvel ezelőtt történt?
3: 5 évesek most az ikrek, össze lesznek 6.
2: Nekem már önmagában az, hogy én a koraszülött osztályon voltam egy édesanya, és aztán az ebből merített erővel, vagy ahogy ez az élmény engem és minket átformált, oda jutottam, hogy lett bennem egy igény, hogy adjak vissza. És szerencsére, vagy hát nem véletlenül, ugye a pszichológus alapképzettségem erre lehetőséget adott, hogy így tudtam tovább képződni. Tehát nekem az, hogy én reggelente, bár nem ugyanabban a kórházban, de egy koraszülött osztályra lépek be, és most én tudok adni és segíteni, az nagyon-nagyon sokat ad, és nem mondom, hogy minden nap szárnyalva megyek haza, mert nyilván vannak nehéz napok, de azért alapvetően, hogyha rátekintek erre a dologra, akkor ez engem tölt, és remélem, hogy visszabillen az univerzumban ez a segítségadás meg támogatás ezáltal.
0: Krízisből katarzis. Két koraszülő édesanya történetét és közös programját, a Pici köröket ismerhették meg. Adásunkat a továbbiakban visszahallgathatják podcaston és a mediaclick.hu oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac@mtva.hu e-mail címen. Műsorainkról további tartalmakat találhatnak a Kossuth Rádió Facebook oldalán. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszönöm a figyelmüket. Szendrei Edit szerkesztő riportert hallották.

A történelmi egyházak vezetőit fogadta a kormányfő. Őszi bormustra kezdődik a szegedi Dóm téren. Napos száraz idő várható. 2 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Több fontos döntést is hozott tegnap az országgyűlés. A képviselők megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait, megbízatásuk 9 évre szól. Elfogadták az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A parlament jóváhagyta a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot is. A jogszabály havi 5000 forinttal támogatja a 150 lóerő alatti dízelautót tulajdonló magánszemélyeket. Emellett novembertől drágulnak a dohánytermékek, a cigaretta 9, míg a hevített termékek és a fogyasztási dohány jövedéki adója több mint 25%-kal emelkedik. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. A testület feladata lesz egyebek mellett a közpénzügyi reform előkészítése és végrehajtása, valamint a költségvetési szabályok kidolgozása és az éves költségvetési törvény előkészítése, továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése. A munkacsoportnak a pénzügyminisztérium szakemberei mellett a Magyar Államkincstár elnöke is a tagja lesz. A történelmi egyházak vezetőit fogadta a kormányfő. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közölte, a miniszterelnök átlátható együttműködésről biztosította a felekezeti méltóságokat az egyházak oktatási, kulturális, karitatív és szociális tevékenységében. A tárca közleményében úgy fogalmazott, az elmúlt 16 évben nem volt hasonló egyeztetés, és a függőségi viszony jellemezte az egyházak, valamint az állam kapcsolatát. A találkozón részt vett mások mellett Erdő Péter bíboros, Fekete Károly református és Szemerei János evangélikus püspök, valamint Frölich Róbert országos főrabbi is. Benyújtotta jelölt listáját a Szerbiai Választási Bizottságnak a Vajdasági Magyar Szövetség. Az elnök Pásztor Bálint vezette listával, a VMS önállóan indul az előrehozott október 25-i szerbiai parlamenti választáson. A vajdasági párt 250 képviselőjelöltet indít a voksoláson. Moszkva folytatja az ukrán energetikai hálózat elleni támadásokat, ezért Kijev sem hagyja abba a választ